0: műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Kiugróan magas költségvetési hiányt közölt augusztusra a pénzügyminisztérium. Egy hónap alatt 2311 milliárd forintnyi deficit jött össze, amiből 2187 milliárdot az uniós program előfinanszírozása jelentett. Közben a parlamentben megkezdődött az idei büdzsé módosításának vitája, a stúdióban Bot Péter Ákos.
2: A jegybank volt elnöke, jó estét kívánok, köszöntöm. Költségvetés előtt kezdjük az augusztussal. Mi okozta augusztusra ezt a megugró, kiemelkedő hiányt?
3: Azt lehetett tudni előre. Tehát azt is lehetett sejteni, hogy a kormány átvitel után lesz egy löket, amit ha kiigazítanak, akkor lesz egy kis visszaesés, de hogyha jól mennek a dolgok, akkor lesz egy újabb nagy hiány. Azért mondom, hogy jól mennek a dolgok, mert ez a deficit, ez azért nem olyan deficit, mint egy más deficit, nem egyformák a hiányok. Itt amögött az van alapvetően, hogy előfinanszírozzák azokat a uniós fejlesztéseket, amelyeket el kell indítani, vagy el lehet indítani. És akkor ilyenkor természetesen elkezd költeni a magyar állam, majd pedig decemberben bedől a pénz. Tehát akkor elvileg visszamegy. Most felszalad a hiány, és utána visszamegy. Az év végéig többé-kevésbé aztán utoléri magát.
2: Na, uniós pénzekről majd még kérdezem. Ugye, tegnap volt az idei pótköltségvetés vitája, volt a bármi meglepetés a hiányt, mondjuk ezt a 7,5%-ot már végül is lehetett tudni. Volt-e az ön számára meglepetés?
3: Hát az igazán izgalmas ügy, nem akarom lebecsülni ezt a pótköltségvetést, mert nem ez a hivatalos neve, mert megszűnt ez a kategória néhány évvel ezelőtt, de hát én kiigazítás. Ez nem rossz, hogy van ilyen, fontos, hogy van ilyen, mások azért is, mert amit jóvá hagyott az előző kormány tavaly nyáron, az teljesen irreális volt. Semmi szám nem stimmelt abban. Sem a növekedés, amire épült, sem a bevétel, sem a kiadás, sem az egyenleg. És hát végül is most le lesz papírozva, szabad így mondani, a 26-os év. Na most ez miért fontos, mert egyébként lehetne hagyni, hát most már úgyis ette a fene. De nyilván a tervezés bázisa minden intézménynél, hogy mi a 26-os év. Tehát 27-es év, hogy hány százalékkal nő, csökken valami, az kell tudni, hogy mihez képest. A másik azért be lehet mutatni azt, és ez azért kifele is fontos, hogy bár óriási lesz a hiány, ugye, hiány. Hát ez volt a beharangozó szó. Hát ez egy nagyon nagy hiány. A nemzeti összterméknek 7,5%. Talán kevesebb is lehet, ha nem kell felhasználni a havári alapot, tehát azt a különpénzt, amit félreraktak előre nem látható ügyekre, akkor mondjuk 7%. De hát ez nem 3. Nem 3, egész valamennyi, amit beírtak az előző papírba. És azért mondom a háromat, mert közben azért a fejembe, itt van hátul meg mindenkinek, hogy elindult az euró felkészülési program fejbe mindenképpen, ott pedig le kell vinni 3% alá. Tehát nagyon magas szintről indul, most akkor legalább látjuk ezt a szintet, ez a 7,5, és akkor azért mondom, hogy nagyon izgat engem, meg hát azokat, akik a közgazdász vándorgyűlésen holnap velem együtt ott fognak ülni, meghallgatják a pénzügyminisztert, ott lesz a jegybank elnök a bejelentések szerint. Van, aki már ott van Egerben, és a Szép Asszonyok Völgyében borozgat, míg mit beszélgetünk.
2: Köszönjük, hogy itt van.
3: Szóval majd holnap este. Majd, igen, ott meghallunk beszélgetni.
2: Köszönjük, hogy itt van.
3: Szóval majd holnap.

0: elmondta Kármán András, hogy hogyan lett 7,5%, és levezette, hogy igen, mennyi lett volna, igen, hát valamivel 8% fölött lett volna. Ugye ő azt mondta, hogy itt az uniós pénzek hazahozatala az 0,5%-kal csökkenti a várható hiányt. Tehát idén például ez a legnagyobb tétel, 0,5%-ot érnek az uniós pénzek a hiányból.
1: Igen, hát 0,5% megvan, de a 3,5 és a 8 között még van rengeteg rész, és akkor ezeket szépen le lehetett vezetni, és innentől kezdve azt gondolom, hogy nem lehet megcsinálni azt, hogy berakják egy zavaros alapba, vagy pedig a költségvetési tételekkel virmanolják ezeket, ide-oda rakosgatják, anélkül, hogy a parlament elé bemennének, mert ami itt kialakult az elmúlt években a különböző vészhelyzetek miatt, vagy arra hivatkozva. Hát egy most is maradt még ezek szerint, valami oknál fogva, de a megelőző években egész hajmeresztő volt az a felelőtlenség, ahogy a pénzekkel dobálózott a kormány. Na most, és ilyenkor, ha valahol rendetlenség van, akkor a vége az, hogy eltűnik a pénz. Tehát nem csupán, tehát mindenfajta szakmai problémája van az embernek, etikai probléma és jogi problémája van. Na most a szakmait helyre lehet azzal tenni, hogy levezeti a tételeket, és innentől kezdve bemutatja sokkal részletesebben és áttekintetőbben, hogy mi a helyzet. Na most kell-e ez a bizalomszerzés? Hát igen, mert azért április 12-e után lehetett érezni, hát az olyan nagyon benne volt a levegő, vagy óriási a bizalom a magyar új kormányzat iránt, Magyarország visszatér az Európai Unióba, ez a pénz is jön, azért az se kevés, tehát nem a legfontosabb nekem, de...
0: Ez biztos, hogy már jön, hogyha már erről a 0,5%-ról, vagy már másodszor, hát, vagy harmadszor beszélünk uniós pénzről, ma ment el az a bizonyos levél, ugye, ami kulcsfontosságú az önértékelés, és elvileg decemberben jönnie kellene, de hát az Európai Bizottság azt mondja, hogy nem automatikus ez, ellenőrzik a teljesülést.
1: Igen, persze. Hát nagyon rendben van. Hát azt mondja a magyar kormány, ő szerinte minden rendben van, megnéz az apparátus, ezek jogászok, számvívő, mindenfajta apparátus megnézi, és azt gondolom, hogy azt fogja mondani, hogy rendben van. Ha nem, akkor még kér egy hiánypótlást, tehát szóval...
0: Tehát ez decemberig le lehet
1: zongorázni. Én azt gondolom, igen. Tehát vannak olyan jelek, amelyek azt mutatják, hogy nagyon nagy gesztust tett az új magyar kormánynak a bürokráciaként. Például nem lehetett mindenre projektet benyújtani, nem volt már idő. Nem készült el a projekt, valami oknál fogva előző 3 évben. És akkor azt mondták, hogy jó, akkor a Magyar Fejlesztési Bank kap egy nagy summát, és majd az a bank ki fogja írni a projekteket. Hát ilyenre nem emlékszem, hogy mondjuk korábban ez egy nagyvonalú dolog, vagy vasúti gördülő árubeszerzés. Nem tudjuk pontosan a technikai részleteket, mert nem készült el a munka. Hát ez még 3 hónap, vagy 6 hónap, nem baj, jelentős összeget odarakna. Tehát azt gondolom, hogy ezek annak a jelei, hogy politikai szinten, bürokratikus felső szinten, most a bürokráciát olyan szakapparátus van támogatás, hát valami összeadás hiba van, vagy olyan butaságot írtak be, azt meg ki kell javítani.
0: Ugye a költségvetési tanács is ugye mindig véleményezi a költségvetés, igen, ezzel is megtette. Egy jelentős kockázatra felhívta a figyelmet a növekedés. Ugye 2%-os gazdasági, igen, növekedésre épül ez a költségvetés. A tanács azt mondja, hogy egyébként pont az asszályra, meg a nyári energia felhasználási korlátozásokra, meg egyáltalán a kedvezőtlen geopolitikai helyzetre, ami sajnos továbbra is fennáll, erre utalva azt mondja, hogy ebben nagy kockázat van, hát egyáltalán nem biztos, hogy ez a 2% összejön. Ez mennyire ön szerint, vagy az ön megítélése szerint mennyire pozitív?
1: A szakértők, akikkel beszéltem, azt mondják, hogy 1,5-2 között van, inkább a 2, de ez még akkor volt valóban, amikor nem volt irdatlan a száj. Hát részben pedig csak mondom, hogy amikor Magyarország importál áramot, már pedig nettó importőrök vagyunk. A legrosszabb időszakban kell venni, amikor a legdrágább. Úgyhogy itt lesz egy halom olyan tétel, ami a nettó exporton keresztül, meg a növekedés egyéb komponensén keresztül mezőgazdasági termelésre lehúzza. És még valami, ami most a furcsa hangzik, hogy nincs infláció. Tehát hát van, de viszonylag szerény. Most egyessel kezdődik a fogyasztói árindex augusztusban, az előző év augusztushoz képest. Nem? Túl szép az adat.
0: Most ami az üzemanyagárral történik, az begyűrűzik majd mindenhova.
1: Mert az így van, mert azért van, most túl szép, és utána még nem lehet elkerülni azt, hogy az energia, az élelmiszer ár, stb. De hát ezzel együtt ez egy egészen más inflációs pálya, mint volt a megelőző években. És ez jó dolog, csak az államháztartás szempontjából ezért fura,

0: mert hát akkor az áfa bevétel nem ketyeg úgy a pénzügyminiszternek. Tehát valóban azt gondolom, hogy a költségvetésnek a bevételi oldalán ott vannak kockázatok, mert szerintem magyarul, hogy nem biztos, hogy bejön. Hát, akkor van a kiadási oldal, akkor ott nagyobbat kell húzni. Na most ez már ugye kellemetlen, mert van, ami viszonylag egyszerű volt leállítani egy teljesen értelmetlen dolgot, akkor nincsen különösebb gond. De hogyha nem adják meg a várt fizetésemelést egy szektornak.
1: Hát egyre több szektor ugye jelentkezik a beígért.
0: Igen, akik azt gondolják, hogy nő végre a gazdaság, és akkor x év óta, hát ki vannak éheztetve. Hát 3 évig nem nőtt a gazdaság, most nő a gazdaság, benyújtják a számlát. Tehát a kiadási oldalon még ott lesz csata. És a csatához kell egy kis politikai bátorság is, meg erő is.
1: Úgy fogalmazott a Hírklikken, láttam, hogy fájdalmas döntések jönnek. Mire értette ezt? Ugye itt a 27-esről is beszélhetünk
0: már. Igen, alapvetően ugye a 27-es év az azért kellemetlen, mert 26-ban lehet azt mondani, hogy hát ezt örököltük a kormánytól. És kétségtelen, ami kiderült, én elég, hogy is mondjam, sok mindent láttam már hosszú évek alatt, de ekkora kultúrát nem láttam, ami a államháztartásban az elmúlt időszakban történt. De a 27-nél az egy saját költségvetés, ott pedig az van, hogy nem az a feladat, hogy egy értelmetlen beruházást leállítani, egy soha nem vezető útnál elvonni a pénzt, és aztán átrakni majd később máshol. Nem, vannak olyan dolgok, amik értelmesek, de nem fogja rá futni. Vagy nem 27-ben, hanem 28-ban, és akkor az a szakma, az nagyon várja. Be lett neki ígérve, és akkor majd veri az asztalt. Tehát itt a pénzügyminiszter óriási felelősség van, és ugye az is, hogy ne szóljanak bele a fölötte levők, tehát mondjuk a miniszterelnök hagyja az apparátust, a kemény, kellemetlen ügyeket, mert én nem szeretem a kellemetlenkedéseket. A közgazdászoknak van egy ilyen aurája, hogy ők mindig élvezkednek abba, hogy valami csak akkor jó, hogyha ha nehezen.
1: Az előző miniszterelnök mondta ezt, hogy a közgazdászok állandóan csak fanyalognak.
0: Így van. De annak oka van, mert a keretek végesek, és hogyha valaki be akar rakni egy új tételt, akkor meg kell mondani, mi az, ami kimegy. Vagy emeljen adót.
1: Hát annál inkább, mert ön is elmondta, hogy itt már nem kis tételekről van szó. Tehát itt 10 milliárdos tételek jöhetnek, pedagógusok, rendvédelmi dolgozók, amiről tudunk, egészségügyben dolgozók. Igen. Szóval akkor itt azért mégiscsak a legnagyobb kérdés, hogy hogyan tudja ezeket az ígéreteit teljesíteni a Tisza, nem 27-ben, de 28-ban, 29-ben, úgy, hogy közben 30-ig teljesíteni kell, vagy akarják az euróba vezetés feltételeit is.
0: Én a végére ugrok, mert az előzőre nincs igazi válasz, mert csak úgy, hogy egyik megy, másik nem megy. Egyik belefér, másik nem fér, majd valami jövőre fér, meg kell alkudni ezeket a szakmákat, ezeket, hogy is mondjam, tájékoztatni kell, és abban reménykedni, hogy van azért belátásra a szakmákban. Az euró ügye az sokak fejében azt jelenti, hogy ez nehezíti a folyamatot. Én nem egészen így látom. Az igazi megtakarítás, ami például 26-ban volt, pár 10 milliárd, nem szabad levecsülni, a kamatkiadás. Tehát nem az, hogy valakinek nem adtak oda, ami várt, és most nem kapja meg, hanem ezt nem kell kifizetni, mert annyira kevesebb a kamat. No, ha ez így megy tovább, akkor ez elég nagy megtakarítás a GDP 0,5%-ára is rúghat mondjuk, ami óriási összeg.
1: Ott van viszont az államadósság, ami meg igencsak megugrott, tehát 74,6-ről 77,6-ra.
0: Minél nagyobb, annál fontosabb, hogy mennyibe kerül, és hogy a kamat lejjebb megy, akkor kevesebbe kerül. Hoppá, talán. Na jó. A gond az, hogy azért ment le ez a kamatszint, mert azt gondolja mindenki, hogy lesz euró. Tehát a Magyarországnak nyújtott hitel, Magyarország, magyar kormánynak 10 éves lejáratú hitel, az már a vége már euróban van. Tehát, na most, ha ez még bicsaklan ez a program, akkor viszont azt mondják, hogy hoppá, akkor vissza a babaruhát, és akkor drágulna a hitelezés. Tehát ha már egyszer kimondta a kormány, hogy akarja ezt, és megnevezette egy felkészülési, nem belépési, felkészülési évszámot 30-at, ami messze van, de azért nem túl messze, ezt a pályát be kell futni. Itt nem lehet megállni, visszafordulni, szúrásra panaszkodni, meg ilyesmi, be kell járni.
1: Azt el tudjuk képzelni, hogy ez a 77,6%, ha már az államadóságnál vagyunk, az lemegy annyira 30-ban, ami a Maastrichti kritériumok, tehát az iszonyatosan
0: nem tud lemenni, és hozzáteszem, hogy bejönnek is sokkal nagyobb.
1: Hát meg Franciaország.
0: Ausztriának is nagyobb. A németek éppen, de, tehát ott van egy olyan
1: csak
0: pálya.
1: Csak ők már bent vannak.
0: Hihető pálya kell, tehát az a kérdés, hogy teljesíthető-e, az, hogy igen, horvátok is megcsinálták. A bolgároknak nem nagyon volt adósságuk, tehát a horvát az inkább közelebb áll hozzánk, és teljesíthető. Nem könnyen, de teljesíthető. Ha megbicsaklanna, akkor viszont az infláció elkezdne visszakunkorodni, jobban, mint most, a kamat teher az elkezdene nőni, és egy csomó befektető azt gondolná, hogy hát ez megint a régi játék. Tehát be kell bizonyítani, hogy ez a Magyarország egy új Magyarország.
1: Köszönöm, hogy itt volt. Holnapra jó munkát a közgazdász Vándor. Estére jó borozást. Köszönöm, hogy itt volt.

már ott van, kezdetektől fogva, ami az édenből is kitaszította. Bűnös természetből újra játszott kotta, azt hiszed ura vagy a létnek pedig fogja.

0: műsorokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Helyszer Ákos kommunikációs szakértővel folytatjuk a Start műsorát, és ez egy kicsikét átfolyik ez, vagy visszafolyik ez a folyó az előző beszélgetés irányába, mert hogy ugye ott is arról volt szó, hogy milyen a közbeszéd, hogy milyen megfogalmazásokat engednek meg maguknak politikusok, mivel tudják ezeket a mondataikat, szavaikat megvédeni, és egyáltalán meg akarják-e védeni, vagy azt mondják, hogy így van ez jól. Torockai László azt mondta, hogy nincs ez így jól, de mégis vállalja, és majd egyszer bocsánatot kér, tőle bocsánatot kérnek is. Hát ezeket annyiszor halljuk. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt!
1: Szóval ezeket olyan gyakran halljuk, hogy azért, mert, meg azért, mert ő is, és közben meg egyre mélyebbre süllyedünk látszólag ebben a mocsárban.
2: Hát igen, ezt örülök, hogy így fogalmaztad meg a kérdést, hogy süllyedünk, mert ugye velük együtt mi is megyünk, tehát hogy nem tudjuk magunkat függetleníteni. Egyrészt olyan formán, hogy a politika az egyik kedvenc sorozatunká vált, tehát hogy mármint tévésorozatunká, tehát hogy nézzük többen, mint korábban, izgalmasabb és mást is hordoz a politika, mint egy fél évvel ezelőtt, aminek én egyébként örülök, szerintem a nézők nagy része is örül annak, hogy amilyen irányba egyébként változott az ország és ezzel a politikája. Az egy másik kérdés, hogy a műsornak a színvonala az, tehát nem minden epizód ugyanolyan jó.
1: Ez egy fura helyzet, mert politikai küzdelmet vársz a parlamenttől, de verbális küzdelemmé alakult, mert a másik oldalnak valódi politikai súlya nem maradt.
2: Igen, csodálatosan, egy másik csodálatos kérdés, verbalitás. Tehát, hogy végig verbalizálunk, holott szólhatna egyébként valóban, hogy is mondjam, a kedves nézőket érintő kérdésekről a politikai vita, szól is nagyon sokszor, csak a fölött elsiklunk. Tehát mit tudom én, egy-két héttel ezelőtt a teljes vízgazdálkodásunkat átalakítottuk. Hányszor volt az címlapon? Egyszer.
1: Hát akkor mondjuk sokszor, egyszer. Meg mi mindannyian elkezdtünk érteni is hozzá.
2: Igen, de úgy értem, hogy maga az átalakításról szóló jogszabály, az nem tudom milyen szintű jogszabály.
1: Az nem, valóban.
2: De a teljes átalakítást meghozó jogszabály az nem tudott. Most is Torockai úrról beszélünk.
1: Torockai László pont erre hivatkozott, hogy az, hogy ő most mondja, hogy féreg, igen, az persze címlapsztori, az, hogy hogy dolgoznak a Mi Hazánk képviselői, vagy ő hogy dolgozik személyesen a végrehajtásokat vizsgáló bizottságban, arról meg egy szó nincsen.
2: Igen, oké. Azt a sztorit mindig elmondom ilyen közegben, hogy ugye miért a rossz hír a hír? Tehát miért az érdekes, hogy Torockai férgezik, az miért nem érdekes, hogy egyébként milyen bizottsági munkát végez? Azért, mert az ember úgy van összerakva homo sapiens biológiailag, hogy az a hír, hogy Egon, ott a kardfogú tigris, tehát az neked fontos információ, hogyha megyünk.
1: Hát meg fog enni, hát persze.
2: Igen. Az, hogy figyelj, Egon, most is van mogyoró a bokron, úgyhogy tudunk menni mogyorót szedni, az nem hír, mert tavaly is volt, meg jövőre is lesz, meg 2000 év, tehát hogy és a rossz híreknek ez a neurobiológiája, hogy a rossz hírre vagyunk kihegyezve. Ez mióta újság van, azóta így van, vagy mióta sajtó van, azóta tudjuk, hogy ez így működik, erre kapjuk fel a fejünket, ez teljesen oké. Azért örültem még a verbális szónak a kérdésedben, hogy azt mondtad, hogy verbális csatákról beszélgetünk a politikával kapcsolatban, mert ugyanakkor a mi világunk, a homo sapiensek világa, ugye nagyon átalakult egy fél generáció alatt a közösségi média platformokkal. És a közösségi média platformok abból csinálnak hírt, ami fölháborít minket. Ők ugye ők az érzelemnek az útszedői, tehát hogyha te is gondolom, bár te biztos egy szent ember vagy, de én biztos, hogy nem. Oké, akkor vegyünk engem, legyek én a példa, jó? Mert én magam nevében biztos, hogy tudok beszélni. Érzem magamon, hogy ami fölháborít, arra kommentelek, arra nyomok be oda valamit, és azt is tolja a képembe az algoritmust, amiről már ő pontosan tudja, előbb tudja, mint én,
1: de
2: hogy mire fogok
1: ilyen módon egy politikai eszközé is válik ebben, az az izgalmas kérdés, hogy bejön-e. Ugye amikor Orbán Viktor poloskázott,
2: igen,
1: óriási volt a felháborodás teljes joggal.
2: Igen.
1: Na de semmi másról nem szólt utána a közélet heteken keresztül, mint Orbán Viktor poloskázásáról. Tehát ha azt akarta elérni vele, hogy figyelmet kapjon, és nem másra figyeljünk, akkor ez megvalósult. Toroczkai László férgezése, igen, ugyanezt a célt szolgálhatja, csak a kérdés az, hogy ez hosszú távon hogy jön be. És Orbán Viktor karrier története azt mutatja, hogy ez a poloskázás nem volt a legátutőbb ötlete.
2: Édesem. Oké. Egyrészt, tehát ugye így nem beszélünk. Tök jó lenne, hogyha tisztelt ház, az egy tisztelt ház lenne, és neki a mi beszélgetéseinket, mert ugye a kedves nézők civil beszélgetéseit egy bizonyos szintre, vagy egy bizonyos szint alá nem engedni. Ez azért mondjuk, szeretném, hogyha ez ki lenne mondva ebben a műsorban. De az egy, mondtad a figyelem szót a kérdésben. Tehát valójában a politika az a figyelemgazdaságnak a részévé vált. Mindenki a kedves nézők figyelméért kapar, vállalatok, politikusok, márkák, maguk a platformok, a telefonunkon lévő összes alkalmazásnak az összes értesítése azon tipródik, hogy mi odafigyeljünk. És ebben a figyelemgazdaságban egyre nagyobbakat, erősebbeket kell mondani, hogy egy kicsikét figyeljünk rájuk. Én azt gondolom, hogy ha nem tudom, van-e Toroczkainak kommunikációs stábja, biztos van, nem tudom, kik ülnek benne, hányszor ülnek össze. De amikor ezt értékelni fogják, akkor azt fogják mondani, hogy hát figyelj, legalább itt voltál az Egonnál. Tehát, hogy attól félek, hogy...
1: És ezzel meg is magyaráztak, hogy ez megérte.
2: Szerintem igen.
1: Igen, csak megérje. Tehát ő lesz az, a férgezős politikus, ha valaki nem követi napi szinten a politikát. Mint hogy Orbán Viktorra, igen, ez a poloskázás, ez akkor is ráégett, ha utána megpróbálták elfedni, meg úgy tenni, mintha nem történt volna meg, de azért ez mégiscsak ott marad egy ember a arcélénél, hogy ja, és ő volt az, aki simán lepoloskázta az ellenfeleit.
2: Hát ez addig éri meg, ameddig a magyar társadalom szerintem egyébként nagyon számomra nagyon meglepő és fantasztikus erős immunválaszt adott pontosan erre a típusú kommunikációra. Tehát az, amit április 12-én és előtte való hónapokban a magyar társadalomban megtörtént, az pontosan erre mondott nemet.
1: Azért... Vannak, bocsáss meg, aki azt látja, hogy Magyar Péter erre is rápakol most egy lapáttal, mert minden parlamenti ülés egy piaci szintű vádirat.
2: Igen, és azért a poloskázástól azok a vádiratok messze vannak.
1: Tehát
2: a poloskázás, férgezés az ő hazájuk. Az, hogy egyébként mi meg ki vagyunk akadva, és ezért adott esetben minket képviselő állami vezető, miniszterelnök nem annyira, jogilag nem annyira megalapozott, vagy nem annyira védhető vádakat fogalmaz meg mondjuk Toroczkaival szemben, szerintem az a társadalom többségében kevésbé szül ellenérzést, és szerintem azért fantasztikus, hogy zajlik például ez a vita is, mondjuk ez a beszélgetés is közöttünk, hogy ez egyáltalán létrejöhetett, tehát hogy van ilyen szituáció, hogy demokrácia van és beszélgetünk róla. Másrészt pedig biztos, hogy abban viszont tudom, hogy hát hogy is mondjam, nagyon, nagyon, hát tudjuk, hogy kik vannak a kormányzati kommunikációs pozícióban, utalok itt volt kollégádra, tehát tudjuk, hogy olyan emberek ülnek ott, akik ilyenkor szerintem azt mondják, hogy figyelj, Peti, nem áll.
1: Nem tudom, hogy Köböl Anita mond-e ilyet, mint hogy Ruf Bálintról sem tudjuk, hogy ilyenkor mondja-e, hogy nem áll. De azt látjuk, hogy azért Magyar Péter elég nehezen koordinálható ebből a szempontból, mert egy impulzív ember, aki a hirtelen gesztusoknak is híve, tehát azokból is következnek ilyen mondatok. Egy másik témát hadd hozzak még a legvégére, a Fradit. A Fradi B-közép transzparenseit. Az, hogy most eljárás indul ellene, hogy Kubatov Gábor azt mondja, hogy ezt azért nem kéne, miközben alig, ha gondolom, hogy ilyen transzparens bekerül a lelátóra úgy, hogy a Fradi vezetése nem tudja, hiszen minden transzparenst be kell mutatni, mielőtt kiviszed a lelátóra. De hát ez egy jelenség, ami szintén összefügg azzal, hogy mit engedünk meg társadalmi méretekben önmagunknak.
2: Pontosan, tökéletes. Nekem ez ugyanaz a tálszívás gombóc, mint az előzőről. Tehát, hogy valaki, aki még nem vette észre, hogy 2026. április 12-én a magyar társadalom azt mondta, hogy ő még a saját kis buborékjában, ő még azt hiszi, hogy még teljesen komilfó ultrákkal fenyegetni.
1: Ákos, ilyenek nem voltak.
2: Az ellenség. Hogyne?
1: Hát nem, akkor, hát azt kiírni, hogy megölünk, hát ilyen nem volt eddig.
2: Hát ne viccelj, ezért népszavazási kezdeményezést akadályoznak meg verő emberekkel.
1: Hát az egy másik sztori volt. Igen, de ott nem, nagyon nehéz volt azt mondani, hogy konkrétan a B-közép, miközben mindenki tudta, hogy a B-közép, de nem lehetett bizonyítani, hogy a B-közép tette. Okay. Ez itt egy teljesen transzparens helyzet volt. Ott van a szurkolótából, és ezt üzenik.
2: Transzparens helyzet. Tehát, hogy hogy is mondjam, nekem azért egy és ugyanaz, mert ugye én azt nézem, hogy ki beszél. Tehát a beszélő, ja bocsánat, hát én felteszem, hogy Kubatov Gábor. Nem tudom, de felteszem, hogy Kubatov Gábor a vele kapcsolatban lévő, onnan tudjuk, hogy kapcsolatban vannak vele a szurkolói csoportok, mert hogy a szurkolói csoportok tagjait biztonság őrzővédő emberként megbízva bizonyos feladatokra a sajtó által megírt módon, én nem vagyok ott, nem láttam a megbízó levelet, tehát a sajtó által megírt módon irányította. Na most, hogyha Kubatov Gábor irányít Fradi szurkolói csoportokat, és neki megfelelő üzenetek kerülnek ki, akkor Kubatov Gábor beszél. Tehát, hogy Kubatov Gábor Fradi verő embereket, Fradi huligán biztonsági embereket, elnézést az uraktól, biztonsági embereket küld választást megakadályozni, Fidesz székházat körüli tüntetőket vegzálni, és aztán egyébként a Fradi stadionba transzparenst kirakni, akkor nekem az ugyanaz.
1: Ez a kacsa esete, hogyha hápog, hát és igen, a sárga, igen. Gyanakodjunk?
2: Én igen, szegény Kele Janó aggódjon, én viszont gyanakszom.
1: Helyszínűleg, köszönöm.
2: Köszönöm.

0: az irgalom.
1: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
2: Minden eddiginél rosszabbul szerepeltek a magyar diákok a PISA-teszten. Mindenben átlag alatt teljesítettek, de szövegértésből lettek a legrosszabbak. A hasznos kompetenciákat tekintve nem csak nemzetközi összehasonlításban, de a régióban is leszakadóban van Magyarország. Vendégünk Nahalka István.
3: Nahalka István oktatáskutató a vendégem, jó estét kívánok, köszöntöm.
4: Jó estét kívánok.
3: Minden évben, de nagyon sokszor, ha nem is minden évben beszélünk a PISA tesztről, de ezért arra megkérem, hogy nagyon röviden mondja el, hogy mi ez a teszt pontosan. Ugye van a másik, a TIMSS, és van a PISA, erről a kettőről szoktunk beszélni, különbözik a kettő miben?
4: A PISA esetében az OECD vizsgálatáról van szó, tehát a legfejlettebb országokat tömörítő szervezet, gazdasági szervezet vizsgálatáról van szó. 15 éves tanulókat tesztelnek alapvetően három területen, a szövegértés, a matematika és a természettudományok területén. Három évenként van ilyen, legutóbb 2022-ben volt, illetve 2025-ben jött utána, és most ennek az eredményeit láthatjuk. Nagyon-nagyon sok eredmény van, amiből sok tapasztalatot lehet leszűrni. Nem is az oktatás, a tanítás hétköznapjaira vonatkozóan, hanem sokkal inkább az oktatás politika tud belőle kiszűrni nagyon hasznos információkat.
3: Tehát sok mindent mond. Meglepték az ennyire rossz eredmények, vagy nem meglepő, amit most mutat ez a felmérés?
4: Nehéz meglepetésről beszélni ebben az ügyben, mert hát mi a meglepetés, az is meglepetés lenne, hogyha sokkal jobb eredményt értünk volna el.
3: Mi látunk két pontszámot, ugye 22-höz képest, ugye a szövegértés 21, matematikából 14 ponttal romlott a 22-höz képest. Ez a két szám nekünk nem mond sokat, soknak tűnik, valóban nagyon sok?
4: Nagyon sok. A 20 pontra azt lehet például mondani, én is hallottam ezt, hogy egy évi fejlődés körülbelül ennyit jelent. Tehát ez nem kevés, ez a bizonyos 20 pont. Csak azt kell tudni az egészhez, hogy közben a világban is zajlik ugyanilyen folyamat, nem minden országra jellemző, de nagyon jellemzően a legfejlettebb országokban is hasonló mértékű, sőt egy-két országban még ennél is jelentősebb.
3: Akkor kezdjük ezzel a nagyobb képpel, a tágabban. Lannert Judit is azt mondta, hogy az oktatás globális válságát mutatja ezt, tehát nem csak nálunk van ez. Nyilván mindenhol más okai vannak, de az, hogy globálisan van ezzel probléma, az miért van?
4: A szakértők sok mindent mondanak ezzel kapcsolatban. Előkerülnek szokásos magyarázatok, hogy baj van a tantervekkel, baj van a pedagógusok tudásával, baj van az oktatáspolitikával, hogy az oktatáspolitika nem mindent talál el jól, de a legerősebb érvrendszer az mindig a társadalmi egyenlőtlenségekkel függ össze. Társadalmi egyenlőtlenségek, mintha növekednének, ez az iskolai egyenlőtlenségek növekedését is maga után vonja, és ennek valóban lehet ilyen hatása. Ennek egy nagyon konkrét megjelenési formája, sőt rögtön két megjelenési formája az, hogy a legfejlettebb országokban az utóbbi időben, 2015 óta körülbelül, 12-15 óta jelentősen nőtt a bevándorló gyerekeknek, a bevándorlók gyerekeinek az aránya, illetve a menekültek aránya, és hát azok a gyerekek is járnak iskolába, és hogyha 15 évesek lesznek, akkor ők is megírják a PISA tesztet. Az ő eredményük is ebben benne van. Lehet is tudni, az adatok között ott van, hogy milyen eredményeket érnek el ők, és milyeneket a nem, tehát a natív, az adott országban született gyerekek. És bizony ezek között elég jelentős különbségek vannak ezek között, az eredmények között. Tehát ez az egyik olyan ok, amit mindenképpen figyelembe kell venni itt, és ez elég jelentős is, bár nem magyarázza az egészet semmiképpen. Az az érdekes, hogy nálunk ilyen ok nincs. Hiszen nálunk egyrészt nincsenek menekültek, másrészt nálunk a bevándorlók, kicsodák, vannak bevándorlók, nem nagy arányban egyébként, de kik a bevándorlók, távol-keletiek, elsősorban kínaiak, akik mindenhol borzasztóan szorgalmasak.
3: Ők teljesítettek a legjobban a teszten. Tehát, hogyha megnézzük, az élbolyban a távol-keleti országok vannak, Japán, Kína, Szingapúr, és nem tudom fejből, de az egészen biztos, hogy az élbolyban ők vannak. Mit tudnak ők?
4: Mindig ők teljesítenek a legjobban. Valahol mélyen a kultúrában van ez, mert sokféle magyarázat létezik erre, és viták vannak a körül, hogy a távol-keleti országokban miért ilyen jók az eredmények. Egyébként nem mindegyik országban ennyire jók, de vannak országok, és Kína különösen ilyen.
3: Ugye azt mondta, hogy szorgalmasak. Azért érdekes, mert ha pusztán szorgalmasak lennének, akkor a Timiszben kellene zseniálisan teljesítenük, lehet, hogy ott is, hiszen az méri inkább a lexikális tudást, ha én jól tudom, a PISA meg a gyakorlatit, tehát hogy alkalmazzák azt a tudást.
4: Igen, egyébként a Timsz azért sokat közeledett a PISA-hoz a filozófiájában, még hogyha nem is ugyanaz a kettő, és az a különbség, amit mondott, tehát hogy a Timsz inkább az effektív tudásra kérdez rá, a PISA pedig az alkalmazásra inkább, de mondom, közeledtek azért egymáshoz. Nyilván az oktatás minősége olyan ezekben az országokban, ami felemeli ezeket az eredményeket. Ráadásul valóban ebben a távol-keleti kultúrában valami iszonytatóan benne van az a fajta szorgalom, ami egy pont után már minőségbe csap át, és tényleg eredményeket hoz ezeknél a gyerekeknél, de hát őrületesen le vannak terhelve egyébként ezek a távol-keleti gyerekek, és hát valami ilyesminek az eredménye. Tulajdonképpen még most sem tudjuk 100%-ig egészen pontosan, hogy a távol-keleti gyerekek miért érnek.
3: Na, térjünk rá akkor a hazai helyzetre. Valahol ott a középmezőnyben vagyunk. Mit tudnak a lengyelek, mit tudnak a csehek? Szlovákia, Horvátország, Románia, Bulgária, ők mögöttünk vannak. Bár Szlovákia szem egy helyen megelőz bennünket, nem tudom melyik.
4: A lengyeleknél meg tudjuk mondani, hogy mi az, ami a jobb eredményeiket okozhatja, bár volt egy visszarendeződés, de azért ők a 2000-es évek elején egy nagyon jelentős oktatási reformot csináltak. Átalakították az iskolarendszert is, aztán ezt visszaalakították, de azért ott volt tantervváltoztatás, módszertanban változtatás, egy csomó mindenben változtattak, és ez nem múlt el hatás nélkül. Bármennyire is volt egy visszarendeződés, de nem volt teljes a visszarendeződés. Én emlékszem rá, hogy ami gyorsan megváltozott, az volt, hogy a szelekció az hirtelen sokkal kisebb lett Lengyelországban, mint előtte volt, de hát ennek az volt az oka, hogy egy más iskola rendszer jött létre, tehát 9-ben is még együtt voltak a gyerekek, mert egy olyan általános iskolát hoztak létre, ami 9 év folyamos, és ezért csökkent a szelekció. És megnéztem, hogy az esélyegyenlőtlenségek hogy, és akkor még úgy állt, hogy az ott is jelentős esélyegyenlőtlenség nem nagyon csökkent, de mára már igen. Tehát ha a 2025-ös eredményeket megnézzük Lengyelországban, akkor ott sokkal kisebbek az esélyegyenlőtlenségek, mint nálunk. Csehországot nem tudom pontosan megmondani, hogy milyen oka van. Nem foglalkoztam Csehországgal, és nem is tudok arról, hogy jelentősebb reformot hajtottak volna végre. Meg kell nézni nyilván alaposabban, hiszen biztos ebből is lehet tanulni.
3: Egyébként, ha egyet kiemelnék a szövegértést, és azért említeném külön, mert itt azt mutatják az adatok, hogy legalábbis a szalagcímekben azért, hogy minden harmadik 15 éves itthon funkcionális analfabéta, ami igencsak riasztóan hangzik, valóban ezt jelenti, vagy ezt mutatja az adat, illetve ez mit vetít előre munkaerőpiacon, vagy egyáltalán ez behozható később, vagy ez behozhatatlan?
4: Ha lenne egy igazán jó felnőtt képzésünk, akkor persze behozható lenne. Tehát, hogyha ezzel törődnénk később is, hogy megszerezhetők legyenek bizonyos kompetenciák, akkor lehetne javítani ezen a helyzeten. De valóban erről van szó. Ez azt jelenti, ez a funkcionális analfabetizmus, hogy a magukat, az elemi tényeket megértik a szövegekből, talán még reprodukálni is tudják, de abban a pillanatban, hogy összefüggésekről van szó, ahogy tovább kéne gondolni ezeket a dolgokat, amik a szövegben le vannak írva, és hasonló műveletekre már tulajdonképpen nem képesek.
3: De az intézményben, ha már itt a szövegértésnél tartunk, és az oktatási rendszerben keressük általában az okokat, csak ott kell keresni, tehát otthon, családoknál, okostelefonok, digitális eszközök, hadd ne soroljam, hát ezen lógnak a gyerekek 5 másodperces, 10 másodperces videókon órákat töltenek. Itt nem kell keresni az okokat?
4: De igen, legalábbis a szövegértésre biztos, hogy jelentős hatással van az, hogy a digitális eszközöket nagyon sokat használják a gyerekek, és ugye nem arra használják, hogy mondjam, regényeket olvassanak rajta, elég kényelmetlen is lenne, hanem a képi információk elsősorban a fontosak a számukra, van egy eltolódás ebbe az irányba, sokkal kevesebbet olvasnak olyasmit, ami igazából a szövegértésük fejlődését segíteni. Nagyon sok kutatás van ezzel kapcsolatban, ami az okokat is keresi, hát nyilván a digitális eszközök fejlődése és azok az elemi igények, amiket ki tud elég a gyerekeknél is, az fontos szerepet játszik ebben. Küzdeni kell. A lényeg az, hogy nem szabad ellenségnek tekinteni a digitális világot, hanem hogy éppen, hogy be kellene integrálni az oktatás folyamatába, és akkor talán itt tudnánk eredményeket elérni.
3: Hogyha végén így a megoldásokról beszélünk, ami nagyon nehéz, mert holnap reggelig beszélhetnénk róla, vagy holnap estig, azt mondja az oktatási miniszter, hogy az eredmények javítását, az alapvető kompetenciák megerősítését szolgáló új nemzeti alaptantervvel akarják elősegíteni. Ez várhatóan másfél évet vesz majd igénybe egy új NAT. Nagyon nehéz általánosságban beszélni a NAT-ról, valamiről, ami még nincs meg, nincs kész. Ön szerint mi az alapvető, ami változásra szorulna a NAT-ban?
4: Az egyik ez, amit a miniszterasszony mondott, de itt azért van egy alapvető paradigmatikus változtatás. Ugyanis az eddigi, a legutóbbi két NAT nagyon részletesen előíró volt, és tulajdonképpen megkötötte a pedagógusok kezét. Márpedig a pedagógusoknak arra van szüksége, hogy jobban tudjanak tanítani, hogy a minőség javuljon, hogy differenciálni tudjanak, tehát igazodni tudjanak a gyerekekhez, és bizony tananyagban is, követelményekben is igazodni tudjanak a gyerekekhez. Ha van egy olyan központi tantervünk, ami mindezt szóról szóra előírja, most túlzok, mert azért nem teljesen szó szerint, de nagyon erősen előírja ezeket a dolgokat, akkor ez nem megy. Tehát itt kell alapvetően változni, nem teljesen szó szerint, de nagyon erősen előírja.

0: alakul a, vagy elkezdődik a munka, és alakul az új nap, akkor várjuk vissza. Köszönöm szépen.
1: Én köszönöm.
0: Most pedig jön Tamás, szervusz, jön az Aktuál, kik jönnek hozzád, és miről beszélgettek.
2: Szervusz Györgyi, köszöntöm az ATV nézőit. Megdöbbentő felvételeket mutatunk Fássy Ádámról, aki magából kivetkőzve szidalmaz egy újságírót a bíróságon, a feleségét vezető száron vezették el, az ő NKA-s támogatásával kapcsolatban is természetesen lesz majd mondandónk. Ezen kívül Orbán Viktor aggodalmával is foglalkozunk, aki az ország gazdasági helyzete miatt fejezte ki nem tetszését, és nem tetszenek neki ezek a magas benzinárak. Ezt is természetesen kitárgyaljuk, mint ahogy azt is, hogy orosz diplomaták kiutasítása milyen nemzetközi bonyodalmat okozhat Magyarország számára. Leslie Mándoki Pál fordulását is megemlítjük, aki korábban úgy tűnt, hogy Orbán Viktor támogatja, most már inkább Magyar Pétert, és a századvéges költéseket is sorra vesszük és elemezzük ezeket. Gerő Tamás, Gáspár András és Keresztes Attila lesznek a vendégeim, várom önöket.
0: Tamás, köszönjük önöknek, és köszönöm a figyelmet kollégáim nevében is. Holnap este újra egyenes beszéd, várjuk önöket, viszontlátásra.

0: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Aszódi Attila, egykori paksi vezető, a BME természettudományi karának dékánja, a vonalban ilyen távoli kapcsolaton. Szeretettel köszöntöm, jó reggelt!
2: Jó reggelt, kívánok, Egon!
1: 2 évet is csúszhat Paks 2, mondja a hír, ugye egy a Európai Uniós sajtóhoz kiszivárgott dokumentum alapján, amit állítólag a Rosszatom szivárogtatott, vagy onnan szereztek meg. Na de hát mihez képest 2 évet? Hát már üzemelnie kellene, ha jól sejtem, 2 éve pontosan.
2: Mihez képest? Nagyon jó a kérdés. Igen, az eredeti szerződés szerint 2025-ben és 2026-ban kellett volna a két blokknak megkezdeni a kereskedelmi üzemét. Ehhez képest volt egy nagyjából másfél éves csúszás az Európai Unió versenyjogi vizsgálata következtében, de ha ezt leszámítjuk, akkor is jelentős csúszásban van a projekt, ez 5-6-7 év tudhat lenni. Hogy mikorra lehet számítani arra, hogy ezek tényleg üzemi blokkokká válnak, azt hát mi beszélgettünk erről már korábban, ezt meglehetősen egyszerű megbecsülni, mert hogy a Rosszatomnak nagyon sok nemzetközi projektje van, és ezekben a projektekben ezeket az 1000-1200 megawattos blokkokat tipikusan az első betonöntéstől olyan 8 évre helyezték ténylegesen üzembe. Amikor februárban az 5-ös blokki első betonöntés történt, én akkor is mondtam, hogy nagyjából erre a 8 évre érdemes számítani, hogyha 2026 februárjához hozzáadjuk ezt a 8 évet, akkor abból 2034 jön ki. Tehát az, hogy mi szerepel a szerződésben, az azért lényeges, mert a szerződés alapján kell majd az érintett félnek kártérítést fizetnie, minden ilyen nagy projektben vannak kártérítési elemek, de az, hogy ténylegesen mikorra lehet arra számítani, hogy ezek a blokkok üzemivé válnak, az ebből a nemzetközi gyakorlatból viszonylag könnyen levezethető, persze feltételezve, hogy a projekt előhaladása során további nagy fennakadás nem keletkezik.
1: Hát a kártérítésre visszatérve, mondott elég, ugye most egy évtizedes csúszásról beszélünk minimum, ilyen alapon a Rosszatom fizet a végén, és nem a magyar állam az atomerőművér, hogyha valóban van benne egy rendes kártérítési klauzula, nyilván nem ilyen van benne. Jó lenne tudni, hogy milyen. Mennyit tudunk erről a szerződésről? Ugye amikor a Magyar Péter kormánya hivatalba lépett, az egyik első bejelentés az volt, hogy megvizsgálják a Paks 2 szerződést, annak részleteit. Azóta van erről hír?
2: Én azt gondolom, hogy a kormánynak ez a szándéka, hogy átvizsgálja a szerződést, és ez teljesen jogos, abszolút célszerű és szükségszerű. Én ismerem a szerződés eredeti változatát, és bizonyos részei nyilvánosak, hiszen a PAS 2 weblapján elérhetőek. Ugyanakkor az elmúlt években jó pár módosítás történt ez a szerződéshez, vagy ebben a szerződésben. Ezeket a módosításokat én magam még nem ismerem, nagyon szeretném őket megismerni, és akkor az alapján lehet igazándiból ezekre a kérdésekre válaszolni, amiket Egon is feltesz.
1: Az eredetiben mi mondom, volt?
2: Az eredetiben szerepelt ez a dátum, mármint a 2025 és a 2026, és természetesen mind a jó teljesítéshez, mind pedig a határidőkhöz kötődnek kötbérek, hiszen a nemzetközi gyakorlatban az atomerőmek építését szabályozó nagy szerződésekben mindig vannak ilyen klauzulák. Ennek meghatározott összege van, tehát ezek a kötbérek, ezek a legtöbb esetben egy bizonyos határral burkoltak, tehát nem végtelen a szerződéses kötbér, hanem valamilyen határhoz kötött. De még egyszer mondom, hogy ennek megvan a nemzetközi gyakorlata, és a magyar szerződés is a nemzetközi gyakorlattal összhangban készült.
1: Remélem nem szakad meg a kapcsolatunk, mert most eléggé akadozott, úgyhogy én bátran kérdezem tovább, például arról, hogy kell nekünk Paks 2. És kérdezem azért, mert egyrészt tudom, hogy elkötelezettje az atomenergiának, másrészt tudom, hogy másban is gondolkozik már, és nem csak ezekben a hatalmas nagy létesítményekben, hanem vannak ezek az úgynevezett moduláris kisebb atomerőművek, amikben inkább lehetne gondolkozni az ön véleménye szerint, és hát mert hogy ez csúszik. És különböző dátumok voltak kijelölve, hogy meddig kell megépülnie, mert addigra a magyar energiaellátásnak óhatatlanul szüksége van rá. Itt van, a 20-as évek közepén vagyunk, látjuk, hogy milyen gondjaink vannak. Nincs atomerőmű, már Paks 2, és nem is biztos, hogy mondjuk a paksi telephelyen megvalósítható ilyen dunai vízállások mellett. Úgyhogy itt rengeteg kérdés jön egyszerre össze. Kell nekünk ez?
2: Mindenképpen kell. Egy nagyon egyszerű példát mondok, Egon. Gondoljon vissza az elmúlt hetekre, amikor a Duna alacsony vízállása miatt a meglévő blokkokat vissza kellett terhelni, és akkor arról beszéltünk, hogy hetente 15-25 milliárd forintba kerül az, hogy nem itthon állítjuk elő a villamosenergiát Pakson, hanem importálnunk kell a kieső mennyiséget. Ezzel a heti 15-25 milliárd forinttal nagyon könnyen kiszámolható, hogy egy új atomerőmű ilyen feltételek mellett akár 6-8 év alatt is megtérülhet, de hogyha ennél hosszabb ideig tart ez a megtérülés, akkor is mindenképpen megtérül. Tehát szükség van erre a villamosenergiára. Jelenleg a magyar villamosenergia rendszer olyan, hogy akkor van többlet kapacitásunk, amikor egyébként a régióban is többlet kapacitások vannak. Tehát napközben akkor exportálunk, amikor nulla vagy negatív a villamosenergiának az ára. Esténként pedig importálunk nagyon-nagyon magas áron. Tehát jelenleg egy nagyon egészségtelen összeállítása van a magyar villamosenergia rendszernek. Ezen valamennyit fognak segíteni a szélerőművek, de nem fognak mindent megoldani, hiszen a szél sem fúj mindig. Magyarországon van nagyjából évi 2000 olyan óra, amikor sem a nap nem süt, sem a szél nem fúj. Tehát szükség van zsinórtermelőre, szükség van atomerőműre, úgyhogy nekem meggyőződésem, hogy szükség van a PAS 2 projektre. Az kétségtelen, hogy az Európai Unió szabályainak megfeleltetni az orosz terveket, ez egyáltalán nem egy egyszerű feladat, de azért a tervezésnek a nagy részén a PAS 2 túl van, tehát folyhat a beruházás, folyhat az építkezés, de hangsúlyozom, a projekt átvilágítása, a szerződéses keretek átvilágítása a kormány szándéka szerint abszolút indokolt és szükségszerű, és akkor érdemes a jelentős döntést meghozni, hogy akkor merre van az előre.
1: Nincs Paks 2-nek most engedélye az Európai Uniótól, ettől még építhetjük tovább az oroszok?
2: Ez egy izgalmas kérdés. Nem tudok rá egyértelmű választ adni. A bizottság ugye vizsgálta az állami támogatási sémát, ezt egyébként megfelelőnek találta. Ugyanakkor egy részterületet a bíróság kifogásolt, mégpedig az, hogy a beszerzési kérdés és az állami támogatási kérdés együttes vizsgálata, illetve ennek az indokolása hiányzott az Európai Bizottság határozatából. Tehát itt teendője van az Európai Bizottságnak, nem a magyar félnek, nem az orosz félnek, hanem az Európai Bizottságnak. Én azt remélem, hogy a kormány ezt a kérdést tudja tisztázni az Európai Bizottsággal, és akkor egyértelművé válik ez a keretrendszer. De hangsúlyozom, hogy a nagy atomerőművi projektekre szükség van Európában, számos ország halad ebbe az irányba. Olyan országok, akik az elmúlt években arról beszéltek, hogy bezárják az atomerőműveiket, ezek az országok most új atomerőművet építenek, Svédország, Hollandia, további országokat tudnék említeni. Ezeknél az országoknál is szükség lesz arra, hogy az Európai Bizottság vizsgálja azt, hogy a versenypiaci körülményeknek hogy lehet ezeket a nagy projekteket megfeleltetni, mert hogy általában a nagy infrastruktúra beruházások, azok komplex finanszírozást és emiatt komplex állami támogatási sémát igényelnek.
1: Ebből a szempontból tehát a magyar eset nem különleges, hát legfeljebb van ennek más különlegessége, ezek a mi az oroszokhoz fűződő, meg a Rosszatomhoz fűződő furcsa kapcsolataink. Aszódi Attila, köszönöm szépen.
2: Én is köszönöm.

Mikor a szív nem háborúktól hangos, otthon vagy, jöhet könnyű vagy épp kalandos. Egy hang, hogy szeretve vagy, nem kell, hogy alkos. Tedd le a fegyveredet, szélmalom harcos. Ez nem koncentráció, ez belső szabadság. Egy kamasz srác ki magától segít másokon manapság. Amíg a korosztály szív, belül egy oroszlán szív. Kitart és bármi van, nem dobja föl a bakancsárt.

0: béke. A Margit hídon sétálunk a zenével, béke. Itt most nem vagyok senkinek a kezében, ez vezérel. A szívem tiszta, senki nem vádol, ez béke. Nem elmélet, ez bent lángol.
1: Műsorajánló. Utazók podcast Mahó Andreával, már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is.

anyagokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

az interneten, bárhol a világon, spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9-en. A nagyváros forgatagában, autóban, gyalogosan, vagy otthon egy rádiókészüléken. Spirit FM.

Műsorajánló. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

0: az elején.
1: Spirit FM 92.9, az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk, a 92.9-en. A hét minden napján.

0: A most következő műsorszám 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Pénteken újra hetek. Padlás söprés. Bírálják a vagyon visszaszerzési hivatalt. A vallásszabadság vége. Wilkerson profétai figyelmeztetése. Merre tart a demokrata párt? A fiataloknál hódít a szocializmus.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Multidéző a Spirit FM-en. A műsor, amiben visszalépünk az időben.
3: Köszöntöm Önöket, a Multidézőt hallják, Kovács Klára vagyok. Mint megszokhatták, ebben a műsorban mindig kicsit visszalapozunk a naptárban, ezúttal 2026. április 7-ére. Ezen a napon hajnalban az Artemis 2 küldetés teljesítette fő célkitűzését. A misszió 6. napján az Orion űrkapszula sikeresen megkerülte a Holdat. A fedélzeten tartózkodó űrhajósok mintegy 7 órát töltöttek az égitest közvetlen közelében. Eközben messze kerültek a Földtől, mint előttük bármelyik ember a történelemben, és fotókat is készítettek, amelyeket visszaküldtek a Földre. És szintén ezen a napon a Spirit FM Magenta című műsorában Manc László vendége, Bánki Beni költő Snemmer volt, és arról beszélgettek, hogy a versek vagy az algoritmusok az erősebbek.
4: Üdvözlök benneteket, kedves hallgatók, ez itt a Magenta Podcast szóló. És a mai adásban azt a kérdést tesszük föl, hogy vajon a digitalizáció felszabadította a költészetet, vagy lehet, hogy éppen kiüresítette. Lehet-e ma egy költő korszakformáló, vagy az algoritmus erősebben már? Erről fogunk beszélgetni vendégünkkel. Bánki Benné költő, és az Eötvös Loránd Tudományegyetem Irodalomtudományi Doktori Iskola hallgatója. Szia Benni, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
5: Szia, nagyon köszi, hogy itt lehetek.
4: Szerinted a digitalizáció az jót tett a költészetnek, vagy inkább mondjuk úgy, hogy egy ilyen túlélési kényszerbe tolta bele. Hogy érzed?
5: Fú, nehéz ezt megítélni, mert valószínűleg elég komplex erre a válasz, ami adható. Nyilván a digitalizáció, az online zajban, a szöveges tartalom, a költészet, ami nem azonnali befogadásra van kitalálva, nem arra, hogy azonnal oldódjon. Szóval az egy kicsit nehezebben emészthető talán ebben az online adatforgalomban. Ugyanakkor talán pont a digitalizáció adta lehetőségeket kihasználva, valahogy fel is erősödhet a költészet hangja, akár gondolhatunk itt olyan videós projektekre, képes oldalakra, ahol mit tudom én, egy-egy idézet van megosztva, vagy valahogy okosan használva.
4: Ezekre mindig ki fogunk térni. Engem az érdekel inkább, hogy ugye rengeteg követőd van, de hogy mennyire menő ma költészettel foglalkozni, mennyire trendi, vagy már ilyen különbségnek tűnik tulajdonképpen a mai fiatalok között, mert unikális, ezért kérdezem.
5: Igen, hát nem tudom, az Astoria környékén menő, a Calviron kimondom akkor is, de sokszor megyek ugye középiskolákba, ott azt hiszem, hogyha valaki költészettel foglalkozik, egy kicsit csodabogárnak nézik, tehát ez valahol egy különlegesség, mert talán gimnazistaként még az ember azt hiszi, hogy ez egy halott forma, ez valami, amit csak olyanok művelnek, akiknek a portréja benn van a tankönyvekben. De szerintem...
4: Bajszos bácsik, joviális öltönyben, igen.
5: Igen, akik már tele vannak firkálva. Igen. De hogy közben meg szerintem talán pont emiatt van benne valami vonzó, hogyha valaki, ha írnak neked egy verset, az biztos, hogy különösen jól fog esni.
4: Egyébként látod, hogy a fiatalok, mert én most visszagondolok, és van közöttünk azért egy erős generációs gap. Tehát, hogy én tudom, hogy én fiatalon, vagy mi fiatalon, hát volt egy olyan korszakunk, hát pont az ilyen kis kamaszkorban, amikor hát boldog-boldogtan verseket írt a saját lelki vívódásunkra, a nyomorunkról, a szakításunkról, a szerelmünkről, a sors vagy az élet szerencsétlenségeiről, hogy ez még most is látszik, én nem látok rá annyira, te jobban rálátsz a fiatalokra, hogy ez megvan, csak hogy inkább ilyen burok alatt tartják, és nem annyira publikálják.
5: Igen, igen, hát a fióknak írás az, igen, az ma is megy. Sokszor van, hogy mit tudom én, elmegyek technikumokba, szakközépiskolákba rendhagyó irodalmat tartani, és valahogy a foglalkozás során úgy kiderül, hogy vannak olyan diákok az osztályban, akik amúgy írnak, de nyilván mondjuk egy ilyen nagyon maszkulin közegben, vagy tehát ott, ahol srácként mondjuk ezt felvállalni, a saját érzékenységedről vallasz ezáltal. Szóval, hogy azt hiszem, hogy ezt egy kicsit rejti, leplezi az ember, főleg ebben a törékeny tínédzser korban.
4: Mesélsz nekem kicsit erről a rendhagyó irodalom órákról, amiket szoktál csinálni? Hogy miért gondolod ezt mondjuk ilyen küldetésednek, és mik a visszajelzések erről a fiatalokról? Hogyan fogod meg másképp? Mitől rendhagyó egy ilyen irodalom óra?
5: A rendhagyósága talán abban, szóval a fiatalok legjobb barátja akarok lenni.
4: Nagyon jó.
5: És általában sikerül. Nem tudom, azt gondolom, hogy kevés fiatal emelle verses kötetet a polcról, amikor maga alatt van, de mondjuk a fülhallgatót egyből bedugjuk. Nyilván én is egy csomó zenét hallgatok, és talán a dalszövegek világa közelebb áll hozzánk, vagy jobban tudunk rezonálni dalokra, ki tudjuk helyezni az érzéseinket dalszövegekbe, és kicsit azt akarom megmutatni a fiataloknak, hogy jó, vannak ezek a dalszövegek, amikhez visszatérünk, de hogy ugyanezt akár versek is elmondják, megfogalmazzák, csak sokszor jóval árnyaltabban, érzékletesebben, szóval, hogy érdemes a költészet felé fordulni, akár jól érezzük magunkat, akár nem. Erre pedig egy olyan játékot találtam ki, hogy klasszikus verseket helyezek kortárs dalszövegek mellé, párba, és ebből kell nekik csapatokban egy-egy mixet, egy szövegmixet készíteni, szóval használni innen is sorokat, a másikból is kiemelni, és valahogy úgy építeni fel egy új szöveget, hogy a két világ közel legyen egymáshoz. De itt most olyasmiről van szó, hogy mit tudom én, Tídeni és Petőfi Sándor, Halott Pénz, Arany János, Well Hello, Radnóti, szóval olyan kortárs dalszerzőket hozok, akik hozzájuk azt hiszem közel állnak, illetve az ország minden pontján ismerik őket, és olyan költők verseit, akiket vagy tanultak már, vagy szerintem érdemes lenne. Akár Radnóti Miklós szakítottunk, emlékszem, nekem az kamaszkoromban egy nagyon elemi élmény volt, és nem a tankönyvben találkoztam vele, viszont ezt szeretném átadni a fiataloknak, azt a kapcsolatot, amit én ápoltam az ő korukban a költészettel, vagy ahogy én találtam rá arra, ami ebben nekem érdekes lett később.
4: És gondolom, az is a varázsa ennek, hogy olyan oldalról fogod meg, ami az ő világuk, tehát hogy a zenei éppen popkulturális.
5: Igen.
4: Mennyire érződik szerinted az, mert sokat gondolkodtam ezen, és hát vannak erre remek példák így kis hazánkban is, hogy sokszor egy adott előadót, azon mondjuk Szabó Balázs,
5: igen.
4: És ugye hát mekkora, milyen jó számokat ír, ha akár csak a Bájolóra gondolunk, és hogy a hallgató, tehát a másik oldal nem feltétlen tudja, ha nem rakják teljesen elé, és nem mondják el szájbarágosan, hogy ez egy vers, ami meg van zenésítve.
5: Aha.
4: Egyszerűen csak az adott előadóhoz kötünk bizonyos szövegeket, sorokat, és idézgetjük.
5: És hogy ez baj-e vagy sem? Vagy mire gondolsz?
4: Hogy baj-e vagy sem. Hozzáteszem egyrészt jó, mert azt hiszem Szabó Balázsnak volt egy koncertje, amikor a Ne félj című számnál, ha jól emlékszem, jelezte a közönségnek, miután együtt énekelték, hogy milyen jó, hogy most nem tudom, sok száz ezer ember együtt igazából szaval egy Pilinszkit, de ilyen mondjuk a Radnóti Bájoló is, hogy tudják-e, vagy akkor ilyenkor, hogy Jézusom, hát nekem ezért tetszik ez. Különbséget tesznek inkább ez a kérdés. Különbséget tesznek, tudják-e, hogy ez egy vers, vagy ez egy dalszöveg?
5: Igen, van, sokszor elmosódnak a határok, vagy van átjárás azt hiszem a kettő között. Utoljára nekem egy ilyen volt a Harry Gonzo és a Papírsárkányok Szeptemberi Nők című dala, aminél pont azon gondolkoztam, hogy milyen jó szövegeket ír a Harry, aztán láttam, hogy ez egy vers, de
4: emelnek át, ugye van, amikor csak vers részleteket emelnek át, és reppelnek el.
5: Igen, meg van olyan is, ugye a Pilvaker projekt, ugye ez a március 15-ei, annak én is részese voltam, én ugyan saját slam poetry szöveggel vettem részt benne, de annak az egésznek az volt a koncepciója, hogy klasszikus versek, vagy kanonizált művek, és a mai alkotók, rapperek, énekesek, előadók továbbírják, hozzáírják a saját részüket, szóval, hogy eljátszanak az eredeti anyaggal, de kiegészítik, tovább gondolják, és valamilyen hibrid dolog születik a múlt és a jelen találkozásából.
4: Ez nagy népszerűségnek örvendő esemény.
5: Ez nagy volt. Hát igen, utoljára 22-ben csinált dupla teltházat a Papp Lászlóban, de akkor még nem volt ekkora keletje, akkor még nem volt nagy hagyománya ennek, hogy hazai előadó Papp Lászlót így megtölt, ráadásul itt a költészet volt a fókuszban, az irodalom csinált teltházat.
4: Az a nagyon durva, hogy közben én nekem minden olyan mozgalom, aktivitás tetszik, ami közelebb hozza akár az irodalmat, a költészetet, az írást, és hogy itt ha a szó jó értelmében, tehát nem pejoratív értelmében, de eszközök mondjuk ismert előadók, aki által a közönség befogadóbbá válik mondjuk a költészet, az mind-mind jó. Mennyire lehet egy költő, vagy mennyire lehet társadalmi tétje most a költészetnek jelenleg? Mert ugye régen egy szellemi tekintély volt mondjuk a 20. században, egy költő, most már talán a láthatósága függ attól a social médiában talán, hogy mondjuk az algoritmus mennyire szereti őt, mennyire úgy vannak megvágva a videók. Mennyire könnyű ma költőnek lenni?
5: Hát az biztos, hogy a költő szerepe a társadalom szemében leértékelődött. Pont a múltkor hallgattam egy beszélgetést, ahol egy költő arról mesélt, hogy költőként ritkán hivatkozik magára, mert hogy akkor általában értetlenül állnak ezelőtt az emberek, mert hogyha azt mondod, hogy író vagy, azt még úgy jobban el lehet tenni, de a költő az valahol ilyen, nem tudom, ilyen gyermeki dolognak tűnik, hogy nem tudom, 40 éves vagyok, és költészettel foglalkozom, hogy az hogy lehet teljes állás, vagy hogy lehet ezzel valamit csinálni.
4: És jönnek ezek a kérdések, nem, hogy irogatsz még?
5: Igen.
4: Szoktál irogatni még verseket?
5: Igen. De hogy közben meg ott van az is, hogy annyira viszont, hogy valahogy az írott szó, az még tud annyira, tud akkora ereje lenni, meg tud akkora port kavarni, hogy ha arra gondolunk, amikor egy-két ilyen Varró Dani, Lackfi János, mit tudom, egy gyerekversen, az egész Facebook felháborodott, és komment cunami, hogy szóval, hogy és csak egy versről van szó, ami valahogy mégis felforgatta a hazai online nyilvánosságot. Voltak ilyen dolgok, ami érdekes, mert hogy akkor mégiscsak van még valami relevanciája ennek, nem?
4: Ja, persze. Sőt, hát most pont megint van egy ilyen verselős verseny most, azt hiszem, a Facebookon pont most talán Laszkfi, vagy Varró Dani tette ki, elnézést kérek innen is tőlük, de tudom, hogy egyikőjük a másikójuk rekommentezett már, hogy így egy-egy ilyen stílusgyakorlat, és a közönséget bevonva minden héten kiraknak egy típus, és arra várnak mondjuk a nézőktől, hallgatóktól, olvasóktól visszajelzéseket. Tehát ez mind-mind abban az irányban mutat, hogy lehet jól használni a digitális teret arra, hogy népszerűsítsem.
5: Igen, hogyha valamit az online tér megsegített, az, hogy, vagy hát kérdés, hogy ez segítsége, de hogy az olvasó és a szerző közötti távolságot, azt azért lerövidítette, vagy azt a falat, azt elvette, tehát sokkal hamarabb léphetek kapcsolatba a kedvenc írómmal, válaszol a kommentemre, mit tudom én, követhetem a posztjait, régen ez nyilván nem így működött, de talán valahol ez ugye kicsit elveszi az egésznek a misztikumát, a titokzatosságot, azt, hogy ezekre az emberekre ilyen rejtélyes távoli alakokként tekintsünk, ami nem biztos, hogy baj, hogy ilyen közel kerülnek hozzánk.
4: Ez egy érdekes vívódás minden, nem, hogy van a megközelíthetetlenségnek a misztikuma, meg az, hogy egy közülünk, és hogy egyébként válaszol, és mintha a barátom lenne ezzel való küzdelem.
5: Igen, meg van az is, hogy azt hiszem, hogy ilyen irodalmi berkeken belül mindig gyanús, hogyha, szóval, hogy általában gyanú övezi következetes önmenedzselést, szóval, hogyha valaki tudatosan kommunikál online, az például az irodalom szűkebben értett közegén belül általában nem szokott, szóval nem szokták díjazni.
4: Miért van ez vajon?
5: Tessék?
4: Miért van ez vajon?
5: Nem tudom, valahogy az egyetemen is azt szoktam meg, hogy a legjobb oktatóim is állandóan megkérdőjelezik magukat, bizonytalanul mernek kimondani nagy állításokat, és talán az, hogyha bizonytalanul mernek kimondani

0: kibontja magából, de nem biztos, hogy, tehát hogy lehet, hogy változó minőségű szövegeket produkál.
1: Lehet, hogy bennem van csak így. Még gondolkodok, hogy amikor ilyen nagy írókról, költőkről olvastunk, vagy tanultunk még az iskolában, akkor hogy kicsit így benne volt a légkörben ez a besötétített függöny, yeah. cigarettafüstben, borzasztó szegénységben, teljes letargiában, depresszióban születtek a nagy művek, az világ összes fájdalmát egybe gyúrva, és mint a szavaidból, mintha ezt hallnám ki, hogy van egy ilyen, ez a távolságtartás, hogy ne nagyon kommunikáljon, ne nagyon legyen vidám, ne nagyon mutassa meg magát, és az ettől félem, hogy ez a misztikum, mintha úgy megborulna. De ezt csak lehet, hogy én gondolom bele.
0: Igen, de ugyanakkor pont talán Závoda Péternek van egy eszéje arról, hogy ez a szenvedő művész, hogy ez már azért nem pont így van, hogy nem feltétlenül így kell elképzelnünk az alkotó ember, de most lehet, hogy rosszul hivatkozom erre, de úgy emlékszem, hogy ő írta erről, hogy azért már nem csak, hogy nem ez az önsorsrontó, önpusztító, hát meg amit mondtál, igen. ez a cigarettafüstbe burkolózva író valaki, hogy azért ennél már jóval többről van szó, meg az az igazság, hogy azért az internetnek köszönhetően bárki bármit írhat, és lehet, hogy mondjuk van vannak az irodalomtudósok, az irodalomkritikusok, meg bizonyos író közösségek, akik elutasítóak bizonyos attitűdökkel szemben, de hogy közben meg arról van szó, hogy azt csinálsz, amit akarsz, attól függ, hogy kinek akarsz bizonyítani, vagy hol szeretnéd a helyedet bebetonozni, vagy hova húzol inkább talán.
1: Igen, csak hogy közben ez új skilleket is feltételez a költőktől, hiszen amíg tényleg a szoba magányába vagy egy kávézó teraszán elgondolkodva születnek a művek, a social tér bár nagy szabadságot ad, de hogy az egy külön szakma, hogy te tartalmat állíts elő, hogy jól rakd ki azokat a tartalmat, hogy érdekes legyen, tehát az algoritmus, tehát ne valami szellemvárosba kerülj bele, és sose dob föl senkinek, még ha bekövetnek téged, akkor sem, mert hogy annyira nem gyártasz tartalmat, tehát kicsit tartalom előállítónak is kell lenned, ha láthatóságot szeretnél.
0: Igen, szerintem annak volt helyzeti előnye, aki, vagy amikor én kamasz voltam, akkor kortárs költészettel először slammereken, rappereken keresztül találkoztam, akikről utána vagy közben kiderült, hogy amúgy írnak verseket, akár jelent, vagy éppen jelenik meg verses kötetük. Most gondolok itt a Kemény Zsófira, Simon Márton, Závoda Péter, akiket először színpadon láttam saját szöveggel, vagy YouTube videón keresztül, de hogy hangzó szövegről van szó, és akkor utána találkoztam a köteteikkel azzal, hogy ez hozzá tudok férni írásos formában is, és akkor ők voltak nekem a költők, akik, akik bevittek ebbe a kortárs lírai mezőnybe.
1: Igen, de például Závoda Péter esetében ugye a kezdet fiai tőle lett ismert, hogyha mondjuk a Simon Marci, a Slam Poetry, te is mondtad, meg ő azért annyira, és a szó jó értelemben mainstream tudott lenni, hogy tényleg a Csilláron is lógnak emberek egy-egy ilyen felolvasásokon. Ugye Tóth Krisztát hozzuk még föl, és utána kíváncsi vagyok, hogy tényleg a disszertációdban miért az ő egyik versét elemzed éppen, de hogy ő rá is inkább, szerintem a nagy közönség, és bevallom köztük én is, inkább az írásairól, novelláiról emlékszem, mint a költészetéről, hogy több műfajban is alkotnak, adott esetben sokszor belekóstolnak mindenbe.
0: Abszolút, hát a Závoda esetében is a dráma, vagy a színházi világ ugyanúgy jelen van, úgy tudom most az életében, mint a lírai irodalom, de közben meg tehát az is van, hogy már csak azért is gondolunk talán inkább íróként bizonyos emberekre, mert azért a próza az talán jobban uralja, szóval kevesebben olvasnak verseket, mint regényt, novellát, de közben meg itt a Tóth Krisztina esetében azért ott a lírai életmű is elég jelentős, és egyébként ritka az, amit ő létrehozott, hogy valahogy szakmán belül is elfogadják, vagy elismerésnek örvend, és szélesebb körben is olvasott. Ezt nagyon nehéz szerintem megcsinálni, hogy úgy írjál, hogy azt szakmán kívül is befogadják, de azon belül is értékelj.

0: Árokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Róna Jegondal és vendégeivel péntek délutánonként. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Multidéző a Spirit FM-en. A műsor, amiben visszalépünk az időben.
1: Folytatjuk a Multidézőt, és egyet lapozunk a naptárban 2026. április 8-ára. Minden év április 8-a a roma kultúra ünnepe, amely egyben a cigányságot érintő társadalmi ügyekre és problémákra is felhívja a figyelmet. Annak az emlékére alakult ki, hogy 1971-ben ezen a napon kezdődött Londonban az első roma világkongresszus. A találkozón határozták el az egységes roma nemzetközi együttműködést, valamint ekkor fogadták el a roma zászlót és a himnuszt is. És szintén 2026. április 8-án a Spirit FM Mi és Más című műsorában Márton György vendége Tari Anna Mária pszichoanalitikus volt, és a digitális kor csapdáiról beszélgettek.
2: Nagy tisztelettel köszöntöm a Mi és Más közérthetően a mesterséges intelligenciáról valamennyi kedves hallgatóját itt a Spirit FM-en, YouTube csatornánkon, Spotify csatornánkon, vagy ahol belefutnak ebbe az adásba, és köszöntöm itt a stúdióban külön szeretettel Tari Anna Máriát, pszichoanalitikust, a digitális kultúra és a generációs különbségek nagy-nagy szaktekintélyét. Ezt komolyan gondolom, azért is mondtam így, akivel ma... Ha röviden összefoglalom a beszélgetésünket, az lesz a fő mottoja, hogy mi a baj. De mielőtt ebbe belecsapnánk, azért mindenkinek kijár ebben a műsorban egy első kérdés, hogy ő maga használja a mesterséges intelligenciát.
3: ChatGPT-t, igen.
2: És
3: de
2: mire?
3: Csak angol szöveg ellenőrzésre.
2: Tehát magyar, tehát csak ennyi.
3: Igen. Nem.
2: Információszerzés. No.
3: Nem.
2: Kreatív ötletelés. No.
3: Nem.
2: Nem. És ez elvi kérdés?
3: Őszintén szólva, miután én egy gyakorló klinikus vagyok, és egy rendelőben dolgozom, ezért szerintem az én munkám nem hasonlítható össze azzal, amikor valaki, nem tudom én, egy irodába ül, és kreatív dolgokon kell törnie a fejét. Nagyon kreatív az én munkám is, ami a pszichoterápia, de hát furán vennék ki magát, hogyha én a ChatGPT-től kérnék ötleteket. Arra
2: ezt
3: nézve, hogy,
2: igen.
3: Hogy folyik egy pszichoanalízis, vagy egy pszichoanalitikusan orientált terápia. mondja, meg hát az az igazság, hogy én nagyon szeretek gondolkodni, és egyelőre, bár ez most nagyon szűk keresztmetszetűen hangzik, egyelőre engem sokkal jobban érdekel, hogy mások mit csinálnak, és ennek milyen hatása van. Úgyhogy inkább azt mondanám, hogy azért használom, hogy lássam, milyen használni, nem pedig azért, mert tényleg szükségem van rá.
2: Nem csak azt gondoltam, hogy azért nem mindig ül abban a klinikai irodában, vagy
3: rendelőben,
2: igen. Azért valahol megírt 10-12 könyvet. Tehát azért ezen a területen is elképzelhető, hogy az ember valamire használja, nem arra, hogy maga helyette megírja, persze.
3: Őszintén szólva az életemet gondolkodással töltöm, tehát én ha már könyv, ugye pont azért írok 2 évente könyved, mert addig húzom össze az összefüggéseket a fejemben. Az én szakmám, a szűkebb szakterületem az eleve egy ilyen gondolkodási keretet ad, ugye a pszichoanalitikus tézisek, és akkor azon belül egyébként lehet értelmezni az egyének a tüneteit és személyiség működését, de lehet társadalmi méretekben is értelmezni működést, és egyébként lehet értelmezni azt is, hogy az információtechnológia, mint új elem, az mit okoz mondjuk az ember személyiségében, hogyan reagálunk rá érzelmileg, és ugye ebben az értelemben az nagyon-nagyon látványos szerintem, hogy miközben kevés kivétellel mindenki autodidakta módon használja a mesterséges intelligenciát, nagyjából 9,5 perc múlva úgy beszél róla, mintha értené, hogy mit csinál, pedig valami kevéssé. Hihető, hogy egy átlagember kb. Tisztában lenne azzal, hogy igazából mi történik, amikor ő egy promptot elküld.
2: Engem tulajdonképpen meglepne, hogyha nem a 10 millió AI szakértő országában élnénk.
3: Igen.
2: Nagyjából mindenre igaz szokott lenni. No de, akkor térjünk egy kicsit arra, aztán majd visszatérünk sok mindenre ebből, hogy mi a baj. Ami a baj, az onnan származik, ugye, hogy képpontos azt hiszem, talán napra szinte 2 héttel ezelőtt mutatták be ezt a Mi a baj című kiadványt, ami egy Szikontakt eset internetbiztonsági cég megrendelésére készült tanulmány.
3: Egy 600 fős kutatást végzett,
2: igen. És ráadásul azt is AI-jal, hogyha jól emlékszem rá, de ez most részletkérdés. De és azt vizsgálták, hogy a munkavállaló korú lakosság hogyan használja a mesterséges intelligenciát.
3: Meg, amitől különleges ez a kutatás, hogy nem csak az volt a lényeg, hogy az embereknek milyen az attitűdje, mármint a user attitűdje, hanem, hogy milyen a mentális állapota, milyen a mentális attitűdje, ahogyan fogadja érzelmileg, és hogyan reagálja le azt, hogy itt van a kezében egy ilyen eszköz, és mit szól ahhoz, hogy... Vagy átéli-e, és hogyha igen, akkor milyen módon reagálja le azt, hogy már most sem biztos, de egy-két éven belül biztos, hogy nem lehet különbséget tenni majd valóság és nem valóság között.
2: Igen. És mi jött ki a kutatásból erre? Mennyire félünk ettől? Mennyire gondoljuk, hogy tudjuk, hogy mi a valóság?
3: Hát ez az, hogy az embereknek, ez egy 600 fős kutatás volt egyébként, és igazi piackutatót csinálta. Szóval, hogy azt gondolom, hogy az embereknek a szorongása az teljesen jogos, és eléggé markáns, amikor arról van szó, hogy ő egy nem használó, tehát mesterséges intelligenciát nem, kevéssé vagy egyáltalán nem használó valaki. Felbátorodni akkor látjuk az embereket, amikor ő használja, és ez nyilván egy ilyen érdekes lélektani helyzet, hogyha használom, akkor nem lehet olyan borzasztó, ugye egyrészt bevonom pozitív tulajdonságokkal, másrészt a használat ad egy olyan típusú magabiztosságot is, amelyik valamilyen módon ötvöződik egy kontrollérzettel, hogy tudom, mit csinálok. Viszont aki nem használja, és ez az embereknek azt hiszem a 35%-a volt, ők azért elég komoly aggodalmat tudnak megélni, hogy mit hoz akkor a jövő, mi lesz velünk, mi fog történni, mire jó ez, és szerintem utána pedig van az embereknek egy harmadik csoportja, akik most így ilyen formában nem kerültek be, akiknek így, tehát hogy nem használó vagy használó, hanem hogy így nem tud róla, vagy nem érinti, semmilyen módon nem érinti az életét.
2: Ezzel már viccelődtünk a műsorban, nagyon sokan, akik azt mondják, hogy nem használják, azért mégiscsak használják.
3: Nem tudja, hogy a Google Maps-et, ha megnyitja, vagy a Waze-t, igen.
2: Meg a streaming csatornát, meg egyebet, akkor azért mégiscsak használja. Meg gondolom azért van egy olyan része a dolgozó embereknek, akiknek a munkájához nem kell használni. Tehát meg valaki buszvezető, akkor valószínűleg nem a ChatGPT mondja meg, hogy merre kell mennie.
3: Persze.
2: Meg nem AI agent vezeti egyelőre még a buszt helyette.
3: Van.
2: És mitől félnek, akik nem használják? Tehát akik azért nem használják, mert félnek? Vagy mert tartanak tőle?
3: Nem biztos, hogy ez az összefüggés, hogy aki nem használ, hogy azért nem használja, mert fél. De a fő szorongás forrás az azt gondolom, hogy a mesterséges intelligencia távoli hatásai miatt indul el, hogy nem tudjuk mire jó, hogy mit fog csinálni, hogy elveszi a munkát majd, hogy az embereket olyan bizonytalan helyzetbe hozza, amit nem tudnak majd kezelni. Ez egy masszív szorongásnyaláb, hogy a kutatást idézzem, ami nyilván arról szól, hogy a mesterséges intelligencia tekinthető úgy, mint egy kicsit ellenséges ágens, aki megjelenik az életben, és több mindent felborít. És egyébként ebben van valami, mármint a felborításban, hogy olyan... Én sok helyütt beszélek erről, és általában mindig azt hallom, hogy ez itt egy organikus fejlődés, és hogy ez így van jól, és egy szuper. Én inkább azt gondolom, hogy ha organikus fejlődés, akkor ez 3-4 techmilliárdos fejéből robbant ki, és az ő egy kissé narcizmussal átitatott nagyra vágyó terveiket látjuk, úgy, hogy meggyőződésem, hogy a ChatGPT és a nyelvi és vizuális modellek egy valamiféle párharc eredményeképp lettek lecsorgatva az átlag felhasználóhoz, akinek egyébként az életében ez nem biztos, hogy tényleg kellett, de, és erről majd később beszélhetünk, hogy mit csinál ez a gondolkodással, de hogy a felforgatás az ugye nyilván arról szól, és ott a sajtótájékoztatón is szerintem az egy ilyen nagyon fontos pont volt, hogy az emberek munkája, az élete az állandóságról szól. Az ember akkor éli meg a saját prózai valóságát viszonylag nyugodtan, hogyha azt gondolja, hogy legalábbis az a jövő, ameddig ellát, tehát nem 24 óra, hanem mondjuk pár
2: 36.
3: Igen. hogy az ott olyan lesz, amilyen most, hogy nem lesz ebben nagy földrengés. És most nyilván van nagyon sok olyan munkakör, ahol egyszer csak kiderül, hogy hogyha az a cég tudomást szerez arról, hogy azt a munkát ki lehet szervezni mesterséges intelligencia megoldások felé, és ezzel lehet munkaerőn spórolni, és egyébként egy konkurens cég ezt már csinálja, akkor nem azt fogja végig gondolni, hogy egyébként ez most így tényleg kell-e az embereket tekintve, vagy úgy egyáltalán, hanem bele fog állni a versenyhelyzetbe, és így látjuk, hogy a cégek egymást lökdösik egy olyan mesterséges intelligenciáért futó versenyben, ahol pontosan én így kívülállóként, és főképp azt mondanám, hogy klinikusként, néha nem látom, hogy pontosan hova rohannak. Szóval, hogy mi lenne itt a cél? Szóval én értem, hogy nagyon fontos, hogyha a másik 6 hét alatt csinálja meg, akkor én 4.
2: Igen, de a másik 6 hét alatt, akkor én nem csinálhatom meg 10 alatt, mert igen, kinek fog kelleni?
3: Igen. De hogy így átrohanunk az egész életen úgy egyébként.
2: Igen, de ez nagyjából az okostelefon óta így
3: ez
2: van, nem?
3: Van.
2: Vagy
3: van.
2: Nyilván mások mást mondanak, tehát van, aki a fényképezőgépet hozza föl, vagy a nyomdagépet.
3: Nem. Most már nevetgélek, de régebben azért Inkább kellett egyet nyelnem, amikor mindenki jött azzal, hogy ugyanez volt, igen, a nagy felbojdulás, a mosógép, meg az ipari forradalom, meg a mit tudom én micsoda, minden hasonlat sántít, mert soha nem volt még olyan az emberi történelemben, hogy úgy indul egy digitális eszköznek az evolúciója az emberi élet mellett, hogy gyakorlatilag a valóság mellé oda telepít egy online életteret, amiben történnek dolgok, lesznek események, vannak emberek, hírek, tehát gyakorlatilag, és már a korai közösségi média és játék fejlesztőknél is ugye a Second Life, tehát hogy nagyon sok lehetőség arra, hogy ne kelljen megélni azt a valóságot, amelyben élnünk adatot, és ebből a szempontból akkor már 15 éve is látszódott, hogy ez biztos, hogy meg fog változtatni kognitív és érzelmi funkció működéseket. Biztos, hogy elkezd beleszólni érzelmi folyamatokba, és hát én mindenkinek el szoktam mondani, hogy én nagyon sajnálom, de mindenkinek megvan egyrészt a pszichés sebessége, másrészt a kognitív sebessége. A kognitív sebességünk, a pszichés is egyébként, de hogy azért az idegrendszerünk sebességéhez kötött, vagy annak működéséhez kötött, és ilyen szempontból bizton állíthatom, hogy az agyunk múlt századira van húzalozva, nem 21. századira. Tehát amikor azzal áltatjuk magunkat, hogy mindent értünk, és csináljuk, és csináljuk, és csináljuk, akkor van egy ilyen erőltetett megértési menet, tanulási folyamat alatta nem nagyon lesz, mert ugye ahhoz túl gyors, viszont a megelégedettség se jön, mert azzal ugye a megértem és megtanultam, tehát fel tudom idézni, folyamat kellene. Így aztán mindenki rohan előre, és reméli, hogy nem bukik le.
2: Azt lehet egyébként már látni, hogy az elmúlt 15 év mondjuk mit okozott mondjuk az agyunkban, vagy az életünkben?
3: Lehet látni, nem mondom a szomorú dolgokat. Lehet látni, hogy olyannyira nem sikerült időben érzékeltetni a szülőkkel az okostelefon és közösségi média veszélyeit, hogy egy 2 héttel ezelőtti kutatásban az szerepel, hogy a magyar másfél évesek napi 85,6 percet használják.
2: És mit csinál egy másfél éves több mint egy órán át a telefon?
3: Nézi, tehát... és nyomkodja, ha odaadják, persze.
2: Tehát egyébként itt a tévét váltja ki? Mert az mondjuk régen nem, is elterjedt.
3: Én félek tőle, hogy a szülőt váltja ki.
2: A világos, persze, igen. Csak nem a tévén.
3: Ugye ezt hívjuk digitális cuminak.
2: Igen.
3: Hát szerintem lehet, hogy tévedek, de szerintem a tévé elé nem volt leültetve egy 9-10-12 hónapos gyerek, mert rendre az még így a rácsoságyban volt.
2: Igen.
3: Lehet, hogy a tévé mellé volt tolva, de hogy hát szóval ma meg azt látjuk, hogy sokszor ott gebeckedik szegény apróság a babakocsiban, hogy így minél közelebb jusson a minden érzékszervét elárasztó impulzus generátorhoz. Szóval, hogy...
2: Bocsánat, félbeszélünk. Az egyébként mennyire igaz, hogy ebben nagyon komolyan belejátszik az, hogy az első pillanattól kezdve azt látja ő, a pici, hogy anya meg apa nem teszi le a telefont?
3: Az nagyon belejátszik, ezt pont ma mondta valaki, hogy milyen érdekesen elfeledkeztünk arról, hogy a szülő egyben modell is, és nagyon, nagyon fontos, hogy milyen mintát nyújt, hogyha az ő kezében ott van, akkor ő persze mondhatja, hogy csak az üzleti mérjeimet nézem.
2: Persze, ebéd közben.
3: Ez hát teljesen mindegy lesz. Igazság szerint... Szerintem nagyon-nagyon nagy csoportja az embereknek a mai napig azt gondolja egy ilyen könnyített, tudattalan érzelmi elhárítással, hogy több milliárd ember használja, tehát nem lehet ez olyan vészes. Uh-huh. Ugye ez egy elég jól hangzó mondat. Az, hogy több milliárd embernek másmilyen lesz a kognitív működése, mert a fehér állomány fejlődését is, vagy alakulását megváltoztatja, vagy hogy egy pici gyereknek a beszédfejlődésébe beleszól, vagy hogy később kiskamasz korában az érzelmi működésében nagyon fontos lesz, hogy képes-e ő szociabilitásra, tehát kapcsolódni másokhoz, empátiát átélni, kölcsönösséget, stb., hogy ezekben nyilván az átlagember nem gondol arra, hogy kicsikorunktól kezdve tükörneuronok működnek az agyunkban, tehát nagyon fontos, hogy élő embertől tanuljunk meg gesztusokat, mozdulatokat, szavakat és nagyon sok mindent. Ez nem helyettesíthető a képernyővel. Viszont ha arra gondolunk, hogy ez a modell és mintaadás, tulajdonképpen ma átkúszik abba, hogy ha 21. századi vagyok, akkor okos eszközöket használok, akkor ott egy olyan fura kép alakul ki, amiben én értem, hogy egy 30 éves fiatal szülő azt mondja, hogy az összes pszichológus nyilván össze-vissza húhog, mert nem értik a lényeget, és tulajdonképpen én szívesen mondanám, hogy igaza van, csak ez az az egyetlen baj, hogy amit mi látunk, azt ő még nem látja, ezt ő 16-18 év múlva fogja látni. Amikor egy egészséges felnőttet szeretne látni a gyerekéből, aki biztonsággal éli az életét. Nekem a legnagyobb intőjele arra, hogy baj van, az persze rengeteg amerikai kutatás mellett azért itthon még az utóbbi évekig alig volt kutatás, és magam is csináltam egyet 4 évvel ezelőtt, hogy a 20 évesek hogy érzik magukat, és nagyjából az derült ki, és rá egy évre kijött a felsőoktatási tanácsnak egy kutatása, hogy így a 16-18-20-22 éves korosztály az meglehetősen depressziós, nagyon elkeseredett, aggódik és szorong a jövője miatt, az élete miatt, a helyzete miatt, hogy a döntései miatt, hogy mi kéne, hogy legyen, vagy mi se, és ezek ugye mind összefüggenek, hogy az életünk nagy döntései, hogy tanuljak, vagy dolgozzak, ha tanulni, mit tanuljak, az persze nézhet úgy ki, hogy átnyálazom a felvételi tájékoztatót, hogy most akkor miből voltam 4-es vagy 5-ös, de jó esetben az van, hogy mihez van tehetségem, és mit szeretnék csinálni. De ebben az értelemben ma szerintem az egyik legnagyobb probléma, hogy a fiatal túl sok digitális eszköz használó csoportjában nagyon kevés olyan mondjuk így képesség van, ami ténylegesen a realitásban tesztelődött, és nem az ő fejében egy olyan kép önmagáról, amit soha nem próbált ki. Az analóg gyerekkorral rendelkező idősebb korcsoport nem azért volt jobban tisztában magával 18-20 évesen, mert okosabbnak született, hanem egész egyszerűen addigra átesett annyiféle fajta szituáción, találkozott annyiféle fajta emberrel, elolvasott vagy nem olvasott el, de mégiscsak látott könyveket, volt irodalomórája, meg mit tudom észre, hogy volt egy csomó dolog, főleg a lassú idő, amiben felnőhettünk, hogy megérlelődtek azok az érzelmi stratégiáink, mondjuk, amire támaszkodni lehet. Ma meg előre fut a kognitív igény, a megérteni, lemarad az érzelmi stratégia, és a kettő között akkora távolság van, ami csak szorongást tud képezni, hogyha így egyszerűbb.
2: Talán igen. Hogyha varázsütésre nem tudom, mivé kineveznék önt, mikor engedné a gyerekeket okostelefonhoz nyúlni?
3: Hát én ugyanezt csinálnám, mint hajdanán a szilíciumvölgybeli szülők. 14 éves korban pont ráérne. Ebben ez a tragédia, hogy egy Google-ös anyuka vagy apuka mondta, valamelyik aligazgató, hogy miért ne járatná Waldorf iskolába a gyerekét, hát hisz olyan egyszerűek az eszközök, hogyha egy 2 éves tudja kezelni, akkor miért nem ér rá ezt 14 évesen? Addig tanuljon meg az ő gyereke írni.
2: Igen, az nem árt.
3: Olvasni, értelmezni az olvasottakat. Ugye ez egy ilyen nagy csapda, hogy Nicholas Carr-nak volt még nagyon régen egy nagyon tanulságos könyve, az a címe, hogy az internet, vagy a sekélyesek kora. Hát ez sokat mondó az író érzelmi szempontjáról. De minden esetre ő azt írta le, hogy abban a tekintetben, hogy elhiszük-e, hogy remek dolog nyáron majd 15 könyv helyett elvinni egy darab Kindle olvasót, és akkor így hurrá, milyen jó lesz nekünk, abban azért így megfontolandó, hogy elveszítsük, vagy ne veszítsük el az olvasás képességét, amely nyilván nagyobb hatékonyságú, ha printet olvasunk, mintha bármilyen módon stabilizált képernyőt, egészen egyszerűen azért, mert a szemünk másképp mozog, jóval lassabban igazodik az ember felfogás módjához, majd az egész elemzést azzal zárja, hogy ugye nem kell magyarázni továbbá, hogy majd az elitek lakásában mi lesz.
2: Igen. Ugye? Jó, hát ma már elég sok olyan filmet látni, ahol nincs a lakásokban könyv.
3: Azt én is hallottam már 3 éve, hogy az ingatlan ügynökök azt mondják, hogy tessék kipakolni onnan, mert nyugger lakásnak néz ki. Ez hihetetlen.
2: Én egyébként naívan azt gondoltam, hogyha Kindle-t viszek magammal nyaralni, az még mindig jobb, mint hogyha a TikTokot.
3: Na hát annál mindenképpen. Jó, hát vannak így olyan összehasonlítások, amiben persze a TikTok azt gondolom, hogy az egyik ilyen szempontból idegrendszeri pusztító csapásaként tényleg nagyon rossz. Már 3 évvel ezelőtt is emlékszem, hogy egy ilyen guideline-ban az volt, hogyha a Z-generációt el akarja érni valaki, akkor hát maximum 3, de inkább 2 perces videót csináljon, mert ennyi a fókuszált figyelem, amire számítani lehet. És úgy vélem, hogy ez egyszerűen ez egy olyan borzasztó folyamat, hogy ilyen figyelemdeficittel küzdenek a fiatalok, amit kifejezetten az információtechnológiának köszönhetnek. Szóval ez egy hatalmas kitolás velük, mert azt gondolom, hogy senki nem érdemli, hogy eljusson oda, hogy körülbelül egy 3 éves gyerek szintjén tud figyelni, mármint a régi nomenklatúra szerint, vagy rendszer szerint.
1: Köszönöm a figyelmüket, a múltidézőt hallották, találkozunk legközelebb.

határok nincsenek, mindenható, ezért mozdít a híd helyett bosszú álló. Ahogy mondtam, ne filmeket csekkolj, mert rajta kívül hamis istenek mindjárt feltűnnek lassan az úregény csillagok háborúja. Itt az új remény, a híre alapján azt mondott túl kemény, de íre ő gondoskodó és gyúl felé. Mikor a fény hal a vágy, a bűnös természet épp szabotál, Isten épp közbe és nem hagyom áll, mert úgy minden felett ő Adonáj. Már lobog a győzelmi zászló, biztos a növé a zászló. Lehetsz akárki, akárhol, mindet lett, mégis vár rád és nem vádol.

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Az üzemanyagár emelkedés megfékezéséről tárgyalt a kormány, egyre többen vásárolnak állampapírt. Hideg front érkezett esővel és viharos széllel. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Az üzemanyagok árának megfékezéséről tárgyalt a kormány, az ülésen részt vett Hernádi Zsolt, MOL vezérigazgató is. Magyar Péter miniszterelnök ismét egyértelművé tette, nem vezetnek be védett árat, mert az egy-két héten belül áruhiányhoz és benzinturizmushoz vezetne. A tervek szerint a támogatás nem a kutakon fizetendő üzemanyagárakat csökkenti majd. Ma tartják Pozsonyban a Visegrádi négyek találkozóját. Az eseményen Magyar Péter miniszterelnök mellett részt vesz Donald Tusk lengyel, Andrej Babis cseh és Robert Fico szlovák kormányfő is. A megbeszélésen jelen lesz továbbá az Európai Unió tanácsának soros elnöki tisztségét betöltő Írország miniszterelnöke is. A találkozón a többi közt az uniós költségvetésről, a szövetség előtt álló kihívásokról, a visegrádi négyek érdekeiről, valamint az üzemanyagárakról is egyeztetnek. A Transparency International Magyarországot jelölt is szakértőnek, a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottságba a TISZA párt. A javaslatról a testület mai ülésén szavaznak a képviselők. Megkezdte az érdemi munkát a kegyelmi botrány felelőseit feltáró parlamenti vizsgálóbizottság. A testület célja, hogy feltárja a Bicskei Gyermekotthon ügyéhez kapcsolódó elnöki kegyelmi döntés hátterét, és megnevezze a felelősöket. Volt Péter volt legfőbb ügyészt, és Balogh Zoltánt, az egykori minisztert is meghallgatják. Augusztusban 85 milliárd forinttal nőtt a lakossági állampapírállomány. A megtakarítások ezzel mintegy 12,5 ezer milliárd forintra nőttek. Az Államadóságkezelő Központ adatai szerint a legnagyobb mértékű több mint 5000 milliárd forint nyit a fix magyar állampapír részesedése, míg a második legtöbb a prémium magyar állampapíré, amely ennek a fele. Több meleg rekord is megdőlt tegnap az érkező hidegfront előtt. Tatabányán szokatlanul enyhe volt a hajnal, 22,1 fokot mértek, ami 3 fokkal több, mint a korábbi napi hajnali maximum. Délután Budapesten csak nem 100 éves csúcsérték dőlt meg, 34,8 fokot mértek. Ez 1 több, mint az 1928-ban regisztrált legmagasabb napi hőmérséklet. Az ország nagy részén borult az ég, elszórtan esik az eső. Napközben fokozatosan felszakadozik, csökken a felhőzet, több órára a nap is kisüt. Kezdetben csak helyenként, majd később egyre nagyobb területen lehetnek záporok, zivatarok. A szél megélénkül, délután 21-29 fok, este 15-23 fok valószínű.
0: A Spirit FM híreit hallották. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
2: A fővárosban ma reggel 9 órától délután 14:30-ig lezárják a 7. kerületben a Garai teret a Murányi utcánál és a Sajó utcánál csatorna karbantartása miatt. Lezárják ma délután 2 órától Diósdon a Sashegyi utat a Baross utca és a Kossuth-Lajos út között rendezvény miatt. A 13-as autóbusz terelve közlekedik, több megállót nem érint. Csatorna felújítás miatt lezárták a 6. kerületben a Városligeti fasort a Bajza utcánál, de a szervíz úton lehet közlekedni. A Bajza utcában sávlezárásra kell számítani. Hétköznapokon este 7:30-től másnap hajnali 5 óráig, valamint hétvégékre lezárják a Pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. A forgalom egy sávon váltkozva haladhat a Szépjuhászné úton a Budakeszi út közelében, valamint a Törökvész úton a Pusztaszeri útnál a Bég utcánál vízvezeték javítása miatt. A Bécsi úton befelé a Vörösvári útnál lezárták a külső sávot csatornajavítás miatt. Farkas Renáta, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották.

0: zene.
1: Spirit FM 92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

0: és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Ébredjen velünk! Friss hírek! Aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Start a Spirit FM-en. A műsorvezető Rónai Egon.
1: Igen, tiszteltel köszöntöm Önöket. Szeptember 10-én látják a Start műsorát itt az OTV-ben, én Rónai Egon vagyok. Amiről beszélgetünk itt rögtön a műsor legelején, az egy elég súlyos téma, és nem csak munkaerőpiaci kérdés, hogyha egy gyárat bezárnak, hanem gazdasági is, és ráadásul a magyar gazdaság számára egy előrejelzés, hogy mi várható az autóiparban, amely ugye az egyik legfontosabb húzóágazata a magyar gazdaságnak. László Zoltán a vendégünk, a Vasas Szakszervezet elnöke. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok!
1: Ugye jött egy hír, ez egy önmagában még az autóipar egészére nem tragikus hír, azoknak az, akik ott dolgoznak, bezár az Audi egyik győri beszállítója évvégén, még jó, hogy előrejelezték, és ezzel 585 dolgozó kerül az utcára. Számukra nyilván nem vigasztaló, hogy az Audi gyár maga megy, bár felmerült állítólag a győri gyár bezárása is Németországban. Ön mit tud az ott kialakult helyzetről most?
2: Valóban ez Győrben azért egy nagy létszám, ekkora létszámú elbocsátás, illetve ilyen sok ember egyszerre nem szabadult a Győr környéki munkaerőpiacra. A VKV nem csak az Audinak beszállítója, és ez fontos üzenet, hogy ugyanúgy Mercedesnek és más cégeknek is szállított. Tehát itt ami nagyon fontos, hogy vegyük észre, hogy a folyamatok eljutottak egy olyan pontra, hogy sok munkahelyet elkezdünk elveszíteni. Eddig is veszített munkahelyet az autóipar, csak ilyen apránként. Tehát az autóiparban dolgozók száma folyamatosan évek óta csökken, de ilyen nagy léptékek ritkán fordultak elő.
1: Ideig gyakran arra fogtuk, hogy megjelent a mesterséges intelligencia, hogy terjed az automatizálás, egy csomó minden, ez nem kell már emberi kéz. Ez nem volt igaz? Ez a gyártás visszaeséséről szólt alapvetően?
2: Ez része a képnek, de önmagában ez még nem generálna egy ekkora változást. Ugye egy gyár bezárás azért az mindig ennél több. És amire oda kell figyelnünk, hogy most mi fog történni ezekkel az emberekkel. Tehát a Győrben mi elkezdtünk egy folyamatot, ebben szerintem példaértékű partnerség van a munkáltató, az önkormányzat és a szakszervezet között, mert hogy most ezt a helyzetet kell megoldanunk, de ez a helyzet egy minta lesz vélhetően, és ne legyen igazam, de elképzelhető, hogy rövidesen ilyen helyzetekből többet kell kezelni, jó, ha vannak ilyen folyamatok, amelyeket már ismerünk.
1: Azt mondja, hogy például az együttműködése a munkáltatónak, magának, a gyárat bezáró cégnek, ez miben tud megnyilvánulni egy ilyen esetben? Jó, előre szóltak, hát ez legalább már valami, hogy nem előző nap közlik, hogy holnap nem kell bejönni dolgozni. De ez önmagában persze még kevés nyilván.
2: Nyilván, és ez törvényi kötelezettségük is. Amiben azonnal elindult rögtön az első pillanattól, hogy a szakszervezettel közölték az előállott helyzetet, elindult a munka, hogy készítünk egy adatbázist azokról az emberekről, akiknek segítenünk kell a tovább lépést a jövőben. Ebben a munkáltató más esetekben nem mindig ilyen együttműködő, itt ezt abszolút példaértékűnek látom. Nyilvánvalóan tudnunk kell, hogy akiknek állást kell majd a közeljövőben keresni, ők milyen feltételrendszer mellett tudnak dolgozni, milyen képzettség, milyen tapasztalat, nehogy Isten, milyen egészségi állapot, tehát milyen munkát tud elvállalni. Tehát nagyon sok fontos feladatunk van ezzel kapcsolatban. Minél gyorsabban tudjuk ezt az adatbázist összerakni, annál gyorsabban tudjuk a keresletet és a kínálatot ütköztetni. Azt ugyanis látjuk, hogy van munkaerő igény a környéken. Nagyon sok cég, ahol vasas szakszervezet jelen van, onnét már mindenhol szóltunk a munkáltatóknak, hogy itt van felszabaduló munkaerő. Nagyon sok cég jelentkezett, csak hogy nem feltétlenül olyan munkavállalókat keresnek, amilyenek itt majd felszabadulnak. Tehát azért itt ez egy nagyon komoly feladat lesz. Azzal együtt, hogy ezeknek az embereknek most az életében egy olyan változás van, amit tudni kell menedzselni. És akkor jönnek azok a kérdések, amelyek mondjuk a munkavilágának szabályozásáról szólnak. Itt ugyanis nem csak saját foglalkoztatás, saját munkaviszonyban álló munkatársakról van szó. Vannak például harmadik országbeli dolgozók, és itt az ő helyzetük szintén egy fontos kérdés, már csak azért is, mert nekik olyan szerződésünk van, amivel nem feltétlenül lehet azonnal megszüntetni a munkaviszonyt. Kérdés, hogyha valahol munkahely van, akkor ők kapnak előbb munkahelyet, vagy a felszabaduló magyar?
1: Nyilván önöknek az a dolguk, hogy azt érjék el, hogy a felszabaduló magyar munkaerők találjon magának helyet elsősorban, de hogy reagáltak a dolgozók a híre? Mert hát azért ez, amikor egy ekkora csoportot ér egy ekkora ütés, az általában összehozza az embereket.
2: Évek óta benne van a levegőben, és évek óta küzdött ez a vállalat azzal, hogy kereste a vevőt erre a gyárra. Tehát magát az egységet el akarta adni, mint működő egység. Sok vevővel is találkoztak az elmúlt években, és így lassan megszoktuk azt, hogy úgy működik ez a gyár, mi magunk is ott a mellette lévő szakszervezet, hogy tulajdonképpen kint van a piacon az eladásra váró épület és az egész társaság vele együtt. Aztán nagyon váratlan volt ez, hogy egyszer csak bejelentették, hogy úgy döntött a munkáltató, hogy nem árulja tovább, hanem bezárja. Annyira váratlan, hogy még előtte héten felvételek voltak, munkaerőfelvétel zajlott, tehát mindenki másra készült.
1: Ez egy gyors döntés akkor ezek szerint a menedzsment részéről. Hogyha azt mondja, hogy évek óta el akarták adni, akkor nyilván az ott dolgozók erről valamit tudtak, még ha nem is látják a teljes képet. Másrészt ennél az autóipar évekkel ezelőtt jobb állapotban volt, tehát itt a gyárral magával is valami baj van, feltételezem.
2: A gyár a VKV legmodernebb gyára. A termékei kifejezetten jók a piacon. Tehát itt az autóipar struktúrájáról van szó. Főleg európai beszállítók, az európai cégeknek európai beszállítói vannak a legnagyobb bajban. Itt annyi minden tépi, marcangolja ezt az európai autóipart, hogy nekünk ezzel kell foglalkoznunk, mert a magyar foglalkoztatásnak a jelentős része az a beszállítói kört érint, és főleg az európai iparban szállítunk be, autóiparban is, és gépgyártásban is, és máshol. Tehát az európai foglalkoztatási struktúra, ipari struktúra és ennek a nehézségei határozzák meg a mi közeljövőnket.
1: Ne keltsünk pánikot, de azért legyünk tárgyszerűek. Vannak hírek más cégektől hasonló tervekről?
2: Igazából van a levegőben sok helyen, ugyanúgy, ahogy itt is a levegőben volt egy komoly változás. Konkrét híreket nyilván nem kapunk arra, azért az üzleti világ mindig odafigyel. Ami fontos, hogy ennek a gyárnak a bezárása egy másik üzenetet is hordoz magával. Ma reggel 6 órakor elindult egy sztrájk a Hanon System fehérvári telephelyén, ami a nyári sztrájk sorozatnak a folytatása, most határozatlan idejű sztrájkot jelentettünk be. Bérkérdés okozza ezt a sztrájk helyzetet. És nagyon sokszor felvetődik az, hogy ha a munkavállalók túl sokat kérnek, akkor veszélyeztetik a munkahelyüket. A VKV hasonló bérszínvonalú, mint a Hanon System. És mutatja a helyzet, hogy ez a munkahely nem maradt meg. Csak azért, mert nem kértek többet az emberek, mert nem vártak többet.
1: Nem ezen múlik, igen.
2: Így van. Tehát
1: beszéljünk a fehérvári helyzetről, mert ez a dolog nekem teljesen úgy hallott, mert a sztrájk kezdődött, ez egy új hír, ha úgy tetszik. Ja, akkor írjuk le egy kicsikét részletesebben, hogy mi a helyzet és mit követelnek a dolgozók, kérem.
2: A bértárgyalások során, ami meg áprilisban indult, 10%-os egységes általános bérfejlesztést kértek, tekintettel arra, hogy már nagyon régóta nem kaptak normális bérfejlesztéseket a magas infláció időszakában sem. A vállalatnak egy gyenge évét nem számítva nyereséges évei vannak, rengeteg a munka, nagy a munkaterhelés, tehát eljött ez a pillanat. Vannak még mellette egyéb kérések is, de ez a legfontosabb, hogy a 10%-os alapbéremelés történjen meg. Ezzel szemben 4% az egyik telephelyen és 4,5% a másik telephelyen, amit a munkáltató végrehajtott. Ebben nem tudtunk megállapodni, mert nem elfogadható. Volt több sztrájkunk, fordultunk a koreai felsővezetéshez is. Most egy újabb levelet küldtünk a vezérigazgató alelnöknek, hogy avatkozzon be, mert úgy látjuk, hogy a helyi vezetés vagy nincs felhatalmazva, vagy nem látja át a helyzetet. Tehát itt tartunk ebben a pillanatban, tegnap bejelentettük a határozatlan idejű sztrájkot, és ma el is indult a fehérvári gyárban.
1: Fehérváron sztrájk, Győrben elbocsájtások, ezek a reggeli hírek a Vasas Szakszervezet felől. László Zoltán, köszönöm szépen.
2: Én köszönöm.

0: Nem vagyok benne biztos, hogy NKA ügyben meg Fási Ádám családjának ügyében sok új információhoz fogunk jutni a következő percekben, de általában a vagyonvisszaszerzés kérdéséről van mit beszélnünk Francsics Imre ügyvéddel. Jó reggelt kívánok, örülök, hogy itt van, ügyvéd úr. Ön például jelentkezett is, vagy tervezte, hogy lenne elnöke a vagyonvisszaszerzési hivatalnak.
1: Nem is tudtam, hogy ez ismert információ, de el akartam mondani én is.
0: Hát akkor lelepleztem, idő előtt adott esetben. De azért ez az NKA ügy, ez rengeteg mindent megmutat arról, és ilyen módon mégiscsak érdemes beszélnünk róla, hogy hogyan működött az állam a korábbi hónapokban, években. Valószínűleg itt években kell mérni mindent.
1: Igen, egészen ijesztő. Tehát azok a fajta összefonódások, ami a állami vagyon, közvagyon, pártvagyonok, pártfinanszírozás, párttámogatás, itt egy teljes káosz volt. Azt gondolom, hogy általában a vagyonvisszaszerzésről, ha szabad ilyen messze visszanyúlni a véleményemet, illetően, hogy azért nem mellőzhető ez most, és azért lenne tulajdonképpen országos vagy társadalmi tragédia, hogyha ez a vagyonvisszaszerzés is úgy lefolyna a lefolyóba, és ha szabad ilyen szimbolikusnak lenni, a taxis gyuszik és a portások szintjén rekedne meg, mert azt gondolom, hogy végre meg kellene üzenni a jövő generációinak azt, hogy ebben az országban nem lehet tovább azt csinálni, ami itt zajlott, és aki így folytatja, vagy aki ugyanebben ezzel a módszerrel dolgozik, az nagyon rosszul jár. Nyilván nem szeretnék itt a károgók közé, vagy az előre óbégatók közé becsatlakozni, amikor még a vagyonvisszaszerzés el se indult, de a Magyar Pétertől tanultam egy kiváló technikát. Ő a kampányban zseniálisan alkalmazta azt, hogy amikor híre ment annak, hogy őt valamivel támadni akarják, lejáratni akarják, lőni akarnak rá, akkor ő megelőzte őket, és egy nap előtte bejelentette. És ezzel kihúzta a méregfogát. Úgyhogy én most azért óbégatok csak, hogy ez a vagyonvisszaszerzés és ez az egész megtisztulási folyamat, ez egy valós folyamat legyen. Fogalmazzunk úgy, hogy hall olyanokat az ember pletyka szinten, és ezt nagyon fontos hangsúlyozni, és erre mondtam, hogy nem akarok óbégatni előre, hogy azért ez csak pletyka, de néha nem zörög a haraszt, hogy ez az egész vagyonvisszaszerzés folyamata olyan lesz, hogy vannak védett emberek, már most neveket hall az ember, ugye a szakmában, tehát ez nem csak kimondottan az utcai pletyka, hanem mondjuk a büntető jogászi szakmában is, hogy bizonyos személyek esetleg már most ki vannak véve ez alól a hatály alól, pedig a büntetési törvény hatály alól senki nincs kivéve, tehát szerintem mindenkire vonatkozik.
0: Olyanok szerint döntés kérdése lehet.
1: Őszintén így van, illetve politikai döntés kérdése lehet, és nem egy büntető jogi szakmai
0: kérdés. De itt milyen neveket hall pletyka szinten a szakmájában, ezek a nevek a korábbi politikai vezetők?
1: Abszolút, abszolút. Sőt, a legmagasabb szintű vezetők. Körülbelül úgy néz ki, hogy a politikai érdekek mentén fog eldőlni, hogy kivel szabad elszámolni, és kivel nem. Akihez nem fűződik politikai érdek, vagy inkább úgy fogalmaznék, hogy nagyobb a kockázata, azt akkor hagyjuk. Én ezzel nem tudok azonosulni, azt gondolom, és azért óbégatok előre, lehet, hogy fölöslegesen, hogy a magyar miniszterelnök úr technikáját alkalmazva erre fölhívjam a figyelmet, és akkor ezek után már ne lehessen kikerülni. Szerintem elszámoltatni úgy kéne, hogy akinek vaj van a fején, azt nyilvánosságra kell hozni, azt fel kell tárni, azt meg kell mutatni, és el kell számoltatni.
0: Hát ha már ebbe így belekavarodunk, az egy politikai kockázat, ha Tisza és Magyar Péter engedi, hogy bizonyos emberek védettként megúsztanak mindent, mert hogy ezt számon fogja kérni ez a társadalom.
1: Maximum.
0: Ez a társadalom most arra szavazott sok minden egyéb mellett, hogy ennek legyen vége és legyen számonkérés.
1: Teljesen egyetértek, és itt ütközik az a fajta nézet, és mondom, én még csak az előre sivalkodó vagyok, hogy egyik oldalról a Tisza szimpatizánsai, mondjuk így, hogy elvárják, másik oldalról pedig nyilván van egyfajta politikai kockázata is a teljes elszámoltatásnak, vagy fogalmazunk úgy, hogy a politikai és gazdasági elit teljes elszámoltatása.
0: De ha tiszta lapot nyitunk, akkor mi a politikai kockázat ebben? Kicsit álnaivan kérdezem, tudom, de közben meg persze ez egy jogos kérdés is, tehát nem az az érdeke az utánuk következő politikai generációnak, hogy hát akkor, ha bűnösök, akkor menjenek.
1: Teljesen egyetértünk, én magam aspiráltam, ezért érintem óvatosan ezt a vagyonvisszaszerzési hivatal kérdést, hogy nehogy úgy tűnjön, hogy savanyú az embernek a szőlő. Én nagyon sok sikert kívánok nekik. Remélem, hogy nem akként történt ez a kiválasztás az elnök asszony személyét illetően, hogy egy politikailag megbízható, kézben tartható személyt kerestek, és akkor innentől kezdve tulajdonképpen a vagyon visszaszerzés maga is egy politikailag kézben tartható folyamat. Mert ha ez így van, akkor rendben van, hogy az országgyűlés alá rendeltük, de ha szükség van arra, hogy politikailag kézben tartható legyen, logikusan, akkor ott az embernek aggályai vannak, hogy ez biztos, hogy egy vegytiszta szakmai folyamat lesz-e. Ahol a cél egy, az igazság kiderítése, feltárása, és abból a büntetőjogi és minden egyéb konzekvencia levonása. Különben azt mondaná az ember, hogy nem kell politikailag kézben tartható ember, idézőjelben egy önjáró vagyon visszaszerzési elnök is tökéletesen megfelel, mert ő teszi a dolgát, amit a törvények előírnak neki. Én nagyon remélem, hogy nincs igazam. Nagyon remélem, hogy nincs
0: legyen,
1: igazam.
0: Legyen úgy, hogy ne legyen igazam. Szokott úgy lenni?
1: Hogyne.
0: Ez jó.
1: Hogyne.
0: Ügyvéd úr, itt van ez az NK ügy, itt van ez a Fási ügy, ezt így emlegetjük, miközben Fási Ádám a jelek szerint az egyetlen a családban, aki érintetlen valamilyen módon. Hát aztán majd meglátjuk, mert ugye Molnár Áron meg úgy tudja, hogy rendszeresen bejárt egyeztetni a minisztériumban a megfelelő helyekre ő maga is. Ez ebből a szempontból csak érdekes, de nem lényeges. A lényeges az az, hogy eljutottunk oda, hogy Fási Ádám feleségét tegnap letartóztatták. Egy olyan ügyben, ami egy tyúk per tulajdonképpen azokhoz képest, amilyen milliárdok itt repkedtek a fejünk felett napi szinten. De közben mégis szimbolizál valamit. És maga az ügy is szimbolizál szerintem valamit, tehát hogy a legapróbbaktól, és hát ezen a szinten 80 millió az a legapróbbnak tűnik, egészen a hatalmasokig itt minden át volt itatva valamiféle muhival.
1: Abszolút teljesen egyetértek. Ugye magának ennek az ügynek is a jellemzője önmagában már a túlárazás, tehát hogyha ezeket a filmeket, ugye dokumentumfilmeket el kellett volna készíteni piaci áron, akkor lényegesen alacsonyabb áron is megvalósítható lett volna. Hát a következő lépés vagy probléma az, hogy el sem készültek, vagy csak részben készültek el, ahogy így az ember hallja.
0: Hát és ami elkészült is, hát látható, hogy mondjam, csak nem egy dokumentumfilm, maradjunk talán ebben.
1: Igen, én ezt szakmailag el sem tudom dönteni, de így van. Ugye egyrészt a túlárazás más, nem az a másik rész, hogy el sem készült teljesen, és a legnagyobb probléma pedig az, amit ugyancsak a gyanúsítás tartalmaz, és még nem mondjunk ítéletet, de hogy állítólag a ténylegesen kiutalt összegeket és a film meg nem valósulását, azt fiktív számlákkal próbálták, hogy úgy mondjam, kitölteni vagy lefedezni. Tehát ezek a fiktív számlák arra szolgáltak, hogy mintha a kiutalt pénzeket erre költötték volna.
0: Sőt, hát úgy hallom, hogy valójában egymásnak számláztak fiktív számlákkal, ami hát azt mutatja, hogy abból indult, aki úgyse ellenőrzi a kutya se.
1: Igen, ebben egyébként az a döbbenetes, én bevallom önnek őszintén, nem is tudom, hogy szabad ennyire személyes megjegyzést tenni, hogy engem szíven ütött ennek a szerencsétlen asszonynak a látványa meg a sorsa. Tehát ott ül egy hölgy, aki azért soha életében nem volt a büntető jogszabályokkal összeütközésbe, ha én jól gondolom, tehát és akkor egyszer csak bele tud keveredni egy korábbi, tulajdonképpen egy korábbi bindzsisztáni világból teljesen normális, ő egy törvénytisztelő bindzsisztáni volt, ha ilyen marhaságot mondhatok.
0: Csinálta, amit mindenki.
1: Igen, ami abban a világban, a bindzsisztáni világban egy normál szabály volt, ő eszerint élt, és most, hogy hirtelen megváltozott a széljárás, most láncra verve viszik valahol. Engem szíven ütött, én átéreztem azt, hogy ő most miben van.
0: Ez egy családi biznisz volt, azért ez látszik.
1: Hogyne, hogyne.
0: A történetben. Az figyelmeztető lehetett volna Marikának, hogy hát a férje felfüggesztett börtönbüntetéssel úszott meg, ugyanezzel az üzlettársal egy közös üzletet, az Őssejt üzletet, ami hát szintén eléggé súlyos visszaélés volt.
1: Igen.
0: Tehát azt látnia kellett, hogyha ebben a körben mozog, és ebben a körben akar egy dokumentumfilmet leszámlázni, vagy leigazolni, akkor nem biztos, hogy senki nem fog odafigyelni. Főleg, hogy Fási Ádám járt nálunk a stúdióban, és mondott olyanokat, amik önmagában eléggé sokat mondott.
1: Önnek elévülhetetlen érdemei vannak hogy ez a helyzet kialakult, hogyha én most ezt mondhatom félig viccesen, bár teljesen komolyan gondolom. Egyetértek, de mondom, az az érzésem, hogy ezek az emberek igdomultak ahhoz a világhoz, ami körülvette őket, és azt gondolták, hogy ha ők egy jó oldalon vannak, vagy egy jó szekérnek tolják a kerekét, akkor nagy baj nem érheti őket, és még jól is járnak. Ezt kéne valahogy megüzenni a jövő nemzedékeinek itt Magyarországon, hogy ne így próbálkozzunk.
0: Van egy érdekes szála a most zajló eseményeknek. Ugye mi is úgy beszélünk erről a dologról, hogy hát gyakorlatilag tényként kezeljük, hát lehetett látni, hogy nem lehet látni ezt a dokumentumfilmet. De már azt is tényként kezeli a sajtó, hogy mennyi a kiszabható börtönbüntetés mindezért. Gyakorlatilag lassan már az ítéletet is elolvashatjuk, miközben még kihallgatása nagyon lehetett.
1: Abszolút, és aztán meg azt gondolom, hogy még ezek a szerepek is változhatnak. Elindult a nyomozás. Az egy érdekes kérdés, hogy miért a a hölgy ellen, csak miért a Fási Ádám felesége ellen. Nem, mintha én kívánnám, de én úgy tudom, hogy a gyermeke is érintett egy másik céggel ugyanebben a konstrukcióban. És a végleges kérdés pedig az, hogy ha majd esetleg az kiderül, hogy ő ennek a cégnek az ügyvezetője volt, de valójában nem ő intézte ezeket a dolgokat, még az sem biztos, hogy napra kész volt, hanem intézte helyette más, akkor pedig végképp átalakulhat még ez a tényállás, és akkor egész konkrétan arra gondolok, hogy esetleg a Fási úr, ha tesz egy nyilatkozatot, akkor mondhatja azt, hogy kérem szépen a feleségem azt sem nagyon tudta, hogy mi zajlik, csak ő volt az ügyvezető, a nyomozóhatóság nyilván abba az irányba lép, de miután a konkrét ügy részleteiről nincs információm, tettek-e vallomást, milyen vallomást tettek. Feltételezem, hogy idézőben mindenki tagadásban van, és most nem is leszünk emiatt okosabbak, de még ez nagyon sokat változhat. Azt azért megtanultam a szakmába, hogy az ügy elején nem szabad ítéletet hozni.
0: Hát
1: hogy, hogy az indiánok mondták, hogy amíg nem jártál a mokaszinomba, addig ne ítélkezz rólam, vagy ne ítélkezz senkiről, amíg nem.
0: Jó, mondjuk ebben a mokaszinban nem akarunk belőle.
1: Nem, Isten ments.
0: Egy dolgot még, ez tényleg 5-től 15 évig terjed?
1: A büntetési tétel jó eséllyel igen. Nem tudom a pontos gyanúsítást őszintén, mert ugye a költségvetési csalás, bűnszövetségben elkövetett költségvetési csalás mellett az okirattal visszaélést, illetve a hűtlenkezelés tényállását is említette a sajtó, hogy most jelen pillanatban mivel vannak meggyanúsítva, azt nem tudom.
0: Ügyvéd úr, köszönöm szépen. Francsics Imre ügyvéd volt köszönöm. Itt velünk. Mindjárt jön a híradó, aztán pedig visszatérünk én is. Meg a stand, persze.

0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. A Magyar Bor Marketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Utazók Podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Pit Lane. A Network 4 Motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Autódarú Kósvéber.
2: Nem tudod, milyen darut bérelj az emelési feladatokhoz? Hívd a Kósvéber Kft-t egy ingyenes helyszíni konzultációra. A Kósvéber szakértő csapata több mint 30 éves tapasztalattal kínál megoldást minden emelési feladatra. Kósvéber Kft. Magasban a legjobb.
3: Jön az Etele Shopping Fest! Szeptember 10-e és 13-a között kedvenc üzleteit különleges kedvezményekkel és exkluzív ajánlatokkal várnak az Etele Plázában. Részletekért töltsd le az Etele appot, vagy keresd a kuponfüzetünket. Etele Pláza. Jó helyen jársz!
4: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
5: Nem látod a gördeszkámat?
6: Én a lavort keresem. A fotel is eltűnt. És a bicikli kormányom?
5: Chill van, bro. Csak kölcsön vettem pár cuccot.
6: Mégis mihez?
5: A győztes járgányhoz.
7: A világ legflúgosabb futama újra Budapesten. Red Bull Láda Derby, szeptember 20, Tabán.
8: Megvan már az őszi szetted? Még nincs, de szeptember 10-től 13-ig jönnek az árkád napok, a legújabb trendekkel és kedvezményekkel.
9: Ráadásul 20.000 forint vásárlás felett, akár vásárlásod teljes összegét is visszanyerheted árkád ajándékkártyán 200.000 forintig.
8: Részletek az arkadbudapest.hu-n.
10: Te kóstoltad már a Pizza Me megújult tésztáit? Bolognese, quattro formaggi vagy zöld pesto szósz? Mind házi recept alapján. Ezt ne hagyd ki! Részletekért irány a pizzami.hu.
0: Reklámot hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Most állati sokat segíthetsz. A tiszta környezet az állatok számára is épp olyan fontos, mint nekünk embereknek. Segíts eldönteni, melyik állatvédőszervezet kapjon Carehair takarítógépeket a Tiszta Menhely program keretében. Szavazz te is augusztus 24-e és szeptember 13-a között a Carehair Tiszta Menhely közönség szavazásán a VMN oldalán. Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Az üzemanyagár emelkedés megfékezéséről tárgyalt a kormány, magyar horrorfilm debütált Los Angelesben. Hidegfront érkezett esővel, többfelé viharos széllel. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Az üzemanyagok árának megfékezéséről tárgyalt a kormány, az ülésen részt vett Hernádi Zsolt, MOL vezérigazgató is. Magyar Péter miniszterelnök ismét egyértelművé tette, nem vezetnek be védett árat, mert az egy-két héten belül áruhiányhoz és benzinturizmushoz vezetne. A tervek szerint a támogatás nem a kutakon fizetendő üzemanyagárakat csökkenti majd. Ma tartják Pozsonyban a Visegrádi négyek találkozóját. Az eseményen Magyar Péter miniszterelnök mellett részt vesz Donald Tusk lengyel, Andrej Babis cseh és Robert Fico szlovák kormányfő is. A megbeszélésen jelen lesz továbbá az Európai Unió tanácsának soros elnöki tisztségét betöltő Írország miniszterelnöke is. A találkozón a többi közt az uniós költségvetésről, a szövetség előtt álló kihívásokról, a visegrádi négyek érdekeiről, valamint az üzemanyagárakról is egyeztetnek. Megkezdte az érdemi munkát a kegyelmi botrány felelőseit feltáró parlamenti vizsgálóbizottság. A testület célja, hogy feltárja a Bicskei gyermekotthon ügyéhez kapcsolódó elnöki kegyelmi döntés hátterét, és megnevezze a felelősöket. Volt Péter volt legfőbb ügyészt, és Balog Zoltánt, az egykori minisztert is meghallgatják. Augusztusban 85 milliárd forinttal nőtt a lakossági állampapírállomány. A megtakarítások ezzel mintegy 12,5 milliárd forintra nőttek. Az Államadóságkezelő Központ adatai szerint a legnagyobb mértékű több mint 5000 milliárd forint nyit a fix magyar állampapír részesedése, míg a második legtöbb a prémium magyar állampapíré, amely ennek a fele. Los Angelesben mutatták be Illés László új filmjét, a Míg meg nem haltak című horrort. A nagyrészt Vas megyei erdőkben forgatott, független finanszírozású film világpremierjét egy héttel ezelőtt tartották. Az alkotást november közepétől vetítik a hazai mozikban. Több meleg rekord is megdőlt tegnap az érkező hidegfront előtt. Tatabányán szokatlanul enyhe volt a hajnal, 22,1 fokot mértek, ami 3 fokkal több, mint a korábbi napi hajnali maximum. Délután Budapesten csaknem 100 éves csúcsérték dőlt meg, 34,8 fokot mértek. Az ország nagy részén borult az ég, elszórtan esik az eső. Napközben fokozatosan felszakadozik, csökken a felhőzet, több órára a nap is kisüt. Kezdetben csak helyenként, majd később egyre nagyobb területen lehetnek záporok, zivatarok. A szél megélénkül, délután 21-29 fok, este 15-23 fok valószínű.
11: A Spirit FM híreit hallották. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
12: A fővárosban lassú a haladás a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljárótól, a 10-es főúton befelé az Ürömi úti körforgalomnál, valamint a 11-es főúton befelé a Pünkösfürdő utca előtt. Erős a forgalom az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utcánál, illetve az M5-ös autópályán befelé a Határúttól. Ma 9 órától délután 2:30-ig lezárják a 7. kerületben a Garai teret a Murányi utcánál és a Sajó utcánál csatorna karbantartása miatt. Csatorna felújítás miatt lezárták a 6. kerületben a Városligeti fasort a Bajza utcánál, de a szervíz úton lehet közlekedni. A Bajza utcában sávlezárásra kell számítani. A forgalom egy sávon változva haladhat a Szépjuhászné úton a Budakeszi út közelében, valamint a Törökvész úton a Pusztaszeri útnál a Bég utcánál vízvezeték javítása miatt. A Bécsi úton befelé a Vörösvári útnál lezárták a külső sávot csatornajavítás miatt. Farkas Renáta, BKK Info.
11: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
13: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. szeptember 21-ig érvényes.
14: Találkoznál a Davis kupa csapatával és sztárteniszezőkkel, és játszanál velük a Corvin Plaza tetőteraszán. Szeptember 10-én megteheted. Várnak ügyességi játékaink és a sportág klasszisai Fucsovics Márton, Marozsán Fábián, Piros Zsombor és a Grand Slam győztes Temesvári Andrea. Várunk a Corvin Plaza tenisztapon szeptember 10-én 11-től 19 óráig. Részletek corvinplaza.hu.
6: Nem látod a gördeszkámat?
15: Én a lavort keresem. A fotel is eltűnt. És a bicikli kormányom?
5: Chill van, bro. Csak kölcsön vettem pár cuccot.
15: Mégis mihez?
5: A győztes járgányhoz.
7: A világ legfluhgosabb futama újra Budapesten. Red Bull Láda Derby, szeptember 20, Tabán.
9: Megvan már az őszi szetted? Még nincs, de szeptember 10-től 13-ig jönnek az Árkád napok. A legújabb trendekkel és kedvezményekkel. Ráadásul 20 000 forint vásárlás felett. Akár vásárlásod teljes összegét is visszanyerheted. Árkád ajándékkártyán 200 000 forintig. Részletek az arkadbudapest.hu-n.
16: Ha a családi programban, akkor mindig ugyanazt a játékot játsszuk. Bőröndök, babakocsi, hűtőtáska, még egy táska, és jó lenne, ha mi heten is beférnénk. A családi kirakós megoldása a Volkswagen Tyron. Az SUV, amelyben elegendő tér van mindennek és mindenkinek, már 12 790 000 forinttól elérhető. További részletekről érdeklődjön márka kereskedésünkben.
17: Volkswagen.
18: Spirit Auto Ferihegy. Budapest, Üllői út 822.
19: Reklámot hallottak.
11: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
19: Reklám.
20: Most állati sokat segíthetsz. A tiszta környezet az állatok számára is épp olyan fontos, mint nekünk embereknek. Segíts eldönteni, melyik állatvédőszervezet kapjon Carehair takarítógépeket a Tiszta Menhely program keretében. Szavazz te is augusztus 24-e és szeptember 13-a között a Carehair Tiszta Menhely közönség szavazásán a VMN oldalán.
19: Reklámot hallottak.

0: most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Start a Spirit FM-en. A műsorvezető Rónai Egon.
1: Szeptember 10-e van, jó reggelt kívánok a Start nézőinek és hallgatóinak, hogyha a rádión keresztül követnek bennünket. Rónai Egon vagyok, és Kis Benedek József ezredes az első vendég itt a műsor folytatásában, akivel kémügyekről fogunk beszélni, hát egyébként is ez a szakterülete, úgyhogy
2: semmi probléma, persze. Nyugodtan beszélhetünk. Nyíltan.
1: Hát bizonyos dolgokról nyíltan van a dolgok, amikről nyilván ön sem beszélhet.
2: Játékszabályok betartásával.
1: Viszont arról beszélhetünk, hogy hogyan alakult ki ez a diplomáciai aszimetria, miszerint is 47-en vannak az orosz nagykövetségen a hírek szerint, és 15-en a magyar nagykövetségen Moszkvában. Mert hogy ez nem szokásos. Nagyjából ezek arányosak szoktak lenni.
2: Én kevésnek tartom ezt a 15-öt, szerintem vannak még ott egy jó páran, csak ennyit hoztak nyilvánosságra, mert van, amikor bejelentik, hogy milyen egyéb feladatai vannak, van, amikor nem jelentik be. De hát azt azért tudni kell, hogy az oroszoknak nagyon fontos Magyarország. Most hiába próbáljuk magunkat le vagy felértékelni, Magyarország földrajzi fekvése, NATO-tagsága, EU-tagsága és egy kiinduló pont. Tehát én egyre inkább hiszek abban a változatban, hogy innen különböző operatív akciókat hajtottak végre EU-s, illetve NATO országokban.
1: A nyugati sajtó úgy fogalmazott, hogy menedék volt a lebukott, máshol lebukott Nyugat-Európában dolgozó orosz ügynököknek.
2: Ebben nem vagyok biztos, hogy ez menedék volt. Menedék lehetett, mert Magyarországon nem piszkálták őket, politikai okokból. Tehát nyilván egy külügyminiszter, aki kap magas kitüntetést az oroszoktól, nem fog neki menni az oroszoknak. Nem azt mondtam, hogy kenyérre dolgozzájának, mert durva megjegyzés lenne, de az igazság...
1: Az különben is most már tudjuk, hogy azok a kínaiak.
2: Az igazság az, hogy ezeket általában nagyon gyorsan elhelyezik. Tehát, hogyha valaki haza kerül, az oroszoknál ez elvárandó. Figyelik azt, hogy hogyan dolgoznak, mennyire eredményesen. Hát aztán persze a másik oldalon is figyelik. Tehát nehogy véletlenül valaki azt higgye, hogy a magyar elhárításnak nem volt adata, hogy ne lett volna. Nincs olyan elhárítás a világon, akinek nincs a tartsójában mindig néhány ember, akiket figyelnek, és akit már, ők már javasolnak, hogy utasítsuk ki, de hát a politika dönti ezt.
1: Hát pont Orbán Anita lépése, ami nyilván nem egy egyeztetlen a kormányzat egészére érvényes gondolat. Szóval pont az mutatja azt, hogy megvoltak az adatok. Tehát lehetett tudni, hogy kik azok, akik főkolomposok, és pontosan lehetett tudni azt, hogy van ezzel baj.
2: Mindig van, tehát nem az elhárítás kell szidni, nem ők döntenek, tehát ők nem tehetnek erről, meg hát az az igazság, hogy azért az oroszok elég rámerősek. Én külszolgálataim során tapasztaltam, hogy nem szégyellősek. Tehát most a Bécsi Egyezmény, 61-es Bécsi Egyezmény ide vagy oda, ők azért mennek az információ után, akár erőszakos módon is, rámenősök nagyon, de ez azt is tudják, hogy a hazája, mármint az Oroszország megvédi őket. Tehát nekem is volt olyan ismerősöm, aki egy éven belül Belgiumból kiutasították, hasonló okok miatt, és már is Svájcban volt. Tehát itt pillanatokat elintézik, vagy elküldik afrikai országba.
1: Kötelesek vagyunk beengedni? Annak ellenére mondjuk nem tudjuk, hogy Belgiumból kiutasítottak.
2: Nem vagyunk kötelesek, de hát ugye EU társutagja Svájc, és minden tovább neki fogadták. Nem ott hajtotta végre, mert hát vannak országok, de hát ugye EU társutagja Svájc, és minden

0: kapcsolatunkkal, az energetikai kapcsolatunkkal függhet össze?
1: Hát nyilvánvaló, sajnos ennek lehetnek egyéb következményei is, tehát nem csak az, hogy személycsere. A személycsere az gyakori. Hát megkérdezni a briteket, tehát volt olyan, hogy egyszerre 60 embert utasítottak ki. Nyilván jött a válasz, ugyanennyi embert utasítottak ki Moszkvából is, de hát a helyzet az, hogy itt azért vannak íratlan szabályok. És erre azt szoktam mondani, hogy minden csoda 3 napig tart. Most erről beszélünk, 2 hét múlva nem lesz téma. Küldenek új embereket, hogy aztán most milyen hatása lesz ennek egyéb területeken a bilaterális kapcsolatokra, itt is nagyon meg kell nézni, hogy milyenek azok a bilaterális kapcsolatok. Tehát, hogyha mondjuk Magyarország esetében azt mondjuk, hogy az oroszok a paksi erőművet, a második erőművet be fogják fejezni, ha be fogják fejezni, erre sem mennék most már nagy fogadást kötni, de nekik ez érdekük. Tehát, ha nekik gazdasági érdekük, akkor az így durva intézkedéseket nem hoznak. Na most, ami meg pénzt hoz, az nyilvánvaló, hogy ott azért figyelembe veszik azt, hogy milyen legyen az ellenlépés. Hát egy-két
0: intézmény. Hát gázolaj, földgáz, Paks 2, ez adja magát a legerősebben.
1: Így van, pillanatnyilag ez adja magát, de hát itt is lehetnek még csodák, és már most arról beszélnek, hogy azért 2030-re egyáltalán nem lesz kész, úgyhogy itt még ezért várni kell, de vannak olyan kapcsolatok, amelyek fontosak, és Magyarország ebből a pozícióból, ami van, földrajzi fekvés alapján mondom, fontos neki. Tehát akár is még szomszédos, majdnem szomszédos ország, szeretnék a szomszédos ország lenne, de reméljük, hogy ebből nem lesz semmi, Ukrajnára gondoltam, de hát vannak nekik egyéb országok is.
0: Beszéljünk arról egy kicsikét, hogy hogy változik a magyar külpolitika. Ebből azért valami látszik most. Tehát igen. Ez a 10 kiutasítás, ez azt is jelzi, és erről szintén a nemzetközi sajtó is elég hosszan ír, hogy ez több annál, mint hogy figyelmeztetünk, hogy tudjuk, hogy mit csinálsz, Szergejt vidd vissza. Mert ez 10 ember, ez sok. Tehát ez egy látványos, nagyon erős fellépés az oroszokkal szemben.
1: Én úgy érzem, hogy az nem csak Magyarország miatt látványos, hanem nekünk bizonyítani kell most azt, hogy az Európai Unió, illetve NATO felé hűségesek vagyunk.
0: Tehát kaphattunk erre jelzést azt adott
1: szerintem
0: esetben?
1: Szerintem igen. Nagy valószínűséggel, vagy a miniszterelnökkel, vagy a külügyminiszterrel közölték, hogy ezt azért nem toleráljuk, és lehet, hogy bilaterális úton is voltak olyan jelzések, elhárításon keresztül, kormány felé, hogy itt azért elég komoly tevékenység folyik, tehát jól lenne ezt leállítani. Na most azzal, hogy 10 utasítanak ki, ez azt jelenti, hogy azért eleget teszünk annak a kérésnek, ami érkezett nyugati országokból, vagy történetesen az EU-tól, mert azért az EU-nak is van egy meglehetősen komoly biztonsági szolgálata, és nyilván a NATO-ba is, nem is akármilyen.
0: Felkészületlenül érhette ez Oroszországot? Az első reakciók eléggé a meglepetés hangján szóltak.
1: Szerintem nem várták ezt, hogy Magyarország ezen változtasson ilyen rövid időn belül, de hát itt meg kellett hozni a döntést, itt nem lehetett. Itt szerintem elég nagy nyomás árult a magyar kormányra, hogy tessék ebben valamit lépni, meg hát azért voltak olyan dolgok is, ami azért Magyarország biztonságát és érinti, hát nem kell messze mennem a külügyi levelező rendszernek a ellenőrzés alatt tartása hosszú időn keresztül, a bankok. Aztán látni kell azt, hogyha itt van egy kis csoport, legyen mondjuk 14 fő, vagy legyen 25 fő, azért segítik azokat, akik bejönnek Oroszországból ide, beléptek Magyarországra, ugye EU országban vagyunk, innen oda megyünk, hova akarunk. Tehát itt egy szabad mozgás van, és távolság sem nagy. Összeköttetés is van, kerülő úton is lehet jönni, tehát sok olyan úgy mondanám, hogy operatív lehetőség adódik, amiket ki lehet használni a észrevett szolgálatoknak és az oroszok kihasználják.
0: Ez azért fontos, amit most mondott, mert nagyon egyszerű értetlenül nézni, hogy hát Magyarország mitől volt ennyire fontos Oroszországnak, de hát nem Magyarország nem volt fontos, hanem Magyarország volt az a kiemelkedően fontos partner, amelyik beengedte őket.
1: Gátlás nélkül, tehát semmi probléma nem volt. Igen, mi vagyunk az első ország, ahol belép, egyszer belépett, utána oda megy, ahol akar. És ez nagyon fontos, és ezt meggondolandó nekik a jövőben is. Persze nem biztos, hogy olyan könnyedén fogják ezután beengedni az oroszokat ide. Hát nyilván más úton is lehet jönni, tehát nem feltétlenül kell itt a követségekhez ragaszkodni. Azért kereskedelem van, embereket küldhetnek, két oldalú kapcsolatok nem szűnnek meg, nyilvánvaló. Tehát ha nagyon akarok bejuttatni embereket, akkor azt meg tudom csinálni, mondja az orosz, és meg is csinálják.
0: Mennyire vizsgázott a magyar titkosszolgálat most jól? Ugye korábban nagyon sok megjegyzést kapott, miközben ön például rendre védte őket azzal, hogy hát ott jó szakemberek dolgoznak, csak nem hagyják őket.
1: Ez pontosan így van.
0: Most van egy fajta titkosszolgálati felszabadulás?
1: Én szerintem igen. Van egy-két ember, aki is, aki

0: ismerek, kollégám is volt, aki ilyen területen dolgozik a vezető beosztásban, teljesen más a helyzet. Tehát számítanak rá, nem gyakorolnak nyomást, illetve hogyha feltárnak ügyeket, akkor azért ezeket megnézik. Aztán, hogy milyen intézkedések születik, ez már kifejezetten a politikának a feladata. De relációtól függ ez is, tehát nem mindegy, hogy melyik országról beszélünk.
1: De hát nyilván egy titkosszolgálatnak nem csak azt kell tudnia, hogy mondjuk itt van 15 vagy ki tudja mennyi orosz, akinek ez a munkája a nagykövetségen, azt is, hogy mit csinál, meg hát azt is, hogy kik dolgoznak rájuk. Tehát ne legyenek illúzióink, ha Nyugat-Európában ennyire lehetett azt tudni, hogy Magyarország egy orosz kémbázis, akkor azt is sejthetjük, hogy itt voltak a nyugat-európai szolgálatok is.
0: Egyértelmű, hogy itt voltak, és
1: itt is
0: dolgoznak, dolgoznak a másik irányba is, innen, tehát a harmadik országon keresztül történő tevékenység, és ezt azt sem szabad elfelejteni, hogy ebben az oroszoknak elég nagy gyakorlatuk van. És még egyszer mondom, rámenősek, nagyon rámenősek, hogy belemennek olyan csínekbe, amiben nem szabadna. Hát itt a 61-es bécsi egyezményre gondolok, amikor olyan kapcsolatokat építenek, tehát ügynököket foglalkoztatnak, pénzét fizetnek embereket, ami azt jelenti, hogy ezáltal komolyabb információkhoz is tudnak jutni, és ezt mind diplomáciai fedéssel csinálják. Na most ez tiltja a bécsi megállapodását, itt nincs mit osztani és szorozni, ez egy nemzetközileg elfogadott megállapodás, hogy kísértének hogyan, meddig, az figyelik. És figyelik a kapcsolatrendszert, és ami ilyenkor probléma, az, hogy az a személy, akit most kiutasítanak, annak megszűnik a kapcsolatrendszer. Tehát azok, akik informátorai voltak, azok nincsenek. Ha most jön egy új helyette, és próbálja ezeket megkeresni, az elhárítás nem orszik.
1: Azt én jól gondolom, hogy az oroszok azzal, hogy kormányváltás volt Magyarországon, egy új helyzetbe kerültek, ahol új kapcsolatokat kellett ugyanannak a diplomácia által fedett kémszolgálatnak.
0: Gondolom, ez ki van adva nekik, hogy keresenek új kapcsolatokat, az természetes dolog, és hát az is hát biztonsági szempontból fontos, hogy ne a kiutasított személyeknek a ismerőseit keressék meg. Tehát magyarul ezzel azt akarom mondani, hogy azok a kapcsolatok, akik eddig voltak és együttműködtek az oroszokkal, elvesztek számukra. Azzal, hogy a kapcsolattartó elhagyja az országot.
1: A kiutasítottak helyére majd egyszer érkeznek újak.
0: Hát elég rövid időben is szoktak küldeni újakat, na most ezeket is meg lehet figyelni. Tehát...
1: Azt akartam kérdezni, hogy azt biztosan tudhatjuk, hogyha újak jönnek, ugyanonnan jönnek?
0: Hát persze, hogy ugyanonnan jönnek. Hát két nagy szolgálat van, illetve hát alapvetően a katonai hírszerű szolgálat, illetve a polgári, ők küldik az embereket. Tehát onnan jönnek, csak nyilván más emberek, más kormányban, más feladattal, de hát nem mindegy, hogy van egy bejáratott, biztos kapcsolatom, vagy nulláról kezdem.
1: Azt
0: nem tudják
1: az előbb,
0: hogy kiket építenek rájuk.
1: Hát igen.
0: Van egy aktív tevékenység és az elhárítás. Tudod, hogy küldik az embert.
1: Arról beszéltünk az előbb, hogy nyilván kapott a magyar kormány jelzést az Európai Uniótól vagy a NATO-tól, hogy ne tovább. Most itt a kormányváltás, csináljatok valamit. De ezzel a magyar szolgálatok helyzete meg a magyar politika helyzete változik most hirtelen? Vagy ez egy
0: nem
1: hosszú
0: rövid
1: folyamat
0: időn
1: lesz?
0: Belül, inkább azt mondanám, hogy egy hosszú folyamat, a hűséget bizonyítani kell. Na most mi eljátszottuk a becsületünket az előző kormány idején, de nagyon, és most ezt valahogy vissza kell hozni. Hát ennek része ez a tevékenység is, én úgy gondolom.
1: Kis Benedek József, köszönöm szépen.
0: Köszönöm szépen a meghívást.

0: olyan, mintha ugyanabban a folyóban lépnénk évről évre, minden évben megállapítjuk, hogy soha nem látott rossz adatokat produkálnak a magyar diákok a PISA jelentésben, és akkor minden évben elmondhatjuk azt is, hogy na de valamit megpróbál a magyar oktatáspolitika tenni ezzel, legalábbis mindig ez a kommentár mindehez. Aztán ott tartunk, hogy a következő évben megint ugyanerről beszélünk. Hiller István, jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt, köszönöm a meghívást!
0: Szóval igazából most azzal próbáljuk magyarázni a helyzetünket, hogy az egész világon romlanak az adatok, ami nyilvánvaló, és értjük is az okokat, tehát ez a digitális fejlődés, ez sok mindenen segít, ezen speciál pont nem.
1: Igen.
0: Na de hogy tudunk szembe menni egy olyan folyamattal, ami az egész világot elárasztotta, mert hát erről van szó valójában.
1: Először mondjuk el, hogy a PISA a legismertebb, de nem az egyetlen tudásfelmérő nemzetközi teszt. Valóban az elmúlt negyed évszázadban Magyarország minden alkalommal részt vett a teszten. Ez több mint 6000 magyar diák teljesítménye. Azt is mondjuk el, hogy ezek név nélküliek. Tehát ez fontos dolog, hogy nem kell attól tartani annak a 15 éves diáknak, hogy őt személy szerint bármilyen retorzió vagy dicséret éri, mert hogy nem név szerinti. Arra is alkalmas a PISA, hogy a saját korábbi önmagunk teljesítményével összevessük a jelenlegit, meg arra, hogy más országok teljesítményével. Amiről szerkesztő úr beszél, ez egy több mint egy évtizedes, immáron nyugodtan mondhatjuk, hogy tendencia. 2011-2013 óta van, hogy egyre növekvő mértékben csökken a magyar diákok ez irányú tevékenysége, illetve teljesítménye. 2015-ben volt egy kimondottan erős megbicsaklás, ott zuhanó repülés, és most az, ami napvilágra került és kiértékelésre került, ez egy újabb. Arra a kérdésre, hogy ez világméretű-e, ugye hajlamosak vagyunk persze ilyen európa-centrikusan gondolkodni. Igen, az európai, amerikai, tehát transatlanti világban így van, a távol-keleten Kína, Szingapur, Japán azért az egy másfajta oktatásszerkezet. Hogy mitől van ez? Ugye szövegértésben 3 év alatt 21 ponttal, matematikából 14 ponttal. Kiírtam 2009 óta szövegértésből 42 ponttal, matematikából 31 ponttal, természettudományból 23 ponttal csökkent a magyar diákok teljesítménye.
0: Itt mennyi a maximum?
1: Ez egy 480 pont körüli átlaghoz méri. Volt egy olyan időszak a 2000-es években, amikor lassan, de egyre gyorsuló ütemben javulást mutattak ezek az adatok, tehát nem úgy van, hogy a kezdetek kezdetétől mindig csak zuhantunk, és aztán megtörtént ez a bizonyos törés a 2010-es évek.
0: Mi történt akkor?
1: Elején. Hát történt egy nagy váltás, amikor is...
0: Ilyen gyorsan hat ez az oktatás?
1: Ez 2-3 tanév alatt mutatkozik meg a tantermek valóságába. 2011-ben jött az a törvény, amelyik gyakorlatilag államosította az addigi magyar iskola rendszer 90%-át, ami addig önkormányzati fenntartású volt. Jött egy olyan nemzeti alaptanterv, amelyik mindent meg akart mondani, meg még annál többet is. Nagyon leszűkítették a pedagógus, a tanítónéni és tanítóbácsi azon szabadságát, hogy egyébként a tanteremben mit tehet és mit nem, és ezt ellenőrizték is. Magyarul, hát erről annak idején sokat beszéltünk, aki nem lép egyszerre, nem kap rétest estére, aztán ebből az lett, hogy a gyerekeknek sem jutott rétes. Mit lehet tenni? Jobban kell bízni a pedagógusban, és egyébként ez a mostani PISA azt kimutatta, hogy a magyar diákok bíznak, vagy még jobban bíznának a saját pedagógusokba, ezért az oktatás irányításnak azt gondolom, hogy nagyobb szabadságot kell biztosítani a pedagógus számára. Másrészt meg tudomásul kell venni valamit. Én azt állítom, szerkesztő úr, hogy mi sokkal hasonlatosabban tanultunk az apáinkhoz és a nagyapáinkhoz képest. Változott a tananyag, meg ami benne volt, de maga a módszer.
0: Igen, hát bírnám,
1: ahhoz képest, amit a gyerekeink, meg most unokáink csinálnak. A tudás befogadás és a tudás alkalmazás egészen változik meg. Mi hagyományosan leckékből leírt szövegek, tankönyvek, tanítónéni, ők meg okostelefon, pörgetik, nagyon erős a képi világ, és nem olvasnak hosszú szövegeket. Csak hogy még egy jó ideig majd kell. Meg kell érteni azt a szöveget, ami előtted van. Ezért mit lehet csinálni? Azt lehet csinálni, hogy az alapokat kell megerősíteni. Nem azt kell előírni, hogy ki legyen a kötelező olvasmány, és azt melyik osztályba hogyan. Írás, olvasás, számolás, szövegértés, a szakma azt mondja, hogy alap kompetenciáit megerősíteni. Azt kell megérteni, hogyha nem erős az alap, akkor nem tudsz rá a későbbiekbe építeni. A felmérésen résztvevő diákok 15 évesek. Ez azt jelenti, hogy a felső tagozat végén vannak. És a felmérés azt mutatja, hogy a megszerzett tudást nem tudják jól alkalmazni Magyarországon. Ez azért van, mert nem szilárd az alap.
0: Ugye, hogyha nagyon szigorúan akarunk fogalmazni, erre szokták mondani, hogy voltaképpen funkcionális analfabétaként jön ki az általános iskolából egy csomó gyerek. Nyilván hát az nem általános, de hát akinek a legnagyobb szövegértési problémái vannak, neki az egész életében nagyon komoly szövegértési
1: problémái. Igen, de itt meg be tudjuk határolni azt, hogy ez a nagyon sok gyerek ez mennyi. A korábbi felmérés szerint ez 25% volt, és ez most egyharmad, 33%-ra nőtt. Funkcionális analfabéta az, aki egyébként el tudja olvasni, de amikor ezt fel kell használni, értelmezni kell, ebből valami következtetést levonni, hogy akkor mit csinálj? Azt már nem tudja megtenni. Ezek tragikus adatok, de nem szabad ott megállni, hogy ezek tragikus adatok, mert ez a dolog nem maradhat ennyibe.
0: Ugyanakkor persze az is tény, hogy tankönyvekből tanítjuk a répa összetételét, szerkezetét, heteken keresztül ugyanazt súlykolva a gyerekbe, aki a telefonján mintegy 10 másodperc alatt a mesterséges intelligenciától erre megkapja a választ, a grafikát és mindent, ami ehhez tartozik. És akkor azt mondja, hogy minek kell ezt nekem megtanulni, amikor ez ott van. És hát azért a pedagógia ma az egész világon ezzel a furcsa igen helyzettel néz szembe.
1: Persze, hiszen az elmúlt 100-150 évben, inkább 150-ben kialakult egy metódus. Erről beszéltünk az előbb. A tananyag tartalma változott, de hogy ezt hogyan kell átadni, ez nagyjából hasonló volt. Ehhez képest most jön az a változás, ami valóban világméretű, és tényleg teljesen fölösleges. Ugye én a répával kevésbé foglalkozom, de mondjuk 5. Károlyjal igen, és akkor minek azt megtanulni, hogy 5. Károly mikor született, 1503.
0: Oda van írva.
1: Nálunk is van egy, most a szemináriumokon, egy 20 másodperces versenyteszt, hogy a Kerelő Szentpáli csata az melyik nap volt. Hát mi a fenének megjegy 1575-ben, mi a fenének egyébként mindenkinek megjegyezni, amikor 20 másodperc van rá, simán megtalálják és köpik vált.
0: Az utolsó néhány 20 másodpercünk van rá, másodpercben azért azt beszéljük meg, hogy nagyon fontos szerepet játszik minden felmérésben a családi háttér és az iskola színvonala. És a kettő sokszor párban rossz, mert hogy rossz családi háttérrel rendelkező közösségek általában gyenge iskolákhoz társulnak, párosulnak. Ebből valahogy ki kell törni, mert ott termeljük ezeket a gyerekeket leginkább, már elnézést a csúnya kifejezésre.
1: A sikeres oktatáspolitika az a gyermek, pedagógus és szülő háromszögében gondolkodik. Nyilván a legfontosabb a gyermek, de a pedagógus és a szülő nélkül nem megy. És kérem szépen még valami. Én azt az irányt, amit most az oktatás irányítás elkezdett, ezt helyesnek tartom. Fontosak a döntések, de tisztelettel kérem a nézőket, ne várjanak nagyon gyors eredményt. Ez nem a tőzsde. Az oktatás, hogyha az oktatás irányítás és politika a legjobb döntést hozza, a legjobb döntés, mire eljut először a tantermekbe, az, hogyha nagyon-nagyon sikeres másfél év, és utána, mire ebből gyakorlati tapasztalat és eredmény van, az 2-3 tanév. Tehát, hogyha tegyük föl, most 2026 végén elindul valami. Egy nemzeti alaptanterv egy bő év, másfél év, az 2028 eleje. És mire ennek a nemzeti alaptantervnek olyan eredményei lehetnek, amelyekről úgy tudunk beszámolni, hogy emelkedik, az 2030 előtt nincs. Ezt kell tudomásul venni.
0: Hát most megvan a felhatalmazás, hogy valaki ennek nekiálljon, úgyhogy reméljük, hogy így lesz. A gyereket meg neveljük, és főleg szeressük. Ez a legfontosabb. Hiller István, köszönöm szépen.
1: Nagyon köszönöm.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Start a Spirit FM-en. A műsorvezető Rónai Egon.
1: Szerdán ülésezett a gyermekvédelem rendszer szintű válságát feltáró vizsgálóbizottság a parlamentben. Ugye, hogy ettől nem jöttek izgalomba, ettől a hírtől. Mert hogy ilyen nevet adtak egy bizottságnak, ez önmagában lelombozó. De a téma az annál fontosabb is, mert hogy a téma fontos, meg hogy a bizottságos díj általában semmire nem vezet, de hát ha most igen. Így aztán Pető Attila gyermekvédelmi aktivistát hívtuk beszélgetni, hogy ez a bizottság mit tudhat, mi lehet a téma, és mivel kellene foglalkozniuk igazából. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok! Ugye itt azért három dolgot jó lenne szétválasztani a parlamenti vizsgálóbizottsága kapcsolatban. Van a politikai felelősség, az intézményes felelősség és a büntetőjogi felelősség. Jó esetben a büntetőjogi felelősséggel foglalkozzak majd a nyomozóhatóságok vagy az ügyészség, és akkor itt marad kettő, a politikai felelősség meg az intézményi felelősség. A tegnapi vizsgálóbizottság ülésen hát elég nagy vita zajlott arról, hogy kell-e ezzel a politikai felelősséggel foglalkozni a tekintetben, hogy be akarnak hívni a parlamenti vizsgálóbizottság tagjai politikusokat meghallgatásra.
1: Hát nyilvánossal kellene a parlamentben foglalkozni.
2: Így van, én is azt gondolom, amit szerkesz úr. Ugye Juhász Hajnak a képviselő asszony és Panyi Miklós képviselő úr azzal érvelt, hogyha politikusokat hallgatnak meg, akkor elveszik majd az időt a valódi szakmai munkától. Én azt gondolom, hogy ezt a szakmai munkát bízzuk a szakmára, azért az államtitkárságon, a minisztériumban egy nagyon jó csapat állt fel, ezt mondhatom én is, nagyon sok civillel veszik fel a kapcsolatot, civil szervezettel, kérik ki a véleményüket és dolgozzak együtt.
1: Ez egy új elem.
2: Abszolút új elem, szokatlan elem, amivel találkozunk, és egyben nagyon jó leső elem is. Visszatérve a vizsgálóbizottságra, én azt gondolom, hogy nem akarok cinizálni, kicsit megértem a jobboldali keresztény politikusoknak a véleményét, hogy nem akarnak politikai felelősségvállalással foglalkozni.
1: Ugyanis nyilván pártársaik felelőssége merülhetne csak és kizárólag fel, ők voltak hatalomban.
2: Ők voltak hatalomban, én azért örülnék, hogyha nem csak az elmúlt 16 év problémáit vizsgálná egy ilyen parlamenti vizsgálóbizottság, hanem az elmúlt 36 évnek a problémáit, hiszen voltak kormány oldalattól függetlenül ilyen problémák. Nézze, számomra a politikai felelősség az ott születik meg, amikor egy mondatban megszületik az alany. Nem csak arról beszélgetünk, hogy hiba történt, hanem arról is, hogy ki követte el ezeket a problémákat, ki hozott olyan döntéseket, amiknek köszönhetően eljutottunk ezekhez a borzalmas, akár az elmúlt 16 évig. És azért itt meg kell említeni Balogh miniszter úrnak a felelősségét. Mondjuk tegnap talán az ő neve nem került szóba, de most a gondoskodásért felelős előző államtitkár neve valamilyen, a Fülöp Attilát szóba hozták tegnap, illetve Pintér Sándor neve is szóba került.
1: De Balogh miniszter is azt mondta, vissza, hogy ő bemegy, ha hívják, tehát szóval, szóba és, került ilyen módon.
2: És térjünk is vissza Balogh miniszter úrnak a felelősségére, hiszen hogyha Juhász Péter párról beszélünk például, akkor már azt tudjuk, hogy Juhász Péter Pál ellen, hogyha a Szőlői utcai ügyet nézzük, akkor 2013-ban már voltak bejelentések a minisztérium felé, és ennek a vezetője 2013-ban Balogh volt, mint hogy egyébként a kegyelmi botránnyal kapcsolatban is úton útfélen Balognak a nevével találkozunk, tehát hogyha valakit talán meg kéne hallgatni egy ilyen vizsgálóbizottságban, az akár Balogh püspök.
1: Azt akartam kérdezni az előbb, de hát ezen most akkor túl vagyunk ilyen módon, hogy ha arról beszélünk, hogy politikai felelősség, akkor vehetjük-e a bátorságot vizsgálatok lefolytatása nélkül, hogy rámutassunk személyekre. Hát most ezen mondom, már túl vagyunk, mert például az ő neve már előkerült, de lehet hosszan sorolni azokat, akikre rá lehetne mutatni, hogy te, te meg te. Ezt hogy engedhetted, tudtál róla, bizonyítottan tudtál róla. Tehát, hogy ha bemennek a vizsgáló bizottsághoz, akkor nem az elejéről kell kezdeni a dolgot, hogy
2: hogyne.
1: Kedves miniszter úr, amikor ott ült, hallotta erről, hanem mondjuk van egy széljegyzete.
2: Messzebbről indítok. Hogyha büntetőjogi felelőssége van a gyerekvédelmi rendszerben a nevelőnek, egy gyerekvédelmi szakembernek, egy védőnőnek, akkor a politikusoknak miért nincs? Hát dehogy nem. Ezért fontos a politikai felelősség. Ezt a láncolatot kell ennek a vizsgáló bizottságnak egyébként vizsgálnia, hogy hol akadt el a jelzés, aki megkapta ezt a jelzést, az cselekedette, mert én azt gondolom, hogy a jelzés önmagában nem gyerekvédelem. A jelzés utáni cselekvést tekintem gyerekvédelemnek.
1: Az, hogy Juhász Péter Pál ügye ilyen végeláthatatlanul húzódik, az nyilván ügyészségi kérdés elsősorban. De hát arról volt szó, hogy ezt ezen a nyáron be fogják fejezni, és irány a vádemelés.
2: Így van.
1: Mire várnak? Van új információ? Történt valami, ami új nyomozást igényelt volna?
2: Nézze, eleve nagyon szövevényes és nagyon bonyolult ügy ez. Kezdve azzal, hogy mondjuk egy előző miniszter azt mondja, hogy nincsen kiskorú sértetjének a történetnek, utána pedig kiderül az ügyészség tájékoztatása szerint, hogy 15 kiskorú sértetje van Juhász Péter Pálnak. Az ügyészség utolsó információja alapján idén nyáron már be kellett volna fejeződnie a nyomozásnak, és én ezért is vagyok egy kicsit csalódott, hogy még nincsen vádemelés Juhász Péter Pállal szemben. Nyilván anélkül, hogy bármiféle nyomást helyeznénk a nyomozóhatóságra vagy az ügyészségre, azért itt azért 15 emberi életről beszélünk, akik elvárják azt, hogy folyamatosan informálják őket akár arról, hogy hol tart ez az ügy. És most szeptember közepe van, nem történt meg a nyomozásnak a lezárása, és azért valamit kéne mondani az ügyészségnek, megfelelően tájékoztatni a közvéleményt. Ez egy kiemelt közügy.
1: Amikor Magyar Péter megjelent a közélet nagy nyilvánossága előtt, akkor burjázott igazából ez a téma. Napi szinten foglalkoztunk azzal, sajtóban, közbeszédben, a hétköznapi emberek az utcán találkozott, hogy hallottad, mi történt? Magyar Péter a kampányban azt ígérte, hogy nagyon radikális, komoly lépéseket fognak tenni a gyerekvédelem ügyében. Az intézeti gyerekek és általában a gyerekvédelem ügyében vannak ennek már jelei? Azon túlmenőleg, hogy szakemberek vannak a minisztériumban. Történt egymás?
2: Szerintem nagyon sok dolog történik. Tehát ennek az egész problémakörnek a feltárása is zajlik, ahogy hallhattuk az utóbbi hetekben. Kátai Németh Vilmos, Gyurkó Szilvia járja ezeket a gyerekvédelmi intézeteket, javító intézeteket, otthonokat. Beszélget egyébként azokkal, szóba áll azokkal a munkatársakkal, akikkel valószínűleg nem nagyon álltak szóba.
1: És döbbenetes információkat.
2: És döbbenetes információkat mondanak el, ezeket ne is nyissuk ki, mert egy reggeli műsorban talán sokkal nehezebb téma lenne most így reggel. Én azzal találkozom egyébként, hogy nagyon sok minden zajlik a minisztériumon belül is. Ha csak egy példát kéne mondanom, ezzel találkoztunk is az elmúlt napokban, Magyar Péter is beszámolt erről, létrehoztak egy 1 milliárdos kártalanítási, kártérítési alapot, aminek nyilván az lesz a célja majd a közeljövőben, hogy azokat a gyerekvédelemben, az állami intézetekben bántalmazást elszenvedett fiatalokat próbálják meg segíteni. Amolyan nyilván egyelőre pilot-szerűen, mert hogy a mi országunkban még nem volt ilyen. Ugye a külföldi, nyugati országokban, vagy akár ország, vagy akár világszerte találkozhatunk ilyen restauratív programokkal, itthon még nem volt ilyen. Mi például civilek, akár a gyerekasszal munkacsoport, az utcából, lakásba, egyesület, UNICEF, stb. Tehát nagyon sokan találkoztunk a minisztériumban, és próbáltuk segíteni a munkatársakat abban, hogy ez a kártalanítási alap milyen programmal, milyen tervekkel álljon fel. Nekem nagy reményeim vannak abban, hogy ez jól fog működni.
1: Hogy fog ez működni? Bocs, hogy közbevágtam, mert ugye az lenne a cél, hogy egy biztonságos környezetből kikerülve, egy viszonylag rendezett körülmények közé kerülő fiatal meg tudja kezdeni a felnőtt életét önállóan. Uh-huh. Ez egy nagyon kemény szakmai feladat ahhoz képest, ahol ma tart ez a szakma.
2: Persze, és rengeteg szakembert is igényel majd, ezért lesz óriási feladat. A nemzetközi példákban nagyon sokszor találkozunk azzal, hogy ezek a restauratív programok kizárólag csak arra koncentrálódnak, hogy pénzbeli kártérítést adjanak az áldozatoknak, vagy mondjuk pszichológiai, mentálhigiénés segítségnyújtást adjanak. Ugye picit másra koncentráltunk, ugyanis én személy szerint is sokszor találkozom azzal, hogy vannak olyan áldozatok, akiknek megszakadnak a tanulmányaik, nem tudják befejezni az iskoláikat, nem érettségiznek le, és akkor nem is megyek tovább, hogy nem diplomáznak le. És ez a program azt is segíteni, vagy legalábbis a szándékaink azok, nekem ez egy nagy szerelem gyerekem egyébként, ez a restoratív program, hogy különböző mentorálással, segítséggel, szakmai segítséggel próbáljuk ezeket a fiatalokat segíteni ahhoz is, hogy befejezhessék a tanulmányaikat. Segítsük őket abban, hogy a munkaerőpiacon könnyebben el tudjanak helyezkedni. Tehát ez egy sokkal komplexebb, összetettebb program kell, hogy legyen. És amit el szeretnék mondani, nem nyomást helyezve egyébként a magyar kormányra, hogy jó lenne, hogyha ez nem maradna meg pilot programnak, hanem ez egy folyamatosan újra töltendő összeg lenne. Nem 1 milliárd forintos összegről beszélünk csak, hanem egy olyan folyamatosan megújuló alapról, amire akár évek múltán majd büszkék lehetünk, és majd mások mondhatják meg egy másik tévéadásban, hogy egyébként Magyarországon van egy ilyen tök jól működő program, ami egy jó példa, és át tudjuk venni.
1: Mondjuk ez az alaplépés az az lenne, hogy ne kártérítésre kelljen költeni ezt a pénzt, hanem mondjuk arra, hogy egy jó életet tudjon elkezdeni azonnan kikérdés.
2: Pontosan, tehát így nem arra szabad fókuszálni, azért az elmúlt időszakban találkoztunk azzal, és ez egy nagyon nehéz téma szerintem, hogy ha valaki pénzt kap, az nem biztos, hogy a megfelelő módon tudja felhasználni.
1: Ez könnyen szétfolyik.
2: Könnyen szétfolyik, és szerintem ez érthető. Ezek a fiatalok nem azt tanulták meg, és nem úgy szocializálódtak, hogy jól tudják felhasználni ezeket az összegeket, tehát ezért kell erre is figyelni, és inkább arra koncentrálni, hogy ez inkább szolgáltatás alapú program legyen, mint sem egy ilyen pénzbeli utat.
1: Amikor ezt ezen a megbeszélésen elmondják, akkor erre értő válaszokat, tekinteteket kapnak?
2: Hát talán szerkesztő úr tudja, hogy én egy kritikus alkat vagyok, és hogyha azt mondom, hogy jó úton haladunk, akkor az úgy van.
1: Ez tulajdonképpen nekem most elég volt, köszönöm, hogy itt volt. Pető Attilával beszélgettünk, gyermekvédelmi aktivista, a civil mozgalom egyik vezetője. Köszönöm szépen.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Az üzemanyagár emelkedés megfékezéséről tárgyalt a kormány. Ma van az öngyilkosság megelőzésének világnapja. Hideg front érkezett, esővel, viharos széllel. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Nem vezet be védett árat a kormány az üzemanyagokra. Erősítette meg Magyar Péter miniszterelnök a kormány tegnapi ülésén, amelyen az üzemanyagárak megfékezéséről tárgyaltak. Emlékeztetett, hogy ez hamar áruhiányhoz és benzinturizmushoz vezetne. Hozzátette, célzott és hatékony támogatást nyújtanak a dízelautók tulajdonosainak. Ma tartják Pozsonyban a visegrádi négyek találkozóját. Az eseményen Magyar Péter miniszterelnök mellett részt vesz a lengyel, a cseh és a szlovák kormányfő is. A találkozón a többi közt az uniós költségvetésről, a visegrádi négyek érdekeiről, valamint az üzemanyagárakról is egyeztetnek. Lehetségesnek tart egy amerikai-orosz-ukrán háromoldalú csúcs találkozót az amerikai elnök. Donald Trump ezt azután közölte, hogy a napokban telefonon egyeztetett az orosz elnökkel, úgy fogalmazott: Vladimir Putyin megállapodást akar, és ha Volodymyr Zelenszky is meg akar állapodni, akkor az nagyon szép. Jövő héten megkezdi a személyes meghallgatásokat az országgyűlés végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgáló bizottsága. Első alkalommal Hak Péter jogtudóst, korábbi országgyűlési képviselőt, Szabó Máté volt ombudsmant és Fiszter Zsuzsannát, a Mi Hazánk mozgalom szakértőjét hívják meg. Szintén jövő héten hallgatják meg a média tanács elnöki posztjára pályázókat. A 14 jelöltet nyilvános ülésen kérdezik majd. A 7-tagú média tanács 3-3 tagjára a kormánypárti és az ellenzéki frakciók tesznek javaslatot. Ma van az öngyilkosság megelőzésének világnapja. Célja a társadalmi figyelem felhívása, probléma tudatosítása, továbbá megemlékezés az áldozatokról, valamint a gyászoló hozzátartozókról. Szakemberek szerint az öngyilkosságok 90%-a jó eséllyel megelőzhető lenne, a mentális betegségek időbeni felismerésével és pszichiátriai kezeléssel. Az aszály miatt jelentősen kevesebb szőlő termett idén a szekszárdi borvidéken. A termés átlag 30%-kal elmarad a tavalyitól, a bogyók pedig kevésbé lédúsak, tájékoztatott a helyi szekszárdi borvidéki tanácselnöke. Bősz Adrián elmondta, hogy a kisebb mennyiség nem jelent magasabb felvásárlási árat. Napközben fokozatosan felszakadozik, csökken a felhőzet, több órára a nap is kisüt. Kezdetben csak helyenként, estétől egyre több felé lehetnek záporok, zivatarok. A szél megélénkül, több felé megerősödik. Délután 21-29 fok, este 15-23 fok valószínű. Holnap országszerte felhős idő várható, sok felé jelentős esővel. Majd hétvégén már ismét napos idő lesz.
0: A Spirit FM híreit hallották. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
2: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Helsinki úton befelé a Nagy Sándor József utcai felüljáró után. A Stefánia úton az ajtós időrelsor előtt csak egy sáv járható, mert tűzoltók dolgoznak. A 74-es trolibusz helyett a Mexikói út, Amerikai út és az 56-osok tere között pótlóbusz közlekedik. Lassú a haladás az M1, M7-es autópálya közös bevezető szakaszán az Egér úttal és tovább a Budaörsi úton, a Budakeszi úton és a Hűvösvölgyi úton befelé szakaszonként, a Szentendrei úton befelé a Zsófia utcánál, a Szél Kálmán tér környékén, a 10-es főúton befelé az Ürömi úti körforgalomnál, illetve a 11-es főúton befelé a Pünkösfürdő utca előtt. Ma 9 órától délután 2:30-ig lezárják a 7. kerületben a Garai teret a Murányi utcánál és a Sajó utcánál csatorna karbantartása miatt. A 7. kerületben az Izabella utca és a Jósika utca kereszteződésében útszűkületre kell készülni, mert új gyalogos átkelő helyet létesítenek. Farkas Renáta, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották.

az interneten bárhol a világon. spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9-en. A nagyváros forgatagában. Autóban, gyalogosan, vagy otthon egy rádiókészüléken. Spirit FM.

A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Támogatott tartalom következik. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Aktuális kérdések.

0: 1000 ember veti el az életét sikeresen évente, tehát ők azok, akik nem csak megpróbálják, hanem be is fejezik. És nekem erről az jut eszembe egyrészt, hogy most az történik, hogy adataink vannak többen, és nem az öngyilkosok száma szaporodott meg. Tehát jobban látjuk, hogy mi történik körülöttünk a világban, vagy ez mindig is így volt, ilyen arányok voltak, ilyen nagy léptékű, nagy mértékű volt ez, csak nem szembesültünk vele.
1: Hát Európában és Magyarországon is az a trend, hogy egyébként csökken a befejezett öngyilkosságok száma a 80-as évek óta. Magyarországon a 80-as évek volt a csúcs, a 80-as évek közepe, akkor országosan körülbelül 5000 honfitársunk vetett véget az életének. Ez jelenleg a tavalyi legfrissebb adatok alapján egy picit kevesebb, mint 1500, tehát egy elég jelentős, közel 70%-os, vagy körülbelül 70%-os csökkenés volt. De hát jellemző a modern világra, hogy több adatot tudunk, igen. Tehát a nemzetközi adatok is jobban elérhetők itthon, ismertebb és több téma van. Illetve több szó esik erről a súlyos témáról.
0: De több szó esik olyan módon is, hogy ne tedd. Lehet, hogy nem elég sok. De közben meg ez valami végletesen kétségbeesett helyzet kell, hogy legyen egy kétségbeesett pillanat, amikor valaki úgy dönt, hogy befejezi.
1: Hát kétségbeesett helyzet és kétségbeesett pillanat, ez szerintem mindkettő fontos. Ez egy összetett magatartásforma. Sokan hajlamosak ezt leegyszerűsíteni, hogy pusztán egy szakítás, vagy munkahely elvesztése, vagy valamilyen pszichés krízis. Ez mindig összetett, soha nem pusztán egy ok áll emögött. És mivel összetett, és az ember általában egy ambivalens lény, nagyon fontos ennek a témának a kapcsán, hogyha időt nyerünk, akkor gyakran életet nyerünk. Tehát, hogyha valaki krízisben van, és ezt a környezetéből valaki észleli, beszél vele, jelzi neki, hogy nincs egyedül, segít, hogy szakszerű segítséghez jusson, azzal gyakran megmenti az életét.
0: Szokták mondani, hogy ez egy hajlam, de hát ezzel a hajlammal az ember nem születik, ilyenné lesz valószínűleg az ő lelki állapota, ugye?
1: A hajlam az annyiban igaz lehet, hogy a depresszióra, szorongásra arra vannak genetikailag örökölhető tényezők, tehát van valamilyen szinten egy biológiai hajlam, ami nem önmagában az öngyilkosságra, hanem az öngyilkossághoz hozzásegítő tényezők egy részére vonatkozhat. És értelmezhető ez kulturálisan is. Magyarországon ennek kulturális okai is vannak, hogy sokan ezt az utat választják kétségbeesésükben. Létezik egy jelenség, ezt Werther effektusnak hívják, amikor egy híres ember, vagy valamilyen nagy sajtónyilvánosságot kapó öngyilkossági eset történik, akkor utána mindig megugrik az öngyilkosságok száma. Ugye ez egy kulturális minta is.
0: Hát erre a korabeli sajtóból lehet emlékezni, a 70-es évek elején közepén Domján Edit és Széchy Pál magyarországi halálesete volt összeköthető jó néhány hasonlóképpen elkövetett, és akkor gyakorlatilag ismétlődő mintájú.
1: Ez egy tökéletes példa.
0: Viszont a legfontosabb kérdés minden ilyen esetben az, hogy tudunk segíteni. Tehát vannak-e annak jelei, hogy valaki erre készül, vagy ahány ember annyiféle jel, tehát akkor mi is figyeljünk.
1: Megint csak azt mondom, hogy ez egy összetett kérdés, tehát nincs egy konkrét jel, ami minden esetben jellemző, ez mindig az egyénre specifikus, de vannak általános jelzések, amik a környezet figyelmét felkelthetik. Hát, hogyha valaki szociálisan visszahúzódó lesz, leépíti a kapcsolatait, elkezd beszélni az öngyilkosságról, mert ez is gyakran előfordul, elajándékozza a számára fontos tárgyakat, nyilatkozatot tesz arról, hogy mi történjék, hogyha ő már nem lesz.
0: Búcsúzkodik,
1: igen. És hát önmagában, hogyha valaki depressziós és valami jelentős veszteség éri, akkor ez mindig felmerül.
0: Melyik a gyakoribb az impulzusból, az egyszeri rossz lélekállapotból fakadó öngyilkosság, vagy ez, amiről most beszélt, hogy hát ez egy felkészülés is egyúttal?
1: Ez a kettő általában együtt jár, tehát az a leggyakoribb, hogy ez a kettő együtt történik meg, amikor valaki eleve komoly lelki teherrel, lelki problémákkal küszködik, és még éri valami olyan veszteség, ami abban a helyzetben feldolgozhatatlannak tűnik számára, és egy ilyen teljes reményvesztett állapotot él meg, ami

0: amikor egyszerűen nem lát más lehetőséget.
1: Kedves nézők, látnak telefonszámokat, segélyvonalak számát. Itt igazából mi, akik a környezetben élünk, ha mi jelentkezünk, tudnak segíteni? Ez egy nagyon nehéz dolog, mert hát valakire ráerőszakolni a segítséget, az pont annyira visszataszító lehet, mint hagyni egyébként.
0: Igen, de hát van olyan helyzet, amikor ez az erőszak, ez úgy gondolom, hogy indokolt. Tehát amikor közvetlen veszélyeztető állapot van, amikor tényleg azt észleljük, hogy valaki arra készül, hogy ezt megtegye, akkor talán nem is ezeket a segélyvonalakat, hanem a 112-t kell hívni. Hát amikor közvetlen krízis van, akkor mentőt kell hívni. Olyankor a kórházba szállítás az indokolt, akkor is, hogyha az illető maga tiltakozik, mert hogyha túljut ezen a krízisen, az esetek túlnyomó többségében ő is hálás lesz.
1: Ez valamiféle kiózanodás, amikor ezen túllép. Aki pedig ezt a krízisvonalat hívja, kap segítséget? Tud segítséget kapni valóban?
0: Hát remélhetőleg igen. Most ugye sok szó esik arról is, hogy a magyar ellátórendszernek azért vannak hiányosságai, kevés a pszichiáter, a szociális háló sem minden esetben úgy működik, ahogy annak optimális esetben működnie kéne, de én azt gondolom, hogy a legtöbb esetben igen, kap segítséget. Részben ennek is köszönhető az a csökkenés, amiről az elején beszéltem, hogy azért a 80-as évek óta körülbelül 70%-kal csökkent a befejezett öngyilkosságok száma. Ez nyilván nem csak a pszichiátria szakma, vagy a szociális ellátórendszernek az érdeme, ez egy társadalmi jelenség is, de azt gondolom, hogy ez egyfajta szakmai sikerként is elkönyvelhető, amit azért emelek ki, mert mi magyarok hajlamosak vagyunk mindig mindent ilyen rettenetesen negatív színben látni. Jó kimondani azt, hogy egyébként ebben volt egy jelentős javulás.
1: Köszönöm, hogy elmondta, dr. Somogyi László volt a vendégünk.
0: Köszönöm szépen.
2: 2001. szeptember 11-én a modern történelem legvéresebb terrortámadása rázta meg az Amerikai Egyesült Államokat. Eltérített utasszállító repülőgépek csapódtak a New York-i világkereskedelmi központ ikertornyaival. Ehhez kapcsolódik e heti kérdésünk. Melyik ikonikus, geometriai formájáról elnevezett kormányzati épületet ért még támadás? Start 1. Pentagon. Start 2. Fehérház. Heti nyereményünk egy páros belépőjegy a Bagosi Brothers Company tokai koncertjére a fesztiválkatlan.hu felajánlásával.
1: Az elmúlt években környezetvédelmi ügyekben, vagy akár az akkumulátorgyárak kérdésében, ami ennek egy szűkített változata, fogalom lett a Mikepércsi Anyák Egyesülete, ők a környezetükért harcoltak az első perctől kezdve, és teszik ezt most is. Kozma Éva van itt velünk Zoom kapcsolaton. Szeretettel köszöntöm, jó reggelt kívánok. Volt egy közmeghallgatás, hát elég botrányosra sikeredett így távolról rátekintve. Ön ott azt hogy élte meg? Jó reggelt!
3: Jó reggelt kívánok mindenkinek! Tényleg botrányos volt. Ugye itt a közmeghallgatás, hogyha szétbontjuk, akkor végre sikerült újra közzel csinálni, mert ugye az elmúlt 3 évben köznélküli volt. Itt most már csak ezen a meghallgatáson kell javítani, mert a hallgatás dominált, vagy inkább az, hogy ne válaszoljanak rá. 90%-ban úgy válaszoltak rá, hogy ez nem ide tartozik, nem az eljáráshoz tartozik, úgy, hogy 3 éve Debrecenben nem volt ilyen. Tehát itt azért várható volt, hogy az emberek igenis el akarják mondani a tapasztalataikat, az, ami foglalkoztatja őket, és a félelmeiket nyilván.
1: Önök a dél-koreai akkumulátorgyár bezárását, vagy legalábbis a környezetvédelmi engedélye visszavonását szeretnék elérni. Mik ennek az okai szempontjai, és milyen bizonyítékok vannak, amiket akár a gyár vezetése elé tudnak tárni?
3: Ugye itt egy felső küszöbértékű veszélyes üzemről van szó. Itt iszonyatosan sok mérgező anyag van, tűz és robbanás veszélyes anyag van, és az első gondolat, amikor ez jelent valakinek a fejében, és úgymond itt a város fejében is már akkor el kellett volna kezdeni kommunikálni a lakossággal, és megkérdezni a lakosság véleményét erről, hogy a lakosság szeretne ilyennel együtt élni, vagy ebben részt venni, hogy itt együtt éljen egy ilyen gyárral. Ez nem történt meg. Tehát az Orhuszi Egyezmény az kimondja, hogy nem csak törekedni kell arra, hogy mi tájékoztassuk a lakosságot erről, hogy mi mit szeretnénk csinálni itt ezzel a nagy ipari területtel, hanem hogy konkrétan bevonni a lakosságot abba, elmagyarázni, transzparensen megértetni, hogy itt mik fognak zajlani. Ez abszolút nem történt meg. Tehát nem volt stratégiai környezeti vizsgálat, amit szeretne a Miakő, hogy akár most így utólag is bepótolják. Nyilván már nem ugyanaz lehetséges, mint ahogy elindult volna, de ez is hiányzik. Debrecen városának nem volt környezeti terve, tehát hogy itt olyan fontos dolgok hiányoztak, ami alapján egy hatóság nem mondhatta ki azt, hogy itt meg volt alapozva ez a döntés megfelelően, hogy itt ennyi gyár elindulhat, és ezek közül ugye ez egy felső küszöb értékű veszélyes üzem.
1: Itt az elmúlt időszakban a debreceni gyár kapcsán is, vagy gyárak kapcsán is, mert hát hiszen több van, felmerült az, hogy milyen veszélyes anyagok kerülnek ki a környezetbe, de önök például épp úgy, mint mondjuk a Gödiek a Samsung gyár esetében tiltakoznak a zajterhelés miatt is, amire mind a két gyár azt mondja, hogy na de milyen zajterhelés, hát itt nincsen semmi. Önök meg azt mondják, hogy próbáljanak ennek a tövében ők élni. Tehát itt valószínűleg egy olyan helyzet alakult ki, ami önmagában a gyár létét, nem létét kérdőjelezi meg, vagy teszi kérdésessé.
3: Itt nagyon sok ilyen kérdés van, tehát tényleg van arra is jogszabályi lehetőség, hogy a hatóság ezt felülvizsgálja, hogy valójában itt a legelőször megkapott környezethasználati engedély, az jogos-e, vagy egyáltalán azt vissza lehet vonni, és nem csak toldozgatni, foldozgatni ezeket az engedélyhasználatokat. Itt konkrétan megjelentek olyan lakosok, és minket is rendszeresen keresnek meg, akik éjszaka arra kelnek föl, hogy ez a zaj már most magas, és ezzel az engedély módosítással, amit most akarnak, még nagyobb lenne a zaj, és még messzebb érne el ez a zaj.
1: Volt egy másik vita a vízfelhasználás kérdése tekintetében, ez a közmeghallgatáson is előkerült, és hát gyakorlatilag a legerősebb vita volt az első perctől kezdve, hogy az akkumulátorgyárak megjelentek Debrecen térségében, hát Magyarország látjuk, mennyire nem víznagyhatalom, Debrecen térsége különösen nem az, és itt most növekvő vízfelhasználást jelentettek be. Nyilván az első kérdés, hogy bírja a hálózat, a második, hogy honnan lesz víz.
3: Igen, ez a legfontosabb kérdés, mert amikor azt mondtam, hogy ugye nem volt ez a stratégiai környezeti vizsgálat, ez pontosan ezt jelenti, hogy felmérjük, hogy van-e elegendő víz, hogy jut itt elegendő víz a lakosságnak is, és az iparnak is, vagy éppenséggel milyen iparnak jut, vagy az az ipar hogyan használja fel azt a vizet, hogy az a víz, amit felhasznál, aztán mondjuk mennyire van megszennyezve, azt mennyire lehet megtisztítani. Tehát ezek nagyon fontos kérdések, amik nem történtek meg.
1: A volt politika ilyen... mennyire partner Igen. ebben, hogy ezeket a dolgokat nyilvánosan meg lehessen beszélni? Ezt azért kérdezem, mert most sem volt ott a polgármester, miközben ez egy nagyon fontos, nagysúlyú közmeghallgatás volt, de úgy hallom, hogy a Tisza párt országgyűlési képviselője is távol maradt.
3: Igen, azt kihangsúlyoznám, hogy Mikepércs polgármestere ott volt, illetve valóban a tiszás képviselők nem voltak ott, de én úgy tudom, hogy a kabinetjeiknek a főnökei ott ültek, tehát ugye parlamenti munka is volt közben, ezt dönts el mindenki, hogy mi a fontosabb ott lenni a parlamentben, vagy meghallgatni azokat a polgárokat, akik megszavazták őket. Én azt gondolom, hogy ez szimbolikus volt, ez a közmeghallgatás, 3 év után az első, mindenkinek ott kellett volna lennie, tényleg nagyon fontos volt, mert a lakosság igényli, hogy meghallgassák végre. Tehát ez kikerülhetetlen.
1: Mennyire tűnik együttműködőnek a dél-koreai gyárvezetése? Az enélkül nem fognak tudni csak a jogeszközével előre jutni nyilván.
3: Én azt gondolom, hogy ha a közmeghallgatás alatt ezt érti a hatóság és a koreai gyár, akkor nem sok értelme van a többinek, mert ez, mint mondtam, ez nem egy közmeghallgatás volt, ez egy bohózat volt tényleg. Ráadásul nem engedték be az embereket, várakoztatták őket, motozástól kezdve elképesztő dolgok voltak, nem engedtek be táskákat. Egy óra csak azzal ment el, hogy megpróbálják már előre fegyelmezni az embereket. Nagyon szürreális volt.
1: Hát nem ezt mutatja, hogy ebből valami lesz, az kétségtelen, de minden esetre önök mennek tovább ezen az úton, ez nyilvánvaló, mint az elmúlt években is. Előbb-utóbb valószínűleg akkor a politikának kell ebben a dologban valamit mutatnia és lépnie előre, ha máshogy nem fog menni. Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt. Kozma Éva volt itt velünk a Mikepércsi anyák képviseletében.
3: Viszont hallásra!
2: Támogatott tartalmat hallottak. Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en.

és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en, Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk, a 92.9-en. A hét mindennapján.

0: most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Támogatott tartalom következik. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Ez a Start Plus a Spirit FM-en. A műsorvezető Rónai Egon. 2001. szeptember 11-én a modern történelem legvéresebb terrortámadása rázta meg az Amerikai Egyesült Államokat. Eltérített utasszállító repülőgépek csapódtak a New York-i világkereskedelmi központ ikertornyaiba. Ehhez kapcsolódik e heti kérdésünk. Melyik ikonikus, geometriai formájáról elnevezett kormányzati épületet ért még támadás? Start 1. Pentagon. Start 2. Fehérház. Heti nyereményünk egy páros belépőjegy a Bagosi Brothers Company tokai koncertjére a fesztiválkatlan.hu felajánlásával.
1: Elindult a BL, és megérkezett Hegyi Iván. Ezt a kettő együtt jár. Örülök, hogy itt vagy. Szervusz.
2: Szia, Egon.
1: Szóval elindult a BL, mondom, de azért ez egy kicsikét más, mert egy felvezetés után, ahol a kis csapatok megmérettetnek, most a nagyok megmutathatják, hogy hol tartanak. Van, akinek ez edzőmeccs, lásd Barcelona, van, akinek nagyon éles, lásd Atleti vagy Liverpool, amelyik nagyon kemény meccset játszott tegnap, de azért ez egy iszonyú hosszú sorozat lett.
2: Hát először is köszöntöm a kedves nézőket is. Másrészt ugye a tapasztalat az, ami ott a liga szakasz van, hogy pontosan ugyanaz a tapasztalat, amíg a liga szakasz nem volt. Tehát, hogy most ugye sűrűbb a program látszólag, de az ősznek nem sok jelentősége van abból a szempontból, hogy a tavasz a lényeges.
1: A nagyok, nagyok, a kicsik maradnak, néha születik egy-egy meglepetés, és a végén a nagyok odaérnek.
2: Az a helyzet, hogy minden három pontot meg kell becsülni, tehát mondjuk a Madrid 2-1-je, vagy a Liverpool 2-1-je, csak egy gól az győzelem csak, de az győzelem egy nagyon nehéz rivális ellen. A kicsiket meg kell verni, a nagyok ellen lehetőleg nem tudom, legalább 50%, nincs olyan sok nagy, ugye azért egy ilyen sorsolásnál, amíg a liga szakaszban is olyan sok nagy nem találkozik.
1: Nem, de mondjuk például ez a Liverpool Atletico Madrid, ez kifejezetten egy olyan meccs volt, hogy ezt mondjuk a negyed döntőben is el tudjuk
2: képzelni. Ez így van, ezek vannak. De mindig van, minden fordulóban van néhány ilyen meccs.
1: Ennek van így súlya? Ez ilyenkor ugyanúgy presztízs, mint hogyha a negyed döntő lenne, mert ez egy csoportmeccs volt. Tehát, hogyha most kikap az Atletico Madrid, mint ahogy történt, nem történt semmi igazából, majd második helyen megy tovább legfeljebb.
2: Hát igen, tehát az én felfedezésem az, hogy bár hosszabb, és mondom ezt az első mondat, hosszabb és látványosabb, látszólag izgalmasabbnak tetszik. A dolog lényege az, hogy hát nézd, a Paris Saint-Germain egyszer sem nyerte meg a liga szakaszt, ugye? Viszont kétszer megnyerte a BL-t egymás után, és úgy, hogy 5-0-ra megnyerte a döntőt.
1: Ha mondjuk most a pozsonyiak eléggé szenvedtek a tegnapi meccsen, az egy kiütés volt.
2: Na, de hát ezek nem, tehát itt vannak. Tehát óriási differenciák vannak, és őszintén szóval nagyon szomorú vagyok, hogy mi ebben nem veszünk részt. Tehát itt olyan csapatok is vannak szép számmal, amelyek, tehát itt tavaly, mint a Kairát, most a Sabah, csak igen, mondtam kettőt, de a Szlován is ide tartozik. A Szlovánnak akármennyi gólt kap, ünnep, hogy ott van. És nem kevés bevétel egyébként, és nem kevés érdeklődés. Mi kiiratkoztunk ebből gyakorlatilag, amit a Bajnokok Ligájának hívják, háromszor voltunk benne, abból igazán számottevő eredmény csak 95-ben a Ferencváros érte.
1: Ugye ez nehéz, mert igazán csak a Fradinak van erre esélye. Reálisan nézve,
2: hát,
1: a háttere, a pénzügyi lehetőségei, és így tovább. Most ne menjünk bele a politikai vitába.
2: Szóval mi a Szlovánnak de, jobb esélyei vannak, mint a...
1: De egyszer-egyszer lehet odaérni. Hát ezt akartam ezzel mondani, hogy de attól az még nem ugyanaz, mint ha minden évben ott játszol.
2: Hát nem. Sajnos, hát ez sajnos úgy vagyunk lassan ezzel a BL-lel is, mint a VB-vel, hogy kívülről nézzük. De kétségtelen az a fejlesztés, a fejlesztési, a liga szakasz, az érdekesebb egyébként a nézőszámára.
1: Tehát meg nem? Jó meccseket látunk. Jó meccsekről írsz könyveket újra és újra és újra. Van VB könyved, most hallom, van BL könyved.
2: A bajnok... Nincs, lesz. Hétfőn megy a nyomdás.
1: Az BL könyv lesz, vagy a bajnokok Európa kupájával, a bajnok csapatok Európa kupájával kezded? Tehát a bekkel az előtt.
2: Hát az van fölül a borítón, hogy a bek és a BL 70 éves na, története. Hát a címe pedig az, hogy bámulatos labdarúgás, B mint bámulatos, L mint labdarúgás. És hát egy ugyanolyan kiállításában, ugyanolyan szép könyve, egyébként a ATV támogatásában és a Spirit kiadó jelenteti meg, sőt, hát ugyanúgy, ahogy a VB könyvnek a hátsó borítóján Németh Szilárd írta az ajánlást.
1: Hát ő nagy futballrajongó, úgyhogy neki ez teljesen testre álló. Viszont nekünk azért vannak szép történeteink a Beck korszakából, a BL-ből már nem. De a bajnok csapatok Európa kupájában a magyar csapatok rendre azért meg tudták mutatni magukat, az egy olyan lebonyolítási rend volt.
2: Hát először is világklasszis játékosaink voltak, de én elsősorban azt emelném ki, hogy nekem a Beck és a BL az Puskástól a Puskás arénáig. Ugye legutóbb volt a döntő.
1: Igen.
2: Hát mondjuk volt 60-ban egy döntő, amikor egy Puskás nevű ember 4 gólt szerzett. Di Stefano meg 3-at.
1: Igaz, hogy nem egy magyar csapatban játszva.
2: De azért a mi fiunk volt. Ezt én öcsinek hívtam, tehát én tegezhettem. Tehát a mi fiunk volt, és még várjál, az a legszebb, hogy volt olyan megdöntő, amely 3-at rúgott, de nem tudott nyerni a Real Madrid. Ugye a Benfica rám dönt 3, öcsi rúgott 3-at. Szóval sőt, én azt hiszem, hogy az a legjobb. Az egész Beck, az a mi gyermekünk. A Honvéd játszott Wolverhamptonba, és azt mondta a Wolverhampton menedzsere, egy Curtis nevű menedzser, hogy milyenk a világ legjobb csapata, mondta 54 decemberében, mert hiszen megvertük a Honvédot, és akkor jelentette meg a Gabriel Anó, a híres szakíró, neki be, hogy hát ez nem így van. Ha Budapesten lenne egy visszavágó, és ott nem kapna ki a Wolverhampton, akkor lenne, és 54 decembert írtunk, és 55-ben elindult a BL, vagyis a Beck.
1: Hát az
2: tehát, hogy mondjam, a mi közünk ehhez múlhatatlan.
1: Igen, csak ugye azt gondolja az ember, hogy ilyenekkel vigasztalódunk, ez olyan egy kicsikét, mint az angol-magyar 6-3, hogy egyszer, régen, milyen dolgainkhoz
2: nem, volt nekünk. Nem, Egon, ezt rosszul látod, szerintem. Rákóczi Ferenccel sem vigasztalódunk, és mégis büszkék vagyunk rá. Tehát, hogy
1: nem. Nem a büszkeségről, hanem hogy egyszer régen. Tehát, hogy olyan jó, lenne azt mondani, hogy és most?
2: Hát, Egon, szoktam neked mondani, hogy hát mégis kijársz most is, és nem látod Sándor Csikart, meg Hidekutit, akik
1: hát nem.
2: Az elsőbek, elsőbekben ugye a te csapatod volt benne. Ebben az összetettben.
1: Most arról beszél Hegyi Iván, hogy MTK. Csak hogy rakjuk ezt rendbe gyorsan.
2: Hát MTK, és ugye és én erre is büszke vagyok. Tehát, hogy maradjunk ennél. Ugye a te csapatod, itt a Celtic. Most a LASK 5-1-re nyert ugye a Celtic ellen 0-3-ról a selejtező, vagy a selejtező play-offban, és most benne van a na mondjuk, Linzer ASK. Hát az olyan messze van? Az és ilyen? Ott van benne, és most ott volt. Most
1: jó, hát legyen ez minta, meg legyen ez példa, meg olvassuk el, mikor jelenik meg a könyved.
2: Hát most a október végén, november elején, hétfőn megy a nyomdába.
1: Jó, tök egyszerű kérdés a végére, melyik csapat nyeri ebben a szezonban a BL-t?
2: Hát szívem szerint?
1: Hát én mondjuk.
2: Hát szívem szerint az ugye nem kell mondani. Én szívem szerint az, amelyik a legtöbbször nyerte a BL-t kimagaslóan. Vagy egyébként melyik? Hát azt nem tudom. Sok esélyes van a PSG, Barcelona, Madrid. Hát nem szeretném, ha az Arsenal nyerni.
1: Az ellenlábas.
2: Megint 1-0-ra nyert.
1: Az ellenlábas, igen. Hegyi Ivánnal beszélgettünk, hát nem is tudom, miről a BL-el kezdtük, a könyvével folytattuk, a Beckre emlékeztünk, meg Hidegkutira a végén. Szerintem ez így jó volt.
2: Hát az, mert hogy ezek mi vagyunk.
1: Ezek mi vagyunk. Hegyi Iván, köszönöm szépen. Önöknek meg a figyelmet, szeretjük a focit, nézzék este, megint lesznek BL meccsek. És hát várom önöket holnap reggel újra. Viszontlátásra.
0: Támogatott tartalmat hallottak.

0: műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Utazók Podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Pitlane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Róna Jegonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Nem láttad a gördeszkámat?
2: Én a lavort keresem. A fotel is eltűnt. És a bicikli kormányom?
3: Chill van, bro. Csak kölcsön vettem pár cuccot.
2: Mégis mihez?
3: A győztes járgányhoz.
4: A világ legflúgosabb futama újra Budapesten. Red Bull Láda Derby, szeptember 20, Tabán.
5: Megvan már az őszi szetted?
6: Még nincs, de szeptember 10-től 13-ig jönnek az Árkád napok. A legújabb trendekkel és kedvezményekkel.
7: Ráadásul 20 000 forint vásárlás felett. Akár vásárlásod teljes összegét is visszanyerheted. Árkád ajándékkártyán 200 000 forintig.
6: Részletek az arkadbudapest.hu-n.
8: Kiságy, babakocsi, babaszoba?
9: Minden kész.
8: És a szülészet? Azt már kiválasztottad?
10: Olyan helyet szeretnék, ahol a kisbabámmal a legnagyobb biztonságban vagyunk.
11: A Triton Life szülészetén emelt szintű koraszülött és újszülött intenzív háttér áll rendelkezésre. Biztonság már az első pillanattól. Triton Life, ahol a család születik.
12: Te kóstoltad már a pizzami megújult tésztáit? Bolognese, quattro formaggi vagy zöld pesto szósz? Mind házi recept alapján. Ezt ne hagyd ki! Részletekért irány a pizzami.hu.
13: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Most állati sokat segíthetsz. A tiszta környezet az állatok számára is épp olyan fontos, mint nekünk embereknek. Segíts eldönteni, melyik állatvédőszervezet kapjon Carehair takarítógépeket a Tiszta Menhely program keretében. Szavazz te is augusztus 24-e és szeptember 13-a között a Carehair Tiszta Menhely közönség szavazásán a VMN oldalán. Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink,
9: Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hír összefoglalónk a Somos a pályán, illetve oknyomozó riportműsorunk a heti napló Svábi Andrással. Íradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
14: Bérrendezést sürgetett a rendőröknél a belügyminiszter, egyre többen fektetnek állampapírba, hűvös esős idővel folytatódik a hét. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. 12 ezer rendőr hiányzik az állományból, mintegy 20 éve nem változott az életmény alap, így teljes bérrendezésre van szükség, ezt mondta a belügyminiszter. Pósvai Gábor hangsúlyozta, hogy a tervek között szerepel az életmény alap emelése és az országon belüli mobilitás ösztönzése is. Arról is beszélt, hogy ezren jelezték, hogy visszatérnének az állományba. Jövő héten megkezdi a személyes meghallgatásokat az Országgyűlés végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgáló bizottsága. Első alkalommal Hak Péter jogtudóst, korábbi országgyűlési képviselőt, Szabó Máté volt ombudsmant és Fiszter Zsuzsannát, a Mi Hazánk mozgalom szakértőjét hívják meg. Megkezdte az érdemi munkát a kegyelmi botrány felelőseit feltáró parlamenti vizsgálóbizottság. A testület célja, hogy feltárja a Bicskei gyermekotthon ügyéhez kapcsolódó elnöki kegyelmi döntés hátterét, és megnevezze a felelősöket. Polt Péter volt legfőbb ügyészt, és Balogh Zoltán az egykori minisztert is meghallgathatják. Augusztusban 85 milliárd forinttal nőtt a lakossági állampapírállomány. A megtakarítások ezzel mintegy 12,5 milliárd forintra nőttek. Az államadóságkezelő központ adatai szerint a legnagyobb mértékű, több mint 5000 milliárd forintnyi a fix magyar állampapír részesedése, míg a második legtöbb a prémium magyar állampapíré, amely ennek a fele. Befejezték az utómunkálatokat a tűzoltók a Hortobágyi Nemzeti Parkban, ahol még kedden gyulladt ki egy nádas, bozótos terület. Tegnap késő estére úgy tűnt, hogy megszűntek az izzások is, de az érkező vihar ismét felszította a lángokat. A tűzoltók vízsugarakkal, kéziszerszámokkal, háti permetezővel folyamatosan dolgoztak. Ma kora reggelre eloltották a tüzet. Becslések szerint nagyjából 80 hektár égett le. Tegnap több meleg rekord is megdőlt az érkező hidegfront előtt. Tatabányán szokatlanul enyhe volt a hajnal, 22,1 fokot mértek, ami 3 fokkal több, mint a korábbi napi hajnali maximum. Délután a fővárosban pedig egy csaknem 100 éves csúcsérték dőlt meg, 34,8 fokot mértek. Ez 1 több, mint az 1928-ban regisztrált legmagasabb napi hőmérséklet. Napközben fokozatosan felszakadozik, csökken a felhőzet, több órára a nap is kisüt. Kezdetben csak helyenként, majd estétől egyre több felé lehetnek záporok, zivatarok. A szél megélénkül, néhol megerősödik. Délután 21-29 fok, este 15-23 fok lesz. Holnap országszerte felhős idő várható, sok felé jelentős esővel.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható.
15: Tiszta menhely program perceink következnek. A műsor, amiben megismerhetjük, mely menhelyek versenyeznek a Tiszta menhely program keretében. A mikrofonnál Tóth Peti Lili.
16: Most állati sokat segíthetsz. A tiszta környezet az állatok számára is épp olyan fontos, mint nekünk embereknek. Segíts eldönteni, melyik állatvédőszervezet kapjon Kärcher takarítógépeket a Tiszta Menhely program keretében. Szavazd te is augusztus 24 és szeptember 13 között a Kärcher Tiszta Menhely közönség szavazásán a VMN oldalán. Rovatunkban bemutatjuk mind az öt menhelyet. Lássuk most ezúttal, mely alapítványt mutatom be hallgatóinknak. Pacsik Kutya Menhely Alapítvány, Hajdúböszörmény. A Pacsik Kutya Menhely Alapítvány állatotthona 2012-ben nyitotta meg kapuit. Fő céljuk a beteg, sérült és kóborállatok elhelyezése, gyógykezelése, rehabilitációja és szocializációja, vagy a megfelelő gazdi megtalálása számukra. Az alapítvány a Hajdúböszörmény önkormányzatával kötött megállapodás alapján a város ebrendészeti feladataiban is részt vesz. A menhely területén állatorvosi rendelő is működik, így a bekerülő állatok helyben is részesülhetnek állatorvosi ellátásban. Az örökbefogadásnál személyes találkozást és több alkalommal történő látogatást kérnek, a végleges örökbefogadást pedig szerződéshez kötik.
0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Róna Jegon.
17: Tiszteltel köszöntöm Önöket itt a Kultúra, a Kultúrában pedig a stúdió vendége Bank Tamás, a játékszín vezérigazgatója. Van ilyen pozíció nálatok?
18: Nincs, és te is mondd, kérlek, Isten őriz, hogy vezérigazgató vagy. Egyszerű igazgató, jó, mert ez, ha ügyvezető
17: vezérnek
18: igazgató.
17: Vezérnek vezér vagy,
18: hát, és igazgató valahol is. Igen, valahol igen, igazgató, mert hiszen egy ügyvezető igazgató, így hívják az ügyvezető igazgatót.
17: Mit csinál egy színházban az ügyvezető igazgató?
18: Rengeteg, hát most a művészileg kérdezem, vagy gazdaságilag, mert rengeteg dolog.
17: Művészileg ki tudod élni magad? Te színész ember vagy.
18: Voltam. Én igen, inkább ezt mondom, hogy voltam.
17: Okay,
18: én
17: nem. Pont ezért kérdezem, hát egy színész a színházban nem igaz, hogy nincs a megcsapva a dologtól, hogy hát azért a művészi létemet is ki kéne élnem. Te ülsz egy irodában, és igazgató vagy, ez nem ugyanaz. Vagy művész is?
18: De igen. Pontosan, hogy kérem a művészi létemet, és ez egy nagyon izgalmas dolog, hogy látod, én szoktam mondani, én nem akartam igazgató lenni, lettem. A helyzet úgy hozta. De szerintem borzalmas, izgalmas dolog felépíteni valamit. Alapvetően azért a repertoárt, a darabokat, mindent én találok ki, a szereposztást, a rendezőket is én kérem fel. Tehát nekem egy borzalmasan izgalmas művészi feladat az, hogy kitalálni egy előadást. Akkor onnan kitalálni oda, hogy melyik rendező rendezze meg. Akkor hozzátenni egy szereposztást, ami nagyon fontos egy szereposztás, hogy én hiszek abban, hogy egy nagyon jó szereposztás, az nagyon sokat segít egy darabon. Tehát ez egy elég művészi munka. Én mindegyik darabomat a gyerekemnek tekintem, és amikor premier van, ott állok hátra, és tök büszke vagyok, hogyha éppen feláll a néző, és üvöltve nagy siker van, akkor én azt mondom, hogy érdemes volt csinálni. Tehát azért a művészi munka azért van benne, természetesen avval is kell foglalkoznom, hogy van-e WC papír a WC-kbe, és a takarítás megtörtént, tehát ilyesmi, mert hiszen egy igazgató
17: kell ezzel ember, foglalkozni, kell, ez persze, nem megy automatikusan? Na,
18: vannak embere, hiszen 60 dolgozója van a játékszínnek, tehát vannak, de alapvetően kell, hogy most értsd, évad elején vagyunk, voltunk a Pozsonyi Pikniken, Pozsonyi Piknik korábban kijött, bementem a színházba 5-re, és 5-től fél hétig átnéztem az egész színházat, az összes WC-t, az összes öltözőt, az összes termet, a világítást, hogy minden megvan-e, írtam azokat, ami esetleg nem működik, és nem úgy kéne, hogy nem úgy volt, hogy én szerettem volna. Tehát, hogy én átnézem az egész színházat ilyenkor induláskor, és azt is, ami amúgy nem művészi munka. Tehát a falon, miért van ez a folt, azt a vezetéket el kell tüntetni, és akkor utána jön a művészi munka.
17: Mondod, hogy a színész nagyon fontos része az előadásnak. Hát ez elég normális. Igen. De ez a mi fejünkben is, a nézőkében is így van, nem? Tehát lehet egy remek darabot, de a kutyát nem ismerem a színlapról, akkor az egy iszonyú nehéz helyzet, hogy elhatározzam azt, hogy ezt én mégis akarom, bár senkit nem ismerek. Na, te az ellenkezőjét csinálod, a csupa-csupa sztár szerepel, és hozzá próbálsz darabot találni. A sztárokhoz keresel darabot, vagy a darabot találod meg, és aztán jönnek a sztárok.
18: Mind a kettő előfordul, és ez egy érdekes téma, amit felvetettél. Természetesen a játékszín arról híres, hogy nálunk azért sok a sztár. Természetesen. De ettől függetlenül remek színészek vannak az országban, akik nem szerepeltek sorozatokba, nem mennek el bizonyos valóvilág, nem tudom, ilyen bizony műsorokba. Ettől ő még remek színész. Csak nem csinált, ma úgy nem ismeri, a Mohácsi néző nem ismeri, hiszen nem volt a tévébe. Igen, a játékszínben azért 80 színész dolgozik most a játékszínben. Ebből azt tudom mondani, hogy a fele, kétharmada tényleg úgynevezett híres ember, de azért nálam is van olyan, aki nem szerepel minden nap a tévében, nem szerepel sorozat, ettől még remek színész és nagyon jó színész. Én azt gondolom, ez feladata is az igazgatóknak, hogy néha sztárokat csinálni, felhúzni színészeket, akkor is, hogyha nem szerepel éppen valamelyik valóságshowba, valamelyik tévébe, mert színházi színészként én hiszem azt, hogy a színházi színész az a csimboraszója a színművészetnek. Az a legnagyobb színész, erre tudok példát is mondani, azt hiszem Jean-Paul Belmondo, meg a másik francia színész, úristen, mondom már a híret, Alain Delon. Ők nagyon nagy barátok voltak, és ugye talán 2-3 filmet csináltak közösen, és volt velük egy nagy riport, ha ültek egymás mellett, és az Alain Delon azt mondta, hogy én csak egy filmszínész vagyok. Az igazi színész, az Jean-Paul Belmondo, mert tudni, hogy ő színházi színész volt, hogy ő Cyrano, ő a Franciaországban az egyik leghíresebb színházi színész volt, és azt mondták, hogy érdekes az arca, csináljunk belőle filmszínészt. És az Alain Delon azt mondta, hogy én csak egy filmszínész vagyok, az igazi színész az a színházi színész, aki élőben játszik, aki élőben mond szövegeket, aki élőben csinál, és nem az, hogy tessék, megcsinálom még egyszer, mert rosszul mondtam. Hát ott nincs ilyen, hogy még egyszer mondunk egy mondatot a színházban, sajnos elsőre el kell találni.
17: De hogy mennyire úgy van, ahogy mondod, Amerikában volt nagyon sokáig az, hogy a filmszínész, az filmszínész, aztán punktum.
18: Így van.
17: És aztán jöttek sorra a sztárok, akik azt mondták, hogy muszáj kipróbálnom magam a színházban, hogy hiteles legyek. Tehát, hogy elhiggyem én is magamnak, hogy tényleg színész vagyok, és a közönség is tudja rólam. És egy csomóan Angliáig mennek, hogy angol színpadon amerikai színészként megállják a helyüket, mert az adja a tekintélyt.
18: Ez egy nagyon érdekes a külföldi, azért a Brad Pittet nem fogod látni színpadon. Egy-két olyan színész, aki New Yorkba végzett, Al Pacino, Robert De Niro, ezek ők New Yorkba végeztek, színházi szakot is végeztek, ők tudnak színházba játszani. A legtöbb filmszínész külföldön, amit te is mondtál, van filmszínész, igen, színházi színész, szinkronszínész, bábszínész, nincs olyan, hogy egy színész mindent tud. Nem tud külföldön minden színész mindent. Vannak az angol színészek, akik az angol képzés, az teljesen más, az egy nagyon erős, az angol színészek nagyon erősek színházba és filmen is, egy teljesen más képzést kapnak. Az amerikai színészek legtöbbje nem tud színházba játszani.
17: Mert kamerára képez.
18: Arra meg nem tudja azt, hogy ő egy mondatot úgy mondjon el élőbe, egyenesbe, ami működik, ha arra képezték, hogy 5-ször megcsinálja, és az 5. az viszont fantasztikus lesz. Nem tud a legtöbb színész. Magyarországon van ez, hogy alapvetően a mi színészeink azok mindent tudnak. Én nem értek ebben egyet különben, mert szerintem is Magyarországon is van kifejezetten olyan filmszínész alkat, meg aki filmen isteni, és színpadon nem annyira
17: csak pici
18: erős.
17: Piac. Nagyon nehéz abból megélni, hogy csak ez
18: vagy. Így van, hát nálunk nem készülnek hetente 8 film, ez tény. A színházi előadásoknál is nagyon nehéz, hiszen már társulati tagság van, nem tudom, nagyon nehéz bekerülni a színházakba, mert telítődtünk, tehát azt tudom mondani. Nagyon sok színész van a szakmában, tehát nem könnyű megélni.
17: De a fiatalokat mennyire figyeled? Mennyire keresed azokat a frissen végzetteket, akiket mondjuk fel tudsz építeni magadnak?
18: Én is próbálok fiatalokat behozni, meg azért mindig van, amikor egy-két tehetség úgy kivillan a kórusból, ezt mindig lehet látni, meg érezni.
17: A Gubik Petra szinte a sajátod.
18: Így van, így van. Ő is az egyik, de Kovács Panka, Gyopár, a Gáspár Falfi Dorka, tehát vannak nálam is ilyen fiatalok, akik azt gondolom nagyon tehetségesek, nagyon tehetségesek. És szerintem ebben is kell foglalkozni, ahogy egy-két fiatal színészt azért sztárolni kell, és föl szerepeket kell adni neki, igen, a vállára terhet kell tenni, hogy el tudja játszani, és ha el tudja, akkor meg használni kell a színészt. Most értsd jól ezt a szót, hogy használni, de kell, és a fiatalokat is be kell hozni a színházba.
17: Volt egy évadbemutató találkozótok, ahol Csonka András, Lévai Viktória, Nagy Sándor, Peller Anna, Járai Máté és Hernád Judit sütisztek.
18: Igen.
17: És nekem nem adtak. Ez kicsit
18: igen,
17: fáj.
18: Igen. De majd hát küldettek
17: ők hat különleges desszert névadó tulajdonosai igen, mostantól.
18: Igen.
17: Ők a sztárjaim a játékszínnek?
18: Ők az, persze, nem tudtam annyi süteményt csinálni, amennyi sztárom van, mert azért ez a Béke Hotellel, ez egy közös projekt volt, Heréb István igazgatóval találtuk ki, ez már több éve kitaláltam ezt a dolgot. Tehát én már nagyon sok-sok évvel ezelőtt szerettem volna süteményeket, még volt arról szó, hogy Gálvölgyi szeret, Hernádi szeret, ezelőtt 12 évvel, de valamiért nem sikerült, és most találtuk az Istvánnal együtt egymásra, és azt mondta, hogy ő megpróbálná azt, hogy kialakítunk teljesen új süteményeket, tehát egy mestercukrász, Hucka Róbert teljesen új süteményeket talált ki ennek a 6 művésznek, ami művész elmondta, hogy ő mit szeretne, vagy mit szeret, milyen alapanyagokat szeret legjobban, és abból fél év alatt alakítottuk ki ezt a 6 süteményt, rengeteg kóstolás, nem tudom, tehát nem volt egyszerű.
17: Azért te édesszájú vagy.
18: Én nagyon édesszájú vagyok. Igen, én nagyon édesszájú vagyok, és ezt a 6 süteményt nem volt egyszerű, és pláne úgy, hogy ezek teljesen 6 új sütemény. Tehát nem az Esterházy szeletből csináltunk Hernádi szeletet, hanem ez egy teljesen 6 új sütemény. Ez egy komoly munka volt, és nagyon boldogok a színészek, hogy igazából van olyan sütemény, ami az ő nevüket képviseli.
17: De most,
18: képviseli.
17: Ha bemegy valaki a játékszínbüfébe előadás előtt közben, igen, a szünetben, akkor egy szelet Hernádit kérhet?
18: Így van, abszolút. De egy szelet Járait is kérhet, egy szelet Lévait is, egy szelet Sonkát, egy szelet Nagysanyit. Természetesen van ilyen Nagysanyi meglepetése, Lévai Viktor aranygaluskája, tehát vannak ilyen helyes nevek, megvannak, de alapvetően Járai szeret, Hernádi szeret, Lévai szeret, és bizony kérhet, és fogy is, mert hogy elkezdődött az évad, és nagyon fogynak a sütemények, és veszik a sütemények.
17: Igen, kóstolni. Ez meg,
18: és nagyon finomak lettek, tehát nem azért mondom, mert mit csinálsz, tényleg finomak.
17: Ugye ez 6 különböző süti, tehát 6-szor tessék elmenni a játékszínbe,
18: vagy
17: így lesz az ember egy idő után a sok édességtől. 15. évad, különleges évad? Már 15. évad abban az értelemben, hogy 15 éve viszitek ti.
18: Az így van, az én vezetésemmel. 15 alapvetően, ugye ezt pont beszéltünk előtt, ez egy 115 éves színház, azért nagyon komoly hagyományokkal. Én azt gondolom, a 15 év az azért nagyon nem volt könnyű 15 év, de most itt ülünk, látod, és azért a játékszín azért úgy képbe van. Ezzel felépítettünk egy brandet. Felépítettem egy brandet, és azt gondolom, a játékszín az egyik legsikeresebb színház ma Budapesten, és ennek nagyon örülök. Természetesen ez nem csak az én érdemem, annak a csapatnak, a színészeknek, meg mindenkinek az érdeme, de ez egy nagyon kemény meló volt, hogy eljussunk a 15.
17: évadig. Ez egy magánszínház, ezeket fontos ilyenkor, mert hogy rengeteget beszélünk. Független színház abban az értelemben, hogy nem állami pénzből működteted. Független színház abban az értelemben is, hogy ezt ma használjuk. Ezt
18: így van. Alapvetően mi függetlenek vagyunk. Tehát, hogy igen, csak a magánszínházak az mindig magánszínház, tehát az nem független az magánszínház, alapvetően a magánszínházak azok függetlenek. A magánszínházak hol kapnak támogatást, hol nem kapnak, hol kevesebbet, hol többet. Tehát nem mondom, hogy nem kaptunk, nagyon keveset, csak hogy és a legtöbb színháznak mondjuk 50-60-70% a támogatás, nálunk lement már most már azt hiszem 5% az állami támogatás, ami a mi bevételünkhöz képest, amit mi kapunk, ha egyáltalán kapunk. Tehát minimális az állami támogatás, ez egy magánszínház. Mi abból élünk, hogy esténként teltházat kell csinálni, és ha teltház van, akkor a jegybevételből meg tud élni 140 ember.
17: Kell azzal foglalkoznod? Így a 15. év után szerintem, vagy a 15. évadban szerintem ez már így egy reális kérdés, hogy ahhoz, hogy gazdaságos legyen egy színház működtetése, olyan előadások kellenek, amik nem a magas művészetet képviselik, hanem igenis, azt lehet mondani, hogy én szórakoztatok, én ezt vállalom, tessék bejönni, jól érezni magunkat.
18: Ebből egy kicsit vitatkoznék.
17: Azért kérdeznek, hogy te
18: hogy a magas művészet, én szerintem a magas művészet, akkor a London és New York bezárhat. Mert ott ugye szórakoztató színházak vannak.
17: Helyenként beízzel, igen, igen. Off of Broadway,
18: ami nem megy, ugye? Az Off of Broadway, amikor azt mondják, hogy ott bemutatnak egy Shakespeare-t, egy Dostoyevskit, ami megy mondjuk 1-2-3 hónapig, vagy max fél évig, miközben a Nyomorultak megy 30-40 éve, a Lion King megy 15-20 éve, az Agatha Christie-nek az Egérfogója, azt hiszem a világon a legtöbbet játszott darab, az azt hiszem ilyen 30-40 éve megy, a nem tudom, 25.000-30.000 előadásnál tartanak. Hiszem a világon a legtöbbet játszott darab, az azt hiszem ilyen 30-40 éve megy, a nem

0: darab, hanem inkább sírós, vagy inkább megható, vagy megdöbbentő. Tehát nálam is vannak olyanok, ami igenis úgynevezett magas művészetek, hogy lehet mondani, de nem az, hanem inkább a szórakoztatás. Én a szórakoztatásnak mondom azt.
1: Igen. Te is. Igen. A szórakoztatás az ciki?
0: Nem. Én azt gondolom, hogy egyáltalán
1: mert
0: nem.
1: Én abban hiszek, hogy ennek dolga ennek a műfajnak.
0: Én pontosan azt mondom, hogy kikérem magamnak, aki azt mondja, hogy a szórakoztató színház, ami érdekes, hogy én szerintem minden színház szórakoztató. Tehát ezt fixáljuk le, minden színház szórakoztató. Jó előadás van és hát rossz
1: előadás. A rossz színház nem szórakoztató.
0: Így van, csak a rossz színház nem szórakoztató. Ha Dostojevszkij és Shakespeare jól játszott, ugyanolyan szórakoztató. Tehát az egy szórakoztató színház. És ugye pont az, hogy a West Enden és az Off-Broadway-n bizony az is szórakoztató, hogy egy nagyon jó Dostojevszkijt játszanak egy új feldolgozásba. És az Isten és sztárok, és nagyon jól megy. Ha rossz előadás, majdnem más szót mondtam, akkor a rossz az előadás, akkor nem szórakoztató. Tehát minden előadás szórakoztató. Természetesen ez Magyarországon ugye a szórakoztató színház, és akkor az a játékszín, mert itt főleg vígjátékok vannak, ez tény. De hogy erre igény van, erről nem én tehetek. Tehát logikusan nem lenne este teltház, hogyha a nézők nem szeretnék a vígjátékokat. De azért hát szeretik a vígjátékokat.
1: Ugye a néző szórakozni megy.
0: Így van. Meg ha egész nap dolgozol, egész nap kapod a médiából, otthonról, a munkahelyedről a savazást, akkor 7-től 10-ig te szórakozni szeretnél. És igenis eljön, és rengeteget hallom és beszélek a nézőkkel, hogy ők boldogan, mert igen, ez végre megérte ide eljönni. Itt végre nem baj, hogy kicsit drágább volt a jegy, de megérte. Mert igenis szórakozni akarnak, és el akarja felejteni 7-től 10-ig azt a borzalmat, amit kap egész nap.
1: Hát reméljük, nem mindenki kapja a borzalmat.
0: Reméljük.
1: Kedves nézőtök, kedves nézőink, igen. Viszont a La Mancha lovagja egy idei premier, ennek az évadnak az egyik szenzációja lesz. Bemered vállalni a musicalt is?
0: Most jutottunk el addig, hogy technikailag, anyagilag úgy vagyunk, hogy ez egy nagy musical a La Mancha lovagja. Találtam fantasztikus szereposztást is rá, fantasztikus rendezőt és fantasztikus díszlet és jelmeztervezőt.
1: Ki lesz a címszereplő?
0: Kolovratnyi Krisztián lesz La Mancha, Serbán Attila a Sancho, és Gubik Petra az Aldonza. Juronics Tamás rendezi, Kossuth Díjas Juronics Tamás, és Kenta úr díszletjelmez. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon komoly dolognak nézünk elébe, már majdnem, hogy egy éve dolgozunk erősen, és fél éve még sűrűbben ezen, hogy ezen a pici színpadon, ami játékszín alapvetően nem nagy színpad, egy fantasztikus díszlet lesz, egy fantasztikus jelmezek lesznek. Nyáron feldől, miután engedélyt kaptam arra, miután a színházunk kicsi, és nincs zenekari árkunk. Ugye hivatalosan élő zenekarral kéne játszani, de engedélyt kaptam a külföldi jogtulajdonostól, aki lecsekkolt, hogy nekem érdemes egyáltalán engedélyt adnia, és azt mondta, hogy igen, és engedélyt kaptam arra, hogy én playbackről fogom, de csak a zenét természetesen élőbe fognak énekelni a színek, fél playback lesz, de szimfonikus zenekarral föl kellett vetetnem a nyáron az egészet. Tehát nem kaptam meg a zenét, és most nyomunk egy enter.
1: Hangszerelési lehetőséget.
0: Így van, megkaptuk a kottát, mi nyáron egy hónapon át egy szimfonikus zenekarral fölvettük az egészet. Most történik a keverés, a masterelés, a gyönyörű hangzása legyen a játékszínben ennek a dolognak. Most már a végén tartunk ennek a felvételnek, és igazából megvannak a számok, és innentől kezdve majd október közepén indul a próba
1: folyamat.
0: Hogy
1: ellenőriztek? Ezt mondhatod, hogy ellenőriztek, hogy érdemes-e neked odaadni egyáltalán igen. Ezeket a jogokat. Tehát eljött valaki, és végigjúl néhány darabot? Vagy
0: tudod, ezt van-e, mint az átvilágítás, ABC típusú? Át szoktak világítani ilyenkor. Mennyi jegyet árulsz, mennyi előadást játszol, mennyi a jegybevételed, mennyi a nézőszámod, megnézik.
1: Tehát
0: megnézik.
1: Tényleg színházban bohóckodnak.
0: Így van.
1: Volt éppen
0: így van.
1: Ilyenkor ez
0: így
1: a kérdés.
0: Van. Így van, megnézik, hogy a helyes amatőrszi játszó szakkör kérte egy La Mancha vizét, és hát kettőt fognak játszani. Nem, az is megvan határozva, hogy mennyit kell évben.
1: Mennyit
0: fogunk játszani? Ebből legalább nekem 25-öt minimum kell évente játszani.
1: És hány évig kell? Van ilyen erőjéves?
0: Nincs, hogy hány évig kell.
1: Tehát nem bukhatsz bele, az ne, biztos.
0: Igen, belebukhatok, mert hogyha nem játszom annyi ideig, hogy értsd, nekem ezt évekig kell játszanom, hogy visszajöjjön az a pénz, amit én rá fogok erre költeni. Tehát ha jól számolásaim, pont a gazdasági igazgató beszélünk, minimum 100 előadást kell belőle játszanom, hogy null szaldóra kijöjjön ez az előadás.
1: Mennyiszer fogja megrohamozni a
0: igen,
1: malmot.
0: De hál' Istennek nagyon lelkesek, és nagyon szeretné megrohamozni azt a szélmalmot. Úgyhogy legalább 100 előadást kell játszam, hogy nálunk ez rentábilisan kijöjjön. Tehát ez a magánszínház átka, hogy ugye nem állami pénzzel csinálom, és tulajdonképpen nekem tök mindegy, hogy bejön, nem jön be, ha 5-öt játszok, 50-et, teljesen mindegy, hanem nekem bizony egy számot el kell érdem ahhoz, hogy null szaldóra kijöjjek.
1: Viszont kis színpadon, kisebb színházban musicalt játszani, az egy óriási lehetőség is, mert nem lehet ezt a kamut megcsinálni, hogy hát így ez van. Egy musical, majd éneklünk is elviszi az egészet, így ott
0: van.
1: Az arc.
0: Így van, tehát itt játszani
1: itt
0: kell.
1: Itt valódi színházat
0: itt fantasztikus szereposztást csinál.

0: Tehát a többi szereplő is nagyon jó, és ha majd eljössz és megnézed, és a nézők is eljönnek megnézni, akkor én azt gondolom, hogy a székkarfát fogod fogni, mert amikor 3 méterre fog tőled énekelni a színész, és látni fogod, hogy bizony az ott énekel, és bizony játszik, akkor az megdöbbentő lesz. Természetesen nem akarok a nagy színházak ellen beszélni, de te is tudod, amikor hátrábülsz, akkor valahol ott játszanak, és lehet, hogy az a Gubik Peta, de nem biztos. Tehát, hogy itt nálam azért nagyon-nagyon közel vannak a nézők a színpadhoz, és bizony az igazi játékot és az igazi éneket fogják látni.
1: Van még 2 olyan premier, amiről mindenképp beszélünk, az Amatőrök és a Legyen a feleségem. Igen. Az utóbbi hát már a címéből adódik, egy vidám önfeleteste lesz. Az Igen. Amatőrök az mi?
0: Nagyon sok darabot olvasok, legalább 500 darabot olvasok el évente, és nagyon nehezen találok mindig jó végjátékot. Mindig azt, hogy olyan tele vagyunk, nem vagyunk tele jó végjátékokkal, nagyon nehéz jó végjátékot találni, pláne olyat, hogy értse jól a néző is, nem gatya lehúzós végjáték, hanem valami olyan, ami természetesen jó helyzetkomikumok vannak, jó karakterek vannak, lehet rajta nevetni, de esetleg még mondani valója is van. Na, az Amatőrök az ilyen. Egy nagyon helyes történet, egy nem akarom spoilerezni, de egy világsztár filmszínészt meghívnak Londonba, hogy játssz el a Lear-t, ő azt hiszi természetesen, hogy Helen Mirrennel és Leonardo DiCaprioval fog játszani, majd kiderül, hogy ez egy amatőr színjátszó szakkör, és egy amatőr színjátszó társulat, és hát ő ott a Lear királyt kéne, hogy eljátsza. Természetesen kikéri magának, de valamiért ez mégis eljátszódik, ez a Lear király, ezt már ha derüljön ki, aki eljön és megnézi az előadást, egy nagyon szép történetről beszélünk, egy igazából még megható is a vége, sok emberi történet van benne, amúgy meg rettentően mulatságos ez a helyzet természetesen, ha egy világsztár bekerül az Amatőrök közé.
1: És nem is biztos, hogy annyira jó színész, és nem is biztos, hogy az Amatőrök annyira amatőrök, de ez egy másik,
0: igen, hát,
1: ez egy másik ugye, része
0: ugye ennek a főszereplő Hirtigistán Lévai Viktória Szerednyei Béla és Horgas Ádám rendezi. Egy nagyon-nagyon erős, és itt is egy nagyon jó szereposztás van szerintem.
1: Hirtling lesz Lear.
0: És Hirtling lesz maga a világsztár, Hirtling Pista, akit nagyon szeretek, abszolút való neki, már most ugye elkezdtük a próbafolyamatot, hát látszik, hogy sajnos nagyon szeretik csinálni, és hogy úgy tűnik, hogy nagyon jó is lesz.
1: Premier időpontokat bemersz mondani már?
0: Igen, persze, hát azon megvannak, az azt hiszem október 12, vagy valamikor van az Amatőrök, december 12 a La Mancha, és március közepén van a Legyen a feleségemben.
1: Valamit le kellett venni? Egyeztetési vagy nézettségi okokból?
0: Semmit nem veszünk le egyelőre, mert mindegyik előadásunk megy. Egyetlen előadástól fogunk úgy tűnik sajnos elbúcsúzni, ez a 8 nő, Pásztor Erzsike miatt. Én azt gondolom, Pásztor Erzsike egy akkora művész és akkora színésznő, hogy én nem szeretnék beugratni oda senkit a helyére. 10 éve, 10-valahány éve megy már a 8 nő. Erzsike úgy döntött, hogy ő visszavonul. És
1: 90 évesen
0: így van. Így van, szeptember 24-én nálunk lesz a 90 éves Erzsike gálaestje a játékszínbe, ott fogjuk köszönteni őt. Ő úgy döntött, hogy visszavonul, én ezt elfogadtam, és azt mondtam, hogy ez az előadás már csak vele tudna menni, úgyhogy ettől az előadástól elbúcsúzunk.
1: Őt pedig Isten éltesse egészségben
0: még
1: sokáig.
0: Így van.
1: Benneteket is, ugye a 15. évad, azt mondtad még talán egy 3 hónappal ezelőtt az évad zárón, hogy 150 ezer néző a körülbelül a cél. Igen. 15 év, 150 ezer néző. Hát sokkal többen nem is férnek el. Azért ez egy eléggé túltöltött.
0: Nem tudom, igen, 147 ezer, azt hiszem évente most annyi lett a nézőszámunk, ez természetesen a tájelőadásokkal együtt. Ennél többen nem tudok már, a nézőteret nem tudom, tehát 300 fős nézőtérrel beszélünk, nagyon pici nézőterünk van. Ez képest szerintem az egyik legnagyobb számot mi mutatjuk be Magyarországon. 300 fős nézőtérrel 145 ezer nézőt leültetni, a szenzáció szerintem, hiszen 2-3-szor nagyobb színházaknak nincs ekkora nézőszáma, mint nekünk. Úgyhogy én hiszek benne, hogyha jó előadások vannak, jó színészekkel, jó szereposztással, akkor talán jönnek a nézők.
1: A játékszínigazgatója Bank Tamás volt a vendégünk. Tamás, köszönöm szépen.
0: Én köszönöm. Is.
2: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik.

0: hogyan látható a
1: műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
2: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést az Árpád hídon Budára, a Népfürdő utca után a középső sávban. Torlódásra kell készülni. Akadozik az előrejutás a pesti alsó rakparton a Dráva utcától a Lánchídig, az Andrássy úton és a Bajcsy-Zsilinszky úton befelé az Erzsébet térnél, a Tököli úton befelé a Baross tér előtt és tovább a Rákóczi úton, a Kiskörúton az Asztóriánál mindkét irányban. Lassú a haladás a Szél Kálmán tér környékén, a Budakeszi úton és a Hűvösvegyi úton befelé a közös csomópontnál, az M1-M7-es autópálya bevezető szakaszán a Virágpiactól és tovább a Budaörsi úton. Csatorna felújítás miatt lezárták a 6. kerületben a Városligeti fasort a Bajza utcánál, de a szervíz úton lehet közlekedni. A Bajza utcában sávlezárásra kell számítani. A forgalom egy sávon váltakozva haladhat a Szépjuhászné úton a Budakeszi út közelében, valamint a Törökvész úton a Pusztaszeri útnál a Bég utcánál vízvezeték javítása miatt. Farkas Renáta, BKK Info.
1: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik. Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
3: Folytatjuk a kultúrát a vonalban. A Kossuth Díjas legenda, szinetár Miklós, nekem nagyon fura téged így konferálni, örülök, hogy itt vagy. Nem azért, mert nem vagy az, hanem mert hát ennél személyesebb a kapcsolatunk, de hát persze így kell, hogy bemutassalak a kedves hallgatóknak. Szinetár Miklós tehát a vonalban.
4: Üdvözöllek, szervusz Egon, és üdvözlöm a hallgatókat is.
3: Két okból is keresünk, az egyik alkalom kifejezetten szomorú, mondhatni drámai, de remélhetőleg lesz pozitív végkifejlet, a másik pedig önmagában örömteli, mert hogy ez egy díjról szól. Kezdjük azzal, ami időrendben is közelebb van. Szentpéteri Eszter, a Tények egykori műsorvezetője egy jótékonysági koncertet hirdetett meg. Egykori tanítványod Dorogi Barbara megsegítésére. Barbara beteg lett, egy kiváló művészről van szó, aki most nem tudja gyakorolni a szakmáját, és ráadásul hát nyilván mindenfajta támogatásra szüksége van. Ezek szerint anyagiakra is. Mennyit tudsz Barbaráról, mennyit tudsz a körülményekről, és hogy készülsz a pénteki alkalomra?
4: Engem is megkerestek, és hallottam, hogy Barbara beteg, de hát én őt úgy ismerem és ismertem, mint egy olyan embert, aki rendkívüli módon szereti az életet. Szerintem ezt a betegséget le fogja győzni, úgyhogy ez részben egy szomorú, de nem szomorú, ez egy vidám alkalom, mert azt mutatja, hogy ez az osztály nagyszerű gyerekek, ez még összetart. Ez még tudja támogatni azt, akit neki erre szüksége van. Összehoznak a Lovas Színházba egy előadástól, mindjárt fölé, de én nem szeretem ezt a szót, hogy jótékonyság, mert ennek mindig van valami rossz, ilyen szánalmas lennék, ez nem jótékonyság, ez egyszerűen segítség egy pillanatilag bajban levő osztálytársuknak, aki ez majd hasznosítani fogja, és meg fog gyógyulni.
3: Így legyen, és reméljük, hogy így is történik. Majd az esten fellépnek ismert sztárok, ahogy mondani szoktuk, Sasvári Sándortól, Janza Katáig, Papa Dimitri Atinától, az osztálytársakig. Mert hogy ennek az osztálynak te voltál az osztályfőnöke, 97-ben végzős operett és musical színész osztályról van szó. Arra az osztályra hogy emlékszel? Egyáltalán mennyire vannak meg a minden évben végző osztályaid?
4: Hát annyira megvannak, hogy például most volt hétfőn a Színművészeti Egyetemen 50 éves diploma átadó ünnepség, az én volt osztályomnak, hát kitűnő gyerekek, Cseke Péter, Váradi, a Gugi, a Ószabó István, szóval remek Vitai András, Sárosi Kinga, remek társaságnak adták föl a Vándor Éva, hát ezek kitűnőek voltak, egy nagyszerű előadást hoztak létre, vizsgálőadást annak idején. A kabarét, ami mondta, mintha csak ma lenne. De hát ez az osztály, amelyik most itt fellép, és amely szervezi a Dorogyi Barbara érdekében ezt a műsort, hát ez is csupa kitűnő ember, hát tényleg Buk Tibortól, Kós Rékáig, és Ulman Mónikától, hát ez a nagyszerű társaság, na hát azt tudom csak mondani, remek osztály, nagyon jól emlékszem rájuk, és nagy öröm számomra, hogy ezen a koncerten tudunk megint találkozni.
3: Ez tehát pénteken este lesz, hogyha csatlakoznának ehhez a támogató szándékhoz, akkor a Lovas Színházban találják az előadást, és hát kívánok gyógyulást és jobbulást Dorogyi Barbarának természetesen. Van nekünk egy másik dolgunk, mondhatni közös dolgunk, szombaton délelőtt 11 órakor a Nagymező utcában 30. alkalommal helyezzük el, helyezitek el ti, az alapítók, a lábnyomokat a Halhatatlanok örökös tagjai számára ezen a bizonyos Halhatatlanok sétányán. Elmondom gyorsan, hogy kik lettek az idei Halhatatlanok, aztán beszélünk két mondatot az ünnepről, jó?
4: Igen.
3: Hegyi Barbara és Szulák Andrea lett színésznő kategóriában a győztes, Köles Ferencet és Máté Gábort választották a kedves nézők, hallgatók a színész kategória nyertesének, Pászti Júlia, Rozsas István az operaénekes kategóriában és Kovács Tibor és Nagy Iris a táncművészek között lett győztes és kerül a lábnyoma a Halhatatlanok sétányára, az Operett Színház előtti terület a Nagymező utcában. Ez most már a sokadik lehetőség arra, hogy megünnepeljük a művészeket. Nekem mindig egy nagyon erős benyomás az a szeretet, ami ezt a dolgot körülveszi, ami benneteket, alapítókat és a minden évi győzteseket körülveszi. Nyilván ez így lesz idén is. Van változás abban, amilyen a művészet megítélése, a művészet körüli légkör, ha így 30 évre visszagondolsz, akkorhoz és a jelenhez képest?
4: Hát ez mindig változik, évente rendkívül is sok minden befolyásolja. Egy biztos, ez a díj, vagy minek nevezem, én már 30 éves. Na most egy ilyen addig él, ha pénzért van, ameddig van benne pénz, ez pedig nem pénzért van. Itt a díjazottaknak elhelyezik a lábnyomát a Pesti Broadway-n, a Nagymező utcában, az Operett Színház előtt, de nem pénzt kapnak. És mégis óriási az érdeklődés. Na most egy ilyen díj, vagy egy ilyen mozgalom, mert annak is nevezhetném, addig él, ameddig van iránta érdeklődés. Az idén még mindig rengeteg szavazat érkezett, és a művészek nagyon szeretik, és ambicionálják, hogy megkapják ezt a címet. Hát, használják is. Hát rengeteg helyen bemondják, mikor felsorolják a Kossuth díját, Jászai díját, és a Halhatatlanok társulatának tagja. Ennek becsülete van, addig fog tartani, ameddig a közönséget érdekli. Ma még érdekli.
3: Így van. És hát ugye persze, hogy hivatkozási alap, hiszen itt a szakma jelöl első körben, és a közönség dönt második körben. Kevés ilyen díj van, és kevés ilyen díj van, aminek emiatt is ekkora rangja van. Az ATV Extrában, a tévéadásban is láthatják élőben, mert úgy közvetítjük a tévénézőknek, de hát az igazi a helyszínen, úgyhogy várunk mindenkit szeretettel a Nagymező utcában. Ott lesz Szinetár Miklós is, és az alapítók Szegvári Kati és Érdi Sándor is, meg persze a díjazottak mostaniak is, korábbiak is. Úgyhogy igazi ünnep lesz. Miklós, találkozunk szombat délelőtt. Most köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál, és mondom még egyszer, pénteken este Dorogi Barbara megsegítésére egy koncerttel támogatják őt meg a művész barátai. Erről is beszélgettünk Miklóssal. Köszönöm szépen.
4: Én is köszönöm a figyelmet.

0: Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
1: A folytatásban itt a Kultúrában kollégám Berecz Péter, aki egyébként a Heti Napló szerkesztő riportere, néha rendezője és alapvetően filmrendezőként is megmutatja magát az ATV-ben rendre. Most is tulajdonképpen így van ez. Szervusz Péter, örülök, hogy itt vagy.
2: Szervusz, és köszönöm a hallgatókat.
1: Készítettél egy dokumentumfilmet, 9-11 a címe, egy olyan cím ez, amit nem kell megmagyarázni 2001 óta senkinek, ez a 9-11, szeptember 11-e egy szörnyű terror támadás napja. Te akkor még egészen pici kellett, hogy legyél, ha egyáltalán éltél.
2: Így van, én akkor a kis ágyban voltam.
1: Miért volt neked ez fontos, hogy erről filmet készíts mégis? Ugye itt nagyon erős emlékei vannak egy megélő korosztálynak, sőt több generációnak, amelyik ezt döbbenettel nézte. Ti az utána következő generációk ezt hogy tudjátok értelmezni, ami ott velünk és a világgal történt?
2: Az ATV-ben nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy fontos időpontokról, dátumokról megemlékezzünk, és Németh Szilárd vezérigazgató úr úgy gondolta, hogy ez egy olyan időpont, ez egy olyan történelmi esemény, amiről nálunk meg kell emlékezni az ATV-ben, és így kaptam ezt a felkérést. Számomra nagyon fontos és érdekes téma volt. Én emlékszem, hogy 2019-ben jártam először New Yorkban, és hiába voltam rengeteg helyen, néztem meg a minden kötelező látnivalót számomra. A legfontosabb élmény az a 9-11 emlékmű volt, mert pont azért, mert mi már úgy nőttünk fel, hogy nekünk már egy megváltozott világban éltünk, meg élünk, és nagyon sok mindenre talán nem tudtuk sosem a választ, hogy miért van, mit éreznek mondjuk akár a szüleink ezen a napon, és amikor elmentem a múzeumba, akkor az egészet ott átéltem, és lett egy olyan élményem, ami utána nagyon sokáig velem volt, és már akkor elhatároztam, hogy ezzel a témával egyébként egyszer szeretnék foglalkozni. Ugye azt kérdezted, hogy mi hogyan gondolkodunk erről. Szerintem pont így, én emlékszem arra, hogy amikor talán kiskoromban mehettünk a szüleimmel a repülőtérre, mert éppen egy családtagunkat kísértük, és ott szóba került, hogy milyen szigorú biztonsági ellenőrzések voltak, és akkor én kicsi voltam, és nem értettem, hogy miért kell egy repülőtéren biztonsági ellenőrzés, én akkor még nem repültem, és akkor tudtam meg, hogy mikor történt. Tehát szerintem nekem ez 9-11-jel az első találkozásom. Szóval egy felnőttünk, és kialakultak állapotok, és ebben a filmben azért az is a célunk, hogy először is egy emlékműsornak az a célja szerintem egy emlékfilmnek, hogy azon a napon megemlékezünk arra, hogy ugye mi történt, ugyanakkor nagyon fontos az, hogy ez a film, egyébként ezt a felkonfomban is elmondom, egy olyan generációnak is szól, akinek ez már történelem és nem emlék.
1: Talán ez a legfontosabb egyébként, hogy meg tudjunk őrizni gondolatokat bizonyos dolgokról, amik esetleg meg sem történtek már velünk, vagy fogalmunk nincs róla, nem tudunk róla semmit, de mégis valahogy generációról generációra vigyük magunkkal tovább. Ilyen ez a 9-11 is, a World Trade Center elleni támadás. Ugye mondott, hogy voltál New Yorkban, és megnéztél minden kötelezőt, hát az ikertornyokat már nem tudtad, hiszen az egyik legerősebb szimbóluma a nagy almának, pont az volt a támadás célpontja.
2: Így van, én már a One World Trade Centerben, a Freedom Towerben jártam, ami egy hatalmas nagy élmény volt, és az onnan elém táruló kilátás, az sose feledem, és már többször voltam azóta New Yorkba, és mindig felmegyek, és egyébként a 9-11 múzeumban is többször voltam valamiért, mindig úgy éreztem, hogy ha ott vagyok, akkor újra el szeretnék oda látogatni. Szóval egy nagyon nagy élmény volt az, amit én New Yorkban megkaptam, és egyébként nagyon sokan kérdezték tőlem azt, hogy miért kell erről filmet csinálni, mi az, amit még lehet újat mondani. Először is szerintem egy emléknapon egyébként lehetne úgy is filmet készíteni, hogy semmi új nem hangzik el benne, mert az emlékezetnek nem az a célja, hogy valami új dolog derüljön ki. De egyébként, ha úgy vesszük, akkor lesz egyébként ebben a filmben új dolog, lesznek új történeteket, amiket mondjuk Magyarországon még nem hallhattak a nézők, olyan embereket mutatok nekik, akikkel ők a magyar sajtóban egyáltalán nem találkoztak, tehát nagyon sok újdonság lesz ebben a filmben. Fognak látni a nézők egy 80-as években készült archív felvételt a tornyokról, amit még a fém felvételnek a tulajdonosa se látott soha, mert ott mi kedvünkért digitalizálták a filmarchívumban. Szóval lesznek ilyen exkluzív jelenetek benne, ugyanakkor azt gondolom, hogy ha ezek nem lennének ennek a filmnek, akkor is nagyon fontos feladata lenne, mert egy emléknapon emlékezni kell, és nem szenzációt keresni.
1: Miközben persze ebben volt szenzáció is. Bombera Krisztina, éppen New Yorkban tartózkodó újságíró kollégánk tudósított ott akkor, tudom, hogy megkérdezted, megkerested őt is, sőt, megszerezted a felvételeket a tudósításairól. Azt gondolom, hogy az neki is nagy élmény volt ezeket most visszanézni, még akkor is, hogyha egyébként drámai élmény. És hát nyilván nem lehetett kihagyni a tudósító Kert Attilát, aki akkor vezette a Tények stábját, és nyilván pontosan képben van arról, hogy hogyan dolgoztak, és hogyan lehetett feldolgozni mindazt, ami akkor ott azon a napon és azokban a napokban történik. Mennyi anyagot tudtatok összeszedni?
2: Nagyon sokat. Tehát ugye egy filmet akkor is nehéz készíteni, hogyha nagyon kevés anyag van, illetve akkor is, hogyha nagyon sok
1: nehéz
2: anyag van.
1: Nehéz volt válogatni?
2: Nagyon nehéz volt. Tehát hogy az archív felvételek, amiket mi megkaptunk egyébként a TV2-től, amit innen is egyébként köszönünk, az körülbelül 9-10 óra felvétel volt, és azokból kiválasztani a legjobb jeleneteket, a legjobb vágóképeket, a legjobb felvételeket, az egy nehéz munka volt. A filmnek a 80%-a az New Yorkban forgott, három történetet ismerhetnek meg az emberek. Ugyanakkor van ennek egy magyar szála is, amiben pedig sok-sok év után visszalátogat Schwab András és Kert Attila a TV2 székházába, és felidézik azokat a pillanatokat, amiket ott éreztek, és elmondják azt, hogy mi volt akkor az ő gondolataikban, illetve megszólal a filmben, ahogyan te is mondtad, Bombera Krisztina, és Krista nekem egy hatalmas példakép. Mi már többször találkoztunk, volt olyan munkánk, ahol dolgoztunk is együtt, és én számomra nagyon nagy öröm, meg lehetőség mindig őt hallani. És amikor készítettük az interjút, akkor többször elérzékenyült, és azt gondoltam, hogy erre nem fog sor kerülni, hiszen ő már annyiszor beszélt erről a tényleg a 9-11-nek az élményéről, de valahogy még most is ott vannak benne azok az érzések, amiket ő akkor átélt. És volt egy nagyon érdekes momentum, amit mondott a filmben, azt mondta, hogy ő 9-11 után érezte azt, hogy ő anyuka szeretne lenni. Azt mondta, hogy akkoriban volt egy ilyen párbeszéd ott a kollégák között, hogy ez az a világ, amiben mi nem szülünk gyereket. És Krista viszont meg azt mondta, hogy pont az ellenkezőjét érezte, hogy 14-én még nem erre gondolt, de 14-én és 15-én már megfogalmazódott benne, hogy neki most az a feladata, hogy ő itt most tudósítson, de hogyha innen ő hazamegy, akkor neki egy dolga van, az pedig az, hogy gyerekeket szüljön erre a világra, és kérdeztem, hogy miért. És azt mondta, hogy azért, mert hogy szükség van a szeretetre ebben a világban. Tehát ezek nagyon erős mondatok, és nagyon érdekes volt az, hogy tényleg egy riporter, aki ott volt és átélte az eseményeket, még mennyire a hatása alatt van mi mai napig ezeknek az eseményeknek.
1: Nagy munka volt, azt tudom, amiben vagy, sőt, talán még teljesen nincs is vége ennek a nagy munkának. Minden esetre be kell fejezned, mert szeptember 11-én este 21 óra 50-kor?
2: Igen, egyébként már nagyon jól áll a film, már megnéztem mindenkinek, akinek meg kell nézni, már csak a filmnek a feliratozása van, apró munkálatok vannak.
1: Hát az már csak pár óra.
2: Így van.
1: Szóval az utolsó hajrában szeptember 11-én a 9-11 az ATV-n 21:50-kor Berecz Péter munkájaként. Köszönöm, Péter, hogy itt voltál.
2: Köszönjük szépen.
1: Önök pedig nézzék meg ezt a filmet, és hallgassanak minket továbbra is itt a Spirit FM-en. Ez volt mára a Kultúra. Viszontlátásra, viszontlátásra.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj Esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is.

0: Kat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az önműsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hír összefoglalónk a Somos a pályán, illetve oknyomozó riportműsorunk a heti napló Svábi Andrással. Íradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott, a hírek frontvonalában. Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Az üzemanyag áremelkedés megfékezéséről tárgyalt a kormány, magyar horrorfilm debütált Los Angelesben. Hidegfront érkezett esővel, többfelé viharos széllel. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Az üzemanyagok árának megfékezéséről tárgyalt a kormány, az ülésen részt vett Hernádi Zsolt, MOL vezérigazgató is. Magyar Péter miniszterelnök ismét egyértelművé tette, nem vezetnek be védett árat, mert az egy-két héten belül áruhiányhoz és benzinturizmushoz vezetne. A tervek szerint a támogatás nem a kutakon fizetendő üzemanyagárakat csökkenti majd. Ma tartják Pozsonyban a Visegrádi négyek találkozóját. Az eseményen Magyar Péter miniszterelnök mellett részt vesz Donald Tusk lengyel, Andrej Babis cseh és Robert Fico szlovák kormányfő is. A megbeszélésen jelen lesz továbbá az Európai Unió tanácsának soros elnöki tisztségét betöltő Írország miniszterelnöke is. A találkozón a többi közt az uniós költségvetésről, a szövetség előtt álló kihívásokról, a visegrádi négyek érdekeiről, valamint az üzemanyagárakról is egyeztetnek. Megkezdte az érdemi munkát a kegyelmi botrány felelőseit feltáró parlamenti vizsgálóbizottság. A testület célja, hogy feltárja a bicskei gyermekotthon ügyéhez kapcsolódó elnöki kegyelmi döntés hátterét, és megnevezze a felelősöket. Volt Péter volt legfőbb ügyészt, és Balogh Zoltánt, az egykori minisztert is meghallgatják. Augusztusban 85 milliárd forinttal nőtt a lakossági állampapírállomány. A megtakarítások ezzel mintegy 12,5 ezer milliárd forintra nőttek. Az államadóságkezelő központ adatai szerint a legnagyobb mértékű több mint 5000 milliárd forint nyit a fix magyar állampapír részesedése, míg a második legtöbb a prémium magyar állampapíré, amely ennek a fele. Los Angelesben mutatták be Illés László új filmjét, a Míg meg nem haltak című horrort. a nagyrészt Vas megyei erdőkben forgatott független finanszírozású film világpremierjét egy héttel ezelőtt tartották. Az alkotást november közepétől vetítik a hazai mozikban. Több meleg rekord is megdőlt tegnap az érkező hidegfront előtt. Tatabányán szokatlanul enyhe volt a hajnal, 22,1 fokot mértek, ami 3 fokkal több, mint a korábbi napi hajnali maximum. Délután Budapesten csaknem 100 éves csúcsérték dőlt meg, 34,8 fokot mértek. Az ország nagy részén borult az ég, elszórtan esik az eső. Napközben fokozatosan felszakadozik, csökken a felhőzet, több órára a nap is kisüt. Kezdetben csak helyenként, majd később egyre nagyobb területen lehetnek záporok, zivatarok. A szél megélénkül, délután 21-29 fok, este 15-23 fok valószínű.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Következő műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártyaprogram ZRT. Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
2: A gazdasági magazin jelentkezik itt a Spirit FM-en. Jó napot kívánok, Rónai Egon a műsorvezető, Somodi Solymos Eszter a műsor szerkesztője, az első vendég pedig Gödöllő polgármestere és a MÖSZ, a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke, Gémesi György. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok, köszöntöm a rádió hallgatókat.
2: 10 településenként évente 1 milliárd forint, hogy ez mit ér és mennyit ér, ezt majd mindjárt meg is beszéljük, de ez egyébként a korábbi vidékfejlesztési programok mellé társul, és azok felhasználásával is összefüggésben van. Legalábbis valami ilyet mondott, valahogy így mondta Magyar Péter, úgyhogy ezt is érdemes lesz tisztáznunk. Itt van a 10 település, amiről már tudunk, Zalakaros, Harkány, Bács, Pásztó, Megyesegyháza, Igal, Tiszaújváros, Gyöngyös, Nyírbátor és Gönt települések, és hát az ezek körében élő 10 település lehet az, amelyik itt szóba kerül, összesen tehát 100. Mit ér ez a pénz, és mit ér ez a lehetőség az önkormányzatoknak, Gémesi úr?
3: Minden olyan dolog, ami többletforrást hoz az önkormányzatoknak, az egy jó dolog, de azért egy picit átláthatatlan ez a gyors döntés, annál is inkább, mert a múlt héten ültünk le miniszterasszonnyal, államtitkár úrral, 8 országos érdekszövetség elnök, és abba egyeztünk meg, hogy a következő időszakban akkor tényleg komolyan egyeztetünk minden kérdésről, és meg tudjuk fogalmazni a véleményünket, meghallgatja a kormányzat ezekkel kapcsolatos véleményünket, és talán abban a döntés sorozatban, ami a kormánynál van, abban lehetőség van részünkről, a véleményünkről keresztül változtatni. Ez egy jó dolog, csak szembe megy például a versenyképes járások programjával, ami nincs kivezetve, ugye az, ami többlet adóbevételünket, iparüzési adóbevételünket veszi el, és ezt forgatja vissza a járás és településére, különféle programokkal kellett pályázni, és ezeknek a kivitelezése jelenleg folyik. Tehát azt kértük egyébként a elmúlt alkalommal, hogy ezt vezesse ki a kormányzat, egyrészt ne vegyék el a többlet adóbevételt, másrészt pedig valami más formában legyen olyan jellegű lehetőség, hogy az iparüzési adó egy része a településeknek menjen a szolidaritási adóból, de ne ilyen mértékben, hanem kisebb mértékben, és az ott konkrétan a környéken legyen felhasználva. Ezen kellett volna elkezdeni dolgozni. Ma úgy tűnik, hogy egy egészen más programot indít el a kormányzat, ami esetében megint mondom még egyszer, nem volt egyeztetés. Lehet, hogy az a felkészültség, amivel mi rendelkezünk, tudott volna segíteni abban, hogy ez hogy lehet hatékonyabban megvalósítani, ami szándékként jelentkezik Szent István program keretein.
2: De ha jól értem, akkor itt most, bocsánat, itt most annyi változik, hogy van egyfajta megértő jó indulat az önkormányzatok problémáival szemben, de ugyanúgy nem egyeztet a kormány, mint hogy a korábbi kormány sem egyeztetett, csak ott még néha a jó indulatot is megkérdőjelezték.
3: Ez így van, ott a jó indulat inkább a szintre szinteszünk alapelv alapján ment, mert azért volt jó indulat. Esetenként azért más formában is, hiszen volt viszonylag elég sok uniós pénz egy jó darabig, amit valamilyen szinten ez így kellett felhasználni. Tehát azt gondolom, hogy ott azért mégiscsak volt egy területfejlesztési stratégia, és ebben benne volt a kistérség is, illetve a járás fejlesztési stratégiája is. Most nem látom ezt a stratégiát. Ez a program kísérleti jelleggel van bevezetve, ezt el tudom fogadni, de erről is érdemes lett volna beszélni, annál is inkább, mert az érintettek egy részének fogalma nincs róla, hogy mi történik. Nyírbátor polgármesterével ma konzultáltam, reggel kérdeztem, hogy őket megkérdezték-e erről a kérdésről, azt mondta, hogy semmiféle konzultáció nem volt.
2: Hát akkor örül, mert olvassa, azért, hogy a kiválasztott települések egyike az övé.
3: Hát igen, csak nyilván örömmel olvassa, de azért itt fölmerül az a kérdés, hogy most akkor ki dönt a település kérdéseiben, és hogy hol van az a beígért egyeztetési folyamat és konzultációs párbeszéd az önkormányzatokkal, ami be volt ígérve, és akkor most valamilyen formában a kormányzat újra a fejünk fölött dönt ezekről a kérdésekről. Ez még akkor is érvényes ez a véleményem, hogyha ez adott esetben egyes térségeknek többletforrás.
2: Hogyan lesz ez? Mondjuk az elmondottak alapján jótól kérdezem, de hát ha van valami fogalma már róla. Tehát induljunk ki abból, hogy mit tudom én, Gönc, ez egy önmagában is kis település, ehhez képest a környező 10 településsel együtt, vagy igen, hát 9-el merül a 10., együtt kellene kialakítani valami koncepciót arra, hogy mire költik azt a pénzt, amely rendelkezésre áll. Hogyan? És mely az a többi 9-10 település, ahogy majd kijön a matek, amelyiket ebbe be kell vonni?
3: Hát ez a egyik fő kérdés, hogy odaadnak egy milliárd forintot mondjuk 10 kis településnek, akinek apparátusa sincs arra, hogy ezt az egészet lebonyolítsa. Itt térségben kell gondolkodni, ez a program elvileg valami térségi szempontot is figyelembe vesz, de hát a kicsi településeknek nincsen olyan apparátus, ami ilyen jellegű beruházásokat, közbeszerzéseket le tud bonyolítani. A kormányzat nem tudom, hogy tud oda allokálni olyan szakembereket, akiket meg kell fizetni. Tehát itt egy csomó olyan kérdés van, ami nincs kibontva. Nyírbátor talán meg tudja oldani, hiszen ő egy elég felkészült település, de hát hogyan kell ezeket a pénzeket és mire beruházni? Tehát én egy picit olyan jellegűnek érzem ezt a dolgot, mint hogyha a kormányzat azt szeretné igazolni, hogy ő foglalkozik az önkormányzatokkal, hogy tolja a pénzt az önkormányzatokba, és nincsen semmi baj a településekkel, hiszen a kormány a ígéretének megfelelően kiemelten kezeli őket. Ez nem jó. Azért ígérték be a párbeszédet, azért kértük a múlt héten is ezt az egyeztetést, és az önet kereteimben az önkormányzati együttműködési tanácsán keresztül kértük azt, hogy minden kérdésben konzultáljanak, hogy hát ha lehet hatékonyabban felhasználni forrásokat, hát ha lehet jobban olyan programokat kidolgozni, amihez ugye társították Szent István nevét, aki egyébként valóban a magyar közigazgatás megyei és járási szinten több mint 1000 évvel ezelőtt megalkotta, de ez távol áll az ő stratégiai, átgondolt, szervezeti, működési elképzeléseitől, még ezer esztendő után is mondom ezt, hiszen itt mintha egy kapkodást is
2: nem lesz ennek az a vége, hogy remek térkövezések születnek különböző kis településeken, mert ugyan mit csináljunk most hirtelen 100 millió forinttal, miközben egyébként simán rengeteg helye lenne egy kis településen a pénznek, persze.
3: Fel van-e mérve az, hogy mire kell? Fel van-e mérve, hogy olyan fejlesztések adott esetben megvalósultak-e már korábban ezekben a térségekben? Tehát van-e valami stratégia ebben a kérdésben? Vannak leszakadt régiók, vannak olyan kis települések, olyan szociális problémákkal, amik megoldhatatlannak tűnnek. Tehát milyen alapon lett kiválasztva a 10 település? Tehát milyen anyag készült el, háttér anyag, tudományos anyag, vagy valamilyen szakmai anyag, ami alapján azt lehet mondani, hogy ez a 3, 4 vagy 10 térség az, amelyik leginkább rászorult arra, hogy egy ilyen modellt el tudjanak indítani. Tehát még egyszer mondom, én azt gondolom, hogy megint talán túlzottan politikai döntés született, mint hogy egy stratégiai, szakmai cél mentén lett volna kialakítva ez a program, és ez, hogyha így fog folytatódni, akkor csak kapkodni fogjuk a fejünket, és nem fogunk látni ezen a pályán, ami nem teljesen szerencsés, hiszen az önkormányzatoknak működni kell, fejlődni is kell, fejleszteni is kell, de a pénzt mindig ott kell felhasználni, ahol a leghatékonyabban tudják, akár települési vagy térségi szinten, és egy nagyon komoly előkészítő folyamat után lehet arra sort keríteni. Ezt meg nem nagyon látom ebben a programban.
2: Keresi a lehetőségét most annak, hogy valakivel erről tudjon tárgyalni, akár a települések, akár az önkormányzatok szövetsége nevében?
3: Én mindenképpen fogom keresni az államtitkár urat, a település és vidékfejlesztés településfejlesztő minisztériumból, hogy akkor ezzel kapcsolatban van-e valami terv, hogy erről beszélünk. Más nagyon nem tudok, hiszen oda van allokálva ez a feladat, de még egyszer nagyon hangsúlyozom, hogy minden jó szándék mellett azt tudom mondani, hogy ez szerintem teljesen átgondolatlan, a politikai célokat félretéve, teljesen szakmailag átgondolatlannak tűnik számomra, és ezért is vagyok egy kicsit ebben a tekintetben nem csak meglepve, hanem csalódott, mert abban maradtunk, hogy az a szakmai tőke és tudás, ami rendelkezésre áll az önkormányzati szektorban, az segíteni fogja ezeknek a döntéseknek az előkészítését, és nyilván megvalósítását.
2: Hogy mennyire kapkodva születnek a dolgok, ugye itt a hivatalos program elnevezésben Bács település szerepel, Bács Újvidék mellett van, tehát alig ha gondolom, hogy vajdasági település támogatna ilyen módon a kormány, és ott van mondjuk a kijelölt települések között Bács Borsod, az pedig ott van Bácsalmás mellett, tehát talán azt gondolhatnám, hogy Bácsalmás az a bács, amit a hivatalos közleményben olvasunk, hát mert hogy valahogy ki kell találnunk, hogy kiről, miről van szó.
3: Hát igen, ez is egy olyan bizonyíték arra, hogy ez nem egy átgondolt fejlesztés volt, gyorsan valamit kellett dönteni. Én még egyszer nagyon szeretném hangsúlyozni, hogy minden forint, ami a településeknek megy, bárhova, az nagyon-nagyon jó, és nagyon-nagyon jó helyre megy, nagyon ki vagyunk vérezve, de le kéne ülni, beszélni azokról a stratégiai célokról, hogy hogyan megyünk tovább, és azt visszabontani a napi döntések szintjére. Tehát, hogyha tudjuk azt, hogy a következő 5-10-15 esztendőben mi a feladat, akkor az a, és mi a stratégia, akkor annak alapján lehet egy 5 milliárdról, 1 milliárdról, 10 milliárdról, 20 milliárdról, uniós forrásokról vidékfejlesztés kapcsán dönteni. Ez így nagyon-nagyon nem ezt a célt szolgálja.
2: Gyémesi György, Gödöllő polgármestere, a MÖSZ elnöke. Köszönöm szépen.
3: Köszönöm szépen.
4: 1, 2, 3, 4.

0: Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Néhány héttel ezelőtt még Váberer György úgy jelent meg, mint jótevője a Tisza kampánynak, hát talán emlékeznek nagyon sokan rá, csak akkor szintén felmerült, hogy a Váberer csoport hogyan játszott szerepet, és ő személyesen hogyan játszott szerepet az elmúlt 16 évben a gazdasági életben, meg az Orbán Viktor körüli tevésvevésben, és akkor most megpróbáltam távolságtartóan fogalmazni. Tehát persze akkor is ki kellett jelenteni, hogy Váberer György már nem a Váberer csoport dolgozója, tulajdonosa, vezetője, eladta. Most viszont pontosan ezzel a csoporttal kapcsolatban fogalmazott meg kritikát Kapitány István annyira, hogy az egészen feljelentésig jutott, gazdasági és energetikai miniszterként ismeretlen tettes ellentett feljelentést a 2022-es és a 2026-os kötvénykibocsátásokhoz kapcsolódva. Igen, ebben a korszakban Váberer György már nem volt tulajdonos, és itt adja magát, hogy Tibor István nevét említsük meg, mert hozzá kötik onnantól kezdve a csoportot. Most viszont itt van velünk Barna Zsolt, a Váberer elnök vezérigazgatója, hogy egy kicsit rendet rakjunk ebben a dologban, ahol sok név, sok időszak és rengeteg pénz keveredik. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, üdvözlöm a kedves hallgatókat is!
1: Szóval itt különböző időszakokat, különböző nevekkel és forrásokhoz való jutással próbáltak az elmúlt években értelmezni, úgyhogy az ön feladata most itt a beszélgetés elején, hogy tegyük azt rendben, hogy kié ma a Váberer csoport.
2: Igen, tehát a Váberer csoport egy nyilvánosan működő részvénytársaság, amelyet a BÉT jegyez. Ennek meghatározó tulajdonosa 55%-ban a PDPST csoport, amelynek végső tulajdonosa Tiborcz úr, de ezen kívül 15%-os meghatározó tulajdonosa a MOL csoport, és rengeteg végső tulajdonosa Tiborcz úr, de ezen kívül 15%

0: Jön, akkor akár meg is teheti. Most viszont azt olvassuk, hogy született egy feljelentés, nem is akárkitől, a szaktárca miniszterétől, önökkel, az önök kötvénykibocsátásával kapcsolatban. Itt az MFB finanszírozások merülnek fel, mint a végső bűn, és hát majd meglátjuk, hogy mi van ebben a feljelentésben, illetve mi még nem. Ön már látta?
1: Nem. De én úgy tudom, hogy a Waberer csoport nem is érintett ebben a feljelentésben, hanem alapvetően a Magyar Fejlesztési Bank döntéseivel kapcsolatban született meg ez a feljelentőítélet.
0: El tudja képzelni azt, hogy a döntéstől elvonják azt, aki a döntés kedvezményezett, és azt mondják, hogy hát ez nincs is semmi köze?
1: Mi alapvetően az üzleti világból jövünk, és rengeteg hitelszerződésünk van. Jelen pillanatban a Waberer csoportnak euró alapon, mint egy 400 millió eurónyi finanszírozási forrása van. Ennek egy része természetesen ez a bizonyos kötvény alap, és általában mi azon az oldalon ülünk, aki a feltételeket elfogadja, használja, nem pedig azon az oldalon, aki meghatározza. Tehát ebből a szempontból én azt gondolom, hogy ez a kérdés, ez a Waberer szerint túlmutató kérdéskör.
0: Itt érdemes tisztázni még valamit. Úgy jelent meg a sajtóban, hogy önök támogatáshoz jutottak. Az nem egészen ugyanaz, mint a visszatérintendő forrás, ami sok esetben a kötvénykibocsátásokat kíséri. Hogy volt ez igazából?
1: Igen. Először is szeretném azt közbevetni, hogy a Waberer csoport mostanában a legtöbb hírben politikai oldalon szerepel, de azt mindenképpen szeretném elmondani itt is, hogy a logisztikai árbevételünknek 85% az Európai Unióból származik, és ez egy exportáló cég, és minden magyarországi árbevételünk az alapvetően egy európai piacon méretik meg, minimális a állami kitettsége vállalatnak, 1% alatti árbevételű az a állami kitettsége, ami a teljes árbevételét jellemzi. Ha most beszélünk erről a konkrét ügyről, akkor alapvetően azt is el kell mondanom, hogy nem visszanemtérítendő támogatást vett fel a Waberer, ez egy kötvényprogram, aminek a tőkéjét, illetve a kamatait a Waberer visszafizeti. Az ominózus hír, amely kapcsán az első kötvénykibocsátásunknál nem is volt információnk arról, hogy itt bármiféle tőke vagy kamat kiegyenítés történt volna, az a másodikra vonatkozik, ahol a hírek szerint, de hát ez nyilván ez a nagyon rövid Facebook bejegyzés, amit láttunk, az alapján egy kamatkiegyenlítés történt, és ez a kamatkiegyenlítés a költségvetés által biztosított forrás a Magyar Fejlesztési Bank részére, ami a tőkeforrás, illetve a Waberer által fizetendő kamatköltség közötti különbözetet jelenti. Itt a számok is jelentős mértékben keverednek, tehát mi, amikor ezt a kötvényt kibocsájtottuk, akkor alapvetően egy olyan kötvénykibocsájtást hajtottunk végre, ami nagyon közel áll ahhoz a kamatszinthez, amit ma a Waberer a hazai bank, illetve a nemzetközi piacon kap. Ez a nagyságrendileg látható a beszámolóinkban, ez egy 4%-os kamatkörnyezet euró alapon, és a számításaink szerint, hogyha ehhez mérjük ezt a kedvezményesen kapott kamatszintet, akkor a 10 év alatt a Waberer csoport egy 750-800 millió forintos kamat előnyre tett szert ezáltal kapott kamat kiegyenlítés hatásaként. Aminek a mértékéről nem volt tudomásunk, hiszen nem ismerjük a Magyar Fejlesztési Bank tőke költségét, illetve forrás költségét sem. Mi azt tudjuk mérni, amennyivel ezt a kamat, vagy ezt megkaptuk, ahhoz képest, ahogy a nemzetközi piacon vettük volna.
0: Nyilván itt azt lesz érdemes vizsgálni, mondom én nem jogászként, de józan paraszti eszemet használva, hogy akkor, amikor a 22-es vagy 26-os kötvénykibocsátások megtörténtek, akkor a háttérben történtek-e az MFB-vel olyan egyeztetések, amik a normál piaci folyamatokat meghaladták. Tehát az MFB ugye a kötvényeket lejegyezte, tehát ezzel az önök kibocsátási feltételét elfogadta, de vajon ezek az egyeztetett feltételek, ezek eltértek-e a napi piacitól, a szokásostól, a mindenki által elfogadottól, vagy sem?
1: Igen, ez jó kérdés. Én azt tudom elmondani, ami mi részünkről történt, tehát sem a pénzügyi kollégáim, sem pedig én nem egyeztettünk hátterekbe, sötét szobákba, amit most szokás mondani arra vonatkozóan, hogy ezek a feltételek, ezek jobbak legyenek. Viszont nagyon örültünk neki, hiszen a Waberer csoport számára, és szerintem az egész hazai logisztikai piac számára az a következő évek egy meghatározó kérdés, hogy tud-e olyan fejlesztéseket végrehajtani, aminek az értéktermelő képességét javítja a logisztikának, vagy megmaradunk azon a szinten, ahogy jelen pillanatban a hazai magyar logisztikai iparág van, és ezáltal a versenyképes

0: képességünket folyamatosan veszítjük el, ami látható is sajnos a nemzetközi összemérési adatokban.
1: Lehetett-e abban előnyük, versenyelőnyük a végső tulajdonos személyét ismerve, hogy mondjuk, hogyha nincs forrása a banknak arra, hogy lekösse az önök kibocsátott kötvényeit, akkor is tegye meg, és aztán majd az állam közbelép és megoldja a problémáit. El tudja elképzelni ezt a mozgást?
0: Elég önállóan dolgozik a cég menedzsmentje, és nekem személy szerint, és a kollégáimnak se volt erről a kötvénykibocsátás kapcsán semmilyen egyeztetése Tibolc úr, hogyha konkrétan erre kérdez, tehát nem tudom, hogy egyébként ő eljárhatott-e, vagy járta el ebben a témában. Nincsen napi kapcsolatunk a meghatározó részvényesünkkel, de egyébként minden részvényesünkkel van valamilyen kapcsolatunk.
1: Egy utolsó, valójában a forráshoz kapcsolódó kérdésem az arról szólna, hogyha van más finanszírozással kapcsolatos bankhitelük, hát már pedig mindegyik az persze nyilván, azok hasonló kamatozásúak-e, hasonló források-e, mint ez a most szóban forgó MHB-s?
0: Elmondtam, hogy MFB-s, mindegyik hitelnek vannak előnyei, hátrányai, amikor mélegelünk egy-egy forrásbevonásra, akkor nyilván ezeket kell mélegelni. A kamatkörnyezetet, amiben a Vábrez euró alapon dolgozik, azt megemlítettem, ez a 4%. Ez azt is elmondtam őszintén, hogy ez kedvezőbb, de viszont vannak korlátai. Az egyik korlát, hogy ez azonnal rendelkezésre áll, amikor nem költöttük el, és még nem termelő beruházás, akkor is fizetünk utána kamatot, még a többi az lehívásos alapú. Másrészt komoly feltételeket kell biztosítanunk a program ideje alatt. Az egyik ilyen feltétel például, amit sokan gondolom örömmel hallanak, hogy 30%-os osztalékfizetési korlátja van a Vábereznek, tehát alapvetően stabil pénzügyi háttérrel kell rendelkezni a tőkeprogram alatt, illetve különböző koveránsokat kell biztosítani folyamatosan annak érdekében, hogy az állam garantált legyen abból a szempontból, hogy megtérül ez a beruházása.
1: A Vábereze egy tőzsdei cég. Hogy áll a tőzsdén a mai nyitással? Egész pontosan mennyit árt önöknek egy ilyen ügy? Mennyire tudják ezt felmérni ma?
0: Én azt tapasztalom most a választások óta, hogy többször voltak politikai oldalról negatív kritikák a vállalattal szemben. Néhány hetes ökkenés után ez korrigált, tehát általában visszatér egy stabil szintre. Mi továbbra is úgy látjuk, hogy a részvényünk alulértékelt, hosszú távon bízunk abba, hogy értékteremtő lesz a befektetőink számára.
1: És gondolom, hogyha elindul valamiféle hatósági eljárás, akkor ott a megkeresések ügyében állnak rendelkezésükre. Nem is nagyon lehet mást tenni, de nyilván ilyenkor egy cég vezetése ezt fontos, hogy hangsúlyozza. Nyilván önök is így járnak el.
0: Természetesen teljesen transzparens a Vábereze, hát nem lenne tőzsdei vállalat. Nagyon sok szabályozó feltételnek kell megfelelnünk. Ez nem kérdés. És egyébként a Magyar Fejlesztési Bankai szívesen tárgyalunk a hitele, vagy a kötvénnyel kapcsolatban. Várjuk, hogy le tudjunk ülni, és akkor meghallgassuk az ő éveiket is.
1: Keresték önöket? Vagy keresi most ön például a kapcsolatot a bank vezetésével?
0: Kerestük az elmúlt időszakban többször is a bankot. Természetesen a vezetőváltásból fakadóan egy átmeneti lassulás volt tapasztalható a állami szféra részéről. Remélhetőleg hamarosan összejön egy ilyen találkozó.
1: Barna Zsolt, a Vábereze elnök vezérigazgatója volt a vonalban. Köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre állt.
0: Köszönöm én is az interjút.
2: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik. Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt showkat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Utazók Podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Pitlane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
3: A fővárosban lassú a haladás a Pesti alsó rakparton a Margit hídtól a Lánchídig, az Andrássy úton befelé az Erzsébet térnél, a Rákóczi úton befelé a Baross tértől, valamint a Kiskörúton az Asztória felé mindkét irányból. Lezárták a 7. kerületben a Garai teret a Murányi utcánál és a Sajó utcánál csatorna karbantartás miatt várhatóan délután 14:30-ig. Csatorna felújítás miatt lezárták a 6. kerületben a Városligeti fasort a Bajza utcánál, de a szervíz úton lehet közlekedni. A Bajza utcában sávlezárásra kell számítani. A forgalom egy sávon váltkozva haladhat a Szépjuhászné úton a Budakeszi út közelében, valamint a Törökvész úton a Pusztaszeri útnál a Bég utcánál vízvezeték javítása miatt. A Bécsi úton befelé a Vörösvári útnál lezárták a külső sávot csatornajavítás miatt. A 7. kerületben az Izabella utca és a Jósika utca kereszteződésében útszűkületre kell készülni, mert új gyalogos átkelő helyet létesítenek. Farkas Renát, a BKK Info.
2: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Az előző beszélgetésben nem tértünk ki külön arra, hogy a Waberer tevékenységének egy jelentős része a fuvarozással foglalkozik, bár elhangzott erre vonatkozóan egy fél mondat. A fuvarozással fogunk foglalkozni mi is, most csak másképp. Nagyon máshogyan. A Magyar Független Fuvarozók Egyesületének főtitkára vagy, van ugyanis a vonalban Sinka István. Jó napot kívánok!
4: Jó napot kívánok! Üdvözlöm a hallgatókat!
1: Köszönjük szépen! December 22-én demonstráltak a fuvarozók, arról mi is beszámoltunk itt a Spirit FM gazdasági magazinjában, és beszéltünk akkor arról, hogy 12 pontban foglalták össze a követeléseiket, azt remélve, hogy az előző kormány még ezeknek egy jelentős részében tud segíteni, és előrelépés lesz. Megtörtént-e? Kezdem akkor inkább ezzel, és aztán meglátjuk, hogy hol tartunk most.
4: Igen, hát a december 22-i tüntetés után ugye mi megfogalmaztuk a legégetőbb problémákat, összefoglaltuk 12 pontban, ami a legsürgetőbb megoldásokat vártuk ugye a kormánytól. A legfontosabb célunk az volt, hogy ne történjen meg az 54%-os UDI-emelés, ezt el tudtuk érni a tárgyalások során, a tavasszal, és ezt egy nagyon nagy eredménynek tartjuk, hogy ez nem valósult meg, mert az lábon lőtte volna nem csak a fuvarozó ágazatot, hanem a gazdaságot is, egész magyar gazdaságot, illetve a magyar emberek nagyon megsínlették volna a kiskereskedelmi árakban. Per pillanat az új kormányzattal felállt egy egy közös egyeztetés, ami a logisztikai szektor átfogó versenyképességéről egyeztet, és próbál megoldásokat találni a komplet logisztikai szektor problémáira. Mi a részünkről a fuvarozókat érintő problémákban várjuk a segítséget. Azt látjuk, azt tapasztaljuk a saját bőrünkön is, hogy mi is fuvarozók vagyunk, hogy egyre jobban emelkedik a költségoldal, és a saját tőkénk már kezd fogyóban lenni, tehát ebben az időszakban, mikor a legnagyobb kampánymunkák vannak, és betakarítási munkák, amikor a mezőgazdasági termékeket kell beszállítani a konzervgyárakba, töltjük fel őket ugye alapanyaggal, megnövekedik az üzemanyagigény. Itt most éppen az üzemanyag finanszírozásával is vannak problémáink. A legnagyobb gondot abban látjuk, hogy 30-60 napon ott kell várnunk a fuvarszámláink kiegyenlítésére, és ugyan a KASZ szabályozza azt, hogy 30 nap múlva ki kellene fizetni a fuvarszámlákat, de ellenőrizni senki nem ellenőrzi, és így folyamatos tartozásokkal, körbetartozásokkal a fuvarozóknak már most likvidálási problémáik lépnek föl. Az pedig nem várható el, hogy a kis vállalkozásoktól, hogy azért vegyenek föl temérdek hitelt, hogy meg tudják finanszírozni a mindennapok költségeit.
1: Hát nyilván nem, persze. Amikor a 12 pontot megfogalmazták, ott voltak még olyanok, amik kapcsolatban azt remélték, hogy együttműködő lesz a kormányzat, ugye korlátozó táblák, kerülőutak, a tranzitutak szabályozása, a hivatásos sofőrök és a bocsinálta szállítók közötti különbségek, az UDI manipuláció, most csak sorolok néhányat. Ezek a problémák, ezek jelenleg is itt vannak velünk?
4: Igen, jelenleg is napirenden vannak, illetve a megoldás keresése is napirenden van. Tehát a gazdasági minisztérium és a közlekedési minisztérium a jelenleg zajló egyeztetésekben meghallgatja a szakmai érdekképviselőnek, illetve a szakmának a hangját. Tehát úgy látjuk, hogy a döntéshozatali mechanizmusban próbálják bevonni a szakmai véleményeket, és meghallgatják elő a döntések meghozatal előtt, megpróbálják meghallgatni azt, hogy mire lenne valójában szükség a szakma oldaláról. Igen. Ugye voltak ezek a problémáink, a UDI csalások megszüntetése, ugye a számlafizetésről már beszéltem, itt a kell változtatásokat eszközölni abban, hogy érhetőbb legyen a gépkocsi vezető szakma, illetve hosszú távon egy olyan biztonságot jelentsen a sofőr szakma, ami egy életpályamodell létrehozásához fog tudni hozzájárulni, és ugye ezzel a sofőr hiányt is tudnánk orvosolni valamilyen szinten.
1: El tudja azt képzelni, hogy ezt hazai erőből magyar munkavállalókkal meg lehet még oldani?
4: Igen, igen, igen. Semmiféleképpen nem látom annak a jövőjét, hogy ide filipinókat vagy indiaiakat kellene behozni. Tehát itt vannak nagyon jó magyar szakemberek vannak, nagyon jó munkabírású magyar emberek vannak, akik magyar vállalkozásokban szeretnének dolgozni. Tehát a magyar fuvarozó kis vállalkozásoknak elsődlegesen a munkaerőpiacon a magyar munkavállalók a magyar munkavállalóknak a foglalkoztatása az érdeke. Tehát nem érdekünk az, hogy külföldiek dolgozzanak itt. Nem is látjuk a jövőben ezt megoldásként egyáltalán.
1: Csak ahhoz nyilván olyan munkafeltételek kellenek a hazai sofőrök számára, amelyeket szívesen vállalnak. Ezért dolgoznak önök, a Magyar Független Fuvarozók Egyesületének főtitkárát, Sinka Istvánt hallották. Köszönöm szépen.
4: Köszönöm szépen.
5: Na várjál! Honnan is kezdjem el, hogy megértsétek, hogy az ég az néha, néha meg csak úgy el.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

0: Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: MotoGP hívó szó nagyon sokak számára, és talán még itt a gazdasági magazinban, a Spirit FM hallgatói körében is nagyon sokan felcsillanó szemmel hallják, hogyha ez a kifejezés elhangzik, mert ennek nagyon komoly közönsége van itt is és szerte a világban. Nem tűnik tehát a földtől elrugaszkodott gondolatnak, hogy miért ne lehetne ugyanúgy, ahogy a ringen van, a Hungaroringen, Forma 1 MotoGP futamot rendezni Magyarországon. Márpedig hát lehetne, volt is. A MotoGP ugyanis egy nagy üzlet, és hát hogy mennyire nagy üzlet, azt pont Bucski Péter, a G7 újságírója fette fel és találta meg, mert hogy ez nagy üzlet azoknak is, akik ebben sertepert élnek, és mondjuk azt mondják, hogy majd ők építenek pályát. Ez pedig Magyarországon az elmúlt évtizedben vagy évtizedekben sokan mondták. Bucski Péter a vonalban, szervusz Péter.
2: Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat.
1: Már önmagában mondani is jó üzlet, mert lehet hozzá pénzt szerezni, nem?
2: Hát igen, végülis ez egy nagyon mókás történet, ha nem azt veszük figyelembe, hogy az adófizetők hány 10 milliárd forintot buktak rajta. Ugye kezdődött ez a híres, hírhet sávói pályával, ahol az MFB adott kedvezményes hitelt, amit aztán visszavont, azt hiszem, az olyan 15-16 milliárd forint volt akkoriban. Aztán utána egy darabig elültek ezek a kezdeményezések, majd a kormány rendelt tanulmányt Szijjártó Péter testvérének és férjének a cégétől, egyébként ugye, hogy itt akkor Hajdunánáson épüljön motorpálya. Már ekkor ugye felmerült, hogy hát azért egy motorversenyre pályát építeni, ugye Budapesttől távol nem tűnik egy észszerű dolognak, hiszen azért akár tetszik, nem tetszik ezek a versenypályák, azért a világban mindenhol nagyvárosok környékén vannak, hiszen ott lehet megfelelő mennyiségű embert mozgatni, hogy esetleg azon az évi egy versenyen kívül is történjen ott valami, de ez nem okozott gondot, a földet meg is vásárolták, elkötöttek azért itt ilyen milliárdos tételeket arra, hogy itt előkészítik ezt a projektet, és hát így igazolódott, hogy nem sikerült megvalósítani. Itt a Covid körüli pénzhiány is beleszólhatott, meg a gazdasági növekedés elmaradása, de hát nem adta föl a magyar állam, hogy erre pénzt költsön. Ezt egy magánbefektető, Hanoch Nissani által vezetett cég, ő egy izraeli, hát nem tudom, mondhatjuk egy Forma 1-es versenyző, mert egy pénteki szabad edzésen beugrott egy csapatba sok pénzért. Tehát ő épített, vagy ő épít, tehát az ő általa vezetett cégcsoport épített egy pályát Balatonfőkajáron, ami eredetileg nem is MotoGP pályának épült, hanem autóversenypályának, és ezt utólag kitalálták, hogy milyen jó lenne, hogyha itt lenne MotoGP pálya. Arra senki nem gondolt, ugye, ami teljesen logikus lenne, hogy van egy versenypályánk ugye itt Magyaródon, ami szintén azért, hát finoman szólva nincs kihasználva, egészen döbbenetesen borzasztók a pénzügyi mutatói, tehát évente a Hungaroringnek így mutat 1 milliárd forint árbevételt tudnak elérni. Azért világszerte összehasonlításban egészen lesújtó eredmény. És hát ha már itt van az a pálya, akkor ugye miért nem lehetne azt használni, ugye erre az volt mindig a mondás, hogy erre nem lehet. Most 100 milliárd forintért építik át a pályát, de erre elfelejtettek gondolni, hogy ez a 100 milliárd forint, de egyébként olyan sok pénz, hogy szerte a világban teljes Forma 1-es pályákat építenek érte. Tehát, hogy esetleg gondoljanak rá, hogy akkor már meg lehessen rendezni egy motorversenyt is, és akkor hát most felmerült, hogy akkor majd ők átépítenék úgy, hogy
1: legyen. Na várj, Péter, itt most sok mindent mondasz, és én ezt nem engedném el egy szó nélkül.
2: Igen.
1: Ugye mondod, hogy mennyi a bevétele a Hungaroringnek, és hogy az mennyire szánalmas összeg. Nyilván próbálhatnák rendezvényekkel a bevételeket növelni, de maga a ring igazán nem alkalmas semmi másra, csak autóverseny rendezésére. Erre mondod, hogy itt van a MotoGP, oda lehetne vinni, úgyis elköltenek most 100 milliárdot, de ha 100 milliárdból nem telik valamire, akkor az embernek mégiscsak az jut eszébe, főleg, hogy azt is hozzátettet, hogy ennyiből komplett pályákat építenek a világon, hogy tessék mondani, mi kerül ezen 100 milliárdba?
2: Maradjunk abban, hogy a Hungaroring teljes gazdálkodása felfoghatatlan, és hogy ezt még egyik kormány sem akarta kitisztázni. Itt ugye nem lehet tudni, mi került 100 milliárdba, hát mondhatjuk, hogy a neres építő cégek, tehát amit megszokhattuk, azt a túlárazást, akkor mondhatjuk, hogy itt is van, tehát ez tűnik a legészszerűbb magyarázatnak. Megnézzük egyébként, ha csak összehasonlítjuk ahhoz, hogy mondjuk épült egy Zalazon autóipari, a tesztpálya az 40 milliárd forint körül volt, ez egy kicsit speciálisabb dolgokat kellett ilyen óvápályát aszfaltozni, tehát előre drágában kellett volna lenni, és azt nullára építették. Mondjuk mondhatjuk itt, hogy egy nagy lelátót és nagy épületet is kellett ráépíteni. És ugye az is felmerül, hogy miért költünk ilyen sok pénzt el, hiszen a Hungaroring nem hozza, nem viszi a pénzt. Tehát azért körbenézünk a világban, azért ezek a versenypályák alapvetően állami támogatás nélkül privát bizniszként működnek. Legfeljebb az államok ilyen hát viszonylag kisebb részét teszik bele, tehát az üzemeltetésben állunk, ugye pedig a teljes jogdíjat kifizeti az állam, majd utána pálya építését, felújítását, meg még a közvetítési jogokat is ugye az MTBA vásárolta meg, nem biztos, hogy piaci áron. Tehát azt látjuk, hogy ez egy olyan népszerű dolog, egyébként, hogy legyen magyar Hungaroring, hogy ez minden pénzt megér, a gazdasági realitása az kevésbé számít. De ha még ugye lehet mondani, hogy hát ez egy nagyon kötszurkálás, hogy mennyi a gazdasági hatása annak, hogy a verseny itt van, hogy akkor most ténylegesen mennyi pénzt költenek el a versenyre látogató, ki az, aki enélkül is Magyarországra jött volna, ki az, aki
1: ez
2: nem.
1: Ez mindig van, ugye minden eseménynél azt mondjuk, hogy ki kellene számolni, hogy mekkora gazdasági haszna van a turizmusnak magának, de hát a ring működtetéséhez ennek nincsen köze. Tehát ettől lehetne egy gazdasági vállalkozás nyereséges, ha már gazdasági vállalkozás.
2: Hát lehetne, de ez egy állami támogatásokat elégető vállalkozás.
1: Nem kéne annak egyszer utána járni, hogy mi történik a Hungaroringen, és függetlenül a személyektől, és nyilván akár a felújításokat, beruházásokat végzőktől, tehát hogy egyáltalán hogyan gazdálkodik egy ilyen
2: részvénytársaság? Számos cikket írtunk, a legnagyobb probléma, hogy a jegyeket a Frank Tamás egykori cége, Osterman Kft., meg annak a lágazásai, amit most már a lánya visz tovább, az értékesítési, és azt nem lehet érteni, hogy ez a cég miért tud milliárd forintot eltenni évente a jegyek értékesítésért nyereségként, és miért nem a Hungaroring magának értékesíti ezeket a jegyeket. Ez egy olyan döbbenetes pénzkidobás, amire racionális magyarázatot nehéz találni.
1: Világos, vagy nem, de értem, amit mondasz, és köszönöm szépen, hogy elmondtad ezeket a fura tényeket. A MotoGP-től indultunk, a ringig jutottunk, és hát, hogy a kettő hol függ össze, az szerintem könnyű volt megérteni. Még egy kérdés persze ezek után is itt maradt, hogy azok az elkezdett beruházások, a félbehagyott sávai pálya például, a Balatonring, hát ezekkel mi lesz, és ezekkel ki mit akar kezdeni, ha egyáltalán van erre valami szándék, de szerintem ez most ennek a műsornak a kereteit szétfeszíti, de egy újabbat érdemes lesz erre áldoznunk. Bucski Péter, a G7 újságírója számolt be nekünk az e körüli ügyekről. Köszönöm szépen.
2: Köszönöm szépen.
1: Szervusz Péter, viszont hallásra, és búcsúzom önöktől is, kedves hallgatók, holnap várunk vissza mindenkit, jön megint a Gazdasági Magazin, a szokott időben ugyanígy találkozhatunk. Minden jót, viszont hallásra.
0: Műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. Műsorajánló. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Itt vannak az alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. szeptember 21-ig érvényes.
4: Új szezon, új kedvencek. Itt az idő, hogy lecsapj rájuk. Szeptember 10-e és 13-a között az Allé őszi kuponnapokon 20-50% kedvezménnyel vár számos üzletünk. A kuponokat keresd az Allé Klub abban, vagy a kuponnyomtató pontokon. Allé őszi kuponnapok. Szeptember 10-től 13-áig. Részletek allé.hu.
5: Anya, megint fáj a hasam.
6: Megint? Hasfájás, fejfájás, fáradtság. Ha újra és újra visszatér, a Triton Life Medikids segít megtalálni az okot. A Triton Life iskola kezdési támogatással szeptemberben és októberben 20% kedvezmény jár a Medikids vizsgálataira. Triton Life, ahol a gyermeke az első.
0: Reklámot hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az Esti Aktuál. Kiemelt heti hír összefoglalunk a Somos a pályán. Illetve oknyomozó riportműsorunk a heti napló Svábi Andrással. Híradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában.
7: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
8: Bérrendezést sürgetnek a belügyi ágazatban. Ma van az öngyilkosság megelőzésének a világnapja. Hűvös esős idővel folytatódik a hét. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Bérrendezésre van szükség a teljes belügyi ágazatban, jelentette ki a belügyminiszter. Pusvai Gábor elmondta, a javaslatcsomag, melyet már a szakszervezeteknek is bemutattak, tartalmazza a 2008 óta változatlan illetmény alap emelését és a pótlékok növelését. A létszámhiánnyal küzdő települések, régiók esetében pótlékot vezetnének be. Pozsonyban tanácskoznak a visegrádi négyek vezetői. Az eseményen Magyar Péter miniszterelnök mellett részt vesz a lengyel, a cseh és a szlovák kormányfő is. A találkozón a többi közt az uniós költségvetésről, a visegrádi négyek érdekeiről, valamint az üzemanyagárakról is egyeztetnek. Nem a szakoktatók bére magas, hanem az ELTE-n meglévők alacsonyak. Erről beszélt Gregor Anikó egyetemi docens. Az ELTE szakszervezeti vezetője hangsúlyozta. Egy 25 éve a pályán lévő tanár az intézményükben kevesebb fizetést kap, mint egy pályakezdő szakoktató. Mint mondta, a felsőoktatásért felelős államtitkárságtól ígéretet kaptak, hogy rendezik az állami egyetemek finanszírozását. Ám a benyújtott pótköltségvetésben ezzel kapcsolatos módosítás nem szerepel. Éheztetés, bántalmazás zajlott a gyermekvédelemben a hatalom tudtával, közölte Magyar Péter miniszterelnök. Felhívta a figyelmet, hogy Gyurkó Szilvia gyermekjogokért és gyermekvédelemért felelős államtitkárral szombaton mutatják be az ezzel kapcsolatos jelentést. Ma van az öngyilkosság megelőzésének világnapja. Szakemberek szerint az öngyilkosságok akár 90%-a jó eséllyel megelőzhető lenne a mentális betegségek időbeni felismerésével, pszichiátriai kezeléssel, illetve a környezet megfelelő támogatásával. A hazai szakemberek fehér könyvben foglalják össze reformjavaslataikat a kormánynak. Véget ért a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság nyári ellenőrzés sorozata. Fagylaltozókban, strandbüfékben és fesztiválokon is vizsgálódott a hatóság, csak az esetek töredékében talált hiányosságokat. 2 tonna élelmiszert kivontak a forgalomból az akció során, több mint 37 millió forint bírságot szabtak ki. Fáklyás felvonulással, bemutatókkal, a Mohácsi csata megidézésével várják a látogatókat a hagyományőrzők Pécsett. A holnap kezdődő 2 napos eseményen bemutatják a középkor és a hódoltság korának viseleteit, fegyvereit. Egy ostromjátékban a sorsfordító Mohácsi csatát is felelevenítik. Fokozatosan felszakadozik a felhőzet, több órára a nap is kisüt. Estétől egyre több felé lehetnek záporok, zivatarok. A szél megélénkül, néhol megerősödik. Délután 21-29 fok, este 15-23 fok lesz.
7: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Szlazsászki Ferenccel.
9: Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm ismét a Fórum minden kedves nézőjét itt az ATV-n, és köszöntöm a Spirit FM rádió hallgatóit is. Köszönöm, hogy minket választottak. 10 fedett orosz hírszerzőt utasított ki tegnap a magyar kormány. Nem kell magyarázni, hogy miért. A hivatalos közleményben az szerepelt, hogy a diplomaták, akikről szó van, nemzetközi egyezményekkel össze nem egyeztethető tevékenységet folytattak Magyarországon. Később Rácz András, a külügyi intézet második számú vezetője, egyben Oroszország szakértő, elmondta, hogy ez azt jelenti köznyelvi értelemben, hogy fedett kémeket, hírszerzőket utasítottak ki Budapestről, és szerinte ez azt üzeni, hogy Magyarország megbízható tagja a nyugati szövetségnek. Az oroszok meglehetősen felháborodtak, és arányos és súlyos válaszlépést emlegetnek. A második, hogy Cserhalmi György, Kossuth Díjas színművész, a nyilvánosságban bírálja Nagy Ervint, aki a kultúráért felelős államtitkár. Az SZF-én zajlik egyfajta átrendeződés, azt mondja Cserhalmi György, hogy az Antal érában ezt ejtőernyőzésnek nevezték. Tehát amikor valamilyen pozícióban nem megfelelően teljesítő ember egy másik megfelelő pozícióba kerül, beejtőernyőztetik, tehát nem megbukik, hanem kap egy másik, mondjuk így elviselhető állást, pozíciót, és ez nem tetszik a Kossuth Díjas színművésznek. A harmadik témajavaslat, hogy 1,3% volt az augusztusi infláció éves alapon, havi alapon, tehát júliusról augusztusra pedig mindössze 0,2%-kal emelkedtek a termékek és szolgáltatások átlagos árai, vagy átlagos ára. Aladárral kezdünk. Jó reggelt kívánok! Haló, haló! Itt van Aladár? Haló? Az előbb már hallottam egy hangfoszlányt. Hall engem, Aladár? Mert én sajnos nem. Nem hallom Aladárt.
10: Igen.
9: Na most megjött a hangja. Üdvözlöm, parancsoljon.
10: Igen. Jónás Aladár vagyok, Fecskül.
9: Parancsoljon.
10: Én csak a nyugdíjjal kapcsolatban szeretnék szólni egy pár szót.
9: Igen.
10: Amikor 18-ban elmentem nyugdíjba, akkor 45 éves munkaviszonnyal kaptam 92.000 forintot.
9: Igen.
10: 45 évre. És most azt szeretném ebben kapcsolatosan mondani, hogy akik most elmennek 30.000 forintos, akinek 30.000 forintja van most per pillanat, a minimál nyugdíj, ugye, azok szerintem a 90%-a még 10 évet se dolgozott életében.
9: Értem. Önnek most mennyi a nyugdíja? Mennyire emelkedett az
10: most
9: elmúlt
10: 8 évben? Azóta emelkedett 150.000 forintra.
9: 8 évben. Tehát megkockáztatom, azt sérelmezi, hogy ezen emberek, akik most nagyon kevés nyugdíjat kapnak, hirtelen felmennek a 120 ezeres szintre.
10: Van, 90 ezer forintot is kap rá.
9: Igen, miközben ön pedig 45 év munkaviszonnyal alig-alig kap ennél többet. Igen. Jól értem, hogy ez okoz önben némi feszültséget, vagy hát ellenmondást lát itt.
10: Igen, ez... Meg, hogy... Igen.
9: Hát nyilván a döntéshozók úgy gondolják, hogy van egy szint, ami alatt nem szabad tartani, lent tartani embereket, tehát akárhogy is alakult az, hogy 28.500 vagy 30 vagy 50 vagy 80 ezer nyugdíjat kap, tehát hogy erre már nincsenek külön figyelemmel. Lehet, hogy van, aki...
10: Nincs is bajom nekem, hogy ezeket csinálják, csak lehetett volna szakaszosan mondjuk emelni nekik, úgyhogy hát... most adtak volna vitamin 30-at, meg következő januártól megnyadtak volna megint 30-at, és akkor úgy, de nem, hogy egyszerre valaki 90-at kap, én összesen nem kaptam, hogy mióta nyugdíjas vagyok.
9: Értem, és nyilván ez feszültséget fog okozni a picit jobb helyzetben lévők körében, de hát ezek az emberek meg annyira brutálisan rossz helyzetben vannak.
10: Persze, én ezt értem is, igen. Annyit akartam erről. Jó. Másik, hogy a nyugdíj emeléssel kapcsolatosan, meg a 13. 14. ami nyugdíja kapcsolatosan, hogy miért nem lehet egy olyan, amikor ugye megmondják mindig, hogy van egy keretösszeg, amit ugye szétosztanak kinek annyi százalékosan.
9: Igen.
10: Miért nem lehet azt a keretösszeget, ugye, mert amikor elmegy az ember nyugdíjba, akkor kiszámolják, hogy ennek ennyi lesz a nyugdíja.
9: Így.
10: Ugye kiszámolják bizonyos szorzóból, meg stb. De azt mikor dolgozta le a magas nyugdíjat kapó, meg a alacsony nyugdíjat kapó is, amikor a nyugdíjemelés, vagy 13. vagy 14. ami nyugdíj van. Azt nem tudta leragodni senki semmikor. Azt igenis lehetne nyugodtan egyformán elosztani mindenkinek. Mert azért már senki nem dolgozott meg.
9: Igen, ezt megkérdezték anno Orbán Viktortól, hiszen ők voltak az elmúlt 15 évben hatalma, hogy miért nem így van például, ahogy ön mondja. És annyi volt a válasz, hogy nem szeretnék ők megbolygatni a nyugdíjrendszert, mert ez egy nagyon kényes rendszer. Tehát ezt megörökölte a Tisza kormány, többen felvetették, hogy lehetne így is, hogy ezeket a plusz juttatásokat nem a nyugdíj arányában, hanem tényleg egyenlően elosztani. Sőt, volt, aki azt mondta, hogy aki kevés nyugdíjat kap, az kapjon konkrétan nagyobb összeget 13. havi nyugdíj jogcímen vagy elnevezéssel, mint akinek mondjuk 600 ezeres a nyugdíja. Ez nyilván kormányzati döntés, hogy dönt egy kormány, de hát 4 hónap alatt idáig még nem jutottak. Nem hát tudom, hogy egyáltalán tervben van-e, csak hogy...
10: Pontosabb.
9: Tessék?
10: Ugyanis nekem a nyugdíj emelés volna inkább pontosabb, mert ugye a 13. 14. az csak adható. Ez viszont a nyugdíj emelés, ha azt egyformán adnák, ugye az úgy menne rá mindenkinek a nyugdíjára, hogy egyformán.
9: Igen.
10: Mert 13. 14. nyugdíjat azt bármikor megváltozik, elveszik, adják, nem adják, az egy dolog.
9: Hát nagyon sok kérés, meg igény van, tehát érzékelem itt ebben a műsorban is, hogy ahány társadalmi réteghez tartozó ember annyiféle ötlettel, meg javaslattal, kéréssel áll elő, és igazából mindegyikre azt lehet mondani, hogy reális és jogos, és van alapja, de hát nyilván mindenkinek nem lehet az összes kérését teljesíteni, mert nincsen annyi pénz, meg nem, hogy annyi, hanem alig van pénz a költségvetésben. Ez az egyik, a másik meg, hogy ennyi intézkedést, mikor volna is pénz, ennyi intézkedést véghez vinni, megszavaztatni, hatályba léptetni, nem lehet szerintem 4 hónap alatt, miközben történtek itt nagyon komoly lépések is.
10: Dolgot, hanem, hogy ezt majd a folyamatában kéne tudomásul venni nekik is, hogy ezt úgy kell megoldani, hogy mindenkinek egyforma adni az ügyemelés, mert azért nem dolgozott már meg senki.
9: Szerintem ezt úgy lehetne reálisan nyílbe ütni, ha egyáltalán van erre fogadókészség a kormányzatban, hogyha felpörög a gazdaság, mondjuk, ha tényleg elzárják a csapokat és nem engedik kilopni a közös pénzünkből az 1000 milliárdokat, tehát ha egy kicsit jobb állapotba kerül 1-2 év alatt, vagy nem tudom mennyi idő alatt, de előbb-utóbb jobb állapotba kerül a magyar gazdaság, csökken a hiány, több lesz a bevétel, tehát hogy lenne miből többet adni, akkor egy ilyen társadalmi vitát kezdeményezni, hogy legyen. Hogy zárkóztassuk fel még jobban a leszakadt nyugdíjasokat, vagy legyen ez a rendszer.
10: Hát a jó ötleteket összegyűjteni, és akkor abból megnézni, hogy melyik volt a legjobb, és akkor azt megoldani.
9: Igen,
10: azt megcsinálni.
9: Igen, de mindennek az alapja, hogy először jöjjön már egyenesbe a magyar gazdaság, mert ameddig nincs növekedés, addig miből adjanak?
10: Így van, én nem is gondoltam azt, hogy nekem most a januártól pontra azt kéne, hogy kapjak, hanem azt ugye, amikor már oda kerül a sor, hogy na, ma valamit lehet megoldani, ha jól lehet csinálni, akkortól azért oldjuk meg a dolgot úgy, hogy azért a kis nyugdíjasok is valamennyire jobban járnak, mert eddig csak a magas nyugdíjak kapók jártak jól.
9: Igen, most mondjuk kapják ezt a 200 ezer forintos szép kártyautalványt az alacsonyabb nyugdíjasok, a közepesek meg a 100 ezeret. Ez valami konkrét dolog azért.
10: Igen.
9: De nyilván amennyit tudnak.
10: Én nagy kiszavazó vagyok, úgyhogy én csak ezt egy ötletnek gondoltam, hogy majd elmondom.
9: Rendben, hát biztos sokan egyetértenek önnel, és nyilván sokan elvileg hallják. Bárki egyetért. Csak azt kérdezi a döntés, az, hogy oké, miből?
10: Majd amikor.
9: Igen, én rendben.
10: Arra gondoltam, hogy amikor majd erről lehet szó, akkor megoldani azt, hogy sokkal egységesebben csinál a dolgot, mert ez így óriási, brutálisan kapták a sok nyugdíjakat, mi meg nem kaptunk csak apró pénzt. Azt ledolgoztam 45 évet.
9: Igen, megértem. Köszönöm szépen, hogy elmondta. Bízunk benne, hogy egyszer eljut ide a magyar társadalom. Köszönjük szépen, viszont hallásra. Judittal folytatjuk, kezi csokorom.
11: Jó napot kívánok. Egy pillanatra én a nyugdíjhoz csak annyiban csatlakoznék, hogy nem hallunk mostanában arról a 3 millió magyar polgárról, akiket 3 000 milliárd nyugdíj megtakarítási pénzükkel átvertek. Tehát gyakorlatilag arról volt szó, ugye, hogyha magányugdíj pénztárból átrakják a pénzüket a nyugdíjalapokba, akkor egyéni számlák fognak nyitni, és abba bekerül a pénzük. Mélységes csend van, és viszont arról hallunk, hogy nincs miből nyugdíjat fizetni. Na most azok az emberek nem kapták meg, amit ígértek nekik, holott én még emlékszem rá, mikor Selmeci Gabriella Elisájjal mondta bele a tévébe, hogy ez még örökölhető is lesz, ez egy biztonság. Na most ez a pénz eltűnt. Se azok az emberek nem kapták meg egyéni nyugdíjszámlákra. Se nincs miből megemelni a nyugdíjakat. Nem szeretném tudni, hogy hol van az a pénz.
9: Hát az már rég felszívódott a költségvetésben. Ez egy 2011-es történet, tehát 15 éve.
11: 11-es, de felelősei hol vannak?
9: Ugye, hát az Orbán kormány döntött így, de... Nehéz lesz itt felelős találni, mert nem kötelező volt, hanem finoman nyomás alá helyezték a társadalmat, azt állították, hogy aki marad a magánnyugdíj rendszerben, az nem lesz jogosult az állami nyugdíjra, ettől nagyon sokan megijedtek, és önként visszaléptek. A magánnyugdíj pénztári tagok 90-valahány százaléka önként visszalépett az állami rendszerbe. Itt nehéz lesz felelős találni, mert ez nem volt kötelező, mindenki dönthetett.
11: Igen, de ez egy határozott ígéret volt a kormány részéről. Tehát gyakorlatilag az, hogy dönthetek, az nem jelenti azt, hogy amit a kormány megígér, hogy így lesz, azt nem kell betartania.
9: Igen, de ezért nem lehet felelőst keresni jogi értelemben. Politikai alapon lehet, a magyar társadalom nem büntette meg az első, tehát a 2010 utáni első Orbán kormányt ezért a húzásáért, hanem megszavazta 2014-ben is, tehát nem volt politikai értelemben felelősségre vonás, az emberek többségének ez így belefért, azt mondták, hogy maradjon az a csapat továbbra is az ország élén, tehát hogy itt nem lesz ilyen értelemben újabb következmény.
11: Hát nézze, akkor nézzük politikai, vagy nézzük erkölcsi oldalról, de hol vannak most azok az emberkék, akiket belekiabálták annak idején az arcukba.
9: Élik világukat.
11: Igen, hol van most Selmeci Gabriella, hol van Semjén Zsolt, hol van Kocsis Máté, akik ott bólogattak. Semjén Zsolt most Orbán Viktor hibáztatja. Én nagyon jól emlékszem rá, mint annak idején a Zsigulik hátsó ablakába azok a bólogató kutyák.
9: Igen.
11: Egy folytába csak ezt láttuk körülöttük. Egy sincs.
9: És plüssvizsla, igen, milyen aranyos volt.
11: Igen, és oda lögdösték most ezeket a hatodrangú embereket a pofonokért, ők meg eltűntek, és a jóisten tudja, hogy a háttérben mennyi idejük marad átmenteni azt, amit már eltulajdonítottak.
9: Ez egy jó kérdés, bízunk benne, hogy kevés, tehát hogy bárki, aki bármit eltulajdonított a közösből, az nem fogja tudni megtartani, bízunk benne.
11: Hát most őket rakták oda, hogy a pofonokat felfogják, mert azok, akiknek fel kéne fogni, azok eltűntek. Na most nagyon sokan szólnak abban az ügyben, hogy milyen a hangnem a parlamentben. Igen, én azt is elfogadom, hogy a miniszterelnök úr is néha oda mondogat, bár azt jobban megértem a két éves, hogy is mondjam, aljasnak nevezhető ellenpropagandával, amiben neki ezt az egész két éves tevékenységét el kellett végezni, de mégis azt mondom, a sas nem vadászik légyre. Ahogy annak idején Eszterházy mondta, egy bizonyos szint fölött nem süllyedünk egy bizonyos szint alá. Pócsok, torockaik nem lehetnek még ilyen szinten partnerei Magyar Péter miniszterelnöknek. Azt gondolom, hogy neki egy kicsit le kéne higgadni, és egy kicsit inkább humorral felfogni ezt a dolgot, vagy nem is reagálni rá. Nem az a szint a Pócs, mint a Magyar Péter.
9: Hát ez nyilvánvaló, de Magyar Péterre sem a visszafogottság jellemző. Úgy tűnik, hogy ez neki kedvére van, lubickol ebben a szerepben. Lehet, hogyha majd olyan méréseket kapnak ők, vagy látnak, hogy ez már a többségnek nem tetszik, tehát hogy túl sok Magyar Péter, vagy ez a jelenség nem tetszik, hogy miért kapod a sas legyek után, akkor majd visszavesz ebből, mert hajlamos azért a nép figyelmét figyelembe venni, ezt láttuk számos esetben. De hát ameddig ez nincs így, nem kap sok negatív visszajelzést, addig úgy tűnik, hogy folytatja ezt. Köszönöm szépen, Judit, hogy hívott, illetve tudjuk folytatni mi is a beszélgetést, ha negatív visszajelzést addig úgy tűnik, hogy folytatja ezt. Köszönöm.

0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: A fővárosban lassú a haladás a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttal, az Andrássy úton befelé az Erzsébet tér előtt, valamint a Kiskörúton az Asztóriánál. Lezárták a 7. kerületben a Garai teret a Murányi utcánál és a Sajó utcánál csatorna karbantartás miatt várhatóan délután 2:30-ig. Hétköznapokon este 7:30-től másnap hajnali 5 óráig, valamint hétvégékre lezárják a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. A forgalom egy sávon váltkozva haladhat a Szépjuhászné úton a Budakeszi út közelében, valamint a Törökvész úton a Pusztaszeri útnál a Bég utcánál vízvezeték javítása miatt. A Bécsi úton befelé a Vörösvári útnál lezárták a külső sávot csatornajavítás miatt. Útszűkületre kell készülni a 10. kerületben a Tavas utcában a Mádi utca felé a Méjtó utca közelében csatornajavítás miatt. Lezárták a 13. kerületben a Gömb utca Csata utca kereszteződést vízvezeték javítása miatt. Farkas Renát, a BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. A következő műsor termékelhelyezést tartalmaz. Következik a Coop Rally percek.
2: Ez itt bizony a Coop Rally percek, én Somodi Solymos Eszter vagyok, és ahogy már tegnap megszokhatták a hallgatók, és ahogy ígértem, a mai napon is be fogunk jelentkezni a Coop Rally különböző helyszíneiről. Így tesszük ezt most is, hiszen Szikszóról kapcsoljuk, és a telefonvonal túloldalán köszönhetem Seifer Áront, a Hell Energy Magyarország Kft. K-Account direktor vezetőjét. Üdvözlöm!
3: Jó napot kívánok, nagy szeretettel köszöntöm én is önöket és a kedves hallgatókat.
2: Hát én, ha jól emlékszem, akkor tavaly is beszélgettünk, és volt szikszói kapcsás, ha nem, akkor elnézés. Minden esetre nagyon érdekes lehet, amikor begurulnak a Coop Rally autók, miként éli ezt meg ott a helyszínen?
3: Hát az hatalmas megtiszteltetés számunkra. Maga ez az egész esemény. Beszámoltok arról, hogy immár 3. alkalommal tudunk vendéglátói lenni itt a Coop Rally versenysorozatnak. 2011-ben, 2017-ben voltunk korábbiakban állomáshely, és tényleg maximálisan azt gondoljuk, hogy mind a Coop Hungary-vel, mind a Coop Rally-val stratégiánk és a filozófiánk illeszkedik, úgyhogy én nagyon örülök neki, nagy megtiszteltetés, hogy vendégül láthatjuk a mezőnyt, úgyhogy maga a verseny sem állt természetesen távol tőlünk, úgyhogy nagyon örülök neki is megtiszteltetés.
2: Ugye azt már tegnap is elmondtam, hogy ennek a Coprallinak a hazai szereplők megerősítése, fókuszba helyezése a célpontja, úgyhogy beszéljünk is talán erről, hogy a Hell, mint magyar termék, hogyan tud világmárkává válni, mennyire feladata a cégnek, hogy ne csak a hazai piacon nyerjen teret magának, hanem nemzetközi platformokon is próbálgassa a szárnyait.
3: Köszönöm szépen a kérdést. Abszolút feladata. Talán mondhatom azt büszkén, hiszen a számok és a tények már mögöttünk vannak, hogy ez már talán nem is szánypróbálkatás, hanem be tudok számolni nagyon komoly sikerekről is. Magyarországon először 2010-ben lettünk piacvezetőek energiátal kategóriában, és az expanzió az ezt követően indult el, mind a márkák tekintetében, a termékportfólió tekintetében, és amit kérdezett itt a nemzetközi piacok tekintetében is. Sokan tudják rólunk, hogy több mint 60 országban vagyunk jelen energiátal termékeinkkel, ebből egyébként 9-ben olyannyira sikeresek tudunk lenni, hogy vezető szerepet töltünk be, úgyhogy jeges kávé termékeinkkel közel 40 országban, itt is 8-ban tudunk vezető szerepet betölteni, és a Sixto termékeinkkel pedig közel 25 országban vagyunk jelen, itt pedig 3-ban tudunk vezető szerepet betölteni. Tehát alapvetően maximális célunk és feladatunk, hogy a nemzetközi piacokon is sikereket érjünk el, és valahol ez a jövőnk is, természetesen a magyar piac sikereit azt biztos, hogy nem fogjuk abba hagyni, és ezt folytatni szeretnénk.
2: És amihez nem feltétlenül vagyunk hozzászokva, az, hogy a hazai termékek merjék meglépni azt, hogy megkeressenek külföldi reklámarcokat, és szerintem mindenki emlékszik rá, amikor Bruce Willis-t először láttuk a reklámokban szerepelni. Aztán persze sorolhatnánk Megan Fox, Eva Mendes, Luis Figo, és még hosszú a sor. Mennyire nehéz ezeket a külföldi reklámarcokat megnyerni, és egyáltalán milyenek a tapasztalatok? Valóban igaz, amit én érzem, hogy úgy fölkaptuk a fejünket.
3: Abszolút. Hát abszolút nem egyszerű, és abszolút nehéz meggyerni ezeket a sztárokat és reklámarcokat. Amit tudok ennek a folyamatáról, hogy nagyon kemény munka előzte és övezte mindezt. Hosszú időszak telt el, mire úgymond ezeket a megnyeréseket meg tudtuk tenni. De valahol ez a cégünk filozófiájában mindig is benne volt, tehát ez nem merünk nagyot álmodni tényleg, és éppen ezért nagyon büszkék is vagyunk arra, hogy 100%-os magyar cégként, magyar tulajdonú cégként ilyen nívós sztárokkal dolgozhatunk együtt. Nagyon komoly munka, hosszú idő, hosszú meggyőzés, természetesen tárgyalások, kapcsolatok övezik mindezt, de úgy gondolom, hogy nagyon sikeres eredményt tettünk le ezzel az elmúlt években, és ezt bizonyítja az, hogy így, ahogyan említette, több ilyen híres sztárral tudunk együtt dolgozni.
2: Az energiaitalok piaca, az mondhatjuk azt, hogy az elmúlt években bővült a szereplők tekintetében, egyre több és több lett. Nyilván ez ugye egy hatalmas feladat, hogy az ember megfelelően meg tudja tartani, vagy a cég megfelelően meg tudja tartani a pozícióját, sőt, növekedni tudjon. Mi szükséges ahhoz? Innováció, fejlesztés, nagyobb marketing jelenlét, vagy hogyan tudnak önök magabiztosan továbbra is a piaci szereplők között meghatározók lenni?
3: Óriási kihívás. Szoktuk volt mondani, hogy a csúcson nem szabad leülni, meg nem is lehet leülni. És óriási kihívás tényleg egy vezető szerepet megtartani, és felelősség is valahol ezt a szerepet, és ez a teljes kategóriát fejleszteni. Tehát minden kereskedelmi lépéssel gyakorlatilag a teljes kategóriára tudunk hatást gyakorolni. Igen, alapvetően, amit említett, az érzékelhető, hogy a verseny erősödik. Sose volt egyszerű, ez szerintem teljesen egyértelmű. Én amit látok, az egyik és legfontosabb a termékportfólió, ami egy hatalmas versenyelőnyt jelent és tud jelenteni. A termékportfólióban értem a többfajta termékkategóriát, az ad egy nagyon jó balanszot és további növekedési lehetőséget. Az energiaital kategórián belül pedig így, ahogy említette, az innovációnak óriási szerepe van, mi ebbe igyekszünk élen járni, és élen is úgy gondolom, hogy erre rá is szolgáltunk, hogy élen járjunk minden évben szezonális innovációkkal, állandó innovációkkal, új termékekkel jelenünk meg. És még egy nagyon fontos dolgot említenék az innováción túl, és a portfólión túl, az pedig az a fajta ellátásbiztonság, az a fajta rugalmasság, ami keveseknek van meg, de ezzel tényleg egy nagyon erős versenyelőnyt lehet generálni, nagyon magas csúcsminőséggel, amit biztosan állíthatok, hogy kínálunk fogyasztóinknak és a kereskedelmi partnereinknek, valamint termékbiztonságot, ellátásbiztonságot tudunk adni, amit egyébként az a fajta profi és csúcs technológiájú gyártókomplexum biztosít számunkra, ami itt található egyébként Cixon.
2: Záró kérdésem, valóban csak röviden kérdezem, hogy azért ne felejtsük el, hogy Cixonról történik a bejelentés, és hát milyen szép dolog, amikor itt nemzetközi reklámarcokról beszélünk, nemzetközi jelenlétről, piaci meghatározó szereplőkről beszélgetünk, és Cixo, mint hely, mit jelent önöknek?
3: Cixo az egyik legtöbbet és nagyon-nagyon sokat jelent számunkra. Tényleg innen indult el minden. 20 éves a márka az idejében, nagyon-nagyon kiemelkedő és fontos év 2026 számunkra, és ugyanígy, ahogy említettem, Cixo is innen indult el minden, innen is fog terveink szerint folytatódni a jövőbeni növekedésünk. Itt található egyébként 83 hektáron, amit említettem, ez a nagyon-nagyon magas színvonalú csúcs technológiára épülő teljes vertikális integráció, azaz a gyártókomplexum, ami magában foglal töltőüzemet, magában foglal italdoboz gyártást, magas raktárat és a körülötte lévő infrastruktúrát. Tehát hatalmas szerepe van gazdaságilag az életünkben, és úgy gondolom, hogy mi is nagyon jótékonyan tudunk az egész térségre és Cixo életére és gazdaságára nagyon jó hatást tudunk gyakorolni.
2: És hát a Kópralinak is helyszínt biztosítottak. Nagyon szépen köszönöm az elmúlt perceket Seifer Áronnak a Hell Energy-től, és hát kívánom azt, hogy balesetmentesen menjen mindenki tovább, és hát tudják, ez még csak a mai nap első bejelentkezése volt, folytatni fogjuk. Köszönöm szépen, Áron.
3: Nagyon szépen köszönöm, viszont hallás.
0: Kóprali perceinket hallották. Műsorunk termékelhelyezést tartalmazott. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk, ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is, Szlazsászki Ferenccel.
4: Köszönöm szépen a türelmet, folytatjuk a fórumot, várom a következő kedves betelefonálót. István, jó napot kívánok, üdvözlöm.
5: Jó napot kívánok, szerkesztő úr, nagy tisztelettel köszöntöm. Kénytelen voltam megszólalni, hogy hívom önöket.
4: Igen.
5: Először is én ahhoz szeretnék hozzászólni, a tegnapi napom volt, az Extrán is volt, és a fórumban is. A Torockai úrnak a nyilatkozataira. Én őszinte magyarnak érzem magam, ez az első. Én azt szeretném kérni tőle, hogy ő is vegye tudomásul ma, hogy a parlament azért választották be, hogy a választó polgárok érdekeit képviselje. Nem azért, hogy ez az adom-kapom menjen. Én nem értek vele egyet, amit ő mondott, és nem is értem, hogy ezt a viselkedési módszert. Ezzel röviden zárom az egészet, ezt az egyik témát, azért, mert ha nem tud viselkedni ő is, akkor szigorúbb bírságot kell kiszabni, megbüntetni, nem csak egyet, bárki legyen az, nem kell kivételezni.
4: Mondjuk ilyenre nem nagyon volt példa, hogy azt mondják egy miniszterelnöknek, hogy ne menekülj, mint egy aljas féreg, igen, mert ezt mondta, igen, Torockai.
5: Tehát ez, igen.
4: Így tegeződve.
5: Tehát ez, én most is mondanék, szeretnék mondani valamit, én nagyon elégedett vagyok az új miniszterelnökkel, és a testületével, az országgyűlési képviselőivel. Úgyhogy én gratulálok nekik, ez mindenféleképpen az első szempont meg az, hogy az orosz 10 politikai részben küldött személyeket kiküldték, jogos. Teljes mértékben jogos, még aki ilyen van, azt is ki kell küldeni. és tisztelt szerkesztő úr, hadd mondjam a másik mi hazánkosnak, a Dúró Dóra képviselő asszonynak, hogy legyen tisztában azzal, és meg lehet adni a telefonszámomat, hogy én elfogadom az ő gondolatmenetét, mint bizottsági elnök is, figyelem, már kísérem. De azért egyet meg szeretnék neki jegyezni, ne az új Tisza kormányra fogják az iskola bezárásokat. A bocsánatot kérek tőle, ha ő képviselő volt, akkor tisztában kell neki lenni, hogy 2014-től kezdődően hány iskolát zárt be a Fidesz.
4: Persze, hát ott ül a parlamentben, nem tudom, három ciklus óta.
5: Ez egyértelmű, és ezzel olyan választ adok neki, hogy én értem az ő képviseletét, csak egyet nem értek, hogy akkor miért nem lehetett megszólalni. Most mindent egy dobra verünk, oda verünk egy embernek, aki még nem is tehet arról, hogy mit vett át.
4: Igen, de ez nem érdekli általában a politikusokat, tehát a realitás.
5: Nem, ezt én így látom. Hát a másik témában, szerkesztő úr, azért nem szeretnék beleszólni ebbe a futballcsapatos témába, mert én is valamikor futballoztam, amikor megválasztottak a polgármesternek, 33 évet leszolgálva, de azért egy felelősséggel tartoznak. Nem arra használták a pénzt, amire kellett volna.
4: Igen.
5: És nem kell lenyegetni senkit, se a nézőket, se a nem Fradi Zuckert, meg egyéb ilyen dolog. Ez megint, erre csak én fölhívom figyelmet, hogy azért ebben ne tegyünk kivételt. Én önnek elmondom azt, hogy Nyíregyházban minden működésen kívül vagyok, és annyira sújtja őket bíró, közben az MLS is, hogy azért szeretné az ember tudni, hogy most ez a játékvezető, aki Debrecenben is vezetett nekünk meccset, hogy mit kapott, hogyan kapott, erről nem kapunk tájékoztatást, pedig aztán jogtalanul állították ki a Temesvárit, sorolhatnék én itt egy-két. Nem kell ezeket a megkülönböztetéseket megcsinálni. Szerkesztő úr, ezzel a gondolatmenettel, amit még utoljára próbálok mondani, hogy igenis hasznosnak tartom, és ellenőrizni is kell az önkormányzatokat. Miért mondom ezt, hogy az önkormányzatokat kérem? Az önkormányzatoktól annyi pályázati pénz, EU-s pénz tűnt el, aminek ha színre kerül, annak látszatjának kellene lenni, hogy ezeket a dolgokat beépítettük, vagy megcsináltuk, vagy nem csináltuk.
4: Persze, az utolsó forintig el kell számolni, minden közpénzzel lesz.
5: Én ezért kértem azt, abban az időben is, meg most is kérem. Most már megalakult a bizottság, természetesen nem fogom kihagyni, a rendőrséget is fölkértem, de én még egyszer dupla feljelentéseket nem teszek, hanem azt az ügyet vizsgálja ki, amit 2022. február 22-én benyújtottam.
4: És abban az ügyben megszüntető határozat nem volt? Tehát folyamatban van, csak éppen még nincs konkrét eredmény?
5: Nincs. És kihívtam, bevallok őszintén valamit, de nagyon gyorsan intézkedett az új kapitány úr, és nem mondom meg, hogy Fejér megyéből, és akkor mondta, hogy igen, meg fogom tenni, meg is tette, úgyhogy azonnal kerestek is. Na, de nem is ez a probléma. Hanem a parlamentben is még, hogy ilyen munkát csinálnak. Ott ül az a Dél-Fejér megyei országgyűlési képviselő, akinek képviselni kellett volna, nem csak, mondom politikailag, nem csak a fideszeseket, hanem a másik ember is ugyanolyan, mint a fideszes.
4: Persze, de hát azért a realitás az, hogy nagyon sok politikus igazából a zavarosban halászva először is a saját érdekeit, meg a körülötte lévők érdekeit képviseli, és az, hogy egy konkrét térségi ügyet megoldjon, amiből mondjuk neki nincs különösebb politikai vagy bármilyen haszna, az nem volt eddig túlzottan jellemző. De kívánom, hogy az ön esetében ne így legyen, hanem most már akkor a hatóságokkal, de bárhogy is összejöjjön ez a történet.
5: Remélem, hogy kivizsgálás fog tenni hozni és elérni, és a másik oldal otthon, hogy mit mondunk. A polgármester, az, aki fideszes, meg egyéb óriási különbségeket tettek. Ezek a pénzek, amit utólag is itt választás előtt, meg utána kiosztottak. Kérem, mi alapján?
4: Hát ebben a világban ez már nem kérdés, hogy mi alapján. Pofára ment és politikai alapon. Nagyon-nagyon sok esetben.
5: Azt is, hogy vizsgálják ki az ügyeket. Ne legyen itt félresimítva egy-két dolog. Ezt kéri a választópolgára többsége. De én természetes, most is azt mondom, elégedett vagyok. Nagyon jól csinálja, jól cselekszik a kormány. Én egyet kérek az ellenzéktől is, hogy vegyék ma alapot. 52-en vannak, hogy ezt segíteni kell, ezt a pici országot, mert értsék meg, hogy milyen hiánnyal vette át a jelenlegi miniszterelnök.
4: Igen, hát a fideszesek biztos pontosan tudják, mert ők üritették le az államkasszát.
5: Csak a labba, kész labba játszottak.
4: Köszönöm szépen István, hogy hívott.
5: Én köszönöm szerkesztőt, és minden jót kívánok.
4: Minden jót, további szép napot, viszont hallásra. Dezsővel folytatjuk, üdvözlöm.
6: Jó napot kívánok. Én is örülök, hogy itt lehetek. Nem is tudom, hogy mivel kezdjem, hitelenében az a első téma, hogy a 10 fedett orosz vízszerzőt utasított ki a magyar kormány, ez engem nagyon nem lett meg. Már csak azért sem, mert a forradalom idején 3 éves voltam, tehát emlékszem, amikor orosz tankok ott masíroztak a babatunk alatt. A József utcában, nem tudom, hogy tudja, hogy hol a József utca.
4: Persze, hogyne.
6: Azért mondom, de én egyszerűen le vagyok döbbenve, hogy Magyarországnak lehetett olyan külügyminisztere, aki a megszálló hatalom kezére játszom Magyarországot, pedig semmi másról nincs szó.
4: Hát az egykori megszálló, igazából normalizálódhatott volna ez a kapcsolat, pontosabban Oroszország is vehetett volna egy demokratikus irányt, és egy ideig próbált, és aztán jött Putyin, és állítólag ráérzett az orosz néplélekre, akiknek egy ilyen atyuska kell, mint egy cár, aki felemeli az ő nagy és tehetséges nemzetüket. Tehát, ha nem ez az út lett volna Oroszország útja, mint ami lett, akkor nem volna gond, hogy korábban mocskosul bántak velünk 1849-ben is, meg 56-ban is, de utána normalizálódik a kapcsolatunk, csak Oroszország vett megint rossz irányt.
6: Nagyon jól említette, tehát az összes forradalmunkat levették az oroszok, ez szerintem elég komoly adalék ahhoz képest, plusz még, hogyha megemlítjük Navalnyit, esetleg, nem tudom, mi a véleménye róla, ez nem az Oroszország.
4: Hát gyalázat persze, a másként gondolkodókat fizikailag teszik pályán kívülre, tehát politikai gyilkosságok zajlanak, igen.
6: De nem akarok orosz ellenes hangulatot kelteni, mert az orosz népet, mint projekt egyiket nagyra becsülöm. Tehát azért világ színvonalú balett, művészetük van, nem beszélve az egyéb népi táncosait, hogy az Alexandro, meg a Mojszajev együttes, nem tudom ennyit.
4: Persze, hát emlékszem, járt ide a Mojszajev tánc együttes, hogy ne, nagy sztárok voltak, vagy most is azok Budapesten.
6: Pontosan, tehát ezek érdemesen, meg azért az orosz lányok sem csúnyák azért, mondjuk ki az őszintét, de ez most nem első szörényű szempont. Ami engem jobban zavar, hogy e tekintetben a magyar külügyminiszter, valamikor külügyminiszter, bocsánatot kérek, az még mindig szabadlában van. Valahol nehezen dolgozom föl.
4: Hát mindenkinél van egy-két személy, akinek a szabadlábon levését, vagy igen, szóval, hogy nem korlátozták a személy szabadságát, az csípi a csőrét, de hát gyakorlatilag akkor az előző kormányzat összes tagját be lehetne zárni, hogyha ezeket a társadalmi igényeket vennék alapul a hatóságok, de mint sokszor beszéltünk róla, ez nem így működik, majd a bárki feljelentést tesz, bármely ügyben a megalapozott gyanú lesz, mondjuk Szijjártó Péterrel kapcsolatban, akkor lehet bármilyen hasonló ügyeket indítani. Ameddig ilyen nincs, addig bemondásra nem, de ez szerintem így jól van.
6: Hát, hogyha azt teszik alapul, hogy a Szijjártó Péter rendszeresen büszke volt arra, hogy forró dróton kapcsolatban van az oroszokkal. Tehát ez szerintem már elég ahhoz, hogy egy kicsit jobban odafigyeljünk ezekre a dolgokra. De én senkinek nem akarok ártani, félrejtés ne essék. Viszont egy példaértékű elszámoltatást az most már elvárok.
4: Igen.
6: Attól, hogy azt mondjuk, hogy rendszerváltás, hol volt a rendszerváltás? módszerváltás volt, aztán semmi.
4: Jó, viszont 16 évnyi ténykedés felgöngyölítése és pláne szankcionálása az nem tud megtörténni néhány hónap alatt. Szerintem ez is könnyen belátható.
6: Valóban egyetértek, türelmesen meg kell lennem, még akkor is, hogyha most már lassan közelebb leszek a 80-hoz, mint a minek nevezzem aktív és évek valami bálnaikéhez. Még egy említés, mi valóban lenne a Cserhalmi és a Nagy Ervin problémáját, ezt nehezen dolgozom föl, de olyan, erre szokták mondani külföldön olyan magyaros, és ez a baj. Tehát két ilyen kiváló művés, mert mind a kettő az, ezt nem lehet elvitatni. Figyelnie kéne arra, mind a kettőnek, ha tegyem hozzá, de aki az egészet provokálja, annak sokkal jobban, hogy példaértékű az, amit műveznek. És sajnos erre a közvélemény elég érzékenyen reagál, nem pozitív, hanem inkább negatív értelemben.
4: Hát szerintem az amúgy sem tartható, hogy jön egy új hatalom, egy új éra, és akkor ott mindenki mindenben egyet fog érteni, tehát mindenhol lesznek ellenmondások, viták, feszültségek. Az egy más kérdés, hogy ez a kormány tényleg abból a szempontból a Facebookra tette ki a hangsúlyt, hogy ott kommunikál nagyon sok ügyben, és lehet, hogy ezért meglepő, hogy mondjuk egy Kossuth Díjas művész is rögtön egy ilyen nyilvánosságban elérhető üzenettel fordul az államtitkárhoz, de hát itt most ez van, hogy minden a nyilvánosságban zajlik, így aztán, ha őket szólítják meg, és akár kritikus tartalommal, az is rögtön a nyilvánosságban megy, tehát én már ezt hozzászoktam, ahhoz meg szerintem majd a tisztásoknak kell hozzászokni, hogy ahogy múlik az idő, nyilvánvalóan egyre több érdeksérelemet szenvednek el bizonyos társadalmi rétegek, meg egyre több rossz döntésről értesülhetnek, amelyek nem biztos, hogy nagyon súlyos rossz döntések, csak valakik szerint nem jó döntések, és ezek be fognak jutni a nyilvánosságba. Én ettől amúgy nem tartok, hát ez a demokrácia lényege.
6: Igen, ez nekem is problémám. Visszatérnék egy gondolat erejéig, tényleg szerepelt ma önöknél a Toroszkai?
4: Igen, az a helyzet, hogy fél percünk sincs már, úgyhogy annyit tudok mondani, hogy a reggeli startban volt vendég, és meg is tudja majd nézni, kikerül a YouTube-ra, meg a Facebookra, meg minden felületünkre a beszélgetés, hogyha lemaradt.
6: Amit megjegyeztetek, ugye, hogy független attól, hogy nem hallottam a reggeli riportot, a Toroszkai féle viselkedés az kiüzendő a
4: parlament. Elfogadhatatlan, hogy aljas férgezik egy parlamenti képviselő, igen. Ezzel olyan szintre ment le, ahol még magyar parlamenti képviselő nem volt. De hát lelke rajta. A szív bőségéből szól a szája, hogy a Biblia mondja, akinek ez van a szívében, az ezt mondja ki. Köszönöm szépen, Dezső, hogy hívott, lejárt a műsoridő, úgyhogy búcsúzom a kedves nézőktől, a Déli Híradó után jövünk legközelebb, a viszontlátásra.

0: Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Most állati sokat segíthetsz. A tiszta környezet az állatok számára is épp olyan fontos, mint nekünk embereknek. Segíts eldönteni, melyik állatvédőszervezet kapjon Carehair takarítógépeket a Tiszta Menhely program keretében. Szavazz te is augusztus 24-e és szeptember 13-a között a Carehair Tiszta Menhely közönség szavazásán a VMN oldalán. Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hírösszefoglalónk a Somos a pályán, illetve oknyomozó riportműsorunk a heti napló Svábi Andrással. Íradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában. Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Az emelkedő energiaárakról is egyeztetnek a visegrádi négyek, sztrájkolnak a székesfehérvári Hanon dolgozói. Folytatódik az enyhe idő egyre több felé esővel. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Az illegális migráció elleni határozott küzdelem, az egyre emelkedő energiaárak elleni összehangolt fellépés, valamint az Európai Unió következő 7 éves költségvetése lesz a V4 csúcs találkozó legfontosabb témája. Közölte Magyar Péter kormányfő a mai pozsonyi egyeztetés előtt, úgy fogalmazott, örül, hogy a kezdeményezésére ismét egységesen fellépő visegrádi négyek újra hangsúlyosabb szerepet képviselhetnek az uniós döntéshozatalban, ami megkönnyíti a magyar érdekek hatékony képviseletét is. Határozatlan időre beszüntették a munkát a székesfehérvári Hanon Systems Kft. Dolgozói, miután a dél-koreai vállalat vezetése továbbra sem reagált a munkavállalók követeléseire. A dolgozók egységesen 10%-os béremelést szeretnének elérni. A Vasas Szakszervezeti Szövetség közleménye szerint továbbra is azt követelik, hogy a cég felülvizsgálja a bérekre vonatkozó álláspontjukat, és végre érdemi tárgyalások kezdődjenek. Közös javaslatcsomagot dolgoznak ki a főváros belső kerületei a szociális krízis kezelésére, tájékoztatott a főpolgármester. Karácsony Gergely több belvárosi városrész vezetőjével egyeztetett közbiztonsági és szociális kérdésekről. Mint írta, a kerületek támogatják az erősebb utcai rendészeti jelenlétet. Mától pénztárgép portál néven elérhető lesz az adóhivatal korábbi KOBAK oldala. A portálon intézhetők az online és e-pénztárgéphez kapcsolódó ügyek, és a szeptemberben elindult nyugtaadatszolgáltatás. A NAV hangsúlyozta, az átnevezés nem érinti a portál használatát, a korábban létrehozott felhasználókat vagy a beállított jogosultságokat. $5000 juttatást ígért Donald Trump minden felnőtt amerikainak, ha a pártja a novemberi választáson megőrzi kongresszusi többségét. Az elnök a félidős választások előtti első országos rendezvényen beszélt a Trump osztalékról, melynek feltétele, hogy azt az Egyesült Államokban kell elkölteni. Csak nem 2 órára leállították a forgalmat 2 dél-kelet-lengyelországi repülőtéren. Az intézkedés azután történt, hogy a Lengyelországgal határos, nyugat-ukrajnai Volinyi megyében orosz dróntámadások veszélyére figyelmeztettek, ezért mozgósították a lengyel légierőt. Később, miután a veszélyhelyzet elmúlt, helyreállt a forgalom a Lublini és a Zsesúvi repülőtéren. Többnyire országszerte napos idő van. Délután már többfelé lehet eső és hűvösebbre fordul az idő. Egyre többfelé kialakulhatnak záporok, zivatarok. Délután 21-29 fok, este 15-23 fok lesz.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak.
0: Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Szlazsászki Ferenccel.
3: Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm a déli műsorsáv minden kedves nézőjét. Vannak fejlemények, az NK botrányban letartóztatták Fási Ádám feleségét. Hétfő este derült ki, hogy 2 embert őrizetbe vettek az NK botrányban. Akkor még csak annyit lehetett tudni, hogy egy dokumentumfilm készítése az ok, illetve annak elmaradása. Aztán kiderült, hogy 80 millió forintot igényeltek, kezdték lassan összerakni a sajtó munkatársai, hogy kik lehetnek az érintettek, és mára kiderült egyértelműen, hogy az egyikük Fási Ádám felesége, akit ma vezetőszáron vittek a Kecskeméti Bíróságra, ahol arról döntött a bíróság, hogy szabadlábra helyezik, vagy letartóztatják. Az utóbbi mellett döntött a bíróság, hogy elkerüljék az elrejtőzést, a szökést, illetve az összebeszélést. 80 millió forint tehát a kárérték. 4 dokumentumfilmet kellett volna elkészíteni, és ha jól értem, akkor az első 2-nek az elkészültét fiktív dokumentumokkal igazolta Fásiné, ezért van most börtönben. Kérdés, mire számítson akkor a 17 milliárdos történet fő szereplője, vagy a főbb szereplők, tehát ez egy 80 milliós történet, a teljes NK-a botrány, legalábbis ez a fekete kasszás ügy, ez 17 milliárd, tehát 17 ezer millió forintról szól. Ez az első, de azt nem mondhatjuk, hogy nem történik semmi. Egy másik hír, a kormány elkezdi nyilvánosságra hozni a Századvég nevű intézet és az előző kormány által kötött szerződéseket, illetve azok részleteit. 63 milliárd forint hosszú évekre visszamenőleg a szerződések összértéke, ha jól olvastam, de például a választást megelőzően is kapott több mint 6 milliárdot ez a cég. Én egy picit bosszus lennék a megrendelő helyében, hogyha 6 milliárdért azt mérik, hogy én, azaz a Fidesz fogok nyerni, és még a választás előtti megelőző szombaton, tehát április 11-én is meg vagyok róla győződve, hogy a Fidesz vezet, majd másnap jön egy akkora maflás, ami 60 éve nem volt Európában, szóval, hogy erre adtak 6 milliárdot, ha engem kérdeztek volna, ingyen is megmondom, hogy mit olvasok a hitelt érdemlő közvéleménykutatók honlapján. Úgyhogy ez is egy mai hír, illetve a tegnapi, hogy 10 fedett orosz hírszerzőt utasított ki a magyar kormány, valamint Cserhalmi György, Nagy Ervint bírálja a színművészeti illetve Színház és Filmművészeti Egyetemen zajló személycserék, ejtőernyőzések kapcsán. Dezsővel kezdünk. Jó napot kívánok!
4: Jó napot kívánok!
3: Parancsoljon!
4: Nagyon örülök, hogy sikerült bejutnom. Én pont ilyen hasonló témákkal nem probléma, nem azokkal szeretnék, amik ki vannak téve.
3: Hanem
4: pont ezzel, hogy a Fási feleségét letartóztatták, vagy legalábbis előzetesbe, vagy hogy mondják.
3: Letartóztatták, ma már nincs ilyen, hogy előzetes, hanem letartóztatták.
4: Értem, tehát letartóztatták. Ennek örülök nagyon, de hát ez talán 80 millió, ugye?
3: 80 millió, és lehet, hogy valamit készítettek ezért, de hamisan igazolták a filmek elkészültét, de lehet, hogy semmi nem készült, de maga az összeg a 17 milliárdhoz képest elenyésző.
4: Pontosan csak azért voltam kíváncsi az összegre, hogy ez egy kiti dolog a lélegeztető gépek vásárlási árához képest.
3: Hát igen.
4: Na most arra lennék kíváncsi, hogy a kormánynak nincsen lehetősége arra. Ugye ezt a Fási feleségét nem sajnálom, mert biztos megérdemli, ha letartóztatták. De a kormány engedi, hogy a Szijjártó a BYD-án elhelyezkedjen több millió forintos fizetését dolgozni, meg mit tudom én. Tudják, hogy hunyó a lélegeztetőgépek vásárlásánál, mert biztos, hogy benne volt. Meg nem magyarázzák, pénz elő nem kerítenek.
3: De ott is volt fejlentés. Igen, a Matolcsi ugye az tényleg olyan, hogy azt senki nem érti, hogy ott miért nincs meggyanúsítva senki.
4: Na de hát azért ezt a Fási feleségét szegényt lecsukják, és akkor a Rogán, meg az Orbán, meg a, akit előbb mondtam, ki volt ez
3: Szijjártó.
4: A Szijjártó. Hát ezek meg aztán élik világukat. Hát én nem értem, de egyáltalán azt nem értem az egészet, hogy veszek valamit, én veszek egy autót, és akkor mit tudom, hogy két hét múlva kiderül, vagy két hónap múlva, hogy nem működik, akkor visszaviszem, adják vissza a pénzt, vagy akármik átalanítsanak. Hát hogy történt ez, hogy megvették ezt a gépeket, milliárdokat fizetnek a tárolásra, őrzésre, ahelyett, hogy rendeznék le, vigyék vissza ezek, és legalább valamit adjanak vissza belőle. Hát most mi lesz ennek a sors, ez örökre itt marad majd, és fizetünk rá mindig őrzésre, meg ilyesmi.
3: Igen, most már meg lehet venni azt hiszem 10 000 forintért darabját, de a kutyának nem kell, főleg amióta kiderült, hogy nem is lélegeztetőgépek.
4: Na, de akit ő vásároltuk, mert hát ők is tudták, hogy...
3: Persze, de ezt még annak kéne intéznie, aki vásárolta a mi pénzünkből a kínai gyártótól, vagy a közbeiktatott maláj üzletembertől.
4: Igen, de hát az meg el is tűnt, ugye ez a maláj valahova.
3: Nem tudom, hogy eltűnt. Én azt hallottam, hogy vett magának a történtek után egy évvel egy szuper jó jachtot, ilyen több milliárdos értékben, de lehet, hogy elhajózott, lehet.
4: Na jó, de mindegy, szóval ezeknek ez a sorsuk. Ez a szegény Fásiné meg bent eszi a krumplilevest, és ezek meg élik világukat. Közéjük vonva az Orbán Viktort is kritizálja a kormányt, most is írja, hogy a üzemanyagárak az egekben, meg ilyen rossz helyzetben van a gazdaság, meg olyan rossz helyzetben.
3: Hát amilyenbe hozta a Fidesz, igen.
4: Ő ne. Is nyaral a mi pénzünkön, meg mit tudom, és akkor még van képe, hogy még a kormányt hibáztatja.
3: Szerintem ez most egy pillanatnyi állapot, persze minden pillanat egy pillanatnyi állapot, nem mondtam sok újat ezzel, de úgy értem, hogy nem ez a vége az NK a botránynak, hogy Fásinét letartóztatták, aki 80 milliót kapott, vagy a cégük, nem ez a vége. Ez most egy mozzanat ebből a feltárásból, gondolom én, hogy előbb-utóbb majd a következő, egy picit nagyobb hal következik, aki döntött ezekről a pénzekről, de hát nyilván sorba haladnak, itt azért több tucat kedvezményezett van, meg van maga az NK, de hát az NK-ból is vannak már börtönben.
4: Na de rendben van, de hát tényleg a nagy halak közül kérem, hogy valaki bekerüljön, hogy tényleg a nép bízzon a kormányba, vegye észre azt, hogy tényleg ezek tesznek valamit, mert idegesíti az embert, hogy ezek tényleg külföldön, itt ott, amott, mit tudom én, az Orbán veje is ugye milliárdokkal elmentek Amerikába, mit tudom én, hova élik a világukat.
3: Mert tanulni akarnak.
4: Nem lehet ezt számon kérni.
3: A tanulási vágy. Felülírta a honvágyat. Persze, csak mondom, hogy tanulmányi célokból utaztak az Egyesült Államokba, 4 éve tanulmányi célokból utaztak Spanyolországba, majd hazajöttek, amikor a Fidesz hatalma maradt. Most nem tudom, hogy mi a terv, de viccet félretéve, nyilván a nagyon nagy lopásoknál azért bonyolultabb a helyzet, nehezebb feltárni, hogy ki mit tett az adott ügyben, céghálók vannak a háttérben,
4: hát meg megbízottak. A legkomolyabb ügyvédeket fogadják meg természetes.
3: Így van.
4: Tényleg évekig, meg mit tudom, 10 évekig el fog húzni.
3: Igen, tehát a nagyon bonyolult ügyekben azért de nem akarom lebecsülni a Fási család intellektuális képességeit, de az a vélelmem, hogy mondjuk az MNB ügyben azért okosabban csinálták, és sok szereplős ez a folyamat, amelynek a végén 500 milliárddal lett szegényebb a magyar állam, azaz mi összességében adófizetők, tehát picit okosabban csinálták, rafináltabban, jobban szétterítve a felelősségi dolgokat, nehezebb a feltárás. Nyilván ez nem indokolja, hogy miért nincs senki meggyanúsítva, de a nagyon kis ügyek sokszor egyszerűek. Aláírtad?
4: Igen.
3: Marika írta alá? Amfilm? Nincs film. Valódi ez a teljesítési papír? Nem? Akkor jó napot kívánok, kettes zárka.
4: Igen, igen, de tényleg úgy van vele az ember, hogy hát a kis halakat elkapják, ugye? Pedig hát szimbólumként is egy nagyobbat azért csak-csak le kéne ültetni.
3: Hát szerintem bizonyára érzékeli a kormány ezt a társadalmi nyomást, mert lépten nyomon erről beszélnek az emberek, nem csak ebben a műsorban, hanem hogy érzékelem a közösségi médiában, más csatornákon is. Ugyanakkor konkrétan a kormány nem mondhatja azt a rendőrségnek, hogy most akkor ebben és ebben az ügyben pörögjetek fel 300%-ra. Nem utasíthatja sem az ügyészséget, sem a bíróságot, tehát ezek függetlenül működnek, de ettől még szerintem előbb-utóbb lesznek nagy halak, ahogy én értesülök. Például aranykonvoj ügyben azt mondják, hogy igen, nagyon igen. Forró a pite.
4: Még egy valamit szeretnék, aztán nem rabolom az időt másoktól. A parlamenti közvetítés és a toroszkai.
3: Igen.
4: Hát én egyszerűen nem tudom fölfogni tényleg, hogy már sokkal előbb le kellett volna állítani a beszédét, ahogy nyilatkozik, ahogy beszél a miniszterelnökkel. A miniszterelnök meg annyiból hibás, hogy neki minden alkalommal, mert én úgy látom a toroszkainak, az fáj a legjobban, hogy nincs diplomája. Ezt minden alkalommal, amikor kritizálja a miniszterelnököt, neki rögtön azt kell mondani, hogy addig, amíg azt a szintet nem éri el, hogy diplomával rendelkezik, nem válaszolok magának, meg mit tudom én. Nem kell hazudni, hogy ő azt mondja, hogy a politika miatt nem tudott ő diplomázni, mert elragadta őt a politika. Nevetséges dolog, amivel magyarázkodik, és tényleg úgy van, azért nem mérhető a Magyar Péterhez. Én szerintem legalább.
3: Lehet, hogy nem kellene ilyen sűrűséggel vele nyílt vitába keveredni.
4: Nem,
3: hagyni kellene.
4: Igen,
3: de hát
4: igen,
3: ezt de. Magyar Péter tudja, hogy mi éri meg neki politikailag, vagy hogy képes-e visszafogni magát, hogy nem szólal meg, bár volna mondandója.
4: De a legnagyobb baj, most ugye egy hétig nem mehet, meg mit tudom én. Hát hős csináltak belőle. Hát sokkal jobban fognak merni majd támadni a kormányt, meg a miniszterelnököt ezek az ellenzékiek.
3: Szerintem van is gond, hogy támadják, meg felbátorodnak.
4: De nem, de
3: ez
4: hát
3: a hang,
4: ez a
3: nem, az aljas féreg.
4: Mit tudom én, ezek a... Na szóval igaz, hogy nem kötelező nézni.
3: Őket azért küldt. Jó. Rendben, köszönöm szépen.
4: Köszönöm.
3: További szép napot. Szóval az ellenzéki képviselőket azért küldték a választóik a parlamentbe, hogy ekézzék, bírálják a kormányt, kérjék számon, ahol csak lehet ezzel, semmi gond, sőt, ez a demokrácia lényege. A gond azzal van, hogy aljas férgez egy parlamenti képviselő, az mindennek az alja. Ilyen szintre még senki nem ment, legalábbis amióta én figyelem a... Hát talán Tordján József, igen, férgezett, igen, a parlamenten kívüli beszédében, az is durva volt, de az kb. 15 éve volt. Józseffel folytatjuk, jó napot kívánok!
5: Jó napot kívánok, József vagyok. Én nagyon rövid leszek, Sazanszky úr, saját példámat mondom, de szerintem sok mindenkit érint is. Én 46 évet dolgoztam, mint pedagógus, egy általános helyzetű településen, voltam igazgató helyettes, igazgató, de mellette nyilván tanítottam is. Egy napot már voltam táppénzen, és a 46 év után más munkahely is, ilyen mellékállásban, meg egyebek. Most kapok 530 000 forint nyugdíjat, amivel nagyon meg vagyok elégedve. Csak most lassan úgy érzem, hogy nekem ezt szégyelnem kell, mert ugye a kormány azt mondja is teljesen jogosan, hogy azokat a nyugdíjakat emelni kell, amelyek szégyentelenül alacsonyak. Csak én annyit szeretnék ehhez hozzátenni, hogy természetesen rendben van, kinek önhibáján kívül, vagy bárhogyan alakult ez, de ne egy olyan embereknek, akiket most konkrétan engemet is érint, de hogy félreértsen senki, tehát én nem arra vagyok rászorul, hogy most én nem kapok kártyát meg egyebeket, csak ez már ilyen diszkrimináció, hogy aki ledolgozta azért az egész életét is, nem keresett az oktatásban hátrányos helyzetű gyerekekkel foglalkozni, és úgy érzem, hogy most így itt ez a réteg, lehet, hogy nem vagyunk sokan, nem tudom, de nem is érdekel különösebben, csak egy kicsit úgy megszégyenítő, hogy na, te most várjál, és akkor majd a tiedből, akkor felhúzzuk a többit. És ahogy jönnek ugye az információk, most a rokkant nyugdíjakkal. Én egy kis településen élek, itt ismer mindenki mindenkit. Ki hogyan írni ilyen, amolyan módon rokkant nyugdíjassá vált, milliós gépekkel őstermelőként járja a határt. Én már menni alig tudok, jó, hát tudok, még 70 éves vagyok, de és akkor ő neki most a nyugdíját, mert olyan alacsony, mert úgy intéz, most fel kell emelni. Tehát egyedül engemet az bánt, és még egyszer mondom, nyilván a kérdés költői, hogy ezzel én abszolút nem értek egyet, hogy majd már ma is olvastam az interneten, hangsúlyozom még egyszer, nekem vagyonom nincsen, van egy családi házam, vidéken, van két gyerekem, amelyiknek diplomát adtam mind a kettőnek, van egy 17 éves kocsim, ennyi a vagyonom. És most ugye 4 éve vagyok nyugdíjba, hát lassan az ember restelni, hogy most ezt a kutya magas nyugdíjat kapja.
6: Hát ne restelje, mert ez sem kutya magas, de legalább megélhetéshez elegendő. Abszolút.
5: Igen, csak a továbbiakra nézve akartam én ezt mondani. Igen. Hogy valahogy úgy van ez beállítva, hogy na most ti hallgassatok, majd valamikor, majd a többi, a tiédből felhozzuk azokat, akik között vannak olyanok, akik természetesen ezt megérdemlik, meg önhibáján kívül jött ide a dolog, de azért
6: igen, vannak, akik nem
5: ezt megérdemlik, meg önhibáján

0: semmiképpen nem is lehet nem egyetérteni. Csak én azért...
1: Világos. József, köszönöm, hogy hívott.
0: Nem húznám meg a nyugdíjat. Még egy dolog lett volna, hogyha már...
1: Rendben, a reklám után tudjuk folytatni, ha van kedve, de most mindenképp meg kell szakítanunk az adást, hogyha van kedve, akkor önnel folytatjuk.

0: Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
1: A fővárosban a 16-os és a 16A autóbusz terelve közlekedik veszélytelenítés miatt, nem érinti a Kapiszrend tér és a Szentháromság tér megállót. Lezárták a 7. kerületben a Garai teret a Murányi utcánál és a Sajó utcánál csatorna karbantartás miatt várhatóan délután 2:30-ig. Csatorna felújítás miatt lezárták a 6. kerületben a Városligeti fasort a Bajza utcánál, de a szervíz úton lehet közlekedni. A Bajza utcában sávlezárásra kell számítani. Hétköznapokon este 7:30-től másnap hajnali 5 óráig, valamint hétvégékre lezárják a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. A forgalom egy sávon váltakozva haladhat a Szépjuhászné úton a Budakeszi út közelében, valamint a Törökvész úton a Pusztaszeri útnál a Bég utcánál vízvezeték javítása miatt. Lezárták a 13. kerületben a Gömb utca Csata utca kereszteződést vízvezeték javítása miatt. Farkas Renát, a BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Szlazsászki Ferenccel.
2: Köszönöm szépen a türelmet, Józseffel folytatjuk. Parancsoljon!
3: Köszönöm szépen, és csak azért köszönöm, hogy visszahívtak, mert rövid leszek most is egyébként, csak ilyen befejezetnek tartottam az egészet, ami a fő célom az volt, és természetesen én egy művelt tájékozott embernek tartom önt, mint munkásvezető is, meg mint ember is, és azért kíváncsi lennék erről, hogy mi a vélemény ezzel kapcsolatban, amit én elmondtam. Én már azt mondtam az elején, hogy költői kérdés, de nagyon kíváncsi lennék rá.
2: Most a nyugdíj emelés differenciálásáról beszélünk?
3: Hát igen, hogy most meghúzták a határt 500-nál, és aki átment 10.000 forinttal vagy 20-szal, akkor az már nem. Pedig ki dolgozta.
2: Igen. Nyilván mindennek a teljes összeg. Tehát a teljes összeg nem elég arra, hogy minden nyugdíjas részesüljön mondjuk ebből a 200 vagy 100 ezer forintos utalványból.
3: További emelésekből is kiesik, meg mindenből kiesik.
2: Nem, erről nincs szó. Hát az éves emelés, ami most egyelőre infláció követő, az minden egyes nyugdíjast érint. Ha a gazdaság jobban teljesítene, nem tudom, ilyen 4%-nál, Igen. Megint csak minden nyugdíjast érintene egy juttatás, de hát erre most nincs esély. Érinti.
3: Tudom, igen.
2: Szóval az a helyzet, hogy Hát az egész nyugdíjrendszert nézve meg azért vannak rendszer szintű problémák, tehát az, hogy egyre többen jogosultak nyugdíjra, ez jó, de közben egyre kevesebben fizetnek járulékot, mert egyre, tehát nem nő a munkavállaló, csúcsra van járatva, már alig van munkanélküli, ami jó, de összességében kevesen, egyre kevesebben fizetnek járulékot, egyre több a jogosult nyugdíjra, a magyar gazdaság nem teljesít jól, tehát ha így nézzük.
3: Tökéletesen egyetértek ezzel, de én nekem az a véleményem lehet, hogy most nagyon hazabeszélek, de nem szeretik, mert lehet, hogy nem csak engemet érint. Tehát csak arra mondom, hogy egy napot tápvízen nem voltam, és tényleg amikor az elején kezdtem, hogy lassan szégyelni kell az embernek, hogy na te már el sokat keresel, vagy sokat nyugdíjat kap, és akkor várd meg addig, amíg a több is és sorra kerül, akiket azon is tökéletesen egyetértek, amit el tetszett mondani, hogy nyilván ezt nem lehet külön vizsgálni, meg egyeteket, de természetesen ez így van. És akkor most a mai hírfolyamban itt a interneten néztem, hogy a 13. havi nyugdíj is, nem bánom én egyébként, hogy csak ne az én káromra csinálják, idézőjelben egy káromra.
2: Miért, mit olvasott a 13. havi nyugdíjról?
3: Hát, hogy ott is differenciálás lesz egy határvonal, és akkor...
2: Ilyen döntés nem született, csak azért kérdeztem,
3: nem, tudom,
2: mert az internet tele van álhírekkel, főleg a közösségi média össze-vissza hazudoznak, meg dezinformálnak.
3: Tudom, ezzel is egyetértek önnel. Na jó, de akkor hol kéne meghúzni azt a határt? Na azt mondom, hogy aki tényleg... De még ott is van egy kis furcsaság a különben, egy bogár, hogy hát jó, hát 6 millió nyugdíjas kap, vagy még tudom, de ebből kevesen vannak. Hát de annyit fizetett be a közös kap.
2: Mert szerintem olyan nincs, a maximum, a legnagyobb nyugdíj, 2 millió forint, abból van mondjuk 20 ember Magyarországon.
3: Elnézést, lehet, hogy hülyeséget mondtam. De hát akkor ő annyit fizetett be, akkor itt nem kéne különbséget tenni, de hát nyilván annak a nyugdíjnak, vagy akár az egyéb, annak van egy háttere. Itt talán úgy gondolom, hogy senki nem lobbizhatott abban, hogy most a nyugdíja most ennyi legyen, vagy annyi legyen, hanem végre elmegy nyugdíjba. Lehet, hogy én is egyébként, mert volt én már rákosbeteg, és nem érdekes, nem ide tartozik, de a lényeg az, hogy érzi az ember 5-6 évig is, akkor úgy érzi, hogy na, te sokat dolgoztál, de te most kivaradsz ebből, kivaradsz abból, mert neked az pont elég. Tehát teszek érteni, hogy mire gondolod.
2: Igen. Hát szerintem nincs a világon egyetlen nyugdíjrendszer sem, amellyel mindenki elégedett az adott országban, de a gazdag országoknál ez kevesebb feszültséget szül, mert még a szerényebb nyugdíjak is biztosítják a normális, méltó megélhetést, a nagyobbak meg még inkább, de hát itt a fő baj az, hogy ennyit tud pillanatnyilag a magyar gazdaság, és ekkora a magyar népesség folyamatosan csökken.
3: Ezt is megértem, csak emelje fel 120-ra, de ne a másik rovására.
2: Most nem a másik rovására történik, ez a költségvetés rovására, tehát úgymond mindannyiunk rovására történik, ha így nézzük, hát mert igen. Mindent mi fizetünk. Jó, de hát a kormány megszerezte bizonyos, sőt, a legfontosabb döntésekben, vagy kérdésekben a döntés jogát is megszerezte a választás győzelmével. Ők most így gondolták, hogy ezeket a megalázóan alacsony éhenhalásra is kevés nyugdíjakat emelik meg először. Ez meg joguk. Ettől nem csökken senki más nyugdíjasnak a nyugdíja.
3: Szóval az egy diszkriminatív az egész dolog, hogy azt mondja, hogy na te 500 felett már nem kapsz.
2: Világos, mert valahol meg kell húzni a határt, mert ha korlátlan pénz volna, akkor nem kéne meghúzni, akkor azt mondják, hogy mindenki kap 2 milliós nyugdíjat, az se érdekes, hogy dolgozott-e életében annyit, hogy ezt megérdemelni, de mivel nincs ennyi pénz, ezért meg kell húzni a határt. Rendben, köszönöm szépen, József, remélem, hogy azért, hát annak örülök, hogy önnek jó nyugdíja van, remélem, hogy ez jól fog emelkedni, és akkor... nem csak a vásárló értékét őrzi meg, hanem majd növelni is fogja. Ez egy ígéret a kormánytól, úgyhogy ezt majd számon lehet kérni pár év múlva. Köszönöm szépen, további szép napot, ha jól hallottam, Hédivel folytatjuk, kezi csokolom. Ja.
4: Jó napot kívánok! Tisztelettel, szeretettel köszöntöm Ön Slazánszki úr és a nézőket, hallgatókat. Egy József nevű igazgató úr, igazgató helyettes úr telefonált az imént be, és azt hiszem, ha jól emlékszem, 500 ezer forint fölött van az ő kedves nyugdíja.
2: Igen.
4: És nehezményezte, hogy hát bizony most a 80, 90 vagy éppen 100 ezer forintos nyugdíjakat fölemelik 120 ezerre. Én komolyan mondom, értelmiségként nem gondoltam volna, hogy ez az igazgató úr, vagy igazgató helyettes, vagy tanár úr, nem is tudom, hogy szólítsam, de minden esetre az értelmiségi kategóriába kell sorolni, hogy ilyen indulatosan és nem tetszését fejezte ki azokkal az emberekkel szemben, amikor az ő nyugdíja 500 ezer forint fölött van. Azt tudom önnek mondani, és a Józsefnek is üzenni, hogy szégyelje magát. Az a 120 ezer forint, tudja, mire elég? A világon semmire. 30 ezer forintos nyugdíjakat fizetnek ki gyógyszerre.
2: Igen, bár nem azt mondta, hogy általában nem ért egyet ezzel, azt mondta, hogy ő ismer olyan embereket, akik trükkösen leszázalékoltatták magukat, kevés nyugdíjukon, amit most fölemelnek majd 120-ra, de közben milliós gépekkel művelik a földet, mert hogy egyébként a valóságban nagyon is jól élnek. Ő ezt a példát hozta egyrészt, meg hogy egyébként ne a módosabb nyugdíjasok kárára emeljék a kis nyugdíjasok nyugdíját.
4: Na, hát ez a módosabb nyugdíjasok, akkor jó helyen vagyunk, jól értjük mi egymást, úgyhogy én nagyon-nagyon szégyelném magam, hogyha nekem 500 ezer forint fölött lenne a nyugdíjam, és akkor szóvá tenném azt, hogy hát bizony most 120 ezer forintra fölemelik. Hát az a 120 ezer forint, tisztelt szerkesztő úr, a világon semmire nem elég. Úgyhogy én nagyon is örülök neki, hogy ez megtörténik, és szégyelje magát ez az igazgató úr, vagy tanár úr, tehát vagy igazgató
2: helyett. Kérdezik még egyszer mondani, hogy nem általában nehezményezte ezt az emelést, hanem hogy az olyanok esetében is meg fog történni ez az emelés, akik nem szorulnak rá, mert csak papíron rokkantak, csak papíron csórók, a valóságban nagyon is jól élnek.
4: Ő ezt mondta. Nagyon-nagyon sokan vannak, akik nagyon keveset kapnak.
2: Persze, és joggal számítanak az emelésre, igen.
4: Ugyanakkor azt szeretném közölni, hogy Fási Ádám feleségét Tezetőszáron letartóztatták, de én azt hiszem, tisztelt szerkesztő úr, hogy Hanyat Homlok menekült, Fürt Pál főügyész, Hanyat Homlok menekült a főügyészségről, Nagy Gábor szintén Hanyat Homlok, mert ráég Orbán Viktorra az aranykonvoj ügye, és Isten ments, hogy bármit is csináljanak. Egyszerűen döbbenet a főügyészségnek a tehetetlensége.
2: De hát pont ettől fog ez a tehetetlenség megszakadni, vagy elmúlni, vagy megszűnni, ez a jobb szó. Drága, hogyha így gondolja, hogy olyan emberek mentek el, akik itt bármit akadályoztak, akkor de nem ők vannak ketten ügyészek a világon, jönnek helyettük mások, jó hát szakemberek.
4: Nagyon remélem, de semmi nem történt az aranykonvoj ügyben. A világon semmi. Hát, jutottunk előbbre.
2: Azóta nem történt, vagy azóta nem tudunk semmit, inkább így pontosan, mióta azt már tudjuk, hogy Hajdú János gyanúsított. Az egy óriási fejlemény különben, hogy a TEK korábbi főigazgatója gyanúsított egy ilyen ügyben. Kétségben, hogy azóta nincs nyilvános információ, ebben teljesen igaza van, engem is érdekelne. Én azt hallottam jogászi körökből, sőt ügyészségi körökből származik az információ, hogy úgy vélik az ügyészek, hogy itt a korábbi miniszterelnököt is elérheti ez az ügy, és többrendbeli, ez volt a kulcskifejezés, többrendbeli problémával kell, hogy szembenézzen. Ezt hallottam, de hogy ez igaz-e vagy nem, azt nem tudom garantálni, de hogy ezt hallottam, az biztos.
4: Igen, ez nagyon jól hangzik, aztán majd meglátjuk. Hát én is azt gondolom, hogy amit a többségi társadalom, hogy nagy várakozással vagyunk azzal szemben, hogy mennyi pénzt loptak el tőlünk, a nyugdíjasoktól, öntől, én tőlem, bárkitől, és bizony csönd van, nem tudunk semmit, és hallgatnak. Ez nem vezet jóra. Csökken a Tiszának a támogatottsága. Ezzel tudom magyarázni.
2: Hát érdemben egyébként nem csökken, mert ezt úgy érdemes nézni, hogy hány százalékon állt, amikor győzött a választáson, ez ugye 53 vagy 55% volt. utána ez felugrott 71%-ra, most onnan jött vissza 69-66%-ra, attól függ, melyik intézet mérését nézzük.
4: Tehát attól függ, igen.
2: Még mindig nagyobb a támogatottsága, mint amivel brutálisan megnyerte a választást. De nyilván ez erodálódni fog, ahogy múlnak a hónapok, évek, ez mindig így van. Ezzel együtt jogos a társadalom elvárása a nagyhalak elszámoltatására. Erre azt mondják a hatóságok, hogy türelem. Én ennyit tudtam mondani.
4: Igen. Hát na majd meglátjuk, nagyon bízom benne, hogy ez a türelem hát eredményes lesz. És hát, látni fogjuk, benne. Hogy bizony-bizony Hankó Balázs most már kellene, és az aranykonvolyos ügyet kellene látnunk, hogy mi a fejleménye. Egyetértek. Én ezt gondolom.
2: Köszönöm szépen, Hédi, egyetértek önnel, de szerintem ezek a tekególyok olyan szinten elgurultak, hogy vissza már nem fognak gurulni. Köszönöm, hogy hívott, kedves nézők, köszönöm az egész délelőtti figyelmet. Most véget ért a fórum, de délután is lesz. Azt hiszem, André Novák András várja majd önöket. Jó tévézés, szép napot, a viszontlátásra!

Az interneten bárhol a világon spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9-en. A nagyváros forgatagában, autóban, gyalogosan vagy otthon egy rádió készüléken. Spirit FM.

0: Műsorajánló. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Itt vannak az alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. szeptember 21-ig érvényes.
2: Új szezon, új kedvencek. Itt az idő, hogy lecsapj rájuk. Szeptember 10-e és 13-a között az Allé őszi kuponnapokon 20-50% kedvezménnyel vár számos üzletünk. A kuponokat keresd az Allé Klub abban vagy a kuponnyomtató pontokon. Allé őszi kuponnapok. Szeptember 10-től 13-áig. Részletek allé.hu.
3: Kiságy, babakocsi, babaszoba.
4: Minden kész.
3: És a szülészet? Azt már kiválasztottad?
5: Olyan helyet szeretnék, ahol a kisbabámmal a legnagyobb biztonságban vagyunk.
6: A Triton Life szülészetén emelt szintű koraszülött és újszülött intenzív háttér áll rendelkezésre. Biztonság már az első pillanattól. Triton Life, ahol a család születik.
7: Autódarú, Kosvéber.
8: Nem tudod, milyen darut bérelj az emelési feladatokhoz? Hívd a Kósvéber Kft-t egy ingyenes helyszíni konzultációra. A Kósvéber szakértő csapata több mint 30 éves tapasztalattal kínál megoldást minden emelési feladatra. Kósvéber Kft. Magasban a legjobb.
0: Reklámot hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Most állati sokat segíthetsz. A tiszta környezet az állatok számára is épp olyan fontos, mint nekünk embereknek. Segíts eldönteni, melyik állatvédő szervezet kapjon Carehair takarítógépeket a Tiszta Menhely program keretében. Szavazz te is augusztus 24-e és szeptember 13-a között a Carehair Tiszta Menhely közönség szavazásán a VMN oldalán. Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hír összefoglalunk a Somos a pályán, illetve oknyomozó riportműsorunk a heti napló Svábi Andrással. Híradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában. Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
9: A dráguló energiáról is egyeztetnek a visegrádi négyek, sztrájkolnak a székesfehérvári Hanon dolgozói. Országszerte süt a nap, de többfelé lehetnek záporok. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Illegális migráció elleni küzdelem, emelkedő energiaárakkal szembeni összehangolt fellépés és az Európai Unió következő 7 éves költségvetése. Ezek lesznek a mai pozsonyi V4 csúcs találkozó legfontosabb témái, közölte Magyar Péter kormányfő, úgy fogalmazott. Örül, hogy a visegrádi négyek újra hangsúlyosabb szerepet képviselhetnek az uniós döntéshozatalban. Jövő héten ismét két napon át ülésezik az országgyűlés. Kedden döntenek a képviselők az Alkotmánybíróság új tagjairól, valamint az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének teljes körű feltárásáról, és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltáráról szóló javaslatról. Lemondott mandátumáról a Fidesz-KDNP 8. kerületi frakció vezetője. Egri Attila 2003 óta vett részt Józsefváros önkormányzati munkájában. Képviselőként, bizottsági vezetőként és alpolgármesterként is dolgozott. A józsefvárosi Fidesz tiszteletben tartja a döntést. Bérrendezésre van szükség a teljes belügyi ágazatban, jelentette ki a belügyminiszter. Pusfai Gábor elmondta, a javaslat csomag, amelyet már a szakszervezeteknek is bemutattak, tartalmazza a 2008 óta változatlan illetményalap és pótlékok növelését, emellett ösztönöznék az országon belüli mobilitást. Határozatlan ideig sztrájkolnak a székesfehérvári Hanon Systems Kft. Dolgozói. A dél-koreai vállalat vezetése ugyanis továbbra sem reagált a munkavállalók követeléseire. Egységesen 10%-os béremelést szeretnének, valamint érdemi tárgyalásokat sürgetnek. Véget ért a fogyasztóvédelem nyári ellenőrzés sorozata. Fagylaltozókban, strandbüfékben és fesztiválokon is vizsgálódott a hatóság. Az esetek töredékében találtak csak hiányosságokat. Az akció során 2 tonna élelmiszert kivontak a forgalomból, több mint 37 millió forint bírságot szabtak ki. Fáklyás felvonulással, bemutatókkal, a Mohácsi csata megidézésével várják a látogatókat a hagyományőrzők Pécsett. A holnap kezdődő kétnapos eseményen bemutatják a késő középkor és a hódoltság korának viseleteit, fegyvereit. A legmelegebb nyár volt az idei a mérések kezdete óta. Az átlag hőmérséklet több mint 1,5 fokkal haladta meg az iparosodás előtti becsült szintet, valamint a 2003-ban feljegyzett korábbi rekordot. Többnyire napos idő van, nyugaton hűvösebb az idő, keleten melegebb. Kezdetben csak helyenként, később egyre nagyobb területen lehetnek záporok, zivatarok. Késő este 15-23 fok valószínű.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje a Spirit FM-en. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp 4 kerék.
4: Üdv mindenkinek a Pit Lane legújabb, immár a Spirit FM-en is elérhető adásában. Én Kerek István vagyok, a Network 4 MotoGP kommentátora.
10: Én pedig Demeter Gergely, a Network 4 MotoGP és Superbike szerkesztője. Köszöntök én is mindenkit.
4: A mizánói hétvégével nekivág a gyorsasági motoros világbajnokság. Annak az időszaknak, amit sokan nagyon várnak, mi nem biztos, hogy annyira, legalábbis az ázsiai részét. Mindenesetre a legsűrűbb időszaka jön majd a MotoGP-nek az elkövetkezendő hetekben, hónapokban, és hát nyilván itt fog eldőlni a világbajnoki cím sorsa is. Sziasztok, ez a Pit Lane Podcast 194. alkalommal immár. Robogunk a 200 felé.
10: Sziasztok, köszöntök én is mindenkit. Igen, most azon gondolkozom, hogy is van ez, hogy 13 hétvége alatt lesz 10 futamunk, vagy valami hasonló.
4: Ha van katar,
10: ugye akkor az a 10 futam, ha nincs, akkor 9 lesz ez alatt a 13 hétvége alatt, tehát hogy 12, szóval, hogy így igen, ezt egyébként nem értem, mert azt néztem, hogy egyébként az F1-es naptár is így félig meddig hasonlóan besűrűsödik, de az sem ennyire durva talán. Szóval, hogy ezt így miért így csinálják, az számomra igazából elég rejtély, de hát mindegy, ez van, ezzel közdünk, készülünk nagyban az ázsiai...
4: Egyébként 9 futam van még, hogyha van Katar.
10: Akkor 9, jó. Szóval, hogy de lehet, hogy ezt már ízni, nem tudom hány hete olvastam.
4: Mindegy. Sűrű, nagyon-nagyon sűrű lesz.
10: Ti meg élvezni fogjátok, mert MotoGP hétvégéből hétvégébe fogunk esni.
4: Sőt, ugye, hogyha van Katar, akkor olyan szinten esünk egyik hétvégéből a másikba, hogy ugye ott lesz megint a back-to-back-to-back hétvége sorozat, amiből ugye 2 éve...
10: De vagy már egy back-to-back-to-back, egymás követő 3 hétvégén.
4: Jól van,
10: MotoGP.
4: Na, igen. De 2 éve, vagy 3
10: közeledik,
4: éve volt?
10: Érzem, közeledik az NFL szezon, és Isti kezd elfelejteni magyarul, hogy na mindegy, kezdődik már, nem az, amikor majd jönnek a...
4: 2-3 éve volt olyan, hogy kettő ilyen egymást követő három hétvégés szakaszt is sikerült nagyon okosan beiktatni.
10: Amikor akkor volt, amikor nem Tájföldön kezdődött a szezon. Akkor végig így volt szerintem, amikor ugye voltak ázsiaiak, hogy ott 2x3.
4: Aha.
10: Tehát ott azért az nagy szívás volt. Na de mindegy. Vágjunk is bele ebbe a hétvégébe, mert ugye ígértük, hogy azzal kezdünk, hogy a bejelentésekről beszélünk egy pár szót. És hát pont jó ütembe veszük fel az adást. Mire ti hallgatjátok, lehet, hogy már az is hivatalos lesz, hogy Morbidelli váltja Mulegát a gyári Ducati Superbike csapatában, de amiről ugye nem beszéltünk még, csak ugye említést tettünk róla, az, hogy kiderült, hogy az Fermín Aldeger a VR46-nál folytatja, szintén csatlakozik hozzá Nicolò Bulega, úgyhogy ez is eldőlt.
4: Izan Guevara
10: megy a Pramac Yamaha-hoz, Jack Miller pedig a gyári Yamaha csapatát erősíti majd a Superbike világbajnokságon, és akkor valószínűleg ehhez hamarosan majd csatlakozik ugye ez a Morbidelli féle bejelentés.
4: És ugye még Luca Marinit is bejelentették, igen, a Tech 3-hoz.
10: Így van, tehát a még egy darab hely van, ami kiadó hivatalosan. És ugye arra várunk, hogy a Honda eldöntse, hogy akkor most Alonso és Moreira hogyan oszlik majd meg a gyári csapat és a szatellit között. Nem tudom, melyikkel szeretnél kezdeni. Tudom, egyikkel se leginkább.
4: Nem tudom, szerintem a legegyszerűbb, meg a legkevésbé vitatéma szerintem az, hogy Luca Marininek van helye ezen a rajtrácson.
10: Na, igen, mert ez nagyon, vannak pár, akik egyébként nem értenek ezzel egyet.
4: Tényleg?
10: Igen, én olvastam ilyen kommenteket, hogy Marini is már mit marad már itt, meg mit akarnak tőle. Én egyébként azt érzem, hogy én is hasonlóan gondolkozom, mint te, hogy még van helye itt Luca Marininek, mert hogy azok az érdemek, amiket ugye nálam már többször kiemeltünk, hogy mennyire jól ad visszajelzéseket, mennyire jó tesztversenyző, és adott esetben ugye azért a pályán is tud villantani, szerintem abszolút indokolják, hogy itt maradjon jövőre is.
4: Sőt, szerintem egy olyan projekt esetében, mint amilyen a KTM szemmel láthatóan lesz majd, meg ugye majd a következő technikai korszak elején azért az ilyen szemléletű versenyzőknek így a felduzzasztása, hogyha lehet így fogalmazni, vagy fel összegyűjtése, ez a legjobb szó szerintem, ez, uh-huh, ez rövid távon is sokat hozhat a konyhára, úgyhogy szerintem ezt a KTM egyébként okosan csinálja, hogy ha már nincsen ilyen zászlós hajó szupersztár versenyzőjük, akkor azért vannak olyan versenyzők, azért mind Alex Márquez, mind Gian Antonio, és akkor most ugye Luca Marinivel kiegészülve, azért ez egy eléggé jó hármas abból a szempontból, hogy ezt a projektet gatyába lehet majd rázni velük bőven.
10: Szerintem is, tehát, hogy amikor nincsen tényleg már arra annyira keret, akkor pont ilyen versenyzőkre van szükség, akikben úgy benne van a bugi, és adott esetben egy-egy hétvégén az elejében is oda tudnak keveredni mindenféleképpen.
4: Következő, most mondhatod te az embered.
10: Hát menjünk akkor szerintem VR46-ozni, mert ott ugye gyakorlatilag eldőlt ezzel a teljes csapatsor. Ugye ezt már, tehát mindegyiket nagyon régen tudtuk, az volt igazából csak a kérdés, hogy akkor Allegernek, meg Bulegának is hogy lesz szerződése. Most azok a hírek járnak, hogy ugye Allegernek is végül gyári szerződést adott a Ducati, és Nicolò Bulega is megkapta ezt a gyári támogatású szerződést. Viszont ő abban a szempontból különböző, hogy ő 1+1-es konstrukcióban kapta ezt meg. Szerintem a Ducati részéről ez egy teljesen érthető döntés, tehát azért van abban kockázat, hogy felemeled Nicolò Bulegát a MotoGP-be a Superbike után, és így, ha nem működik, akkor egy év után meg tudják neki köszönni, és akkor lehet neki mondani, hogy lehet menni vissza nyugodtan a Superbike világbajnokságra. Szerintem érdekes lesz nagyon látni, hogy Bulega mire lesz képes. Van ugyan bőven előnye abból a szempontból, hogy azért a Pirelli gumikat ő most nagyon megszokta, a Superbike-ban ugye kevesebb az aero, szóval, hogy vannak olyan dolgok, amik abba az irányba terelgethetik ezt a beszélgetést, amiből az jöhet ki összességében, hogy szerintem azért nem lesz annyira esélytelen Nicolò Bulega, de senki ne várja azt tőle, hogy most így megérkezik, és akkor mindenkit agyonver, mint ahogy azt teszi a Superbike világbajnokságon, ahol idén 27-ből 26 futamot meg tudott nyerni. Szóval, hogy ezért szerintem ilyenre ne nagyon számoljon senki, de egy jó opció. És ha meg tényleg nem válik be, akkor egy év után megköszönik neki, és akkor mondják, hogy figyelj fiú, lehet visszamenni.
4: A Ducati szerintem tényleg tök jól bebiztosította magát. Ugye, amiket te is mondtál, az eleve ott van, hogy miért lehet egyébként fantázia Bulega felhozatalában. Meg ugye a másik, amit meg most én teszek hozzá, hogy ezt a 850-es motort, ezt olyan szinten ismeri, mint senki a mezőnyből. Tehát, hogy ha egy ilyen versenyelőnyt sem tud igazából az első évében már rögtön kamatoztatni, akkor plusz az egyébként is meglévő előnyöket, amiről az imént már beszéltél, akkor ezt az egész csomagot összeadva nagyon gyorsan kijöhet az egyenlet végén az, hogy fiai Nicolò, ha ennyiből nem tudtad megoldani, akkor innentől kezdve nincs dolgunk egymással, menjél vissza szuperbájkozni.
10: Persze.
4: Tehát ekkora helyzeti előnye sosem lesz, mint amekkora most van.
10: Igen, ugye igazából valamilyen szinten azért volt szüksége a Ducatinak Nicolò Bulegára, mert szerettek volna szerintem egy kvázi olcsó opciót, aki mégiscsak azért olasz nemzetiségű, hiszen ne felejtsük el, hogy jövőre a 6 Ducatin 5 spanyol és egy darab olasz fog csak ülni, és Bulegában abban a szempontból tényleg nincsen kockázat, hogy azért a Márquez-Acosta duó simán azt várjuk tőlük, hogy azért a világbajnoki címért fog csatázni. Aldeger is abszolút ott lesz szerintem már az elejében. Mir is valószínűleg magára talál majd ezen a Ducatin, és akkor marad Holgado meg Bulega. Tehát ha van 6 motorod, akkor azért megkockáztatod azt, hogy 2 újoncot is beválasz, főleg ha Marc Márquez és Pedro Acosta a gyári csapatod. Aldeger esetében pedig a bejelentő videó ugye nagyon vicces volt, ahogy így egy ilyen prezentációt tart, és akkor úgy adja el magát kvázi utcsóéknak. Szerintem ő nagyon fog illeni ebbe a VR46-os brigádba, ahogy illett a Grezin is be is.
4: Nem tűnik egy kiállhatatlan figurának, meg egy olyan versenyzőnek, akivel nem lehet együtt dolgozni.
10: Nem. Tehát, hogy nála az lesz ugye a kérdés, szerintem ugye arra nagy összeget tennék, hogy Frankie Carcieri nem követi majd a VR46-hoz, tehát, hogy új versenymérnökkel kell majd együtt dolgoznia, de hát azért ne felejtsük el, hogy a meglátjuk, hogy nyilván a Ducati hogyan osztja el, de mondjuk Francesco Bagnaia távozásával egy elég tapasztalt mérnök, hogy azért Gabarini személyben felszabadul. Nem tudom, hogy ő kapja majd Acostát, vagy hogy ezt ugye mindig szoktak így variálgatni. Minden esetben meglátjuk majd, szerintem akárkit is kap majd Aldeger, nem gondolom, hogy komoly gondjai lesznek. Ő is egy olyan versenyző, aki azért egyértelműen a jövő irányában terelgeti majd ezt a Ducatit, és nagy valószínűséggel neki kell majd átvennie a stafétát Marc Márqueztől, mert hogy ez a 27-28, ez könnyen lehet azért szerintem, hogy ez a Marc Márqueznek az utolsó MotoGP szerződése, főleg, hogyha majd a Mizanói beharangozónál beszélünk róla, hogy ha valóban, ahogy a Dokia is mondta, ez a kar, jobb kar, csak 50%-os, akkor hát ez nem úgy, nem azt sejteti, nagyon sokáig fogjuk még őt itt látni.
4: Viszont egyáltalán nem fogjuk már látni igazából érdemben ezen szezonon kívül Jack Millert ebben a pedokban, ugye az ő helyére érkezik Izan Guevara.
10: Szomorú vagyok, hogy nem a Morbidellit hoztad, ha már itt VR40.
4: Pont annyit foglalkozok vele, mint amennyire érdekel. És tudom, ez most eléggé tiszteletlennek hangzott, de azért tegyük hozzá, hogy Franco Morbidelli, amit az elmúlt 2-3 szezonban, de lehet, hogy inkább 4 szezonban elővezet.
10: Hát amióta átkerült ugye a Pramac Ducatihoz, azóta szerintem ez nyugodtan kijelenthető, hogy azért.
4: Tehát, hogy azóta aztán semmi olyasmit nem mutatott, ami miatt így bármilyen szempontból lehetne érvelni amellett, hogy neki itt van a helye a rajtrácson, és valakinek meg nincs. Tehát sőt, igazából sok verseny hétvégén előjött az, hogy a fogalmatlanságnak a mércéje az Franco Morbidelli, bármennyire is erős ezt kimondani. De tényleg az a fajta indisponáltság, nihil, az a beleszaromság, most tényleg ezt fogom mondani, bár nem biztos, hogy ez most éppen a legjobb megfogalmazás, de tényleg ez a fajta megközelítés, ez, hogy mint hogy nem is érdekelné, pont úgy motorozik egyébként akkor, amikor éppen nem gyors körön van, de gond nélkül feltart mindenkit.
10: Ő rosszul öregszik, ugye nyilván a térsérülése óta egyáltalán nem találja meg magát, de ettől még, tehát hogy azért ne felejtsük el, hogy amikor például a Pramacnál húzta a gázt, akkor akkor a világbajnok motoron konkrétan, tehát a legfrissebb technikát kapta mindig, és hogy ott sem sikerült semmit alkotni. Nagyon, tehát nagyon jó a menedzsmentje, tehát a VN1 alatt nyilván ügyesen menedzseli, mert megint azért tegyük hozzá, hogy nem pofára esik, hanem azért elég jó helyre, tehát gyakorlatilag a Superbike legversenyképesebb és legjobb ülését fogja ugye megörökölni Nicolò Bulegától, amire szerintem nagyon sokan áhítoztak, ácsingóztak, tehát hogy azért minden esélye meg lesz arra, hogy mondjuk jövőre a Superbike-ban világbajnoki címért csatázzon, bármilyen fura ezt kimondani, meg azért ne felejtsük el, hogy azért mégiscsak egy Moto2-es világbajnok azért Morbidelli is, de azért valóban az elmúlt években ebből a ázsiójából elég sokat veszített, hogyha így finoman akarunk.
4: Arra meg már senki nem is emlékszik, hogy ő volt VB második a GP-ben.
10: Igen. Nyilván tudjuk milyen szezonban, de volt. Úgyhogy igen.
4: Pramac. Mert ezt még nem beszéltük át, mert ugye, hát szerette volna mindenképp a Morbidelliről beszélni kettő gondolatot.
10: Hát csak gondoltam, hogyha ezt a VN1-et blokkot így lezárjuk egybe, akkor azzal meg vagyunk. Ugye nyilván ez a Guevaras szerződés, ez... Tehát amikor már oda kerül gyakorlatilag kis túlzással a Pramac Moto2-es csapatához Guevara, akkor már azért lehetett sejteni, hogy ennek az lesz nagy valószínűséggel a vége, hogy előbb-utóbb azért, ha nem teljesen fogalmatlan, akkor nagy valószínűséggel a MotoGP ülésen találja magát, és hát lőn meg is történt. Vannak azok a villanások, ami alapján azt mondom, hogy nyilván megérdemli teljesen Izan Guevara ezt az ülést. Ha pedig azt nézem, hogy Jack Millert váltja, akkor nem tudás kijelenteni, hogy nyilván Millerhez képest egy sótlanabb karakter, de Millerhez képest nagyon sokan sótlanabb karakterek ebben a mezőnyben, de megfáradt. Tehát, hogy Miller azért már az elmúlt... Hát, nem tudom, mikortól számoljuk. Talán amikor elköszönt a gyári KTM-től, vagy már amikor a gyári Ducatitól, hogy azt érezted rajta, hogy ő már tényleg csak így valahogy így elevickélget ebben a mezőnyben.
4: Az első KTM-es éve szerintem még határon innen volt, és aztán utána jött el az a törés, aminek az a végkicsengése, hogy akkor kereste a helyét, és aztán végül itt az utolsó pillanatban még talált ugye egy ülést a Pramacnál, hiszen ott azért eléggé jó kapcsolata volt Campinottival mindig is, úgyhogy ebből a szempontból még ezáltal sikerült meghosszabbítani az ő szerződését, meg az ő királykategóriás pályafutását, de ezzel párhuzamosan ugyanazért neki is meg kellett hozni a bizonyos kompromisszumokat. Nyilván azt felismerte, hogy vagy marad a GP-ben egy kevésbé versenyképes technikán, vagy már elmegy korábban szuperbájkozni, de nyilván ő még a GP-ben képzelte el magát, és egyébként még úgy is voltak jobb időszakai, nyilván nem olyan magas minőségűek, mint amilyenek voltak a Ducati nyergében, de azért összességében így ez a leköszönés, ez így az elkerülhetetlen végnek a szép lezárásra lehet adott esetben Millertől itt az utolsó hétvégéken.
10: Igen, tehát hogy nagyon szeretjük Jack Miller, de hogy én azt gondolom, hogy azért lehet, hogy 2, de inkább 3 évet is még pluszba húzott ezen a GP-s karrieren. Voltak emlékezetes momentumai tényleg, fog hiányozni ebből a mezőnyből, de azt, hogy csak ilyen, hogy még mindig vannak olyan dolgok, amikben egyszerűen nem tudott annyit fejlődni, azt szerintem egyszerűen kevés ahhoz, hogy itt maradhasson. A Superbike pedig egy óriásit nyer majd vele, tehát nyilván a gyári Yamaha azért nem a legerősebb csapat, de legalább a csekken egy nagyobb acska összeg fog állni. Ugye ezen is ment a vita, hogy akkor most mennyi pénzt kap, hogy kap, valószínűleg sikerült azért megállapodni, plusz azért arra nagy összeget tennék, hogy nem az idei valenciai MotoGP-s nagy díj lesz. Azért arra nagy összeget tennék, hogy nem az idei

0: lépést már az előző évben is szépen elkezdte előkészíteni Miller, ugye azzal, hogy egyre nagyobb szerepet vállalt az Endurance csapatban, ugye ment Suzuka 8 órásozni, idén is ment, igen. Úgyhogy mind a kétszer egyébként kifejezetten jól ment.
1: Másodikak lettek mind a kétszer.
0: Úgyhogy ebből a szempontból ez egy logikus váltás az ő esetében.
2: Igen, meg ugye nyilván kvázi családon belül marad, csak egy másik, nem tudom, épületbe átköltöztetik, ha így akarunk fogalmazni.
0: Még valami? Azt hiszem végére értünk itt a bejelentéseknek.
2: Ennyi bejelentésről nem beszélgettünk most így hirtelen. Még meglátjuk, ugye most szerda délután pár perccel vesztük fel ezt az adást, tehát hogy majd meglátjuk, hogy azóta lesz-e még valami, de szerintem most már a Tech 3-as Aegis házasságot lehet, hogy megtartják a következő hétvégére, hiszen azért a KTM-nek az osztrák nagydíj azért mégiscsak ilyen hazai pálya, tehát hogy lehet, hogy még ha a Tech 3 tudjuk, hogy alapvetően francia csapat is, de hogy valószínűleg oda lehet időzíteni egy ilyen bejelentést.
0: Akkor edeleidezzünk. Mert ugye az előző verseny hétvégének a hosszú felvezetésében már körbe mentünk a pályán, hiszen ugye jöttek az első ilyen szimulált tervek, vagy nem tudom ennek mi a legjobb megfogam, berepülés, vagy...
2: Igen, ilyen számítógépes szimuláció, hogy hogyan fog kinézni a pálya.
0: Igen, ugye először még Loris Capirossi vezetett körbe mindenkit, utána pedig ugye szépen a versenyzőkkel megcsinálták ezt, hogy akkor nézzék meg a pálya vonalvezetését, meg ezt az egész szimulációt, és így mit gondolnak. Nem tudom, mit gondolnak, de ez nem egy utcai pálya. Tehát az viszont teljesen egyértelmű, és ezt ugye mondták a versenyzők, és mondta Capirossi is, hogy ez igazából nem egy utcai pálya, mert magát a várost, azt a hosszú egyenesben érinti egyedül. Azon kívül meg ugye a park részen motoroznak. Igen, meg ugye a régi pályán.
2: A parkot, tehát ez a gyakorlatilag leginkább pont ugye a Melbourne Parkhoz lehet hasonlítani, vagy egy picit ilyen, talán még a kanadaihoz, hogy egy ilyen park területen, ami a vár... Tehát mind, hogyha itt mondjuk a Népligetben kvázi lenne egy versenypálya, nagyjából ezt így kell elképzelni. Hasonló módon lesz itt Adelaide-ben is kialakítva. Ami nekem óriási pozitív vum, hogy nem tűnik egyáltalán, tehát nincsenek ilyen necces részei a vonalvezetésnek. Tehát nem azt látod rajta, hogy tényleg itt is azért szívod a fogad, hogy fú, ott hogy fognak megállni, meg ott sem elég a bukótér. Hát nem, hogy így tök okének tűnik. Teljesen, minden szempontból, minden részében. Nem mondom, hogy a világ legizgalmasabb vonalvezetése, hiszen nyilván, hogyha egy ilyen parkban rendezel egy futamon,
0: akkor meg van kötve a kezed.
2: Meg. Így van, tehát hogy nyilván nem végtelen mennyiségű tér áll a rendelkezésre. Phillip Island vonalvezetéséhez képest nyilván egyáltalán nem, hogy mondjam ezt, nem annyira izgalmas, de szerintem egy tisztességes. Tehát azért rugdosták sokan a Balatonparkot, és szerintem azért mi is megadtuk neki a sokszor azt, amit megérdemelt, de itt Adelaide-nél is ki kell emelni, hogy a Balatonparkhoz képest azért ez egy pozitívabb és másabb szint. Tehát, hogy
0: itt van hely.
2: Van hely. Nem az van, hogy egy ilyen végleges vonalvezetést csak elcsapták két sikánnal, szóval, hogy ez szerintem egy pozitívum. És nagyon jól néznek ki azok, hogy tényleg ott a város mellett, nyilván, ha teltházas lesz, akkor még inkább így lesz. Csak hogy az egyetlen gond, hogy a helyi megítélés az hát nem feltétlenül a legjobb.
0: Igen, mert... és ugye ez a helyszín, ez nem olyan, hogy jó, akkor majd a környező országokból összekalapálod a nézőszámodat, hanem az ottaniaknak kéne elsősorban
2: mondjuk, ha vonzóvá tenni. Ugye még mindig kisebbség az, mert hogy elvileg ilyen 40 ezer ember írta alá ezt a ne vágjunk ki több fát című történetet, meg petíciót. Az még azelőtt volt, ugye, ez a petíció aláírás, mielőtt megjelentek ezek a renderek, fogalmazzunk így, meg videók, hogy akkor hogyan is fog kinézni. Viszont ugye azóta pedig nem tudom, hogy ezek hogyan alakulnak, mert a maga a kormányzat továbbra is nagyon erősen pártolja ezt, nyilván ezt a futamot, meg ezt a versenyt, hogy mindenképpen ott rendezzék meg, meg érkezzen meg a MotoGP Adelaide-be. Viszont a szuperkár rajongók is, ugye

0: aki esetleg nem, tehát gyakorlatilag ez egy V8 Supercars bajnokság, ugye ezt korábban Basi kollega még közvetítette más csatornán is, meg a mi csatornáinkon is, talán egy évig. A V8 Supercars, aminek a hagyományos szezonzárója az Adelaide-ben szokott lenni, viszont ahhoz, hogy a MotoGP Adelaide-be érkezhessen, ehhez ugye át kell szabni azt a vonalvezetést is, és hát sokan teljesen ledobták a láncot a V8 Supercars rajongók közül, hogy gyakorlatilag a legizgalmasabb és legérdekesebb részeit vették ki a pályának, és hogy hát ez így egy mekkora egy tragédia, meg egy kotvány lesz az egész, szóval, hogy nem is értik, hogy ezt így hogy gondolják. Szóval, hogy a helyiek megítélése szerintem elég erőteljesen mondhatjuk, hogy kettős. Viszont ha azt nézem, hogy Adelaide-ben laknak, ezt megnéztem múltkor, talán 1,5 millióan, akkor azért vannak még, akik kilátogathatnak adott esetben erre a helyszínre. Meglátjuk majd, hogy hogyan alakul. Minden esetre én pozitív vagyok. Szerintem a vártnál ez sokkal jobb, mint amit gondoltunk.
1: Ennyi fért mai adásunkba, köszönjük a figyelmet. A hosszabb adás megtalálható a Pitlane Podcast YouTube, Spotify, Apple Podcast és SoundCloud csatornáján, valamint a net4.hu weboldalon. Jövő héten pedig ugyanebben az időben jövünk új résszel. Addig is minden jót!
0: Sziasztok!
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Bezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Nem vezet be védett árat a kormány az üzemanyagokra. Pozsonyban tanácskoznak ma a visegrádi négyek vezetői. Az aszály miatt jelentősen kevesebb szőlő termett az idén a szekszárdi borvidéken. Fokozatosan felszakadozik a felhőzet, több órára kisüt a nap délután. Jó napot kívánok! Ezek a Spirit FM hírei 13 óra 30 perckor. Nem vezet be védett árat a kormány az üzemanyagokra, erősítette meg Magyar Péter miniszterelnök a kormány tegnapi ülésén, amelyen az üzemanyagárak megfékezéséről tárgyaltak. Emlékeztetett, hogy ez hamar áruhiányhoz és benzinturizmushoz vezetne. Hozzátette, célzott és hatékony támogatást nyújtanak majd a dízelautók tulajdonosainak. Pozsonyban tanácskoznak a visegrádi négyek vezetői, az eseményen Magyar Péter miniszterelnök mellett részt vesz a lengyel, a cseh és a szlovák kormányfő is. A találkozón a többi között az uniós költségvetésről, a visegrádi négyek érdekeiről, valamint az üzemanyagárakról is egyeztetnek. Éheztetés és bántalmazás zajlott a gyermekvédelemben a hatalom tudtával, közölte Magyar Péter miniszterelnök. Felhívta a figyelmet, hogy Gyurkó Szilvia gyermekjogokért és gyermekvédelemért felelős államtitkárral szombaton mutatják be az ezzel kapcsolatos jelentést. Lehetségesnek tart egy amerikai, ukrán, orosz háromoldalú csúcs találkozót az amerikai elnök. Donald Trump ezt azután közölte, hogy a napokban telefonon egyeztetett az orosz elnökkel. Úgy fogalmazott, Vlagyimir Putyin megállapodást akar, és ha Volodymyr Zelenszky is meg akar állapodni, akkor az nagyon szép. Az aszály miatt jelentősen kevesebb szőlő termet idén a szekszárdi borvidéken. A termés átlag 30%-kal marad el a tavalyitól, a bogyók pedig kevésbé lédúsak, tájékoztatott a helyi szekszárdi borvidéki tanács elnöke. Bősz Adrián elmondta, hogy a kisebb mennyiség nem jelent magasabb felvásárlási árat. Véget ért a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság nyári ellenőrzés sorozata. Fagylaltozókban, strandbüfékben és fesztiválokon is vizsgálódott a hatóság, és az esetek töredékében talált hiányosságokat. Az akció során 2 tonna élelmiszert vontak ki a forgalomból, és több mint 37 millió forint bírságot szabtak ki. Fáklyás felvonulással, bemutatókkal, a Mohácsi csata megidézésével várják a látogatókat a hagyományőrzők Pécsett. A holnap kezdődő 2 napos eseményen bemutatják a késő középkor és a hódoltság korának viseleteit és fegyvereit. Egy ostromjátékban a sorsfordító Mohácsi csatát is felelevenítik.
0: A Spirit FM híreit hallották.

0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Most állati sokat segíthetsz. A tiszta környezet az állatok számára is épp olyan fontos, mint nekünk embereknek. Segíts eldönteni, melyik állatvédő szervezet kapjon Carehair takarítógépeket a Tiszta Menhely program keretében. Szavazz te is augusztus 24-e és szeptember 13-a között a Carehair Tiszta Menhely közönség szavazásán a VMN oldalán. Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hír összefoglalunk a Somos a pályán, illetve oknyomozó riportműsorunk a heti napló Svábi Andrással. Híradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában. Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Esős, hűvös idő jön. Az illegális migráció elleni küzdelemről is egyeztetnek a visegrádi négyek. Sztrájkolnak a székesfehérvári Hannon dolgozói. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Illegális migráció elleni küzdelem, emelkedő energiaárakkal szembeni összehangolt fellépés és az Európai Unió következő 7 éves költségvetése. Ezek a mai pozsonyi V4 csúcs találkozó legfontosabb témái, közölte Magyar Péter kormányfő. Úgy fogalmazott, örül, hogy a visegrádi négyek újra hangsúlyosabb szerepet képviselhetnek az uniós döntéshozatalban. Az eseményen részt vesz Donald Tusk lengyel, Andrej Babiš cseh és Robert Fico szlovák kormányfő is. Jövő héten ismét két napon át ülésezik az országgyűlés. Kedden döntenek a képviselők az Alkotmánybíróság új tagjairól, valamint az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének teljes körű feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltáráról szóló javaslatról. Lemondott mandátumáról a Fidesz-KDNP 8. kerületi frakció vezetője. Egri Attila 2003 óta vett részt Józsefváros önkormányzati munkájában. Képviselőként, bizottsági vezetőként és alpolgármesterként is dolgozott. A józsefvárosi Fidesz tiszteletben tartja a döntést. Bérrendezésre van szükség a teljes belügyi ágazatban, jelentette ki a belügyminiszter. Pósfai Gábor elmondta, a javaslatcsomag, amelyet már a szakszervezeteknek is bemutattak, tartalmazza a 2008 óta változatlan illetmény alap és pótlékok növelését. Emellett ösztönöznék az országon belüli mobilitást. Határozatlan ideig sztrájkolnak a székesfehérvári Hanon Systems Kft. Dolgozói. A dél-koreai vállalat vezetése ugyanis továbbra sem reagált a munkavállalók követeléseire. Egységesen 10%-os béremelést szeretnének, valamint érdemi tárgyalásokat sürgetnek. Véget ért a fogyasztóvédelem nyári ellenőrzés sorozata. Fagylaltozókban, strandbüfékben és fesztiválokon is vizsgálódott a hatóság az esetek töredékében talált hiányosságokat. Az akció során 2 tonna élelmiszert vontak ki a forgalomból, és több mint 37 millió forint bírságot szabtak ki. Fákjás felvonulással, bemutatókkal, a Mohácsi csata megidézésével várják a látogatókat a hagyományőrzők Pécset. A holnap kezdődő 2 napos eseményen bemutatják a késő középkor és a hódoltság korának viseleteit, fegyvereit. A legmelegebb nyár volt az idei a mérések kezdete óta. Az átlaghőmérséklet több mint 1,5 fokkal haladta meg az iparosodás előtti becsült szintet, valamint a 2003-ban feljegyzett korábbi rekordot. Esős hűvös idő jön, késő estére délnyugat felől kiterjedt csapadékzóna érkezik, ezért holnap estig többfelé számíthatunk záporokra, zivatarokra. A szél is viharossá fokozódik, a hőmérséklet hajnalban 12-18, napközben 18-25 fok között alakul.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható.
2: Tiszta menhely program perceink következnek. A műsor, amiben megismerhetjük, mely menhelyek versenyeznek a Tiszta menhely program keretében. A mikrofonnál Tóth Peti Lili.
3: Most állati sokat segíthetsz. A tiszta környezet az állatok számára is épp olyan fontos, mint nekünk embereknek. Segíts eldönteni, melyik állatvédőszervezet kapjon Kärcher takarítógépeket a Tiszta menhely program keretében. Szavazd te is augusztus 24 és szeptember 13 között a Kärcher Tiszta menhely közönség szavazásán a VMN oldalán. Rovatunkban bemutatjuk mind az 5 menhelyet. Lássuk most ezúttal, mely alapítványt mutatom be hallgatóinknak. Siófoki Állatvédő Alapítvány. Siófok, Balaton szabadi. A Siófoki Állatvédő Alapítvány 1994-ben alakult néhány siófokon és környékén élő állatbarát kezdeményezésére, 2004 óta pedig közhasznú alapítványként működik. Céljuk az elkóborolt és elhagyott állatok mentése, élelmezése, egészségügyi ellátása és megfelelő elhelyezése, majd felelős új család megtalálása számukra. A Balatonszabadi határában működő telephely az elmúlt évtizedekben folyamatosan fejlődött, többek között kennelekkel, kifutókkal, fűthető épülettel, betegállatok számára kialakított lakókonténerekkel és karanténnal bővült. A szervezet évente mintegy 500 állatról gondoskodik. Az önkénteseknek is fontos szerepük van a működésben. Sétáltatással és egyéb feladatokkal segíthetik az állatotthon munkáját.
0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Multidéző a Spirit FM-en. A műsor, amiben visszalépünk az időben.
5: Köszöntöm Önöket, a Multidézőt hallják, Kovács Klára vagyok. Ebben a műsorban mindig visszalapozzuk a naptárunkat, ezúttal 2026. április 13-áig. Egy nappal az országgyűlési választások után afrikai utakra indultak ezen a napon a honvédség gépei. A honvéd vezérkar azt írta a Telexnek, hogy április 11 és május 3 között Elefántcsontpart és Líbia ad otthont a Flintlock 26 nemzetközi különleges műveleti gyakorlatnak, amelyen a Magyar Honvédség kijelölt erői is részt vesznek. És szintén 2026. április 13-án a Spirit FM Agy Esély című műsorában Nemes Anna vendége dr. Kubinyi Enikő, az ELTE etológiai tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára volt, és arról beszélgettek, hogy hova nőtt a kisállatipar.
6: Dr. Kubinyi Enikő, az ELTE etológia tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára, az MTA doktora, a következő vendégem, aki a hazai etológia egyik legismertebb alakja, nemzetközi hírű kutató. Köszönöm szépen, hogy itt van velünk.
7: Köszönöm a meghívást, jó napot kívánok!
6: Rengeteg előadást tart, mindezek közül talán az indíthat sok vitát, én úgy tippelek, amelyben arra a kérdésre keres és ad választ, hogy vajon miért szeretik sokkal jobban a kutyájukat, mint bárki mást. Nagyon érdekelne erre a kérdésre az adott válasz, és az is, hogy jól tippelek, hogy ez sok vitát kiváltó kérdés.
7: Eléggé a figyelem központjában van most ez a dolog. Emlékszünk talán arra, hogy még a pápa is önző dolognak nevezte azt, hogyha emberek a kutyájukra fordítják a figyelmüket, ahelyett, hogy gyerekneveléssel foglalkozzanak. Sokan azt gondolják, hogy az embereknél a kutyatartás azért lett annyira népszerű, és azért olyan fontosak érzelmileg a kis állatok az emberek számára, mert hogy akár gyerek helyett tartják őket. Én nem gondolom ezt. Én azt gondolom, hogy hasonló oka van annak, amiért az emberek nem vállalnak, illetve hát igazából nagyon sok oka van annak, hogy miért nem vállalnak az emberek gyereket, és ez tényleg összefüggésben van a kutyatartással, viszont máshogyan működik az ok és az okozat, tehát nem az az ok, hogy az emberek a kutya vagy a gyerek helyett választanak kutyát, hanem az ok, hogy nagyon sok gondozási energiájuk maradt, amiatt, hogy ennyire átalakult az életünk, és egyre kevesebb a rokoni kapcsolat, nem úgy élnek az emberek, ahogyan az evolúció kialakította a mi fajunkat, nincsen annyi társas kapcsolatunk, és ezeket a kutya pótolhatja, érzelmi támaszt, biztonságot nyújthat, valamint a gondozási késztetésekre is egy nagyon jó válasz.
6: Maga a kérdésfeltevés, a vajon miért szeretik sokkal jobban a kutyájukat, mint bárki mást, az szándékosan figyelemfelhívó, provokatív volt, vagy tényleg van egy ilyen kutatási irány, ahol az bizonyított, hogy tényleg van olyan ember, aki sokkal jobban szereti a kutyáját, mint bárki mást?
7: Tényleg van ilyen. Már 10 éve is annak, hogy először megkérdeztük ezt a kérdést kutyás emberektől, és elég nagy meglepetésünkre a 60%-uk azt mondta, hogy egyetért ezzel az állítással, és utána megismételtük ezt a felmérést reprezentatív mintán is Magyarországon, és ott természetesen sokkal kevesebben válaszolták ezt, mint az első vizsgálatban, ahol a kutyarajongókat kérdeztünk meg, de a reprezentatív vizsgálatban is 10 kutyatartóból egy az egyetértett ezzel az állítással, hogy a kutyája mindenkinél fontosabb számára.
6: Milyen okokat jelöltek meg? Erre kitért a kutatás?
7: Megkérdeztük ezt is, és nagyon sokan említik azt, hogy elégedetlenek az emberi kapcsolataikkal. A kutya az, aki nem mindig számíthatnak, soha nem veri át őket. Van olyan is, aki azt hangsúlyozza, hogy mennyire más lény, mint egy ember, tehát ez is fontos számára, hogy minőségileg más élőlényel kerülhet kapcsolatba. És azt is rengetegen hangsúlyozzák, hogy egyedül élnek, és a kutya az egyetlen társuk.
6: Azt látom, és tudom, hogy internetes kommentekből kiindulni nem szabad, de mégiscsak, hogyha erre kísérletet teszek, akkor két óriási tábor van, és nincsen középérték. Tehát van az, aki még arra is felhúzza a szemöldökét, hogyha valaki családtagnak merészelni nevezni a kutyáját, a másik tábor pedig valóban azt mondja, hogy sok-sok embernél is jobban tudja szeretni a kutyáját. Mi a tapasztalata? Valóban sokkal kevesebb az, aki középen van ebben a témában?
7: Nekem az a tapasztalatom, hogy inkább ők csak hallgatnak, tehát a szélsőségek szeretnek inkább véleményt nyilvánítani. A mi felmérésünkben körülbelül egyforma azoknak az aránya, akik teljesen elutasítják ezt az álláspontot, hogy a kutya a legfontosabb lenne, és a középen vannak a legtöbben természetesen.
6: Ha tudományos szempontból vizsgáljuk a kérdést, akkor ez már kijelenthető, hogy valóban családtaggá vált a kutya? Megváltozott a státusza a kutyáknak az elmúlt 10, 20, akár 50 évben?
7: Ez érdekes kérdés, hogy milyen szempontból kell nézni, tudományosan-e vagy sem. Ez inkább talán egy ilyen nyelvhasználati szempont, vagy szociológiai kérdés, hogy mit nevezünk családnak. Hogyha ezt látjuk, már pedig ezt látjuk, ez derül ki a felméréseinkből, hogy egyre többen a kutya szülőinek tartják magukat, és a ugye Terence-nek, Dog Mom, Dog Dad angol nyelvterületen, és ez Magyarországon is terjed, és a kutyát pedig a gyereküknek jelölik meg, nevezik meg, akkor mi ezt, mint kutatók, ezt a jelenséget le tudjuk írni, fel tudjuk hívni a figyelmet arra, hogy ez történik. Tehát egy folyamatos változásnak vagyunk most a szemtanúi, ahol a maga a családnak a definíció is átfogalmazódik, és belekerül egy állat is a családtagok közé.
6: Ami még szemmel látható, és súlyos pénzekben is mérhető változás az utóbbi években, évtizedekben, az a kisállattartásra épülő ipar. Mindenféle különleges luxustápok, ruhák, wellness szolgáltatások kisállatoknak szinte minden elérhető. Én azt gondolom, hogy ezek inkább emberi szükségleteket elégítenek ki, nem? Mindezen szolgáltatások.
7: Nem a kutyáknak van ezekre szüksége. Biztosan szeretik persze a finom falatokat, de amit az iparág kínál számukra, az nyilván sokszor túlzás, bár persze van közöttük hasznos is, meg olyasmi is, ami nagyon kényelmes, meg hozzájárulhat ahhoz, hogy a lakásban, hát ezért elég unalmas életet élő kutyák kevésbé unatkozzanak, legyen játékok, szórakozás életes, de van, ami igazán hasznos, de hát a legtöbb, tehát amikor már a 28. ruhát vásárolja valaki a kutyájának, akkor annak nyilván nincs sok értelme a kutya szempontjából, az ugyanúgy egy divat, mint nagyon sok egyéb dolog.
6: Amikor ezekről olvastam, akkor az jutott eszembe, hogy vajon el lehet-e rontani egy kutyát azzal, hogyha nem kutyaként kezeljük, hanem például wellnessbe küldjük, és ahogyan is mondta, 28 darab ruhája van.
7: Biztos el lehet rontani, de attól is függ, hogy milyen kutyáról van szó. Végtelen változatossága van a kutyáknak, és azért hát biztosan önök is találkoztak már vele, én ugye figyelek is erre, úgyhogy nagyon sokszor látom, hogy kutyákat most már babakocsiban tolnak, gyerekhordozóban hordozzák, vagy egy kis oldaltáskában. És egyre jobban terjed ez a jelenség.
6: És vajon jó ez a kutyának? Én mindig úgy nézek az etológusokra, hogy azt tudják, amire én csak vágyom, hogy valamilyen szinten belelátnak a kutya fejébe. Elnézést, hogy ezt mondom, és most egy kicsit ezt várom igen. Öntől is.
7: Igen, igen, és teljesen igaza van ez a célunk, és nagyon sokszor bele is látunk az állatoknak a fejébe, használunk ehhez mindenféle jó kis eszközöket, EEG-t, efemerit például, és meg tudjuk mondani, és szerintem egy jó gazda is meg tudja mondani, hogy jó-e a kutyának vagy sem. Tehát vannak olyan kutyák, akiknek biztos, hogy megfelel, hogyha babakocsiból nézegethetik a világot, például azért, mert nagyon kistermetűek, és veszélyes számukra a zsúfolt utcán egyszerűen járni, mert rájuk léphetnek, vagy egészen egyszerűen félelmetes is, hiszen ők tényleg annyira picik. Tehát, hogyha már errefelé alakult a világ, hogy egyre több az ilyen pici és sérülékeny és védelemre szoruló kutya, akkor érthető, hogy megjelentek ezek az eszközök is, amikkel jobban lehet őket óvni. Viszont más kutyák, egy nagy munkakutya, vadászkutyákat, szánhúzó kutyákat biztos nem lehet leültetni egy babakocsiban, mert egy pillanatig nem lennének hajlandók benne ülni. Tehát tényleg nagyon sok múlik azon is, hogy mik az adott kutyának az igényei, és az is, hogy hogyan nevelték őt fel.
6: Volt már szó itt a műsorban erről, és az előbb érintőlegesen ön is beszélt erről. A nőket érintő kutatás azt állapította meg, hogy a kutya nem gyerekpótlék, sokszor inkább felkészülés a gyerekvállalásra. Ön ezt hogyan látja? Van ilyen összefüggés is?
7: Készítettünk egy felmérést, ez tavaly évvégén jelent meg, Szalmai Vettékkel közösen, ahol fiatal nőkkel beszélgettünk, akiknek mindegyiküknek volt kutyája, és körülbelül a felüknek gyereke is volt, hogy össze tudjuk hasonlítani, hogy a gyerek, illetve a kutya milyen szerepet tölt be az életükben. És azt találtuk, hogy sokszor azért választanak kutyát, tehát ez egy nagyon hangsúlyos szempont volt, hogy hát lényegesen egyszerűbb az élet a kutyával, mint a gyerekkel, és sokkal nagyobb, hogy mondjam, autonómiát biztosít. Tehát egy nőnek, hogyha kutyát nevel, akkor amellett, hogy gondoskodhat valakiről, és egy kicsit úgy értelmet és fényt visz az életébe, amellett nincsen az a borzalmas, hogy mondjam, lekötöttség, nem akartam a borzalmas szót használni, csak hangsúlyozni szeretném, hogy tényleg nagyon nehéz manapság a gyereket vállalni, úgyhogy nem kapják meg a szülők azt a segítséget, amire az emberi faj egyébként, az emberi faj evolúciója fölkészített. Tehát mi olyan, úgy mondjuk, hogy kooperatívan szaporodó faj vagyunk, amelyek közösen gondozták az utódaikat, és egy csoportban, és ez ma már hiányzik. Tehát leginkább azért nem vállalnak, azt gondolom, a fiatalabb gyerekek, mert ezt a közösséget, ezt a falut nem érzik maguk körül, ezt a, amelyik fizikai támogatást is biztosítanak. És a kérdésre is válaszolva, azt is láttuk ezekből az interjúkból, hogy igen, sokszor elhangzott az is, hogy a kutya azért hasonlít egy gyerekre, és például azt, hogy egy pár mennyire tud felelősséget vállalni, azt igenis lehet rajta tesztelni, vagy egy nő fölmérheti, hogy a leendő férje, a gyermekének a leendő apja, az képes-e gondoskodni egy élőlényről, mennyire megbízható, tehát lehet a kutyának egy ilyen funkciója is, egy nagyon-nagyon plasztikus viselkedésű, nagyon változékony viselkedésű, tanulékony fajról van szó, úgyhogy rengeteg funkciót betöltheti azt a funkciót is, hogy próbagyerek legyen.
6: Az viszont kijelenthető, hogy a legritkábban vagy soha nem fordul elő, hogy valaki azért nem vállal gyereket, mert hogy inkább kutyát tart, és az az ő döntése. Ugye a kritika legtöbbször erről szól.
7: Ezt, igen, van, aki mond ilyesmit, és aztán, hogyha elkezdjük a felszínt kapargatni, akkor kiderül, hogy sokkal mélyebb okai vannak annak, hogy miért nem vállal gyereket, és nagyon sokszor ez visszavezethető a rossz gyerekkori tapasztalataira, de legesleg inkább a partner, tehát a támogatásnak a hiányára. És aztán tényleg van, mi is találkozunk ilyen esetekkel, de nem annyira gyakori, mint amennyire látványos, hogy valaki annyira csak a kutyákra fókuszál minden figyelmével, idejével, energiájával, hogy már nem marad lehetősége arra, hogy párkapcsolatokat építsen, mert minden szabad vegyértékét leköti az állata, és akkor, ha nincsen párkapcsolata, akkor nyilván nem lesz gyereke sem. Tehát előfordulhat ez az összefüggés, de inkább azért az első eset a leggyakoribb, hogy a támogatás hiánya miatt, ami lehet sokféle, tehát főleg fizikai támogatásra gondolok, de lehetnek nagyon komoly anyagi okai is annak, hogy valaki nem vállal a gyermeket, és egy kutyát viszont be tud vállalni, akár úgy is, hogyha egyedül él.
6: Összességében egy ideális világban nyilván nem fogalmazna meg sarkos véleményt más életéről senki, de hát itt más a helyzet. Nagyon szépen köszönöm dr. Kubinyi Enikőnek.
7: Köszönöm én is a meghívást.
5: Maradjanak velünk, hamarosan folytatjuk a Multidézőt.
8: A fali órák mutatóját én már nem ismerem.
5: Hamarosan folytatjuk a Multidézőt.

0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en, Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Multidéző a Spirit FM-en. A műsor, amiben visszalépünk az időben.
1: Folytatjuk a multidézőt, és maradunk 2026. április 13-án. Donald Trump ezen a napon jelentette be, hogy az Egyesült Államok tengeri blokkádot kezdett az iráni kikötőkből induló hajókkal szemben. A lépés azután történt, hogy az iszlamabadi amerikai iráni tárgyalások nem hoztak megállapodást. Teherán megtorlással fenyegetett és kalózkodásnak nevezte a blokkádot. És szintén 2026. április 13-án a Spirit FM Vendégváró című műsorában Róna Jegon vendége, Török László a Veszprémi Állatkert ügyvezető igazgatója volt, és az állati élményekről beszélgettek, amelyek a Veszprémi Állatkertben érhetők el.
2: A Spirit FM turisztikai magazinját, a Vendégvárót hallják. Jó napot kívánok, Róna Jegon vagyok, és Tóth Peti Léli szerkesztő nevében is köszöntöm Önöket. Elmegyünk Veszprémbe, és hogyha Veszprémben járunk, akkor kihagyhatatlan program, ha családosok vagyunk, aztán meg különösen a Veszprémi Állatkert, ami egyrészt most már hosszú évtizedek óta egy nagyon ismert, híres, népszerű állatkert, másrészt egyre szebb. Török László, a Veszprémi Állatkert ügyvezető igazgatója a vonalban. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok, és szeretettel köszöntök minden kedves hallgatót.
2: Gondolom, ilyenkor tavasszal a legszebb, mert azért most ott van bőven növény, dimbek és dombok, úgyhogy gyakorlatilag egy tavaszi tájon sétálunk, miközben ott vannak az állatok.
3: Azt szoktam, hogy állatkert minden évszakban szép, de a legszebb igen tavasszal, amikor így ébredezik a természet, kizöldül a környezetünk. Megmondom őszintén, öröm ilyenkor végig sétálni egy állatkerten.
2: Mennyire különbözőképpen élik meg az ott élő állatok ezt az évszakváltást? Ugye itt Bolíviaitól Ázsiaig, tehát Dél-Amerikától Ázsiáig, Afrikától Európáig mindenféle fajta állat van, nekik mást jelent egy tavaszi évszakváltás.
3: Legyünk őszintén, az állatvilág a tavasz mindig a megújást jelent, hisz ilyenkor jönnek világra az utódok, akiknek aztán őszig meg kell erősödni, fel kell nőniük, hisz a tél az nekik is egy hatalmas kívás. Úgyhogy ha tavasz, akkor minden állatkertben a szaporulatról szól az időszak, legyenek az kis testű állatok, vagy nagyobbak, és így van az Veszprémben, és az első dromedár csikó már megszületett, most éppen a tevéknél várunk utódot, de bizony nagyon hosszú lenne sor végigmondani, hogy hol számítunk még arra, hogy előbb-utóbb világjön egy újszülött állat.
2: De ez az időzítés, ez független attól, hogy mely jégtájról, honnan a világból származik az az állat?
3: Általában igen, de hát legyünk őszinték, azért azok az állatkerti állatok, akik manapság itt Európában vannak, ők több generáción keresztül már Európában élnek, Európában születtek, tehát már rég nincs olyan, hogy valahonnan vadonból hozzuk őket, és hát egy kicsit talán hozzá is szoktak az itteni környezet, úgyhogy elmondhatjuk, hogy alapvetően igen, a tavasz náluk is az időszak, amikor hát világra jönnek az utódok.
2: Vannak olyan állatok, amelyeket viszont egyáltalán nem zavar az időjárás, ők a dinóparkban laknak, és hát ugye nem élnek, de akkorák, mintha élnének.
3: Igen, a Dino Park az egyik legnépszerűbb kiállító helyünk. Annak idején nagyon sokat gondolkoztunk rajta, hogy szabad ilyet létrehozni. Az állatkertben nem szerettünk volna egy ilyen kiállítást megnyitni, éppen az állatkert mellett vettünk egy külön több hektáros területet, az állatkertről közvetlenül oda át lehet menni. Én most már az állatkert szerves részt, és ott hoztuk létre Magyarország talán a legnagyobb dinoszaurusz parkját. Hát, hogy a sikerére valamit mondjuk az első évben 80 ezer gyerek plusz azért csak azért jött be, hogy megnézzék veszteni a Dino Parkot. Alapvetően 8-12 éves fiúgyermekek a fő célcsoport, és a nagypapával jönnek, de természetesen a fiatalok, idősebbek is megnézik. Egy hatalmas élmény, még akkor is, hogyha egy letűnt kornak a maradványa, de valahogy ez úgy mindenkit megragad.
2: Mennyire élethűek ezek a dinok? Egyáltalán fontos-e, hogy pontosan azt mutassuk róluk, ahogy elképzeljük, hát hiszen nem látta egyetlen ember sem az őslényeket?
3: Mi törekedtünk arra, hogy egy olyan gyártótól szerezzük be ezeket a kiállítási darabokat, aki nagyon ügyelt arra, hogy mindig a legjobb kutatásoknak megfelelően alakítsa ki ezeket a kiállítási tárgyakat. De ne felejtsük el azért, amikor megtalálnak egy-egy kövületet, már abból megállapítani, hogy vajon hogyan nézett ki, és ha még az alakját meg is tudják állapítani, egyet biztos nem a színét. Hisz azt senki nem tudja, azt csak valahogy megpróbáljuk elképzelni. Éppen ezért nálunk a Dino Parkban van egy foglalkoztató sátor, ahol a gyerekek kipróbálhatják, hogy őszerintől kitalálhatják, milyen színek voltak a dinók. Különböző rajzlapokon kapnak tőlünk hozzá mindent, és hihetetlen kreatív alkotások születnek, hogy igazából milyen színük volt, ma már senki nem tudja.
2: Na menjünk vissza a valódi állatkertbe, az élő lények közé. Ki most a legnagyobb sztár?
3: A legnagyobb, tehát ez egy érdekes dolog, mi többször végeztünk felmérést, az elmúlt 15 évben egy látványos fejlődésen ment végig a Veszprémi állatkert, és minden évben megjutott új projektet, mi teszteltük az állatok cukisági indexét, és hihetetlen, a legmagasabb látogató indexet a kispandák érték el, nem a zsiráf, nem az elefánt, nem is hittük volna, hogy miért, ezen sokat gondolkoztunk, egy kis aranyos, kicsi, szerethető.
2: Olyan, mint egy kis plüss.
3: Szinte kézbe vennénk, úgyhogy mindig ő vitte el nálunk a pálmát, és emellett mondjuk az utóbbi években egy hihetetlen sztár lett a kapibara. Ez köszönhető egy közösségi oldalnak a tevékenységnek is, de ma már szinte nincs olyan gyerek, aki ne tudná, mi az, hogy kapibara, és a gyereke 99% egy állatkertben a kapibara az első, amit keres.
2: Egyébként tényleg annyira kedves, mint ahogy a különböző applikációkban, meg a plüssök formájában kinéz?
3: Egy nagyon bájos, nagyon aranyos állat, egy kicsit olyan, mint egy óriás tengeri malac, de azért nem az, akit az ember hogy az ölébe venne, meg babusgatna, de például gondozójához szívesen odabújik, szeret, hogyha megetetik, megsorgatják, tényleg egy különleges, hogy aztán miért pont ő lett az állatkerti sztár ezen a szinten, ezen is sokat gondolkoztunk, de valószínűleg közösségi média, amely elérte meg neki ezt a nézettséget.
2: Hát meg szerintem a gyerekek nem tudják, a méretére ott döbbenhetnek rá, hogy az egy ilyen 50-60 kilós ember súlyú állat. Tehát, hogy nem egy kis picike plüss.
3: Nem. Sőt, hogyha az ember ölő beleülne, vagy egy gyerek ölőbe, bizony még nyögnénk is alattan, hogy olyan nehéz. De hát ezt szoktam mondani, ez az, amikor kérünk egy állatkérdés, élő állat látványa semmit sem tud pótolni.
2: Mekkora a forgalom ilyenkor már? Mennyire érezhető az, hogy tavaszi szünet van? Mennyire esik ez vissza azzal, hogy megint kezdődött a tanítás? Illetve ez a mostani nyitvatartás, ez már azonos a nyárival?
3: Nem. Nekünk ez még csak a tavaszi nyitvatartásunk, de szerintem így van ezzel minden állatkert. Ne felejtsük el, ilyenkor nincs is olyan sok látogató, korábban is sötétedett még pár héttel ezelőtt, de annak ellenére, hogy idén két héttel korábban volt a húsvét, és egy kicsit hűvös is volt, már nagyon sokan eljöttek a húsvéti hétvégén is, és most a tavaszi szünetben közel napi 2000 látogató jött el, kereste fel a Veszprémi állatkert. Ez egy nagyon, nagyon szép szám, és ne felejtsük el, Veszprémnek kb. 51 ezer lakosa van. Jó, is hozzá kell tenni, nagyon sokan jönnek a környékről, vagy esetleg már a balatoni nyaralókból, hogy itt vannak az emberek, följönnek hozzánk, de elértük azt az elmúlt évtizedekben, hogy a Veszprémi állatkert a családosok részére egy kihagyhatatlan program.
2: Nemrégiben hír volt az, hogy elköltözött az elefántjuk. Szerencsére csak egy másik állatkertbe, egy új otthonba, nem minden a földi világból. De ilyenkor a gondozók is megsiratják? Mert hogy ez a hír, ez úgy jött, mint hogyha egész Veszprém gyászba borult volna, hogy jaj, az elefántunk.
3: Hát igen, legyünk őszintén, az elefánt is az az állat, amelyik nagyon hozzá tud menni az ember szívéhez, hisz rendkívül értelmes, hihetetlen kommunikációs képességei vannak. Meg hát amikor több mint 10 éven keresztül itt vannak, amikor érkezett, el nem felejtem, Osnabrückből hoztuk, végig izgultuk vele a szállítás útvonalát, hát bizony kisebb volt, mint mi. Most pedig több mint 5 tonnás egy gyönyörű elefántbikává fejlődött, nem hiába, hogy az Európa Állatkertek Szövetség úgy döntött, hogy Rotterdamban van rá szükség, ott kapott új családot, és hát az a feladat, hogy a magyar virtus megmutatva minél több kis elefántot produkáljon az ottani kollégáknak. Igen, egy kicsit megsirattuk, mindahogy nagyon sokszor megsiratjuk az ilyen ikonikus állatainkat, de hát ilyen egy állatkert élete, azt szoktam mondani a kollégáknak, tudni kell ilyenkor azt mondani, hogy igen, nagyon szívesen részt veszünk a tenyész programba, és hát büszkék vagyunk arra, hogy tőlünk került egy ilyen gyönyörű elefánt a rotterdami kollégákhoz.
2: A veszprémi állatkert elég jelentős változáson esett át az elmúlt évtizedekben, kifejezetten korszerű és szemnek is kellemes pihenőparkká alakult tulajdonképpen, ahol ott vannak az állatok is. Önnek milyen tervei vannak még az állatkerttel? Min változtatna?
3: Nagyon nagy tervek. El nem felejtem, mikor 18 év ezelőtt az a megtiszteltetés ért, hogy itt elkezdtem dolgozni veszprémi állatkertbe, akkor kb. 9,5 hektáros volt az állatkert területe. Az első nagy feladatunk az volt, hogy bővítsük ezt, hisz klasszikusan minden állatkertnek az a probléma, hogy előbb-utóbb ezek a nagyvárosi állatkertek, körbeérik őket a település házai, nem tudná fejlődni területileg. Éppen ezért az első másfél évben az volt a legnagyobb feladatunk, hogy ezt a 9,5 hektárt bővítsük, ma közel 33 hektáros veszprémi állatkert, és egy kicsit bővítve vannak a gyönyörű fejesvölgyi területnek a alapterületét, amely bár nagyon szép, de legyünk őszinték, a mai korszerű állattartásra elefántok, zsiráfok, oszlopok már nem alkalmas. Éppen ezért egy úgynevezett bujadombi területre bővültünk, ez egy sík terület, és itt tudtuk kialakítani azokat az új állatházakat, kifutókat, amelyek ma megadják a veszprémi állatkert szépségét. Hogy miért is van ez? Mi annak idején merészen felvállaltuk, hogy nem biztos, hogy minden állatfajt be tudjuk mutatni, viszont akik itt vannak nálunk lakók, nagy területen, szép kifutókban, zöld környezet mutatjuk be őket, hisz nincs annál fontosabb, hogy a látogatók úgy menjenek haza, hogy ú, de szép volt ez a nap, és milyen jól érzték magukat az állatok a veszprémi állatkertben.
2: Hát és akkor érezzék jól magukat az emberek is, nem utolsó sorban, látogassák meg, ha Veszprémben járnak az állatkertet, szerintem kihagyhatatlan élmény. Meg hát a híre is olyan, hogy oda azért csak elmegyünk. Török László az állatkert igazgatója volt itt velünk, köszönöm szépen.
1: Maradunk 2026. április 13-án. Ezen a napon a Spirit FM vendégváró című műsorában Róna Jegon vendége Koncz Ilona a Veszprémi Non-Profit Kft. Fenntartásában a Veszprémi Turinform képviselője volt, és a Veszprémi Fesztivál életről beszélgettek.
2: Az állatkertből bemegyünk Veszprém belvárosába, már csak azért is, mert ugye azt mondjuk, hogy ez a királynék városa, és ez némi magyarázat azért csak tartozik. Koncz Ilonához fordulunk, a Veszprémi Nonprofit Kft. Fenntartásában működő Veszprémi Turinform idegenvezetőjéhez. Jó napot kívánok!
4: Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat.
2: Szóval Gizella királyné. Vannak olyan királynők és királynék, akiket gyakran emlegetünk, nekünk ugye Sziszi az egyik ilyen királyné, aki állandóan előkerül. Gizella a veszprémiek számára nagyon fontos nyilván, de kevesebbet tud róla úgy általában a nép, úgyhogy meséljen.
4: Igen, a királynék városa talán a legismertebb jelzője Veszprémnek manapság ez. És valóban az Árpád korba egészen első Istvánig nyúlik vissza Veszprém királynékkal való kapcsolata. Gizella királyné első Szent István királyunk felesége volt, és nagyon sokat tartózkodott a városban. Mondhatjuk, hogy királynéi székhelyét tette. A Veszprémi Főszékesegyház, a Szent Mihály Főszékesegyház alapítása is az ő nevéhez fűződik, és a későbbiekben annak kegyúrnőjeként is szepelt. Tőle származik az az időszak is, ami aztán az legutolsó királynő koronázásáig tartott, mégpedig az, hogy a veszprémi püspök koronázza a mindenkori királynét. Ha ezeket így összevéve, végig gondolva, talán nem lehet csodálkozni azon, hogy Veszprémet a királynék városának hívják. Még egy érdekes adalék, Veszprém völgyben volt egy apáca kolostor, ahol Gizella királyné sokat tartózkodott, és állítólag az itt élő apácákkal együtt hímezte azt a főpapi miseruhát, amely aztán később a koronázási palást lett.
2: Gizella egyébként maga a történelem szerint kolostorba akart lépni, és hát kifejezetten, amikor Géza fejedelem megkérte a fia számára a kezét, akkor egy püspök bíztatására egyezett csak bele a házasságba. Tehát az ő mélyen hívő élete, az végig kísérte az ő házasságukat is.
4: Igen, sőt, mivel jóval túlélte a férjét, annak halála után hamarosan visszament Bajor területre, és ott egy passzói kolostor apátnőjeként halt meg, még talán 20 évig is élt István halála után.
2: Azt sejtjük, hogy a történeten kívül hát nem sok minden maradt Gizella után Veszprém városában, de hát a történetet igen mélyen megbecsülik. Ennek milyen nyomai vannak? Mit látunk, ha sétálunk? Mit találunk?
4: Mármint, hogy Gizelláról, vagy az Árpád?
2: Gizelláról, és egyáltalán az árpádháziakról, és az árpádházi királynék, és az árpádháziak Veszprémmel kapcsolatos életéről.
4: Igen. Árpádházi emlékünk viszonylag sok maradt, ahhoz képest, hogy egy régi korról beszélünk, és ugye sok történelmi vihar is keresztül ment a városom. A legrégebbi talán ez az említett veszprémvölgyi apáca kolostor, amelyik már István idejében is állt. Még mindig nem tudjuk pontosan, hogy Géza fejedelem alapította már, vagy esetleg csak István király csak, mert ha István alapította, akkor is már 1000 éves múltra tekint vissza. Ezen kívül 13. századi kolostorromunk is van, ez is Árpád korból származó, az úgynevezett Margit romok, ahol árpádházi Szent Margit, IV. Béla lánya töltötte gyerekkorának egy részét, amikor is kolostorba adták, és a Nyulak-szigeti, a későbbi Margit-szigeti domonkosrendi apáca kolostor felépítéséig itt töltött 6 évet a gyermekkorából, aztán pedig társaival együtt átvonult a Margit-szigeti, későbbi Margit-szigeti kolostorba. Ezen kívül Gizella emléke maga is a nevében megőrződött egy úgynevezett Gizella kápolnában a várban, ami azonban téves megnevezés, mert ez a Gizella kápolna 13. századi eredetű semmiképpen sem köthető Gizellához, viszont valahogy a nép szívében megmaradt Gizella királyné, és így nevezik évszázadok óta ezt a kápolnát. Gyönyörű freskói vannak, az érseki palota oldalában található, hát részben megrongálódott, de az egyik oldalon nagyon szépen látszanak még ezek a középkori freskók. Ezen kívül a jelenkor több módon is megemlékezik Gizella királynéről, a Gizella napokkal például, ami éppen most lesz májusban, május 4-től 10-ig. Ezen kívül több intézmény és rendezvény őrzi a nevét. Van Gizella Hotel, Gizella Kilátó, Gizella Étterem, sőt a Vármegye házán egy gyönyörű víz tanácsterem is Gizella nevét viseli.
2: Hát és ott van a vár, ami már egy kicsikét egy másik korszak, de szintén látványosság. És igen, hát említette a Gizella Fesztivált, és hát vannak fesztiválok, és hát Veszprém kulturális fővárosa volt Európának. Nyilván ennek is megvannak a nyomai, és ennek is megvan talán a folytatása Veszprém életében. Kulturális központ lett?
4: Mondhatom, hogy igen. Szerencsére ezek a rendezvények, ugye Európa kulturális fővárosának lenni, az ilyesfajta rendezvény az mindig magával hoz egy fejlesztést az adott városban, és ez nálunk sem történt másképp. Rengeteg új közösségi tér jött létre, számtalan fesztivál érkezett ekkor ide, különböző kulturális rendezvények, és ezek szerencsére itt is maradtak Veszprémben. Talán építményként megemlíteném a Fotont, ami egy audiovizuális centrum, illetve nemrég adtak át egy felújított épületet, a Code Digitális Élményközpontot, ami itt interaktív audiovizuális központ. Ezen kívül a ekkortájt egy kicsit korábban, de már ennek jegyében érkezett ide például a Mozgókép Fesztivál, ami aztán itt is maradt, és azóta is minden évben megrendezik júniusban, idén például 18-ától 20-áig lesz, és itt mindenféle mozgóképpel kapcsolatos alkotások, játékfilmek, dokumentumfilmek, animációs filmek, kisfilmek fesztiválja, ez tulajdonképpen közönségtalálkozókkal rendkívül népszerű rendezvény.
2: Aztán van utcazene fesztiváljuk, és hát nyilván a nyári fesztiválról sem szabad elfeledkezni, ahol időnként a Veszprém Festen valódi világsztárok adnak egymásnak szinte kilincset.
4: Így van. Szívesen beszélek akkor most a fesztiválokról.
2: Hát tegyük ezt két-három mondatban röviden, de hívjuk fel a figyelmet erre, persze.
4: Feltétlenül, mert a Királynék városa mellett Veszprém város, akkor hadd mondjam először azt, hogy a zenei fesztiváloknak milyen hatásuk volt Veszprém város fejlődésére.
2: Hát mondja, hallgatom.
4: Gazdag zenei hagyományokkal büszkélkedik a város, aktív koncert élete van, és a zenei fesztiváljai is egyre népszerűbbek és ismertebbek. A már említett Veszprém Fest, ami júliusban szokott lenni, ez nemzetközi sztárokat is felvonultat, ahogy említette. Ehhez kapcsolódik most már a Rosé és Riesling Jazz napok, valamint az említett utcazene fesztivál, ez egy igazi közösségi élmény, a város összes belvárosi tere és zegzuga színpadokkal van kirakva, és ezeken a színpadokon folyamatosan zenélnek utcazenészek, nem utcazenészek, ismert és kevésbé ismert zenészek, igazi fesztiváli hangulat tényleg most már nemzetközi hírűvé is vált. Mindezeknek köszönhetően 2019-ben a város elnyerte a UNESCO a zenevárosa címet. Tehát ez a másik jelzőnk, és akkor a fesztiválok városa elnevezés is ehhez kapcsolódik, a zenei fesztiválok mellett a már említett egyéb kulturális események, mint a Mozgókép Fesztivál, az említett Gizella napok, és ne hagyjuk ki azért azt sem, hogy az ország egyik talán legismertebb bábszínháza, a Kabóca Bábszínház is Veszprémben működik, és ennek van egy nyári fesztiválja, a Kabóci HD Családi Fesztivál, amit ráadásul a vár tövében rendeznek, a Kabóca kertben, illetve az úgynevezett Szerelemszigeten. A fesztiválokról még érdemes azt is megemlíteni, hogy nem csak maga az esemény rendkívül színvonalas, mondhatni, hanem a helyszín is, ahol tartják. Tehát a belváros, illetve a vár környéke. A vár keleti oldalán, a História kertben, vagy akár ezen a Szerelemszigeten megtartott fesztiváloknak tényleg történelmi levegőjük van, és olyan hangulatuk, ami miatt már önmagában is érdemes ezekre ellátni.
2: Azért gondoltam, hogy említsük meg a fesztiválokat, mert igen, ez a történelmi múltban a jelen, tehát Gizellával kezdtük, és hát a jelen sztárjaival zárjuk szerintem, így kerek ez a történet, és hát mindezt kínálja Veszprém az odalátogatóknak, nem csak az állatkertet, hanem ezeket a koncerteket, ezt a hangulatot, ezt a történelmi és jelen idejű atmoszférát. Jó volt ezekről hallani, Konci Ilona, köszönöm szépen!
4: Köszönöm szépen én is!
1: Köszönöm a figyelmüket, a múltidézőt hallották, találkozunk legközelebb!

0: Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegondal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en, Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Róna Jegondal és vendégeivel péntek délutánonként. A TV Start a Spirit FM-en, minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni, reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Most állati sokat segíthetsz. A tiszta környezet az állatok számára is épp olyan fontos, mint nekünk embereknek. Segíts eldönteni, melyik állatvédőszervezet kapjon Kärher takarítógépeket a Tiszta Menhely program keretében. Szavazz te is augusztus 24-e és szeptember 13-a között a Kärher Tiszta Menhely közönség szavazásán a VMN oldalán. Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hír összefoglalunk a Somos a pályán, illetve oknyomozó riportműsorunk a heti napló Svábi Andrással. Híradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában. Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Az ország nagy részén elsős hűvös idő lesz. Újra kell építeni a gazdaságpolitika hitelességét, mondta a pénzügyminiszter. Béremelésért tüntetnek a székesfehérvári Hannon Systems Kft. Dolgozói. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Újra kell építeni a gazdaságpolitika hitelességét. Erről beszélt a pénzügyminiszter a 64. közgazdászvándorgyűlésen Egerben. Kármán András hangsúlyozta, költségvetési kiigazításra van szükség, és a növekedés meghatározásához az állam működésén kell faragni, de ez nem terjedhet ki az oktatásra és az egészségügyre. A Magyar Nemzeti Bank elnöke Varga Mihály pedig azt hangsúlyozta, az euró magyarországi bevezetésénél a gyors helyett a sikeres és megfelelő csatlakozásra kell a hangsúlyt helyezni. Nem kérte fel közös szakértőnek a Transparency International Magyarországot a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró országgyűlési vizsgálóbizottság. A testület a gazdaságkutató ZRT felkérését sem támogatta. A bizottság döntött arról, hogy meghallgatják a jegybank törvény 2016-os módosításának előterjesztését, Bánki Eriket, a Fidesz volt képviselőjét, és beidézik Kósa Lajost, a Fidesz korábbi frakcióvezetőjét is. Nem történt fémszennyezés a Szemkorp debreceni telephelyén, miután a korábbi mérési jegyzőkönyveket a hibás vizsgálati protokollok miatt hivatalosan visszavonták, közölte a vállalat. A cég a felfüggesztő hatósági határozat eltörlését és a termelés újraindítását kezdeményezte az illetékes környezetvédelmi hatóságnál. A vállalat mostantól rendszeres talajvízvizsgálatokat végez, amelyek eredményeit a nyilvánosság számára is elérhetővé teszi. Határozatlan időre beszüntették a munkát a székesfehérvári Hanon Systems Kft. Dolgozói, miután a dél-koreai vállalat vezetése továbbra sem reagált a munkavállalók követeléseire. A dolgozók egységesen 10%-os béremelést szeretnének elérni. A Vasas Szakszervezeti Szövetség közleménye szerint továbbra is azt követelik, hogy a cég vizsgálja felül a bérekre vonatkozó álláspontját, és végre érdemi tárgyalások kezdődjenek meg. Véget ért a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság nyári ellenőrzés sorozata. Fagylaltozókban, strandbüfékben és fesztiválokon is vizsgálódott a hatóság, és az esetek 16%-ában talált kifogásolni valót. Az akció során 2 tonna élelmiszert vontak ki a forgalomból, és több mint 37 millió forint bírságot szabtak ki. Esős hűvös idő jön, késő estére délnyugat felől kiterjedt csapadékzóna érkezik, ezért holnap estig többfelé számíthatunk záporokra, zivatarokra. Az északnyugati északi ország részben kiadós mennyiségű eső hullhat, míg délkeleten heves zivatar is kialakulhat viharos céllel. A hőmérséklet hajnalban 12-18, napközben 18-25 fok között alakul.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható.
2: Tiszta menhely program perceink következnek. A műsor, amiben megismerhetjük, mely menhelyek versenyeznek a Tiszta menhely program keretében. A mikrofonnál Tóth Peti Lili.
3: Most állati sokat segíthetsz. A tiszta környezet az állatok számára is épp olyan fontos, mint nekünk embereknek. Segíts eldönteni, melyik állatvédőszervezet kapjon Kärcher takarítógépeket a Tiszta menhely program keretében. Szavazd te is augusztus 24 és szeptember 13 között a Kärcher Tiszta menhely közönség szavazásán a VMN oldalán. Rovatunkban bemutatjuk mind az 5 menhelyet. Lássuk most ezúttal, mely alapítványt mutatom be hallgatóinknak. Bogáncs Kutya és Kisállatotthon Alapítvány, Esztergom. A Bogáncs Kutya és Kisállatotthon Alapítvány 2004-ben alakult azzal a céllal, hogy elsősorban az esztergomi gyepmesteri telepre került kutyáknak nyújtson idéglenes menedéket, amíg felelős gazdát találnak számukra. Azóta a mentési tevékenységük kibővült, közvetlenül az utcáról, rossz körülmények közül, illetve más gyepmesteri telepekről is fogadnak be állatokat. Az alapítvány az örökbefogadás mellett a felelős állattartás és az ivartalanítás fontosságára is igyekszik felhívni a figyelmet. Kutyaiskolával is rendelkezik az alapítvány, az iskolát a tagok adományából tartják fent, illetve a tagsági díjjal a menhely működését is támogatja az, aki náluk tanul kutyájával.
0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Támogatott tartalom következik. Következő műsorunkat a Magyar Bormarketing Ügynökség támogatja. Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak. A mikrofonnál Rónai Egon.
4: Tisztelettel köszöntöm Önöket, a borműsor jelentkezik itt a Spirit FM-en, a szerkesztő Somodi Solymos Eszter nevében is köszöntöm Önöknek, Rónai Egon vagyok. És hát Tolna megyében kezdünk a következőben, egész pontosan Györkönny Pincehegyén, ahol hát egymást követik a présházak, csak győzze az ember tudni, hogy kinél járt már és kinél nem, és hát hogy egyáltalán kihez lehet betérni. Többek közt erről is beszélgetünk a következő percekben, mert hogy itt van a vonalban Bram Zoltán, maga is borász, és ráadásul a Györkönyi Pincehegyért Egyesület szervezője, rendezője, mindenese. Jó napot kívánok!
5: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
4: Hogy helyezzük el Györkönny települést a térképen? Segítsen ebben nekünk egy kicsit.
5: Györkönny Tolna megyében található, Budapesttől 120 kilométerre délre, Paks mellett, ugye Paksról most sokat lehetett hallani, attól vagyunk 15 kilométerre, és itt van egy gyönyörű szép kis falu, és ráadásul egy dupla falu, mert van a maga a lakott része, és van mellette közvetlenül a domboldalon, egy lőzdombon, egy pincefalu is, ahol 300 présház található. Ez egy külön építészetileg elkerített terület. Nagyon sok díjat kaptunk már erre a területre, és itt működnek a borászaink. Körülbelül 70 borász van, aki bort készít. Már nem minden présházban van borkészítés, de a többi épület is nagyon rendben van rakva. És az elmúlt 20 év folyamán a présházaknak a nagyon nagy része felújításra került, és inkább ilyen second home-os hétvégi házként használják, viszont nagyon szigorú a szabályzat, az építészeti szabályzat, hogy mit lehet és mit nem lehet itt végezni, és ezért nagyon egységes, talán a legegységesebb népi építészeti örökséget megőrző pincefalu vagyunk, Györkönny.
4: Mennyire múzeum ez, és mennyire él a pincefalu? Mennyire működik mindaz, amiért egy ilyen létrejött Hajdanában?
5: Hát Hajdanán ugye ez 420 présházat tartalmazott, ez a második világháborúig volt, amikor felfelé emelkedő építményszám volt. Maga egy kicsit ilyen történelmi, és akkor lehet, hogy a választatok a kérdésre is a végén. Tehát 500 évvel ezelőtt már komoly bortermelés volt a török időkben a Györkönyben. A legnagyobb musbeszállító volt az itteni közigazgatási területen, az itteni Szandzsában. Simontornyára szállították a rengeteg mustot. Majd a település kihalt, mint nagyon sok település itt a Dél-Dunántúlon, és majd egy 100 éves kihagyás után a 1700-as évek elején a földesúr elkezdte telepíteni az embereket, német ajkúakat telepített, és adókedvezményt adott a borkészítésre, szőlők termesztésre, és elindult a pincefalunak a pincefalu, és az ottani présházak elkezdtek szaporodni, egészen 420-ig, 420 présház volt, és ezek az épületek akkor csak borászati funkcióval, illetve kulturális közösségi funkcióval rendelkeztek, majd a második világháborút követően, hogy kitelepítés volt, 150 présház eltűnt, tehát egy szomorú időszak következett, magántulajdon megszűnt, ez nem tett jót se a szőlőknek, se az építményeknek, majd a 90-es évek, 2000-es években újraindult ez az egész, és most már újra 30-szal több présház van, mint a legalacsonyabb számú volt. Maga az épületek funkciója és a skanzenitása más már, de nincs skanzen. Tehát ez a pincefalu él, havonta legalább egy rendezvény van a pincefaluban, most is éppen
4: nem
5: a
4: is szőlőben. Erről beszéljünk is majd persze.
5: Igen. Most is egyébként a szőlőben vagyok, és itt van egy budapesti turista csoport, akik itt mellettem beszélgetnek, szedik a szőlőt, itt reggeliztünk a szőlősor között, majd megyünk a pincefaluba egy borkóstolóra, egy pincefalu bemutatóra, aztán egy sváb ebédre, egy háromfogású sváb ebédre. Ugye alapjában véve a programjaink, és egy kicsit akkor átérnék a programjainkra, ugye mivel pincefalu van, bor van, étel van, tehát ilyen borgasztronómiai rendezvényeink vannak. Most a következő, ez egy Ez a legfrissebb rendezvényünk, ez október 10-én lesz, az a GBL. Ez egy kicsit mindig játszunk a nevekkel.
4: Nekem erről egy hangfaj jut eszembe, de önnek nyilván nem.
5: Igen. Igen, tehát a Györkőny ugye sváb település és Jerkin, elnézést kérek az angol szlenget is ismerőktől. Tehát Jerkinger Borászok Live, a GBL, tehát a Györkőnyi Borászok élőben, és a minden borász a saját kedvenc zenéivel várja a vendégeket, nem csak a boraival, hanem a kedvenc zenéivel. Bár nem mindenkinél van GBL hangfal, van, aki a saját készítésű erősítője, vagy lemezjátszóval várja a vendégeket, és egy nagyon hangulatos bortúra lesz, és amikor véget ér a bortúra, és még valakinek van energiája, akkor rögtön egy after partyval zárjuk a Wine & Spritz téren ezt a rendezvényt.
4: Ezek komolyak. Valamit hadd fűzek én is hozzá, mert nyilván az sem mindegy, hogy kit hallgatunk. Ön a pincehegyi örökség megőrzéséért és fejlesztéséért kapott műemlékgondozásért járó díjat is, vagy vezette a települést hosszú éveken keresztül, tehát ennek az egésznek a szervezője, motorja, a jó szelleme tulajdonképpen. Mennyien csatlakoznak ehhez a kitartó szervező munkához? Mekkora csapata van?
5: Hát én 2006-ban akkor lettem polgármester, és volt egy ígéretem, hogy akkor egy egyesületet létrehozok a Pincefalura, mert én ebből sokkal többet láttam, mint ami akkor volt. És akkor 10 főt szedtünk össze még az utcáról mindenhonnan, hogy írja alá az alapszab, vagy a megalakuláshoz szükséges jelenlétívet. De most már évek óta 50 főnél le van korlátozva az egyesület, van egy saját présházunk is, ahol havonta összejövünk minden hónap utolsó péntekén. Tehát 50 fővel dolgozunk, ez az 50 fő, illetve a család tagjaikkal együtt rakta rendbe ezt az egész pincefalut, tehát nem így nézett ez ki 20 évvel ezelőtt, hanem azért egy eléggé lepukkant állapotban volt, viszont most gyönyörű, aki ide jön, az teljesen elámul, mint egy kis ékszerdoboz úgy néz ki, és hát ez az 50 fő. De azért nem csak az egyesületi tagok, hanem a nem egyesületi tagok is átvették ezt. Tehát látták, hogy szépül a környezete, a pincefalunak maga az épület, és ezért mindenki elkezdett egy kicsit dolgozni a saját birtokán, úgymond. És hát ez tipikusan, amikor a szomszéd fülye zöldebb effektus, ez teljesen működött. Körülbelül a pincefaluba azben a mondjuk 15 évben a bekerülési áron 2 milliárd forintos beruházás történt, és ez nem állami támogatás. Volt benne az is, meg az első építkezésünk az állami támogatással is, de mindig kellett önerő. Egy 8 millió forintos beruházással kezdődött, ahol 11 présházat sikerült némileg felújítani, és ez annyira megtetszett itt mindenkinek, hogy elkezdett mindenki dolgozni. Tehát úgymond egy katalizátor szerepe volt az állami támogatásnak, és utána magánpénzek több milliárd bement ebbe a pincefaluba, és hát is ezt meg lehet nézni, vagy ajánlom mindenkinek.
4: Hiszen ezért
5: szépet hívtuk. Akar látni, aki szépet akar látni, és nem az, hogy valami nagy állami vagy EU-s pénz oda leesett, és abból történt valami gigaberuházás, hanem itt mindenki nagyon szétoszlott ez a fejlődés, de egységes képet alkot.
4: Október 10-én lesz egy olyan program, amiről előbb, ez a GBL, amiről az előbb beszélt, az egy jó alkalom arra, hogy oda látogassunk, ugye?
5: Igen, igen, de lesz még idén lesz, még ugye szeptember végén van a szüreti, szeptember 19-én egy szüreti fesztivál, október 10-én ez a GBL, október 31-én egy lidércnyomás bortúra és Halloween party, novemberben lesz egy gácsirok és újborok rendezvényünk, decemberben lesz egy ilyen karácsonyi, nagyon szépen kivilágított, nagyon komoly munkával és energiával összehozott egy ilyen, hát ilyen fényvarázs nevezetű rendezvényünk, ahol a Pincefaluban kulturális rendezvény lesz, is nagyon gyönyörűen ki lesz világítva, ez is már egy visszatérő. De következő évben is vannak rendezvényeink, tehát van a Funky Party Village Beach és Funk Fesztivál, amit
4: Funky Party Village Beach.
5: Igen, és Funk Fesztivál, és ezt a nyugdíjasok és a fiatalok együtt szervezik már 20 éve. És van a Zegabor rendezvényünk, amit nem hirdetünk sehol, mert fulltárházas, úgyhogy nem is hirdetjük. Ez egy zenés gasztró bortúra, gyönyörű az is. Tehát van a nemzetiségi napok, sok-sok rendezvényünk van. Úgyhogy minden
4: csak győzzük,
5: van.
4: Ugye? Hát és igen, csak győzzék igen. Önök is. Nagy munkát végez a csapattal, azért kérdeztem, mert ez nyilván nem egyszemélyes, hogy mennyien vannak, akik csatlakoztak le a kalappal. És hát ahhoz, hogy megnézzük mi is, ahhoz Tolna megyébe, Györkönybe kell látogatni, ott vár minket a Pince egyen, ez a bizonyos pincefalu, amiről Braun Zoltán az imént mesélt nekünk. Köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre állt.
5: Mi köszönjük a lehetőséget, és mindenkit sok szeretettel várunk.

0: veszik vagy isszák. Egy műsor magyar borra szomjazóknak. A mikrofonnál Róna Jegon.
1: Ötödik alkalommal készülnek már a Vince Gála megrendezésére, nem akármilyen helyen, a Szépművészeti Múzeumban. Amikor a múzeumban költözik a bor, az mindig fennköltséget, eleganciát feltételez, és a Vince Gála az tulajdonképpen ezt szeretné megmutatni a nyilvánosságnak. A magyar bor az lehet elegáns, a közönsége is lehet elegáns, és hát a borászok is. Erdl Flóra, a Vince márka igazgatója a vonalban. Jó napot, Flóra!
2: Jó napot kívánok, köszönöm a meghívást.
1: Az ugye nem baj, hogyha a borhoz az eleganciát igyekszünk társítani.
2: Sőt, szerintem kifejezetten az egyik legjobb jelző, hogy leírjuk a borokat, és szerintem a Szépművészeti Múzeum talán egy igazán jó helyszín ahhoz, hogy ezt ki is emeljük.
1: Ilyenkor a borászatok, a borászok, a szakértők, meg a borkedvelők is találkozhatnak. Nem különleges ez abból az értelemben, hogy erre van gyakorta lehetőség. Magának a Vincének az eseményein is, de egy ilyen helyen azért nem annyira. Ez különleges.
2: Abszolút. A közösségépítés, a személyes kapcsolattartás szerintünk és az egész filozófiánk erre épül. Az nagyon fontos, amikor a borról és a hozzá kapcsolódó területekről beszélünk, úgyhogy kifejezetten azt szerettük volna, hogy ezen az eseményen maguk a borászok, a termelők mutatják be a saját boraikat, és közvetlenül lehet találkozni azokkal, akik meg is vásárolják ezeket a termékeket. Illetve azok a borszakírók, szakmabéliek, akár Magyarországról, akár külföldről személyesen tudnak beszélgetni egy pohár bor mellett. Egyébként ez azért is nagyon fontos, mert látjuk azokat a trendeket, hogy mennyire nagy probléma például az, hogy elmagányosodunk, hogy nem járunk közösségbe, hogy egyre elzárkózunk az embertársaink elől, és egy ilyen társasági esemény, abba bízunk, hogy egy nagyon jó alkalom lehet arra, hogy ezt egy kicsit kiszakadjunk.
1: Meg hát minden estül különleges, tehát ha feltételezzük azt, hogy be lehet menni egy pohár borral a kézben Gauguin kiállítását megnézni, ugye most megy a Posztimpresszionisták körei című tárlat, és azt hiszem, ha jól sejtem, akkor ez lesz a kiállítás, ami kíséri ezt az eseményt, vagy az esemény a kiállítás nézőpont kérdése. Szóval, hogy ez így különleges, ez fantasztikus élmény lehet.
2: Igen, egy kicsit úgy is szoktuk hívni, hogy egy éjszaka a múzeumban, mert olyan programokat és eseményeket szervezünk, ami hát egy átlagos hétfőn vagy egy kedden általában tilos a múzeumban, tehát hogy olyan különleges alkalom, ahol egy picit kipróbálhatjuk azt, hogy milyen úgy bemenni a Szépművészeti Múzeumban, amikor nem csak egy általános tárlatra megyünk, hanem egy picit lehet enni, kicsit lehet borozni, beszélgetni, zenét lehet hallgatni. Tehát egy picit belekóstolhatunk, hogy milyen az, amikor olyan dolgokat művelünk, amit általában tilos a múzeumban, úgyhogy egy picit egy játék is tulajdonképpen ezzel a helyzettel.
1: Milyen zene dukál a borhoz, a borkóstoláshoz? Vonós négyes, jazz muzsika,

0: igazából mi lesz?
1: Egy fúziós jazzzenekart hívtunk meg a Testamenti téma, elég fiatal és nem most annyira ismert zenekar, ez is volt tulajdonképpen a cél. Egyébként most már harmadik alkalommal dolgozunk velük együtt, és nagyon-nagyon szeretjük az ő zenéjüket, meg az ő filozófiájukat. Úgyhogy egy ilyen kisebb induló zenekarnak szerettünk volna bemutatkozási lehetőséget adni a budapesti közönség előtt. Ők jazzzenét játszanak, fúziós jazzzenét játszanak, és azt gondolom, hogy ez talán nem annyira komoly, mint az általános jazzzene, hanem van benne egy kicsi játékosság, van benne egy kicsit egy ilyen pozitívabb hangulat, ami a borozáshoz szintén nagyon jó passzol.
0: És van itt egy eredményhirdetés, mert azt sem tagadjuk le, hogy itt a borászok számára nem csak a bemutatkozási lehetőség, hanem a megmérettetés is adott. Ugye lesz évborász a díjkiosztó itt is.
1: Így van, de díjazni fogjuk a határon túli felemelkedő borászatokat is, a legjobb borbárt, a legjobb boros címke dizájn tervet, tehát nem csak a borászatokat, hanem a mellé kapcsolódó szakmákat, például a legjobb borlapot is, ételmi borlapot is díjazni fogjuk, de nyilván a legkiemelkedő díjunk az az életműdíj maga, ami mindig egy olyan személy számára szól, aki valamilyen nagy hatást gyakorolt a szakmára és borokra, és több évtizedre nyúlik vissza, úgyhogy ez lesz a korona éke az estének, de ez a díjkiosztó az idei évben, ez egy zárt körű díjkiosztó lesz, tehát ezt a rendezvény előtt tartjuk meg, és magán a Vince Gálán ott lesznek a díjazottak, és egy videófelvételről lehet visszanézni a díjátadó pillanatait, hogy a borozási élményből ne csökkenjen a borozási élmény azzal, hogy a díjkiosztó ceremóniát még egy óra, másfél órán keresztül félbeszakítjuk, úgyhogy arra gondoltunk, hogy egy ilyen felezzen pillanatban lehessen majd találkozni mindenkivel, nem amikor már izgulnak, hogyha most akkor melyik Vince díjat nyeri meg az én borászatom, úgyhogy ez is egy kicsit oldani kívánja ezt az egyébként nagyon elegáns és talán egy kicsit konzervatívabb hangulatot.
0: Mi viszont vendégként megkóstolhatjuk a díjazott ételeket?
1: Kizárólag azokat lehet megkóstolni.
0: Hát az úgy jó.
1: Ráadásul korlátlan mennyiségben. Az a cél, hogy minél inkább megismerjük ezeket a borokat, úgyhogy kettő darab útvonallal is készítünk, borkóstoló útvonal, egy kezdő és egy haladó borkóstoló útvonal, mindenki el tudja dönteni, hogy mennyi bort tud egy este alatt kipróbálni, és akkor ajánlunk hozzá ételeket, és sorrendbe állítjuk őket egy kis térképen, tehát ha valaki teljesen kezdő és úgy szeretné megismerni Magyarország legjobb borait, akkor ajánlom figyelmébe ezt az útvonalat, és akkor tulajdonképpen egy szakértők által felállított sorrendben tudja megízlelni ezeket a tételeket, kezdve a pezsgőktől egészen az afukig.
0: Azt szokták mondani, hogy a borkészítés művészet, szerintem a borkostolás is, hogyha azt az ember magas színvonalon űzi, úgyhogy ezt kívánom a résztvevőknek, kiváló borokat, a borászoknak szép díjakat, önöknek értő közönséget, a közönségnek pedig jó szórakozást. Szóval borkostoló a múzeumban, Vince Gála november 7-én a Szép Művészetiben. Köszönöm szépen Eltúr Flórának.
1: Köszönöm én is a beszélgetést.
2: Támogatott tartalmat hallottak. Műsorajánló. Utazók podcast Mahó Andreával, már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Támogatott tartalom következik. Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak. A mikrofonnál Róna Jegon.
1: Lehet, hogy közeledik az ősz, lehet, hogy közeledik a szüret vége is, ami ugye hamarabb van mindenhol, mint hogy az elmúlt évtizedekben, az meg évszázadokban hagyományos volt. De azért a Balaton partján lenni, ha akármilyen idő is van, mindig öröm lehet. Pap Károlyt hívjuk, a Pappince tulajdonos borászát, Balaton Szabadin. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, üdvözlök mindenkit!
1: A Balaton az mindig jó hely, igaz?
2: Igen, igen, hát egy ikonikus hely a Magyarországnak, úgyhogy én úgy értem, hogy én nagyon jó helyre születtem, ugyanis itt születtem, úgyhogy én mindig csak a csodákat látom benne.
1: Balatonnál borásznak lenni az volt hajdanában nehezebb kenyér, de mostanában divat a balatoni borokat kóstolni, mostanában divat bortúrákat tenni a Balatonpartnál. Érzi ezt ön is?
2: Igen, igen, hát divat, ugye kell kettős a kérdés, mert divat borásznak lenni, aztán ugye divat borok után menni, érdekességeket feltalálni. Hála Isten, egy kicsit Magyarország eltorodott ez az ezerarcú borország a kicsit felé, hogy azért a kis pincészetekbe is nagyon szépen be lehet menni, és nagyon szép kis érdekes tételeket lehet kóstolni.
1: Azt mondja, hogy divat borásznak lenni, mert azt hisszük, hogy az könnyű?
2: Igen, igen, én úgy gondolom, hogy nagyon sokan beleugranak ebbe, de ugye, tehát ugye relatív ez a borász, hogy az én szememben azért ugye van borász, van szőlész, és van egy családi gazdaság, ahol ugye mindent meg kell csinálni, tehát a téli hidegtől, a nyári melegen keresztül, a jó szőlőt és a jó bort is.
1: De hát azért ez egy szakma. Szóval én ezt, ahogy ezt a műsort készítem, csodálkozom rá újra és újra, hogy generációról generációra öröklődő tudás frissül meg az új generációk megjelenésével. És hát ez a tudás az, ami nélkül nem lehet bort készíteni.
2: Így van, hát ebbe ugye van egy nagyon-nagyon nagy fokú tapasztalat van, egy nagyon nagy fokú szeretetnek kell, hogy működjön egyrészt a természet, másrészt a szőlő, harmadrészt pedig a bor után. De azért tartozik hozzá, ugye mivel szakma, tartozik hozzá egy nagyon-nagyon kemény és fegyelmezett rend is, ami a bor előállítás, a szőlő előállítás ugye meghatározza a mai világban. Mind a kettővel szerintem egy igazi jó borász, egy igazi jó szőlész, mind a kettővel kell, hogy rendelkezzem.
1: Ezt 30 éve csinálják, évről évre újra és újra neki rugaszkodva. Nem lehet belefáradni, beleunni?
2: Minden év, tehát ilyen szinte minden év egy kihívás. Minden évben egy új, mint hogy egy új gyerek születne. Tehát mindig jön valaki, akit elkezdünk már most, amikor ugye szőlő, amikor egy kicsit murci, amikor egy kicsit bor, amikor meg tényleg nagy bor, elkezdjük szerelgetni, ízelgetjük, kiélvezzük, játszunk vele, foglalkozunk vele. Egy nagyon izgalmas, minden év egy nagyon izgalmas történettel rendelkezik.
1: A dél-balatoni borokra azt szokták mondani, már pedig önök ott vannak Siófoktól, nem túlságosan messze, Balatonszabadi ugye ott van mellette, hogy azok ilyen könnyű borok. Ez az ön boraira is igaz?
2: Igen, tehát egyrészt az, hogy könnyű, de én nem is könnyűnek mondom, hanem gyümölcsösnek mondom általában ezeket a borokat. Ezt jobbára ugye a talaj határozza meg, itt egy löszös talajon vagyunk, ugye Dél-Balatonon nagyon kevés az, amikor egy kicsi érdekesség belejön, homokkő és egyebek. De ugyanakkor borzasztó gyümölcsösség tárul elénk egy zseniális kis extraktummal mostanában már.
1: Mi a vezetőboruk, a zászlósboruk, a Riesling?
2: Hát a Riesling, igen, hát azért azt ne felejtsük, hogy hála Istennek itt a Balaton környékén ez a Rieslinget nagyon szépen feltornázta magát, és egy ikonikus bor lett belőle. Én nagyon szeretem, és egy történetem van rá gyakorlatilag az, hogy amikor ugye elkezdtünk itthon borászkodni, hogy mindig az idősekkel beszélgettem, akkor nem volt Rieslingünk, és hogy hát mi volt itt régen, meg milyen volt? Hát fiam, itt régen azért a Riesling azért az itt volt, hát most meg már eltűnt, és akkor szépen elkezdtük visszahozni időbe, és hát ez zseniálisat fut. És ez azt mutatja, hogy már a régi öregek is, mindig a Riesling volt az ami az előtérbe szorult náluk.
1: Most viszont murci korszak van, ha jól sejtem.
2: Úgy van, ugye? Úgy van, igen.
1: Azt meg kell kóstolni, azt mondják az öregek. Tényleg meg kell?
2: Hát, Hát aki nem kóstolja meg a murcit, az nem borász. Tehát aki nem kíséri végig ugye azt, hogy mustból hogyan keletkezik, hogyan jön létre a bor, azt szerintem nem borász. Tehát meg kell kóstolni. Muszáj, szerintem muszáj.
1: Na jó, de hát ugye a mustra is azt mondják, tehát akkor ezzel így végig mehetünk, aztán meg kell kóstolni a bort, és el is fogy.
2: Igen. És ez a jó benne, tehát a szakmában.
1: Viszont most lesz egy rendezvényük is, a murcogás, erről jutott eszembe a murci maga. Az meg igen. Ugye pont erről szól.
2: Igen, mert mindig azt mondjuk, hogy ugye igen, jó borokat muszáj már jó borokat elkészíteni, de a jó borok mellé én mindig azt mondom, hogy valami is élményt kell adni. Valami kis olyat, ami kicsivel több, ami arról szól, hogy üljünk le, beszélgessünk, úgy, mint a régi öregek, amikor kimentek a pincéhez, leültek, beszélgettek, valami ilyeneket szeretnénk ugye ezekkel a rendezvényekkel megidézni, és adunk neki mindig egy kis felhangot. Most például ugye ez a murcogás lesz, tettünk félre mustot, amit pont akkor fog olyan murci lenni, amilyen egy igazi murcinak kell lennie, úgyhogy rettentően készülünk rá, hogy a murci is meglegyen, és a jó borok is.
1: Ahhoz, hogy murci legyen, ahhoz szüretelni kell, kész vannak?
2: Gyakorlatilag még a hétvégén szedünk egy kis kabernét, és akkor végeztünk, igen. Tehát borzasztó korán volt az idei születés.
1: Hát ebben a melegben, ebben az embertelen napsütésben nyilván gyorsan megérett. Van-e nedvességtartalma? Tehát, hogy az eső mennyire hiányzott?
2: Nagyon-nagyon hiányzott az eső, nagyon látszik a fürtökön, nem tellettek ki a szemek, a lékinyerés az gyakorlatilag a normális, az 75% lenne. Hát most, ha a 60-at elértük, akkor már nagyon örültünk neki.
1: De erre meg azt szokták mondani, nem tudom, osztja ezt a véleményt, hogy közben meg ezek a jó bor alapjai is. Tehát lehet, hogy nem annyi, de jó lesz.
2: Igen. Hát biztos vagyok benne, ugye, tehát ugye mindig azt mondja, hogy a szőlő minél jobban sanyargatva van, annál magasabb minőséget tud produkálni. Hát ez az év azért ez adott szegény növénynek bőven a rosszból, úgyhogy sanyargatva volt. Én reménykedve állok annak, hogy igazán tényleg olyan borok lesznek, amik önmagukat múlják felül, és egy rendkívül nagy extraktságot, egy rendkívül ízgazdagságot fogunk kapni belőlük.
1: Na akkor legyünk egy kicsit tárgyszerűek. Október 3-a szombat délután murcogás a Pappincében Balatonszabadin. Ezt azért jegyezzék fel, hogyha jó murcit akarnak kóstolni, nem messze a déli parttól, akkor itt az alkalom, a Balaton pedig október 3-án is gyönyörű lesz. A murci meg finom. Igaz?
2: Úgy van, várunk mindenkit szeretettel. Aki még nem ivott murcit azért, aki meg szereti a murcit azért.
1: Ez a beszéd. Pappince Balatonszabadin, akivel pedig beszélgettem, Papp Károly, a tulajdonos borász. Örülök, hogy itt volt velünk. Minden jót kívánok.
2: Én is örülök, viszont kívánom.
1: Viszont hallásra. Rónai Egont hallották, ez volt a borműsor. Egészségükre. Most ér véget, egy hét múlva jövünk újra. Somodi Sajmos este szerkesztette. Viszont hallásra.
0: A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Támogatott tartalmat hallottak. Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon. Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Médiapiac.

0: blogokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Jön az Etele Shopping Fest! Szeptember 10-e és 13-a között kedvenc üzleteit különleges kedvezményekkel és exkluzív ajánlatokkal várnak az Etele Plázában. Részletekért töltsd le az Etele appot, vagy keresd a kuponfüzetünket. Etele Pláza. Jó helyen jársz!
2: Nem látod a gördeszkámat?
3: Én a lavort keresem.
2: A fotel is eltűnt.
3: És a bicikli kormányom?
4: Chill van, bro. Csak kölcsön vettem pár cuccot.
3: Mégis mihez?
4: A győztes járgányhoz.
5: A világ legflúgosabb futama újra Budapesten. Red Bull Láda Derby, szeptember 20, Tabán.
6: Megvan már az őszi szetted?
7: Még nincs, de szeptember 10-től 13-ig jönnek az Árkád napok, a legújabb trendekkel és kedvezményekkel.
8: Ráadásul 20 000 forint vásárlás felett, akár vásárlásod teljes összegét is visszanyerheted Árkád ajándékkártyán 200 000 forintig.
7: Részletek az arkadbudapest.hu-n.
9: Árkád.
10: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8 millió 290 ezer forinttól.
11: Ferihegy Autó Kft. Budapest, Üllői út 822.
0: Reklámot hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
12: Most állati sokat segíthetsz. A tiszta környezet az állatok számára is épp olyan fontos, mint nekünk embereknek. Segíts eldönteni, melyik állatvédőszervezet kapjon Carehair takarítógépeket a Tiszta Menhely program keretében. Szavazz te is augusztus 24-e és szeptember 13-a között a Carehair Tiszta Menhely közönség szavazásán a VMN oldalán.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
13: Esős, hűvös időre számíthatunk, megduplázza az alap és az innovatív kutatásokra fordított források összegét a kormány. Nem történt fémszennyezés a Szemkorp debreceni telephelyén. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Megduplázza az alap és az innovatív kutatásokra fordított források összegét a kormány, jelentette be egy szegedi szakmai eseményen a tudománypolitikai és innovációs államtitkár. Horváth Péter hangsúlyozta, 3 év alatt 103 milliárd forintról 225 milliárd forintra emelik a Nemzeti Kutatási Innovációs Hivatal által kezelt alapot. Hozzátette, a jelenlegi 40 milliárdról 70 milliárd forintra növelik a Nemzeti Kutatási Kiválósági Program alapkutatásokat támogató forrásait is, amivel jelentősen több tudományos karrier válik finanszírozhatóvá. Újra kell építeni a gazdaságpolitika hitelességét. Erről beszélt a pénzügyminiszter a 64. közgazdász vándorgyűlésen Egerben. Kármán András hangsúlyozta, költségvetési kiigazításra van szükség, és a növekedés meghatározásához az állam működésén kell faragni, de ez nem terjedhet ki az oktatásra és az egészségügyre. A Magyar Nemzeti Bank elnöke Varga Mihály pedig azt hangsúlyozta, az euró magyarországi bevezetésénél a gyors helyett a sikeres és megfelelő csatlakozás. Kell a hangsúlyt helyezni. Nem kérte fel közös szakértőnek a Transparency International Magyarországot a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró országgyűlési vizsgálóbizottság. A testület a gazdaságkutató ZRT felkérését sem támogatta. A bizottság döntött arról, hogy meghallgatják a jegybank törvény 2016-os módosításának előterjesztését, Bánki Eriket, a Fidesz volt képviselőjét, és beidézik Kósa Lajost, a Fidesz korábbi frakció vezetőjét is. Nem történt fémszennyezés a Szemkorp debreceni telephelyén, miután a korábbi mérési jegyzőkönyveket a hibás vizsgálati protokollok miatt hivatalosan visszavonták, közölte a vállalat. A cég a felfüggesztő hatósági határozat eltörlését és a termelés újraindítását kezdeményezte az illetékes környezetvédelmi hatóságnál. A vállalat mostantól rendszeres talajvízvizsgálatokat végez, amelyek eredményeit a nyilvánosság számára is elérhetővé teszi. Véget ért a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság nyári ellenőrzés sorozata. Fagylaltozókban, strandbüfékben és fesztiválokon is vizsgálódott a hatóság, és az esetek 16%-ában talált kifogásolni valót. Az akció során 2 tonna élelmiszert vontak ki a forgalomból, és több mint 37 millió forint bírságot szabtak ki. Esős hűvös idő jön, délnyugat felől kiterjedt csapadékzóna érkezik, ezért péntek estig többfelé számíthatunk záporokra, zivatarokra, a szél is viharossá fokozódik. A hajnali 12-18 fokról napközben 25 fokig emelkedik a hőmérséklet.
12: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Következő műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártyaprogram ZRT. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
14: A gazdasági magazint hallják itt a Spirit FM-en, jó napot kívánok, a szerkesztő Szakály Erzsébet nevében is köszöntöm Önöket, Rónai Egon vagyok. Generációs különbségekről számol be a GKI a fogyasztói bizalom tekintetében, mondhatnánk, hogy annak tekintetében is, mert hát igen, mindenfajta generációs különbségek vannak, és talán erősödnek is. Udvardi Attilával, a GKI vezető kutatójával fogunk beszélgetni erről a bizonyosról, a fogyasztói bizalomról. Jó napot kívánok!
15: Jó napot kívánok, üdvözlöm a tisztelt hallgatókat.
14: Hogyan mérjük és mi határozza meg, hogy hogyan tudjuk mi magunk meghatározni a fogyasztói bizalmat?
15: A fogyasztói bizalmat a GKI hát lassan 30 éve méri. Jellemzően a teljes lakosságra agregált formában publikáljuk és elemezzük. Ez a megközelítés azonban elfedi, hogy a bizalom szintje és dinamikája az jelentősen eltérhet a társadalom egyes demográfiai csoportjai között, különösen igaz ez az életkor szerinti bontásra. Tehát az index, amit publikálunk, ugye az összességében vizsgálja vagy mutatja a lakosságnak a várakozásait, a konjunktúrára vonatkozó várakozásait, hangulatát. Viszont itt most azt is megvizsgáltuk, hogy a 22 és 26 között időszakban ez, az egyes korcsoportokban az az index, ez miként alakult, és hogy hogyan viszonyul egymáshoz.
14: Hogyha kicsikét hátrébb lépünk még konkrétan ettől az adattól, itt nyilván azért vannak különbségek abban is, hogy kinek milyen jövedelmi viszonyai vannak, de még akár a tekintetben is, hogy hol él, hogy egy nagyváros lakója, vagy egy kis zsákfalujé.
15: Igen, nyilván mindenki másképp más percepciók alapján gondolkodik a jövőről, vagy értékeli a közelmúltat. Természetesen itt a jövedelmi lehetőségek, a fogyasztási szerkezet, akár a lakóhely is, ahogy ön említette, mind az eladósodottság, a kockázatvállalási hajlandóság, ez mind befolyásol. Nyilván azok a szempontok, hogy milyen végzettséggel rendelkezik valaki, ilyen korcsoportba tartozik, ilyen jövedelmi mondjuk kvartilisbe vagy negyedbe tartozik, hol lakik, ezek mind befolyásoló tényezők, igen.
14: Mit látunk, hogyha az elmúlt mondjuk 4 évnek a tendenciáit tekintjük? 22 és 26 között mi történt?
15: 22 és 26 között nem egységesen változtak a magyar lakosság gazdasági várakozásaink. Tehát ez a fogyasztói bizalmi index, 4 korcsoportot vizsgálunk, az egyik az a fiatalok, tehát a fiatal felnőttek, a 18 és 29 év közöttiek, a második az a 30 és 50 év közötti korcsoport, a negyedik az az 50 és a 65, és a harmadik az az 50 és a 65, illetve a negyedik az pedig a nyugdíjas korosztály, tehát a 65 év fölöttiek, ezeket hasonlítjuk össze. azt találtuk, hogy a különböző generációk tartósan eltérően bizalmi szinten mozognak, a gazdasági változásokra is eltérő ütemben reagálnak. Hogyha összehasonlítjuk a négy görbét, akkor azt látjuk, hogy a fiatalok a legkevésbé pessimisták, az idősek pedig a legborulátóbb csoportot alkották a vizsgálat 22 és 26 között időszakban, miközben a kettő közötti két korosztály, vagyis középkorúak e két pólus között helyezkedtek el szinte végig. Azt lehet mondani, hogy ezek a különbségek, ezek látszódnak, akár a 22-es inflációs sok esetében is, akár a 26-os választások utáni időszak tekintetében is párhuzamosan mozognak, viszont különböző szinteken.
14: Nyilván, hogyha az inflációs sokra visszaemlékszünk, hát az egészen döbbenetes volt, hogy hogy ugrottak meg az árak, akik a legrosszabb körülmények között élnek, ők voltak a legrosszabb helyzetben, teljesen érthető, hogy a nyugdíjasok, akiknek a legkevesebb tartalékuk volt, meg a legkevesebb havi jövedelmük, ők kerültek ennek a bizalmi indexnek az aljára. De a fiatalok, akik egyébként sok felmérés szerint az egyik fűtőeleme voltak a mostani 26-os változásnak, nyilván most egyfajta felszabadultsággal és örömmel néznek előre. Így mérik önök is, vagy ez egy rossz feltételezés?
15: Így mérjük, igen. A bizalmi index az a 22-es energiasokban, az ugye minden négy korosztály esetében jelentősen csökkent a bizalmi index. Igazából párhuzamosan az időseknél csökkent egy olyan nagyon alacsony szintre, ami tehát ilyen extrém, az nem nagyon tapasztaltuk korábban se, mert a teljes fogyasztói bizalmi indexbe ezt az alacsony szintet. De ugye nyilván azóta teljesen más szinten mozog, tehát javult. Igen, amit ön is mondott, hogy a nyugdíj az egy olyan jövedelmi elem, ami igazából kevésbé tud növekedni, ott meghatározott szabályok szerint változik a nyugdíj, ott lehet a nyugdíjasoknak vagy biztosítani mindenféle különböző egyszeri juttatásokat, illetve egyéb nyugdíjnövelő intézkedések lehetnek, viszont összességében a fiataloknak több lehetőségük van, például, hogy mondjuk a jövedelmük ők tudják úgy is növelni, hogy mondjuk munkahelyet váltanak, tehát a munkaerőkeresés túlkeresletes időszakban sokkal jobban tudnak érvényesíteni bérigényeket, ezért például abban, amikor az árszínvonal 22-ben jelentősen emelkedett, akkor ők is jobban tudtak a több lehetőségüket alkalmazkodni. A másik pedig a fogyasztási szerkezet, ami a nyugdíjasoknál az élelmiszer, rezsi, kiadás, egészségügy, ezek voltak pont azok a tételek, amik 22-ben jelentősen emelkedtek. Tehát a szolgáltatások, a fiataloknál a szolgáltatások nagyobb részt hasítanak ki a fogyasztási szerkezetből, és ott a szolgáltatások esetében viszont nem volt akkora áremelkedés, tehát a nyugdíjas korosztályt, mint egy magyarázatként, ez is sújtotta 22-ben.
14: Egyébként van itt egy érdekes dolog, bocsánat, nézem a görbét, igen? Amit felrajzolnak az adatok, és az látszik, hogy 2026. április 12-e után pont ez az egyébként meglehetősen az államnak kiszolgáltatott korcsoport, a nyugdíjasok korcsoportja volt az, amelyik a legoptimistábban reagált, tehát ott egy ugrásszerű javulás van.
15: Igen, ez az, amire mi sem nagyon számítottunk, hogy ez így be fog következni. Tehát a nyugdíjas, tehát a 65 év fölötti korosztály bizalmi indexe az utolérte az alatta lévő két korosztályét. Igaz, hogy azóta egy kicsit korrigált, viszont historikusan nagyon magas szinten van. A fiatalokét nem érte utol, mert a fiataloké is megugrott április után. Ez valószínűleg a nyugdíjasoknak a várakozásait tükrözi a tekintetben, hogy lehet, hogy arra gondolnak, hogy ők ezzel, tehát akár a nyertesei is lehetnek ennek a változásnak.
14: Hát a legkisebb nyugdíjakkal kapcsolatosan ez most megvalósul valamilyen mértékben, ha nem is átütően, de van nekem egy másik gondolatom ezzel kapcsolatban, ez nehezen igazolható, de a nyugdíjasok egy része a saját gyerekein méri az esélyeit. Azt, hogy milyen lesz majd a gyereknek, adott esetben az unokának a jövője. És lehet, hogy ezt a bizalmi indexet ez is mozgatja.
15: Így van. Ez is biztos, hogy a hátterében van az index mozgásának. Igaz, egyrészt az, hogy minél inkább idősebb valaki, annál inkább ugye óvatosabban közelít a kiadásokhoz, a megtakarításokat minél idősebb valaki jobban, a megtakarítási lehetőségeket minél fontosabbnak tartja, nyilván azért is, amit ön említ, hogy a gyermekeit, unokáit tudja támogatni, és ez is nyilván benne lehet ebben a megugrásban, hogy mivel a fiatalok azok ugye a mérések alapján azt lehet látni, hogy ők voltak azok, akik leginkább támogatták a változásokat. Tehát akkor lehet, hogy így az idősebbek is erre kapcsolódnak rá. És amit mondott, hogy a nyugdíjasok esetében most ugye beletjelentve ez a minimál nyugdíjnak az emelése, bár ez még az augusztusi adatban nem tükröződik, azt majd igazából a szeptemberi adat fogja igazából, vagy talán akkor az az adat, amikor már először ezt azok, akik minimál nyugdíjra jogosultak, azt először megkapják majd úgy tudom január 1-től. Talán akkor ez még jobban fog tükröződni ebben az idősek bizalmi már mutató görbében.
14: Mikor készül a következő felmérés bizalmi index ügyben?
15: Hát ez most folyik. Igazából az eredményeket azokat ilyen hónap közepén második fele.
14: Ez most hónapról hónapra izgalmas lesz, mert egyúttal lesz ennek politikai súlya és tartalma, és mennyire váltja be az ígéreteket és a reményeket, főleg az új kormányzás. Ezt azért majd itt jól lehet mérni, korcsoportonként különbözőképpen is. Úgyhogy köszönöm szépen, azt is kíváncsian várjuk majd, mint hogy ennek az adatsornak is örültünk. Udvardi Attilát hallották, a GKI vezető kutatóját.
15: Nagyon szépen köszönöm, szép napot! Köszönöm.

0: Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 6:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en, Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: Budapesten baleset történt a 10. kerületben a Jászberényi úton a Kozma utca közelében. Lelassult az előrejutás. Erős a forgalom az Alkotás utcában a Krisztina körút előtt, a Széll Kálmán tér környékén, a Szilágyi Erzsébet fasorban befelé, a Budai alsó rakparton a Petőfi hídtól északra és a Margit hídnál délre, valamint a Pesti alsó rakparton a Lánc hídnál. Csatorna felújítás miatt lezárták a 6. kerületben a Városligeti fasort a Bajza utcánál, de a szervizúton lehet közlekedni. A Bajza utcában sávlezárásra készüljenek. Lezárták a 13. kerületben a Rozsnyai utcát a Röppentyű utca és a Hajdú utca között, csatorna építése miatt. A 14. kerületben a Stefánia úton a Hungária körút felé az Egressi útnál lezárták a külső sávot vízvezeték javítása miatt. Távhővezeték javítás miatt lezárták a 15. kerületben a Szerencs utcát a Pázmány Péter utcánál, ezért az Elem utca felől a Zsák utca lett. Sávlezárásra készüljenek a 16. kerületben a Veres Péter úton kifelé a Bodnár utcánál, mert javítják a vízvezetéket. Útszükületen kell áthajtani Soroksáron a Tárcsás utcában a Gyékény utcánál, szintén vízvezeték javítása miatt. Szép Csilla, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
2: Egészen szörnyűséges adatokat láttunk a költségvetési hiánnyal kapcsolatban a kormányváltás után, mert hogy kiderült, hogy az a bizonyos tervezett 3,7%, jó lesz az 7,5%-nek is, még úgy is, hogy megpróbál takarékoskodni a Kálmán András vezette gazdasági kormányzat. Csillag István közgazdász volt gazdasági miniszter a vonalban, és hát arról kérdezem egyrészt, hogy ez a 7,5%, ez hogyan lesz 3% alatt ahhoz, hogy legyen nekünk eurónk, és mikorra lehet ezt leküzdeni, milyen áron. Másrészt pedig arról is, hogy előrejelezte a kormány, Magyar Péter elmondta a parlament legutóbbi ülésén, hogy hát az augusztusi adat előre szól, különösen rossz adat lesz, mert hogy fizetnie kell az államnak. Úgyhogy ez a kettő együtt így most eléggé elborzasztónak tűnik, de tényleg úgy van-e? Csillag István.
3: Jó napot, vagy jó napot kívánok itt a hallgatóknak.
2: Jó napot kívánok.
3: Amit mondanék, az ugye kezdjük az elejével, ami nem régi bejelentés, nevezetesen ez a várható augusztusi megugró költségvetési hiány, ugye ez egy pénzforgalmi, tehát az adott év, adott hónapjában kifizetett, illetőleg beérkezett pénzeket mutatja, nem pedig azt, hogy hogyan kell ezt majd elkönyvelni eredmény szemléletben. Ez a nagyon magas hiány, amiről itt beszélünk, abból származik, hogy sikerült azokat az úgynevezett mérföldköveket, szupermérföldköveket teljesíteni, amelyek szükségesek ahhoz, hogy Magyarország hozzájusson a helyreállítási pénzeszközhöz, ami Magyarország esetében mintegy 10 milliárd eurót tesz ki, amit éppen, hogy augusztus 31-éig lehetett a teljesítéssel elérni, illetőleg lehívni. Ahhoz azonban, hogy ezeket a nagyon kedvező, lényegében ingyen fejlesztési célokat szolgáló pénzeszközöket Magyarország felhasználhassa, ahogy eddig is minden uniós programnál kell saját előfinanszírozásról gondoskodni, és ez az, amit az augusztusi hónap nagyon kedvezőtlen számai, több mint 2000 milliárd forint az, amit így kellett a költségvetésnek bemutatni, és egy elkülönített számlára helyezni, hogy majd amikor az év végén ténylegesen beérkezik a brüsszeli pénz, akkor ebből a mínuszból az akkor beérkező plusz által lényegében nulla legyen, tehát azt a költségvetési tervet tarthatni tudja, tarthatóvá tegye a kormány, mint amit a pótköltségvetés alkalmával a kormány, illetőleg Kármán András között.
2: Azért ez az a tűnik most rossznak, hogy aztán a végén majd jó legyen.
3: Hát egy pillanatra igen, de azért szeretnék ehhez is egy megjegyzést fűzni, hogy tudnélik végre helyreállt az a hitelesnek tűnő adatszolgáltatása a pénzügyminisztériumnak, ami hát nem mondanám, hogy teljes 16 éven át szünetelt, de azért jó részben szünetelt, és csak utólag, amikor már ennek az adatszolgáltatásnak a nyomán az Európai Statisztikai Hivatal, illetőleg a bizottság, meg az IMF ellenőrizték a mi adatainkat, akkor értesülhettünk mi, Magyarországon élő elemzők, állampolgárok, hogy a saját adófizetői pénzünkkel hogyan is sáfárkodtak a pénzügyminisztériumban. Ez megváltozott most, mert hiszen egy úgynevezett SDDS, így hívják ez a varázsszó, alapon történő közzétételből mindenki tájékozódhat, hogy hol is áll, hol is tart az ország, ami már önmagában jó hír, hogy nem kell eltakarnunk a szemeinket, ha egyszer meg akarunk ismerkedni hazánk államháztartása pénzügyi helyzetével.
2: Hát ráadásul ugye a parlamentben tételes felsorolása történt annak is, szintén Kármán András által, hogy amellett, hogy most elszáll a hiány és miért száll el, ehhez képest miféle összegeket mire költenek, vagy hova csoportosítanak át. Ez is korábban egy este 11 óra 59 perckor megjelenő közleményből volt ismert a közlönyből.
3: Én azt gondolom, hogy ez megint egy olyan fajta elem, ami Magyarország iránti külföldi hitelezői bizalmat is, meg az adófizetők, a magyar adófizetők bizalmát is erősíti a kormány gazdaságpolitikája iránt, bár azt is tudni kell, hogy sajnos, hogyha az ember tükörbe néz és látja, hogy mekkora a pocakja, azért az nem biztos, hogy csupa örömteli mozzanatot rejt magába, mint ahogy ennek a tételes bejelentésnek is azért a nyomán, hogyha úgy körülnézünk, akkor látjuk, hogy bizony az a változás, ami az annak idején, tehát tavaly elfogadott 2026-ra vonatkozó költségvetési terv irányszámai és a most beterjesztett úgynevezett pótköltségvetés irányszámai között van, az bizony egy elég gyökeres gazdaságpolitikai, most azt mondanám, részben hamisításnak, amit az előző kormány követett el, hiszen úgy vállalt kiadásokat, hogy a fedezetekről, a bevételekről nem gondoskodott. Másfelől olyan célokat tűzött ki maga elé, amit a honanyák és a honatyák, tehát ami egy költségvetés lényege, hogy a bennünket képviselő parlamenti képviselők jóvá hagyják a célokat, a célok felhasználását pedig tudják ellenőrizni. Mit is látunk ebből a most éppen 7,5%-os államháztartási hiányt tartalmazó pótköltségvetésből? Először is azt látjuk, hogy attól ugrott meg a 3,7%-os eredeti tervhez képest ez a hiány lényegében a duplájára, mert legalább 1,5%-ot költöttek, hogy mint lábon vezetett barmokat a közönség, azaz a szavazókat meg tudják vásárolni a 14. havi fizet, 14. havi nyugdíjat, vagy pedig a közszolgáltatásokban és a köztisztviselők között lakás és egyéb kedvezményes konstrukciók bevitelével, illetőleg olyan más elemekkel, mint például az az adóintézkedés, aminek a révén örök életre, aki 3-4 gyereket szült édesanya, az megszabadulhat a személyi jövedelemadó fizetési kötelezettségétől. A másik része pedig olyan beruházásokat tartalmazott, aminek hát azért a furcsasága az, hogy például a Mohácsi hidat azt kiszélesítik egy olyan ottani mért helyi forgalomra méretezve, ahol nagy valószínűséggel 10-12 percenként halad át egy teherautó, meg egy személyautó, tehát itt aztán végképp csak arról beszélhetünk, hogy a haverok zsebébe lehetett egy túlárazott nagy beruházást elindítani. Na most, amikor ezt levesszük, ezt a 1,5%-ot, akkor is bizony van némi problémánk. Az a problémánk ugyanis, hogy az előző időszakban felgyülemlett államadósságnak a finanszírozását, tehát az évente fizetendő kamatokat, azt ugye nem tudjuk lefelé sroffolni, hiszen olyan kockázatokat érzékelnek a pénzügyi piacok, hogy egy durván 4%-nyi GDP-t kell arra költeni, hogy az előző időszakban felgyülemlett államadósságot finanszírozni tudjuk. Még így is marad nagyjából 2-2,5%-nyi GDP-vel felérő államháztartási hiány, ami azt jelenti, hogy az adott évben képződő bevételeknél legalább ennyivel többet költöttek. Na most ilyet azért szerkesztő úr és a hallgatók se szívesen követnek el, mert ennek az a következménye, hogy mindenkinek tartozunk, és ebben az esetben lényegében egy hólabda effektus kell, hogy elinduljon, ha ezzel nem tudunk úrrá lenni. Voltak éppen ennek az erőfeszítésnek az első eredménye, hogy bevallják, hogy mekkora a tényleges hiány, erőfeszítéseket tesznek ennek a hiány növekedésének a megfékezésére, és ehhez képest kell majd a 2027-es, 28-as, 29-es éveknek a költségvetését úgy méretezni, hogy ebből a 7,5%-ból valahol a 3% közelébe kerüljünk 2030-ra, hiszen ez az a kritérium, amivel egyáltalán lehet jelentkezni oda, hogy mint uniós tag mi is eljussunk az euróig.
2: Felvetettem azt a kérdést a legelején, hogy ez mennyire fog fájni, látva a mostani számokat, és tudva azt, hogy egyébként a magyar gazdaság mennyire éhes új forrásokra, tehát ha kivonjuk, az még nagyobb bajt okoz, és nehezíti a növekedést, miközben nőni kéne ahhoz, hogy kinőjük ezeket a hiányokat. Szóval nagyon fog fájni?
3: Ugye gazdaság értelemben ezt nehezen tudom értelmezni, mert ugye én például, aki túlsúlyos vagyok, és emiatt a térdem állandóan fáj, és le kell mondanom a csokoládé és a kenyérzabálásról, amit imádok, akkor ez nyilván fáj, már akkor is fáj, amikor túlsúlyos vagyok. Tehát ezért ezt a fajta publicisztikai fordulatot nem szívesen venném sem magamra, sem a magyar gazdaságra, mert természetesen egy normális ütemben történő bevételfelhasználás, az persze ahhoz képest, hogy minden fogás után még bekapok egy szelet csokoládét, ahhoz képest nagyon fáj. Ahhoz képest, hogy normális ütemben költünk el valamit, abban azért lehet viszonylag észszerűen és kevésbé fájdalmasan eljárni, de egy biztos, hogy azt az őrültséget, hogy azok a hölgyek, akik nem fizetnek adót, viszont várják, hogy a nyugdíjuk növekedjen. És zárjuk rövidre, sok ilyen van ebben az Orbánéktól örökölt költségvetési politikában. Én ezeket taposóaknáknak nevezem, hiszen azért helyezték el, hogyha hozzányúlnak, fölszedik őket, akkor ezek robbannak. Ha nem nyúlnak hozzá, akkor meg egyszerre robbannak, az egész gazdaság robban ránk. Tehát ezért kérdezem én, hogy taposóaknát fölszedni termőföldön fájdalmas dolog. Nyilván, ha véletlenül mellé nyúlnak, igen. De ha ott hagyják, még fájdalmasabb, tehát én ezt úgy tekintem, hogy ebben a három évben kell ezeket a taposó aknákat fölszedni, amiben a legfájdalmasabb, hogy meg kell magyarázni, hogy ezek, ami jónak tűntek, valójában miért vezetnek oda, hogy Magyarország nem csak lemarad, hogy a jólétünk elmarad, hogy az inflációs rátánk hihetetlenül magas, hogy messziről fognak majd hozzánk érkezni és integetni a románok, a szlovákok, nemhogy az osztrákok. Ez persze, ez egy nehéz művelet, de nem fájdalmas, csak észszerű.
2: Hát társadalmi értelemben mindannyian azt szoktuk mondani, hogy persze legyen jobb az egész társadalomnak, és aztán jön az egyén érdeke, de legelőször is legyen nekem jobb. És hát ugye itt, amiről most beszélünk, az egyúttal a szerzett jogoknak tekintett például adómentességek megkérdőjelezését is jelenti. Ez egy nehéz küzdelem lesz, társadalmi értelemben is.
3: Minden küzdelem nehéz, de...
2: Ugye, tudom, a csokival vívott az egyik legdurvább, azt értem.
3: Hát igen, ezt akarom mondani, de ezt ugye nagyon egyszerűen végig lehet beszélni, tehát egy a lényeg, hogy most vagyunk egy olyan periódusban, amikor meg lehet azt is látni, hogy nem egy maffia állam lebontása önmagában teremti meg annak a jólétnek a forrását, amire mindenki vágyik, hanem attól tudtak ilyen irtózatos összegek ide-oda-amoda eltűnni, amiről nap mint nap hallunk, és vélhetően előbb vagy utóbb fogunk tudni a vagyon visszavétel során, hogy elvonják a mi figyelmünket, ne figyeljünk oda, hogy a szajrét egy hazaszerető kormány szerette hazavinni. És ezt természetesen magyarázni kell, el kell mondani, természetesen ennek minden nap reggel, délben, este az nehézségeit be kell vállalni, de azt hiszem, hogy most van az a történelmi periódus, amikor ennek a Magyar Péter vezette kormánynak a bizalmát pillanatnyilag, ugye azt kell mondanom, hogy a nép megszerezte, és fordítva a Péter kormánya megszerezte, nem Péter fillérekért, de megszerezte a nép tagjainak a bizalmát. Tehát most lehet ezt világossá tenni, elmagyarázni, a következményeket beláttatni, ettől még ez természetesen, ha elmarad az az egy tábla, vagy egy szelet, vagy egy pici apró csokoládé, az azért nem annyira örömteli mozzanat.
2: Azért jó csokizást kívánok, és fájdalommentes érdeket. Egyúttal pedig köszönöm szépen ezt az széleskörű és precíz felvilágosítást. Csillag Istvánt hallották, a volt gazdasági minisztert. Köszönöm szépen.
3: Viszont hallásra.

0: Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Szakár Erzsének köszönhetően gyakorlatilag keretes szerkezetbe foglaljuk ezt a mai adást. Az elején arról beszéltünk a GKI konjunktúra indexe alapján, hogy alapvetően pozitív a lakosság várakozása, kisebb-nagyobb mértékben, de jobbat remélnek, mint ahogy az volt korábban. Most pedig a munkáltatók szempontjait fogjuk megvizsgálni közelebbről, és hogyha az az adat igaz, már pedig ez az állítás, hogy a munkáltatók 37%-a négyszám bővítést tervez 2026 végén, akkor ez nekem azt jelenti, hogy ők is bizalommal tekintenek a jövőbe. Varga Péter, a Manpower Magyarország ügyvezető igazgatója a vonalban. Önök készítették a munkaerőpiaci előrejelzést, öné a szó. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, szerkesztő, üdvözlöm a hallgatókat. Igen, valóban igazak a számok, ahogy ezt ő is állította, 37%-a megkérdezett vállalatoknak valóban növekedést tervez, és mindemellett csupán 13%-uk tervez különböző létszámleépítéseket vagy létszámcsökkentéseket, ezáltal kimondhatjuk, hogy a nettó foglalkoztatási mutató, amit mérünk, az 24% pozitív iránymutató 24%-on áll, ami talán az elmúlt 5 évnek a legmagasabb ilyen mutató.
1: Ilyenkor persze nekem az is eszembe jut, hogy van-e a magyar munkaerőpiacon ekkora tartalék? És ugye akkor jön a következő kérdés, hogy ez vajon hány munkavállalót jelent igazából?
2: A hány munkavállalót jelentett, pontosan még nem tudjuk, ugye a megkérdezett vállalatok nyilatkozzák nekünk ezeket a számokat, tehát nem az összes magyarországi foglalkoztatót kérdezzük meg természetesen. A magyar munkaerőpiacon kimondható, hogy van ez a tartalék. Ugye most, ha az információim nem csinálnak, akkor valahol 4,5-4,6%-on áll a munkanélküliségi ráta. Ami nem mondható magasnak, mégis azt tudnám mondani mindemellett, hogy a magyar munkaerőpiacon még azért van tartalék, hogy ezt a fajta bővülést le tudja fedni.
1: Trendfordulóról beszélhetünk, vagy egy pillanatnyi fellángolásról? Tudom, ezt is nagyon nehéz megítélni, majd a további adatok ezt megmutatják mondjuk egy év múlva, hogy mi történt valójában, de közben érzékelik azt, hogy mi történik a piacon. És ez jelzi-e azt, hogy azt gondolják a vállalkozások, azt gondolják a vezetőik, hogy könnyebb lesz a helyzetük?
2: Hát nem is azt gondolják, hogy könnyebb lesz a helyzetük, de mindenképpen egy gazdasági fellendülést predesztinálnak ezek a vállalatok, ugye ezt próbálják meg lekövetni a munkavállalók számának a növelésével is. A trend tekintetében valóban egy előremutató pozitív trendről beszélgethetünk. Az elmúlt negyed évekhez képest, ha csak az idei évet nézzük, akkor 9%-ról indultunk, majd 18-15 és 27. Tehát itt akár a magyar, hogy is mondjam, politikai változások, vagy akár a gazdasági változások azért befolyásolták pozitív irányba ezt a mutatót, de továbbra is egy pozitív trendről beszélgethetünk. Nyilván az év végéig meglátjuk ennek a realitását, meg a valóságát is.
1: Azt lehet tudni, gondolom, hogyha a statisztikák összeállnak, akkor kiderül belőle, hogy mely szektorokban lesz a legnagyobb a létszámnövekedés, és hol a leggyengébb.
2: Igen, összességében azért gyengét sehol nem mondanék, a leggyengébb talán a többiekhez képest a közszférában lesz, ugye ezek a közszolgáltatások, egészségügy, szociális szolgáltatások, közmű és tárcsai. A legnagyobb fellendülés továbbra is a pénzügyi és az információs szektorban várható, mondjuk így IT-szektorban, itt a nettó foglalkoztatási mutató az 50 és 42%, illetve az építőipar, a gyártás szektor, a kereskedelem, logisztika mind nagyjából 30% körül pozícionálnak.
1: Milyen gyakorisággal készítik el ezt a kutatást?
2: Ez a kutatás negyed évente készül el, és mindig a következő negyed év várható létszámbővítését is.
1: Mikor láttak utoljára ehhez fogható növekedést, ehhez fogható optimizmust a piacon?
2: Én megmondom őszintén, az elmúlt 5 év adatait vizsgáltam meg a kutatásainkból, és ott nem láttunk még egy hasonló magas kiugró számot. A legmagasabb százalék talán 2021-22 környékén volt 19%, ez most 24%, úgyhogy mindenképpen kiugrónak mondható.
1: Hát akkor ez nyilván összekapcsolható a kormányváltással, és kevésbé talán a gazdasági folyamatokkal egyelőre, azoknak majd azt később igazolniuk kell. Hogyha arra rákérdeznek, hogy mennyi idő alatt talál egy munkáltató megfelelő munkaerőt a piacon, arra milyen választ kapnak? Gyorsan megy ez ma?
2: Változó ugye a pozíciótól függően értelemszerűen az, hogy mennyi időn belül. A megkérdezett munkáltatók 43%-a azt riportálta, hogy nem lát lényeges változást a toborzási időben, viszont 30%-uk pedig azt mondja, 27%-uk pedig azt mondja, elnézést, hogy toborzási nehézségekbe ütközik. Ez lehet a jelenlegi foglalkoztatási vagy munkanélküliségi ráta miatt is, hogy még nincsen nagy toborzási nehézség, de a későbbiekben, hogyha ezek a trendek folytatódnak és ezeket a trendeket követjük, akkor előbb-utóbb toborzási nehézségbe fognak ütközni a vállalatok, hogyha továbbra is ilyen bővülési szándékok mutatkoznak.
1: Viszont itt van a tételmondat is, hogy ezzel kezdtük, zárjuk is ezzel, hogy a magyar munkáltatók 37%-a létszámbővítést tervez 2026 végén. Addig nincs sok idő, egy utolsó negyed év, úgyhogy ez itt van a nyakunkon, kíváncsian várhatjuk, hogy milyen lesz a folytatás. A Manpower Magyarország ügyvezető igazgatója a saját kutatásukról számolt be nekünk. Varga Péter, köszönöm szépen.
2: Köszönöm szépen a szerkesztőt, további szép napot
1: kívánok. Önnek is, és a kedves hallgatóknak is, most már nincs olyan nagyon sok ebből a napból, a munkaidőből, meg a legtöbbeknek még kevesebb. Találkozunk holnap, ugyanebben az időben jelentkezik a Gazdasági Magazin, itt a Spirit FM-en. Szakár Erzsi szerkesztő nevében is búcsúzom önöktől. Rónai Egont hallották, viszont hallásra.
0: Műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon! Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Találkoznál a Davis Kupa csapatával és sztárteniszezőkkel, és játszanál velük a Corvin Plaza tetőteraszán. Szeptember 10-én megteheted. Várnak ügyességi játékaink és a sportág klasszisai Fucsovics Márton, Marozsán Fábián, Piros Zsombor és a Grand Slam győztes Temesvári Andrea. Várunk a Corvin Plaza tenisztapon szeptember 10-én 11-től 19 óráig. Részletek corvinplaza.hu.
3: Nem láttad a gördeszkámat?
4: Én a lavort keresem. A fotel is eltűnt. És a bicikli kormányom?
5: Chill van, bro. Csak kölcsön vettem pár cuccot.
4: Mégis mihez?
5: A győztes járgányhoz.
6: A világ legflúgosabb futama újra Budapesten. Red Bull Láda Derby, szeptember 20, Tabán.
7: Megvan már az őszi szetted?
8: Még nincs, de szeptember 10-től 13-ig jönnek az Árkád napok. A legújabb trendekkel és kedvezményekkel.
9: Ráadásul 20 000 forint vásárlás felett. Akár vásárlásod teljes összegét is visszanyerheted. Árkád ajándékkártyán 200 000 forintig.
8: Részletek az arkadbudapest.hu-n.
10: Árkád.
11: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a hetedik premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Most állati sokat segíthetsz. A tiszta környezet az állatok számára is épp olyan fontos, mint nekünk embereknek. Segíts eldönteni, melyik állatvédő szervezet kapjon Kärher takarítógépeket a Tiszta Menhely program keretében. Szavazz te is augusztus 24-e és szeptember 13-a között a Kärher Tiszta Menhely közönség szavazásán a VMN oldalán. Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hír összefoglalunk a Somos apáját, illetve oknyomozó riportműsorunk a heti napló Svábi Andrással. Híradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában. Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
12: Esős, hűvös időre számíthatunk, megduplázza az alap és az innovatív kutatásokra fordított források összegét a kormány. Nem történt fémszennyezés a Szemkorp debreceni telephelyén. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Erős hűvös idő jön, délnyugat felől kiterjedt csapadékzóna érkezik, ezért péntek estig többfelé számíthatunk záporokra, zivatarokra. A hajnali 12-18 fokról napközben 25 fokig emelkedik a hőmérséklet.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Best of adás következik. Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Róna Jegon.
1: Tiszteltel köszöntöm Önöket itt a Kultúra, a Kultúrában pedig a stúdió vendége Bank Tamás, a játékszín vezérigazgatója. Van ilyen pozíció nálatok?
13: Nincs, és te is mondd, kérlek, Isten őriz, hogy vezérigazgató. Egyszerű igazgató, mert ez szóval ügyvezető igazgató.
1: Vezér vagy.
13: Hát és valahol is. Igen, valahol igen. Igazgató, mert hiszen egy ügyvezető igazgató, így hívják az ügyvezető igazgatót.
1: Mit csinál egy színházban az ügyvezető igazgató?
13: Rengeteg, hát most a művészileg kérdezem, vagy gazdaságilag, mert rengeteg dolga van az igazgatónak.
1: Művészileg ki tudod élni magad? Te színész ember vagy. Eredetileg.
13: Voltam. Én igen, inkább igen. Ezt mondom, hogy voltam.
1: Okay,
13: én
1: nem. Pont ezért kérdezem, mert egy színész a színházban nem igaz, hogy nincs a megcsapva a dologtól, hogy hát azért a művészi létemet is ki kéne élnem. Te ülsz egy irodában, és igazgató vagy, ez nem ugyanaz. Vagy művész is?
13: De igen. Pontosan, hogy kérem a művészi létemet, és ez egy nagyon izgalmas dolog, hogy látod, én szoktam mondani, én nem akartam igazgató lenni, lettem. A helyzet úgy hozta. De szerintem borzalmas, izgalmas dolog felépíteni valamit. Alapvetően azért a repertoárt, a darabokat, mindent én találok ki, a szereposztást, a rendezőket is én kérem fel. Tehát nekem egy borzalmasan izgalmas művészi feladat az, hogy kitalálni egy előadást. Akkor kitalálni oda, hogy melyik rendező rendezze meg. Akkor hozzátenni egy szereposztást, ami nagyon fontos egy szereposztás, hogy én hiszek abban, hogy egy nagyon jó szereposztás, az nagyon sokat segít egy darabon. Tehát ez egy elég művészi munka. Én mindegyik darabomat a gyerekemnek tekintem, és amikor premier van, ott állok hátra, és tök büszke vagyok, hogyha éppen feláll a néző, és üvöltve nagy siker van, akkor én azt mondom, hogy érdemes volt csinálni. Tehát azért a művészi munka azért van benne, természetesen avval is kell foglalkoznom, hogy van-e WC-papír a WC-kbe, és a takarítás megtörtént, tehát ilyesmi, mert hiszen egy igazgató.
1: Kell ezzel ebbe, foglalkozni? Kell, ez persze, nem megy automatikusan? Na,
13: vannak embere, hiszen 60 dolgozója van a játékszínnek. Tehát vannak, de alapvetően kell, hogy most értsd, évad elején vagyunk, voltunk a Pozsonyi Pikniken, Pozsonyi Piknik korábban kijött, bementem a színházba 5-re, és 5-től fél hétig átnéztem az egész színházat, az összes WC-t, az összes öltözőt, az összes termet, a világítást, hogy minden megvan-e, írtam azokat, ami esetleg nem működik, és nem úgy kéne, hogy nem úgy volt, hogy én szerettem volna. Tehát, hogy én átnézem az egész színházat ilyenkor induláskor, és azt is, ami amúgy nem művészi munka. Tehát a falon, miért van ez a folt, azt a vezetéket el kell tüntetni, és akkor utána jön a művészi munka.
1: Mondod, hogy a színész nagyon fontos része az előadásnak. Hát ez elég normális. De ez a mi fejünkben is, a nézőkében is így van, nem? Tehát lehet egy remek darabot, de a kutyát nem ismerem a színlapról, akkor az egy iszonyú nehéz helyzet, hogy elhatározzam azt, hogy ezt én mégis akarom, bár senkit nem ismerek. Na, te az ellenkezőjét csinálod, a csupa-csupa sztár szerepel, és hozzá próbálsz darabot találni. A sztárokhoz keresel darabot, vagy a darabot találod meg, és aztán jönnek a sztárok.
13: Mind a kettő előfordul, és ez egy érdekes téma, amit felvetettél. Természetesen a játékszín arról híres, hogy nálunk azért sok a sztár. Természetesen. De ettől függetlenül remek színészek vannak az országban, akik nem szerepeltek sorozatokba, nem mennek el bizonyos valóvilág, nem tudom, ilyen bizony műsorokba. Ettől ő még remek színész. Csak nem csinált, úgy nem ismeri, a Mohácsi néző nem ismeri, hiszen nem volt a tévébe. Igen, a játékszínbe azért 80 színész dolgozik most a játékszínbe. Ebből azt tudom mondani, hogy a fele, kétharmada tényleg úgynevezett híres ember, de azért nálam is van olyan, aki nem szerepel minden nap a tévében, nem szerepel sorozat, ettől még remek színész és nagyon jó színész. Én azt gondolom, ez feladata is az igazgatóknak, hogy néha sztárokat csinálni, felhúzni színészeket, akkor is, hogyha nem szerepel éppen valamelyik valóságshowba, valamelyik tévébe, mert színházi színészként én hiszem azt, hogy a színházi színész az a csimboraszója a színművészetnek. Az a legnagyobb színész, erre tudok példát is mondani, azt hiszem Jean-Paul Belmondo, meg a másik francia színész, úristen, mondom már a híret, Alain Delon. Ők nagyon nagy barátok voltak, és ugye talán 2-3 filmet csináltak közösen, és volt velük egy nagy riport, ahol ültek egymás mellett, és az Alain Delon azt mondta, hogy én csak egy filmszínész vagyok. Az igazi színész az Jean-Paul Belmondo, mert tudni, hogy ő színházi színész volt, hogy a Cyrano, ő a Franciaország az egyik leghíresebb színházi színész volt, és azt mondták, hogy érdekes az arca, csináljunk belőle filmszínészt. És az Alain Delon azt mondta, hogy én csak egy filmszínész vagyok, az igazi színész az a színházi színész, aki élőben játszik, aki élőben mond szövegeket, aki élőben csinál, és nem az, hogy tessék, megcsinálom még egyszer, mert rosszul mondtam. Hát ott nincs ilyen, hogy még egyszer mondunk egy mondatot a színházba, ott sajnos elsőre el kell találni.
1: Hogy mennyire úgy van, ahogy mondod, Amerikában volt nagyon sokáig az, hogy a filmszínész, az filmszínész, aztán punktum.
13: Így van.
1: És aztán jöttek sorra a sztárok, akik azt mondták, hogy muszáj kipróbálnom magam a színházban, hogy hiteles legyek. Tehát, hogy elhiggyem én is magamnak, hogy tényleg színész vagyok, és a közönség is tudja rólam. És egy csomóan Angliáig mennek, hogy angol színpadon amerikai színészként megállják a helyüket, mert az adja a tekintélyt.
13: Ez egy nagyon érdekes a külföldi, azért a Brad Pittet nem fogod látni színpadon. Egy-két olyan színész, aki New Yorkba végzett, Al Pacino, Robert De Niro, ezek ők New Yorkba végeztek, színházi szakot is végeztek, ők tudnak színházba játszani. A legtöbb filmszínész külföldön, amit te is mondtál, van filmszínész, igen, színházi színész, szinkronszínész, bábszínész, nincsen, hogy egy színész mindent tud. Nem tud külföldön minden színész mindent. Vannak az angol színészek, akik az angol képzés, az teljesen más, az egy nagyon erős, az angol színészek nagyon erősek színházba és filmen is, egy teljesen más képzést kapnak. Az amerikai színészek legtöbbje nem tud színházba játszani.
1: Mert kamerára
13: képezni. Arra meg nem tudja azt, hogy ő egy mondatot úgy mondjon el élőbe, egyenesbe, ami működik, ha arra képezték, hogy ötször megcsinálja, és az ötödik az viszont fantasztikus lesz. Nem tud a legtöbb színész. Magyarországon van ez, hogy alapvetően a mi színészeink azok mindent tudnak. Én nem értek ebben egyet különben, mert szerintem is Magyarországon is van kifejezetten olyan filmszínész alkat, meg aki filmen isteni, és színpadon nem annyira
1: csak pici
13: erős.
1: Piac. Nagyon nehéz abból megélni, van. Hogy csak ez vagyok.
13: Így van, hát nálunk nem készülnek hetente 8 film, ez tény. A színházi előadásoknál is nagyon nehéz, hiszen már társulati tagságban, nem tudom, nagyon nehéz bekerülni a színházakba, mert telítődtünk, tehát azt tudom mondani. Nagyon sok színész van a szakmában, tehát nem könnyű megélni.
1: De a fiatalokat mennyire figyeled? Mennyire keresed azokat a frissen végzetteket, akiket mondjuk fel tudsz építeni magadnak?
13: Én is próbálok fiatalokat behozni, meg azért mindig van, amikor egy-két tehetség úgy kivillan a kórusból, ezt mindig lehet látni, meg érezni.
1: A Gubik Petra szinte a sajátod.
13: Így van, így van. Ő is az egyik, de Kovács Panka, Gyopár, a Gáspár Falfi Dorka, tehát vannak nálam is ilyen fiatalok, akik azt gondolom nagyon tehetségesek, nagyon tehetségesek. És szerintem ebben is kell foglalkozni, ahogy egy-két fiatal színészt azért sztárolni kell, és föl szerepeket kell adni neki, igen, a vállára terhet kell tenni, hogy el tudja játszani, és ha el tudja, akkor meg használni kell a színészt. Most értsd jól ezt a szót, hogy használni, de kell, és a fiatalokat is be kell hozni a színházba.
1: Volt egy évadbemutató találkozótok, ahol Csonka András, Lévai Viktória, Nagy Sándor, Peller Anna, Járai Máté és Hernád Judit sütisztek.
13: Igen.
1: És nekem nem adtak. Ez kicsit
13: igen,
1: fáj.
13: Igen. De majd hát küldettek
1: ők 6 különleges desszert névadó tulajdonosai igen. Mostantól.
13: Igen.
1: Ők a sztárjaim a játékszínnek?
13: Ők az, persze, nem tudtam annyi süteményt csinálni, amennyi sztárom van, mert azért ez a Béke Hotellel, ez egy közös projekt volt, Heréb István igazgatóval találtuk ki. Ez már több éve kitaláltam ezt a dolgot, tehát én már nagyon sok-sok évvel ezelőtt szerettem volna süteményeket, még volt arról szó, hogy Gálvölgyi szeret, Hernádi szeret, ezelőtt 12 évvel, de valamiért nem sikerült, és most találtuk az Istvánnal együtt egymásra, és azt mondta, hogy ő megpróbálná azt, hogy kialakítunk teljesen új süteményeket, tehát egy mestercukrász, Hucka Robert teljesen új süteményeket talált ki ennek a 6 művésznek, ami művész elmondta, hogy ő mit szeretne, vagy mit szeret, milyen alapanyagokat szeret legjobban, és abból fél év alatt alakítottuk ki ezt a hadsüteményt, rengeteg kóstolás, nem tudom, tehát nem volt egyszerű.
1: Azért te édesszájú vagy.
13: Én nagyon édesszájú vagyok. Igen, én nagyon édesszájú vagyok, és ezt a hadsüteményt nem volt egyszerű, és pláne úgy, hogy ezek teljesen hat új sütemény. Tehát nem az Eszterházi szeletből csináltunk Hernádi szeletet, hanem ez egy teljesen hat új sütemény. Ez egy komoly munka volt, és nagyon boldogok a színészek, hogy igazából van olyan sütemény, ami az ő nevüket
1: képviseli.
13: De most,
1: képviseli. Ha bemegy valaki a játékszínbüfébe előadás előtt közben, igen, a szünetben, akkor egy szelet Hernádit kérhet?
13: Így van, abszolút. De egy szelet Járait is kérhet, egy szelet Lévait is, egy szelet Sonkát, egy szelet Nagysanyit. Természetesen nekem van ilyen Nagysanyi meglepetése, Lévai Viktor aranygaluskája, tehát vannak ilyen helyes nevek, megvannak, de alapvetően Járai szelet, Hernádi szelet, Lévai szelet, és bizony kérhet, és fogy is, mert hogy elkezdődött az évad, és nagyon fogynak a sütemények, és veszik a sütemények.
1: Igen, kóstolni. Ez
13: meg, és nagyon finomak lettek, tehát nem azért mondom, mert mit csinál, tényleg finomak. Ugye ebben az a szívás, hogy
1: ez hat különböző süti, tehát hatszor tessék elmenni a játékszínbe, vagy így lesz az ember egy idő után a sok édességtől. 15. évad, különleges évad? Már 15. évad abban az értelemben a 15 éve viszitek ti.
13: Az így van, az én vezetésemmel. 15 alapvetően, ugye ezt pont beszéltünk előtt, ez egy 115 éves színház, azért nagyon komoly hagyományokkal. Én azt gondolom, a 15 év az azért nagyon nem volt könnyű 15 év, de most itt ülünk, látod, és azért a játékszín azért úgy képbe van. Ezzel felépítettünk egy brandet. Felépítettem egy brandet, és azt gondolom, a játékszín az egyik legsikeresebb színház ma Budapesten, és ennek nagyon örülök. Természetesen ez nem csak az én érdemem, annak a csapatnak, a színészeknek, meg mindenkinek az érdeme, de ez egy nagyon kemény meló volt, hogy eljussunk a 15. évadig.
1: Ez egy magánszínház, ezeket fontos ilyenkor, mert hogy rengeteget beszélünk. Független színház abban az értelemben, hogy nem állami pénzből működteted. Független színház abban az értelemben is, hogy ezt ma használjuk. Ezt
13: így van. Alapvetően mi függetlenek vagyunk. Tehát, hogy igen, csak a magánszínházak az mindig magánszínház, tehát az nem független az magánszínház, alapvetően a magánszínházak azok függetlenek. A magánszínházak hol kapnak támogatást, hol nem kapnak. Hol kevesebbet, hol többet. Tehát nem mondom, hogy nem kaptunk, nagyon keveset, csak hogy és a legtöbb színháznak mondjuk 50-60-70% a támogatás. Nálunk lement már most már azt hiszem 5% az állami támogatás, ami a mi bevételünkhöz képest, amit mi kapunk, ha egyáltalán kapunk. Tehát minimális az állami támogatás. Ez egy magánszínház. Mi abból élünk, hogy esténként teltházat kell csinálni, és ha teltház van, akkor a jegybevételből meg tud élni 140 ember.
1: Kell azzal foglalkoznod? Így a 15. év után szerintem, vagy 15. évadban szerintem ez már így egy reális kérdés, hogy ahhoz, hogy gazdaságos legyen egy színház működtetése, olyan előadások kellenek, amik nem a magas művészetet képviselik, hanem igenis, azt lehet mondani, hogy én szórakoztatok, én ezt vállalom, tessék bejönni, jól érezni magunkat.
13: Ebből egy kicsit vitatkoznék.
1: Azért kérdeznek, hogy te hogy
13: a magas művészet, én szerintem a magas művészet akkor London és New York bezárhat. Mert ott ugye szórakoztató színházak
1: vannak.
13: Helyenként Off of Broadway, ami nem megy, ugye? Az Off of Broadway, amikor azt mondják, hogy ott bemutatnak egy Shakespeare-t, egy Dostoyevskit, ami megy mondjuk 1-2-3 hónapig, vagy max fél évig, miközben a Nyomorultak megy 30-40 éve, a Lion King megy 15-20 éve, az Agatha Christie-nek az Egérfogója, azt hiszem a világon a legtöbbet játszott darab, az azt hiszem ilyen 30-40 éve megy, a nem tudom, 25.000-30.000 előadásnál tartanak. Tehát a magas művészetet én inkább azt mondanám, hogy van jó előadás és van rossz előadás. Én nem mondanám azt, hogy melyik a magas művészet és melyik a nem olyan magas művészet. Én hiszek abba, hogy ha London, New York, Berlin, Tokió, Párizsba működnek ezek a színházak, és működnek, és alapvetően szórakoztató színházakat csinál mindenki. Természetesen nálam is vannak olyan darabok, hiszen jársz hozzánk, látod, Életrevalók, Virágot Algernonnak, Teljesen idegenek, Lányavonaton, ami bizony nem annyira nevetős darab, hanem inkább sírós, vagy inkább megható, vagy megdöbbentő. Tehát nálam is vannak olyanok, ami igenis úgynevezett magas művészetek, hogy lehet mondani, de nem az, hanem inkább a szórakoztatás. Én a szórakoztatásnak mondom azt.
1: Felhorkantál te is. Igen. A szórakoztatás az ciki?
13: Nem. Én azt gondolom, egyáltalán nem.
1: Mert én pontosan azt hiszek, hogy ennek dolga ennek a műfajnak.
13: Én pontosan azt mondom, hogy kikérem magamnak, aki azt mondja, hogy a szórakoztató színház, ami érdekes, én szerintem minden színház szórakoztató. Tehát ezt fixáljuk le, minden színház. Jó előadás van és hát rossz előadás.
1: A rossz színház nem, igen, szórakoztató.
13: Így van, persze. Így van. Csak a rossz színház nem szórakoztató. Ha Dostoyevsky és Shakespeare-t jól játszottak, ugyanolyan szórakoztató. Tehát az is egy szórakoztató színház. És ugye pont az, hogy a West End-en és az Off-Broadway-n bizony az is szórakoztató, hogy nagyon jó Dostoyevskyt játszanak egy új feldolgozásba. És az Isten és sztárok, és nagyon jól megy. Ha rossz előadás, majdnem más szót mondtam, akkor ha rossz az előadás, akkor nem szórakoztató. Tehát minden előadás szórakoztató. Természetesen ez Magyarország Magyarországon, ugye a szórakoztató színház, és akkor az a játékszín, mert itt főleg vígjátékok vannak, ez tény. De hogy erre igény van, erről nem én tehetek. Tehát logikusan nem lenne este teltház, hogyha nézők nem szeretnék a vígjátékokat. De azért hát szeretik a vígjátékokat.
1: A néző szórakozni megy.
13: Így van. Meg ha egész nap dolgozol, egész nap kapod a médiából, otthonról, a munkahelyedről a szavazást, akkor 7-től 10-ig te szórakozni szeretnél. És igenis eljön, és rengeteget hallom és beszélek a nézőkkel, hogy ők boldogan, mert igen, ez végre megérte ide eljönni. Itt végre nem baj, hogy kicsit drágább volt a jegy, de megérte. Mert igenis szórakozni akarnak, és el akarja felejteni 7-től 10-ig azt a borzalmat, amit kap egész nap.
1: Hát reméljük, nem mindenki kapja
13: igen,
1: a borzalmat.
13: Reméljük.
1: Kedves nézőtök, igen. Kedves nézőink,
13: igen.
1: Viszont La Mancha lovagja egy idei premier, igen. Ennek az évadnak az egyik szenzációja lesz. Bemered vállalni a musicalt is?
13: Most jutottunk el addig, hogy technikailag, anyagilag úgy vagyunk, hogy ez egy nagy musical, a La Mancha lovagja. Találtam fantasztikus szereposztást is rá, fantasztikus rendezőt és fantasztikus díszlet és jelmeztervezőt.
1: Ki és lesz a címszereplő?
13: Kolovratni Krisztián lesz La Mancha, Serván Attila a Sancho, és Gubik Petra az Aldonza. Juronics Tamás rendezi, Kossuth Díjas Juronics Tamás, és Kenta úr díszlet jelmez. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon komoly dolognak nézünk elébe, már majdnem, hogy egy éve dolgozunk erősen, és fél éve még sűrűbben ezen, hogy ezen a pici színpadon, ami játékszín alapvetően nem nagy színpad, egy fantasztikus díszlet lesz, egy fantasztikus jelmezek lesznek. Nyáron feldől, miután engedélyt kaptam arra, miután a színházunk kicsi, és nincs zenekari árkunk. Ugye hivatalosan élő zenekarral kéne játszani, de engedélyt kaptam a külföldi jogtulajdonostól, aki lecsekkolt, hogy nekem érdemes egyáltalán engedélyt adnia, és azt mondta, hogy igen, és engedélyt kaptam arra, hogy én playbackről fogom, de csak a zenét természetesen élőbe fognak de énekelni a színek, fél playback lesz, igen. De szimfonikus zenekarral föl kellett vetetnem a nyáron az egészet. Tehát nem kaptam meg a zenét, és most nyomunk egy entert.
1: Hangszerelési lehetőséget
13: így van,
1: nem
13: megkaptuk
1: volt.
13: A kottát, mi nyáron egy hónapon át egy szimfonikus zenekarral fölvettük az egészet. Most történik a keverés, a masterelés, a gyönyörű hangzása legyen a játékszínben ennek a dolognak. Most már a végén tartunk ennek a felvételnek, és igazából megvannak a számok, és innentől kezdve majd október közepén indul a próba
1: hogy
13: folyamat.
1: Hogy ellenőriztek? Ezt mondhatod, hogy ellenőriztek, hogy érdemes-e neked odaadni egyáltalán ezeket a jogokat. Tehát eljött valaki, és végül
13: nem,
1: néhány darabot, vagy
13: tudod, ezt van, mint az átvilágítás, ABC típusú. Át szoktak világítani ilyenkor. Mennyi jegyet árulsz, mennyi előadást játszol, mennyi a jegybevételed, mennyi a nézőszámot megnézik.
1: Tehát
13: megnézik.
1: Tényleg színházban bohóckodnak.
13: Így van.
1: Voltak éppen
13: van.
1: Ilyenkor ez
13: így
1: a kérdés.
13: Van. Így van, megnézik, hogy a helyes amatőrszi játszó szakkör kérte egy La Mancha vizét, és hát kettőt fognak játszani. Nem, az is megvan határozva, hogy mennyit kell
1: fognak?
13: Éve.
1: Na, mennyit
13: hogy mennyit, mennyit fognak játszani? Ebből legalább nekem 25-öt minimum kell évente játszani.
1: És hány évig kell? Van ilyen
13: elég? Nincs, hogy évig, nincs, hogy hány évig kell.
1: Tehát nem bukhatsz bele, az biztos.
13: Igen, belebukhatok, mert hogyha nem játszom annyi ideig, hogy értsd, nekem ezt évekig kell játszanom, hogy visszajöjjön az a pénz, amit én rá fogok erre költeni. Tehát ha jól számolásaim, pont a gazdasági igazgató beszélünk, minimum 100 előadást kell belőle játszanom, hogy null szaldóra kijöjjön ez az előadás.
1: Mennyiszer fogja megrohamozni a
13: igen,
1: malmot.
13: De hál' Istennek nagyon lelkesek, és nagyon szeretné megrohamozni azt a szélmalmot. Úgyhogy legalább 100 előadást kell játszam, hogy nálunk ez rentábilisan kijöjjön. Tehát ez a magánszínház átka, hogy ugye nem állami pénzzel csinálom, és tulajdonképpen nekem tök mindegy, hogy bejön, nem jön be, ha 5-öt játszok, 50-et, teljesen mindegy, hanem nekem bizony egy számot el kell érnem ahhoz, hogy null szaldóra kijöjjek.
1: Viszont kis színpadon, kisebb színházban musicalt játszani, az egy óriási lehetőség is, mert nem lehet ezt a kamut megcsinálni, hogy hát ez egy musical, majd éneklünk és elviszi az egészet.
13: Így
1: ott
13: van.
1: Az arc.
13: Így van,
1: tehát
13: itt játszani
1: itt
13: kell.
1: Itt valódi színházat
13: itt fantasztikus szereposztást csináltam, teljesen a többi szereplő is nagyon jó, és ha majd eljössz és megnézed, és a nézők is eljönnek megnézni, akkor én azt gondolom, hogy a székkarfát fogod fogni, mert amikor 3 méterre fog tőled énekelni a színész, és látni fogod, hogy bizony az ott énekel, és bizony játszik, akkor az megdöbbentő lesz. Természetesen nem akarok a nagy színházak ellen beszélni, de te is tudod, amikor hátrább ülsz, akkor valahol ott játszanak, és lehet, hogy az a Gubik Petra, de nem biztos. Tehát, hogy itt nálam azért nagyon-nagyon közel vannak a nézők a színpadhoz, és bizony az igazi játékot és az igazi éneket fogják látni.
1: Van még két olyan premier, amiről mindenki beszélünk, az amatőrök és a Legyen a feleségem.
13: Igen.
1: Az utóbbi hát már a címéből adódik, egy vidám önfeletteste lesz. Az igen. Amatőrök az mi?
13: Nagyon sok darabot olvasok, legalább 500 darabot olvasok el évente, és nagyon nehezen találok mindig jó végjátékot. Mindig azt, hogy olyan tele vagyunk, nem vagyunk tele jó végjátékokkal, nagyon nehéz jó végjátékot találni, pláne olyat, hogy értse jól a néző is, nem gatyalehúzós végjáték, hanem valami olyan, amin természetesen jó helyzetkomikumok vannak, jó karakterek vannak, lehet rajta nevetni, de esetleg még mondani valója is van. Na, az amatőrök az ilyen. Egy nagyon helyes történet, egy... Nem akarom spoilerezni, de egy világsztár filmszínészt meghívnak Londonba, hogy játssz el a Lírt, ő azt hiszi természetesen, hogy Helen Mirrennel és Leonardo DiCaprioval fog játszani, majd kiderül, hogy ez egy amatőr színjátszó szakkör, és egy amatőr színjátszó társulat, és hát ő ott a Lír királyt kéne, hogy eljátsza. Természetesen kikéri magának, de valamiért ez mégis eljátszódik, ez a Lír király, ezt már ha derüljön ki, aki eljön és megnézi az előadást, egy nagyon szép történetről beszélünk, egy igazából még megható is a vége, sok emberi történet van benne, amúgy meg rettentően mulatságos ez a helyzet természetesen, hogy egy világsztár bekerül az amatőrök közé.
1: És nem is biztos, hogy annyira jó színész, és nem is biztos, hogy az amatőrök annyira amatőrök, de ez egy másik,
13: igen, hát,
1: ez egy másik ugye, része ugye ennek a
13: főszereplője Hirtégistán Lévai Viktória Szerenyei Béla, és Horgas Ádám rendezi. Egy nagyon-nagyon erős, és itt is egy nagyon jó szereposztás van szerintem.
1: Hirtling lesz Lír.
13: És Hirtling lesz maga a világsztár, Hirtling Pista, akit nagyon szeretek, abszolút való neki, már most ugye elkezdtük a próbafolyamatot, hát látszik, hogy sajnos nagyon szeretik csinálni, és hogy úgy tűnik, hogy nagyon jó is lesz.
1: Premier időpontokat bemersz mondani már?
13: Igen, persze, hát azon megvannak, azt hiszem október 12, vagy valamikor van az amatőrök, december 12 a La Mancha, és március közepén van a Legyen a feleségemben.
1: Valamit le kellett venni? Egyeztetési vagy nézettségi okokból?
13: Semmit nem veszünk le egyelőre, mert mindegyik előadásunk megy. Egyetlen előadástól fogunk úgy tűnik sajnos elbúcsúzni, ez a 8 nő, Pásztor Erzsike miatt. Én azt gondolom, Pásztor Erzsike egy akkora művész és akkora színésznő, hogy én nem szeretnék beugratni oda senkit a helyére. 10 éve, 10-valahány éve megy már a 8 nő. Erzsike úgy döntött, hogy ő visszavonul. És
1: 90
13: nem,
1: évesen
13: így, van, így van, szeptember 24-én nálunk lesz a 90 éves Erzsike gálaestje a játékszínbe, ott fogjuk köszönteni őt, ő úgy döntött, hogy visszavonul, én ezt elfogadtam, és azt mondtam, hogy ez az előadás már csak vele tudna menni, úgyhogy ettől az előadástól elbúcsúzunk.
1: Őt pedig Isten éltesse egészségben még sokáig.
13: Így van.
1: Benneteket is, ugye a 15. évad, azt mondtad még talán ugye 3 hónappal ezelőtt az évad zárón, hogy 150 ezer néző a körülbelül a cél. Igen. 15 év, 150 ezer néző. Hát sokkal többen nem is férnek el. Azért ez egy eléggé túltöltött.
13: Nem tudom, igen, 140.
1: A cél. Igen. 15 év, 150 ezer néző. Hát sokkal többen nem is

0: Kult óra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
1: Folytatjuk a kult órát a vonalban. A Kossuth Díjas legenda, szinetár Miklós, nekem nagyon fura téged így konferálni, örülök, hogy itt vagy. Nem azért, mert nem vagy az, hanem mert hát ennél személyesebb a kapcsolatunk, de hát persze így kell, hogy bemutassalak a kedves hallgatóknak. Szinetár Miklós tehát a vonalban.
2: Üdvözöllek, szervusz Egon, és üdvözlöm a hallgatókat is.
1: Két okból is keresünk, az egyik alkalom kifejezetten szomorú, mondhatni drámai, de remélhetőleg lesz pozitív végkifejlet, a másik pedig önmagában örömteli, mert hogy ez egy díjról szól. Kezdjük azzal, ami időrendben is közelebb van. Szentpéteri Eszter, a Tények egykori műsorvezetője, egy jótékonysági koncertet hirdetett meg. Tanítványod Dorogi Barbara megsegítésére. Barbara beteg lett, egy kiváló művészről van szó, aki most nem tudja gyakorolni a szakmáját, és ráadásul hát nyilván mindenfajta támogatásra szüksége van. Ezek szerint anyagiakra is. Mennyit tudsz Barbaráról, mennyit tudsz a körülményekről, és hogy készülsz a pénteki alkalomra?
2: Engem is megkerestek, és hallottam, hogy Barbara beteg, de hát én őt úgy ismerem és ismertem, én egy olyan embert, aki rendkívüli módon szereti az életet, szerintem ezt a betegséget le fogja győzni, úgyhogy ez részben egy szomorú, de nem szomorú, ez egy vidám alkalom, mert azt mutatja, hogy ez az osztály nagyszerű gyerekek, ez még összetart. Ez még tudja támogatni azt, akinek erre szüksége van. Összehoznak a Lovas Színházba egy előadástól, mindjárt fölvét, de én nem szeretem ezt a szót, hogy jótékonyság, mert ennek mindig van valami rossz, ilyen szánalmas mennék, ez nem jótékonyság, ez egyszerűen segítség egy pillanatilag bajban levő osztálytársuknak, aki ezt majd hasznosítani fogja, és meg fog gyógyulni.
1: Így legyen, és reméljük, hogy így is történik. Majd az esten fellépnek ismert sztárok, ahogy mondani szoktuk, Sasvári Sándortól, Janza Katáig, Papa Dimitri Attinától, az osztálytársakig. Mert hogy ennek az osztálynak te voltál az osztályfőnöke, 97-ben végzős operett és musical színész osztályról van szó. Arra az osztályra hogy emlékszel? Egyáltalán mennyire vannak meg a minden évben végző osztályaid?
2: Hát annyira megvannak, hogy például most volt hétfőn a Színművészeti Egyetemen 50 éves diploma átadó ünnepség az én volt osztályomnak. Hát kitűnő gyerekek, Cseke Péter, Váradi, a Gugi, a Ószabó István, szóval remek Vitai András, Sárosi Kinga, remek társaságnak adták föl a Vándor Éva, hát ezek kitűnőek voltak, egy nagyszerű előadást hoztak létre, vizsgálőadást annak idején a kabarét, ami mintha csak ma lenne. De hát ez az osztály, amelyik most itt fellép, és amely szervezi a Dorogi Barbara érdekében ezt a műsort, hát ez is csupa kitűnő ember, hát tényleg Buk Tibortól Kós Rékáig, és Ullmann Mónikától, hát ez a nagyszerű társaság, na hát azt tudom csak mondani, remek osztály, nagyon jól emlékszem rájuk, és nagy öröm számomra, hogy ezen a koncerten tudunk megint találkozni.
1: Ez tehát pénteken este lesz, hogyha csatlakoznának ehhez a támogató szándékhoz, akkor a Lovas Színházban találják az előadást, és hát kívánok gyógyulást és jobbulást Dorogi Barbarának természetesen. Van nekünk egy másik dolgunk, mondhatni közös dolgunk, szombaton délelőtt 11 órakor a Nagymező utcában 30. alkalommal helyezitek el ti az alapítók a lábnyomokat a halhatatlanok örökös tagjai számára ezen a bizonyos halhatatlanok sétányán. Elmondom gyorsan, hogy kik lettek az idei halhatatlanok, aztán beszélünk két mondatot az ünnepről, jó?
2: Igen.
1: Hegyi Barbara és Szulák Andrea lett színésznő kategóriában a győztes. Köles Ferencet és Máté Gábort választották a kedves nézők, hallgatók. A színész kategória nyertesének Pászti Júlia, Rozsas István az operaénekes kategóriában és Kovács Tibor és Nagy Iris a táncművészek között lett győztes, és kerül a lábnyoma a Halhatatlanok sétányára, az Operettszínház előtti terület a Nagymező utcában. Ez most már a sokadik lehetőség arra, hogy megünnepeljük a művészeket. Nekem mindig egy nagyon erős benyomás az a szeretet, ami ezt a dolgot körülveszi, ami benneteket, alapítókat és a mindenévi győzteseket körülveszi. Nyilván ez így lesz idén is. Van változás abban, amilyen a művészet megítélése, a művészet körüli légkör, ha így 30 évre visszagondolsz, akkorhoz és a jelenhez képest?
2: Hát ez mindig változik, évente, rendkívül is sok minden befolyásolja. Egy biztos, ez a díj, vagy minek nevezem, én már 30 éves. Na most egy ilyen addig él, ha pénzért van, ameddig van benne pénz, ez pedig nem pénzért van. Itt a díjazottaknak elhelyezik a lábnyomát a pesti Broadway-n, a Nagymező utcában, az Operettszínház előtt, de nem pénzt kapnak. És mégis óriási az érdeklődés. Na most egy ilyen díj, vagy egy ilyen mozgalom, mert annak is nevezhetném, addig él, ameddig van iránta érdeklődés. Az idén még mindig rengeteg szavazat érkezett, és a művészek nagyon szeretik, és ambicionálják, hogy megkapják ezt a címet. Hát, használják is. Hát rengeteg helyen bemondják, mikor felsorolják a Kossuth-díját, Jászai-díját, és a Halhatatlanok társulatának tagja. Ennek becsülete van, addig fog tartani, ameddig a közönséget érdekli. Ma még érdekli.
1: Így van. És hát ugye persze, hogy hivatkozási alap, hiszen itt a szakma jelöl első körben, és a közönség dönt második körben. Kevés ilyen díj van, és kevés ilyen díj van, aminek emiatt is ekkora rangja van. Az ATV Extra-ban, a tévéadásban is láthatják élőben, mert úgy közvetítjük a tévénézőknek, de hát az igazi a helyszínen, úgyhogy várunk mindenkit szeretettel a Nagymező utcában. Ott lesz Szinetár Miklós is, és az alapítók Szegvári Kati és Érdi Sándor is, meg persze a díjazottak, mostaniak is, korábbiak is. Úgyhogy igazi ünnep lesz. Miklós, találkozunk szombat délelőtt. Most köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál, és mondom még egyszer, pénteken este Dorogi Barbara megsegítésére egy koncerttel támogatják őt meg a művész barátai. Erről is beszélgettünk Miklóssal. Köszönöm szépen.
2: Én is köszönöm a figyelmet.
0: Best of adást hallottak. A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. A következő műsor termékelhelyezést tartalmaz. Következik a Kópra Lipercek.
3: Ez bizony a Kóprali Percek folytatás, és ahogy ígértem, most egy másik helyszínről fogunk tudósítani. A Kóprali mai állomásai között szerepelt Kisvárda is, így hát nem tudjuk kihagyni, hogy a Várda Drink ZRT-ről is némi információhoz jussunk, ahogy azt eddig a hallgatóink megszokhatták. A vonal túloldalán Horváth Jánost, a Várda Drink ZRT vezérigazgatóját üdvözölhetem. Üdvözlöm!
4: Jó napot kívánok!
3: Amikor arról beszélünk, hogy Várda Drink ZRT, akkor ön mit érez legnagyobb büszkeségének a cég tekintetében? Mi az, ami miatt abban bízik, hogy pozitív dolgokat társítanak a fogyasztók önökhöz?
4: Hát legfőképpen arra vagyok büszke, vagy azt tesz büszkévé, hogy már egy több mint 100 éves múltra visszatekintő vállalatot képviselünk, és az alatt a 100 év alatt rengeteg változás történt, rengeteg ilyen hullámvasúton mentünk keresztül, és ami a legfontosabb, hogy mindig újra és újra meg tudtunk újulni, új és új termékeket tudtunk a fogyasztóknak az asztalára tenni, és a 100 év után is megmaradtunk a magyar minőségi italgyártás elkötelezett híve.
3: Nagyon jó, hogy említi a megújulást és az új termékeket, hiszen pont az merült föl bennem kérdésként, hogy azért a szeszes ital piacon abszolút azt lehet észrevenni az elmúlt időszakban, hogy trendi lett az ízesítés. Most már nem csak a hagyományos klasszikus italokat keresik a fogyasztók, hanem elvárják azt, hogy valami plusz, valami új legyen. Önök ennek a kihívásnak hogyan tudtak megfelelni, és mi mentén tervezték a fejlesztéseiket?
4: Hát már körülbelül egy évtizede, vagy már lehet, hogy régebben is a vodka kategóriában már megjelentünk az ízesített vodkáinkkal, ami az alapvodkának a mondjuk itt továbbfejlesztett változata. De az elmúlt évek talán legnagyobb innovációval, legnagyobb újítása a készre kevert termékek, ezek az úgynevezett ready to drinkek piacra vezetése volt. Ez körülbelül olyan 3 éve megtalálható meg a boltok polcain, és különféle alkoholt párosítunk alkoholmentes italokkal, és ezt kínáljuk a fogyasztóknak.
3: Mit tapasztalnak egyébként? Melyik generáció az, akit a leginkább be lehet vonzani a kíváncsiságát ezekkel az újításokkal? Téves elképzelés, hogy a fiatalok azok, akik erre nagyon nyitottak, mert az idősebb generáció megszokottat keresi, vagy mit mutatnak a számok?
4: Nem téves ez a feltételezés, viszont van itt egy nagyon érdekes jelenség. A fiatal generáció lényegesen kevesebbet fogyaszt alkoholos italokat, mint a középkorosztály vagy az idősebb korosztály. Az elmúlt 30 év során, ha megnézzük a fiatalok szokásait, akkor most kijelenthető, hogy a mai fiatalok lényegesen kevesebb alkoholt isznak, és abban az esetben viszont, ha igen, akkor már keresik ezeket az említett készre kevert italokat, koktélokat, szeretnek felfedezni új termékeket, keresik mondjuk inkább úgy, hogy ha már alkoholt fogyasztanak, akkor már keresik a picit jobb minőséget, adott esetben attól függ, hogyha van lehetőség, akkor ilyen prémium termékekhez is nyúlnak.
3: A Koprali egyik fő elhivatottsága, vagy küldetése tulajdonképpen az, hogy a hazai szereplőkre fölhívja a fogyasztók figyelmét, és hát a figyelemfelhívás az napjainkban tudjuk jól, hogy az élet minden területén egy igazi kihívás. Kihívás az, hogy marketing stratégiát hogyan alakítson ki bárki az ő munkája területén. Így kérdezem, hogy önöknél, a Várda Drinksnél mi alapján tudták a marketinget megalkotni? Például mi alapján választják azt ki, hogy hogyan hívják föl magukra a figyelmet? Gondolok itt arra, hogy például, ha jól tudom, akkor önök ismert influencerekkel is készítenek anyagokat, marketing anyagokat. Mi alapján döntik el, hogy mi legyen a helyes út?
4: Hát elsősorban az alapján, hogy mi az a célcsoport, akit meg akarunk szólítani az adott termékkel. Természetesen az influencerek és a szociális hálózatok megjelenésével lényegesen változott a fogyasztók úgymond is információ áramlása. Az influencerek egy mondjuk úgy nagyon fontos eleme a marketing mixnek, de a tapasztalataink azt mutatják, hogy nem helyettesítik teljes mértékben a marketing mix, marketing kommunikáció egyéb eszközeit, gondolok itt a polcon való megjelenésre, az eladási ponton való megjelenésre, sőt, bizonyos termékeknél kimerem jelenteni, hogy még a televízió reklám is megvan, a televízió reklámnak is megvan a létjogosultsága.
3: Ha jól tudom, aztán javítson ki, hogyha rosszak az információim, akkor a Koprali most már a 20. alkalomnál tart, de ha jól tudom, akkor önök első alkalommal csatlakoztak a rendezvényhez állomásként. Milyenek voltak a tapasztalatok? Hogyan értékelik ezt a döntést?
4: Igen, ez így igaz. Elsőként csatlakoztunk a Koprali-hoz, mint állomás. Nagyon pozitívan értékelik ezt a döntést. Nagyszerű élmény volt bemutatni egyrészt a vállalatunkat, egyrészt a munkatársaink, akik részt vettek a szervezésbe, nagyon jó munkát végeztek, és én úgy érzem a visszajelzések, eddigi visszajelzések alapján, hogy ezt jól sikerült megoldanunk, és egy újabb lépést tettünk afelé, hogy a Kóppal tovább fűzzük amúgy is gyümölcsöző kapcsolatunkat, és tovább szilárdítjuk, tovább építsük az együttműködést.
3: Hát akkor remélem, hogy így az éteren keresztül olyanoknak is fel tudtuk hívni a figyelmét, akik egyébként nem tartózkodtak ott, viszont hallhattak az önök cégéről is. Horváth Jánosnak, a Várda Drink ZRT vezérigazgatójának köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre állt.
4: Köszönöm szépen, további szép napot kívánok.
3: Viszonthallásra. Ez volt tehát a Kóprali következő helyszíne, és ha még minden igaz, akkor fogunk tudni beszámolni további szereplőkről is. Maradjanak velünk.
0: Kóprali perceinket hallották. Műsorunk termékelhelyezést tartalmazott.

0: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Új szezon, új kedvencek. Itt az idő, hogy lecsapj rájuk. Szeptember 10-e és 13-a között az Allé őszi kuponnapokon 20-50% kedvezménnyel vár számos üzletünk. A kuponokat keresd az Allé Klub abban, vagy a kuponnyomtató pontokon. Allé őszi kuponnapok. Szeptember 10-től 13-áig. Részletek allé.hu.
2: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
3: Megvan már az őszi szetted?
4: Még nincs, de szeptember 10-től 13-ig jönnek az Árkád napok, a legújabb trendekkel és kedvezményekkel.
5: Ráadásul 20 000 forint vásárlás felett, akár vásárlásod teljes összegét is visszanyerheted Árkád ajándékkártyán 200 000 forintig.
4: Részletek az arkadbudapest.hu-n.
6: Árkád!
7: Anya, megint fáj a hasam!
8: Megint? Hasfájás, fejfájás, fáradtság. Ha újra és újra visszatér, a Triton Life Medikit segít megtalálni az okot. A Triton Life iskola kezdési támogatással szeptemberben és októberben 20% kedvezmény jár a Medikit vizsgálataira. Triton Life, ahol a gyermeke az első.
0: Reklámot hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Most állati sokat segíthetsz. A tiszta környezet az állatok számára is épp olyan fontos, mint nekünk embereknek. Segíts eldönteni, melyik állatvédőszervezet kapjon Kerher takarítógépeket a Tiszta Menhely program keretében. Szavazz te is augusztus 24-e és szeptember 13-a között a Kerher Tiszta Menhely közönség szavazásán a VMN oldalán. Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hír összefoglalunk a Somos a pályán, illetve oknyomozó riportműsorunk a heti napló Svábi Andrással. Híradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában. Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
9: Esős hűvös időre számíthatunk, enyhén emelkedett a koronavírus örökítő anyagának mértéke, kigyulladt egy teherhajó Kína keleti részén. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Lassult a lakbérárak emelkedése szeptemberre. Az augusztusban tapasztalható mérsékelt 0,5-0,9% közti növekedés is csökkent. A KSH tájékoztatása szerint Budapesten továbbra is 260 ezer forint a kiadó lakások átlagos bérleti díja, ami megfelel a tavalyi nyár végi középértéknek. Elemzők szerint több tényező, például a tavaly bevezetett Otthonstart program is akadályozza a drágulást. Országos szinten enyhén emelkedett a koronavírus örökítőanyagának mértéke a szennyvízben. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közölte, a múlt héten Budapest déli régiójának mintájában mérsékelt, másul az alacsony tartományban volt a koncentráció. Felhívták a figyelmet arra is, hogy a szennyvíz minták alapján a fertőzés számok szorványos emelkedése várható a következő időszakban. Kigyulladt egy teherhajó Kína keleti részén, a tragédiában 25-en meghaltak. A libériai zászló alatt közlekedő hajón épp karbantartást végeztek, amikor felcsaptak a lángok. 12 embert sikerült kimenteni, 5 sérültet kórházba vittek, állapotuk stabil. A kínai elnök arra kérte a hatóságokat, hogy vizsgálják felül a tűzvédelmi kockázatokat, és tegyenek konkrét lépéseket a hasonló súlyos balesetek megelőzésére. Közérdekű adatigénylést nyújt be az illetékes minisztériumhoz a KDNP a harmadik Károly brit királynak ajándékba adott lovak ügyében. Rétvári Bence frakcióvezető közölte, a lovakat visszakövetelő levelet és a felelősséget tisztázni kell, mert az eset nevetségessé tette Magyarországot. Az Agrárminisztérium ugyanakkor cáfolta a sajtóban megjelent híreket, hogy Magyarország vissza akarja kérni a brit királyi udvarban található 2 magyar lipicai lovat. Tájékoztatások szerint az állatok kölcsönadási szerződéssel kerültek Angliába, a korábbi félreérthető levelet pedig korrigálták. Ősbemutatóval indítja az évadot a Kolozsvári Magyar Opera, a Fidibus Maximus Csodaiskolája című musical egy vidékről a városba került tinédzser felnőtté válásával járó gondjait és élményeit dolgozza fel 67 gyermek és mindössze egyetlen felnőtt szereplő játékában. A Kolozsvári Magyar Gyermekkórusa fennállásának 10. évfordulójára írt művet jövő szombaton mutatják be. A továbbiakban a Diótörőt és a Mágnás Miskát is színpad állítják, valamint jazz koncerttel és újévi műsorral is készülnek. Erős hűvös idő jön, délnyugat felől kiterjedt csapadékzóna érkezik, ezért péntek estig többfelé számíthatunk záporokra, zivatarokra. A hajnali 12-18 fokról napközben 25 fokig emelkedik a hőmérséklet.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. A következő műsor termékelhelyezést tartalmaz. Következik a Kóprali percek.
10: Ez itt bizony a Kóprali percek, és már is folytatjuk következő interjú alanyommal a beszélgetést. Nagyon izgalmas két napot zárhatnak majd, így a nap végén, hiszen ugye a hallgatóink tudják jól, hogy tegnap indul, dördült el a startpisztoly, és már több helyszínről bejelentkezhettünk. Ezúttal pedig Tóth Gézával, a Coop Hungary ZRT vezérigazgatójával fogok beszélgetni. Üdvözlöm a vonal túloldalán.
11: Üdvözlöm én is a hallgatókat, és önt is.
10: A hallgatóink már hallhatták, ugye, hogy idén már 20. alkalommal indult el a Coop Rally, és hát azért, amikor a 20-as számot hallja valaki, akkor felmerül a kérdés, hogy ez egy hihetetlen nagy büszkeség, viszont nagyon nagy teher, hogy ezt évről évre ilyen színvonallal és ennyi résztvevővel megszervezik. Ön hogyan értékeli ezt az idei évet?
11: Mindenképp örülök, hogy a 20. évforduló az méltó lett ez a 20. Coop Rally. Gyakorlatilag az látszik, hogy mind a helyszínek felkészültsége, mind a résztvevők magatartása összességében szolgálja azt a célt, amit kitűztük magunk elé, hogy a minőségi magyar termékeket népszerűsítsük, és ez a 20. alkalommal talán különösen jól sikerült, tényleg egy jól szervezett, zökkenők nélkül, magas színvonalon lebonyolított rendezvény látszik így az utolsó helyszínen.
10: Amikor a Coop azt mondja mondjuk, hogy mindenünk a hazai, akkor mit is jelent ez a mondat önök számára? Miben mutatkozik meg ez a mindennapi tevékenységük során?
11: Hát gyakorlatilag a Coop büszke rá, hogy ezt a célt, hogy a minőségi magyar termékeket népszerűsítsük, és ezt a szlogent tudjuk használni, már 20-21 éve, hisz a Covid miatt egy év kimaradt. 21 éve elindítottuk, amikor még ez nem volt egy népszerű dolog, vagy nem volt ismert, és inkább a külföldi termékek voltak a népszerűek. Én úgy érzem, hogy jelentős részünk van abban, hogy most már minden üzletlánc, a kormányzat, mindenki foglalkozik a témával, és gyakorlatilag fontosnak tartják a piac szereplői a magyar termékek, a minőségi magyar termékek népszerűsítését. Én úgy érzem, hogy a Coop ennek érdekében nagyon sokat tett. Mindenki egy idő után, akár a kormányzat, attól függetlenül, hogy melyik oldal volt éppen kormányon az elmúlt 20 évben, ugyanígy az önkormányzatok, a szállító partnerek, mindenki támogatta ezt a kezdeményezést. Én úgy érzem, hogy ez egy olyan cél, amit mindig napirenden kell tartani, hisz az emberek ismerik ugyan a magyar termékeket, de azzal, hogy felhívjuk a figyelmet rá, hogy mely gyártók, mely szállítók, mely termékei azok, amik árérték arányban, minőségben tényleg kiemelkedőek, azzal egy olyan pozitív folyamathoz járulunk hozzá, ami a Coop számára nagyon fontos, hisz a Coopnak is vannak például a gyárüzemei, tehát a sütőiparon kívül például az Integrálnak a libamhelyi üzeme, vagy az Univernek az ételizési tömezés, és nem is Coop tulajdonosok kezében, vagy a Nógrádi Ropi. A másik oldalon nekünk nincs külföldi hálózatunk, tehát sokkal jobban rá vagyunk utalva a magyar szállítókra, azokkal történő jó együttműködésre. Tehát azt szoktuk mondani, hogy mi szimbiózisban élünk a magyar iparral. A magyar ipar jól működik, akkor tud a Coop hálózat is jól működni.
10: És nem csak a magyar iparnak kell jól működnie, hanem a térség minden településének kell jól működnie, hiszen hogyha a Coopra gondol valaki, akkor tudja jól, hogy a nagyvárosoktól elkezdve, akár a kis településeken át, mindenhol lehet vele találkozni. Mekkora kihívás az, hogy mindegy városra méretezve, mindegy kis településre méretezve is hatékonyan és jól tudjanak működni?
11: Hát mindenképp ez óriási feladat, hogy sokkal mondjuk így, hogy különbözőbbek a boltok, mint a legtöbb üzletláncnál, több mint 2000 üzlettel rendelkezik a Coop, senki másnak nincs ennyi boltja, az országban van 800 olyan település, ahol hálózatszerűen csak mi működünk, tehát mindenképp ez egy olyan feladat, ami kihívás elé állítja a Coop hálózat tagjait. Az biztos, hogy például az ástopp ebben nem segít, hisz a kisboltokban nagyon sok az érintett termék, ami az eredményességét jelentősen csökkenti, de a Coop mindent megtesz annak érdekében, például ez látszott a mai tartali helyszíne, ahol egy kisbolt felújítás után tényleg egy minőségi üzletbe vásárolhatnak a település lakói, hogy egy magas színvonalon ki tudjuk szolgálni a vásárlóinkat.
10: Ugye beszéltük, hogy kerek évről beszélhetünk, 20. alkalom a Coop Rallynak ez az élete során, és hát nem tudom megkerülni a kérdést, hogy vajon lesz-e 21. és ha igen, akkor milyen koncepcióval állnak elő, hiszen nagyon örültem, hogy az idei évben is volt például olyan szereplő, mint a Várda Drink, aki első alkalommal csatlakozott és új szint tudott hozni.
11: Igen, törekszünk erre, hogy mondjuk ilyen vegyes mix legyen, tehát egyik oldalról, aki valami újdonságot fel tud mutatni, akár a telephely változása, fejlesztése, vagy olyan új innováció, amit érdemes bemutatni, másik oldalról, aki még nem volt helyszín, a Váradon kívül ez az utolsó helyszín, ahol most is tartózkodok, a Hajdúgus 2000 telephelye is új, őse volt még, de attól függetlenül, hogy a Maspex vagy egy Szólemizó régi helyszín, a Nyárlőrinci helyszín, vagy a Szólemizónak a szegedi gyártóbázisa sem volt még Coop Rallyn, tehát ilyen szempontból mindig próbálkozunk ezzel, hogy egyrészt újdonságot, másik oldalról pedig olyan telephelyeket, amik még az eddigi rallikon nem szerepeltek.
10: Hát akkor bízunk benne, hogy jövőre is ilyenkor fogunk tudni mi is tudósítani a Coop Rallyról. Nagyon sok sikert kívánok még akkor itt az utolsó helyszínhez és a program zárásához. Tóth Gézával, a Coop Hungary ZRT vezérigazgatójával beszélgettem. Köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre állt.
11: Köszönöm, viszontlátásra.
10: Ez volt a Coop Rally percek, maradjanak velünk.
0: Coop Rally perceinket hallották. Műsorunk termékelhelyezést tartalmazott. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Provokatőr. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Forró állítások, hideg tények és néha jeges szuvany. Szállj be, mert vitázni merő. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dédényi István társaságában.
12: Üdvözlöm Önöket, ez itt a Provokatőr egy csodálatos csütörtöki napon. Csodálatos csütörtök, ezt még nem is használtam így. Szarvas szilveszter tartalom előállító. Tudom, hogy nem ez a szó, csak nem jut eszembe tartalom.
13: Újságíró és tartalomkészítő.
12: Készítő. Oh, köszönöm szépen, szia.
13: Szia.
14: Ez egy ilyen nap lesz, úgy látom. Szarvas szilveszter, csodálatos csütörtök.
13: Tudja fokozni.
12: A szüleid, de ne számon kérted, hogy miért lettél a szilveszter, mert hogy szarvas. Amúgy.
13: Nálunk ez hagyomány volt, édesapám és nagypapám is szarvas szilveszter, tehát nem volt kérdés.
12: Azért kérdezem, mert nekem a családomban van több olyan gyerek, akik már ilyen 4-5 éves korom, amikor rájöttek arra, hogy most akkor mi a nevük, és akkor ezt számon kérték a szülőket, hogy miért.
13: Nem, és őt én mindig örültem ennek a névnek. Meg
14: hát egyedi, az biztos.
12: Igen. De jó, menő is.
14: Igen, volt egy évfolyamtársam, úgy hittak, hogy Puszta Szabolcs. Amiben semmi bántó nincs egyébként, csak szegény mindig.
12: Azt utálom, amikor a vezetéknév és a keresztnév utolsó, illetve első betűje ilyen kimondhatatlanná teszi azt a nevet, amikor egyben mondja, és akkor a gyerek is így küzd vele, a másik meg, amikor tele van mondjuk R betűvel, és szegény gyerek racsol rettentő mód. Aha. De ez nyilván csak később derül ki.
14: De akkor nem is tudja számon kérni a szüleit, csak írásba.
12: Na jó. Oroszok a Spájzban vannak, hogy már ott sem. Hát itt a külképviselet, a diplomaták száma rettentő magas, ott van 47 diplomata, orosz diplomata volt
14: Magyarországon.
12: Anya voltak, mint az oroszok. Ami így regionálisan is egy kiugróan magas szám, ha lehet hinni, talán Hoffman Tamás írta, hogy ez egy 4-5-szöröse egyébként a megszokottnak, ő nemzetközi jogász, és hát most már 10-zel kevesebben vannak, valamilyen rejtélyes okból megkérték őket, hogy akkor irány vissza Moszkva, mert hogy ott szebb minden. Nekik ott van a jövőjük. Na, bolgozzuk ki ezt az ügyet.
14: Hát az nehéz.
12: Hát a szilveszter nézetre, hogy mit akarok ebből kihozni, jelenleg még semmit. Várok egy magas labdát, aztán majd én fogom
14: lehetni. Ez lesz kibolgozni tekintve, hogy a diplomáciában sem a kiutasító fél, sem a kiutasított takat küldő ország nem szokta elmondani. Se az, hogy kikről van szó, se az, hogy milyen okból. Ugye ez a diplomácia nyelven megfogalmazott az, hogy nem a nemzetközi egyezményeknek megfelelően végezték a tevékenységeket. Hát ez egyenlő, így sok lefordítva azt jelenti, hogy kémkedtek. És akkor így kb. Erről van szó, de hogy miért? Szerintem itt az az érdekes, hogy miért, meg az időzítés. Meg hát az orosz válasz, arra azért kíváncsi vagyok. Ugye ilyenkor az oroszok minimum 10, mármint, hogy ugyanannyit szoktak kiutasítani, ugyanannyi diplomatát a érintett ország nagykövetségéről, mint amennyit kidobott az érintett ország, sőt, valamikor még többet is, hogy mutassák, hogy ők, és hát ők miért fájdalmas, kemény és fájdalmas választ ígértek, és ugye azt ilyenkor mindig muszáj elmondani, hogy bár csütörtök ki az adás, de ezt is szerdán veszük föl, lehet, hogy azóta megérkezett a kemény és fájdalmas orosz válasz.
12: De tudod, mi szokott ez lenni? Ők is kiutasítanak.
14: Hát ezt mondtam az előbb.
12: Egyrészt, másrészt.
13: Igen, az biztos. De ez a rutin. Biztos, igen,
12: de ez a rutin, csak ugye jön a tél.
14: És?
13: Igen.
12: Ajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjaj
13: erről.
14: Mi?
13: Vajda.
15: Na mi?
12: Na mi jön, mi jön Oroszországból? Ami nélkül megfagyunk.
13: Magyar energetikai kérdések.
12: A vodka. Pontosan István.
14: Ezerjek a vodkát.
12: Pontosan István.
14: De utána.
12: Ott a poharában is az van, csak szeretném mutatni a kedves televízió nézőknek.
14: Az gin. De tényleg ettől tartotok bármilyen ilyen elméleti szinten?
12: Nem, de ez is benne van a pakliban.
13: De már nyilatkozták is, tehát az egyik szovjet diplomata, vagy politikus,
14: parlamenti képviselő mondta, hogy majd jól ráfaragunk. Hát az orosz parlamenti képviselők az a abszolút a belföldi nyilvánosságnak beszélnek sokszor marhaságokat. Hát rajtuk aztán végképp nem dől semmi. Medvegyev meg atomháborút szokott emlegetni két hetente.
13: De annyiban ismerjük az orosz politikát, hogy nem viccelnek ilyen kérdésekben, és igen, nem tudjuk itt rejtélyes okok, hogy hírszerzők, kémek, kik lehettek ők, ugye ez nem derült ki. Persze az egy tételmondat, hogy Magyarország szuverenitása egyébként nem letalkú tárgya, tehát nyilván sem Moszkvával, sem Brüsszellel, sem Washingtonnal szemben. Ez teljesen egyértelmű, ha itt kémek működtek, őket ki kell utasítani.
12: Soha, igaz?
13: Meg ha hírszerzők voltak, őket ki kell utasítani.
14: Ez okay, ez fontos, csak, a jobb később, soha.
13: Csak nekem az a bajom, hogy ez például megelőzte bármifajta tárgyalás, és itt a további következményekre gondolok. Tehát mind Magyarország energetikai helyzete, gazdasági helyzete, kilátásai és következményei miatt, hogy már itt félő, hogyha tényleg az oroszok bepipolnak, és esetleg drágábban, vagy egyáltalán nem adják sem a kőolajat, sem aztán a földgázt.
14: Nem hiszem, hogy megtennék.
13: Ugyan kötik egy bizonyos ideig a kezüket, de utána árat is emelhetnek, meg hát adott esetben
12: lerohanják
13: a török áramlaton keresztül is.
14: Ha megint? Így az át kéne jönni Ukrajnán, ami valahogy ebben a villámháborúban hála jóinek nem sikerült, bár a hála jóinek az lenne igazából, hogyha vissza is vonulnának.
13: Szóval a kérdés az, hogy milyen árat fogunk ezért fizetni. És ugye tudjuk, hogy az ilyen diplomáciai pengeváltás, mert ez nem diplomáciai pengeváltás, hanem ez valóban egy drasztikus irányváltás a Tisza kormány és Orbán Anita részére, hogy ezt félő, hogy a magyar emberek fogják ennek az árát megfizetni.
14: De én csak mondom, azért nem tartok ettől, mert Oroszországnak soha nem kellett még annyira a energiahordozókból származó bevétel, mint most. Tehát így is gondban van Putyin. Megoldja ő ezt ugye maga Schmidt-nárja szavaival élve jellegzetes demokrata módján. Nyilván a két héten belül esedékes választást is, vagy most hétvégén? Nem jövő hétvégén. Nem, most hétvégén. Na mindegy, az orosz választásokat is be fogja söpörni a párt, de hát azért már nem annyira rózsás a helyzet, az üzemanyag ilyen. Az, hogy Oroszország, ezt most hallottam, Oroszország dízelt importál. Uh-huh. Az nagyon durva egyébként. Ez is egy tényezője egyébként, hogy brutálisan hajtja fel a dízelárát. Na, hogy szóval én azért nem tartok, mert most minden egyes rubelre szükség van, és egy ilyen üzenet egyébként nem is kis összeget fizet Magyarország azért, bár nem mi vagyunk nyilván a legnagyobb vásárlók, de ez egy ilyen üzenet, hogy egy országnál azt mondom, hogy most akkor elzárom a csapot, az nagyon nem tenne jut az orosz gazdaságnak.
12: A magyar kormány az új nemzetbiztonsági stratégiájában ugye Oroszországot, az ENSZ okirat veszélyesnek titulált, vagy pontosan fogalmazza, kockázatként és fenyegetésként jelölte meg Oroszországot. Ez már egy jel volt. Két hete volt talán Orbán Anita, de lehet, hogy már három az egyenes beszédben, itt az ATV-ben, és számomra a legmegdöbbentőbb mondat az az volt, hogy az orosz külügyminiszterre felvette a kapcsolatot, és azt mondta, hogy nem. Tehát valami egyébként itt nem kerek. Itt értem, hogy mi a tisztatábor elvárása, vagy mondjuk mi a társadalmi elvárás, hogy akkor oroszokból nem kérünk. De basztus, azért vannak itt energiapolitikai realitások. Engem megnyugtatott volna az, azt mondják, hogy oké, okay, kiutasítunk 10 ügynököt, vagy nem tudom, bárhogy hívhatják őket, és hozzáteszi mondjuk Orbán Anita, vagy akár Rácz András, hogy egyébként don't worry, be happy, beszéltünk a külügyminiszterrel, jeleztük nekik a problémát, többet nem mondhatunk, de ez nem fogja súlyosan befolyásolni, és pláne úgy, hogy utána jön egy ilyen nyilatkozat, hogy ennek komoly ára lesz. Azért még ez a diverzifikálás nem fejeződött be. Értem, hogy mik a szándékok, értem azt is, hogy nyugatról milyen elvárások vannak, hogy mi hogy viselkedjünk az oroszokkal, de én azt gondolom, hogy ez egy kommunikációs játék. Tehát nagyon sok ország úgy utasít ki ilyen diplomatákat, hogy egyébként nem is hallasz róla, hanem itt áthelyezik, ez az amaz, és akkor lerendezik, a anyaországgal lerendezik, hogy egyébként meg ti is tudjátok, hogy itt erről van szó.
14: Hát éppen ezért ez egy...
12: Igen, a másik az meg, hogy nagyon sok ügynököt miután ugye lelepleztek, még ott tartanak az országban, erről ugyancsak Hoffmann Tamás beszélt, hogy a barátaidat tarts közel, az ellenségeidet még közelebb, ez pontosan arról szól, mert akkor látod, kontrollat tudod tartani, tudsz neki olyan információkat adni, ami nem valós, hogy akkor olyan trekken haladjon, és azokat adja tovább. Ezen kívül pedig, ha kiutasítasz 10-et, akkor félő, hogy jön 10 olyan utána, akiket meg nem látsz. És akkor azokat megint hatalmas erőforrással és energiával tudod egyáltalán felfedni, hogy ők mit csinálnak. Itt meg már elvégeztek egy munkát, és akkor ezzel bevállalják azt, hogy oké, igen, látjuk, hogy ti vagytok, akiknek valami kis sajgal a fülem mögött.
14: Pont ezért van valami a háttérben. Tehát, igen, igen. Amiket elmondasz, ez mind jelzés.
12: Igen, csak mondom, akkor is kéne valami kontextus. De vagy abban, vagy Orbán Anitát,
14: de abban igazad van nép. Abban igazad van egyébként, relax. Hogy hát én vagyok aztán a legkevésbé orosz barát a magyar társadalomban, de ebben benne van az is, hogy orosz tagozatos volt.
12: Ez honnan mély tudod, sebeket.
14: Az egyik legkevésbé.
12: Honnan tudod?
14: Mert hogy nullára vagyok orosz barát, és innen már. De az orosz kultúrát nagyon szeretem egyébként. Meg azon, mindegy, nem ilyen egyértelmű. Akkor az orosz politikát nem, most ki is derült, hogy nem. Na, hogy... Szóval, hogy de abban egyetértek veled, hogy igen, és látod, eddig nem is jutott az ember eszébe, ez csak most ennek az ügynek az apropóján. Ja. De tényleg, hogy miért ne lehetett volna felvenni a diplomáciai kapcsolatot a legmagasabb szinten, külügyminiszteri szinten Oroszországban, és egy ilyen teljesen semleges, zéró, semmit mondó, folytatódik a konstruktív lópikula.
12: Persze.
14: Azt mindegy, de legalább akkor tudod, hogy valami. Ezt aláírom, hogy az valóban.
12: A gáznak 9%-a érkezik még mindig az oroszoktól?
14: Na, megnézem neked mindjárt ezt így fejből, passz.
12: Tehát az sok. Tehát még nem ott tartunk, hogy 10-20%, amit esetleg bedobhatunk.
15: 70 körül talán.
14: Vagy igen. És nem csak amiatt.
12: Amivel tudunk hazardírozni, hogy jó, hát adott esetben, ha nagyon bepipul Putyin bácsi, akkor is megoldjuk azt valahogy majd nyugatról, vagy nem tudom, távolabbról.
15: De az a baj, hogy itt én teljes irányváltást látok tényleg a Tisza részéről. Ugye te is mondtad, hogy először volt ez a nyilatkozat, hogy akkor Oroszország gyakorlatilag az ellenségünké vált, és abszolút
12: a fenyegetés jelent. Azért nem ellenségünk, azt hiszem, hogy fenyegetés.
15: Igen, és hogy itt gyakorlatilag besimult Magyar Péter, Orbán Anita és a teljes Tisza kormányzat ebbe a nyugati mainstreambe, vagy nyugati mainstream politikába. Tehát kicsit ilyen orosz ellenes politikai irányt vett ez a fordulat, miközben ott hibáznak, és ez szerintem borzasztó nagy hiba, hogy nem orosz barát és nem orosz ellenes külpolitikára van szükség, hanem magyar külpolitikára van szükség, és a magyar érdekeket kell nézni. És ez az, amit itt nem látok, mert túl a 10 diplomata kiutasításán, ez most tényleg egy gyűrű, de ennek lehetnek következményei, súlyos következményei a magyar érdekekre és a magyar emberekre. És ezt nem látom, hogy itt most Brüsszel tapsa miatt, mert valójában Orbán Anita lépését Brüsszel megtapsolja, tehát Brüsszel tapsát kivívva szembe megy a Tisza kormányzat a magyar emberek és a magyar gazdaság érdekeivel, azért ez nagyon necces, és itt félő következmények lehetnek valóban.
14: 75-80% érkezik.
12: Az ja. Vaskos.
14: Na, hogy is mondta Tamás az előbb, hogy ez nem ripsz-rossz, vagy hogy az időzítő, valamit mondta, és akkor mondtam, hogy ez tök fontos. Hát, hogy miért nem előbb, vagy miért nem korábban történt meg.
12: Ja, igen, hogy jobb később, mint soha.
14: Jobb később, mint soha, igen, bocsánat. És hogy szerintem ez nagyon fontos, mert hát egy ilyen kiutasítás, ráadásul 10 fő esetén, biztos, hogy itt évekig tartó felderítői, nem biztos, de valószínűleg hosszú ideig tartó felderítői munka.
12: Mert két lehetőség.
14: Ezt nem a héten találták ki. Nem két
12: hetet. Csak hogy kiegészített téged, ő is azt mondta, hogy itt a titkos szolgálat bizonyosan tudott róla, A verzió, ja. Vagy ha nem tudott róla, akkor nem volt titkos szolgálatunk. Vagy borzasztó módon végezték.
14: Jó, én azt gondolom, hogy...
12: A verzió, ja. Vagy ha nem tudott róla, akkor nem volt titkos szolgálatunk.

0: apró része van, amit a Tomi is mondott, hogy ez is jelzés, ez is jelzés, ez is jelzés. Szerintem összefüggés lehet itt, mert tényleg nagyon hirtelen jött rá, de ott a parlamentben egyébként, tehát hogy csak itt felkapta az ember a fejét, hogy most ebben a pillanatban, mondta a miniszterelnök. Szóval, hogy ugye Magyarország ismét keresztbe feküdt egy kicsikét az ukrán EU csatlakozási folyamatnak a kárpátai magyarok jogaira való hivatkozással, ami szerintem teljesen rendben van, ezzel nincs semmi gond, azt igenis rendezni kell is akkor. Csak hogy ez a lépés, az, hogy már megint mi vagyunk a küllő, vagy a bota a küllők között, még hogyha nem is az Orbán kormány van, azért felélezheti a régi reflexeket a NATO-ban is, és az európai politikában, politikában is. Erre, tehát, hogy mi a ukrán, vagy a kárpátai magyarok jogáért mondjuk azt, hogy nem, egyelőre nem, csinál tovább, azt legyen rendezés, utána mehetünk tovább, de pont, hogy a régi reflexeket lefegyverezzék, vagy leszereljék, ezért fel kell mutatni valamit, hogy itt egy más, tehát igen, ezt tettük, de itt egy más világ van. Mi már nem azért tesszük ezt, hogy az oroszoknak kedvezzünk, hanem azért tesszük, hogy a magyarjainkat megvédjük Kárpátalján. Tehát, hogy nekem így áll össze ez a történet.
1: Tehát ez tényleg így van, nem pedig egy pávatánc, és valójában ugyanazt a
0: ugyanolyan kiváló szövetségesek vagyunk, semmi közünk az oroszokhoz, lásd, de nekünk fontos a kárpátai magyarok, tehát azért fekszünk keresztbe. Aha, hát ez egy elmélet. Lenyűgöztelek titeket?
1: Kormányt illetően?
2: Nem, nagyon nem vagyok optimista. Csak ismételni tudom magamat, tényleg a mércének a magyar érdekkel, hogy legyen. És itt ezt nem látom ebben az ügyben, hogy ez a döntés.
0: Kárpátai
2: ez a magyar. Az igen, de én mondjuk ott a kettőt elválasztanám. Tehát nem hiszem, hogy emiatt, hogy gyakorlatilag egy gesztust tettek. Szerintem sokkal inkább az lehet a háttérben, hogy brüsszeli parancsra, elvárásra, nem gesztusként, hanem elvárás miatt. Tehát, gyakorlatilag ezt a nyugati mainstream politikát felvállalt a Tisza kormány, és ők is elítélik.
0: Kiutasítanak egyet, kettőt, nem tudom. Tehát, hogy annak meg lehetne felelni.
1: Túl nagy a kockázat.
0: Lájtosabban is. Aha.
1: Túl nagy a kockázat.
2: De ezt a kockázatot meg is lépték. Tehát ezzel, mert
0: ez tényleg lehet. Mert ez háromszoros. Tehát és ez az oroszok felé is. Tehát a NATO, Brüsszel és az oroszok felé is jelzés, hogy eddig volt az a világ, és most más világ van. És lehet, hogy egyébként ezek után fogják felvenni majd a kapcsolatot a háttérben, hogy jó, akkor jó, értjük, oké, majd az oroszok is kiutasítanak, és akkor, na, akkor most akkor beszéljük meg, hogy akkor most mi van, és hogyan tovább.
1: Csehországban 2021-ben több mint 60 orosz diplomatát utasítottak ki. Ott volt egy 14-es lőszerraktár robbantás, illetve Prága
0: 60-at.
1: Paritást vezetett be az orosz követség létszámát, a Moszkvicz emisszió szintjére szorította le. Bulgáriában 22-ben 70 orosz diplomatát és technikai munkatárst utasítottak ki. Petkov kormány a hírszerzői tevékenysége és beavatkozásra hivatkozva küldte el őket, felszámolva a szófiai bázist, az is nagyon kemény.
0: De gyakorlatilag ott nem maradt senki, nem? Tehát ott a kertésztől kezdve.
2: Ez hadd egészítsem ki, nagyon fontos a bolgár példa, amit említettél. Valóban így történt, csak hogy utána Oroszország egyébként nem csak, hogy ő is kiutasított bolgár diplomatákat Moszkvából, hanem elzárta később a kőolajat és a földgázt is Bulgária irányába. Jó. És ez, ennek olyan hatása lett egyébként a bolgár gazdaságra, hogy az akkori vezetés gyakorlatilag elnézést kért Moszkvától és Oroszországtól, és könyörögtek az energia.
1: Ezt nem tudom. Utána kéne néznem, hogy ezt tényleg volt-e könyörgés, ezt nem
2: és
1: tudom.
2: És megkapták, tehát, hogy újra szállít egyébként Oroszország, csak ennyi a sztori.
1: De azt is pedzegették sokan, hogy ugye most talán Romániában is letartóztattak ilyen orosz befolyással, hírszerzéssel kapcsolatban valakiket, nem tudom, olvastátok-e a hírt. Tehát sokan azt mondják, hogy ez valami ilyen regionális akció. Tehát Magyarországon túlnyúló akció, és kaptunk olyan információkat is, hogy ezért kellett lépni, mert ha mi mégsem lépünk, akkor ez...
0: De hát várjál, ez nyilvánosság. Most a román és a magyar. Nem, a cseh az korábban volt is.
1: Az más, nem, ez ettől függetlenül.
0: De akkor nem tudom.
1: Nem, ez ettől függetlenül.
0: Nem tűnik annyira regionálisnak.
1: Mindjárt gyorsan utána nézek, mert ez hirtelen jutott most eszembe, de hogy ez ilyen pár nappal ezelőtti történet, hogy Romániában, igen, a román titkosszolgálat lefülelt egy orosz állampolgár által tervezett szabotázs akciót. És hogy ez az ügy, meg a mi ügyünk is így nagyon közel volt időben egymáshoz, sokan ezt sejtik, de hát ez megint csak ilyen konteógyártás.
0: Ezek olyan jók ezek a titkosszolgálat ügyek, csak soha nem tud meg semmit. Nem? Tök jó lehet agyalni rajta.
1: Imádnék ott dolgozni, mert
0: elintézem?
1: Igen, mert bármikor számon kérnének

0: engem, hogy mit miért csináltam, akkor azt mondja, hogy jó, hát erre nem beszéltek.
1: Hát, egyébként a Tamás által említett példák azért fontosak. Most a román esetet azért veszem ki, mert ez a napokban történt, és ennek még nem lett olyan következménye, de ugye Csehországot említettem.
0: És Németország, Ausztria 22-24 ott is volt, hogy több hullámban tucatnyi kiutasítás volt. Tehát Berlin és Bécs szisztematikusan zárta el a bécsi ENSZ és berlini nagykövetségi fedésben működő hírszerzők mozgásterét az ukrajnai háború kitűrése után.
1: Tehát ugye Csehország 60 orosz diplomatát utasított ki, és 60. utána volt a lőszerraktárnak a felrobbantása. Tehát csak azt akartam mondani, hogy biztonságpolitikai kockázata is lehet ezzel.
0: Nem utána volt, az 14-es. A Vrbeticei lőszerraktár robbantás az 14-es, és ez egy hosszabb folyamat volt, és összefüggött azzal, hogy aztán Prága bevezetett egy paritást, tehát 21-ben.
1: Igen, tehát de most volt az újabb, amikor meg a fegyverszállítás miatt, tehát egy fegyverraktárat robbantottak fel, már ugye Ukrajnának szállítottak fegyvereket Csehországon kell, vagy egy cseh cég.
2: Ó, meg a Lipcsei akció, repülőtéren.
0: Összeállt a kép mindenkinek?
2: Nem, mert ezek tényleg, tehát hogy,
1: van kockázata.
2: Össze tudsz rakni egy ilyen ízét, egy patchworköt, és akkor lehet, hogy abszolút semmi nem úgy van, mint ahogy azt te gondol, és ki tudja, hogy lehet, hogy ők maguk se úgy, miközben meg persze, hát nem tudom, hogy ezt érdemes vagy jó tudni, de hogy meg egy orosz nagykövetségen nagyjából mindenki azért dolgozik fusiba ezt-azt, és nem csak a papírokat intézi. Azért van egy ilyen érzése az ember.
0: Ez egy fusizás?
1: Ki fognak utasítani Moszkvából, vigyázz, nem kapsz.
2: Ú, pedig megnézni. Az új
1: beutazási engedélyt.
2: Hát meg a krem, hát azért a vöröstér.
0: Ha kapnánk meghívást egyébként, nem tudom, nem sok diplomata maradt, akkor olyan 37 biztosan, ha bármelyiküknek eszébe, vagy érti egyáltalán, amiről beszélünk, vagy bekapcsolja a feliratozót.
2: Érti.
0: Akkor mi Istvánnal kimennénk egy ilyen tanulmányútra. És ígérjük.
2: Nem most, jó.
0: Bárkivel interjúznánk. Legalább olyan jó interjút tudunk csinálni a külügyminiszterrel, mint egyik kollégánk tette fél évvel ezelőtt talán. Legalább olyan jót. De ha kell, csupa szépet tudunk írni az orosz fővárosról. Megnéznénk. Csak akkor el kell minket vinni balettba, étterembe, ide-oda-moda.
1: De most el akarnám viccelni ezt az egészet, akkor mondanám,
0: nem vicceltem,
1: hogy Tamás for president, vagy legalábbis külügyminiszter, tehát hogy legyél külügyminiszter, mert látod, legalább te már mondtad, hogy te szeretnél menni és a Lavrovval leülni és beszélgetni, hát Orbán Anitától pontosan ezt várjuk. Hát,
2: na minden esetre.
0: Miért nem? Ügyesen megtaláltad, hogy belerúgj a sorbán. Rajtam keresztül, a testemen keresztül rúgtál bele.
1: Fel kell emelni a telefon, tehát hogyha... Jó, és fel kell venni a kapcsolatot Oroszországgal.
2: Köszönöm, Tomi, ezt a társasút lehetőséget, de én ez még azért nem mennék, megvárnám Vladimir Putyin nyugdíjba vonulását, és majd utána.
0: Én mennék.
2: Megmondta Schmidt Mária, hogy a hotelekbe se jók a nyílászárók, úgyhogy szerintem még nem menjünk.
0: Jó, hát nem emeletre kell kérni a szobát.
2: Hát azt majd, hogy kapod. De milyen rossz, hogy oda mész, nem? Becsekkolni, és akkor mondják, hogy 150. emelet. És a boros?
0: Ő földszint.
2: Akkor minden összeáll.
0: Na jó, innen folytatjuk.
3: Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon. Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

0: Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Provokatőr. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Forró állítások, hideg tények és néha jeges szuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában.
1: Provokatőr, provokatőr, provokatőr. Megyei önkormányzatok beszántása. Magyar Péter jelentette be, hogy a megyei közgyűlések jelenlegi formában nem fenntarthatók, és szeretné őket felszámolni, beszántani. Indoklás szerint a 2011-es fideszes reformok után kiüresedett érdemi feladat nélküli intézményekké, párt kifizető helyekké váltak. Kéne végre egy provokatív állítás, amivel most már adósok vagyunk, tegnap se nagyon mondtunk, ma se, akkor tessék itt egy, ez felháborító. Magyar Péter. Kérjük vissza.
2: Vagy a pozitív. Magyar Péternek ismét igaza van.
1: Magyar Péternek megint igaza van. Mindig igaza van, tehát most is.
2: Egyébként ebbe igen.
1: Amúgy ebben tényleg.
3: Miért?
1: Úristen, alottom.
3: De mi a baj a megyei önkormányzata?
2: Minden az égvilágban.
3: Szívesen megkérdezném Magyar Pétertől, bár ahhoz időt kell ugrani ugye 2029-ig, de mondjuk vegyük azt a példát, hogy most mondjuk Tiszás vezetők, többségében Tiszások ülnek a megyei önkormányzatokban, vajon akkor is elmondta volna ezt a parlamenti beszédet, és akkor is azt mondta volna, hogy ja, hát egyébként ezek kifizető helyek, és a Tiszás megyei önkormányzatokat meg kell szüntetni, nem hiszem.
1: Akkor is mentő egy állam
3: férfi. Persze. Nem, ez megint a bosszút, ugye tudja, hogy ott fideszesek ülnek, nem bele vannak, ezt nem akarja.
1: És egyébként még csak nem is erről van szó, megint ahol tud spórol. És ez tényleg inkább kifizető.
3: És ezzel mit spórol meg?
2: Ezzel baromi sok pénz.
3: Nemzetgazdasági szinthez képest ezek apró. Ráadásul egyébként fontos hely, tehát hogy azért a megyei önkormányzatokban ülnek a szakterületeknek vezetői, mint politikai vezetői, természetesen ülnek ott politikusok, de ülnek ott egyébként szakemberek is, akik az adott területre
2: állhatnak. Légüres tér az egész.
3: És a teljes megyét lefedik. Tehát például egy egészségügyi és szociális bizottság az a megye összes szociális intézményére rálát, ellátogat fogyatékosokhoz, szociális intézményekbe, és tudják az adott problémát. Tehát az, hogy ezt utána ők összegzik, és mondjuk felterjesztik országos szintre az adott problémákat, ezzel mi a baj? Tehát megint az, hogy itt fideszesek ülnek, fizetést kapnak, ők ne legyenek, ez nem érv. Ráadásul, és bocsánat, még egy gondolat, centralizáció. Tehát, hogy miközben Magyar Péter nem ezt ígérte, gyakorlatilag politikai centralizációt hajt végre. És ennek nem, tehát ha valami rosszul működik, mert mondhatja azt, hogy a megyei önkormányzatok rosszul működnek, de akkor reformokra van szükség, megoldásokra van szükség, nem ezt teszi, az egészet akarja beszántani. De ha valahol nem szimpatikus emberek ülnek, vagy nem velem vannak, nem az én pártársaim, akkor annak nem az a módja, hogy az adott intézményt
1: megszüntetem. Ezt te gondolod.
3: Ezt csinálja.
1: De nem, ezt te gondolod, hogy ezt ő azért akarja csinálni, mert hogy nem szimpatikus emberek ülnek ott.
3: Hát el is mondta a parlamentben, hogy jobboldali emberek ülnek, mutogatott a fideszesekre, világos, meg Bóka Jánosra, hogy a pártársai ülnek ott, és ráadásul magas fizetés, és meg a magas fizetés sem igaz feltétlen. Tehát az, hogy ott milliókat keresnének a megyei önkormányzatokban, hát ez nem. Tehát persze van a megyei önkormányzatnak egy vezetője vagy elnöke, nem tudom, mennyi lehet a fizetés, a törvény szabályozza, de egyébként mondjuk szakterületekért felelős politikusok és szakemberek biztos, hogy nem milliós fizetésért vannak ott.
1: Én egy pár lépéssel azért közelebb vagyok a középponthoz, mint te. Tehát amiket elmondtál érvek, igen, tehát én pro-kontra beszéltem ismerősömmel, aki ül ilyen szervezetben, sőt, elég közel a tetejéhez, és tovább akkor ezt már nem cizellálom, mert akkor még a végén bárki rájön, hogy kiről is van szó. És ő mondott nekem pro és kontra érveket, és te is egyébként említettél olyanokat, amit. Csak hogy itt vannak a beszántás mellett szóló érvek is, és nyilvánvalóan te talán elfogult vagy ezeket, hiszen Magyar Péter mondta ezt, ezeket nem említetted. Tehát itt azért van felesleges vízfejleépítés. A megyéknek 14 éve, ezeket ő mondta, nincs közvetlen közszolgáltatási funkciójuk, tehát hogy nincs kórház, nincs iskola, és ezeknek a választott testületeknek a fenntartása, apparátusok, bizottsági tiszteletdíjak azért mégiscsak milliárdos költség, és nagyon alacsony a társadalmi hasznosság. Akkor ott van benne a politikai bunkósbot kiiktatása. Van ez a bizonyos top plusz forrás, amit a megyei vezetés rendszeresen fegyverként használt. Például ezt is tőle hallottam, Csongrád családban a 22 ezres kormánypárti Makó 10 milliárdot kapott, a 161 ezres Szeged 8,5 milliárdot. Tehát ez azért egy elég torz kapuőri szerep. Akkor közvetlen partnerség a településekkel az ugyancsak hiányzott, és akkor a választási legitimitás hiánya, tehát a megyei jogú városok lakói elve nem szavaznak, átlagpolgár számára láthatatlanok. És valóban láthatatlanok, nagyon ritkán hallunk arról, hogy mit, hogy csinálnak. Egyébként vannak még érvek amellett, ami a te igazadat erősíti, tehát a hipercentralizációról beszéltél, a kistelepüléseknek a vételensége és szakemberhiány, az azt gondolom, hogy ugyancsak említhető, ez egy 3200 magyar település túlnyomó többsége, nem rendelkezik olyan szakembergárdával, akik ilyen, tudom én, vidékfejlesztési projekteket végig tudnának vinni, és akkor a központból ebben tudnak, vagy tudtak nekik segíteni. Én azt mondom, hogy ha mérlegre tesszük ezeket, akkor én még mindig afelé billenek, hogy ez, ahogy így volt, ez így nem oké, és inkább szántsák be, sóval hintsék le, és akkor égessék föl, és találjanak ki valamit, hogy mégis azok az érvek, amelyek a beszántás ellen szólnak, és amiket te is említettél, sokkal költséghatékonyabb, de átláthatóbb formában megvalósuljon. Tudom, hogy ez eléggé demagóg, mert mondtam is valamit, meg nem is, de...
3: Hát Orszán idézted Magyar Pétert, azért ne higgyel neki mindent, láttuk őt már hazudni.
1: Tényleg?
3: Miniszterelnöki szerepében is. Igen, itt Orszán idézted az érveit. Tehát azért ezeket ő mondta. Makó Szeged, azért ezeknek utána kéne nézni, meg az érveit is azért így ellenőrizni, mert mondom, ne higgyünk el neki mindent. Tehát mondott ő már olyat, hogy a vízügyi államtitkár Ausztriában járt, és Ausztria cáfolta, hogy ott nem járt. Nem
1: lehet egyszer mondott olyat, ami nem igaz. Szerencsére Orbán Viktor nem esett ebbe a csapdába.
3: Nem ezt mondtam.
1: Nem, csak tudod, hogy mert ha, azt gondolom, hogy Orbán Viktort is, ha mondjuk 2010 előtt rajta kaptuk egy olyan információ átadáson, ami nem felelt meg a valóságnak, akkor onnantól kezdve nem kezelhetjük úgy, és nem lehet ez az állandó visszamutogatás, hogy hát már akkor sem mondott igazat. Lehet, hogy ebben a témában amúgy tökre igaza van Magyar Péternek, és ne legyünk vele annyira szigorúak csak azért, mert a Tisza párttal legyőzte a mi kedves pártunkat.
3: Mondom, ez a centralizáció, akkor induljunk innen, hogy azért nem kell centralizálni, tehát miért kell megszüntetni mindent, ami egyébként akár működőképes is lehet.
1: Most esik ki a pohár a kezem.
3: Mondom, tehát, hogy azt csak ismételni tudom magam, hogyha valami rossz, tehát, és ő mondjuk ezt megérvelni, hogy miért rossz, akkor reformálja meg, javítsa meg.
2: Hirtelen ilyen Klebersberg, meg ilyen nevek jutottak az eszembe.
1: Nem jó ez a centralizáció. Nekem se tetsz.
2: Igen, le is váltotta április 12-én a név.
3: De pont, hát ezt mondom, hogy Magyar Péter teszi most ezzel gyakorlatilag.
2: Na, hogy szerintem ez a nagyon szokásos fideszes történet, hogy lehetne akár jó is, vagy lehetett volna, nem, lehetne már nem, lehetett volna akár jó is, mert mindaz, amit elmondtál, meg te is, Tomi, a pozitív érvként, az igen, azok ott vannak, de nem lett jó, azért nem lett jó, mert a Fidesz, hogyha netalán véletlenül valami jó dolgot csinált volna, akkor is egyből rájött, hogy ó, hát hiszen ezt kiválóan fel tudjuk használni erre, arra, marra, és onnantól kezdve már nem lesz jó. És ezeket a testületeket tényleg arra használták, amit Tomi is mondott, nem csak ezeknél a településeknél. Ők döntöttek a nagy fejlesztési pénzekről, és a 60%-a a testületeknek fideszes. Hát akkor vajon mi történt? Mert nem azt láttuk, hogy a Fidesz mindig is annyira demokratikusan döntött volna ezekről a lóvékról. De tényleg azt lehetett látni, hogy aki jóba volt, vagy fideszes település volt, az jobban, jelentőségteljesebben részesült az égi mannából. Hát többit meg azt ott hagytuk egy kicsit az út célén. És itt nem a...
3: Bocsánat, csak a megyéknek juttatott forrásokról nem megyében kéne dönteni, és nem a megyeieknek? Hát de... mert, hogy ezt tették, tehát akkor ki döntsön, ha nem ők. Tehát nyilván ne felülről, meg ne Budapestről mondják meg, hogy egyébként Hódmezővásárhelyen mire van szó.
4: Azt mondom, hogy valami mégis
2: igen,
4: kell.
2: Azért nem mondom, hogy ez lehetett volna jó, de nem lett jó. És azért nem lett jó, mert a Fidesz, azt szerintem az egy jó megfogalmazás, ilyen politikai furkósbotként használta, és a megyei önkormányzatoknak az ilyen-olyan prominenseivel kellett jóba lenni, persze a polgármesternek, és akkor aztán meg lehetett oldani, de ahhoz, hogy te jóba legyél ugye a fideszesekkel, ahhoz neked úgy kellett viselkedned, vagy neked is fideszesnek kellett volna lenni. Szóval itt baromira eltúlódott ez az egész egy ilyen NER irányba, és tényleg úgy mentek ki a súlyos milliárdok, és nem a működési költsége itt a lényeg, mert az nem tudom, ilyen 15-20, nem tudom mennyi, az is nagyon sok pénz persze, de nem ez a lényeg, hanem az, hogy mennyi pénz ment át ezen a szervezeti rendszeren, és hogy utána hogy oszlott szét. És aki ismer, minden tiszteletem a tisztességes megyei képviselőké, tényleg emelem kalapom, de akit én ismerek, az az összes ilyen politikailag odaejtő ernyőzött, mert már nem volt rá szüksége, itt ott, mit csináljunk, legyen a izébe megyei képviselőtestőben, jó lesz az neki, ja persze, és akkor tele van ilyen izékkel, ilyen elavult káderekkel, minden párt részéről egyébként.
4: Én is ezt az infót kaptam, de lehet, hogy félrevezetek engem, tehát mondom, egyetlen egy forrásom van, és nyilván ki sem adom, tehát lehet, hogy kamuzolok, tehát bármi lehet-e mögött. Nekem is ezt mondta, ami a közvélekedés, vagy amiről az István is beszélt, hogy nem tudta betölteni a funkcióját, és ahhoz képest sokkal több bürokrata, pártfunkcionárius szerepelt ezekben a bizottságokban, meg tudom én, tudtamod, mint amennyire szükség lett volna. Tehát nagyon sokan csak felvették a pénzt.
3: És volt még egy előnye a megyei önkormányzatoknak, és ezt se felejtsétek el, hogy, és itt is, én is beszéltem egyébként forrásokkal, meg akik dolgoztak ilyen területen, hogy ugye politikai viták ott is voltak természetesen helyben, meg a megyei önkormányzatokban, de a pártok, legyen az, mert ugye még korábbi időszakokról is beszélünk, tehát MSZP-sek is ültek bent megyei önkormányzatokban, más pártok is, baloldali pártok képviselői ültek bent, mindenki egyébként a saját megyéért akart tenni vagy dolgozni. Tehát a politikai vitákon felül azért a megyei önkormányzatoknak volt egy olyan funkciója, hogy tényleg a vitákon felül azért volt egy ilyen tenni akarás, és legyen az fideszes, MSZP-s, nem tudom, DK-s, teljesen ez megyei szint, aztán persze országosan ez már elválik.
4: Számomra nem az a kérdés, hogy nem elég lojálisak mondjuk Budapestről egy minisztériumból, hogy tudom, összehangolják a térségi ivóvíz hulladék, vagy tudom, közlekedésfejlesztéseket egy adott megyében, hanem hogy bírni fogják-e. Tehát tök jó lenne, tehát ha ez valóban egy terv az ő részükről, hogy ez beszántsák, az remélem, hogy nem most következik be. Mert még most jelenleg a minisztérium a környékén sem látjuk azt a rendet, azt a hatásfokot, amivel hát meggyőzhetnék a választópolgárokat.
2: Nem hogy... tudják most megcsinálni.
4: Igen.
2: Tehát
4: azért mondom, hogy akkor kinek
2: csak
4: adják
2: nem, át nem, hogy a feladatot. Nem, káderhiány van, hanem amiről tegnap egy picit már így bele csippentettünk, hogy tényleg több minisztériumban ott ülnek a kormánytisztviselők, most már ugye több hónapja, és nincs meló. Tehát, hogy lenne meló, csak nem tudják, hogy ki lesz a főnök, mi lesz, mert nem jutott el oda a rendszernek a felépítése, hogy már olyan szintű alsóbb vezetők is ki legyenek nevezve, akik foglalkoznának azzal, hogy akkor melyik kormánytisztviselővel megyünk tovább, milyen területre van szükség, mi fog hozzánk tartozni, mert csomó, ugye teljesen megváltozott az államigazgatásnak, vagy a kormányzati struktúra, ergo az államigazgatás struktúrájának is ezt le kell követnie. Tehát, tényleg ott ülnek. Tehát, hogy egyik fideszes ismerősöm, aki kormánytisztviselő, gyakorlatilag 4 hónapja nem csinál semmit, átrakták őket az egyik helyről a másikra, átköltöztették, és mondták, hogy még egyelőre nem kell kidobozolni se. Uh-huh. Bemennek 8-ra, azt 4-ig várják, hogy valami történjen. És ez nem egyedi eset, rengeteg ilyet. Na most, amíg ez van, tehát amíg nem épül fel az új államigazgatás, addig szerintem nem tudnak hozzányúlni, és ne is nyúljanak hozzá. Tehát ez egy jó, én... Ugye az kiderült, hogy én azzal az elvel, hogy a megyei önkormányzatokat ebben a formában meg kell szüntetni, abszolút egyetértek, de ezt nem lehet most még rázúdítani a kvázi fel sem készült, fel sem épült új állam meg közigazgatásra.
3: Igen, csak akkor Magyar Péter, ne egy 20-adra, ebből a szemben már igazad van, hogy valóban a minisztériumok környéken is rengeteg baj van, ne egy 20-adrangú problémával kezdje, és azt kezdje el ostorozni, hanem tényleg kezdje el a KH-tól. Tehát akkor a miniszter, számos minisztériumban nincs még meg az SMS. 4 hónap után egy SMS-t nem tudtak megalkotni, tehát akkor kezdjük innen, és akkor utána majd, ha eljut oda, hogy ez a terület is rendben van, az a minisztérium is felállt, megvan az összes szakember, államtitkár, helyettes államtitkár, akkor mehet tovább önkormányzatok felé, csak ugye nem ez történik, megint a kapkodás. És
2: hát
3: a
2: szerintem ebben nagy vita nem lesz köztünk. Nem. Ebben a részében. Azon kívül, hogy te jó. Szerinted jó, szerintünk ami szerint nem annyira jó, szerintem el kell ásni a francba, de hogy ebben a részben meg egyet fogunk érteni.
4: Igen, tehát nagyon könnyű elmondani erre azt, hogy ez nem oké, és akkor nem tudjuk, hogy ennek milyen következményei lesznek.
2: De pont ezt most milyen jól mondtuk, hogy...
4: De olyan határozottsággal sem szabad szerintem mondani, hogy ez így jól működik, és minek mond ilyeneket Magyar Péter. Tehát az igazság megint csak nálam van valahol egyrészt másrészt. Ugye? És meg igazán.
2: Mester.
4: Milyen szépen levezettem.
2: Mester, ugye? Meg vagyok döbbenve, hogy megint neked.
3: A műsorvezető, látod, így gyorsan el lettünk nyomva, tehát eldölt ez a vita.
4: Nincs műsorvezető, ebben a műsorban nincs műsorvezető.
2: Ezzel egyetértünk.
4: De szép volt. Fantasztikus volt a hangsúly mögé, mellé. Menjünk tovább egy témával, vagy még gyújjuk egy kicsit
2: ebbe a... Van. Ja, egy dolog, hogyha ezzel próbáljuk még, nem próbáljuk, ez nagyon jó meg, szóval hogy kitölteni az időt, de pozitív értelemben, hogy nekem a Dériné program is eszembe jutott, hogy nekem az is hasonló, nagyon, és nagyon-nagyon sok ilyen fideszes történet van, hogy tök jó az ötlet, tök jó az elképzelés, és aztán amikor meg kell tölteni tartalommal, akkor igen, csak jön ez a fideszes mentalitás, és csak elcseszik. És a Dériné programban pont ez a probléma.
4: Nagyon jó példa. Igen.
2: Tök jó az egész. Kiváló kezdeményezés. Mi lett a vége? Miért kellett beszántani? Azért, mert egy-két ember pozitív döntött arról, hogy milyen produkció vehet részt ebbe, és azok hova mennek. Tehát az iskola azt se kérhette, hogy mit szeretnének. Nem, oda megint egy olyan ment, hogy az a társulat az nekünk kedves, mert a rendező vagy az fideszes, meg fidesz szimpatizás, akkor ők mennek is akkor ebbe a városba. Tehát, hogy tök jó lett volna. Az is el lett cseszve.
3: Nagyon leegyszerűsíted a világot és a magyar működést, úgy látom.
2: Az a baj, a Fidesz egyszerűsítette.
4: U1G, István. Ne. Mi csak ez jön ki a szájából.
3: Akár megyei önkormányzat, akár Dériné program, mindenhol a...
2: Mert ezt művelte a Fidesz.
3: De nem így van.
2: A Fidesznek egy ilyen rohasztó.
3: A megyei önkormányzat,
4: szerintünk pedig felvirágoztatta az országot.
2: Igen, azt tapasztalom nap, mint nap, főleg amikor hazamegyek vidékre, de hogy a Fidesznek egy ilyen marveles szuperképessége az, hogy így rohaszt.
3: Nem.
2: Hogy vannak jó dolgok, és akkor így meg tudja rohasztani.
3: Azt mondta, hogy a vidék nem lépett előre. Például az 16 évben.
2: Hát, István, vannak bizonyos...
4: És most gondold át, mit mondasz.
2: Vannak bizonyos régiók, amelyek igenis a nagy többség...
4: Triggerpontod, bizizgálsz.
2: A nagy többség az pusztulat, elképesztő a leépülés.
3: Hát a szegregálatumról beszélsz, vagy tényleg nem, csak valami nagyon kieső területről.
2: Nem kell messzire menni. Alföld az egész halott, békés kész, baranya off, tehát hogy elképesztő.
4: Békés kész, baranya off.
2: Hát ez van, tehát hogy békés tényleg ki fog ürülni. Tehát olyan elnéptelenedés van, hogy nem tudom, ilyen évtizedeken belül, tehát pár évtizeden belül meg fog.
4: Hát követni. Vagy nyilván nem teljesen. Még ott a Tiszás képviselő.
3: Az na, már a Tisza az mindent megold majd, biztosan így lesz, igen.
2: Legyen így, mindannyiunk érdeket, ti mondtátok mindig ezt, amikor valami...
3: Én nem az ország ellensége vagyok.
2: Na, ez
3: pont ez az, hogy dolgozzál, csináld, de nem látom, nem történik semmi. Nem látok jó dolgokat. Most tudom, vitázni fogtok, de nem. Tehát, hogy tényleg, hogyha látnám, hogy van egy fejlesztő javaslatuk, ami tényleg működőképes, el is kezdik, és mondjuk változik. Tudok, de jó, de az olyan 100 nap türelmi idő eltelt, és hogy mindig ez a Facebook kormányzás abszolút filmszínház, ez megy. Iskolai ez megy, reform, semmi más.
2: A sotagozatos reform szerintem az barom jó. Annak minden egyes
4: az elemet támogatható.
3: Az, hogy meg az óvodásra, tehát hogy az óvodás és iskolás gyerekeket kérdezzük meg, hogy mi a rossz. Tehát, hogy több maci kakaót szeretnék inni, és
4: soha ne olvassuk. Biztos találkoztál azzal, hogy rövidebb tanórák, több pihenő. De ez a reform.
3: Nem feltétlenül értek vele. Nem vagyok oktatási
4: szakember. Nem kell, hogy egyetért, csak kíváncsi vagyok.
3: Tehát miért kell rövidebb tanóra?
4: Hosszabb kéne.
3: Nem, hosszabb sem. A 45 perc egyébként persze a határ.
4: Hát nem kell házi feladat.
3: De hogyha 35 perc, meg nem kell házi feladat, ez előre visz.
4: Hogy lesz belőle ember? Nem?
2: Én is megcsináltam a házi feladatot, nem haltam bele.
4: Basszus, nekem is volt házi feladatom, aztán itt ülök.
3: Nem azt mondom, hogy nem az oktatást reformálni, sőt, kellene is, csak hát tudod, ez a kevesebb teher legyen a gyerek. Nem azt mondom, hogy igen, valamikor túl vannak terhelve
2: mindig,
3: valóban, meg
2: mindig nem tudom,
3: 8 kilós hátizsákot cipelnek a vállukon, hazafele meg az iskolában, nem egészséges, és persze lehetne róluk terhet levenni, de azzal, hogy ne a macházi feladatok,
2: az meg baromi fontos
3: követelmény,
2: lenne.
3: Meg 35 perces óra, amiből...
2: Figyelj, az én kisebbik gyermekemnek minden nap...
4: Ezután meg majd átműtetik magukat.
2: Minden nap nulladik órája van, nagyon sokszor van 7 órája, egyszer még azt hiszem még 8. órája is van. Hajnalban elindul, délután 5-6 körül ér haza, és akkor még házit kellene csinálni, meg tanulni. Nem tud. nem tud, nem képes rá. Ja, és el kéne menni külön órákra, mert hogy a felvételihez az, amit egyébként jó nevű gimnázium nyújt, az hiába a magyar átlaghoz képest magasabb szintű oktatás, de a felvételihez már kevés, hiszen azt nem tudják ebben a rendszerben leadni a tanárok, rengeteg hiba miatt. Tehát, hogy olyan szinten van elcseszve, hát az új felmérés, hogy hívják ezt a tesztet?
3: PISA.
2: Igen. Mm. Hát elkeserítő. És globálisan is, de hogy mi magyarok ebben még...
3: Igen, valamikor romlott talán a...
2: Mindegy, szövegértésben 20% vagy 20 pontot, az kegyetlen. Az pusztító. Viszont egy pozitívuma is volt, környezettudatosságban kiemelkedőek a magyar diákok.
4: Na, az olyan jó hír, hogy tartsunk egy kis szünetet, hogy...
2: Hogy megfagyott a jó hírtől, megfagyott a levegő a provokatőr stúdiójában.
4: Na, fújjunk egyet.
0: Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon! Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

0: lehelt, s az utolsó percem is letelt.
1: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Nem látod a gördeszkámat?
3: Én a lavort keresem.
2: A fotel is eltűnt.
3: És a bicikli kormányom?
4: Chill van, bro. Csak kölcsön vettem pár cuccot.
3: Mégis mihez?
4: A győztes járgányhoz.
5: A világ legflúgosabb futama újra Budapesten. Red Bull Láda Derby, szeptember 20, Tabán.
6: Anya, megint fáj a hasam.
7: Megint? Hasfájás, fejfájás, fáradtság. Ha újra és újra visszatér, a Triton Life Medikit segít megtalálni az okot. A Triton Life iskola kezdési támogatással szeptemberben és októberben 20% kedvezmény jár a Medikit vizsgálataira. Triton Life, ahol a gyermeke az első.
8: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. szeptember 21-ig érvényes!
9: Jön az Etele Shopping Fest! Szeptember 10-e és 13-a között kedvenc üzleteit különleges kedvezményekkel és exkluzív ajánlatokkal várnak az Etele Plázában. Részletekért töltsd le az Etele appot, vagy keresd a kuponfüzetünket. Etele Pláza. Jó helyen jársz!
1: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
10: Esős, hűvös időre számíthatunk. Nincs rendben, hogy Magyarország napi 1 millió eurót fizet határainak védelméért, mondta a miniszterelnök. Enyhén emelkedett a koronavírus örökítő anyagának mértéke. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Nincs rendben, hogy Magyarország napi 1 millió eurót fizet Európa közös határainak védelméért, jelentette ki a miniszterelnök a visegrádi országok és Írország részvételével tartott csúcs találkozó után Pozsonyban. Magyar Péter úgy fogalmazott, az Európai Unióban ma már többségi álláspont, hogy szigorúan kell fellépni és támogatni kell a határvédelmet. A kormányfő reményét fejezte ki, hogy az októberi Európai Tanácsülésen megegyezhetnek az illegális migráció elleni küzdelemről. Lassult a lakbérárak emelkedése szeptemberre. Az augusztusban tapasztalható mérsékelt 0,5-0,9% közti növekedés is csökkent. A KSH tájékoztatása szerint Budapesten továbbra is 260 ezer forint a kiadó lakások átlagos bérleti díja, ami megfelel a tavalyi nyár végi középértéknek. Elemzők szerint több tényező, például a tavaly bevezetett Otthonstart program is akadályozza a drágulást. Országos szinten enyhén emelkedett a koronavírus örökítő anyagának mértéke a szennyvízben. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közölte, a múlt héten Budapest déli régiójának mintájában mérsékelt, máshol az alacsony tartományban volt a koncentráció. Felhívták a figyelmet arra is, hogy a szennyvíz minták alapján a fertőzés számok szorványos emelkedése várható a következő időszakban. Kigyulladt egy teherhajó Kína keleti részén, a tragédiában 25-en meghaltak. A libériai zászló alatt közlekedő hajón épp karbantartást végeztek, amikor felcsaptak a lángok. 12 embert sikerült kimenteni, 5 sérültet kórházba vittek, állapotuk stabil. A kínai elnök arra kérte a hatóságokat, hogy vizsgálják felül a tűzvédelmi kockázatokat, és tegyenek konkrét lépéseket a hasonló súlyos balesetek megelőzésére. A Magyar Népdal napját ünneplik vasárnap a Néprajzi Múzeumban. Az esemény gyűjteményi kiállításán bemutatják a népdalgyűjtés kezdeteit és a korai rögzítési technikákkal, például a fonográf hengerek és a gramofon lemezek történetével is megismerkedhet a közönség. Az intézmény hangarchívumában csaknem egy évszázad gyűjtő munkáját mutatják be. Az érdeklődők betekinthetnek mások mellett Bartók Béla, Kodály Zoltán, Lajta László és Kallor Zoltán kutatásaiba. Változóan felhős az idő, kiterjedt csapadékzóna érkezik, és több hullámban várható eső, zápor, sőt akár zivatar is. Pénteken is marad a felhős borult idő, délutánra enyhül az idő, a legmagasabb nappali hőmérséklet 17-20 fok között alakul.
1: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
11: Provokatőr. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Forró állítások, hideg tények és néha jeges szuvany. Szállj be, mert vitázni merő. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában.
12: Leslie Mándoki megtért.
13: Már röhögsz. Már a Leslie-nél röhögtél.
12: Nem. Jelzem a rádióhallgatóknak, nem. A tévénézők és a youtuberek pedig rosszul látták. Az a furcsa ebben az ügyben, hogy Dévény István itt közben szólt. Na, akkor mondjad te, hogy szerinted miért nevettem? Miért nevettem? Fogalmat sincs.
13: Hát honnan tudtam, hogy te miért nevet?
12: Nem, számomra azért fura ez az egész. Ez a megtérős történet. Tehát én ebbe úgy nagyon nehezen hisz az ember, és jobb az, amikor egy művész ezt becsomagolja, nem? Hogy tudom én, ezzel mondjuk egy évvel később hozakodik elő.
13: Finomabban?
14: Vagy egy évvel korábban. Leginkább egy évvel korábban.
12: Igen, igen.
13: Még nem veszi át a Kossuth díjat? És kiad egy nyilatkozatot?
14: A Kossuth díjat át lehet venni.
12: Itt a kampányban is emlékszünk ezekre a nagy hősökre, akik pár nappal vagy héttel a választások előtt kiálltak a nagy plénum elé, és elmondták, hogy milyen szörnyűségek történnek az ő minisztériumukban, vagy nyomozati osztályukon, és azonnal a pajzsára emelte a teljes...
13: Figyelj, ott volt azért egy-kettő, ami fontos volt, és szerintem reális, és azért a kockázatvállalás mértéke most így utólag visszanézve lehet, hogy már nem tűnik akkorának, de hát akkoriban még nem gondoltuk volna, hogy a Fidesz elbukja a választást, hogy azért volt abban kockázat, de voltak tényleg nevetségesek, igen.
14: Jó, de Leslie Mándok egy világsztár, hát ő bármikor bármit mondhatott volna, egy évvel korábban is, két évvel korábban is, tehát
13: akartam rákérdezni, tényleg világsztár?
14: Szerintem igen.
13: De mitől?
14: Szerintem, hát azért Németországban nagyon komoly karriert csinált.
13: De mi?
14: Nagyon sokan vették a lemezeit.
12: Tehát
14: azért,
12: világsztár-e?
13: Igen.
14: Jó, hát ha nem is világsztár, de legalábbis egy nagyon komoly.
13: De ő a Genghis Khan, nem?
12: Meg kell kérdezni a mesterséges intelligenciát, mert ezt én sem látom innen.
13: Őszintén. Volt olyan, hogy a Spotify-otba beírtad, hogy most Leslie Mándok itt, és mi a zenekar neve? A Soulmakers? Ezt akarod hallgatni? Volt most őszintén?
14: Nem volt. De azért mégiscsak
13: ez az.
14: Akkor nevezzük
12: meg a kattintás számokat.
14: Egy európai karriert azért csak épített. Sőt, hát ugye a világban is azért felkapták a számait. Tehát csak azt akarom mondani, mert most nem fogok nevesíteni magyar művészt, mert valakit magára veszi és megsértődik. Tehát nem egy olyan zenei előadóról beszélünk, aki magyar nyelven csak a magyar közönségnek, csak Magyarországon és sehol máshol nem ismerik. Azért Leslie Mándok itt, ha elmész a világba, különösen német nyelvterületre. Azért már ismerni fogja.
12: Német nyelvterületen lehet? Most a Genghis Khan miatt?
13: Szerintem senki nem. A Genghis Khan van, azt jó napot. Mondjuk az jó volt.
12: Jó, de hát az ilyen...
14: Most a művészetéről vitatkozunk, vagy...
13: De szerintem az is fontos. Az is fontos.
14: Meg, hogy mit ír a...
13: Te nézd meg a YouTube-on.
12: Kattintás számon egyáltalán nem erős, tehát... Nézem itt a I Am Because You Are 222.000 egy évvel ezelőtt, az mondjuk nem annyira tűnik rossznak, de mondjuk világsztár lenne, akkor nyilván milliós. Csepregi Éva, Leslie Mándoki Korea 1966.000, ezt 13 éve töltötték föl. Van egy 581.000-es is, ahol Csepregi Évával adják elő a dalt, de ugye, tehát most a világsztár...
13: teljesen rosszul
12: mondtam. De azt mondtad, nem?
13: Mékert mondtam.
12: Szóval mékert
13: lélekcsináló. Milyen lélekcsináló az? Nem jó?
14: Nekem azt írta a ChatGPT, bocsánat, mert most itt felbíztattál erre, hogy kérdezzem meg.
13: Felütötte a kétség a fejét.
14: Azt mondja, hogy Leslie Mandok, itt lehet nemzetközileg ismert zenésznek és producernek nevezni, a világsztár kifejezéssel talán egy picit pontosítanék, írja ő, és azt javasolja, hogy azt mondanám, Leslie Mandok, nemzetközileg ismert magyar származású zenész, producer és zenei szakember, aki valódi világsztárokkal dolgozott együtt.
12: Figyelj, akkor most ha hiszünk a Cseminit, akkor maradjunk ennél.
15: Ne, én meg a Cseminit fogom megkérdezni, de én egy irányított kérdéssel, Leslie Mandok ugye sosem volt világsztár. Na figyelj.
13: Figyelj, a Spotify-on ilyen 134 ezer a leghallgatottabb, nem 447 valami, egy ilyen kiugra, több ez 20-30-40-100-70-80, hát...
12: Igen, tehát a Genghis Khan-nal az a probléma, ugye írja a mesterséges.
13: Genghis Khan. Hogy meghalt. Hogy
12: nemzetközi feltűnést okozott, Eurovíziós dalfesztivál, német popformáció, oké. Több milliós lemezeladás, komoly ismertség, de nem önálló előadói világsztárság, igen, ezt értjük. A világsztár kifejezés klasszikus popkulturális értelmében valóban sosem volt az. A neve globálisan nem vált háztartási alapfogalommá. Nem töltött meg önálló a stadionokat New Yorkban vagy Londonban, és a nemzetközi nagyközönség túlnyomó részre arcról vagy névről ma sem ismert.
13: Szerintem Magyarországon a legismertebb az augusztus 20-i koncert.
12: De még ott sem mindenki
13: körében. Abszolút nem, de hogy egyáltalán itt van valami ismertsége. Na jó, van mindegy, engedjük el.
12: Pedig ez volt a legfontosabb kérdés, azt gondolom Mándoki ügyében.
13: Nem engem, ez úgy csesztetett ez a dolog, hogy mindig Mándoki, ugye az elmúlt 17 évben más se hallottunk, hogyha nemzetközi sztárokat kellett fel, Mándoki, és soha senkivel nem találkoztam ki, egyetlen egy büdös alkalommal meghallgatott volna önmagát.
12: Nem jársz külföldön, nagyon.
13: Hát nem, mert ő járt ide. Na, jó,
14: hát
13: oké.
14: Akkor fogadjuk el azt, amit mindegy, a világsztárokkal dolgozott együtt.
13: Ez kétségtelen, Na, szóval, hogy politikailag. Hogy ott tartottunk, hogy miért nem hamarabb, ha már nem.
14: Igen, tehát ő például, csak azt akartam mondani valóban, hogy ő elmondhatta volna a véleményét, és miért ne tehette volna meg? Amúgy is a véleménynyilvánítás, meg a szólásszabadság szabad. Hogy mondjam, tehát Mándokinak egyébként jogában áll Magyar Péter támogatnia, csak nekem meg jogomban áll megkérdezni azt, hogy akkor ezt miért most teszi, kicsit akár megfelelési kényszerrel és komplexussal is, miért nem egy évvel korábban, mikor senki nem szólt volna rá, és senki nem mondta volna azt, hogy jaj, hát Mándoki úr, tehát akkor még érvezte Orbán Viktor vendégszeretetét, meg a nem tudom, a Fidesz vendégszeretetét, és most, hogy egyébként egy ilyen súlyos vereség után itt Magyar Péter országlása alatt előállni ezzel, hogy én Magyar Péter támogatom, és jaj, de jó az a változás, hát kicsit kilóg nálam a lóláb, de a véleményét természetesen tiszteletben tartom, mondom, jogában áll azt támogatni, aki
13: neked például tudom, hogy most nem volt egy meghatározó szereplője a NER-nek, de mégis valamilyen szinten meg ilyen kicsit emblematikus figura, főleg az Orbán barátság miatt, aminek azt gondolom, hogy ez ennél vége.
14: Nem, szerintem nincs vége, ezt rosszul látod. Én olyan embernek ismerem Orbán Viktort, aki szerintem egy Leslie Mandoki koncertre ezek után is el fog menni a feleségével együtt.
12: Nem, hova fog elmenni?
13: Leslie Mandoki koncertre
14: Orbán Viktor a feleségével együtt. Ezek után is, mert az, hogy mondjuk Mandokinak mi a politikai véleménye, az Orbán Viktor...
13: Tudom, én meg is érdemli Orbán büntesse Viktor. Csak magát.
14: Ne.
13: De hogy neked én... csalódás például?
14: Tehát Orbán Viktor nem azért járt szerintem Leslie Mandoki koncertre, mert Leslie Mandoki akkor Orbán Viktor hívőnek, rajongónak és fideszesnek vallotta magát, hanem szimplán az a zene szeretet, vagy az a nem tudom.
13: De ezt begyűjtette a Dankó rádióba.
12: Tényleg azt mondta, csak azt hallgatom.
13: És most ez nem ilyen hülye izé volt, igen, de, ilyen ironikus valami, hanem hogy egyszerűen az, amit a Leslie Mandoki művészetének nevezhetünk, az nálam nem látom, hogy
12: jó, de szubjektív,
13: közös részhalmazt alkotna Orbán Viktor ízlésével. Hát, és kell. Nem a Dankó rádióra gondolok, hanem egyébként, amiket így időnként bedobott a TikTokon, hogy mit hallgat meg.
14: De nyilván kellett kedvelje hát, Leslie Mandoki zenéjét, hiszen azért volt róla egy olyan videófelvétel, ahol még táncolt is ugye Orbán Viktor, miközben Leslie Mandoki koncertet adott, ugye? Tehát volt ez a táncolós.
13: Igen, augusztus 20, amikor a feleségével volt.
14: Igen. Tehát, hogy nyilván, amit én nem kedvelek, arra nem táncolok.
12: Ha már említette Isten a Dankó rádiót, te hallottad Orbán Viktor szájából, hogy a Dankó rádió nekem mennyire fontos zenei forrás? Egészen odáig, hogy volt Lázár Jánosnak a WC pucolós balhéja, és azt követően utána egy kis videóban ezt elmondta. Kénytelen volt elmondani, inkább így fogalmaznék. De azelőtte bármikor hallottad volna Orbán
14: De a kettőnek semmi köze nem volt egymáshoz. Az egy TikTok videóból indult, ahol ugye megkérdezték, hogy mit hallgat, mikor kocsiban vezet, vagy ül, és akkor ugye mondta, hogy a Dankó rádiót.
12: Romákat érintő balhét követően.
13: Szerintem és éjjel-nappal azt hallgatja.
12: Éjjel-nappal.
13: Azt mondta, hogy nincs
12: összefüggés.
13: Na jó, oké, B-napi reakció volt.
12: Jó, képzeljétek el, írt egy publicisztikát Bayer Zsolt a Magyar Nemzetbe. Árulónak nevezte Leslie Mandokit, és történelmi irodalmi példákkal hergelte bele magát abba, hogy mennyire rühelli most őt. Érdekes hát módon nem csak emberileg, hanem szakmailag is beleköt Mandokiba.
13: Na, tessék!
12: Azzal fejezte be a kirohanását,
13: hogy gagyi,
12: hogy ez a Jankó majd eljátszhatja még egyszer valahol egy falusi budi háta mögött a dzsingiszkánt, aztán vége. Bajás volt.
13: Jó, hát igen. De látod, ez is engem igazol, hogy még a Fideszben se volt senki, aki Leslie Mandokit hallgatott volna, ergo teljesen értelmezhetetlen az ő nerbe való beágyazódása, amíg ha csak nem, tényleg fogalmam sincs. Viszont irgalmatlanul sokba került a csávó.
14: A vendégszeretetet élvezett, de beágyazva
13: azt nem volt. Több milliárdnyi vendégszeretetet élvezett, meg ugye maga ez a cikk, ez úgy született most, amit hirtelen ő itten kinyilatkoztatta azt, hogy megvallotta a valós nézeteit, hogy a Telex azért kereste meg, mert hogy mint kiderült, ilyen több tízmilliós költséggel vette igénybe a VIP várót, meg a repülőgépen, amit tudom, milyen szolgáltatást, meg a egyéb szolgáltatásokat, amit a kormány biztosított neki, mikor Magyarországra jött, de ezt a szolgáltatás minőséget és csomagot egyébként csak a legfőbb politikai méltóságok kaphatnák meg. Ugye ezért kereste meg a Telex, hogy na most akkor mi van ezzel, mire Leslie Mandoki nem válaszolt, tehát ezt nem tudjuk, hogy akkor ez hogy is volt, majd jött ez a hatalmas coming out. És akkor a legszebb az egészben, hogy Havasi Bertala meg azt mondja, hogy egy nappal a Telex cikk előtt őt felhívta Leslie Mandoki, hogy ezzel az üggyel keresik, ezzel a VIP-város sztorival, és hogy adjon neki kommunikációs tanácsokat. És Havasi Bertalan kivételesen vicces volt, mert azt mondta, hogy ő nem egészen ezeket a tanácsokat adta, és tényleg így csodálkozik az ember, és most láttam ilyen véleményeket a fideszes nyilvánosságban, hogy na majd most a Leslie Mandoki lesz a Tisza hőse, meg ez biztos, hogy nem. Tehát ebben szerintem ez egy annyira feldolgozhatatlan és megemészhetetlen történés, mert hogy 2018-ban még ilyeneket mondott, hogy évtizedes barátság fűz Orbán Viktorhoz, megbízom benne. Utána szabadságszerető emberként tiszteltem benne a kommunizmus elleni harcot, és azt az államférfit, aki vízióval bír, majd legfrissebben minket a polgári konzervatív értékek és a közös európai jövő képről alkotott elképzeléseink kötnek össze, mármint hogy Viktorra.
14: Pont ezt akartam mondani, hogy egyébként egyértelműen nem lesz a Tisza sztárja, Leslie Mandoki, ez egészen bizonyos, és én abban sem vagyok biztos, hogy ez Leslie Mandokinak az őszinte hitvallása Magyar Péterrel kapcsolatban. Itt érnek vissza a megfelelési kényszerre, szerintem szimplán.
12: De ez a Orbánnal kapcsolatban sem voltak őszintek.
14: Most simulni akar ehhez a liberális közeghez.
12: De hogy simulni akart Orbánhoz.
14: Kulturális közeghez, csak hogy nem fogják befogadni, mint hogy a Tisza sem fogja befogadni, és egyébként ez a zenei kulturális közeg sem. Tehát, hogy most hiába a coming out-ot, vagy hallottam meg ezt, nem tudom, őszintén, vagy tényleg ezt gondolja, de ettől ő nem lesz koncert.
13: Ugye ez soha nem fog kiderülni, hogy most akkor melyik az igazi Leslie Mandoki, nem? Tehát, hogy az április 12 előtt, amit láttunk belőle, legalábbis a magyar közöttben, vagy most ez.
12: Orbán Viktor kérésére rendszeresen kényelmi szolgáltatásokat nyújtottak a Németországban élő zenésznek, amikor Budapestre érkezett az elmúlt 2 évben. Mm-hmm. Előkutatták a Magyar Nemzetes korábbi cikkeket vele kapcsolatban, és hát egekig emelték, hogy hát Phil Collins színvonalán teljesít ő, és hát az ő életműve több mint 5 évtizedet felülő nemzetközileg is világszínvonalú teljesítmény. Ez változott most meg. Tudjátok, mi az érdekes? Az
13: hát, ha írt Bayer is valamit, azt majd utána nézek.
12: Ha most tőle idéztem az előbb.
13: Nem azt, csak olyat, hogy izél. Mester, a zseni.
12: Ja, értelek már. Az Azariának a megítélése volt érdekes. Amikor először elkezdett beszólogatni a kormánynak, még 1-1.5 évvel ezelőtt egyre hangosabban, akkor volt egy olyan hullám, hogy mindenki kutyázta őt. Csak aztán jöttek ezek a teltházas koncertek. Kiderült, hogy rengeteg fiatal van mögött, és hirtelen ez így megváltozott. Nem tudom, emlékeztek
13: de
12: el.
13: És hirtelen elkezdték... De ki azt mindenki? Amint, hogy kik, melyik oldalról
12: kik. Kezdték el kedvelni?
13: Kutyázni, nem kutyázni.
12: elő fogom neked bányászni.
13: De nem név szerint csak, hogy a Fidesz?
12: Ja, persze, hogyne, hogy a izé, ne dumáljon bele zenész, izé, meg különböző, és milyen zenét játszik. És utána jött egy fordulat, amikor elérte ezt a bizonyos kritikus tömeget, amikor még a Fidesz azt gondolta, hogy a fiatalság felé tud gesztusokat gyakorolni, és vissza tudja őket édesgetni, és na, akkor jött ez. Akkor jött ez, hogy már Orbán Viktor is talán mondta, hogy az Ali az
13: ott ami top listán, igen.
12: És Skrapszki, Fruzsina is, hogy mennyire király az, amit ő művel, és emlék, az a párfordulás fantasztikus volt.
14: Eleve a zenész ne politizáljon, nem? Én például nem azért megyek a koncertre, hogy meghallgassam Majkának a politikai véleményét, nem érdekel engem.
13: Miért mész Majka koncertre
14: nem,
13: akkor?
14: Nem, szóval oda lesz. Nem, voltam egy rendezvényen, ahol volt egyébként Majka koncert, tehát, de a zene ízlésem széles körül, meg a gyermekeim engem is azért
12: Donkú Rádió. Nem, azért a végén nem. Mindig.
14: Tehát az újakat is, meg Des, meg ilyeneket így a gyerekek által azért így az ember magába szív, és így magába szed. Na de azt akarom mondani, hogy, és ezek a zenészek, hogy Azaria is politizál, ne politizáljon, zenéljenek. Azaria például kifejezetten tehetséges, nem a politikai véleményére vagyok kíváncsi, és nem, de ezt nem azért mondom, mert ő egyébként mondjuk nem szimpatizált Orbán Viktorral, a Fidesszel vagy a jobb oldallal, ugyanígy ezt gondolom egyébként akár Kovács Ákosra is, hogy én például nagyon kedvelem Kovács Ákos zenéjét, meg zenei stílusát. De nem kell, hogy ő politizáljon. Egyébként mostanában nem is nagyon szokott. Ugye még Echo TV-ben meg itt ott
12: után nem volt. Hallom volt. A
14: innen is jobbulást kívánunk neki.
13: Viszont szerintem
12: rosszul jött ki.
14: Hogy a zenészek, szóval ezt akarom mondani, hogy a zenészeknál. És egyébként külföldi előadóknál nem is nagyon tapasztalom.
13: Szerintem mindenki, hadd szóljon. Abszolút.
14: Azért mész koncert, hogy mondjuk meghallgaz.
13: Nem, csak nem zavar. Zavar. Tehát engem az se zavar, hogyha valaki kő-fidesz. Figyelj, a magyar népzenei mozgalomnak a nagy része fideszes. Méghozzá elég keményen. Ez egyáltalán semmilyen szinten nem zavar. Tök bírva a koncertjeiket. Tök szívesen megyek táncházba, személyesen is ismerem őket. Hajrá.
14: Én például nem értek a rephez, akkor nem fogom Majkát kritizálni, hogy most hogy reppel, meg hogy nem, meg biztos az miért nem ér.
13: Tehát, hogy
14: ő nem ért a politikához, ugye, mert nem ért a politikához, azért ezzel legyünk tisztában, akkor ő meg miért akarja a nézőire.
13: Szívesen, mit jelent az, hogy érteni a politikához, és mi a politikai, tehát mit jelent az, és második kérdés meg az, hogy mi az a politika szint értés, amikor te már hozzászólhatsz.
14: Hát, hogy nem foglalkozik politikával, akkor mondjuk ne okoskodjon bele, nem?
12: Főleg, de várjunk, akkor
13: most nép 70%-a off.
14: A Covid idején még ráadásul nagyon komoly támogatást is kapott, nem csak ő egyébként.
12: De tényleg, hogy húzod ezt meg? Hogy húzod meg, hogy kitöltetsz vele egy tesztet, hogy tudja mondjuk, hogy ilyen olyan bizottságokban kikülnek, vagy mondjuk
13: egy kérdés kell
12: az MSZP elnöke?
13: Nem. Ez az egy kérdés.
14: Hogy zenéljen, mert valószínűleg a koncertre azért mennek az emberek, mert szeretik a zenéjét. Ennyire egyszerű. És azt ott élvezni akarják.
13: Nekem tényleg nem zavar. Én abszolút. Én az Ákos, ugye Ákossal én valamennyire voltam viszonyban, hát azért de semmilyen szinten sem volt barátság, mert hogy nem azért egyszerűen csak, mindegy, azért így volt valami felézé közöttünk, és hogy mindig mondom neki, hogy én Bonanza-Banzájon nőttem fel, tehát hogy az az egyik irány az én felnövésemnek, ott ugye a Depeche Mode miatt értelemszerűen bejött az is, és hogy szerintem azok tök jó, sokkal jobbak voltak, mint a, utána, ez neki nem nagyon tetszett, de ettől függetlenül voltak jó dalai később is, és ilyen szempontból pont nem érdekel, hogy ő csont fideszes volt. Írja jó dalokat.
14: Mindenki maradjon
13: a írja jó dalokat, aztán.
14: Igen, írja jó. Meg, tehát, hogyha a mocskos tiszázás menne a koncerteken, ugyanúgy elítélném. Nem kell a mocskos. Kell a mocskos fideszezése. Tehát nem azért mennek az emberek. Lehet, hogy valaki meg te is elfogadod, meg úgy nem is szó, hogy legyintesz, hogyha valaki ott a színpadról elkezdi hergeni az embereket, majd elindul a mocskos fideszezés, de szerintem az emberek tényleg nem azért mennek koncertre. Ja, majd jön ez a pillanat, és akkor én jól rákapcsolódom, és úgy várom, hanem tényleg a zenei élmény miatt.
13: Viszont a mocskos tisza az lehet, hogy egy ilyen zöld párti. Ezt nem tudhatom.
12: De rossz volt. Köszi szépen, hogy eljöttél hozzá. Ezen két csodálatos napon. Kovács Ákosnak természetesen. Tehát nagyon rosszul jött ki. Jobbulást kívánunk, és hogy ne térjen vissza ez a daganatos betegsége, mert úgy tudom, hogy most már talán a nehezén túl van. És akkor még egyszer köszi, nincs több okos gondolatom már ez az adáshoz. Még a század végről beszéltünk volna, de majd egy másik alkalommal.
13: Hát loptak.
15: Honnan tudod?
14: Na, ez marad meg.
15: Honnan ezt tudod?
14: Pro és
15: loptak, lehet. Nem loptak.
14: Nem, lehet, hogy nem. Nem fekete és fehér.
13: Loptak, minden, nem loptak. Lehet, hogy loptak. Minden, köszönjük, hogy segíthetünk.
15: 2030-as választások után megmondom, hogy loptak-e vagy nem.
14: Minden politikai témára elmondható, hogy nem fekete és fehér a történet, úgyhogy nem lehet ennyire leegyszerűsíteni, hogy István teszi, de majd egy következő adásban megvitatjuk.
15: István már így marad.
13: Loptak.
15: Viszlát.
11: Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon. Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

0: az interneten bárhol a világon spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9-en. A nagyváros forgatagában, autóban, gyalogosan vagy otthon egy rádió készüléken. Spirit FM.
1: Mindent köszönök, Uram. Sosem gondoltam volna, hogy ilyen életem lesz. Nem vagyok semmivel sem külön, mint bárki más. Te dicsőségedre szóljon minden, ez a track is.

Szent seregeket. Mikor pedig eljön az embernek fia, az ő dicsőség.

0: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-tól a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. A következő műsor termékelhelyezést tartalmaz. Következik a Coop Rally percek.
1: A Coop Rally percek utolsó állomásához értünk szó szerint, hiszen az eddigi tudósítást zárjuk, és a következő interjú alanyom Hajdú-Bihar megyei Debrecenből fog nyilatkozni, úgyhogy nagyon közel áll a szívemhez, hiszen az én származásom is hajdúsági, igaz, nem sokat tudok már ott tartózkodni, de egy remek megye és egy remek településről van szó, Debrecenről, és akivel pedig beszélgetni fogok, ifjabbik Papp István, a Hajdúhús 2000 Kft. Cégvezetője, üdvözlöm!
2: Üdvözlöm, és a Papp István vagyok.
1: Ugye jól mondom, hogy azért Debrecen és Hajdú-Bihar megye az az a hely, ahova érdemes ellátogatni.
2: Így van, így van, így van. Hát itt mindenképpen ugye van Debrecen, debreceni.
1: Így van. És Debrecenről sokaknak ugye eszébe juthat a kolbász is, és a hústermékek is. Viszont azt is érdekes megfigyelni, hogy a húsfogyasztás szerintem az nem kérdés. A magyar ember általában azt mondja, hogy ő keresi a húsos ételeket, és hogyha még úgy is táplálkozik, akkor is érzi, hogy szüksége van rá időnként egy-egy jó húsos fogásra. Viszont a húsfogyasztás az azért tagad hatatlanul átalakult. Mást kereshetünk már a polcokon, szélesebb a repertoár. Ez önöknél, a cégnél mennyiben változott? Mennyiben kell lekövetniük az igényeket, és előállni újabb-újabb készítményekkel?
2: Így van. Nagyon nehéz dolgunk van, ugye bár a sertés az manapság már legyőzi sajnos a csirke, úgyhogy nekünk is lépést kell tartani. Ugyebár a fiatalabb vevők most már sajnos elkezdték azt a trendet nyomni, hogy ne zsíros, nem jó, csak a tunyafogozok a csirke, mert rizssel, ez lett a bodybuilderek reggeli ebédjavacsorája, és innentől kezdve a sertés sajnos háttérbe szorult, viszont most elkezdődött már egy olyan trend, hogy a zsíros hús most már sokat a kezd feljönni, mert rájöttek, hogy egészséges. Olaj nem jó, zsír teljesen jó. Na most innentől kezdve ezzel már elindul valami, úgy látom. Viszont a termékeket is, a termékfejlesztéseket is most már vissza kellett fognunk, mert ugyebár például egy debreceni páros kolbász, ami hírhetten zaftos, tehát az ember mikor beleharap, akkor fröccsen a zaft és az nem zsír, de mindenki azt hitt, hogy zsír, ezért abból sajnos a zaftosságából vissza kellett venni, mert a fiatalabb vásárlók már nem vették meg.
1: Én elárulom, hogy én egy igazi kacsacsülkös fogyasztó vagyok, úgyhogy én abszolút nem a csirkerispárti vagyok. Én úgy vagyok vele, ha nem salátára fordítom magam, akkor valami olyan legyen, ami azért valamennyire képviseli a tocsogóságot, a zsírosságot. De nagyon érdekes kérdés a fűszerezés is, hogy abban mennyiben kellett változtatniuk. A hazai magyar ízeket ugye jól ismerjük, de mennyire kellett figyelniük azokat a trendeket, hogy azért bejöttek azok a bizonyos ázsiai keleti ízek iránti nyitottság is. Mennyire kell ezekkel felvenniük a versenyt?
2: Kell, kell. Nem mondom, hogy sajnos, vagy nem sajnos. Én azt mondom, hogy nagyon jó ízvilágokat ki tudnak találni, de a távol-keleti fűszereknek amúgy is egy különleges ízük van, és ennek a kettő kombinációjából citrusos, mangós, tehát már az ember tényleg már, amit csak a képzelet elvír, már olyan fűszerek megjelentek, és kísérleti jelleggel azért szoktunk kísérletezni, meg hát onnan vannak az innovációk is, ezért nagyon jó dolgokat lehet előállítani. Tehát ebből elutasítaná a magyar ember, ez mi. De mikor meg megkóstolja, akkor rájön, hogy tényleg annyira különleges íze van. Nyilván nem lehet nagyon elrugaszkodni, mondjuk mi voltunk Japánban, és ott a harmadik napra KFC-be kötöttünk ki, mert egyszerűen azt a magyar ember, én szerintem nem bírja 3 napig enni, mert annyira különleges, más ízvilág van, de viszont enyhén fűszeresre ezeket meg lehet csinálni, el lehet készíteni, és azt mondom, hogy egy nagyon jó ízvilágot lehet ebből kihozni, tehát azt mondom, hogy egy kicsit fordul elfele, mert mindenki ki akarja próbálni a távol-keleti ízeket, a nyugat-európai ízeket, az amerikai ízeket, a dél-amerikai, tehát hogy ott ezeket az ízvilágokat próbálja már mindenki meg keresni, úgyhogy muszáj fejlődni.
1: A hajdúhús, azt mondhatjuk azt, hogy most a generációk tudtak felnőni a termékeken, ha jól tudom, akkor 98-ban alakult meg a családi vállalkozás, és a hazai mellett, a hazai termékek mellett, amire még kifejezetten mi magyarok büszkék tudunk lenni, az az, amikor egy családi vállalkozásról beszélhetünk, így hát ennyi év távlatából fontos kérdés az is, hogy a generációváltás ilyenkor egy cég életében mennyire perspektíva, rá kell-e venni a gyereket, hogy válassza ezt a szakmát, vagy pedig ön például úgy állt a cégbe be, mint munkatárs, meg cégvezető, hogy abszolút ön is érezte, hogy ez kell, hogy legyen az útja.
2: Hát akkor nem mondom az életetet. Hát amint befejeztem az iskolát, és otthon voltam egy hétig, édesapám azzal fogadott, hogy hát meddig akarsz meg itthon ülni. Te mondom, most kezdődik a nyári szünet, hát akkor nyomára vágva. Nem mondom, hogy rám erőszakadtam, mert amúgy ezelőtt is ebbe dolgoztunk, mindig a húsiparban, ő kereskedő volt boltos, tehát azért láttam, hogy ez miből áll, meg hogy működik, meg hogy itt azért hajnalba kelni kell, meg van, amikor éjszakában még az ember itt van, mert nem hagyja itt, mert ha a szívén viseli ezt a dolgot. Na, és innentől kezdve ez így indult. És nem mondom, hogy ezt belerőszakoltak, de azért kellett egy kis löket, de most lehet, hogy egy építőiparra most éppen az elmúlt 10 évben jobban jártunk volna, de azt mondom, hogy az élelmiszeripar ez egy szép szakma. Tehát ez tényleg egy csodálatos szakma. Az ember látja, amikor egy sertésből úgymond csinálnak egy gyönyörű, jól kinéző kolbászt, egy gusztusos ételt. És mint itt mondtam is, itt a sajtótájékoztatón, hogy a magyar embert a hasánál lehet megfogni. Azért jó, mindenhol jó, minden jó állomás nagyon szuper volt. Na de mikor az ember kirakja a kolbászt, a parasztmájast, a sonkákat, az élettarját, az élet mangalica császárszalonnát, hajszál végén is omlik az ember szájába, hát azért itt látom, hogy vacsora előtt vagyunk, de azért most itt belecsíptek a tálakba, szóval ezt mindenki meg akarja kóstolni.
1: Mi az, amiből viszont úgy látja ennyi év tapasztalat és családi tapasztalat után, amiből nem szabad engedni? Beszéltünk arról ugye, hogy nyilván azért termékfejlesztésben kell gondolkozni, meg nyilván azért figyelni kell a trendeket, meg akár a fűszerezésben is el lehet gondolkodni, de mi azok a tényezők, amiből például abszolút nem engednének? Gondolok itt például a minőségre.
2: Visszatérek például, igen, minőség. Tehát a minőségnek azért ez mindenképp húsból. Semmilyen adalék anyagot mi nem használunk, se ízfokozót, semmilyen betűt a termékekbe. Ezt sokan nem tudják, lehet nem is promotáljuk elég jól ez a mi hibánk, céges hibánk, de majd szánunk erre is most időt és energiát. Viszont ezekből úgy gondolom alapból nem szabad. Nyilván egy terméknek, ami egy debreceni pároskolbász és mondjuk egy eredetvédett termék, egy hungarikum abnak, sose lesz porcukros, vagy édes, vagy mangós íze. Tehát a debreceni páros például, ez most azért mondom, hogy a debreceniek vagyunk, de mondjuk szerintem úgy gondolom ez a legjobb történet ebben, hogy az mindig ugyanolyan hosszú legyen, ugyanolyan az aftos legyen, abból nem lehet 1 méter hosszú csinálni, meg nem lehet ilyet, olyat, abból csak egyfajtát. Nem lehet műbélbe tölteni, nem lehet kacsából megcsinálni, meg, tehát ez csak sertésből, úgy, ahogy a nagykönyvben meg van írva, úgy, ahogy 100-150-200 éves receptekből adták át, és gyártották le ezeket. Úgyhogy úgy gondolom, hogy ezekből nem lehet engedni. Tehát ezek a termékek meg fognak maradni. Mindig is.
1: Hát én nagyon remélem, hogy ez a jövőben is így lesz, hogy a hazai húsipar ezekből abszolút nem hajlandó engedni, és én annak is örülök, hogy időt tudtunk annak is most szentelni, és annak is időt hagytunk, hogy például ezt a hasznos információt, amit mondott, hogy adalékanyagmentesek ezek a húskészítmények, és nem biztos, hogy kellően ki tudják ezt hangsúlyozni, hogy erre például már most is időt tudtunk szakítani. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt Hajdú-Bihar megyéből, Debrecenből, ifja Papp István, a Hajdú Hús 2000 Kft. Cégvezetője, és hát remélem, hogy a generációváltás a következő évtizedekben is így fog menni tovább. Köszönöm szépen!
2: Így lesz. Köszönöm én, köszönöm viszontlátásra!
1: Ez volt a Kóprali Percek utolsó állomása. Remélem, hogy hasznos információkhoz juthattak a hallgatóink, és kifejezetten érdekes helyszínekről tudtunk elhozni olyan híreket, hírmorzsákat, amiket csak azok hallhattak, akik ott voltak a Kóprali állomásain. Mi viszont így az éteren keresztül néhányat ezekből meg tudtunk osztani. Köszönjük szépen a megtisztelő figyelmüket. A Kóprali Percek az idejévre zárul. Aztán meglátjuk jövőre, mivel fogadjuk önöket. Viszont hallásra.
0: Kóprali perceinket hallották. Műsorunk termékelhelyezést tartalmazott.

92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja. Hey, yeah.

0: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Civil a pályán. Négy vendég, 6 téma. A hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással. Kedreggel 5-kor a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Esős, hűvös időre számíthatunk. Nincs rendben, hogy Magyarország napi 1 millió eurót fizet határainak védelméért, mondta a miniszterelnök. A Magyar Népdal napját ünneplik vasárnap a Néprajzi Múzeumban. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Nincs rendben, hogy Magyarország napi 1 millió eurót fizet Európa közös határainak védelméért, jelentette ki a miniszterelnök a visegrádi országok és Írország részvételével tartott csúcs találkozó után Pozsonyban. Magyar Péter úgy fogalmazott, az Európai Unióban ma már többségi álláspont, hogy szigorúan kell fellépni és támogatni kell a határvédelmet. A kormányfő reményét fejezte ki, hogy az októberi Európai Tanácsülésen megegyezhetnek az illegális migráció elleni küzdelemről. Visszavonta pályázatát a KDNP jelöltje a Független Közmédia Testületbe. Márti Zoltán újságíró média szakember közölte, nem látja értelmét pályázata fenntartásának, miután a kormánypárt egyértelművé tette, hogy a jövőben sem kívánja támogatni a jelölését. A testület 9 helyéből 6-ot már betöltöttek. 3 tagot az ellenzéki frakciók jelölhettek, de a Parlament Művelődési Bizottsága 2 fordulóban sem szavazta meg őket. Országos szinten enyhén emelkedett a koronavírus örökítő anyagának mértéke a szennyvízben. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közölte, a múlt héten Budapest déli régiójának mintájában mérsékelt, másul az alacsony tartományban volt a koncentráció. Felhívták a figyelmet arra is, hogy a szennyvíz minták alapján a fertőzés számok szorványos emelkedése várható a következő időszakban. Kigyulladt egy teherhajó Kína keleti részén, a tragédiában 25-en meghaltak. A libériai zászló alatt közlekedő hajón épp karbantartást végeztek, amikor felcsaptak a lángok. 12 embert sikerült kimenteni, 5 sérültet kórházba vittek, állapotuk stabil. A kínai elnök arra kérte a hatóságokat, hogy vizsgálják felül a tűzvédelmi kockázatokat, és tegyenek konkrét lépéseket a hasonló súlyos balesetek megelőzésére. A Magyar Népdal napját ünneplik vasárnap a Néprajzi Múzeumban. Az esemény gyűjteményi kiállításán bemutatják a népdalgyűjtés kezdeteit és a korai rögzítési technikákkal, például a fonográf hengerek és a gramofon lemezek történetével is megismerkedhet a közönség. Az intézmény hangarchívumában csaknem egy évszázad gyűjtő munkáját mutatják be. Az érdeklődők betekinthetnek mások mellett Bartók Béla, Kodály Zoltán, Lajta László és Kallós Zoltán kutatásaiba. Változóan felhős az idő, kiterjedt csapadékzóna érkezik, és több hullámban várható eső, zápor, sőt akár zivatar is. Pénteken is marad a felhős, borult idő. Délutánra enyhül az idő. A legmagasabb nappali hőmérséklet 17-20 fok között alakul.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Multidéző a Spirit FM-en. A műsor, amiben visszalépünk az időben.
2: Köszöntöm Önöket, a Multidézőt hallják, Kovács Klára vagyok. Mint megszokhatták, ebben a műsorban mindig kicsit visszalapozunk az időben, visszalapozunk a naptárban. Ezúttal 2026. április 13-áig a magyar parlamenti választás eredménye komoly politikai fordulatot jelentett ezen a napon. A Tisza kétharmados többséget szerzett, ezzel véget vetett Orbán Viktor 16 éves kormányzásának. A hír a nemzetközi piacokon is érezhető hatással járt. Erősödött erősödött a forint, és emelkedtek a magyar állampapírok is. És szintén 2026. április 13-án a Spirit FM Adj esélyt című műsorában Nemes Anna vendége Farkas Szilvia szarvasgombász volt, és a szarvasgombát kereső kutyákról beszélgettek.
3: Köszöntöm Önöket, ez az Adj esélyt, a Spirit FM állatvédelmi műsora. A szerkesztő Tóth Peti Lili, én Nemes Anna vagyok. Gasztronómia, természet és szuperkutyák. Ha valaki nem jönne rá azonnal, hogy miről lesz szó a következő percekben, már is segítek, a szarvasgomba kereső kutyákról. Farkas Szilvia szarvasgombásszal, szarvasgombász kutya kiképzővel beszélgetek. Köszönöm szépen, hogy itt van velünk.
4: Én is köszönöm a meghívást.
3: Tényleg egy internetes kereséssel indult minden? Egy szerencsés véletlennek köszönhető, hogy szarvasgombász lett?
4: Hát lehet így is fogalmazni, igen. Hobbit kerestem, amit a kutyáimmal tudok csinálni az erdőben, és mivel vadászképzésre jártunk, és ez nem tetszett, valóban beírtam az internetes keresőbe, hogy labradorral még milyen tevékenységet lehet ezen felül végezni, és akkor kiadta az egyiknek a szarvasgombászatot, és akkor így kicsit utána jártam, megtetszett, és több mint 2 év felkészülés után váltunk a kutyáimmal együtt szarvasgombászokká.
3: Ezt már csak azért is kérdeztem, mert olyan zárt világnak tűnik, nagyon komoly szabályokkal. Mennyire volt egyszerű bekerülni ebbe a körbe?
4: Egyáltalán nem volt egyszerű. Bár azt gondoltam, hogy könnyebb lesz, mint a vadászok közé bekerülni, de nem volt könnyebb. És hát azért ez alatt a 10 pár év alatt, mert ez 2012-ben volt, amiről az előbb beszéltünk, azért enyhült a helyzet, illetve én is azon dolgozom azóta már, hogy kicsit közelebb hozzuk az emberekhez, ne legyen ez annyira misztikus dolog. Főleg így, hogy nagyon sokat változott a kutyatartás azóta Magyarországon, és sokkal inkább érdeklődnek azok, akik csak hobbiból szeretnének szarvasgombászni a szakma iránt, és így éppen ezért szeretek nyitott lenni, és különböző tanfolyamokat, meg előadásokat tartani a témában.
3: Tud ez hobbi maradni? Nem inkább csak életformaként tud működni?
4: Igen, jó kérdés nagyon. Abszolút életforma, tehát nem tekinteném sportnak, de igen, tud ez hobbiként is működni, méghozzá az én segítségemmel, hiszen azokon a helyeken, ahol van engedélyem az erdészettől, hogy terepgyakorlatokat tarthatok, oda el lehet jönni a tanítványaimnak, és akkor akár van, aki egy évben egyszer jön, hát mi az, ha nem hobbi? És olyan együttműködéseket is sikerült létrehozni, ami ültetvény tulajdonosokkal, akiknek szarvasgomba ültetvényük van, és hát egyedül nem tudják kigyűjteni a szarvasgombát belőle, és az én tanítványaim segítségével két hetente oda járunk, és akkor ők gyakorolnak, és az ültetvény tulajdonos is boldog, mert a szarvasgomba az asztalra kerül.
3: Akkor nézzük meg ezt a két utat. Engem személyesen is nagyon érdekel, hogy mi kell ahhoz, hogy valaki ezt hivatásszerűen csinálja, és mi elegendő ahhoz, hogy ez hobbi szinten élvezhető szabadidős tevékenység legyen.
4: Igen, a jogszabályok azok nem különböztetik meg a két tevékenységet, hogy most akkor profi szarvasgomba keresés vagy hobbi. Mindenféleképpen vizsgával kell rendelkeznie mind a gazdinak, mind pedig a kutyának ahhoz, hogy szarvasgombát tudjon keresni. Ott, ahol ültetvényen keresünk, ott ugye nem kell az erdészetnek az engedélye, csak az ültetvény tulajdonos engedélye. Viszont, hogyha erdőbe szeretnénk menni, állami erdőterületre, akkor az adott erdészet engedélye szükséges, ha pedig magánerdőbe, akkor természetesen a magánerdő tulajdonos engedélye, vagy az erdőgazdálkodó engedélye. Szóval tényleg nagyon körbe van bástyázva, de azért nem lehetetlen még így sem elérni, hiszen több száz tanítványom bizonyítja, hogy lehet szarvasgombászni Magyarországon, úgyhogy betartjuk a jogszabályokat.
3: Na és mi a helyzet? Jön a nagy kérdés a kutyákkal. Ugye vannak kifejezetten szarvasgombászatra tenyésztett fajták, remélem, hogy jól mondom, például a Lagotto. Igen. De másfajta, akár keverék kutya is lehet tehetséges szarvasgombász kutya?
4: Igen. Nekem az a tapasztalatom, hogy nagyon-nagyon-nagyon jók a keverék kutyusok. Ezek közül sokan mentett kutyusok, akik a tanítványaim valamilyen rossz életkörülmények közül mentették, ha nem is a gazdi, hanem ugye mentő szervezetek, és onnan fogadták őket örökbe. Nyilván nem lehet tudni, legalábbis a legtöbbnél, hogy milyen genetikai összetétele van, de talán pont ezért, mivel elég sokféle kutyafajta van benne, azért mindig megtalálható valamilyen vadászkutya, és akkor általában nagyon szeretik csinálni a szarvasgombászatot. Ez a tapasztalatom, nagyon hálásak, nagyon szeretnek együttműködni a gazdival, és nem tudom azt mondani, hogy jobbak vagy rosszabbak azok a kutyusok, akik kifejezetten erre lettek tenyésztve, mert ugyanolyan jó képességeik vannak.
3: Ott viszont lehet különbség, hogyha kölyökkortól kezdi valaki a képzést, vagy felnőtt kutyával? Vagy ott sincs igazából nagy különbség? Hát
4: lehet. Nagy különbség nincsen. Én inkább ezt mondanám. Persze, mivel fél éves korig szivacs agya van a kutyusnak, nyilvánvalóan, hogyha már tudjuk, hogy mit szeretnénk a kutyával a későbbiekben, akkor a legjobb, hogyha azonnal elkezdjük játékos formában a tréningezését a szarvasgombászatra, de a tanítványaim között van 8-9-10 éves kutyus is, és ők is nagyon szívesen gombásznak. Természetesen itt mindig nagyon fontos, hogy egészségesek legyenek mind fizikailag, mind mentálisan, és volt olyan kutyus is, tényleg most már 10 év fölött van, amikor elkezdtük, azt hiszem 8 éves volt, és azért jött a gazdi, mert más kereső tevékenységet végeztek, de kezdett megvakulni a kutyus, és az orvosok azt mondták, hogy ez pár éven belül bizony teljesen elveszíti a látását, és ezért jöttek el, hogy akkor, amikor már nem fog látni, akkor is legyen neki egy olyan kereső tevékenység, amit szívesen csinál, és a mai napig tényleg 11 vagy 2 éves most, és nagyon szívesen gombászik.
3: Ez inkább játék, vagy inkább munka a kutyáknak?
4: Hát igen, ez is egy nagyon jó kérdés. Az biztos, hogy szeretik csinálni, természetes számukra ez a tevékenység, és hát szerintem ez azért a gazditól is függ, hogy mi hogy állunk hozzá, mennyire rakunk nyomást a kutyákra, és mennyire éreztetjük vele azt, hogy ez most nekünk csak hobbi, szórakozás, vagy pénzkereset. Szerintem a kutyáknak, hogy ők ezt nem különböztetik meg. Ők szívesen keresnek, szívesen okoznak jó érzést a gazdinak, és én nem látom a különbséget a között, hogy ő ezt most játéknak vagy munkának veszi. Ez egy számára is egy életformává válik, hogy belépünk az erdőbe, leteszi az orrát, és ha van gomba, már hozza, vagy kaparja, vagy mutatja. Ha pedig nincs gomba, akkor ugyanúgy kirándul, mint a többi kutya.
3: Van egy nagyon pici személyes élményem a témában. Néhány hónapos volt a kiskutyám, amikor egy forgatáson volt szerencsém egy szarvasgombásszal forgatni, és a játék kedvéért elkezdett hát egy ilyen rövid kis tréninget tartani a kiskutyámnak, és ugye a harmadik percben a tréning gombát felfalta a kutyám.
4: Igen. Gondoltam.
3: Ez a képzés része, vagy az én kutyám viselkedett nagyon rosszul? Ez előfordul az elején?
4: Hát az én képzésemnek nem része, de hallottam olyat, hogy főleg külföldön egyébként, hogy úgy olyan módszerrel tanítják a kutyát, hogy etetik szarvasgombával, nem szükséges természetesen, de az, hogy főleg egy kölyök kutyánál, hogy legurul egy-egy gomba, az gyakorlatilag benne van a pakliba, de alapvetően nem késztetjük erre a kutyust, ez valószínűleg...
3: Ez inkább elkerülendő, gondolom.
4: Ez elkerülendő, igen, és éppen ezért ilyen kis pici műanyag dobozkába rakjuk a kisebb gombákat, hogy ezt megakadályozzuk. Amikor a nyári szarvasgomba szezon van, és ilyen öklömnyi gombákkal gyakorlunk, akkor nem szokott ilyen probléma előfordulni.
3: Hát alapvetően megerősítés alapú, jutalom falat alapú a képzés?
4: Így van. Formálással szoktam tanítani, és pozitív megerősítéssel. Így van.
3: És akkor bárki kedvet érez, és akárhány esztendős a kutyája, jelentkezhet képzésre. Ez egy nagyon jó szabadidős tevékenység.
4: Igen, abszolút. Én a kort egyáltalán mondom, nem látom kizáró tényezőnek, és hát én a tanítvány csoportjaimnak életmódprogramot is ajánlok, tehát folyamatosan csinálunk kirándulásokat külföldre, szakmai túrákat, külföldi szarvasgomba fesztiválokra, és megismerkedünk olyan szarvasgombászokkal, akik egészen más vidékeken, akár egészen más gombafajokat gyűjtenek, mint amiket itthon lehet találni, és hát így igazi jó kis közösségnek lehet a tagja lenni, mindig kitalálok valami jó kis programot, akkor is, amikor éppen nincsen szarvasgomba szezon. Most például majd medvehagymát megyünk gyűjteni, meg szemetet gyűjtünk abba az erdőbe, ahova rendszeresen járunk, és bográcsozunk, ilyenek, nyílt napot tartunk, tehát hogy van egy ilyen közösségi élet is a szarvasgombászaton túl, meg a kutyázáson túl.
3: Nagyon jól hangzik, nagyon szépen köszönöm Farkas Szilvi a szarvasgombásznak.
4: Én köszönöm a lehetőséget, viszont halásra.
2: Maradjanak velünk, hamarosan folytatjuk a múlt

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 6:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az önműsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától.

0: Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Multidéző a Spirit FM-en. A műsor, amiben visszalépünk az időben.
1: Folytatjuk a multidézőt, és kettőt lapozunk a naptárban egészen 2026. április 15-ig. A művészet világnapját minden évben április 15-én ünneplik világszerte. Célja, hogy segítse a művészetek fejlődését és terjesztését, felhívja a figyelmet a kreatív alkotások sokszínűségére, és erősítse a kapcsolatot a művészeti tevékenységek és a társadalom között. Ezen a napon, vagyis április 15-én született Leonardo da Vinci olasz reneszánsz polihisztor festő, aki az egyetemes emberi kultúra és a szabad gondolkodás egyik legnagyobb szimbóluma. És szintén 2026. április 15-én a Spirit FM Mi és Más című műsorában Márton György vendége, dr. Velegi Dorottya jogász, akadálymentesítési szakértő, és Pásztor Tibor a Vakok és Gyengénlátók Hermina Egyesületének IT oktatója volt, és arról beszélgettek, hogy hogyan segítheti a mesterséges intelligencia a vakok életét.
2: Nagy tisztelettel köszöntöm a Mi és Más közérthetően a mesterséges intelligenciáról valamennyi kedves hallgatóját itt a Spirit FM-en, YouTube csatornánkon, Spotify csatornánkon, és köszöntöm itt a stúdióban dr. Velegi Dorottyát és Pásztor Tibort, a mai vendégeinket. Szervusztok!
3: Sziasztok! Köszönjük, hogy itt lehetünk!
4: Sziasztok! Köszönjük, hogy itt lehetünk!
2: Mi köszönjük, hogy eljöttetek. Az elején, hogyha nem baj, akkor Dorka írtál nekem egy bemutatkozót, ebből felolvasnék pár sort. Tehát Dorka jogász, AI és technológia felhasználó, technológia követő és akadálymentesítési szakértő. Pásztor Tibor, techőrült, zenekészítő, gyógymasszőr és a Vakok Intézetének IT oktatója, meg még sok minden más, és
4: Dorka. Helyesbítenék, a Vakok és Gyengénlátók Hermina Egyesületénél.
2: Értem.
4: Vagyok informatika oktató.
2: Bocsánat, tehát akkor ott vagy informatika oktató, és Dorka vőlegénye nem utolsó sorban. Ti ketten együtt, pedig egy vak pár vagytok, okos otthonban laktok, aktívan használjátok a mesterséges intelligenciát, többek között erről is fogunk beszélni, azért is, hogy lásson helyettetek, és megkönnyítse az életeteket. Hogy kezdtétek el használni?
3: Én már azelőtt használtam ilyen nagyon alap, nagyon buta, mai fejjel nagyon butának tekintett AI szoftvereket, mielőtt Tibit megismertem, és nagyon nagy örömmel konstatáltam, hogy amikor megismerkedtünk, akkor ez az érdeklődés is egy közös érdeklődésünk volt. Annak idején a mesterséges intelligenciával kapcsolatos pályafutásom a Seeing AI nevezetű kisegítő szoftverhez kötődött, amit azóta már azt hiszem, hogy a Microsoft fölvásárolt, és az volt neki a nagy tudománya, hogy lefényképeztem vele egy tárgyat, egy dokumentumot, vagy egy vonalkódot, vagy bármit, ő azt felismerte, a hiányzó adatokat mesterséges intelligencia segítségével kiegészítette, illetve az így kapott információt az interneten megkereste, így például meg tudtam állapítani egy tapintásra teljesen sík dobozról, hogy mi van benne, kukoricakonzerv vagy barackbefőtt például.
2: És ezt egyébként így használod is az életben? Tehát, ha főzöl?
3: Hát azóta már vannak jobb szoftverek, igen, de ezt a hétköznapokban mind a ketten használjuk, főzésre, én még mondjuk ruhaválogatásra is, meg hát mikor éppen mire van szükség, postát kapott papírok felismertetésére, stb.
2: Tibor?
4: Tulajdonképpen, hogyha azt veszük, akkor nagyon régóta használunk mesterséges intelligenciát, szerintem mindannyian, hogyha maradunk ennél a fogalomnál, de hogyha a klasszikus értelemben vett AI, vagy hát nyelvi modellekre gondolunk, mint egy GPT, Gemini és társai, akkor gyakorlatilag én aktívan 2023 óta használom. Először még ugye inkább ilyen kisebb feladatokra használtam. Bevallom őszintén, én is egy multicégnél dolgoztam, és hát az első találkozásom a mesterséges intelligenciával, vagy AI-jal a munkám kapcsán volt, és hát kicsit átfogalmaztam, vagy kértem tőle különböző átfogalmazásokat, amiket így megadott promptok alapján ő elvégzett nekem. Ez ugye nem konkrétan függ össze magával a látássérültséggel, mert valójában, hogyha kifejezetten itt a látássérültségre gondolunk, akkor igen, nekem is a Seeing AI volt az első olyan mesterséges intelligencia szoftver, vagy mesterséges intelligenciát is használó kisegítő szoftver, amit valóban használtam, és ez már szerintem egy jó 8 éve gyakorlatilag a piacon van, csak hát ugye azóta fejlődött nagyon sokat.
2: Amikor ti ilyen nyelvi modelleket használtok, akkor ti elsődlegesen beszéddel promptoljátok mondjuk?
4: Nem, képernyőolvasóval, legalábbis én nagyon ritkán beszélek bármilyen szoftverhez tulajdonképpen, tehát ugye amikor mondjuk diktálni kell egy szöveget, én akkor is inkább leírom azt. Nagyon kevés alkalom az, amikor én a mesterséges intelligenciának szóban adok ki utasítást. Egyrészt mert úgy érzem, hogy nem érti meg még annyira jól a magyar szöveget.
3: Én is inkább azt mondom, hogy 80%-ban a telefonomon, illetve a számítógépemen begépelem a promptot, és abból a választ is visszaolvastatom az eszközömre.
2: Ha valaki nincs eltisztel, hogy gépeled be a telefonon?
3: És erre szerettem volna kitérni, hogy visszaolvastatom azzal a képernyőolvasó szoftverrel, amely képernyőolvasó szoftver azért van az eszközön, gépen, telefonon egyaránt, hogy az ott megjelenő szöveges információt ő nekem felolvassa. És a telefonomon, illetve bármilyen érintő képernyős eszközön, amin van képernyőolvasó szoftver, azon úgy gépelek, hogy vagy megkeresem rajta az adott betűhöz tartozó ikont. Azt a betűt nekem a képernyőolvasó elmondja is. Én azt vagy még egyszer megérintem, vagy pedig, hogyha gyors billentyűzetre van állítva, vagy gyors gépelésre van állítva az eszköz, akkor csak csúsztatom rajta az ujjamat, és akkor amint elhangzik a kívánt betű, ott elengedem a képernyőt, és ő beírja. Vagy pedig a másik lehetőség, és én ezt a saját mobilomon alkalmazom is, hogy képezek a képernyőből 6 darab ilyen kis téglalapot, és azokra így az ujjaimmal ilyen braille pontokat, vagy braille pont kombinációkat viszek be, és így közel beszédtempóval tudok gépelni. Nekem ez adott esetben sokkal gyorsabb és hatékonyabb, mert így legalább emlékszem rá, hogy mit mondtam, vagy mit írtam le 3 másodperccel ezelőtt, vagy ha nem emlékszem rá, akkor vissza tudom olvasni. Jogász vagyok, hosszú szövegekkel dolgozom általában, és simán képes vagyok irtózat bonyolult körmondatokba bocsájtkozni, és tudom, hogy ezt az AI nem szereti. Én meg nem szeretem, ha az AI nem azt csinálja, amit mondok. Nekem ez a hatékonyabb.
2: Határozott nő vagy. Egyébként ti ugye nagyon fiatalok vagytok. Hogyan tanultátok ezeket meg? Vagy ilyesmiket tanítotok? Vagy tanítasz te, Tibor, más gyengénlátóknak vagy vakoknak?
4: Hát gyengénlátóknak kevésbé, inkább azt mondom, hogy vakoknak. Teljesen vakemberként azt gondolom, hogy a gyengénlátókat oktatni, ők teljesen más kisegítő technológiákat használnak. Én folyamatosan tanultam, ugyanis én folyamatosan veszítettem el így életem során a látásomat, és közben ezeket a, ezeket a kisegítő eszközöknek a működését közben sajátítottam el, vagy próbáltam elsajátítani, és hát mivel alapvetően is informatikát tanultam, ezért érdekelt is a dolog, tehát hogy inkább azt mondanám, hogy szívtam magamba így a tudást, és most a Hermine Egyesületnél segítek azoknak az embereknek, ezeket az eszközöknek ezeknek az eszközöknek a működését megtanulni, akik nem régen veszítették el a látásukat, vagy csak egyszerűen szeretnének fejlődni.
2: És mennyire veszik ezt, mennyire egyszerűen tanulják meg? Én azt láttam itt családban időseknél, hogy borzasztó nehéz még egy tablet használatot is megtanítani, okostelefont pláne, mert az kisebb is, de látóknak is. Mennyire nehéz ez vakok esetében?
4: Változó. Aki motivált és tényleg érdeklődő, lehet, hogy nehezebben tanul, viszont sokkal több energiát fektet bele, mint az, aki mondjuk már az első akadálynál feladja. Nem könnyű, tény. Én azt gondolom, hogy minél idősebb az ember, annál rugalmatlanabb, és ez tény. És ha mondjuk egy idős ember elveszíti a látását, számára már ezeket a technológiákat mondjuk úgy, hogy hosszabb idő, még megtanítjuk, de alapvetően azt mondhatom, hogy ez természetesen emberfüggő, nem csak korfüggő. Van körülbelül 80 éves tanítványom is, aki nagyon könnyedén veszi az akadályokat, meglepően jól tartja magát mentálisan.
2: És mesterséges intelligencia használatra is tanítod őket, vagy csak IT eszközökre?
4: Az előbb említett 80 éves szemét azért a személy esetében azért még odáig nem jutottunk el, hogy a mesterséges intelligenciát tanuljuk, de érdeklődik iránta egyébként, és ez a fantasztikus szerintem.
2: Abszolút. Dorkával egy akadálymentesítési konferencián találkoztunk először, ahol ő előadó volt éppen, és akkor ott megcsodáltam, hogy egy okos szemüveget viselsz, és ezzel az okos szemüveggel mindenféle trükkökre képes vagy, mondjuk úgy. Mit tud egy ilyen okos szemüveg?
3: Elhangozhat a neve?
2: El.
3: Oké, tehát ez a Ray-Bannek és a Meta-nak a koprodukciója, ami a Meta AI szoftverét futtatja, és a Meta AI-nak a lakossági felhasználóknak képzett mesterséges intelligencia asszisztensét működteti. Ez gyakorlatilag mindent tud, amit a Meta AI nevű alkalmazás is tud, vagy MetaView, kinek milyen iterációban van ugye ez meg. Gyakorlatilag azt tudja, hogy én megkérdezem tőle például azt, hogy az ő kameráin keresztül tehát mi van előttem, mit lát, mi van a kezemben, hogyha mondjuk jön valami postán, vagy jön egy új papír a lépcsőházi fali újságra, akkor kifejezetten rá tudok kérdezni, hogy olvassa el nekem a fali újságon lévő papírtartalmát, vagy a borítéknak a címzését, vagy pedig, ami nekem kifejezetten sokat segít, hogyha egy konkrét információra kérdezek, akkor ő azt kiszűri. Nem mindegy például, hogy ha mondjuk megyek az utcán, és nem mindegy, hogy azt kérdezem tőle, hogy milyen feliratokat tud előttem elolvasni, vagy éppen azt kérdezem tőle, hogy milyen utcatáblát lát, egyáltalán lát-e a környékemen utcatáblát. Tehát már tartunk
2: ott. És akkor
3: ott,
2: körülnézel, vagy forgatod a fejedet jobbra-balra, és akkor ő megkeresi az utcatáblát?
3: Adott szögből pillanatképet készít, és azt a pillanatképet elemzi, hogyha nem jó neki, akkor pedig jelzi, hogy nem jó neki. És itt van még egyelőre ennek a hatalmas nagy gátja. Ez egy lakossági felhasználóknak szent, mondom, amit hallani akarsz, típusú mesterséges intelligencia modell, ami arra lett kitalálva, hogy támogasson, és nem arra, hogy utasítson.
2: Ez alapvetően nem vakoknak készül.
3: Ez alapvetően egy teljesen átlag felhasználóknak készült dolog, ami véletlenül jó a vakoknak is, viszont pontosan ez a fajta határozott irányítási képesség hiányzik még belőle, ami egyből megmondaná nekem minden nemű mellék mondat és kör nélkül, hogy balra 15 centivel ott van, de nem látom jól, menjél balra és nézzél körül abból a szögből. Tehát ez a fajta határozott, tudatosnak nevezhető, nem is tudom, irányadási képesség, vagy irányítási képesség?
2: Mondjuk irányítási képesség.
3: Mondjuk, igen, ez talán jó szó. Na ez egy lakossági AI verzióban nincs benne, viszont azokban a más mesterséges intelligencia kis alkalmazásokban talán, nem tudom, mi erre a jó szó, ami olyan alkalmazásokban van beépítve, amiket kifejezetten látássérült embereknek találtak ki, ott már ezek jobban meg vannak engedve.
2: Igen, én kérdezgettem a mesterséges intelligenciát, mert ki mást, hogy miket tudnak ezek a szemüvegek, és akkor azt mondta, hogy vannak kimondottan vakembereknek fejlesztett mesterséges intelligenciát is használó eszközök, csak azok valószínűleg még drágábbak, mint ez.
3: És ráadásul Európában nem is lehet őket felpróbálni.
4: Tehát felpróbálni nem lehet, viszont egyébként be lehet őket nyilván rendelni Magyarországra. A legnagyobb probléma ezekkel, hogy ahol mondjuk kifejezetten átírták a mesterséges intelligenciát, hogy kifejezetten úgy fejlesztették ki, nem feltétlenül a magyar piacra szánták, tehát egyelőre nyelvi korlátai vannak annak, hogy egy magyar ember is ugyanúgy tudja használni, mint mondjuk egy angol, német, olasz, stb. Működhet itt Magyarországon, viszont ezek egy része nem ért sajnos magyarul.
3: És ez mondjuk tehát abból a szempontból jelent nagy problémát, hogyha neki magyar írott szövegekkel kell dolgoznia, illetve azokat kellene visszaolvasni, csak ugye vonatkozó beszédszintézis hiányában, ugye magyar nyelven nem tud megszólalni az eszköz, és annál kínosabb nincs, mint mikor egy angol nyelvű eszköz próbál magyar szöveget felolvasni.
2: Hát ugye ezt navigációs eszközöknél évekig hallgattuk ezeket a különböző jól sikerült magyar utcaneveket kimondani. Alapvetően mennyit tud segíteni a te életeden egy ilyen eszköz?
3: Sokat. És még fog is, még többet. Nyilván ez egy olyan dolog, hogy lehet nélküle élni, de egyelőre én úgy gondolom, hogy eljutottunk már odáig, hogy nem érdemes. Különösen azért nem, mert ugye mi ketten viszünk egy háztartást, nincsen mellettünk látó ember, és egyszerűen nincsen mód mindig arra, hogyha éppen olyan segítségre van szükségünk, ami látást igényel, akkor mindig egy külön szoftvert vegyünk igénybe, amin keresztül tudunk hívni egy látószemélyt, aki ha éppen ráér, akkor már link van, ha nincs, akkor megvárnunk kell rá, és adott esetben sokkal gyorsabban tudunk segítséghez jutni. Ha hatékony segítségkel, vagy olyan segítségkel, ami mondjuk érzékeny adatokkal kapcsolatos, például meg kell tudnom a szépkártyámnak a CVV kódját, hogy tudjak vele online ételt rendelni, azt nem biztos, hogy a mesterséges intelligenciával olvastatnám le, mert nem vagyok benne biztos, hogy tudom, hogy hová kerül utána a fényképezett kép. Ilyen esetben inkább akkor hívok egy olyan szolgáltatásból egy segítséget, ahol van arra egy adatvédelmi biztosítékom, hogy a kamerán át segítő, képzett segítő személy, ő nem fogja továbbadni az én adatomat, sem ő, sem pedig az a keretrendszer, amiben ő dolgozik.
2: Tehát ott ember segít.
3: Ott ember segít, igen.
4: És itt jönhet egyébként még az okos szemüveg úgy általánosságban nagyon jól, mert hogy a Meta is például a Be My Eyes támogatását élvezi, vagy hát bekerült a támogatott szemüvegek listájába. Magyarországon sajnos még ez sem elérhető. Ezt úgy kell elképzelni, hogyha végre elérhető lesz nálunk is, de úgy általánosságban a működés az azért lesz nagyszerű, mert a szemüveg kameráját látja majd a segítő, tehát kvázi, aki ott van a vonal túlsó végén, ő tud akár közlekedésben, akár bármilyen más tevékenységben, akár egy szép kártya adatnak a leolvasásában is segíteni, anélkül, hogy mondjuk a telefont nekem csak meg kellene mozdítanom, hanem konkrétan ő lesz a szemem szó szerint.
2: Ha már említetted az adatvédelmet, azért ez a szemüveg, ha jól sejtem, akkor elég jó minőségben tud fotózni.
3: Eléggé.
2: Erre egyébként, ugye ennek ez egyéb adatvédelmi jogokat is felvet, hiszen bárhol, bármikor lehet vele fotózni minden látható jel nélkül.
3: Akkor és csak akkor, hogyha én neki hangutasítást adok, vagy akkor, hogyha a jobb szemem fölötti hosszúkás fényképezés gombot megnyomom. Mind a két esetben, hogyha képet készít, akkor egy elég határozott kék villanás tapasztalható a szemem között, amire még az is felfigyel, aki nem néz oda.
2: Na most készíthetsz rólam egy képet.
3: Na várjál, most akkor meg kéne határoznom, hogy te merre vagy.
2: Körülbelül jó felé nézel.
3: Hey Meta. Take a picture.
2: És villant, ha nem is kéken, de fehér villant.
3: Fehér villant, oké. Okay.
2: Tehát szuper. Akkor innen tudjuk, hogy éppen fényképez, aki velünk szemben van, aki nem feltétlenül vakember, aki ilyet hord.
3: Illetőleg nem tudom, hogy behallatszódott-e a mikrofonba, de kattant is egyet.
2: Igen.
3: A gép.
2: Nem tudom, hogy a mikrofonba behallatszott, de én hallottam. Hát olyan volt, mint egy fényképezőgép kattanna körülbelül.
3: Így van, szóval körülbelül ugyanannyi esély van arra, hogy egy okos szemüveget használó személy random bennünket fotóz, mint arra, mint amikor valaki a telefonjába búj, és bújva csinál valamit, és a telefonja ugye hátsó felén van a kamerája, és akkor hát ha azzal fényképez.
4: Az adatvédelmi kérdés pedig egyre inkább szerintem, ahogy ezek az eszközök terjednek, mert egyre több eszköz fog megjelenni egyébként Magyarországon is, és Közép-Európában is. Most így az előrejelzések szerint, ahogy nézegettem így a különböző gyártóknak a portfólióját, a Google is kíván kiadni az év második felébe, illetve egyre többen használnak okos szemüveget. Azok is ugye, akik ténylegesen csak azért vásárolnak ilyen eszközt, hogy akár fotókat készítsenek vele.
2: Vagy zenét lehet
4: vagy zenét hallgatni, ugye? Így van, igen.
3: És a zenehallgatáshoz azért itt fontosnak tartanám megjegyezni azt, hogy ennek a szemüvegnek a hangszórói, azok be vannak építve a szemüvegnek a szárába, és nem a fülembe dugok egy fülhallgatót, hanem egy ilyen csontrezgéses technológiával a halántékomra, illetve a fülkagylómra küldi rá a hangot. Cserében viszont nyitott, tehát hogyha én most itt elkezdeném bütykölni a telefonomat, vagy beállítanék egy random zenét, azt
4: mindenki hallaná,
3: nem csak én.
2: Ez mondjuk a telefonbeszélgetést is tud így hallhatóvá tenni? Mondjuk, ha valaki nem hall éppen.
3: Az attól függ, hogy a hallóideg sérült el, vagy pedig azok az érzékelő sejtek, amik a hangot felfogják. Nem vagyok fülész, úgyhogy ezt ennél jobban nem tudom elmagyarázni, de hallássérüléstől függ.
2: Nem, arra gondoltam, hogy ha ezt meg tudja csinálni, és valaki így telefonál, akkor azt most itt mind a hárman hallanánk.
3: Igen, valószínűleg. Hát ha nem is a teljes szöveget, vagy nem is minden információ, de elég sok kiszűrődne.
2: Uh-huh. Tehát akkor hallókészülék helyett nem a legideálisabb ez a technológia, de akkor arra sem ideális, hogy én ezzel hallgassak a buszon zenét.
3: Nem ideális, de adott esetben, hogyha fontos neked az, hogy ne legyen letakarva a füled, és vagy annyira élni és élni hagyni elvtartó, hogy nem max hangerőn hallgatod, akkor szerintem simán lehet vele zenét hallgatni buszon is.
1: Köszönöm a figyelmüket, a múlt idézőt hallották, találkozunk legközelebb.

Nem könny az arcomon, csak beborult hirtelen. Persze nem olyan nagy dolog, ha akarod így legyen. Szó sincs haragról, csak az ég, ami mennydörög. Most döntök magamról, legalább végre felnövő. Elrakom a kicsiket, a nagyokat, a színeket, a szagokat, velük mindegyik sikerem. Zaklatott a liegek és leomlik a vakolat, a tavalyi év megcsavart, meg egy kicsit kitekert. Megfogadtam, figyelek, agyaltam, hogy mi legyen. Téged láttalak, miközben felléptem a szigeten. Visszapattanok a bőröm, megérzi a falakat, és tudom, bármit állítok, a végén úgyse hiszed el. Nem vagyok ideges, dobozos cigi, meg egy ezüst erea. Kiveszem a kriketet, égetem a szálat, pedig volt, aki már belehalt. Minden nappal egyre jobban beteljesül az a tény, hogy nekem csak a zene van. Elvesztettem magamat egy életre, megtanultam, hogy ilyen, mikor teret adsz. Ez nem könnyű az arcomon.

Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is.

0: Sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Esős, hűvös időre számíthatunk. A Magyarországnak járó uniós források feltétel nélküli azonnali kifizetését követeli a Patrióták EP frakciója. Kijev szerint rohamosan erősödnek az ukrán hadi és polgári célpontok elleni orosz műveletek. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Nincs rendben, hogy Magyarország napi 1 millió eurót fizet Európa közös határainak védelméért, jelentette ki a miniszterelnök a visegrádi országok és Írország részvételével tartott csúcs találkozó után Pozsonyban. Magyar Péter úgy fogalmazott, az Európai Unióban ma már többségi álláspont, hogy szigorúan kell fellépni és támogatni kell a határvédelmet. A kormányfő reményét fejezte ki, hogy az októberi Európai Tanácsülésen megegyezhetnek az illegális migráció elleni küzdelemről. Visszavonta pályázatát a KDNP jelöltje a Független Közmédia Testületbe. Márti Zoltán újságíró média szakember közölte, nem látja értelmét pályázata fenntartásának, miután a kormánypárt egyértelművé tette, hogy a jövőben sem kívánja támogatni a jelölését. A testület 9 helyéből 6-ot már betöltöttek. 3 tagot az ellenzéki frakciók jelölhettek, de a Parlament Művelődési Bizottsága 2 fordulóban sem szavazta meg őket. A Magyarországnak járó uniós források feltétel nélküli azonnali kifizetését követeli a Patrióták EP frakciója. A szövetségben résztvevő Fidesz-KDNP képviselőcsoport szerint nem csak a helyreállítási alapforrásait, hanem a kohéziós pénzek teljes összegét oda kell adni Magyarországnak. A két párt javasolta továbbá a közös agrárpolitika költségvetés, valamint a gazdák kártalanítására létrehozott uniós válság alap összegének növelését is. Országos szinten enyhén emelkedett a koronavírus örökítő anyagának mértéke a szennyvízben. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közölte, a múlt héten Budapest déli régiójának mintájában mérsékelt, máshol az alacsony tartományban volt a koncentráció. Felhívták a figyelmet arra is, hogy a szennyvíz minták alapján a fertőzés számok szorványos emelkedése várható a következő időszakban. Bevásárlóközpontot lőtt az orosz tűzérség a kelet-ukrajnai Pavlohrádban. A támadásban 4-en meghaltak és több mint 60-an megsebesültek. A régió kormányzója emlékeztetett, a háború kezdete óta már több mint 18 ezer csapást mért Dnipropetrovszk megyére az orosz hadsereg. Az akciókat többségében drónokkal hajtották végre. Szumi megyét is támadták az oroszok, ott a drónoktól 11 ember sérült meg. Kijev szerint rohamosan erősödnek az ukrán hadi és polgári célpontok elleni orosz műveletek. Kiterjedt csapadékzóna érkezik, és több hullámban várható eső, zápor, sőt akár zivatar is. Pénteken is marad a felhős, borult idő. Délutánra enyhül az idő. A legmagasabb nappali hőmérséklet 17-20 fok között alakul.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal.
2: Nem kérte fel közös szakértőnek a Transparency International Magyarországot az MNB-s visszaéléseket feltáró bizottság. Már a testület Tiszás elnöke tegnap bejelentette, hogy a Transparency-vel dolgoznának együtt, a bizottság végül nem szavazta meg az elképzelést. Lánci Rihárddal és Tóth Váradi Zsolttal beszélgetünk. Rászorultsági alapon vezethet be célzott támogatást a kormány a dízel üzemanyagok esetében az árak erőteljes növekedése miatt. Az utóbbi egy hónapban a 95-ös benzin átlagára 25 forinttal, míg a gázolajára még jobban 50 forinttal emelkedett. Hatékony eszköz a tervezett támogatás? Egri Gábort kérdezzük. Erős Európa, erős Európai Unió nem létezhet erős Közép-Európa nélkül, erős Közép-Európa pedig nem létezhet a visegrádi négyek nélkül, mondta Pozsonyban Magyar Péter. A miniszterelnök egyúttal kiemelte, nincs rendben, hogy Magyarország napi 1 millió eurót fizet, hogy megvédje Európa közös határait. A stúdióban Jeszenszky Géza. Szovák Attila vezeti a jövőben a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatot. A Nemzetbiztonsági és a Honvédelmi Bizottság zárt ülésén is bizalmat szavaztak neki. Szovák Attila korábban aktivistaként segítette a Tisza párt munkáját. Ennek kapcsán Panyi Szabolcs arról írt, nem látott még párt gúnyás titkos szolgálati vezetőt. Vendégünk Cseri Ferenc.
3: Ez itt az Egyenes Beszéd, jó estét kívánok, köszöntöm Önöket. A stúdióban itt van már Tóth Várad is volt, a Kontroll.hu újságírója, és Lánc Richárd, a Magyar Hang újságírója. Jó estét, szervusztok! Hát kezdjük azzal, hogy nem kérte fel mégsem közös bizottsági szakértőnek a Transparency International Magyarországot, a Magyar Nemzeti Bank ügyeivel foglalkozó parlamenti vizsgálóbizottság. Pontosabban a Tisza felkérte volna, de nem szavazták meg. Ugye ott van egy KDNP, és egy fideszes és egy Mi Hazánkos képviselő is, tehát így nem sikerült. Külső szakértőként részt vehetnek. Szavaztak viszont arról, hogy Bánki Erik és Kósa Lajost elhívják majd meghallgatásra, és Ligeti Miklóssal kapcsolatban van még egy hírünk, de ezt majd utána megbeszéljük. Először beszéljük meg ezt a bizottságot. Nekem az a kérdésem, hogy miért nem Matolcsy Györgyöt hallgatják meg? Jó kérdés.
4: Ez egy eseti politikai bizottság, ugye ami kérdés ebbe fölmerül, és amit a társadalomnak, amire igénye van, azok nem a parlamenti eseti bizottságokban fognak eldőlni, hanem az ügyészségen fognak eldőlni, tehát az igazságszolgáltatás lesz majd ez a hely, ahol a fontos kérdések fölmerülnek. Itt nyilvánvalóan látszik az, hogy milyen politikai felelősség van bizonyos dolgokban. A Bánki Erik, mint előterjesztő van, hogy a 2016-os jegybank törvény módosítás előterjesztőjeként van itt. Kósa Lajos pedig akkor a Fidesz frakció vezetője volt, és emiatt kell a bizottság elé járulnia. De az is látszik, hogy a Transparency International-nek a behúzása az nem vitte át a lécet, mégpedig a Mi Hazánkosok úgy látszik, hogy ezt legalábbis, amit az Apáti István mondott, azt mondta, hogy a külső idegen pénzek által működtetett intézmények. Nem tudjuk, hogy milyen intézmények, vagy milyen, mert ugye a GK is tetszett neki, nem tudjuk, hogy mint tetszene neki, nem tudom, ami hagyományőrző egyeset, vagy nyilván ami megfelelően magyar neki, de akkor jelöljenek ők egyébként valamilyen intézetet, amit be lehet húzni oda, és majd még ki fog derülni a bizottsági leíratban, amit sajnos nincs benne a parlament honlapján, hogy pontosan hogy működik ezeknek a díjazása, illetve az, hogy tagonként tudnak előhozni külső szakértőket, vagy nem. Az látszik, hogy ez a bizottság ez kicsit húzza az időt. Nekem ez tűnik.
3: Na de miért egyébként? Neked van erre válaszod egyébként? A Csőszi Attila, ő a Tiszás elnöke, ő azt mondja, hogy azért nem Matolcsy, tehát nyilván megkérdezték, hogy miért nem, mert hogy ez az időzítés, ez tudatos, a bizottság előbb adatokat, dokumentumokat akar összegyűjteni. Nagyon sok minden össze van már gyűjtve, ez itt ebben a stúdióban rengetegszer elhangzott, volt ÁSZ-vizsgálat, volt MNB vizsgálat, már az ügyészség vizsgálódik, tehát rengetegféle vizsgálati anyag van, és mindenki azt várt, hogy végre látja Matolcsy Györgyöt egy vizsgáló bizottság előtt, mert hogy azt sem tudjuk, hogy meghallgatták-e meg, hogy az ügyészség kiket hallgatott meg, nem hozzák nyilvánosságra, hogy kiket hallgattak már meg.
5: Picit úgy érzem, hogy egyébként ezek a bizottságok, ezek túl vannak dimenzionálva. Nagy sok szempontból is egyébként. Tehát, hogy gondolhatjuk azt, hogy fontos Matolcsy Györgynek megjelenni, és beszélni a magyarság, nem tudom, mert ő erről is írogatott egyébként, hogy ki az igazi magyar, meg honnan jöttünk, stb. Tehát volt egy ilyen magyarság kutató énje is legbelül elrejtve a jegybankelnök mögött, és ezt ő egyébként publicisztikákban és tárcákban ki is fejtette hosszan. De hogy sajnálatosan most erről nem hallhatunk az ő interpretációjában. De egyébként ezeknek a bizottságnak a feladata az egy feltárás, de ők nem hoznak semmibe ítéletet. Tehát, hogy ezekben az ügyekben, amiket nagyon szeretnénk és várnánk, hogy minél hamarabb legalább fény derüljön arra, hogy pontosan hova is tűntek a pénzek, és kik is ezért a felelősek, ezt a bűnöldöző hatóságok és egyébként a bíróságok fognak ebben döntést
3: hozni. Akkor minek van a bizottság? Én tudod, hogy az elmúlt, nem tudom, hányszor tettem fel ezt a kérdést az elmúlt 20 évben, hogy minek van ez
5: tudjuk,
3: a parlamenti
5: bizottság? A parlamenti demokrácia része egyébként, és előkészíti a törvényeket a parlament számára, meg egyébként, hogyha van eseti bizottság, az megvizsgál olyan dolgot, amit az eseti bizottságnak éppen a dolga. És most annyiban szigorítottak, hogyha nem mész el, mert eddig az volt, hogy el se kellett menned bizottsági meghallgatásra.
3: Most viszont már el kell menni.
5: Tehát azt mondtad, hogy hát nem. És akkor bejelentett a bizottsági elnök, hogy meghívtuk a bizottság meghallgatást, XY, nem jelent meg, akkor lépjünk tovább ezen a napirendi ponton. Most ugye büntetés van, és akkor a végén meg előállítatnak a rendőrrel. Tehát ennyiben erősödött, de egyébként a bizottság volt ugye 2006-os bizottság is, hogyha emlékezünk. Meg volt itt olajgét bizottság is, ha jól emlékszem, meg volt nagyon sokfajta bizottság, aminek a végén nagyon, nagyon szép nagy paksaméták jelentek meg az asztalokon.
3: Pegazus, ilyen-olyan rengeteg.
5: Igen, vörös iszap volt itt minden egyébként, de ténylegesen az ügyekben nem ezek viszik az áttörést. Mi újságíróként baromira örülünk, oda megyünk, meg tudjuk kérdezni a delikvenst, hogy hogyan is ment ez, kedves Kósa úr, ön Bánki úr ebből mit látott?
3: Na tessék, Matolcsit
4: is
5: megkérdezhetnénk.
4: Nincs igazmondási kötelezettség.
5: Ez a másik, igen.
4: Tehát ez a legfontosabb, itt bármit mondhatnak.
5: Mondjuk a parlamentben mindenki igazat mondott mindig.
4: Nem, azt mondom, tehát ez a tanúként ugye az igazságszolgáltatásnak kötelezettség.
3: Te most ironizált?
5: Nem, dehogy is nem, teljesen komolyan mondtam.
3: És hogyha valaki félreérteni, azért tegyük ezt tisztában.
5: Mondott, hát kérem, ez a magyar parlament.
3: Na, a Transparency International mondtam ugye, hogy van egy másik hírünk, fél hét után pár perccel Magyar Péter bejelentette a Tisza alkotmánybíró jelöltjeit. Ligeti Miklós is köztük van. Hogy értékelitek ezt a jelölést? Egyébként hétfőn már döntenek is róluk. Hát minden bizonnyal megválasztják őket. Tehát ez most már valószínűleg csak formaság lesz.
4: Hát ez nem kárpótlás szerintem, mert lehet úgy is fogalmazni, hogy akkor most ez egy kárpótlás bizonyos tekintetben.
3: De kinek? Ligeti Miklósnak? Vagy a Tisza szavazóknak, akik elégedetlenek
4: voltak? Hát is. De lehet így fogalmazni, de én szerintem ennél sokkal fontosabb az, hogy megfelelő embereket találjanak. Érdemes megnézni a másik három jelöltet is, a Szegedi Tudományi Egyetemről is van ott jelölt. Elég komoly szakemberek vannak erre, de azt, hogy az alkotmánybírók majd hogyan fognak önmaguk közül választani elnököt, ez még mindig kérdéses dolog, de hát ez nyilván ez is meg fog történni napokon belül. De azért szét kell választani Ligeti Miklóst és a Transparency International-t.
5: Tehát Miklós, ne választok szét, tartsuk egyben.
4: Őt egybe tartjuk, tehát őt és az által képviselt intézményt, mert ez ugye két különálló dolog, tehát nem lehet azt mondanunk, hogy azért, mert mondjuk ebbe a bizottságba nem került be, akkor most ő megkapja. Tehát nem így működnek ezek a dolgok, hát nem, ugye önálló entitásként működött ebben, abban. Egyébként is akartunk beszélni erről a vagyonvisszaszerzési hivatalnak az elnök választásáról, ami szerintem egy teljesen fölöslegesen nyílt dolog volt, amit én úgy gondolom.
3: Hogy nyílt dolog
4: hát
3: volt?
4: Hát igen.
3: Hatházi Ákos pont az, hogy baromira nem volt nyílt dolog, ugye most éppen ezt...
4: De nyílt dolog volt. A rendszerváltás óta körülbelül 340-350 hivatal állt fel Magyarországon. Ebben valami megmaradt, valami nem, GVH, nem tudom, ÁSZ-t sorolhatnánk itt, van, amik már megszűnt. Itt általában úgy működött, hogy és ugye a választásában, vagy a köztársasági elnök nevezi ki, vagy belső pályáztatás van. De úgy működött, hogy az megjelent a közlönybe, és akkor reggel elolvas ugye mi 400-an, akik közlönyt olvasunk, a Magyar Nemzetet többen olvassák, és akkor megtudtuk, hogy kik azok. Na, de ilyen nem volt, hogy majd akkor, és tudom, hogy nagyon fontos, mert azt fogod mondani, hogy ez nagyon fontos, a rendszerváltás szempontjából fontos hivatal, de ha ebben az eddig 350 hivatalban ugyanilyen transzparens lett volna, akkor mindenki két jót békát kiabált volna, Hatházi Ákos is. De az zöld, az kicsi, azt nem akarom. De nem ez történt, hanem egyszerűen csak ki lett hirdetve az, hogy ennek a hivatalnak ez a vezetője.
3: Na, visszatérünk még erre, Hatházi Ákosra. Ricsi, te hogy látod, ugye most Ligeti Miklósról kezdtünk még beszélni, illetve az alkotmánybírói jelöléséről.
5: Ja, hogyha belegondolunk abba, hogy egyébként tényleg nem tudom hány állami vállalat van, és egyébként hány állami intézmény. Tehát volt olyan állami vállalat, ami többek között azért felelt, hogy mekkorák a Magyarországon a parkolók méretei. És ezeknek volt ő a szakhatósága, aki meghatározta, hogy mekkorák. Tehát, hogy és még most is van rengeteg olyan hivatal, ahol még az előző érának a megbízottjai, vagy úgymond a bizalmasai dolgoznak, és ezek még mindig nincsenek átvizsgálva. Ehhez képest valóban, hogy a vagyonvisszaszerzési hivatal, csak kimondom, kivezeti, az átlátható volt valóban, a pontrendszert, hogy most milyen pontrendszer alapján jelölték ki az adott elnököt, tehát Unger Annát mi alapján választották, azt éppen nem adták ki, de én azt gondolom egyébként, hogy az, hogy ő lett az elnök, ezen túl kell lépni. Tehát ez egy hivatal lesz, ami, ha jól tudom, kb. 150 dolgozóval fog legalább működni, és a bűnöző hatóságokkal közösen. Tehát, hogy az, hogy a vezetője Unger Anna lesz, jó. Itt a hivatalnak a teljesítményet azt nem egyedül az elnök fogja adni, akinek egyébként lesz, azt jól tudom, 2 vagy 3 helyettese, vagy alelnöke.
3: Több is, 4, nem?
4: 4.
5: Vagy
4: 4.
5: 4, 4 igen. Tehát azért
3: mondjuk, mondom, mondjuk el a nézőknek, aki esetleg nem lát, hogy miért beszélünk erről, mert hogy Hatházi Ákos ma ismét posztolt a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési Hivatal miatt, mert hogy megszerezte az elnök jelöltek listáját, és ő azt írja, hogy szerinte Unger Anna a legjobb 60-ba sem fért bele, és szerinte súlyos dolog, hogy ennyire átlátszó módon abszolút filmszínház vetítés volt. Ugye itt az átlátszó is kikérte, mármint alap a pontrendszert, meg az, hogy egyáltalán milyen szempontrendszert szerint pontoztak, és ezt nem hozták nyilvánosságra, és nem érte, hogy miért nem lehet megismerni ezt a szempontrendszert, zárójelbe zárva.
5: Én azt gondolom, amiről beszéltem, hogy ez már rugózás. Egyébként valóban Ligeti Miklós szakmai reputációja miatt, mivel hogy 15 éve, 20 éve úgymond korrupciókutatással foglalkozik, és végzett gyakorló jogász is, tehát hogy van tapasztalat, és sokan úgy érezték, hogy ő megfelelőbb ember lenne. Nem ő lett, de innentől kezdve Ligeti Miklós szakértelme egyébként a Transparency International-ben nagyon jól kamatoztatható, nagyon komoly munkát végeznek egyébként Marti Józseffel együtt, az ügyvezetővel együtt. Évek óta nagyon-nagyon fontos szerepük van egyébként abban, hogy lássunk mindenfajta korrupciós listába és uniós összehasonlításba. És a másik dolog, hogy valószínűsíthetően azért Ligeti Miklósból alkotmánybíró lesz. Tehát, hogy innentől kezdve meg ugyanúgy egy jogi szabályozásban lesz ráadásul a felső szinteken. Tehát egy jogalkotási...
4: Benne maradt a folyamatban.
5: Igen, tehát, hogy ilyen szempontból valóban a Transparency-ből így valószínűleg ki fog kerülni, tehát hogy ő egy úgynevezett magasabb jogalkotási szintre fog kerülni. Én úgy gondolom, ezt a Unger Annás dolgot lassan el kéne engedni, mert ez nem fog változni, ő lesz a vagyonvisszaszerzési hivatal elnöke, és talán az ügyekkel kell foglalkozni.
3: Na, egyébként itt gyorsan el is mondom, hogy Ligeti Miklós holnap jön a Startba. Hívtuk egyébként mi is az Egyenes Beszédbe, de hát a Start megelőzött minket, egy kis belső titkot elállok, szóval reggel a Startnak a vendége lesz. Mi pedig menjünk tovább, mert van még témánk, mert Magyar Péter ma azt is bejelentette, hogy holnap után szombaton, egyébként 10 órakor lesz a sajtótájékoztató, Gyurkó Szilviával közé teszik a gyermekvédelmi jelentést. Szerintem várta már a sajtó is, Magyarország ezt a jelentést, hogy mi lesz ebben. Ugye azt mondja, hogy benne lesz, hogy az elmúlt években a kétes megítélésű hazai gyermekvédelmi rendszerben mi minden történt. Nem tudjuk még, hogy mi van benne, nyilván arról nem tudunk beszélni. Az időzítésről viszont igen, szombaton köcse van, véletlen lenne, hogy pont aznap van?
4: Természetesen nem véletlen, de egy kicsit azt arról beszélünk, hogy várta már az ország ezt a jelentést. Ha csak abban belegondolunk, hogy a bicskei egyik áldozat, ugye Horváth Szabolcs, aki följelentő volt, majd később nyomásra visszavonta a följelentését, és ő az, aki kimegy a bicskei vasútállomásra, és öngyilkos lesz. Ez az öngyilkosság 2016-ban volt, tehát 10 éve volt az az öngyilkosság, ami egyébként, ami után természetesen elvitték a bicskei főnököt, a vásárhelyszakon kiszabadult, nyilván a Kónyának is lement az ugye, lett belőle egy kormányváltás, de hát ez a történet 2016-ban már halálesettel végződött. Itt nem az a kérdés, hogy most kiadunk egy ilyen dokumentumot és átrágjuk. Az első fontos dolog akkor lesz, amikor oda fognak menni a gyermekvédelmi intézményhez, ott lesz 3 fiatal új ember, új munkaerő, új képzett munkaerő, oda viszik a pénzt, felszerelik a csapokat, látszódni fog, hogy valami történik magába a gyermekvédelembe, elindul az a fajta munka, amire azt fogjuk mondani majd később, hogy nem most már európai szintű munka folyik. Addig jelentések vannak, megyünk utána.
3: Na jó, lovulunk. De ez minden területre igaz lehet, tehát hogy ami az egészségügyben, de azért, azért sok szakértem, hogy fontos látni.
4: De oda embereket kell, humán erőforrás kell oda hozni, ki kell azokat képezni, normális pszichiáterek kellnek, olyan emberek, akik azért, hogyha azt mondjuk, hogy ennyi pénzt adunk, és megemeljük 25%-kal a bérüket, az még majd mindig olyan bér lesz, amiért nem fog oda rohanni a fél társadalom, hogy én most na most, hát meggondoltam magam, még se inkább tanár leszek, ha nem elmegyek a gyerekvédelemet. Tehát itt azért nagyon-nagyon hosszú, és aminek még mire eredménye látszani fog, az még plusz 3-4 év. Tehát, hogy nagyon örvendetes, hogy legalább ez elkészült, csak erre akartam felhívni a figyelmet, hogy az aláleset 10 éves.
5: A másik az, hogy Bicskem és Szőlő utca az nagyon a homloktérbe került, tehát, hogy ott tényleg triviális eseteket lehetett látni. De az, hogy gyermekeket hogyan helyeznek el szülőknél, a nevelőszülői hálózat rendszere Magyarországon, tehát hogy a legmélyebb részekben hogyan működik egyébként a gyermek és ifjúságvédelem Magyarországon, ez is nagyon nagy problémákat szül. És csak mondok egy esetet, például van egy kislány, aki például az alkoholista apjától elszökik mondjuk Németországból, itthon Magyarországon meg úgy dönt a hatóság hosszú procedúrák után, nem jelennek ki neki gyámot, nem tud iskolába járni, úgy döntenek, hogy vissza kell helyezni az apjához, aki bántalmazza. És ez hosszú procedúra, ezt majd lehet olvasni, mert foglalkozunk vele, meg foglalkozom én is ilyen ügyekkel, de ez csak egy olyan dolog, hogy egyébként a hatásmegőrzések miatt, hogy elmondják, hogy mert hágai egyezmény alapján megy az apával kapcsolatban egy eljárás, addig nem nevezhető ki gyám, és különböző olyan dolgokba a gyerek beleőrlődik. Iszonyatos lelkiállapotban van, pánikromai vannak, nem tudja elvégezni a 8 általános, és közben arra vár, hogy ott van egy nagymamája, aki egyébként magához vehetné, de különböző úgymond hivatali okok miatt ezt nem lehet így megcsinálni. És hogyha megnézzük a rendszernek ennyire a mélységeit egyébként, meg az, hogy egyébként a gyermekvédelmi, ifjúsági védelmi intézetben mi folyt, és mi folyik szakember hiány miatt is egyébként Magyarországon, akkor ez egy óriási nagy, tehát ugyanaz, mint az egészségügyi probléma, hogy az egészségügyben tapasztalt a probléma, iszonyatos munka előtt áll egyébként a Tisza kormányzat, de valóban el kell kezdeni, és valóban be kell számolni arról, hogy előzőekben mi nem lett végrehajtva. Mert valószínűleg ez lesz egyébként, hogy kapunk egy korképet, hogy hölgyeim és uraim, itt tartunk. Tehát, hogy
4: egyébként... Hát ez egy szembesítés, ez nagyon az erős szembesítés.
3: Igen. Hát szombaton meglátjuk, aztán majd hétfőn biztos beszélünk róla itt is, meg hát majd ti is a Magyar Hangban és a Kontrollban. Köszönöm, hogy jöttetek.
5: Köszönjük szépen.

0: Műsorajánló. EMI és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az EMI ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. EMI és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, öt perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal.
1: Rászorultsági alapon vezethet be célzott támogatást a kormány a dízel üzemanyagok esetében az árak erőteljes növekedése miatt. Az utóbbi egy hónapban a 95-ös benzin átlagára 25 forinttal, míg a gázolajára még jobban 50 forinttal emelkedett. Hatékony eszköz a tervezett támogatás? Egri Gábort kérdezzük.
2: Egri Gábor, a Független Benzinkutak Szövetségének szakértője a vendégem. Jó estét kívánok!
3: Jó estét kívánok!
2: Ugye tegnap a miniszterelnök berendelte Hernádi Zsoltot a kormányülésre. Tud-e esetleg iparági pletykákat? Mert olyan nagyon sokat nem tudunk, hogy mi történt. Ott nem volt utána közös sajtótájékoztató, vagy egy nagyobb bejelentés. Lett egy közleménye a MOL-nak, majd arról mindjárt beszélünk, de...
3: Kicsit olyan déjà vu érzésünk van. Ugyanis azt látjuk, hogy két jó barát leült az asztal.

0: körül, és megbeszéli, hogy a többi 1500 benzinkút tulajdonosnak milyen árai legyenek, meg hogy működjön a magyar piac. Tehát én ezt egy kicsit szélesebb körbe beszélgetném a magyar kormány helyébe. Ugyanakkor meg rendkívül pozitívan tudom azt értékelni, vagy tudjuk azt értékelni, hogy egy piacorientált, amit mi évek óta mondunk, hogy a végfelhasználókat, tehát nem az árakat védjük, hanem a fogyasztókat. Tehát ez egy rendkívül jó irány, egy piacgazdasági irány, és én azt gondolom, hogy a magyar gazdaságnak a teljesítményét ezt tükrözi. A 22-es, 26-os védett ár árstopp, ezek a választásokra bevezetett propagandaintézkedések voltak, az akkori kormánypárt választását segítendő, és ez nagyon sok 100 milliárd forintba került az adófizetőknek. Tehát én azt gondolom, a kormányzat iránya abszolút pozitív, és abszolút jó irányt mutat, de ezt egy kicsit szélesebb körbe, mert a MOL-nak ugyanis 450 benzinkútja van Magyarországon, a többi 1500 kutas pedig, hogy mondjam, aggódva és reszketve nézi, hogy milyen döntéseket hoznak ketten együtt.
1: No, az biztos, ugye azt bejelentette a miniszterelnök, hogy védett ár nem lesz, és a MOL kiadott egy közleményt reggel, miszerint hétvégére adnak kedvezményt az egyik fajta üzemanyag árából, a prémiumból mínusz 35 forintot, ez az Evo Plus érinti, ezt mit gondol erről? Mondjuk ez mi segíti? Nem hát, tudom, de gondolom eleve, aki ezt tankolja, az meg tudja fizetni, de ez nem drága üzemanyag.
0: Pont most kicsit több média figyelem van az árakkal kapcsolatosan, azt kell mondani, hogy Magyarországon álomárak vannak. Tehát az üzemanyag árak Magyarországon rendkívül kedvezőek. Tehát ha megnéztük a 27 Európai Uniós országot, 5 országban van olcsóbb ár, mint Magyarországon, 21 országban, illetve bocsánat, 22 országban, vagy 21 országban van drágább. Tehát mindenképpen azt tudom mondani, hogy Magyarországon nagyon jó üzemanyagárak vannak. Sajnos az ellátásnak ez a terhére is mehet, az ellátás biztonság terhére. A MOL-nak a nagykereskedelmi árai tükrözik a nemzetközi árképzést, a kiskereskedelmi árai pedig rendkívül módon el vannak szakadva a nemzetközi árképzésektől. Ez egy óriási bizonytalanságot jelent, főleg a független kutaknak, és egyfajta ellátás bizonytalanságot is.
1: Na, de nem lennének, bocsánat, elszakadva, akkor még magasabbak lennének az árak.
0: Igen, de...
1: Úgyhogy azt nézzük meg azt, hogy mit tudna tenni még a MOL. Nyilván ezért kérette be a miniszterelnök, hogy olcsóbb legyen az üzemanyag, vagy ezért ment nyilván oda.
0: Nem csak a MOL-on múlik.
1: Lehet, hogy nem csak a MOL-on, de mit tudna tenni, mégiscsak ők egyeztettek. Tehát itt volt Holoda Attila, lehet, vagy őtől ezt még nem tudtam megkérdezni, tehát tegnap elhangzott itt Bakaev Zoltántól, hogy lehet, hogy a MOL profitjából kell majd esetleg engednie cserébe. Ezt el tudja képzelni?
0: Én azt gondolom, hogy mindenképpen nagyon óvatosan kell ezt a kérdést megközelíteni, ugyanis 22-ben már egyszer átéltük a 480 forintos ár stopnál, hogy az összes környező ország és az egész tranzit, ami Magyarországon ment, az tulajdonképpen elvitte a magyar készleteket. Tehát én azt gondolom, a nemzetközi árakat kell a kiskereskedelemben is, a nagykereskedelemben is alkalmazni, és utána lehet olyan technikákat külön adóztatni, a finomítói, ugye a 6 ország, uniós ország beterjesztette Brüsszelbe, hogy olyan magas a finomítóknak a nyeressége, hogy ezt az extra profitot az államok ezt adóztassák meg külön. Tehát a végfelhasználóknak többféle módon lehet megteremteni az anyagi hátterét annak, hogy támogatást kapjanak.
1: Na de akkor itt kérdés, hogy hogy lehetne. A miniszterelnök mondott egy olyasmit, hogy rászorultsági alapon segítenének. Nem tudunk részleteket, még csak ennyit, és a dízel esetében ez jó lenne? Vagy ez hogy
0: én azt gondolom, hogy nem jó negatívan megkülönböztetni, most önnek gázolás autója, a másiknak benzines, az miért kap, ez kap, az miért nem kap.
1: Hát, a dízelnek van de... nagyon-nagyon magas.
0: Igen, de a dízel, ugye ezt mondtuk mi is, ugye a gázolaj használó autósok, azoknak a fogyasztása kisebb, mint a benzines. Ugyanúgy járnak, viszik be a gyerekeiket iskolába, ugyanúgy járnak munkába. Tehát nem, ezt egységesen, én úgy gondolom, hogy egységesen kéne kezelni.
1: Ez nem jó irány.
0: Nem, de a rászorultsági alap az egy abszolút piacorientált irány.
1: Ugye a V4-ek találkozó volt ma Pozsonyban, és itt is elmondta a miniszterelnök meg előtte is, hogy arról is fognak majd egyeztetni, hogy hogyan lehetne koordinálni itt az emelkedő energia árak ellen a különböző lépéseket, hogyan lehetne közösen fellépni mondjuk a V4-eknek?
0: Én azt gondolom, hogy semmilyen módon, mert teljesen mások a beszerzési csatornái, tehát hogy a V4-ben van egy Orlen csoport, az OMV az nem tartozik oda, alapvetően meghatározó az Orlen csoport és a MOL csoport, mind a kettőnek teljesen más a beszerzési vonulata. Tehát az Orlen az északi tengeren, a MOL pedig barátságkőolajvezetén és Janafon keresztül szerzi be a kőolajat. Részben a cseh finomítók az Orlen alatt kapnak a Trieste vezetéken keresztül, de teljesen más a beszerzése, teljesen más a geopolitikai helyzete, és teljesen más a piacorientáltsága. Tehát V4-eken belül ilyen koordinációt nem nagyon lehet végrehajtani.
1: Itt volt Holoda Attila hétfőn, ahogy említettem az előbb, és kérdeztem tőle, hogy mit tehetne a kormány, azt mondta, hogy elég sok mindent, adók, jövedéki adók, kiskereskedelmi adó áfa csökkentésével rögtön lehetne olcsóbb az üzemanyag, például 50-60 forinttal is.
0: Igen, tehát ezek az adóoldali megközelítések, de ugyanakkor a magasabb adóbevételekből, akár egy külön adó mondjuk a MOL finomítói nyerességére, amit többek között a Babis miniszterelnök úr is felvetett Csehországból, tehát hogy ez legyen bevezetve az Unióba, lehet olyan támogatási rendszer kidolgozni, a munkába járásnak a feltételeit segíteni, a tömegközlekedést olcsóbbá még akár, vagy tanítani is az embereket, hogy inkább menjenek a tömegközlekedés felé. Az SZJ-n keresztül visszatérítéseket lehet mondani, kuponrendszerbe vezetni, számtalan támogatási rendszert, tehát 4 éve ezt folyamatosan a minisztériumoknak adjuk be, ezeket az anyagokat remélem, hogy előbb-utóbb hasznát is veszik a minisztériumok kollégák.
1: Leültek már önökkel, mert beszéltünk róla, hogy múlt héten írtak egy levelet a miniszterelnöknek, és ebben egyrészt kormányzati beavatkozást sürgetnek, meg egyébként egyeztetést is.
0: Én azt gondolom, hogy a mi telefonszámainkat valahogy nem találják abba a gazdasági minisztériumba, a MOL-nak a telefonszámait viszont folyamatosan. Tehát ezzel mondom, hogy két barát egyeztet egymással. Én azt gondolom, hogy ez szélesíteni kéne ezt az egyeztetési kört. Egyrészt ezt a piacot is megnyugtatná, másrészt pedig vannak olyan operatív elképzeléseink, operatív ötleteink, ami a MOL. A MOL az egy profitorientált vállalat, Magyarország meghatározó nagyvállalata, ő a saját érdekeit akarja érvényesíteni, ez teljesen normális és természetes. Mi azért szélesebb körben mozgunk, sokkal jobban képviseljük a magyar társadalmat, főleg ami a KKV-szektort illeti.
1: Hogy ne menjen tönkre 6-700 kis kút, kis KKV, mit kérnének elsőként, ha leülnének önökkel?
0: Én azt gondolom, hogy a kiskereskedelmi áréseknek a helyreállítása, tehát ez egy nagyon fontos feltétel, az importnak a lehetővé tétele, ez egy ellátásbiztonsági kérdés, aztán utána külön beszélgethetünk a külön adókról, tehát hogy azokat úgy szintén sávosítani kellene. Ugye 22-ben, amikor bejöttek ezek a külön adók sávos rendszerbe, tehát teherviseléshez voltak szabva, minél nagyobb árbevételű cégek, annál nagyobb volt az adózás, tehát ezt vissza lehetne vezetni, de ez egy nagyon részletes beszélgetés. Le volna szükség a minisztériummal.
1: Egri Gábornak köszönöm, hogy itt volt.
0: Nagyon köszönöm a lehetőséget.

0: Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal.
1: Erős Európa, erős Európai Unió nem létezhet erős Közép-Európa nélkül, erős Közép-Európa pedig nem létezhet a visegrádi négyek nélkül, mondta Pozsonyban Magyar Péter. A miniszterelnök egyúttal kiemelte, nincs rendben, hogy Magyarország napi 1 millió eurót fizet, hogy megvédje Európa közös határait. A stúdióban Jeszenszky Géza.
2: Volt külügyminiszter, jó estét kívánok, köszöntöm.
3: Csokolom, jó estét.
2: Hogy látja a mai találkozót? Itt előtte beszélgettünk, volt már nem egyen, ott van egy fotót mutatott. Igen. Is nekem nyugodtan.
3: Ez a 91-es fénykép Antallal, Havellal, és én vagyok a szélén. Hát nyilvánvaló, hogy számomra nagy öröm az, hogy Visegrád él és virul. Én mindig mondtam, hogy akinek a halálhírét keltik, az soká él. Visegrádra is remélem, hogy érvényes ez. És hát ez a mostani találkozó, ez rendkívül fontos. Nagyon jó dolgok hangzottak el. Nem csak arról van szó, hogy újra él is találkoznak, az is jó, jól hangzott, és tetszett nekem, hogy itt nem a közhelyek, és nem csupán arról van szó, hogy kipipálunk minden fél évben egy találkozót, hanem érdemi eszmecsere, és annak ellenére, hogy igazán akkor virágzott Visegrád, amikor hasonló politikai alapon álló kormányok voltak, tehát egy jobb közép, Szlovákia és Zurind idején, de azért az is látható, hogy ez a két kilógó, Babis és Fico, ők is érdemesnek látják ezt fönntartani, tehát amit mindig láttam azt, hogy a Visegrádnak a tengelye a lengyel-magyar együttműködés. Ez így volt a 90-es években is, és alkalmazkodnak ezek, és hát nagyon helyes, akkor vagyunk erősebbek, hogyha egy hangon tudunk beszélni, és ez most nagyon nagy hangsúlyt kapott, és az előttünk álló kérdések, különösen az Európai Uniós költségvetés, itt valóban alapvető közös céljaink vannak.
2: Mik voltak a legfontosabbak? Ugye azt mondja, hogy nagyon sok fontos, konkrét dolog is hangzott el. A sajtó nyilván azt hozza, hogy Magyar Péter azt mondja, hogy nincs rendben, hogy napi 1 millió eurót fizetünk azért, hogy megvédjük az EU közös határait. De hát erről nyilván nem a V4, hanem inkább Magyarország tud az Unióval dűlőre jutni, nem?
3: Na, itt van egy olyan oldal, amit érdemes megvizsgálni. Azért sokkolta a világot, még ha nem is volt váratlan a százországi eredmény az, hogy a szélsőséges jobboldali párt ilyen nagy többséget szerzett. Viszont ennek az alapvető oka nem csak a demagóg populista ígéreteik, hanem elsősorban az, hogy a nyugati demokráciák nem tudják kezelni azt, amit migrációnak is nevezünk, a bevándorlás, és nem csak a friss bevándorlókat, vagy a bevándorolni akarókat, hanem akik ott vannak. Azokat a fundamentalista mohamedánokat, akik merényleteket követnek el, begázolnak tömegbe, autóval, stb. Na most az érthető, és azt én mindig helyesnek tartottam, hogyha Magyarország nem tárja ki a kapuit pláne a migránsok előtt, bár az is világos, hogy ezek nélkül Nyugat-Európa gazdasága nem működne. Tehát ezeket integrálni kell. És én azt hiszem, hogy mi józan közép-európaiak ebben akár még példát is tudunk mutatni. A lengyelek is hangsúlyozzák, hogy ők keletről, ugye az Oroszország által támogatott, és ott oda repülővel viszik a belorusz határra akkor is általában arabokat, ázsiaiakat, akik be akarnak menni, hát a lengyelek sikeresen védik. Na most az, hogy ez a bírság, ez miért van, azt hiszem, hogy nem kizárólag azért, mert ő kerítés van, nem akkor jött ez a bírság, a bánásmóddal kapcsolatban.
2: Hát ugye a menedékjogi szabályokat sértjük meg egyrészt, meg a jogellenes visszakényszerítések, visszatoloncolások miatt, de ugye itt a kérdés az, hogy hogy lehetne ezt feloldani, mert ez tényleg nagyon-nagyon-nagyon sok pénz, ebben tud-e a V4-ek, illetve hát a másik három segíteni az érdekérvényesítést?
3: Hát ugye az egységes álláspont az mindig erős, amellett, amikor Nyugat-Európát valóban fenyegetik belső problémák, akkor egy stabil Közép-Európa, amelyik ráadásul akár bizonyos ötleteket is tud adni, az nagyon hasznos. És itt is ugye a mostani migrációs politika Nyugat-Európában az egy nagy előrelépés, tehát nem azért úgy hallottam, úgy olvastam, hogy egy korábbi szabályozás alapján van ez a büntetés, amit indokolt és kívánatos is feloldani. Ehhez persze Magyarországnak is nem elég csak azt mondani, hogy zéró bevándorlás, hanem valóban, ami ellen is hangzott, hogy mi védjük Európa határait másokkal együtt természetesen, és ez, tehát mi nem migránsokat akarunk befogadni, hanem támogatást várunk arra, hogy távol tartsuk. És egyébként a megoldás nyilván az, hogy ne legyen migráció, ne legyen oka a migrációnak, ne legyenek azok a polgárháborúk, éhínség. Hát éhínséggel, járvánnyal azon persze nehéz megbirkózni.
2: Menjünk tovább, mert nagyon sok témánk van még, és szeretném másról is kérdezni. Például történt itt egy más az orosz-magyar kapcsolatok terén. Egyrészt itt van a kiutasított 10 orosz hírszerző. Erre jött egy orosz válasz, ugye a külügyi szóvivő azt mondta, hogy nagyon fájdalmas és súlyos lesz a válaszlépés, nem tudjuk még, hogy mi lesz. Illetve itt most én adás közben vettem észre az orosz nagykövetség írását. Ugye Orbán Anita külügyminiszter tegnap posztolta, hogy tárgyalt a lett külügyminiszterrel, és itt energetikai együttműködésről is tárgyalt, és hát egy igencsak sértődött posztban reagált az orosz nagykövetség erre az energetikai tárgyalásra. Én nem tudom, hogy látta ezt.
3: Igen, olvastam sok percekben.
2: Egy idézet, azt mondja az orosz nagykövetség, hogy a magyar fél tudhatja, hogy Oroszország is nyitott a konzultációra Budapesttől a kétoldalú energetikai együttműködés minden aspektusáról. Ugye itt vannak itt is szerződések. De aztán itt következik az érdekes rész. Amennyiben azonban a magyar kormány éppen Rigában véli felfedezni az új stratégiai energetikai partnerét, úgy kizárólag sok sikert kívánhatunk mindkét államnak ezen a téren. Reméljük, hogy gyümölcsöző kooperációjuk eredményeképpen első osztályú balti kőolaj és földgáz áramlik majd Magyarországra, a szabadság és a liberális demokrácia páratlan illatával fűszerezve.
3: Igen, hát
2: páratlan mondatok.
3: Igen, hát ezek erős mondatok, nevetséges mondatok is, ez a gúnyolódás. Hát nyilván senki sem azt gondolja, hogy Lettországból vagy a balti államokból lehet fedezni Magyarország energia szükségletét. De nem csak Oroszországból. Itt van az Adria vezeték. Gázt mindenhonnan lehet vásárolni, az ár pedig egyáltalán nem kedvezőbb, tehát ez egy nyílt zsarolás, amit csak visszautasítani lehet.
2: Ugye itt a külügyminiszter Orbán nem posztolta, hogy kiváltanák ezzel, tehát nem erre csak, ez egy egyeztetés volt. Itt nem azt, nem annak szól-e az, hogy a külügy még nem vette fel a kapcsolatot az oroszokkal, legalábbis a külügyminiszter itt volt az egyenes beszédben, és azt mondta, hogy egyelőre nem vette fel a kapcsolatot orosz kollégájával. Azt mondta, hogy ha lesz olyan konkrét ügy, amit meg kell majd beszélnie, akkor áll elébe. Most ez már közelít a konkrét ügy felé?
3: Hát igazán nem is ez a lett kapcsolat és ezek a magyar álláspont vagy nyilatkozat számít, hanem az orosz kémeknek a kitiltása. Hát nyilván ez már zavarja az oroszokat. És itt nem csak arról van szó, hogy most olvastam, Csehországban 7 diplomátája van Oroszországnak, Magyarországon 47. Hát mit keres itt a 47 diplomata? Nyilván nem csak a magyar viszonyokba akar beavatkozni, meg fürkészni, amit lehet, nem tudom, milyen titkaink vannak, hanem ezek Európában. Ugye egy orosz diplomata Magyarországon oda megy Európai Unió területén, ahogy akar. Nem követi senki, lehet, hogy követik, de nem lehet megállítani. Tehát tulajdonképpen Magyarország egy orosz kémközpont volt az Orbán rendszerben, különösen az utolsó 10 évében. Emlékszünk még a kémbankra, amit kelletlenül, de megszüntetett Magyarország, de az emberek itt maradtak, diplomáciai mentességgel rendelkezők. Úgyhogy én azt reagáltam, aki megkérdezett engem a napokban erről, hogy mit szólok hozzá, azt mondtam, hogy hát végre. Orbán Anitának is azt üzentem, hogy hát végre.
2: Visszatérve az energiához, tehát Magyarország ezer szálon függ az orosz energiától, olaj és gáz tekintetében is, de ott van Paks 2 is. Egy kormányváltás után nem kellene ezek miatt a szerződések miatt felvenni a kapcsolatot? Annál inkább, mert a miniszterelnök a kampányban ígérte, hogy felülvizsgálják, átnézik, megnézik ezeket a szerződéseket, jók-e, nem jók, tehát nincs itt megbeszélni való?
3: Hát bőven van beszélni való, különösen a Paks 2-vel kapcsolatban. Én nukleáris barátaim, szakértő barátaim is erről beszéltem. Általában az a vélemény, hogy ugyan nem olcsó dolog lemondani erről a szerződésről, de az oroszok nem teljesítették a szerződést. Hát már működnie kellene. Amellett nem jó függeni az oroszoktól. Legalább 10 évbe kerülne, hogyha most minden rendben lenne és épülne, ennél rövidebb idő alatt lehet. Dél-Koreából, franciáktól, amerikaiaktól. Úgyhogy én magam részéről, én nem orosz ellenes vagyok, ezt itt is elmondtam párszor, de ettől az Oroszországtól vágjuk le magunkat, amennyire lehet az energia ellátásra.
2: Hát de most még nagyon-nagyon függünk, tehát hogy ezt előbb el kell kezdeni levágni magunkat, gondolom én, de egy külügyminiszterként, ha mondjuk most ön volt külügyminiszter, ön felvenné a kapcsolatot, vagy most mit kellene csinálni, mert ugye most még nyilván van gáz és van kőolaj, de 2027 is eljön, meg 28 is eljön, és...
3: Hát 2027-ben úgyis le kell válnunk az Európai Unió döntése alapján az orosz olajról, úgyhogy erről valóban lehet és kell is tárgyalni. Én nem biztos erre sor fog kerülni. Éppen elég dolga volt eddig a magyar diplomáciának, hogy a kármentés és hát elfogadtassa magával, hogy ez most már egy egészen más ország, és jó szövetségesek leszünk. Az orosz viszony, az pedig hát magától értetődik, hogy ezeket rendezni kell, nem csak a diplomáciai joggal visszaélőket, hanem az energiakérdéseket is. Én úgy gondolom, hogy ez a feszültség, ami most támadt, ez előmozdítja azt, hogy valóban öntsünk tiszta vizet a pohárba, és rendezzük ezt a kérdést, döntsük el az oroszokkal tárgyalva, hogy képesek ezt megvalósítani, ha nem, akkor hogyan tudunk ebből kiválni, mennyi idő egy új más szerződés más országokkal. Úgyhogy sok feladat között ez is egy nagyon fontos feladat.
2: Egy másik vitás kérdés nem Oroszországgal, Ukrajnával, mert hogy közben a múlt héten Magyarország megint blokkolta Ukrajna csatlakozási tárgyalását, most harmadszor, most a második és a harmadik klaszter technikai lezárását blokkolta, és azt mondják, hogy Budapest csak akkor oldaná fel a vétót, ha Kijev előrelépést mutat az ukrajnai magyar kisebbség jogainak biztosításában. Mit gondol erről az újabb blokkolásról?
3: Igen, hát azért ez nem az a vétó, amit az Orbán rendszer mondott. Orbánék azt mondták, hogy soha, csak a testemen keresztül, amíg én élek, azt mondta Orbán, addig nem lesz Ukrajna tagja. Ukrajna tagsága magyar érdek, gazdasági érdek, és nem utolsó sorban az Ukrajnában még maradt magyar kisebbségnek is az érdeke, az európai standardek betartása. Na most az a megállapodás, ami azért megszületett éppen a magyar kisebbség jogairól, ebben nagy szerepe van annak, hogy Ukrajna az Európai Unió tagja akar lenni. Ha nem lett volna ez a nyomás, akkor ki tudja, hogy mikor tértünk volna vissza a 90-es évekhez.
2: De akkor éppen ezért miért mondja most a kormány, hogy az ukrajnai magyar kisebbségek jogainak biztosításáért teszi ezt, mert Magyar Péter még júniusban bejelentette, igen, hogy óriási hírrel jelentkezik, 3 hét alatt sikerült megállapodni, igen, a kisebbségek.
3: Ennek a végrehajtása, ugye... A puding próbálja az evés, úgy mondják, úgyhogy valóban Kárpátaljáról nem jöttek olyan hírek, hogy minden megváltozott volna, az ukrán, létező ukrán nacionalizmus megszűnt volna. Emlékszünk, hogy Munkács váráról a turulszobrot eltávolították, a turul emlékművet. Tehát tettekre kell váltani, nem üres ígéretekre van szükség, és ebben teljesen érthető a magyar miniszterelnök álláspontja.
2: Hát egy felkiáltó jelként is felfogható.
3: Úgy is lehet mondani. Na most ezzel együtt én nagyon örülnék, hogyha erre a találkozóra a Zelenszky elnökkel sor kerülné minél hamarabb. Én a magam részéről úgy gondolom, hogy bármilyen kockázatos, el kell menni Kijevbe, és együtt menjenek Beregszászra. Ez az én, mondjuk, forgatókönyvem.
2: Köszönöm szépen, hogy itt volt és elmondta ezt.
0: Műsorajánló. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Utazók Podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Tehetség mindenhol van. csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
4: Esős, hűvös időre számíthatunk. A Magyarországnak járó uniós források feltétel nélküli azonnali kifizetését követeli a Patrióták EP frakciója. Kijev szerint rohamosan erősödnek az ukrán hadi és polgári célpontok elleni orosz műveletek. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Nincs rendben, hogy Magyarország napi 1 millió eurót fizet Európa közös határainak védelméért, jelentette ki a miniszterelnök a visegrádi országok és Írország részvételével tartott csúcs találkozó után Pozsonyban. Magyar Péter úgy fogalmazott, az Európai Unióban ma már többségi álláspont, hogy szigorúan kell fellépni és támogatni kell a határvédelmet. A kormányfő reményét fejezte ki, hogy az októberi Európai Tanácsülésen megegyezhetnek az illegális migráció elleni küzdelemről. Visszavonta pályázatát a KDNP jelöltje a Független Közmédia Testületbe. Márti Zoltán újságíró média szakember közölte, nem látja értelmét pályázata fenntartásának, miután a kormánypárt egyértelművé tette, hogy a jövőben sem kívánja támogatni a jelölését. A testület 9 helyéből 6-ot már betöltöttek. 3 tagot az ellenzéki frakciók jelölhettek, de a Parlament Művelődési Bizottsága 2 fordulóban sem szavazta meg őket. A Magyarországnak járó uniós források feltétel nélküli azonnali kifizetését követeli a Patrióták EP frakciója. A szövetségben résztvevő Fidesz-KDNP képviselőcsoport szerint nem csak a helyreállítási alapforrásait, hanem a kohéziós pénzek teljes összegét oda kell adni Magyarországnak. A két párt javasolta továbbá a közös agrárpolitika költségvetés, valamint a gazdák kártalanítására létrehozott uniós válság alap összegének növelését is. Országos szinten enyhén emelkedett a koronavírus örökítőanyagának mértéke a szennyvízben. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közölte, a múlt héten Budapest déli régiójának mintájában mérsékelt, máshol az alacsony tartományban volt a koncentráció. Felhívták a figyelmet arra is, hogy a szennyvíz minták alapján a fertőzés számok szorványos emelkedése várható a következő időszakban. Bevásárlóközpontot lőtt az orosz tűzérség a kelet-ukrajnai Pavlohrádban. A támadásban 4-en meghaltak és több mint 60-an megsebesültek. A régió kormányzója emlékeztetett, a háború kezdete óta már több mint 18 000 csapást mért Dnipropetrovszk megyére az orosz hadsereg. Az akciókat többségében drónokkal hajtották végre. Szumi megyét is támadták az oroszok, ott a drónoktól 11 ember sérült meg. Kijev szerint rohamosan erősödnek az ukrán hadi és polgári célpontok elleni orosz műveletek. Kiterjedt csapadékzóna érkezik, és több hullámban várható eső, zápor, sőt akár zivatar is. Pénteken is marad a felhős, borult idő. Délutánra enyhül az idő. A legmagasabb nappali hőmérséklet 17-20 fok között alakul.
0: A Spirit FM híreit hallották.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk, a 92.9-en. A hét minden napján.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal.
2: Szovák Attila vezeti a jövőben a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatot. A Nemzetbiztonsági és a Honvédelmi Bizottság zárt ülésén is bizalmat szavaztak neki. Szovák Attila korábban aktivistaként segítette a Tisza párt munkáját. Ennek kapcsán Panyi Szabolcs arról írt, nem látott még párt gúnyás titkos szolgálati vezetőt. Vendégünk Cseri Ferenc.
3: Cseri Ferenc nemzetbiztonsági szakértő vendégem, jó estét kívánok! Ez az egyik kritika, ami érte őt, majd egy picit még beszélünk erről is, meg másik kritikáról is, de először arra kérem, hogy Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat az élére választották, ugye tegnap az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottsága is támogatta, és a Honvédelmi Rendvédelmi is. Mit csinál a KNBS?
4: A KNBS a Magyar Honvédség titkosszolgálati védelmért felelős szervezet, amely megakadályozza, felderíti az ellenséges kémszolgálatok, terrorszervezetek és a szervezet bűnözés beépülését a Magyar Honvédség állományába.
3: Mit gondol a jelöléséről? És akkor menjünk tovább ezzel. Ugye jelenleg főigazgató helyettes volt, és még július végén írta meg a HVG, hogy hát Ruszin Szendi Romulus főigazgatóként számol vele, annak ellenére is, hogy sok kritika vetődött fel a személyével kapcsolatban, az állományon belül is. Augusztusban szintén a HVG írta meg, hogy Sándor Palota, a Forsthofer Ágnes nem támogatta a tábornoki kinevezését. Úgy tudjuk, hogy azóta sem történt ez meg. Mit szól a jelöléshez?
4: Igen. Ez egy kacifántos történet, amely én eltöltöttem ennél a szolgálatnál sok-sok évet, én még nem találkoztam ilyennel, hogy így legyen, így próbáljanak valakit kinevezni egy titkos szolgálat élére. A probléma kettős. Az egyik az ugye a szakmai, amely igen húzós és nyomós. A másik pedig a politikai összeférhetetlenség.
3: Nézzük meg akkor először a szakmait. Ugye több sajtóhír megjelent, a HVG írta meg szintén, hogy Szovák Attilát anno egy algériai diplomáciai incidens után hazarendelték. Úgy fogalmaztak, hogy eldugták, aztán néhány évvel később nyugdíjazták. Még osztályvezetői szintet sem töltött be a Nemzetbiztonsági Szolgálatnál. Ugye az állomány nincs mögött, állítólag hiány van vezetői rutinnak. Két közeli családtagja ott dolgozik, ez összeférhetetlenségi aggályokat vet fel. Valóban felvet ez aggályokat, és mi van, hogyha ennek a szolgálatnak az élén olyan ember van, aki mögött nincs ott az állomány? Legalábbis a sajtóhírek szerint.
4: Ez valóban igen komoly problémákat vet fel, amit az előbb felsorolt. Ha az állomány nincs a vezető mögött, akkor rendkívül nehéz feladata van, mert ott teszik be a féket, ahol csak tudják. Nagyon meg lehet keseríteni egy vezetőnek a munkáját, hogyha a szakaparátus nem támogatja a tevékenységét. Ez az egyik. A másik pedig ugye, tehát összeférhetetlenség eleve már kizáró ok volt valamikor ennél a szolgálatnál, tehát nem lehetett ugyanaz a családtag, ugyanannak a szervezetnek a tagja, hanem át kellett helyezni egy másik szolgálathoz. Tehát eleve már ugye ez kizáró ok volt. A másik szakmai probléma, hogy ugye ez az algériai eset, amiről megszellőztettek bizonyos információkat, hogy kihelyezése során a nagykövetnek az irodáját átvizsgálta, és ez valamilyen úton, módon nyilvánosságra került, és emiatt haza kellett őt hozni. Ekkor került nyugállományba, és ugye ekkor lépett be a budajenői Tisza-sziget szervezet munkájába, ami hát ugye sokáig nem titkolható, sőt ugye fotodokumentáció is készült
3: erre. Hát Bújdosó Andrea, most a frakcióvezető hozta ezt április 15-én nyilvánosságra. Igen. Erre írt a Panyi Szabolcs, hogy ő több mint 10 éve ír ebben a témában, és foglalkozik nemzetbiztonsági ügyekkel, de olyat még nem látott, hogy egy párt gúnyás ügy fogalmazott titkosszolgálati vezetőt válasszanak meg. Ő azt mondja, hogy az a gond ezzel, hogy a Tiszapártnak és a frakcióvezetőjének jóval nehezebb lesz függetlenítenie magát bár bármilyen olyan botránytól, amiben a KMBSZ jövőben esetleg belekeveredik, még akkor is, hogyha semmi közük nincsen hozzá.
4: Ez egy kicsit polgári szemlélete ennek a történetnek, ugyanis egy titkos szolgálat, amikor már a tevékenysége nyilvánosságot kap, akkor ott már valaki nagyon nagy hibát vétett, és azt el kell távolítani a szolgálattól, mert veszélyezteti az eredményes munkát. Ez az egyik. A másik probléma, ugye elméletileg nem kizárók, hogy egy választást megnyerő párt jelölje ki a katonai titkosszolgálatnak a főigazgatói pozícióját, de ahhoz meg kell választani a megfelelő embert, mind szakmailag, mind biztonsági szempontból, mert különben akkor pálcán kínálja a támadást úgy itthon, mint a NATO-ban, mert ugye szövetséges rendszerben dolgozunk. A NATO katonai biztonsági szolgálatok a NATO-ban is együttműködnek, egymást információval cserélik ki, és ilyenkor már ugye felmerül a bizalmatlanság.
3: Azt akartam kérdezni, hogy kintről érkezhet-e jelzés ezzel kapcsolatban, hogyha...
4: Így van, érkezhet, így van. Tehát nagyon, nagyon szigorúan kerítésen belül kell tartani ezt a történetet, de hát úgy néz ki, hogy ez már nem sikerült, és még el se indult a történet.
3: Azt is megírta a V-Square Panyi Szabolcs, hogy az ő értesülései szerint a HVG forrásai után nyomoz a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, miután ugye feltárták ezt az egész ügyet. Mit gondol erről, ez mennyire?
4: Nézze, információt gyűjteni kétféleképpen lehet. Az egyik az, hogy nyílt forrásokból állítunk össze egy bázist, egy összefoglaló jelentést, egy adathalmazt, azt értékeljük. A másik pedig a titkosszolgálati eszközök alkalmazása. Ugye ezt a másodikat zárjuk ki, de az elsőt sem szabad lebecsülni.
3: De miért, mert az kell bírói vagy miniszteri engedély?
4: Így van, vagy bírói, vagy pedig miniszteri engedély kell hozzá.
3: Ehhez nem kellett.
4: Ehhez nem. Tehát nyílt forrásban, nem szabad lebecsülni, ugyanis az információ szerzésnek a legalább a 70-80%-a az nyílt forrásból származik, és azok elemzéséből. És azt úgy lehet fogyaszthatóvá tenni, hogy csinálunk egy melanzsot belőle, összekeverjük a nyílt információból szerzett adatokat, a konspirált forrásból szedett adatokkal, és már is fogyasztható állapotba kerül. Itt nem erről van szó, nagy valószínűséggel, hanem a nyílt források értékelő elemzéséről van szó.
3: Panyi Szabolcs azt mondja, hogy ez az egész ügy több problémára világít rá, kettőre mindenképpen. Az egyik, hogy a magyar kormány káder problémákkal küzd, ez az egyik. A másik pedig megmutatja jól ez a mostani történet azt, hogy az Orbán kormányok alatt teljesen normálissá vált a hírszerzői technikákkal nyomozni a sajtó forrásai után. Ez pedig hát azért egy olyan rutin teremtett, ami láthatóan túlélte az Orbán rendszert.
4: Hát szóval én ezzel nem biztos, hogy egyet értek. Rengeteg probléma keletkezett abban az irányban, hogy a titkos szolgálatokat nem engedték dolgozni bizonyos irányokban. Az irány ugye egyértelmű, ez kelet felé. Azok a történetek, amelyek most zajlanak, azok már akkor elkezdődtek, ugyanis azok nem hétfőről vasárnapra, vagy vasárnapra csütörtökre zajlanak, hanem ez egy hosszú folyamat, értékelése, elemzése és munkájának az eredménye. És különösen akkor, mikor egy ilyen jelentős szolgálattal állunk szemben, mint a GRU vagy a orosz hírszerzés, akkor ez a munka, ez nagyon, nagyon sok embert vesz igénybe, sok eszközt vesz igénybe, és még külföldi társszolgálatok segítségére is szükség van.
3: Most ugye itt a kiutasított 10 orosz hírszerzőről tért, tehát vagy erre a témára, akkor hogy... Összefüggés van a kettő között, akkor egy picit konkrétabban el tudja mondani, hogy mi, illetve rögtön azt is hozzáteszem, hogy minden szakértő elmondta eddig egyöntetően, hogy nyilván ez nem most derült ki, és nyilván egészen biztosan tudnia kellett erről az Orbán kormánynak is.
4: Igen, ezt én is meg tudom erősíteni, az én véleményem ugyanez. Ha ránézünk egy követség létszámára, látni fogjuk azt, hogy ebben a épületben, ebben a brigádban körülbelül mennyi lehet a hírszerző tiszt, és mennyi a karrier diplomata.
3: Ön ezt honnan látja? Mert én ránézek, én nem fogom látni ön biztosan, de mit lát akkor ebből?
4: Vannak olyan pozíciók, amelyek kimondottan hírszerző fedésként szolgálnak.
3: Például?
4: Konzul. Konzulnak mozgási lehetősége van, bárhová mehet, bárkivel beszélhet. Ez az egyik ilyen pozíció. Most amikor van egy ilyen konzuli osztály, ahol van 5 konzul, akkor abból van egy karrierdiplomata, a többiek valamilyen hírszerző tevékenységgel foglalkoznak, egyik az országnak ezzel a felével, a másik felével, a harmadik netán Nyugat-Európa felé, mert azért innen mentám jócskán információszerző tevékenység Nyugat-Európa felé.
3: Nyilván az volt az egyik cél. Mi lehet erre az orosz válasz? Ez az egyik kérdésem. A másikat is gyorsan felteszem, mert nem sok időnk van. Az egész ügyben választ kell adnia valakinek az előző kormányból? Tehát az elszámoltatásnak erre is ki kellene terjednie?
4: Hát, ha mulasztás történt, tehát olyan mulasztás, amit tudtával történt valamelyik vezetőnek, akkor el kell számolni.
3: De ön azt mondta, hogy biztos, hogy tudtak róla, hogy itt orosz hírszerzők
4: Mondom a példát. Az orosz katonai hírszerzés a külügyminisztérium kommunikációját lehallgatta. Mondom a példát. Az orosz katonai hírszerzés...

0: járó orosz kitüntetést, a barátság érdemrendet. Hát akkor tessék elmondani, hogy ezt miért tetszett kapni. Ki az, aki szó nélkül elnézte azt, hogy 4000 vízumot adnak ki Moszkvában Schengen felé?
1: Megadta a választ. Utolsó dolog, tényleg nagyon röviden, mi lehet az orosz válasz erre?
0: Ez úgy szokott történni, hogy ha 10-et kiutasítanak innen, akkor 10-et kiutasítanak onnan. Vagy esetleg valamilyen politikai retorzió, vagy gazdasági netán. Itt ugye van összefüggés Magyarország és Oroszország között, ugye fosszilis energiák tekintetében. Itt lehet esetleg az, hogy ez erre a csapat.
1: Hát az mondjuk nem túl biztató. Hát köszönöm nem. Szépen, hogy itt volt.
0: Én is köszönöm.
1: Hát adom a szót Ferinek, mert hogy már itt van, szervusz, és kezdődik az aktuál, kik jönnek hozzád, és miről beszélgettek.
2: Szervusz Györgyi, köszöntöm a kedves nézőket. Nem lassít a hírfolyam, nemrégiben derült ki, hogy vesztegetéssel gyanúsítják a második leggazdagabb magyart, mint ahogy az is este derült ki, hogy a Tisza Ligeti Miklóst is alkotmánybírónak jelöli. Beszélni fogunk arról is, hogy Hadházi Ákos megszerezte az MVVH elnöki pályázatait, és beszélünk arról, hogy a Fási családhoz köthető filmek rendezője nem érti, hogy miért is tartóztatták le Fási Ádám feleségét, és beszélni fogunk az üzemanyag árakról is, mert hogy a kormány támogatást ígért, csak azt nem mondták még meg, hogy milyen formában. Borgula András, Lukácsi Katalin és Zamecsnik Péter lesznek a műsor vendégei, mindjárt kezdünk.
1: Pedig köszönjük önöknek, és köszönöm a figyelmet kollégáim nevében is. Holnap este újra egyenes beszéd, és akkor is számítunk a figyelmükre. Viszontlátásra!
3: Műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Pénteken újra hetek. Padlás söprés. Bírálják a vagyon visszaszerzési hivatalt. A vallásszabadság vége. Wilkerson profétai figyelmeztetése. Merre tart a demokrata párt? A fiataloknál hódít a szocializmus.
3: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Aktuál, ahol a hírek kerülnek terítékre. Szlazsánszky Ferenc és vendégei következnek.
5: Ligeti Miklóst is alkotmánybírónak jelöli a Tisza, jelentette be Magyar Péter. Ez a mai este egyik legfrissebb híre, de az sem túl régi, hogy vesztegetéssel gyanúsítják a második leggazdagabb magyart. Jó estét kívánok, ez az Aktuál. Mutatjuk a részleteket.
6: Magyar Péter szombaton kitállal az Orbán kormány gyermekvédelmi visszaéléseiről. A miniszterelnök a Kölcsei Piknik napjára időzítette az eseményt. Hadházi Ákos megszerezte a nemzeti vagyon

0: A szerzési hivatal elnöki pályázatait. Szerinte Unger Anna a legjobb 60-ba sem kerülhetett volna be. $100 felett az olajár. A kabinet dízel támogatást ígért. A részletek azonban továbbra sem ismertek. Mai vendégeink: Lukácsi Katalin, teológus. Borgula András, a Gólem Színház alapítója. Zamecsnik Péter, ügyvéd.
1: Ez az Aktuál. A stúdióban Szlazsánszky Ferenc.
2: Kezdjük szokásunk szerint a nap kérdésével, amely ma így szól. Ön szerint be kell avatkozni a kormánynak az üzemanyag árakba? Nézzük az állást, mert ez nem a végeredmény. 33% mondja azt, hogy igen, be kell. 67% úgy látszik piacpárti, legalábbis a szavazó nézőink közül, mert azt mondják, hogy nem kell beavatkozni. Mielőtt megnéznénk az első témát, egy egyszavas választ szeretnék vendégeinktől. Befolyásolják a nézőket, majd a végén lesz végeredmény. Tehát, hogy be kell avatkozni a kormánynak, vagy bármilyen kormánynak piacgazdaságban az üzemanyag árakba, például amikor $108 egy hordó olaja, vagy sem? Katalin?
3: Hát nagyon radikális esetben lehet, de boldog vagyok ettől az eredménytől egyelőre, úgyhogy szerintem nem.
2: Ügyvéd úr?
4: Dízelautón van, örülnék neki, de én is amellett vagyok, hogy a piac diktálja a feltételeket.
2: András?
5: Én el tudom képzelni, hogy vannak olyan szituációk, hogy a kormány beavatkozhat. Én egy ilyen szélső baloldali beállítottságú ember vagyok, úgyhogy én most igent mondok.
2: Akkor pontosan az az arány jött létre, kétharmad, egyharmad, mint a nézők között. Köszönjük szépen. De nem ezzel kezdünk, hanem azzal, hogy Magyar Péter a Köcsei piknikre időzíti a gyermekvédelmi jelentés nyilvánosságra hozatalát. Nézzük meg a bejátszást.
6: Gyurkó Szilvia államtitkár asszonnyal szombaton bemutatjuk az Orbán kormány alatt a gyermekvédelemben elkövetett megdöbbentő visszaélésekről készített jelentést. Jelentette be Magyar Péter a Facebookon. A miniszterelnök a csütörtök reggel megjelent poszthoz azt írta: éheztetés és bántalmazás a hatalom tudtával. A bejelentés szeptember 12-én lesz, vagyis egy napon a köcsei találkozóval, ahol beszédet mond Orbán Viktor. Tusványos mellett a Köcsei piknik a Fidesz másik fontos rendezvénye 2004 óta. Idén a párt jövőjével és Orbán Viktor terveivel kapcsolatos bejelentésekre számíthatnak a meghívottak.
2: Igen, tavaly volt az egyetlen olyan Köcsei piknik, amikor a sajtót is beengedték, illetve nyilvános volt Orbán Viktor beszéde, idén ez nem így lesz. Én azt javaslom, hogy bontsuk ketté ezt a hírt, mert van a kommunikációs rész, hogy Magyar Péter szakzsargonnal élve betakarja az eseményt, a második fele meg maga a vizsgálat, amivel betakarja. Az első kérdésem az, hogy nem teheti meg Magyar Péter, hogy egyetlen napot sem enged át az ellenzéknek?
3: De hát nyilván megtehetne. És például, amikor volt a túlsnádfürdő, akkor ott olyan szempont lépést vesztett, ha mondhatjuk így, és igazából fel is volt háborodva, hogy minek foglalkozik még bárki is túlsnádfürdőn Orbán Viktorral, ahelyett, hogy akkor is csinált valamit egyébként nem annyira fontos dolgot, vagy nem annyira drámai dolgot, mint ami ez a bejelentés, és fel volt háborodva, hogy miért nem vele foglalkoznak most is, és lehet, hogy azon kellően felháborodott ahhoz, hogy most ezt mégse hagyja, de hogy én hálás vagyok értem, mert amilyen megnyilatkozások fakadnak az utóbbi időben, és hát nyilván a hozzáállásomból fakadóan, politikai álláspontomból fakadóan a korábbi megszólalásait Orbán Viktornak elég károsnak és rombolónak tartom, tehát hogy én nem tartom rossznak azt, hogy inkább Magyar Péter valami hasznosabb dologra irányítja a figyelmünket.
2: Ügyvéd úr?
4: Én nem annyira a kommunikációs részénél maradnék, hanem inkább azt mondanám, hogy a társadalomnak nagy elvárásai vannak sok minden kérdésben ettől az új kormánytól. Az egyik ilyen kérdés a gyermek intézményekben. Mi történt? Nem is az, hogy mi történt, hanem hogy tussolták el ezeket az ügyeket, és ezt nagyon fontosnak tartom. Sokkal fontosabbnak, mint hogy XY nevelő megverte Józsikát, mert az egy csúnya dolog, rendben van, de erről tudott a minisztérium, tudott a rendőrség, tudott a Fidesz politikai vezetése. Ez a nagyon nagy tragédia, és azt gondolom, hogy ez fontosabb minden köcsei megszólalásnál.
5: Én a kérdésedre úgy válaszolnék, hogy én még nem láttam olyan boxolót, aki mondjuk sikeresen bevisz egy ütést az ellenfelének, aki megtántorodik, és utána azt mondja a boxoló, hogy megvárom akkor, amíg összeszeded magad, öcsi, hogy utána akkor folytatjuk, jó? Elég sok bevetésen vettem részt a katonaságba, és sosem álltunk le, amikor az ellenfél visszavonult. hanem akkor kezdtünk el igazán, hogy is mondjam, végére járni a dolgoknak. Tehát igen, ez sajnos, vagy nem sajnos, ez így működik, ez egy, a miniszterelnök szavaival élve, totális filmszínház, ez egy totális háború, és ameddig van Fidesz, addig Magyar Péter nem fog megállni.
2: És miért pont ezzel a témával jön, hiszen most azért a közhangulat inkább az elszámoltatás körül csúcsosodik, hogy így mondjam, vagy az az első számú beszédtéma.
3: Amit az ügyvéd úr is mondott, hogy azért ez egy szimbolikus ügy, és hát maga a Orbán Viktor és az Orbán rendszerének a bukása, a Magyar Péter felemelkedése is kötődik ehhez az ügyhöz, és ehhez a témakörhöz, tehát ilyen szempontból tényleg ez egy nagyon cinikusan, ridegen mondva egy ügyes témaválasztás, de hát egyrészt szintén egy kis cinikus mérlegelés, hogy lehet, hogy más témát nem tudna úgy bedobni, hogy tényleg most erre figyeljen a lakosság, viszont ez lehet, hogy már kellően kidolgozott állapotban van, és erről tudnak beszélni. Tehát, hogy ez lehet, hogy csak egyszerűen ilyen praktikus szempontok is közrejátszottak.
4: Azok is nyilván, meg azért ne felejtsük el, hogy ennek a Tisza-féle rendszerváltásnak az origója a kegyelmi ügy. A kegyelmi ügy pedig erről szól, vagy ehhez kapcsolódik nagyon szorosan. Tehát kiinduló pontnak én szerintem ez egy jó indulás. Arról nem beszélve, és maximálisan egyetértünk. Az elszámoltatás, amit szintén várnak az emberek, azt kérem értsék meg, nem megy egyik napról a másikra. Itt jog állami eszközöket nem szabad figyelmen kívül hagyni, mert akkor tulajdonképpen semmi értelme nincsenek az egésznek, az pedig sajnos időigényes.
2: Akkor nézzük a másik felet, a Fideszt. Mire számít Orbán Viktortól? Ez mindig egy ilyen programadó dátum, ez a Köcsei piknik, meghatározza a következő évad feladatait, célkitűzéseit, de talán az első, sőt konkrétan az első 16 év után, hogy ezt ellenzékből kell most megtenniük.
5: Figyelve Orbán Viktort, most nem tudom, hogy a ma reggeli vagy a tegnapi posztja volt a lovakról, hogy Magyarország visszakérje a spanyol királynak ajándékozott, az angol királynak ajándékozott lovait. Hát nincs a toppon. Tehát, hogy elég sok mindenhez lehetne hozzászólni, és talán hozzászólhatna a legnagyobb ellenzéki párt vezetője, még akkor is, hogyha a parlamenten kívülről, de ha ő ezt látja fontosnak, akkor szerintem nagy a baj, és ezt a bajt veszi észre tényleg a kormányzó párt, és azt mondja, hogy most akkor addig ütünk, ameddig mozog.
3: Én annyira boldog lennék, ha meglepne, és valami olyasmit mondana, amit eddig nem tapasztaltunk tőle az elmúlt időszakban is, például önironikus, meg önkritikus a arcélt is megmutatna, de hát nem vagyok naív, vagy hát lehet naív lennék, de hogy ennyit tudok, hogy ez nem valószínű, és az a baj, hogy én is beleesek abba a hibába valószínű még mindig egyfajta Stockholm-szindrómaként, hogy próbálom a mögöttes, okos, rafinált szándékot keresni, hogy miért posztolhatott éppen erről Orbán Viktor, és hát bizonyos szempontból annyiban sikeres talán egy kicsit ebből a teljesen vert helyzetben, hogy egy teljesen váratlan, nem számított poszt, mindenre számítottunk volna, csak hogy ezt Rivalda fénybe helyezi ezt a kérdéskört, és hát picit kitakar, tehát hogy egy hajszállal többet foglalkozunk ezzel a kérdéssel, mint egyébként, mint mondjuk közben Magyar Péterrel, tehát hogy ilyen geg lehet benne, és egy üzenet is, hogy egész Magyar Péter Filmszínháza engem nem érdekel, én mondok valamit teljesen mást, de hogy mit tud Köcsén mondani, az nincs ötletem.
4: Én azt gondolom, hogy ő szavakban vállalta a felelősséget azért a történelmi vereségért, tettekben nem. És ebből számomra az is következik, hogy ameddig Orbán Viktor a Fidesz elnöke, addig itt a Fidesz nem fog megújulni. Mert egyfelől egy olyan személyi kultusz vette körül, ami meggátolta a tisztánlátását, most nem tudok jobban fogalmazni. Másfelől az a vezérelv, vagy nem tudom, minek nevezem, amit ő képvisel, az én úgy gondolom már nem működik. Tehát amit ő szeretett volna elérni, hogy a nemzetközi politikában egy igen erőteljes tényező legyen, ne csak itthon, és majd ő megmondja, hogy mi a helyes, meg mi a nem helyes, ez lejárt, ez megbukott. Ezért tartom én szerencsésnek, és sokkal inkább realistának Navracsics-féle gondolkodást, ami nem a Fidesz-szel való szakítás, de a megújulást kell, hogy eredményezze az én véleményem szerint.
2: Ön adna esélyt Navracsics Tibornak, illetve ennek a kezdeményezésnek, hogy ebből lenne bármi?
4: Én ismerem személyesen Navracsics Tibort az egyetemről. Igen, a válaszom egyértelműen igen, hogy ne adnék, mert egy józan gondolkodású és a realitásoktól nem szakadt el, nem úgy, mint Orbán Viktor.
2: És a személyisége meg ezt megalapozza ezt? Mert igen. Én nem látom benne azt a tömegvonzásra alkalmas.
4: Most, hogy mondjam, tehát nem olyan vezető, mint Orbán Viktor volt, ez kétségtelen, de hogy egy józan gondolkodású, jó politikai érzéken megáldott, kiváló szakember, a legalábbis az én meglátásom szerint, abban biztos vagyok.
2: Amikor ez a Tiszának egy, az a dőljünk hátra és kérjünk egy kávés szituáció van, hogy megjelenne a Fidesz mellett egy másik Orbán Viktor nélküli Fidesz típusú párt, nem?
3: Hát nem feltétlen, mert egyébként, hogy csak hát az a baj, én azt nem nehezen látom, hogy Navracsics Tibor valódi megújulást tud képviselni, mert azért persze egy picit hajszállal más hangot ütött meg, vagy hát sok hajszállal, de más hangot ütött meg, mint a, mint mondjuk Menzer Tamás és a nehéz ágyúi a Fidesznek, de hogy azért alapvetően mégiscsak ott maradt a tűz közelében, a kormánytagja volt, és szóval olyan messzire nem szakadt el, nem vonult egy zárdába, és nem gondolkodott az élet értelméről, hanem részt vett a politika csinálásban, és azért nem lenne hiteles ebből a szempontból megújítani a Fideszt. Viszont az egy izgalmas kezdeményezés lenne, hogy egy ilyen mérsékeltebb hangú politikát folytatna valaki az ellenzékben, mert az tényleg egy ellen opozíciót mutatna fel a nagyon vehemens Magyar Péterrel szemben. Csak hát én szerintem Magyar Péter képviseli ma a mérsékelt jobboldalt, és hát Navracsics így teljesen légüres térben van ebből.
4: Számomra azért jelent pozitív volt, mert a mérleg két nyelve. Az egyik az Orbán féle poloskázás, a másik a Navracsics féle párbeszéd. És ezen van a hangsúly.
2: Bár azt ő is mondta, hogy Magyar Péterrel nem látja értelmet a párbeszédnek, de...
4: Most ezen lehet elgondolkodni, hogy kivel igen és kivel nem, és nyilván a politikában vannak kényszerítő eszközök, most nem büntetőjogi értelemben mondom, de eleve az, hogy az árokásás és a, aki nincs velünk, az mindenki söpredék, mert körülbelül ezt képviselte Orbán, na ehelyett van egy normális közeg, legalábbis én így látom.
2: Még beszéljünk egy-két perc erejéig magáról a gyermekvédelmi jelentésről. Elég sok mindent lehet tudni, lehetett már eddig is. András, te például vársz valami alapvetően új információt, mint hogy a hatalom tudtával gyermekeket sanyargattak, bántalmaztak, ügyeket tusoltak el?
5: Nem, újat nem várok, de abszolút egy ilyen megtisztulási, pillanatot várok, hogy ez nagy betűkkel ki legyen írva, és szembe jöjjön olyanoknak is, akik nem akartak erre ránézni. Nekem ez nagyon fontos, ez egy olyan bűn, amit a magyar kormány elkövetett magyar állampolgárok ellen, ami volt már a történelemben, de abszolút a legnagyobbak között van. Tehát azoknak az embereknek, akiknek semmilyen nincs, akik néha saját hibájukból, néha más hibájukból, néha ez ugye vegyes olyan helyzetbe kerültek, hogy egy valakire számíthatnak az államra, és visszaél ezzel, az sokszor láthatok ilyet színházban, mert annyira drámai szituáció, és én tényleg csak azt tudom mondani, hogy így, nem tudom, Orbán Viktor is kérjen bocsánatot.
3: Nekem még az a fontos megjegyzésem lenne a nézőkhöz is, hogy akik és a hírfogyasztókhoz, akik majd olvassák ezeket a jelentéseket szombaton, annak is legyenek a tudatában, hogy ez bár nem ők élték át, de erről olvasni is nagyon megterhelő és nehéz. És egyrészt ne legyenek viszonyuljak méltósághoz ehhez a drámához, és ne csak egy ilyen blockbusterként, vagy ilyen cím nagy szlogenként olvassák ezeket a híreket, mert mögött tényleg rengeteg szenvedés van, ugyanakkor foglalkozzanak azzal is, hogy ez őket meg fogja terhelni ez a hír, és azért figyeznünk kell önmagunkra is, mindannyiunknak, hogy azért a közbeszédünk ne egy ilyen vagy terápia legyen, de akkor azt okosan, de ne pedig a traumában gázoló pocskondiázás, mert az megint rosszul hat mindannyiunkra.
4: Alapkérdést maximálisan egyetértek, ahhoz képest ugye, hogy a Fidesz bizonyos politikusai bűnözőknek nevezték ezeket a gyerekeket. ugye, akik javítóintézetben vannak. Most abban bele sem menjünk, hogy még bíróság nem ítélte el őket, tehát az ártatlanság vélelmet. De ezzel most lépjünk túl, mert nem csak javítóintézeti gyerekekről van szó, hanem állami gondozottakról, azoknak az ellátásáról, ami a közös feladatunk, ha tetszik ezt, ha nem tetszik. Tehát valóban ilyen alapon nézzük ezt a kérdést, és szerintem csodálkozni fogunk bizonyos szervek, szervezetek, vagy akár politikusok felelősségének a látszatában.
2: Mielőtt tovább mennénk a mai nap egyik szerintem meglepetés hírére, azért gyorsan lekerekíteném ezt a lovas történetet, aki esetleg nem tudja, hogy miről van szó. Amikor királlyá koronázták Károlyt, a brit királyt, akkor a magyar kormány ajándékozott neki két lovat, és az új kormány utána nézve a lovaknak azt talált, hogy valójában nem ajándékozási szerződést volt, hanem bérbeadták, vagy kölcsönadták a lovakat, és csak ezt szerették volna tisztába tenni most a brit féllel, és ebből hozta ki a brit bulvár sajtó, hogy Magyarország visszakérni a lovakat, de a kormány szóvivő Köbel Anita tisztázta, hogy nem, egy adminisztrációs hibát javítottak ki. És akkor nézzük a mai nap meglepetés hírét, Ligeti Miklóssal kapcsolatos, jöjjön a bejátszás.
7: Ligeti Miklóst a Transparency International Magyarország jogi igazgatóját és alkotmánybírónak jelöli a Tiszapárt, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán. A bejegyzés szerint a Tisza 5 új alkotmánybírót jelöl. Pronovszki Nóra alkotmányjogászt, Ligeti Miklóst, Kovács András György kúriai tanácselnöki bírót, Orosz Árpád Gábor európai jogi szakjogászt és Szomora Zsolt egyetemi tanárt. Magyar Péter hangsúlyozta, olyan jelölteket javasoltak, akik minden szakmai követelménynek megfelelnek. A jelöltek bizottsági meghallgatását hétfőn tartják, az országgyűlés pedig kedden délelőtt már meg is választhatja az 5 új alkotmánybírót.
2: A legfrissebb hír az, hogy ezt a parlamenti szavazást bojkottálni fogja a Fidesz, de ezen annyira nem lepődöm meg. Most csak Ligeti Miklósra szeretnék koncentrálni, és nem tudom, hogy rossz már jó elkérdés, hogy ez egy vigasz dílelt számára azért, hogy nem ő lett az MVVH elnöke?
3: Sajnos degradálódott az alkotmánybíróság jelentősége és méltóság az elmúlt 16 évben, mint annyi minden intézményé, de azért én óvainteném magunkat attól, hogy az alkotmánybírói tisztséget vigazdíjnak tekintsük, mert azért mégis az a jogász hivatás egyik csúcsa. Tehát ennél fölött már igazából csak a köztársasági elnökség állhatna. Tehát, hogy azért ez egy szép dolog, mert ugye attól félt egy elég vehemens véleménybuborék, hogy hát ha nem Ligetit választja meg a Tisza, akkor nem is hátat fordít az elszámoltatásnak, ami azért volt butaság és sajnálatosnak tartom, hogy ez a vélemény kialakult, mert Unger Anna is elég behemensen hitettett amellett, hogy igazságot akar szolgáltatni az elmúlt ügyeknek és az elmúlt 16 évnek. Viszont megképződött az a történet, hogy hát akkor tényleg a Tisza meghunyászkodik, sőt már voltak ilyen hagymázas gondolatokat dédelgetett, hogy akkor Tisza-Fidesz paktum. Hát ehhez képest egy erkölcsbírónak maguk fölé ültetik Ligetit, úgyhogy ez egy jó válasz.
4: Nagyon. Én sem gondolnám, hogy valami vigasztíj lenne, már csak azért, mert az 5 jelölt között 2 büntetőjogász van, én őket ismerem, tehát Ligeti Miklóst és Szomora Zsoltot, mind a 2 kiváló szakember, és azt mondjam, hogy szakmánk, már most a büntető szakma, hogy mondjam, prominensei, és megérdemelten kerülnek oda, ahova kerülnek. Arról nem beszélve, hogy azért egy jelentős vérfrissülés fog bekövetkezni az Alkotmánybíróságon, hiszen múltkor Szonnenbent tanár urat választották meg, most pedig szintén gyakorló jogászokat, egyetemi tanárokat, tehát régi dicsfényét remélem visszaszerzi az Alkotmánybíróság.
2: Ugyanakkor ez az is kell, hogy a korábbi jogosítványait is visszakapja, amelyeket a Fidesz kormány alatt vettek el. Ezek melyek a nézők kedvéért, ha mondaná, legfontosabb?
4: Hát először is ugye nem korlátozzuk azoknak a kérdéseknek a megvitathatóságát, amely fölmerül a parlamentnél. Hát bármely törvény alkotással kapcsolatban mondhassák el a véleményüket. Alkotmányjogi panasz elbírálására egy talán kicsit szűkebb határidővel és szélesebb jogkörben adjanak lehetőséget. Mint ahogy nyilvánvalóan nemzetközi jogi kitekintés is, ami az Alkotmánybíróság átülteti a gyakorlatban, a magyar gyakorlatban, az legyen hatékonyabb. Tehát sok mindenen tudnak változtatni. Én egy picikét a határidőket rövidíteném, mert hogy mondjam, elég hosszasan elnyúlnak ezek a kérdések. Én tudom, hogy egy tudományos munkához, mert azért ott döntően az képződik, ahhoz idő kell, de ezt azért egy picit lehetne aktualizálni, már úgy értem, a nem is a napi politikához, mert a politikához nem kell simulékonynak lenni, hanem a társadalomhoz, mert azért azt lássuk be, az alkotmánybírók sem egy elefántcsontoronyba ülnek, függetlenül a társadalomtól, tehát ugyanúgy közöttünk élnek, és ugyanúgy a napi problémáinkat, erényeinket látják, kell, hogy lássák. Tehát ezt egy picit én lerövidíteném, de én bízom benne, hogy kiválóan fog működni ez az alkotmánybíróság.
2: András?
5: Én nagyon örülök, hogy fölkínálták ezt a lehetőséget, vagy állást a Ligetinek. Volt nálunk egyszer a Transparencynek egy programja a színházban, készítettünk egy előadást korrupcióról, egy kabarét, mert hát ugye melyik tartalomhoz a forma, rengeteg pénzt kértünk érte, és ott volt alkalmam hallgatni, és szerintem egy nagyon, nem csak a televízión keresztül, hanem élőben is nagyon okos, értelmes ember, és mondjuk engem kértek volna föl erre a munkára, szerintem én is elvállaltam volna, de állítólag kell hozzá jogi diplomam, nem tudom, hogy tettem elég a színművészetére.
4: Nem.
5: Ezért nem vállaltam el. A kettő közül egyébként én is inkább beszálltam volna, de őszintén egy picit komán, az egyik egy folyamatos harcnak tűnik, és ha valaki ezt szeretné, akkor azt is megértem. A másik pedig egy kicsit kívülállóként ránézni egy rendszerre és figyelni annak az igazságosságát, az egy másik típusú dolog, mind a kettő nagyon becsülendő és nagyon különböző. Én nagyon, nagyon örülök, hogy ő megkérdezik előre, hogy ezt elvállalják-e.
4: Különben nem jelölnék.
5: Igen, ezt gondoltam én is, tehát hogy én nagyon örülök, hogy akkor ez így meg fog történni, és hogy ő itt marad kvázi a közéletben, vagyis hát nem, hogy itt marad, hanem még följebb lép.
2: Ennyi fért az első részbe, kedves nézők, de a második sem lesz unalmas. Hatházi Ákos megszerezte a vagyon visszaszerzési hivatal elnöki pályázatait, és nem kevesebbet állít, mint hogyha lett volna objektív pontrendszer, akkor a végső győztes Unger Anna szerinte az első 60-ba se került volna be. Aztán beszélünk arról, hogy a Fási-féle filmek rendezője nem érti, hogy mi a probléma, és beszélünk majd a dízel üzemanyag támogatásról is néhány perc reklám után.

Műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en, Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en, hétfőnként 13 órakor. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is.

0: és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Aktuál, ahol a hírek kerülnek terítékre. Szlazsánszky Ferenc és vendégei következnek.
1: Köszönjük szépen a türelmet, ahogy ígértem, azzal folytatjuk, hogy Hatházi Ákos megszerezte a vagyonvisszaszerzési hivatal elnöki pályázatait. Közzé is tett ezekből részleteket, úgyhogy ne lehessen felismerni, hogy kikről van szó, de azért látszik, hogy tényleg nála vannak a dokumentumok, és ezek alapján azt állítja, hogy nem Unger Annát kellett volna elnökké választani. Nézzük a részleteket.
2: Megszerezte a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnöki posztjára jelentkezők teljes listáját Hatházi Ákos. A független politikus szerint a nyertes Unger Anna egy objektív pontrendszer alapján a legjobb 60 jelölt közé sem férhetett volna be. Hatházi úgy véli, előre lejátszott meccsről volt szó, és az eljárás súlyosan megkérdőjelezi az új szervezet függetlenségét. A politikus adatvédelmi okokból nem hozza nyilvánosságra névsort, de felajánlotta, hogy elküldi az anyagot a megválasztott elnöknek.
1: Beszéljünk először Hatházi Ákosról. András, te mit gondolsz róla, hogy a demokrácia elkötelezett harcosa?
3: Csípem.
1: Csíped.
3: Hát, ilyen pestiesen szólva. Azért egy parti gyilkos, vagy nem is tudom, hogy mondjam, Hatházi Ákos, nem? Tehát, hogy nagyon nehéz úgy mellé állni, amellett, hogy tényleg csípem. És én nagyra értékelem azt a munkát, amit végzett. Biztos, hogy nagyon nehéz lehet vele egy csapatban játszani. Nagyon nehéz lehet vele, hát nem tudom, közös célokat találni, mert szerintem jelenleg ez nem okos. Nem tudom, hogy többet árt, mint használ, ebbe kezdtem bele, de elmondani valamiről, hogy szerintem van 10 olyan színész a Nemzeti Színházba, szerintem van 10 olyan színész a Nemzeti Színházba, akinek a pályán sem kéne lennie. Nem, hogy a Nemzeti Színházban. Na most ehhez képest, de szerintem kit érdekel? Tehát, hogy így nagyon nehéz, mert értem, megszerezte, és ő összeállított egy saját maga által egy pontrendszert. Most ebben mit csináljunk?
4: Ugye nekem mindig egy furcsaság, amikor az ellenzékről beszélünk, és ösztönösen a Fideszre gondolunk, sokkal hatékonyabb ellenzéki pozíciót vesz fel a Hatházi Ákos, mint Orbán Viktor az elmúlt hónapokban hallhattunk, vagy láthattunk tőle. Tehát, és nagyon kell az a pozíció és az a hang, amit Hatházi megüt, tehát, hogy kell egy ellensúly a kormányunkkal szemben, mert azért tényleg 50-60% vagy akár néha 70% is, tehát hogy nem egy másik nerdbe akarunk átbillenni, kell egy tükör, és olyankor nem mindig az a lényeg, meg nekünk hírfogyasztóknak vagy állampolgároknak nem azt kell mérlegelni, hogy szabad-e Hatházi Ákosnak megszólalni, mert vajon igaz-e, vajon, hanem ez a demokrácia, és nagyon jó, hogy működik, azt kell a választóknak és a hírfogyasztóknak is mérlegelni, hogy azért nekünk nem egy ilyen zászlót lengető futball szurkolóknak kell lennünk, hanem rendben van, hogy Hatházi Ákos ezt mondja, azért ő nem egy pap, nem egy felszentelt személy, aki megszólal és igazat mond, hanem egy véleményt képvisel, nagyon jó, hogy képviseli, más meg mást gondol.
1: És az a Hatházi féle logika, hogyha ez a jelölés tényleg így zajlott, hogy nem is volt valójában igazi pontrendszer, akkor innentől a hivatalnak a függetlensége is megkérdőjelezhető lehet a jövőben.
5: Ennyire semmi köze a másikhoz az én meglátásom szerint. Hatházi Ákosnak nagyon sok mindent köszönhet a Fidesz, mert amit 60 puszta bemutatásával hosszú időn keresztül művelt, az bizony igen nagyon sok Fidesz ellenes szavazót hozott.
1: Ez a Tisza köszönhet neki.
5: Igen, bocsánat, de természetesen a Tisza sokat köszönhet neki. Ez egyértelmű. Úgy veszem észre, hogy azt a beindult motort nem tudja leállítani. Tehát van benne egy belső kényszer, hogy ő most akkor beszél erről, beszél arról, és egy picikét álságosnak tartom ezt a megnyilatkozását, mert ha megszereztem, tessék nyilvánosságra hozni a pontrendszert. Mert engem, ne haragudjon meg a kedves néző, egyáltalán nem érdekel, hogy Hatházi Ákos szerint a 60., az 58., a 12., vagy kicsoda. Engem a pontrendszer érdekelne amúgy, természetesen, hogy mi volt az a kiválasztási szempontrendszer, hogy legyen egyetemi végzettsége, hogy legyen esetleg jogász, legyen, mit tudom én, mi legyen, tudományos munkája ebben a kérdéskörben. Szóval nem tudom, még mindig nem tudom. Az, hogy ez tükör-e, hát erről nem vagyok annyira meggyőződve, de hogy ez a hivatal függetlenségének nem árt, az egész biztos, mert, és akkor megpróbálom megvédeni ezt az állításomat, az elnök asszony egy biztos nem jogász. Fogalma nincs a büntetőjogról, az ahhoz kapcsolódó egyéb jogterületekről, de lehet, hogy nem is ez a feladata. Az a feladata, hogy szociológiai alapon, társadalomtudomány alapon mérje föl, hogy mi vezetett el idáig. A jogi munkát meg majd rábízza a jogász kollégákra, ugye ebből egyet Tasnádi Katalint ismerünk, aki a Központi Nyomozó Főügyészségen volt nyomozó ügyész. Nyilvánvaló a vádemelési és vádképviseleti ügyész szintén büntetőjogász, miképpen a fellebbviteli ügyekkel foglalkozó ügyész kollega is, vagy kolléganő is jogász, és akkor van még ez a közpénzfigyelő, hogy ez most jogász vagy nem, de navos lesz mindenféleképpen, tehát valami köze lesz a közpénzekhez. Az ő felelősségük az, hogy itt a szakma menjen, és itt a nagyobb baj nem a személyekkel van, a háttéri jogszabályok kidolgozatlanságával. Mi lesz a jogorvoslat, ki fogja elbírálni, rendes bíró, nyomozási bíró, elsőfokú bíró, másodfokú bíró, a panaszjogot ki fogja elbírálni, ki lesz a felettes szerve az MVVH-nak, és még tudnék sorolni számtalan ilyen egyébként a napi munkában fontos részletkérdést, hogyan fog együttműködni az Európai Ügyészséggel, hogyan fog együttműködni a Magyar Köztársaság ügyészségével, a rendőrséggel, NAV-val, milyen informatikai rendszer összesimítás lesz a bűnügyi statisztikák vonatkozásában, hadd ne soroljam még nagyon sok. Ezek a fő kérdések, nem az, hogy most egyébként Unger Anna, én nem ismerem, alkalmas, nem tudok véleményt.
6: És az, hogy három elnök jelölt még nincs meg, és új pályázatot kell kiírni, és ehhez képest már 10 napja működik a hivatal.
5: Ez odáig rendben van, de a legfontosabb, ugye, ugye minden büntető eljárásnak a bírósági részét nyomozás előzi meg, és a nyomozati elnök helyettes megvan. Na most itt egy nap alatt nem lesz vádemelés, tehát azért erre számítsunk. Én azt gondolom, hogy belátható időn belül meg lesz a vádemelési vádképviseleti elnök helyettes, a fellebbvitel meg bőven ráér, mikor lesz ezekből az ügyekből másodfok. Hajjaj. Tehát ezzel még ráérünk.
6: Na, mutatnék egy idézetet a korábbi szlovák rendőr főkapitánytól, aki magyar származású. Azt mondja, 6 évre előre eredménytelenséget hirdetni számomra elfogadhatatlan. Hamran Istvánról van szó, tehát korábbi szlovák rendőrfőkapitány, a napokban adott interjút a boom.sk nevű magyar nyelvű szlovák portálnak, és ezzel nyilvánvalóan arra utal vissza, hogy Unger Anna azt mondta, volt egy ilyen eléggé nagy portkavart mondata, hogy botorságít 6 éven belül jogerős ítéletre számítani. András?
3: De a kettő nem ugyanaz, nem? Tehát az, hogy jogerős ítélet lesz, valóban az eltarthat sokáig, de az, hogy valamit felderítenek a bíróság elé kerül, arról mi végre megtudjuk, amit megtudhatunk, elkezdünk róla beszélni, az sokkal hamarabb megtörtént. És szerintem ezt mondta az elnök asszony is. Tehát, hogy én pont a nyáron belekeveredtem egy sajtóperbe, már belekeveredtem, szóval mi indítottuk egy kicsit túlmozgásos kritikus ellen, aki szerint a pince az a földszinten van, mindegy, nem érdekes, és az a tökre meglepődtem, az nagyon gyorsan ment, de hát a sajtópereknél az kötelező, mert hogy és mondták is nekem, hogy egy kicsit így belekukkanthatok, de nehogy azt gondoljam, hogy így működik a rendszer. Nagyon kedves volt a bírónő, utána hajlandó volt beszélgetni velünk, az egész olyan teátrális és szép, az majdnem színház, ami a bíróságokon megy. Szóval szerintem mindenki nyugodjon meg, nem azt mondta, és ha pedig valaki tényleg más gondol, ha valaki nem, demokratikus eszközökkel akarja szentesíteni a végcélt, akkor pont ugyanolyan, mint akik ellen harcoló.
6: Katalin, azt szeretném kérdezni, hogy szerintette a politikában, hogy ezt nem kellett volna, vagy nem kellene mégis Hatházi Ákosnak valamilyen közéleti pozíciót kapnia, felajánlani neki a mostani hatalom részéről? Mert hogy látszik, hogy igavágytól, a tettvágytól.
4: Hát nagyon jó kérdés egyébként, ezt nem bizonyára önmagának is felteszi, hogy hogyan szolgál ő jobban. Tehát, hogy az kicsit élét venné a kritikái hitelességének és elkötelezettségének, hogyha hirtelen annyit addig-addig ostorozza a Magyar Péteréket, aztán utána megkínálják egy pozícióval, és akkor utána hirtelen minden jó lesz, és akkor nem kritizálhat. Tehát, hogy szerintem ő így tud sokkal jobban önazonos lenni, és ha még szabad egy pár szót Unger Annáról szólni, hogy én tavaly voltam a Rumbach zsinagógában nagyon izgalmas beszélgetésen a demokrácia sorsáról, jövőjéről, egyáltalán esélyeiről a civilizációnkban, és két okos, jó szándékű, jó szívű férfi, de akik kicsit már megkeseredtek és cinikusak voltak, mellettük vitatkozott Unger Anna, és hát kb. Ő volt az egyetlen, aki hitettett, de racionálisan, higgadtan, tehát nem az, mintha én szenvedélyesen és nagy pátosszal beszélnék a demokrácia mellett és az emberiség mellett, hanem ő nagyon racionálisan és nagyon keményen nőként, és én amikor meghallottam, hogy ő pályázik az MVVH élére, ez ugrott be, és úgy örültem neki, hogy itt van végre egy kemény nő, akinek helyén van a szíve, és én örülök neki, hogy ő lett az elnök, és sok sikert kívánok neki.
6: Még az ügyvéd úrhoz egy kérdés, ez a bizonyos korábbi rendőrfőkapitány azt mondta a Telexnek, hogy Szlovákiában a politikai akarat megváltozásával 2 év alatt született jogerős ítélet 50 korrupciós ügyben, pontosabban, igen, 50 korrupciós ügyben jogerős 2 év alatt.
5: Na most ne hasonlítsuk a szlovák jogot meg a magyar büntetőeljárás, jó, mert akkor tévútra kerülünk. Tehát minden tiszteletem a főkapitány úrra, de a saját portáján ott majd igét hirdessen, ne a magyar büntetőeljárásba folyjon bele, mert ez egy komoly szakmai munka, tehát nem arról van szó, hogy kimegyek a leheltéri piacra, és most 2 kofa közül kell válaszolnom, hogy nála veszem a krumplit, vagy a másiknál. Először is egy tényállást kell egy nyomozásnak megállapítani. Hát nem köztudomásra, meg pletyka beszédre, meg nem tudom, azt mesélték, alapokra helyeződik, hanem bizonyítékokat kell feltárni a nyomozó hatóságnak, olyan bizonyítékot, ami megállja majd a helyét a bíróságon, mert jönnek ezek a csúnya védők, mint néha én is, és akkor ott kekeckedünk, hogy jó ez, vagy nem jó. Amikor megállapítottak egy tényállást, akkor lehet majd eldönteni, hogy abban a tényállásban valakinek, egy természetes személynek van-e felelőssége, vagy annak a megalapozott gyanúja megállapítható-e. Akkor lehet majd gyanúsítottként kihallgatni. És akkor még mindig nyomozgatunk, és most az új büntetőeljárási törvény szerint majdnem 3 évig, nem majdnem, 3 évig lehet nyomozgatni, plusz 6 hónap, ami a vádelőkészítés, tehát 3,5 év van, amíg nyomozunk, addig még bíróság környékére sem kerül az ügy. És akkor jön a bíróság, első fokon, másodfokon, esetleg van felülvizsgálat, esetleg van perújítás, hadd ne mondjam még, hogy mi minden van. Ilyen a magyar büntetőeljárás, most ezt hallottam, hogy szeretne a kormány gyorsítani, vagy változtatni, hát én kíváncsian várom, hogy milyen rendelkezések alapján, mert itt elsősorban az én meglátásom szerint emberhiánnyal küzdik a rendőrség, az ügyészség és a bíróság.
6: Akkor menjünk a 7 sláger témájára, a Fási Ádámhoz köthető botrányra. Sokan megszólaltak már az ügyben, de az a filmrendező, aki elkészítette a Fási család cégei megbízásából a filmeket, ma szólalt meg. Nézzük a részleteket.
2: Mint beszámoltunk róla, a bíróság 1 hónapos letartóztatásba helyezte Fásiné Gurzó Máriát. A hatóságok bűnszövetségben elkövetett költségvetési csalással gyanúsítják a mulatos előadó feleségét. A nyomozás szerint egy nemzeti kulturális alap által támogatott 170 milliós dokumentumfilm projekt elszámolásához fogadtak el fiktív számlákat. A hatóságok szerint az elszámolás pillanatában a film még el sem készült. A film rendezője, Jankai Béla nyilatkozatában azt állítja, hogy a pénzügyi folyamatokra nem volt rálátása, ám a szakmai munkát elvégzettnek tekinti. A zenész előadó művész szerint a gyártásra fordított állami támogatás mértékesen volt kirívó a piacon.
6: Hát én megnéztem, átpörgettem gyorsan ezt a két elkészült filmet, amelyek egyébként júliusban kerültek ki a netre, miközben már áprilisban lejelentették ezzel a csúnya szóval élve azt, hogy elkészültek az alkotások. Ez nagyjából 2x20 perces epizód, és a bántás legkisebb szándéka nélkül azt tudom mondani, hogy ilyen home videó színvonalú filmalkotás 56 milliós támogatásból a Gólemnak. Mire volt elég 56 millió forint?
3: Megmondom pontosan, fél év működésre elég volna 56 millió forint, tehát mi fél évig tudnánk működni ebből a 2x20 percből, és engedjétek meg, hogy elmondjam, hogy amikor egy rendező, még akkor is bármilyen nagy művész, és elnézést nem ismerem a kollégát, de bízom benne, hogy szuper, amikor azt meri mondani, hogy nincs rálátása az anyagi oldalára, az vagy egy akkora hazugság, hogy mindjárt ránk szakad itt a lámpák, vagy akkora amatőrség, mert akkor én is rendezhetek ugye úgy egy színdarabot a Gólem Színházba, hogy kérem a migeket induljanak 12-kor, és a 500 fős, vörös hadsereget szeretném belendezni jobbról. Hát olyan nincs, hogy én nem tudom, hogy mi a költségvetése egy produkciónak, amit én rendezek, ugyanis az álmaimat ahhoz szabom, az én művészi határaim, szabom. Tehát, kedves kolléga, kapjon már a fejéhez.
6: Itt az NK ügyben nagyon sokan azt vetik fel, hogy igazából a felhasználók közül sem a legnagyobbakat kezdték el ilyen behatóbban meghallgatni, meg vezetőszáron megmutatni. Az ügyvéd úr dolgozott ügyészként is. Azt szeretném megkérdezni, hogy egy ügyész az milyen logikával kezd neki egy ilyen hatalmas ügynek, ahol van egy 17 milliárdos keresztszerződés, és több tucat, vagy lehet, hogy annál is több támogatott. Tehát hogy miért éppen a Fási család?
5: Nyilván rájuk volt a legtöbb adott bizonyíték, már arra vonatkozóan, hogy kb. 80 millió forint az az összeg, ami tekintetében valótlan költségszámlát állítottak ki. Ugye erről szól a költségvetési csalás, mert ezzel ugye egy pántlikázott pénz, hogyha valamire adok pénzt az állam nevében, és nem arra használják föl, az költségvetési csalás. Ha meg aztán még fiktív számlákkal igazolom, hogy elkészült a film, és ennyi költség volt, holott még el se készült, ez meg a második fele. Na most nyilvánvaló, ez egy kétoldalú üzlet, ugye? Aki megrendel, meg aki felhasznál. Nyilvánvaló először a megrendelőknél, vagy az engedélyezőknél kellett körbenézni, magyarul ott a kuratóriumban ki mindenki mit írt alá, mit nem írt alá, és most szép szisztematikusan elkezdett a NAV bűnügyi igazgatósága végigmenni a felhasználókon. Nincs vége a sornak, jelzem előre. Az egy másik kérdés, hogyha többen visszafizették, ugye hallottuk, hogy mit tudom, tehát kisgrofó, meg nem tudom.
6: Majdnem 4 milliárd forintnyit a 17-ből visszaadták. Igen.
5: Erre lehet azt mondani, hogy ez nem annulálja, nem teszi semmisé az elkövetés, pusztán csak a kár megtérülés irányába hat, ami egy jelentős enyhítő körülmény.
6: Katalin, te például hogy értékeled Molnár Áron szerepét, aki kirobbantotta ezt az egész NK-botrányt, és most a napokban már azt a kérdést feszegeti, hogy vajon kérte a hatóság Hankó Balázs mentem jogának a felfüggesztését. Szóval, mintha a hatóságok helyett is dolgozna a Noir, de hát nyilván ilyen értelemben megalapozta ezt a jogot magának, hogy ha ő nincs, akkor lehet, hogy nem is tudunk erről az egészről.
4: Hát Molnár Áron felzárkózik, jó, mondjuk van egy kis pétje Hatházi Ákoshoz ebben a munkában, vagy hát mint amit az újságírók is elvégeztek sokszor az ügyészség helyett az elmúlt 16 évben, ezt a feladatot látta be. Hát azt egyébként nem csak Molnár Áron maga, Magyar Péter is pedzegette már, hogy Hankó Balázs nevet, nagyon tartós tejet, jó, nem így fogalmazott, de hogy tehát nyilván és a választó polgárok is ezt várnák, hogy látják most Fási Zsülikét, pont nem, bocsánat, őt nem akarom megsérteni, tehát az anyukáját vezetőszáron, és látnak hivatalnokokat elvezetni, de hogy a nagy neveket szeretnék látni, és az igazságérzetük ezt diktálja, nyilván a jog és a jogszerűség pedig más, tehát lépésről lépésre kell haladni, hogy megint egy nagy nevű embert idézek. Molnár Áron persze neki, ő egy művész ember, neki hangulatot is kell keltenie. Az az izgalmas, hogy egyébként ez az időszak a évben a megtérés és a bűnbánat időszaka, itt a zsidó új év kezdete előtt, és amit mondott kedves ügyvéd úr, hogy voltak, akik visszautaltak pénzt, van egy olyan olvasata a megbánásnak, hogy anélkül nem lehet megbánni, hogy nem akarom jóvá tenni. Hát Fási Ádám még ezt elmulasztották, ezt a gesztust.
5: Egy picit csak a nézőknek, hogy azért ez, aki mentelmi joggal rendelkezik, ott nem olyan egyszerű a büntetőeljárás elindítása. Tehát először a nyomozó hatóságnak, ahogy az előbb mondtam, egy tényállás kell közölni, hogy mi lenne az a tényállás, ami alapján mondjuk Hankó urat meg lehetne gyanúsítani. Ezt a tényállást föl kell terjeszteni a legfőbb ügyészségre, ahol most nincs legfőbb ügyész, meg nincs büntető helyettese, és Lajtár úr pedig decemberben szintén nyugdíjba vonult, tehát most egyelőre vezetőnél, majd nem vezetőnélkül van, de féllábast nevezzük így az ügyészség. És akkor a legfőbb ügyésznek kell fordulni a parlament mentelmi bizottságához, hogy ezen tényállás alapján kéri akármilyen parlamenti képviselő mentelmi jogának a felfüggesztését, mert csak ezután indulhat meg ellene a büntetőeljárás. Az, hogy Molnár Áron most kérdezi a legfőbb ügyészséget, nagy összegbe tudnék fogadni, hogy nem fogják közölni Molnár Áronnal, hogy éppen hol tart, mert azért a nyomozásnak vannak bizonyos taktikai elemei, amit nem biztos, hogy megosztunk mindig mindenkivel, de hogy ebbe előbb-utóbb lesz valami, az nyilvánvaló.
6: A kedves nézőknek ígértem még a bevezetőben egy friss hírt, ezt most nem fogjuk kifejteni, de holnapra utána járunk meg, nyilván derengeni fog már, hogy miről is van szó. Szóval, hogy vesztegetéssel gyanúsította meg az ügyészség Veres Tibor üzletembert az óbudai korrupciós ügyben. Ez azért érdekes számomra, mert őt tartják a második leggazdagabb magyarnak a 756 milliárdos vagyonával. Szóval ígérem, hogy holnapra ezt kibogozzuk az Aktuálban. Most viszont egy teljesen más témával megyünk tovább, nevezetesen, hogy egekben az olajár, drágul az üzemanyag, a kormány segítséget ígér a dízeleseknek, a részletek nem ismertek, úgyhogy nézzük a részleteket.
7: Hernádi Zsoltot, a MOL elnök vezérigazgatóját is bekérték a kormányülésre, aminek egyik témája az üzemanyagárak emelkedése volt. Magyar Péter miniszterelnök előzetesen annyit árult el, hogy dolgoznak a helyzet megoldásán, de úgy, hogy az ne veszélyeztesse az ellátást. Emlékeztetett, hogy néhány kivételtől eltekintve a szomszédos országokban továbbra is jóval drágább az üzemanyag, különösen a dízel. A kormányfő azt ígérte, hogy a 100 dollár feletti nemzetközi olajárak ellenére is segítséget nyújtanak a magyar autósoknak.
8: Soha nem látott módon hetek óta Oroszország dízelt importál, nem exportál. Továbbra is rendezetlen a helyzet a Hormuzi szorosnál, 100 dollárt is meghaladja már a kőolajára. Ettől függetlenül, ahogy vállaltuk és ígértük, fogunk segítséget nyújtani, célzott és hatékony segítséget a gázolaj meghajtású autók sofőrjeinek, akik a gépkocsival járnak dolgozni, vagy éppen viszik a gyerekeket iskolába.
6: A legfrissebb adat szerint már 109 dollár egy hordó olaj, és akkor a két vendéget kérdezem, akik nem támogatják, hogy a kormány segítsen. És itt akkor jöhetne a kifejtősebb rész, még van egy kis időnk.
4: Nekem megmelengeti az a szívem, hogy az elmúlt, amit az elmúlt hónapokban látunk a kormány gazdaságpolitikájából, az azt sejteti, hogy ezt a fajta mindenkinek adjunk mindent tekintete nélkül az anyagi helyzetére, amit az Orbán kormány képviselt, szórta a pénzt ész nélkül. Ezt a logikát megváltoztatta, vagy megváltoztatja a magyar kormány, és rászorultsági elvet fog bevezetni, ami sokkal élhetőbbé teszi a magyar gazdaságot.
5: Az kétségtelen tény, hogy valóban a rászorultság legyen egy irányelv mezőgazdasági gazdálkodók, mert ugye ott általában dízellel megy, akik hát nem milliárdosok, és igen is rá vannak szorulva, vagy olyan nagy családosok, ahol dízelautó van. Mert valóban az a fajta ellátás, hogy a gazdag ember is ugyanúgy kapjon, mint a szegényebb, az nem jó. Ettől függetlenül mindig, amikor a piacot valamilyen úton, módon kirekesztettük a gazdálkodásból, tehát a piac szerepét, az soha nem vezetett jóra. Én továbbra is úgy gondolom, hogy hagyjuk a piacot érvényesülni, közben mellette, aki valóban rászoruló, annak segítsünk. Ebben egyetértek.
6: András, te meg azt mondtad, hogy de, támogassák ebben a helyzetben, de akkor kiket, és mennyi ideig, vagy milyen olajárnál mondanád, hogy ha visszamegy alá, akkor ne. Na. Mi van, ha másnap megint felugrik, mert Trump mond valami megint mást, mint amit előző nap mondott.
3: És még nem is beszéltünk a közeledő izraeli választásokról is, ami szintén befolyásolja mindig a világpiacot. Ha erre bármelyik kérdésre válaszolni tudnék, tehát olyan okos lennék, hogy bármelyik kérdésre válaszolni, biztos nem én lennék a Gólem Színház művészeti vezetője, pedig mi egy nagyon komoly cég vagyunk, nehogy valaki félreértsen. De nem nagyon látok és értek a gazdasági folyamatokhoz, szerintem fontos ezt, fontos beismerni, hogy az ember lássa a saját határait. Azt viszont én is érzékelem, hogy nagy szükség van arra, hogy igazságossági alapon legyen ez, és én azt gondolom, hogy igenis ott szóljon bele a kormány, és mondja azt, hogy nem is tudom, kiket támogatunk. Ráadásul mindig az az érzésem, hogy bárki kedvezményt kap, a végén mindig mi fogyasztók, végfogyasztók, akik levesznek egy kenyeret a polcról, mindig mi fizetjük meg ezt a dolgot, és fogalmam sincs, hogy mi az a gazdasági modell, ahol ezt meg lehetne változtatni, és az állam azt mondaná, hogy egy kicsit akkor mi átveszünk, csak a kenyér ugyanannyi maradjon. Ahol ezt meg lehetne változtatni, és az állam azt mondaná, hogy egy

Kedves nézőknek, még tartozunk a nap kérdésének a végeredményével, szóval ön szerint be kell avatkozni a kormánynak az üzemanyagárakba? Tovább csökkent az igenek aránya, érdekes, 33-ról indultunk, de akkor vendégeink meggyőzőek voltak, legalábbis a nem pártiak, mert hogy 30% mondja végül, hogy igen, és 70% azt mondja, hogy nem. Köszönjük szépen a mai kitüntető figyelmüket, holnap is lesz aktuál, számítunk önökre, legyen szép estéjük a viszontlátásra.

Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton György,

minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Civil a pályán. Négy vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak.

az interneten bárhol a világon spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9. A nagyváros forgatagában, autóban, gyalogosan vagy otthon egy rádió készüléken. Spirit FM.

Spirit FM 92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

0: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en, Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Reggelt, tiszteltel, köszöntöm Önöket. Szeptember 10-én látják a Start műsorát itt az ATV-ben. Én Rónai Egon vagyok. Amiről beszélgetünk itt rögtön a műsor legelején, az egy elég súlyos téma, és nem csak munkaerőpiaci kérdés, hogyha egy gyárat bezárnak, hanem gazdasági is, és ráadásul a magyar gazdaság számára egy előrejelzés, hogy mi várható az autóiparban, amely ugye az egyik legfontosabb húzóágazata a magyar gazdaságnak. László Zoltán a vendégünk, a Vasas Szakszervezet elnöke. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok!
1: Ugye jött egy hír, ez egy önmagában még az autóipar egészére nem tragikus hír, azoknak az, akik ott dolgoznak, bezár az Audi egyik győri beszállítója évvégén, még jó, hogy előre jelezték, és ezzel 585 dolgozó kerül az utcára számukra. Nyilván nem vigasztaló, hogy az Audi gyár maga megy, bár felmerült állítólag a győri gyár bezárása is Németországban. Ön mit tud az ott kialakult helyzetről most?
2: Valóban ez Győrben azért egy nagy létszám, ekkora létszámú elbocsátás, illetve ilyen sok ember egyszerre nem szabadult a Győr környéki munkaerőpiacra. A VKV nem csak az Audinak beszállítója, és ez fontos üzenet, hogy ugyanúgy Mercedesnek és más cégeknek is szállított. Tehát itt, ami nagyon fontos, hogy vegyük észre, hogy a folyamatok eljutottak egy olyan pontra, hogy sok munkahelyet elkezdünk elveszíteni. Eddig is veszített munkahelyet az autóipar, csak ilyen apránként. Tehát az autóiparban dolgozók száma folyamatosan évek óta csökken, de ilyen nagy léptékek ritkán fordultak elő.
1: Ideig gyakran arra fogtuk, hogy megjelent a mesterséges intelligencia, hogy terjed az automatizálás, egy csomó minden, ez nem kell már emberi kéz. Ez nem volt igaz? Ez a gyártás visszaeséséről szólt alapvetően?
2: Ez része a képnek, de önmagában ez még nem generálna egy ekkora változást. Ugye egy gyár bezárás azért az mindig ennél több. És amire oda kell figyelnünk, hogy most mi fog történni ezekkel az emberekkel. Tehát a Győrben mi elkezdtünk egy folyamatot, ebben szerintem példaértékű partnerség van a munkáltató, az önkormányzat és a szakszervezet között, mert hogy most ezt a helyzetet kell megoldanunk, de ez a helyzet egy minta lesz, vélhetően, és ne legyen igazam, de elképzelhető, hogy rövidesen ilyen helyzetekből többet kell kezelni. Jó, ha vannak ilyen folyamatok, amelyeket már ismerünk.
1: Azt mondja, hogy például az együttműködése a munkáltatónak, magának, a gyárat bezáró cégnek. Ez miben tud megnyilvánulni egy ilyen esetben? Jó, előre szóltak, hát ez legalább már valami, hogy nem előző nap közlik, hogy holnap nem kell bejönni dolgozni. De ez önmagában persze még kevés nyilván.
2: Nyilván, és ez törvényi kötelezettségük is, amiben azonnal elindult rögtön az első pillanattól, hogy a szakszervezettel közölték az előállott helyzetet, elindult a munka, hogy készítünk egy adatbázist azokról az emberekről, akiknek segítenünk kell a tovább lépést a jövőben. Ebben a munkáltató más esetekben nem mindig ilyen együttműködő, itt ezt abszolút példaértékűnek látom. Nyilvánvalóan tudnunk kell, hogy akiknek állást kell majd a közeljövőben keresni, ők milyen feltételrendszer mellett tudnak dolgozni, milyen képzettség, milyen tapasztalat, nehogy Isten, milyen egészségi állapot, tehát milyen munkát tud elvállalni. Tehát nagyon sok fontos feladatunk van ezzel kapcsolatban. Minél gyorsabban tudjuk ezt az adatbázist összerakni, annál gyorsabban tudjuk a keresletet és a kínálatot ütköztetni. Azt ugyanis látjuk, hogy van munkaerő igény a környéken. Nagyon sok cég, ahol vasas szakszervezet jelen van, onnét már mindenhol szóltunk a munkáltatóknak, hogy itt van felszabaduló munkaerő. Nagyon sok cég jelentkezett, csak hogy nem feltétlenül olyan munkavállalókat keresnek, amilyenek itt majd felszabadulnak. Tehát azért itt ez egy nagyon komoly feladat lesz. Azzal együtt, hogy ezeknek az embereknek most az életében egy olyan változás van, amit tudni kell menedzselni. És akkor jönnek azok a kérdések, amelyek mondjuk a munkavilágának szabályozásáról szólnak. Itt ugyanis nem csak saját foglalkoztatás, saját munkaviszonyban álló munkatársakról van szó. Vannak például harmadik országbeli dolgozók, és itt az ő helyzetük szintén egy fontos kérdés, már csak azért is, mert nekik olyan szerződésünk van, amivel nem feltétlenül lehet azonnal megszüntetni a munkaviszonyt. Kérdés, hogyha valahol munkahely van, akkor ők kapnak előbb munkahelyet, vagy a felszabaduló magyar?
1: Nyilván önöknek az a dolguk, hogy azt írják el, hogy a felszabaduló magyar munkaerők találjon magának helyet elsősorban, de hogy reagáltak a dolgozók a híre? Mert hát azért az, amikor egy ekkora csoportot ér egy ekkora ütés, az általában összehozza az embereket.
2: Évek óta benne van a levegőben, és évek óta küzdött ez a vállalat azzal, hogy kereste a vevőt erre a gyárra. Tehát magát az egységet el akarta adni, mint működő egység. Sok vevővel is találkoztak az elmúlt években, és így lassan megszoktuk azt, hogy úgy működik ez a gyár, mi magunk is ott a mellette lévő szakszervezet, hogy tulajdonképpen kint van a piacon az eladásra váró épület és az egész társaság vele együtt. Aztán nagyon váratlan volt ez, hogy egyszer csak bejelentették, hogy úgy döntött a munkáltató, hogy nem árulja tovább, hanem bezárja. Annyira váratlan, hogy még előtte héten felvételek voltak, munkaerőfelvétel zajlott, tehát mindenki másra készült.
1: Ez egy gyors döntés akkor ezek szerint a menedzsment részéről. Hogyha azt mondja, hogy évek óta el akarták adni, akkor nyilván az ott dolgozók erről valamit tudtak, még ha nem is látják a teljes képet. Másrészt ennél az autóipar évekkel ezelőtt jobb állapotban volt, tehát itt a gyárral magával is valami baj van, feltételezem.
2: A gyár a VKV legmodernebb gyára. A termékei kifejezetten jók a piacon. Tehát itt az autóipar struktúrájáról van szó. A főleg európai beszállítók, az európai cégeknek európai beszállítói vannak a legnagyobb bajban. Itt annyi minden tépi, marcangolja ezt az európai autóipart, hogy nekünk ezzel kell foglalkoznunk, mert a magyar foglalkoztatásnak a jelentős része az a beszállítói kört érint, és főleg az európai iparban szállítunk be, autóiparban is, és gépgyártásban is, és máshol. Tehát az európai foglalkoztatási struktúra, ipari struktúra és ennek a nehézségei határozzák meg a mi közeljövőnket.
1: Ne keltsünk pánikot, de azért legyünk tárgyszerűek. Vannak hírek más cégektől hasonló tervekről?
2: Igazából van a levegőben sok helyen, ugyanúgy, ahogy itt is a levegőben volt egy komoly változás. Konkrét híreket nyilván nem kapunk arra, azért az üzleti világ mindig odafigyel. Ami fontos, hogy ennek a gyárnak a bezárása egy másik üzenetet is hordoz magával. Ma reggel 6 órakor elindult egy sztrájk a Hanon System fehérvári telephelyén, ami a nyári sztrájk sorozatnak a folytatása, most határozatlan idejű sztrájkot jelentettünk be. Bérkérdés okozza ezt a sztrájk helyzetet. És nagyon sokszor felvetődik az, hogy ha a munkavállalók túl sokat kérnek, akkor veszélyeztetik a munkahelyüket. A VKV hasonló bérszínvonalú, mint a Hanon System. És mutatja a helyzet, hogy ez a munkahely nem maradt meg. Csak azért, mert nem kértek többet az emberek, mert nem vártak többet.
1: Nem ezen múlik, igen.
2: Így van.
1: Beszéljünk a fehérvári helyzetről, mert ez a dolog nekem teljesen úgy hallott, mert a sztrájk kezdődött, ez egy új hír, ha úgy tetszik. Úgyhogy akkor írjuk le egy kicsikét részletesebben, hogy mi a helyzet és mit követelnek a dolgozók, kérem.
2: A bértárgyalások során, ami meg áprilisban indult, 10%-os egységes általános bérfejlesztést kértek, tekintettel arra, hogy már nagyon régóta nem kaptak normális bérfejlesztéseket a magas infláció időszakában sem. A vállalatnak egy gyenge évét nem számítva nyereséges évei vannak, rengeteg a munka, nagy a munkaterhelés, tehát eljött ez a pillanat. Vannak még mellette egyéb kérések is, de ez a legfontosabb, hogy a 10%-os alapbéremelés történjen meg. Ezzel szemben 4% az egyik telephelyen és 4,5% a másik telephelyen, amit a munkáltató végrehajtott. Ebben nem tudtunk megállapodni, mert nem elfogadható. Volt több sztrájkunk, fordultunk a koreai felsővezetéshez is. Most egy újabb levelet küldtünk a vezérigazgató alelnöknek, hogy avatkozzon be, mert úgy látjuk, hogy a helyi vezetés vagy nincs felhatalmazva, vagy nem látja át a helyzetet. Tehát itt tartunk ebben a pillanatban, tegnap bejelentettük a határozatlan idejű sztrájkot, és ma el is indult a fehérvári gyárban.
1: Fehérváron sztrájk, Győrben elbocsájtások, ezek a reggeli hírek a Vasas Szakszervezet felől. László Zoltán, köszönöm szépen.
2: Én köszönöm.

0: Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Nem kérte fel közös szakértőnek a Transparency International Magyarországot az MNB-s visszaéléseket feltáró bizottság. Már a testület Tiszás elnöke tegnap bejelentette, hogy a Transparency-vel dolgoznának együtt. A bizottság végül nem szavazta meg az elképzelést. Lánci Rihárddal és Tóth Váradi Zsolttal beszélgetünk. Rászorultsági alapon vezethet be célzott támogatást a kormány a dízel üzemanyagok esetében az árak erőteljes növekedése miatt. Az utóbbi egy hónapban a 95-ös benzin átlagára 25 forinttal, míg a gázolajára még jobban 50 forinttal emelkedett. Hatékony eszköz a tervezett támogatás? Egri Gábort kérdezzük. Erős Európa, erős Európai Unió nem létezhet erős Közép-Európa nélkül, erős Közép-Európa pedig nem létezhet a visegrádi négyek nélkül, mondta Pozsonyban Magyar Péter. A miniszterelnök egyúttal kiemelte, nincs rendben, hogy Magyarország napi 1 millió eurót fizet, hogy megvédje Európa közös határait. A stúdióban Jeszenszky Géza. Szovák Attila vezeti a jövőben a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatot. A Nemzetbiztonsági és a Honvédelmi Bizottság zárt ülésén is bizalmat szavaztak neki. Szovák Attila korábban aktivistaként segítette a Tisza párt munkáját. Ennek kapcsán Panyi Szabolcs arról írt, nem látott még párt gúnyás titkos szolgálati vezetőt. Vendégünk Cseri Ferenc.
2: Ez itt az Egyenes Beszéd, jó estét kívánok, köszöntöm Önöket. A stúdióban itt van már Tóth Váradi Zsolt, a Kontroll.hu újságírója, és Lánci Rihárd, a Magyar Hang újságírója. Jó estét, szervusztok! Hát kezdjük azzal, hogy nem kérte fel mégsem közös bizottsági szakértőnek a Transparency International Magyarországot, a Magyar Nemzeti Bank ügyeivel foglalkozó parlamenti vizsgálóbizottság. Pontosabban a Tisza felkérte volna, de nem szavazták meg. Ugye ott van egy KDNP és egy fideszes és egy Mi Hazánkos képviselő is, tehát így nem sikerült. Külső szakértőként részt vehetnek. Szavaztak viszont arról, hogy Bánki Erik és Kósa Lajost elhívják majd meghallgatásra, és Ligeti Miklóssal kapcsolatban van még egy hírünk, de ezt majd utána megbeszéljük. Először beszéljük meg ezt a bizottságot. Nekem az a kérdésem, hogy miért nem Matolcsy Györgyöt hallgatják meg? Jó kérdés.
3: Ez egy eseti politikai bizottság, ugye ami kérdés ebbe fölmerül, és amit a társadalomnak, amire igénye van, azok nem a parlamenti eseti bizottságokban fognak eldőlni, hanem az ügyészségen fognak eldőlni, tehát az igazságszolgáltatás lesz majd ez a hely, ahol a fontos kérdések fölmerülnek. Itt nyilvánvalóan látszik az, hogy milyen politikai felelősség van bizonyos dolgokban. A bankerik, mint előterjesztő van, hogy a 2016-os jegybank törvény módosítás előterjesztőjeként van itt. Kósa Lajos pedig akkor a Fidesz frakció vezetője volt, és emiatt kell a bizottság elé járulnia. De az is látszik, hogy a Transparency International-nek a behúzása az nem vitte át a lécet, mégpedig a Transparency International-nek a behúzása

0: a parlament honlapján, hogy pontosan hogy működik ezeknek a díjazása, illetve az, hogy tagonként tudnak előhozni külső szakértőket, vagy nem. Az látszik, hogy ez a bizottság ez kicsit húzza az időt. Nekem ez tűnik.
1: Na de miért egyébként? Neked van erre válaszod? Egyébként a Csőszi Attila, ő Tiszás elnöke, ő azt mondja, hogy azért nem Matolcsi, tehát nyilván megkérdezték, hogy miért nem, mert hogy ez az időzítés, ez tudatos, a bizottság előbb adatokat, dokumentumokat akar összegyűjteni. Nagyon sok minden össze van már gyűjtve, ez itt ebben a stúdióban rengetegszer elhangzott, volt ÁSZ-vizsgálat, volt MNB vizsgálat, már az ügyészség vizsgálódik, tehát rengetegféle vizsgálati anyag van, és mindenki azt várt, hogy végre látja Matolcsy Györgyöt egy vizsgáló bizottság előtt, mert hogy azt sem tudjuk, hogy meghallgatták-e meg, hogy az ügyészség kiket hallgatott meg, nem hozzák nyilvánosságra, hogy kiket hallgattak már meg.
2: Picit úgy érzem, hogy egyébként ezek a bizottságok, ezek túl vannak dimenzionálva. Nagy sok szempontból is egyébként. Tehát, hogy gondolhatjuk azt, hogy fontos Matolcsy Györgynek megjelenni, és beszélni a magyarság, nem tudom, mert ő erről is írogatott egyébként, hogy ki az igazi magyar, meg honnan jöttünk, stb. Tehát volt egy ilyen magyarságkutató énje is legbelül elrejtve a jegybank elnök mögött, és ezt ő egyébként publicisztikákban és tárcákban ki is fejtette hosszan. De hogy sajnálatosan most erről nem hallhatunk az ő interpretációjában. De egyébként ezeknek a bizottságnak a feladata az egy feltárás, de ők nem hoznak semmibe ítéletet. Tehát, hogy ezekben az ügyekben, amiket nagyon szeretnénk és várnánk, hogy minél hamarabb legalább fény derüljön arra, hogy pontosan hova is tűntek a pénzek, és kik is ezért a felelősek, ezt a bűnöldöző hatóságok és egyébként a bíróságok fognak ebben döntést
1: hozni. Akkor minek van a bizottság? Én tudod, hogy az elmúlt, nem tudom, hányszor tettem fel ezt a kérdést az elmúlt 20 évben, hogy minek van ez
2: tudjuk,
1: a parlamenti
2: vizsgáló bizottság? A parlamenti demokrácia része egyébként, és előkészíti a törvényeket a parlament számára, meg egyébként, hogyha van eseti bizottság, az megvizsgál olyan dolgot, amit az eseti bizottságnak éppen a dolga. És most annyiban szigorítottak, hogyha nem mész el, mert eddig az volt, hogy el se kellett menned bizottsági meghallgatásra.
1: Most viszont már el kell menni.
2: Tehát azt mondtad, hogy hát nem. És akkor bejelentett a bizottsági elnök, hogy meghívtuk a bizottsági meghallgatást, XY, nem jelent meg, akkor lépjünk tovább ezen a napirendi ponton. Most ugye büntetés van, és akkor a végén meg előállítottak a rendőrrel. Tehát ennyiben erősödött, de egyébként a bizottság volt ugye 2006-os bizottság is, hogyha emlékezünk. Meg volt itt Olajgét bizottság is, ha jól emlékszem, meg volt nagyon sokfajta bizottság, aminek a végén nagyon, nagyon szép nagy paksaméták jelentek meg az asztalokon.
1: Pegazus, ilyen-olyan rendőr
2: is volt. Igen, vörös iszap volt itt minden egyébként, de ténylegesen az ügyekben nem ezek viszik az áttörést. Mi újságíróként baromira örülünk, oda megyünk, meg tudjuk kérdezni a delikvenst, hogy hogyan is ment ez, kedves Kósa úr, ön Bánki úr ebből mit látott?
1: Na tessék, Matolcsit is megkérdezhetnénk, ha ott lenne.
2: És megkérdezhetnénk, most nem.
0: Nincs igazmondási kötelezettség. Tehát
2: ez a másik, igen.
0: Tehát ez a legfontosabb, hát itt bármit mondhatnak.
2: Mondjuk a parlamentben mindenki igazat mondott mindig.
0: Nem, azt mondom, tehát a tanúként ugye a, igen, az igazságszolgáltatásnak kötelezettség.
1: Te most írva nézel?
2: Nem, de hogy is nem, teljesen komolyan mondtam.
1: És ugye valaki félreérteni, azért tegyük ezt tisztába.
2: Mondott, hát kérem, ez a magyar parlament.
1: Na, a Transparency International mondtam ugye, hogy van egy másik hírünk, fél hét után pár perccel Magyar Péter bejelentette a Tisza alkotmánybíró jelöltjeit. Ligeti Miklós is köztük van, hogy értékelitek ezt a jelölést. Egyébként hétfőn már döntenek is róluk, hát minden bizonnyal megválasztják őket, tehát ez most már valószínűleg csak formaság lesz.
0: Hát ez nem kárpótlás szerintem, mert lehet úgy is fogalmazni, hogy akkor most ez egy kárpótlás bizonyos tekintetben.
1: Vagy de kinek? Ligeti Miklósnak? Vagy a Tisza szavazóknak, akik elégedetlenek
0: hát voltak? Hát is. De lehet így fogalmazni, de én szerintem ennél sokkal fontosabb az, hogy megfelelő embereket találjanak. Érdemes megnézni a másik három jelöltet is, a Szegedi Tudomány Egyetemről is van ott jelölt. Elég komoly szakemberek vannak erre, de azt, hogy az alkotmánybírók majd hogyan fognak önmaguk közül választani elnököt, ez még mindig kérdéses dolog, de hát ez nyilván ez is meg fog történni napokon belül. De azért szét kell választani Ligeti Miklóst és a Transparency International.
2: Tehát Miklós, ne választok szét, tartsuk egyben.
0: Őt egybe tartjuk, tehát őt és az által képviselt intézményt, mert ez ugye két különálló dolog, tehát nem lehet azt mondanunk, hogy azért, mert mondjuk ebbe a bizottságba nem került be, akkor most ő megkapja. Tehát nem így működnek ezek a dolgok, hát nem, ugye önellentétásként működött ebben, abban. Egyébként is akartunk beszélni erről a vagyonvisszaszerzési hivatalnak az elnök választásáról, ami szerintem egy teljesen fölöslegesen nyílt dolog volt, amit én úgy gondolom.
1: Hogy nyílt dolog?

0: volt.
1: Igen, igen.
0: Hát, Hadházi Ákos pont az, hogy baromira nem volt nyílt dolog, ugye most éppen ezt...
1: De nyílt dolog volt. A rendszerváltás ott a körülbelül 340-350 hivatal állt fel Magyarországon. Ebben valami megmaradt, valami nem, GVH, nem tudom, ASZ-t sorolhatnánk itt, valamik már megszűnt. Itt általában úgy működött, hogy és ugye a választásában, vagy a köztársasági elnök nevezi ki, vagy belső pályáztatás van. De úgy működött, hogy az megjelent a közlönybe, és akkor reggel elolvastuk, ugye mi 400-an, akik közlönyt olvasunk, a magyar nemzetet többen olvassa, és akkor megtudtuk, hogy kik azok. Na, de ilyen nem volt, hogy majd akkor, és tudom, hogy nagyon fontos, mert azt fogod mondani, hogy ez nagyon fontos, a rendszerváltás szempontjából fontos hivatal, de ha ebben az eddig 350 hivatalban ugyanilyen transzparens lett volna, akkor mindenki kigyújt békát, kiabált volna Hadházi Ákos, és majd az ő, az kicsi, azt nem akarom. De nem ez történt, hanem egyszerűen csak ki lett hirdetve az, hogy ennek a hivatalnak ez a vezetője.
0: Na, visszatérünk még erre, Hadházi Ákosra. Ricsi, te hogy látod, ugye most Ligeti Miklósról kezdtünk még el beszélni, illetve az alkotmánybírói jelöléséről.
2: Ja, hogyha belegondolunk abba, hogy egyébként tényleg nem tudom hány állami vállalat van, és egyébként hány állami intézmény. Tehát volt olyan állami vállalat, ami többek között azért felelt, hogy mekkorák a Magyarországon a parkolók méretei. És ezeknek volt ő a szakhatósága, aki meghatározta, hogy mekkorák. Tehát, hogy és még most is van rengeteg olyan hivatal, ahol még az előző érának a megbízottjai, vagy úgy mondjam, bizalmasai dolgoznak, és ezek még mindig nincsenek átvizsgálva. Ehhez képest valóban, hogy a vagyonvisszaszerzési hivatal, csak kimondom, kivezeti, az átlátható volt. Valóban a pontrendszert, hogy most milyen pontrendszer alapján jelölték ki az adott elnököt, tehát Unger Annát mi alapján választották, azt éppen nem adták ki. De én azt gondolom egyébként, hogy az, hogy ő lett az elnök, ezen túl kell lépni. Tehát ez egy hivatal lesz, ami, ha jól tudom, kb. 150 dolgozóval fog legalább működni, és a bűnöző hatóságokkal közösen. Tehát, hogy az, hogy a vezetője Unger Anna lesz, jó. Itt a hivatalnak a teljesítményet azt nem egyedül az elnök fogja adni, akinek egyébként lesz, azt jól tudom, kettő vagy három helyettese, vagy alelnöke.
0: Több is, négy, nem?
1: Négy.
2: Vagy négy.
1: Négy,
2: négy, igen. Tehát azért
0: mondjuk el a nézőknek, aki esetleg nem lát, hogy miért beszélünk erről, mert hogy Hadházi Ákos ma ismét posztolt a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési Hivatal miatt, mert hogy megszerezte az elnök jelöltek listáját, és ő azt írja, hogy szerinte Unger Anna a legjobb 60-ba sem fért bele, és szerinte súlyos dolog, hogy ennyire átlátszó módon abszolút filmszínház vetítés volt. Ugye itt az átlátszó is kikérte, mármint alap a pontrendszert, meg az, hogy egyáltalán milyen szempontrendszert szerint pontoztak, és ezt nem hozták nyilvánosságra, és nem érte, hogy miért nem lehet megismerni ezt a szempontrendszert, zárójelbe zárva.
2: Én azt gondolom, amiről beszéltem, hogy ez már rugózás. Egyébként valóban Ligeti Miklós szakmai reputációja miatt, mivel hogy 15 éve, 20 éve úgymond korrupciókutatással foglalkozik, és végzett gyakorló jogász is, tehát hogy van tapasztalat, és sokan úgy érezték, hogy ő megfelelőbb ember lenne. Nem ő lett, de innentől kezdve Ligeti Miklós szakértelme egyébként a Transparency International-ben nagyon jól kamatoztatható, nagyon komoly munkát végeznek egyébként Marti Józseffel együtt, az ügyvezetővel együtt. Évek óta nagyon-nagyon fontos szerepük van egyébként abban, hogy lássunk mindenfajta korrupciós listába és uniós összehasonlításba. És a másik dolog, hogy valószínűsíthetően azért Ligeti Miklósból alkotmánybíró lesz. Tehát, hogy innentől kezdve meg ugyanúgy egy jogi szabályozásban lesz ráadásul a felső szinteken. Tehát egy jogalkotási...
1: Benne maradt a folyamatban.
2: Igen, tehát, hogy milyen szempontból... Valóban a Transparency-ből így valószínűleg ki fog kerülni, tehát hogy ő egy úgynevezett magasabb jogalkotási szintre fog kerülni. Én úgy gondolom, ezt a Unger Annás dolgot lassan el kéne engedni, mert ez nem fog változni, ő lesz a vagyonvisszaszerzési hivatal elnöke, és talán az ügyekkel kell foglalkozni.
0: Ja, egyébként itt gyorsan el is mondom, hogy Ligeti Miklós holnap jön a Startba. Hívtuk egyébként mi is az Egyenes Beszédbe, de hát a Start megelőzött minket, egy kis belső titkot elállok, szóval reggel a Startnak a vendége lesz. Mi pedig menjünk tovább, mert van még témánk, mert Magyar Péter ma azt is bejelentette, hogy holnap után szombaton, egyébként 10 órakor lesz a sajtótájékoztató, Gyurkó Szilviával közzéteszik a gyermekvédelmi jelentést. Szerintem várta már a sajtó is, Magyarország, ezt a jelentést, hogy mi lesz ebben. Ugye azt mondja, hogy benne lesz, hogy az elmúlt években a kétes megítélésű hazai gyermekvédelmi rendszerben mi minden történt. Nem tudjuk még, hogy mi van benne, nyilván arról nem tudunk beszélni. Az időzítésről viszont igen, szombaton köcse van, véletlen lenne, hogy pont aznap van?
1: Természetesen nem véletlen, de egy kicsit azt arról beszélünk, hogy várta már az ország ezt a jelentést. Ha csak abban belegondolunk, hogy A bicskei egyik áldozat ugye Horváth Szabolcs, aki följelentő volt, majd később nyomásra visszavonta a följelentését, és ő az, aki kimegy a bicskei vasútállomásra, és öngyilkos lesz. Ez az öngyilkosság 2016-ban volt, tehát 10 éve volt az az öngyilkosság. Ami egyébként, ami után természetesen elvitték a bicskei főnököt, a bársájuszkor kiszabadult, nyilván a Kónyának is lement az ugye, lett belőle egy kormányváltás, no, de hát ez a történet 2016-ban már halálesettel végződött. Itt nem az a kérdés, hogy most kiadunk egy ilyen dokumentumot és átrágjuk. Az első fontos dolog akkor lesz, amikor oda fognak menni a gyermekvédelmi intézményhez, ott lesz 3 fiatal új ember, új munkaerő, új képzett munkaerő, oda viszik a pénzt, felszerelik a csapokat, látszódni fog, hogy valami történik magába a gyermekvédelembe, elindul az a fajta munka, amire azt fogjuk mondani majd később, hogy na most már európai szintű munka folyik. Addig jelentések vannak, megyünk utána.
0: Na jó, de ez minden területre igaz lehet, tehát hogy igen, az egészségügyben, de azért sok szakértem, hogy fontos látni.
1: De oda embereket kell, humán erőforrás kell oda hozni, ki kell azokat képezni, normális pszichiáterek kellnek, olyan emberek, akik azért, hogyha azt mondjuk, hogy ennyi pénzt adunk, és megemeljük 25%-kal a bérüket, az még majd mindig olyan bér lesz, amiért nem fog oda rohanni a fél társadalom, hogy én most, hát meggondoltam magam, még se inkább tanár leszek, ha nem elmegyek a gyerekvédelembe. Itt azért nagyon-nagyon hosszú, aminek még mire eredménye látszani fog, az még plusz 3-4 év. Tehát, hogy nagyon örvendetes, hogy legalább ez elkészült, csak erre akartam felhívni a figyelmet, hogy az aláesett 10 éves.
2: A másik az, hogy Bicskem és Szőlő utca az nagyon a homloktérbe került, tehát, hogy ott tényleg triviális eseteket lehetett látni. De az, hogy gyermekeket hogyan helyeznek el szülőknél, a nevelőszülői hálózat rendszere Magyarországon, tehát hogy a legmélyebb részekben hogyan működik egyébként a gyermek és ifjúságvédelem Magyarországon, ez is nagyon nagy problémákat szül. És csak mondok egy esetet, például van egy kislány, aki például az alkoholista apjától elszökik mondjuk Németországból, itthon Magyarországon meg úgy dönt a hatóság hosszú procedúrák után, nem jelennek ki neki gyámot, nem tud iskolába járni, úgy döntenek, hogy vissza kell helyezni az apjához, aki bántalmazza. És ez hosszú procedúra, ezt majd lehet olvasni, mert foglalkozunk vele, meg foglalkozom én is ilyen ügyekkel, de ez csak egy olyan dolog, hogy egyébként a hatásmegőrzések miatt, hogy elmondják, hogy mert hágai egyezmény alapján megy az apával kapcsolatban egy eljárás, addig nem nevezhető ki gyám, és különböző olyan dolgokba a gyerek beleőrlődik. Iszonyatos lelkiállapotban van, pánikromai vannak, nem tudja elvégezni 8 általános, és közben arra vár, hogy ott van egy nagymamája, aki egyébként magához vehetné, de különböző úgymond hivatali okok miatt ezt nem lehet így megcsinálni. És hogyha megnézzük a rendszernek ennyire a mélységeit egyébként, meg az, hogy egyébként a gyermekvédelmi, ifjúsági védelmi intézetben mi folyt, és mi folyik szakember hiány miatt is egyébként Magyarországon, akkor ez egy óriási nagy, tehát ugyanaz, mint az egészségügyi probléma, hogy az egészségügyben tapasztalt a probléma, iszonyatos munka előtt áll egyébként a Tisza kormányzat, de valóban el kell kezdeni, és valóban be kell számolni arról, hogy előzőekben mi nem lett végrehajtva. Mert valószínűleg ez lesz egyébként, hogy kapunk egy korképet, hogy hölgyeim és uraim, itt tartunk. Tehát, hogy
1: egyébként... Hát ez egy szembesítés, ez nagyon erős szembesítés.
0: Igen. Hát szombaton meglátjuk, aztán majd hétfőn biztos beszélünk róla itt is, meg hát majd ti is a Magyar Hangban és a Kontrollban. Köszönöm, hogy jöttetek.
2: Köszönjük szépen.

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 6:30-tól is. Start! Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Róna Jegonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Nem vagyok benne biztos, hogy NKA ügyben meg Fási Ádám családjának ügyében sok új információhoz fogunk jutni a következő percekben, de általában a vagyonvisszaszerzés kérdéséről van mit beszélnünk Francsics Imre ügyvéddel. Jó reggelt kívánok, örülök, hogy itt van, ügyvéd úr. Ön például jelentkezett is, vagy tervezte, hogy lenne elnöke. Igen, a vagyonvisszaszerzési hivatalnak.
2: Nem is tudtam, hogy ez ismert információ, de el akartam mondani én is.
1: Hát akkor lelepleztem idő előtt adott esetben. De azért ez az NKA ügy, ez rengeteg mindent megmutat arról, és ilyen módon mégiscsak érdemes beszélnünk róla, hogy hogyan működött az állam a korábbi hónapokban, években. Valószínűleg itt években kell mérni mindent.
2: Igen, egészen ijesztő. Tehát azok a fajta összefonódások, ami a állami vagyon, közvagyon, pártvagyonok, pártfinanszírozás, párttámogatás, itt egy teljes káosz volt. Azt gondolom, hogy általában a vagyonvisszaszerzésről, ha szabad ilyen messze visszanyúlni a véleményemet, illetően, hogy azért nem mellőzhető ez most, és azért lenne tulajdonképpen országos vagy társadalmi tragédia, hogyha ez a vagyonvisszaszerzés is úgy lefolyna a lefolyóba, és ha szabad ilyen szimbolikusnak lenni, a taxis gyuszik és a portások szintjén rekedne meg, mert azt gondolom, hogy végre meg kellene üzenni a jövő generációinak azt, hogy ebben az országban nem lehet tovább azt csinálni, ami itt zajlott, és aki így folytatja, vagy aki ugyanebben ezzel a módszerrel dolgozik, az nagyon rosszul jár. Nyilván nem szeretnék itt a károgók közé, vagy az előre óbégatók közé becsatlakozni, amikor még a vagyonvisszaszerzés el se indult, de a Magyar Pétertől tanultam egy kiváló technikát. Ő a kampányban zseniálisan alkalmazta azt, hogy amikor híre ment annak, hogy őt valamivel támadni akarják, lejáratni akarják, lőni akarnak rá, akkor ő megelőzte őket, és egy nap előtte bejelentette. És ezzel kihúzta a méregfogát. Úgyhogy én most azért óbégatok csak, hogy ez a vagyonvisszaszerzés és ez az egész megtisztulási folyamat, ez egy valós folyamat legyen. Fogalmazzunk úgy, hogy hall olyanokat az ember pletyka szinten, és ezt nagyon fontos hangsúlyozni, és erre mondtam, hogy nem akarok óbégatni előre, hogy azért ez csak pletyka, de néha nem zörög a haraszt, hogy ez az egész vagyonvisszaszerzés folyamata olyan lesz, hogy vannak védett emberek, már most neveket hall az ember, ugye a szakmában, tehát ez nem csak kimondottan az utcai pletyka, hanem mondjuk a büntető jogászi szakmában is, hogy bizonyos személyek esetleg már most ki vannak véve ez alól a hatály alól, pedig a büntetési törvény hatály alól senki nincs kivéve, tehát szerintem mindenkire vonatkozik.
1: A jelek szerint döntés kérdése lehet.
2: Őszintén így van, illetve politikai döntés kérdése lehet, és nem egy büntető jogi szakmai
1: kérdés. De itt milyen neveket hall pletyka szinten a szakmájában, ezek a nevek a korábbi politikai vezetők?
2: Abszolút, abszolút. Sőt, a legmagasabb szintű vezetők. Körülbelül úgy néz ki, hogy a politikai érdekek mentén fog eldőlni, hogy kivel szabad elszámolni, és kivel nem, akihez nem fűződik politikai érdek, vagy inkább úgy fogalmaznék, hogy nagyobb a kockázata, azt akkor hagyjuk. Én ezzel nem tudok azonosulni, azt gondolom, és azért óbégatok előre, lehet, hogy fölöslegesen, hogy a magyar miniszterelnök úr technikáját alkalmazva erre fölhívjam a figyelmet, és akkor ezek után már ne lehessen kikerülni. Szerintem elszámoltatni úgy kéne, hogy akinek vaj van a fején, azt nyilvánosságra kell hozni, azt fel kell tárni, azt meg kell mutatni, és el kell számolni.
1: Hát ha már ebbe így belekavarodunk, az egy politikai kockázat, ha Tisza és Magyar Péter engedi, hogy bizonyos emberek védettként megúszanak mindent, mert hogy ezt számon fogja kérni ez a társadalom.
2: Maximum.
1: Ez a társadalom most arra szavazott sok minden egyéb mellett, hogy ennek legyen vége és legyen számon kérés.
2: Teljesen egyetértek, és itt ütközik az a fajta nézet, és mondom, én még csak az előre sivalkodó vagyok, hogy egyik oldalról a Tisza szimpatizánsai, mondjuk így, hogy elvárják, másik oldalról pedig nyilván van egyfajta politikai kockázata is a teljes elszámoltatásnak, vagy fogalmazunk úgy, hogy a politikai és gazdasági elit teljes elszámoltatás.
1: De ha tiszta lapot nyitunk, akkor mi a politikai kockázat ebben? Kicsit álnaivan kérdezem, tudom, de közben meg persze ez egy jogos kérdés is, tehát nem az az érdeke az utánuk következő politikai generációnak, hogy hát akkor, ha bűnösök, akkor menjenek.
2: Teljesen egyetértünk, én magam aspiráltam, ezért érintem óvatosan ezt a vagyonvisszaszerzési hivatal kérdést, hogy nehogy úgy tűnjön, hogy savanyú az embernek a szőlő. Én nagyon sok sikert kívánok nekik. Remélem, hogy nem akként történt ez a kiválasztás az elnök asszony személyét illetően, hogy egy politikailag megbízható, kézben tartható személyt kerestek, és akkor innentől kezdve tulajdonképpen a vagyonvisszaszerzés maga is egy politikailag kézben tartható folyamat. Mert ha ez így van, akkor rendben van, hogy az országgyűlés alá rendeltük, de ha szükség van arra, hogy politikailag kézben tartható legyen, logikusan, akkor ott az embernek aggályai vannak, hogy ez biztos, hogy egy vegytiszta szakmai folyamat lesz-e. Ahol a cél egy, az igazság kiderítése, feltárása, és abból a büntetőjogi és minden egyéb konzekvencia levonása. Különben azt mondaná az ember, hogy nem kell politikailag kézben tartható ember, idézőjelben egy önjáró vagyonvisszaszerzés elnök is tökéletesen megfelel, mert ő teszi a dolgát, amit a törvények előírnak neki. Én nagyon remélem, hogy nincs igazam.
1: Legyen úgy, hogy ne legyen igazad. Szokott úgy lenni?
2: Hogyne.
1: Ez jó.
2: Hogyne.
1: Ügyvéd úr, itt van ez az NK ügy. Itt van ez a Fási ügy, ezt így emlegetjük, miközben Fási Ádám a jelek szerint az egyetlen a családban, aki érintetlen valamilyen módon. Hát aztán majd meglátjuk, mert ugye Molnár Áron meg úgy tudja, hogy rendszeresen bejárt egyeztetni a minisztériumban a megfelelő helyekre, ő maga is. Ez ebből a szempontból csak érdekes, de nem lényeges. A lényeges az az, hogy eljutottunk oda, hogy Fási Ádám feleségét tegnap letartóztatták. Egy olyan ügyben, ami egy tyúkper tulajdonképpen azokhoz képest, amilyen milliárdok itt repkedtek a fejünk felett napi szinten. De közben mégis szimbolizál valamit. És maga az ügy is szimbolizál szerintem valamit, tehát hogy a legapróbbaktól, és hát ezen a szinten 80 millió az a legapróbbnak tűnik, egészen a hatalmasokig itt minden át volt itatva valamiféle múgyival.
2: Abszolút teljesen egyetértek. Ugye magának ennek az ügynek is a jellemzője önmagában már a túlárazás, tehát hogyha ezeket a filmeket, ugye dokumentumfilmeket el kellett volna készíteni piaci áron, akkor lényegesen alacsonyabb áron is megvalósítható lett volna. Hát a következő lépés vagy probléma az, hogy el sem készültek, vagy csak részben készültek el, ahogy így az ember hallja.
1: Hát és ami elkészült is, hát látható, hogy mondjam, csak nem egy dokumentumfilm, maradjunk talán ebben.
2: Igen, én ezt szakmailag el sem tudom dönteni, de így van. Ugye egyrészt a túlárazás más, nem az a másik rész, hogy el sem készült teljesen, és a legnagyobb probléma pedig az, amit ugyancsak a gyanúsítást tartalmaz, és még nem mondjunk ítéletet, de hogy állítólag a ténylegesen kiutalt összegeket és a film meg nem valósulását, azt fiktív számlákkal próbálták, hogy úgy mondjam, kitölteni vagy lefedezni. Tehát ezek a fiktív számlák arra szolgáltak, hogy mintha a kiutalt pénzeket erre költötték volna. volna.
1: Sőt, hát úgy hallom, hogy valójában egymásnak számláztak fényszámlákkal, ami hát azt mutatja, hogy abból indult, aki úgyse ellenőrzi a kutyase.
2: Igen, ebben egyébként az a döbbenetes, én bevallom önnek őszintén, nem is tudom, hogy szabad ennyire személyes megjegyzést tenni, hogy engem szíven ütött ennek a szerencsétlen asszonynak a látványa meg a sorsa. Tehát ott ül egy hölgy, aki azért soha életében nem volt a büntető jogszabályokkal összeütközésbe, ha én jól gondolom, tehát, és akkor egyszer csak bele tud keveredni egy korábbi, tulajdonképpen egy korábbi bindzsisztáni világból teljesen normális, ő egy törvénytisztelő bindzsisztáni volt, ha ilyen marhaságot mondhatok.
1: Csinálta, amit mindegy.
2: Igen, ami abban a világban, a bindzsisztáni világban egy normál szabály volt, ő eszerint élt, és most, hogy hirtelen megváltozott a széljárás, most láncra verve viszik valahol. Engem szíven ütött, én átéreztem azt, hogy ő most miben van.
1: Ez egy családi biznisz volt, azért ez látszik.
2: Hogyne.
1: A történetben. Az figyelmeztető lehetett volna Marikának, hogy hát a férje felfüggesztett börtönbüntetéssel úszott meg, ugyanezzel az üzlettársal egy közös üzletet, az őssejt üzletet, ami hát szintén eléggé súlyos visszaélés volt.
2: Igen.
1: Tehát azt látnia kellett, hogyha ebben a körben mozog, és ebben a körben akar egy dokumentumfilmet leszámlázni, vagy leigazolni, akkor nem biztos, hogy senki nem fog odafigyelni. Főleg, hogy Felsi Ádám járt nálunk a stúdióban, és mondott olyanokat, amik önmagában eléggé sokat mondott.
2: Önnek elévülhetetlen érdemei vannak hogy ez a helyzet kialakult, hogyha én most ezt mondhatom félig viccesen, bár teljesen komolyan gondolom. Egyetértek, de mondom, az az érzésem, hogy ezek az emberek igdomultak ahhoz a világhoz, ami körülvette őket, és azt gondolták, hogy ha ők egy jó oldalon vannak, vagy egy jó szekérnek tolják a kerekét, akkor nagy baj nem érheti őket, és még jól is járnak. Ezt kéne valahogy megüzenni a jövő nemzedékeinek itt Magyarországon, hogy ne így próbálkozzunk.
1: Van egy érdekes szála a most zajló eseményeknek. Ugye mi is úgy beszélünk erről a dologról, hogy hát gyakorlatilag tényként kezeljük, hát lehetett látni, hogy nem lehet látni ezt a dokumentumfilmet. De már azt is tényként kezeli a sajtó, hogy mennyi a kiszabható börtönbüntetés mindezért. Gyakorlatilag lassan már az ítéletet is elolvashatjuk, miközben még kihallgatása nagyon lehetett.
2: Abszolút, és aztán meg azt gondolom, hogy még ezek a szerepek is változhatnak. Elindult a nyomozás. Az egy érdekes kérdés, hogy miért a hölgy ellen, csak miért a Felsi Ádám felesége ellen. Nem, mintha én kívánnám, de én úgy tudom, hogy a gyermeke is érintett egy másik céggel ugyanebben a konstrukcióban. És a végleges kérdés pedig az, hogy ha majd esetleg az kiderül, hogy ő ennek a cégnek az ügyvezetője volt, de valójában nem ő intézte ezeket a dolgokat, még az sem biztos, hogy napra kész volt, hanem intézte helyette más, akkor pedig végképp átalakulhat még ez a tényállás, és akkor egész konkrétan arra gondolok, hogy esetleg a Fási úr, ha tesz egy nyilatkozatot, akkor mondhatja azt, hogy kérem szépen a feleségem azt sem nagyon tudta, hogy mi zajlik, csak ő volt az ügyvezető, a nyomozóhatóság nyilván abba az irányba lép, de miután a konkrét ügy részleteiről nincs információm, tettek-e vallomást, milyen vallomást tettek. Feltételezem, hogy idézőben mindenki tagadásban van, és most nem is leszünk emiatt okosabbak, de még ez nagyon sokat változhat. Azt azért megtanultam a szakmába, hogy az ügy elején nem szabad ítéletet hozni.
1: Hát
2: hogy, hogy az indiánok mondták, hogy amíg nem jártál a mokaszinomba, addig ne ítélkezz rólam, vagy ne ítélkezz senkiről, amíg nem.
1: Jó, mondjuk ebben a mokaszinban nem akarunk belőle.
2: Nem, Isten ments.
1: Egy dolgot még, ez tényleg 5-től 15 évig terjed?
2: A büntetési tétel jó eséllyel, igen. Nem tudom a pontos gyanúsítást őszintén, mert ugye a költségvetési csalás, bűnszövetségben elkövetett költségvetési csalás mellett az okirattal visszaélést, illetve a hűtlenkezelés tényállását is említette a sajtó, hogy most jelen pillanatban mivel vannak meggyanúsítva, azt nem tudom.
1: Ügyvéd úr, köszönöm szépen. Francsics Imre ügyvéd volt itt velünk. Mindjárt jön a híradó, aztán pedig visszatérünk én is.

0: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Rászorultsági alapon vezethet be célzott támogatást a kormány a dízel üzemanyagok esetében az árak erőteljes növekedése miatt. Az utóbbi egy hónapban a 95-ös benzin átlagára 25 forinttal, míg a gázolajára még jobban 50 forinttal emelkedett. Hatékony eszköz a tervezett támogatás? Egri Gábort kérdezzük.
2: Egri Gábor, a Független Benzinkutak Szövetségének szakértője a vendégem. Jó estét kívánok!
3: Jó estét kívánok!
2: Ugye tegnap a miniszterelnök berendelte Hernádi Zsoltot a kormányülésre. Tud-e esetleg iparági pletykákat? Mert olyan nagyon sokat nem tudunk, hogy mi történt. Ott nem volt utána közös sajtótájékoztató, vagy egy nagyobb bejelentés. Lett egy közleménye a MOL-nak, majd arról mindjárt beszélünk, de...
3: Kicsit olyan deja vu érzésünk van. Ugyanis azt látja, hogy két jó barát leült az asztal körül, és megbeszéli, hogy a többi 1500 benzinkút tulajdonosnak milyen árai legyenek meg, hogy működjön a magyar piac. Tehát én ezt egy kicsit szélesebb körbe beszélgetném a magyar kormány helyébe. Ugyanakkor meg rendkívül pozitívan tudom azt értékelni, vagy tudjuk azt értékelni, hogy egy piacorientált, amit mi évek óta mondunk, hogy a végfelhasználókat, tehát nem az árakat védjük, hanem a fogyasztókat. Tehát ez egy rendkívül jó irány, egy piacgazdasági irány, és én azt gondolom, hogy a magyar gazdaságnak a teljesítményét ez tükrözi. A 22-es, 26-os védett ár árstop, ezek a választásokra bevezetett propagandaintézkedések voltak, az akkori kormánypárt választását segítendő, és ez nagyon sok 100 milliárd forintba került az adófizetőknek, tehát én azt gondolom, a kormányzat iránya abszolút pozitív, és abszolút jó irányt mutat, de ezt egy kicsit szélesebb körbe, mert a MOL-nak ugyanis 450 benzinkútja van Magyarországon, a többi 1500 kutas pedig, hogy mondjam, aggódva és reszketve nézi, hogy milyen döntéseket hoznak ketten együtt.
2: No, az biztos, ugye azt bejelentette a miniszterelnök, hogy védett ár nem lesz, és a MOL kiadott egy közleményt reggel, miszerint hétvégére adnak kedvezményt az egyik fajta üzemanyag árából, a prémiumból mínusz 35 forintot, ez az Evo Plus érinti, ezt mit gondol erről? Mondjuk ez mi segíti? Nem hát, tudom, de gondolom eleve, aki ezt tankolja, az meg tudja fizetni, de ez egy nagyon drága üzemanyag.
3: Pont most kicsit több média figyelem van az árakkal kapcsolatosan, azt kell mondani, hogy Magyarországon álomárak vannak. Tehát az üzemanyag árak Magyarországon rendkívül kedvezőek. Tehát ha megnéztük a 27 Európai Uniós országot, 5 országban van olcsóbb ár, mint Magyarországon, 21 országban, illetve bocsánat, 22 országban, vagy 21 országban van drágább. Tehát mindenképpen azt tudom mondani, hogy Magyarországon nagyon jó üzemanyagárak vannak. Sajnos az ellátásnak ez a terhére is mehet, az ellátás biztonság terhére. A MOL-nak a nagykereskedelmi árai tükrözik a nemzetközi árképzést, a kiskereskedelmi árai pedig rendkívül módon el vannak szakadva a nemzetközi árképzésektől. Ez egy óriási bizonytalanságot jelent, főleg a független kutaknak, és egyfajta ellátás bizonytalanságot is.
2: Na, de nem lennének, bocsánat, elszakadva, akkor még magasabbak lennének az árak.
3: Igen, de...
2: Úgyhogy azt nézzük meg azt, hogy mit tudna tenni még a MOL. Nyilván ezért kérette be a miniszterelnök, hogy olcsóbb legyen az üzemanyag, vagy ezért ment nyilván oda.
3: Nem csak a MOL-on múlik.
2: Lehet, hogy nem csak a MOL-on, de mit tudna tenni, mégiscsak ők egyeztettek. Tehát itt volt Holoda Attila, őtől ezt még nem tudtam megkérdezni, tehát tegnap elhangzott itt Bakaev Zoltántól, hogy lehet, hogy a MOL profitjából kell majd esetleg engednie cserébe. Ezt el tudja képzelni?
3: Én azt gondolom, hogy mindenképpen nagyon óvatosan kell ezt a kérdést megközelíteni, ugyanis 22-ben már egyszer átértük a 480 forintos ár stopnál, hogy az összes környező ország és az egész tranzit, ami Magyarországon ment, az tulajdonképpen elvitte a magyar készleteket. Tehát én azt gondolom, a nemzetközi árakat kell a kiskereskedelemben is, a nagykereskedelemben is alkalmazni, és utána lehet olyan technikákat külön adóztatni, a finomítói, ugye a 6 ország, uniós ország beterjesztette Brüsszelbe, hogy olyan magas a finomítóknak a nyeressége, hogy ezt az extra profitot az államok ezt adóztassák meg külön. Tehát a végfelhasználóknak többféle módon lehet megteremteni az anyagi hátterét annak, hogy támogatást kapjanak.
2: Na de akkor itt kérdés, hogy hogy lehetne. A miniszterelnök mondott egy olyasmit, hogy rászorultsági alapon segítenének. Nem tudunk részleteket, még csak ennyit, és a dízel esetében ez jó lenne? Vagy ez hogy, hogy
3: én azt gondolom, hogy nem jó negatívan megkülönböztetni, most önnek gázolás autója, a másiknak benzines, az miért kap, ez kap, az miért nem kap.
2: Hát a dízelnek van de, nagyon-nagyon magas.
3: Igen, de a dízel, ugye ezt mondtuk mi is, hogy ugye a gázolaj használó autósok, azoknak a fogyasztása kisebb, mint a benzines. Ugyanúgy járnak, viszik be a gyerekeiket iskolába, ugyanúgy járnak munkába. Tehát nem, ez egységesen, én úgy gondolom, hogy egységesen kéne kezelni.
2: Ez nem jó irány.
3: Nem, de a rászorultsági alap az egy abszolút piacorientált irány.
2: Ugye a V4-ek találkozó volt ma Pozsonyban, és itt is elmondta a miniszterelnök meg előtte is, hogy arról is fognak majd egyeztetni, hogy hogyan lehetne koordinálni itt az emelkedő energia árak ellen a különböző lépéseket, hogyan lehetne közösen fellépni mondjuk a V4-eknek?
3: Én azt gondolom, hogy semmilyen módon, mert teljesen mások a beszerzési csatornái. Tehát hogy a V4-ben van egy Orlen csoport, az OMV az nem tartozik oda, alapvetően meghatározó az Orlen csoport és a MOL csoport. Mind a kettőnek teljesen más a beszerzési vonulata. Tehát az Orlen az északi tengeren, a MOL pedig Barátság kőolajvezetén és Janafon keresztül szerzi be a kőolajat. Részben a cseh finomítók az Orlen alatt kapnak a Trieste vezetéken keresztül, de teljesen más a beszerzése, teljesen más a geopolitikai helyzete, és teljesen más a piacorientáltsága. Tehát V4-eken belül ilyen koordinációt nem nagyon lehet végrehajtani.
2: Itt volt Holoda Attila hétfőn, ahogy említettem az előbb, is kérdeztem tőle, hogy mit tehetne a kormány, azt mondta, hogy elég sok mindent, adók, jövedéki adók, kiskereskedelmi adók, áfa csökkentésével rögtön lehetne olcsóbb az üzemanyag, például 50-60 forinttal is.
3: Igen, tehát ezek az adóoldali megközelítések, de ugyanakkor a magasabb adóbevételekből, akár egy külön adó mondjuk a MOL finomítói nyerességére, amit többek között a Babis miniszterelnök úr is felvetett Csehországból, tehát hogy ez legyen bevezetve az Unióba, lehet olyan támogatási rendszer kidolgozni, a munkába járásnak a feltételeit segíteni, a tömegközlekedést olcsóbbá még akár, vagy tanítani is az embereket, hogy inkább menjenek a tömegközlekedés felé. Az SZIA-n keresztül visszatérítéseket lehet mondani, kuponrendszert bevezetni, számtalan támogatási rendszert, tehát 4 éve ezt folyamatosan a minisztériumoknak adjuk be, ezeket az anyagokat remélem, hogy előbb-utóbb hasznát is veszik a minisztériumok kollégák.
2: Leültek már önökkel, mert beszéltünk róla, múlt héten írtak egy levelet a miniszterelnöknek, és ebben egyrészt kormányzati beavatkozást sürgetnek, meg egyébként egyeztetést is.
3: Én azt gondolom, hogy a mi telefonszámainkat valahogy nem találják abba a gazdasági minisztériumba, a MOL-nak a telefonszámait viszont folyamatosan. Tehát ezzel mondom, hogy két barát egyeztet egymással. Én azt gondolom, hogy ez szélesíteni kéne ezt az egyeztetési kört. Egyrészt ezt a piacot is megnyugtatná, másrészt pedig vannak olyan operatív elképzeléseink, operatív ötleteink, ami a MOL. A MOL az egy profitorientált vállalat, Magyarország meghatározó nagyvállalata, ő a saját érdekeit akarja érvényesíteni, ez teljesen normális és természetes. Mi azért szélesebb körben mozgunk, sokkal jobban képviseljük a magyar társadalmat, főleg ami a KKV-szektort illeti.
2: Hogy ne menjen tönkre 6-700 kis kút, kis KKV, mit kérnének elsőként, ha leülnének önökkel?
3: Én azt gondolom, hogy a kiskereskedelmi áréseknek a helyreállítása, tehát ez egy nagyon fontos feltétel, az importnak a lehetővé tétele, ez egy ellátásbiztonsági kérdés, aztán utána külön beszélgethetünk a külön adókról, tehát hogy azokat úgy szintén sávosítani kellene. Ugye 22-ben, amikor bejöttek ezek a külön adók sávos rendszerbe, tehát teherviseléshez voltak szabva, minél nagyobb árbevételű cégek, annál nagyobb volt az adózás, tehát ezt vissza lehetne vezetni, de ez egy nagyon részletes beszélgetés. Le volna szükség a minisztériummal.
2: Egri Gábornak köszönöm, hogy itt volt.
3: Nagyon köszönöm a lehetőséget.

0: Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 7:30-tól is. Start! Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma. A hét legfontosabb eseményeiről. Somos Andrással. Kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Szeptember 10-e van, jó reggelt kívánok a Start nézőinek és hallgatóinak, hogyha a rádión keresztül követnek bennünket. Róna Jégon vagyok, és Kis Benedek József ezredes az első vendég itt a műsor folytatásában, akivel kémügyekről fogunk beszélni, hát egyébként is ez a szakterülete, úgyhogy
2: semmi probléma, persze. Nyugodtan beszélhetünk. Nyíltan.
1: Hát bizonyos dolgokról nyíltan, van a dolgok, amikről nyilván ön sem beszélhet.
2: Játékszabályok betartásával.
1: Viszont arról beszélhetünk, hogy hogyan alakult ki ez a diplomáciai aszimetria, miszerint is 47-en vannak az orosz nagykövetségen a hírek szerint, és 15-en a magyar nagykövetsége Moszkvában. Mert hogy ez nem szokásos. Nagyjából ezek arányosak szoktak lenni.
2: Én kevésnek tartom ezt a 15-öt, szerintem vannak még ott egy jó páran, csak ennyit hoztak nyilvánosságra, mert van, amikor bejelentik, hogy milyen egyéb feladatai vannak, van, amikor nem jelentik be. De hát azt azért tudni kell, hogy az oroszoknak nagyon fontos Magyarország. Most hiába próbáljuk magunkat le vagy felértékelni, Magyarország földrajzi fekvése, NATO-tagsága, EU-tagsága és egy kiinduló pont. Tehát én egyre inkább hiszek abban a változatban, hogy innen különböző operatív akciókat hajtottak végre EU-s, illetve NATO országokban.
1: A nyugati sajtó úgy fogalmazott, hogy menedék volt a lebukott, máshol lebukott Nyugat-Európában dolgozó orosz ügynöknek.
2: Ebben nem vagyok biztos, hogy ez menedék volt. Menedék lehetett, mert Magyarországon nem piszkálták őket, politikai okokból. Tehát nyilván egy külügyminiszter, aki kap magas kitüntetést az oroszoktól, nem fog neki menni az oroszoknak. Nem azt mondtam, hogy kenyérre dolgozzának, mert durva megérzés lenne, de az igazság...
1: Az különben is most már tudjuk, hogy azok a kínaiak.
2: Az igazság az, hogy ezeket általában nagyon gyorsan elhelyezik. Tehát, hogyha valaki hada kerül, az oroszoknál ez elvárandó. Figyelik azt, hogy hogyan dolgoznak, mennyire eredményesen. Hát aztán persze a másik oldalon is figyelik. Tehát nehogy véletlenül valaki azt higgye, hogy a magyar elhárításnak nem volt adata, hogy ne lett volna. Nincs olyan elhárítás a világon, akinek nincs a tartsójában mindig néhány ember, akiket figyelnek, és akit már, ők már javasolnak, hogy utasítsuk ki, de hát a politika dönti ezt.
1: Hát pont Orbán itt a lépése, ami nyilván nem egy egyeztetlen a kormányzat egészére érvényes gondolat. Szóval pont az mutatja azt, hogy megvoltak az adatok. Tehát lehetett tudni, hogy kik azok, akik főkolomposok, és pontosan lehetett tudni azt, hogy van ezzel baj.
2: Mindig van, tehát nem az elhárítást kell szidni, nem ők döntenek, tehát ők nem tehetnek erről. Meg hát az az igazság, hogy azért az oroszok elég rámenősek. Én külszolgálataim során tapasztaltam, hogy nem szégyellősek. Tehát most a Bécsi Egyezmény, 61-es Bécsi Egyezmény ide vagy oda, ők azért mennek az információ után. Akár erőszakos műveden is, rámenősök nagyon, de ez azt is tudják, hogy a hazája, mármint az Oroszország megvédi őket. Tehát nekem is volt olyan ismerősöm, aki egy éven belül belül Belgiumból kiutasították, hasonló okok miatt, és már is Svájcba volt. Tehát itt pillanatokat elintézik, vagy elküldik
1: valamelyik
2: afrikai országba.
1: Kötelesek vagyunk beengedni? Annak ellenére mondjuk nem tudjuk, hogy Belgiumból kiutasították.
2: Nem vagyunk kötelesek, de hát ugye EU társutagja a Svájc, és minden tovább nélkül fogadták. Nem ott hajtotta végre, mert hát vannak országok, akik nem büntetik azt a kémkedést, amely nem az ország ellen irányul. Nem kell messze menni, mindjárt Ausztriába kell menni. Ha valaki úgy kémkedik Ausztriába, hogy nem Ausztriára vonatkozik az adatgyűjtés, akkor ezzel nem foglalkoznak. De azért az elhárító szolgálatok jelzik a másiknak, hogy milyen tevékenységet
1: fog. Jó, ha tudod.
2: És gyűlik az információ.
1: Az, hogy nálunk ez egy elviselt helyzet volt, fogadjuk így, nem volt elfogadott talán, de elviselt volt. Az a zsarolhatóságunkkal, az energetikai kapcsolatunkkal függhet össze?
2: Hát nyilvánvaló, sajnos ennek lehetnek egyéb következménye is, tehát nem csak az, hogy személycsere. A személycsere az gyakori. Hát meg kell nézni a briteket, tehát volt olyan, hogy egyszerre 60 embert utasítottak ki. Nyilván jött a válasz, ugyanennyi embert utasítottak ki Moszkvából is, de hát a helyzet az, hogy itt azért vannak íratlan szabályok. És erre azt szoktam mondani, hogy minden csoda 3 napig tart. Most erről beszélünk, 2 hét múlva ez nem lesz téma. Küldenek új embereket, hogy aztán most milyen hatása lesz ennek egyéb területeken a bilaterális kapcsolatokra, itt is nagyon meg kell nézni, hogy milyenek azok a bilaterális kapcsolatok. Tehát, hogyha mondok Magyarország esetében azt mondjuk, hogy az oroszok a Paksi erőművet, a második erőművet be fogják fejezni, erre sem mennék most már nagy fogadást kötni, de nekik ez érdekük. Tehát, ha nekik gazdasági érdekük, akkor itt durva intézkedéseket nem hoznak. Na most, ami meg pénzt hoz, az nyilvánvaló, hogy ott azért figyelembe veszik azt, hogy milyen legyen az ellenlépés. Hát egy-két...
1: Hát gázolaj, bezárnak. Földgáz, Paks 2, ez adja magát a legerősebben.
2: Így van, pillanatilag ez adja magát, de hát itt is lehetnek még csodák, és már most arról beszélnek, hogy azért 2030-ra egyáltalán nem lesz kész, úgyhogy itt még ezért várni kell, de vannak olyan kapcsolatok, amelyek fontosak, és Magyarország ebből a pozícióból, ami van, földrajzi fekvés alapján mondom, fontos nekik. Tehát akár is még szomszédos, majdnem szomszédos ország, szeretnék a szomszédos ország lenne, de reméljük, hogy ebből nem lesz semmi, Ukrajnára gondoltam, de hát vannak nekik egyéb országok is.
1: Beszéljünk arról egy kicsikét, hogy hogy változik a magyar külpolitika. Ebből azért valami látszik most. Tehát igen. Ez a 10 kiutasítás, ez azt is jelzi, és erről szintén a nemzetközi sajtó is elég hosszan ír, hogy ez több annál, mint hogy figyelmeztetünk, hogy tudjuk, hogy mit csinálsz, Szergejt vidd vissza, mert ez 10 ember, ez sok. Tehát ez egy látványos, nagyon erős fellépés az oroszokkal szemben.
2: Én úgy érzem, hogy az nem csak Magyarország miatt látványos, hanem nekünk bizonyítani kell most azt, hogy az Európai Unió, illetve NATO felé hűségesek vagyunk.
1: Tehát kaphatunk erre jelzést adott
2: esetben?
1: Szerintem
2: igen. Nagy valószínűséggel, vagy a miniszterelnökkel, vagy a külügyminiszterrel közötték, hogy ezt azért nem toleráljuk, és lehet, hogy bilaterális úton is voltak olyan jelzések, elhárításon keresztül, kormány felé, hogy itt azért elég komoly tevékenység folyik, tehát jó lenne ezt leállítani. Na most azzal, hogy 10 utasítanak ki, az azt jelenti, hogy azért eleget teszünk annak a kérésnek, ami érkezett nyugati országokból, vagy történetesen az EU-tól, mert azért az EU-nak is van egy meglehetősen komoly biztonsági szolgálata, és nyilván a NATO-ba is, nem is akármilyen.
1: Felkészületlenül érhette ez Oroszországot? Az első reakciók eléggé a meglepetés hangján szóltak.
2: Szerintem nem várták ezt, hogy Magyarország ezen változtasson ilyen rövid időn belül, de hát itt meg kellett hozni a döntést, itt nem lehetett. Itt szerintem elég nagy nyomás árult a magyar kormányra, hogy tessék ebből valamit lépni, meg hát azért voltak olyan dolgok is, ami azért Magyarország biztonsága és érinti, hát nem kell messze mennem a külügyi levelező rendszernek a ellenőrzés alatt tartása, hosszú időn keresztül a bankok. Aztán látni kell azt, hogyha itt van egy kis csoport, legyen mondjuk 14 fő, vagy legyen 25 fő, azért segítik azokat, akik bejönnek Oroszországból ide, beléptek Magyarországra, ugye EU országban vagyunk, innen oda megyünk, hova akarunk. Tehát itt egy szabad mozgás van, és távolság sem nagy. Összekötetés is van, kerülőúton is lehet jönni, tehát sok olyan úgy mondanám, hogy operatív lehetőség adódik, amiket ki lehet használni a szolgálatoknak és az oroszok kihasználják.
1: Ez azért fontos, amit most mondott, mert nagyon egyszerű értetlenül nézni, hogy hát Magyarország mitől volt ennyire fontos Oroszországnak? De hát nem Magyarország volt fontos, hanem Magyarország volt az a kiemelkedően fontos partner, amelyik beengedte őket.
2: Gátlás nélkül, tehát semmi probléma nem volt. Igen, mi vagyunk az első ország, ahol belép, egyszer belépett, utána oda megy, ahol akar. És ez nagyon fontos, és ezt meggondolandó nekik a jövőben is. Persze nem biztos, hogy olyan könnyedén fogják ezután beengedni az oroszokat ide. Hát nyilván más úton is lehet jönni, tehát nem feltétlen kell itt a követségekhez ragaszkodni, azért kereskedelem van, embereket küldhetnek, két oldalú kapcsolatok nem szűnnek meg, nyilvánvaló. Tehát ha nagyon akarok bejuttatni embereket, akkor azt meg tudom csinálni, mondja az orosz, és meg is csinálják.
1: Mennyire vizsgázott a magyar titkosszolgálat most jól? Ugye korábban nagyon sok megjegyzést kapott, miközben ön például rendre védte őket azzal, hogy hát ott jó szakemberek dolgoznak, csak nem hagyják őket.
2: Ez pontosan így van.
1: Most van egy fajta titkosszolgálati felszabadulás?
2: Én szerintem igen. Van egy-két ember, akit ismerek, kollégám is volt, aki ilyen területen dolgozik, vezetőbeosztásban, teljesen más a helyzet. Tehát számítanak rá, nem gyakorolnak nyomást, illetve hogyha feltárnak ügyeket, akkor azért ezeket megnézik. Aztán, hogy milyen intézkedések születik, ez már kifejezetten a politikának a feladata. De relációtól függ ez is, tehát nem mindegy, hogy melyik országról beszélünk.
1: De hát nyilván egy titkosszolgálatnak nem csak azt kell tudnia, hogy mondjuk itt van 15, vagy ki tudja mennyi orosz, akinek ez a munkája a nagykövetségen, azt is, hogy mit csinál, meg hát azt is, hogy kik dolgoznak rájuk. Tehát ne legyenek illúzióink, ha Nyugat-Európában ennyire lehetett azt tudni, hogy Magyarország egy orosz kémbázis, akkor azt is sejthetjük, hogy itt voltak a nyugat-európai szolgálatok is.
2: Egyértelmű, hogy itt voltak, és dolgoznak a másik irányba is innen, tehát a harmadik országon keresztül történő tevékenység, és ezt azt sem szabad elfelejteni, hogy ebben az oroszoknak elég nagy gyakorlatuk van. És még egyszer mondom, rámenősek, nagyon rámenősek, hogy belemennek olyan csínekbe, amiben nem szabadna. Hát itt a 61-es bécsi egyezményre gondolok, amikor olyan kapcsolatokat építenek, tehát ügynököket foglalkoztatnak, pénzét fizetnek embereket, ami azt jelenti, hogy ezáltal komolyabb információkhoz is tudnak jutni, és ezt mind diplomáciai fedéssel csinálják. Na most ez tiltja a bécsi megállapodását, nincs mit osztani és szorozni, ez egy nemzetközileg elfogadott megállapodás, hogy kísértőnek hogyan, meddig, azt figyelik. És figyelik a kapcsolatrendszert, és ami ilyenkor probléma, az, hogy az a személy, akit most kiutasítanak, annak megszűnik a kapcsolatrendszer. Tehát azok, akik informátorai voltak, azok nincsenek. Ha most jön egy új helyette, és próbálja ezeket megkeresni, az elállítás nem alszik.
1: Azt én jól gondolom, hogy az oroszok azzal, hogy kormányváltás volt Magyarországon, egy új helyzetbe kerültek, ahol új kapcsolatokat kellett ugyanannak a diplomácia által fedett kémszolgálatnak.
2: Gondolom, ez ki van adva nekik, hogy keresenek új kapcsolatokat, az természetes dolog, és hát az is hát biztonsági szempontból fontos, hogy ne a kiutasított személyeknek a ismerőseit keressék meg. Tehát magyarul ezzel azt akarom mondani, hogy azok a kapcsolatok, akik eddig voltak és együttműködtek az oroszokkal, elvesztek számukra. Azzal, hogy a kapcsolattartó elhagyja az országot.
1: A kiutasítottak helyére majd egyszer érkeznek újak.
2: Hát elég rövid időben is szoktak küldeni újakat, na most ezeket is meg lehet figyelni. Tehát...
1: Azt akartam kérdezni, hogy azt biztosan tudhatjuk, hogyha újak jönnek, ugyanonnan jönnek?
2: Hát persze, hogy ugyanonnan jönnek. Hát két nagy szolgálat van, illetve hát alapvetően a katonai szolgálat, illetve a polgári, ők küldik az embereket. Tehát onnan jönnek, csak nyilván más emberek, más kormányban, más feladattal, de hát nem mindegy, hogy van egy bejáratott, biztos kapcsolatom, vagy nulláról kezdem.
1: Azt beszéltük
2: nem tudják
1: az előbb.
2: Azt, hogy kiket építenek rájuk.
1: Hát igen.
2: Van egy aktív tevékenység és az elhárítás dolog, ki küldik az embert.
1: Arról beszéltünk az előbb, hogy nyilván kapott a magyar kormány jelzést az Európai Uniótól vagy a NATO-tól, hogy ne tovább. Most itt a kormányváltást, csináljatok valamit. De ezzel a magyar szolgálatok helyzete, meg a magyar politika helyzete változik most hirtelen? Vagy ez egy
2: nem
1: hosszú
2: rövid
1: folyamat
2: időn
1: lesz.
2: Belül, inkább azt mondanám, hogy egy hosszú folyamat, a hűséget bizonyítani kell. Na most mi eljátszottuk a becsületünket az előző kormány idején, de nagyon, és most ezt valahogy vissza kell hozni. Hát ennek része ez a tevékenység is, én úgy gondolom.
1: Kis Benedek József, köszönöm szépen.
2: Köszönöm szépen, meghívást.